0: érve a Jóisten keze mindannyiukra ránehezedett. És igen, a menekülés, amit már Péter is elmondott, hogy ha van egyfajta tapasztalatom, egy megtapasztalásom, akkor miért nem hiszek abba, hogy a Jóisten azt szeretné nekem megmutatni, hogy ő a legnagyobb, és nincs nála sem bölcsebb, sem nagyobb tudású, sem mindenhatóbb. Mert még mindig próbálunk a problémából saját erőfeszítéssel inkább kimenekülni, mint hinni.
1: Mivel nagyon szíven talált engem az ige hirdetésből az a mondás, többször elhangzott, hogy Isten tanította a filiszteusokat is, a pogányokat, meg tanította az ő népét. Eszembe jutott, hogy hány és hány ilyen alkalom történt a Bibliában, amikor Isten a pogányok által tanította az ő népét. És egy nagy esemény jutott eszembe, amikor ott van a kereszten a megváltó, elhangzik a hét szava, kereszt alatt áll egy pogány százados ember, és felhangzik az első élő bizonság. Ez az ember valóban Isten fia volt.
2: A filiszteusok nagyon jól tudták és emlékeztek az egyiptomi eseményekre. És az egyiptomi mágusoktól, miután ők nem tudták a saját titkos mesterségeikkel előidézni ugyanazt a csapást, melyet Isten Mózesen és Áronon keresztül megengedett Egyiptomra, történetesen a szúnyogokat, azt mondták a fáraónak, hogy Isten újja ez. Tehát ők pontosan értelmezték már azt, hogy ez Istentől van, fölismerve a saját korlátaikat, a hiába voltak ők is úgymond szellemileg vezetett emberek, már mint a titkos mesterségeik, a sátán által vezetett emberek. Tehát a filiszteusoknak volt rá példájuk, hogy már ott Egyiptomban is értelmezték a mágusok és a varázslók a szituációt, mégpedig jól értelmezték. Eltelt több száz év, és ők ugyanarra a következtetésre jutottak. Isten nem változik. Lehet, hogy a történelem megy, fordul egyik ország, egyik hatalom a másik után, és a szituációk is változnak, de bármilyen titkos mesterséget űz is valaki, ha őszintén magában néz, ezekből a példákból is látszik, akkor fel tudja ismerni Istent, hogy Isten a hatalmasabb Isten. Miközben nagyon sok hatalmat megenged Isten földi viszonylatban, amit Béci is boncolgatott az elején, hogy miért van az, hogy úgy néz ki, hogy bizonyos helyzetekben, mintha a gonosz győzne. Van egy pont, ami túl Isten, ha azt mondja, hogy elég volt, akkor nincs hatalma semmiféle földi hatalomnak és semmiféle titkos mesterségnek. Ezt látjuk a történelemből és akár a Bibliában megírt eseményekből. Ez volt az egyik gondolatom. A másik az, hogy Isten mindenkihez a saját nyelvén szól, a pogányokhoz is, elhangzott itt az ige hirdetésben is, és nekem eszembe jutott, hogy van egy nagyon ismert példánk erre, a napkeleti bölcsek. Ők is a csillagok állásából értették meg, hogy Izraelben új királynak kell születni. A csillagok állásából a történelmi eseményekre következtetést nem engedte meg Isten a népének, azt mondta, hogy nem kell se a holdat, se a napot, se a csillagokat imádnunk, és a különböző csillagképekből nem kell nekünk mindenféle jóslásokat kiolvasnunk, sőt nem szabad, megtiltotta. De ezek az emberek, mivel őszintén tanulmányozták a dolgokat, és volt ismeretük nagy valószínűséggel Dánieltől, hogy lesz egy messiás, Isten a saját nyelvükön szólt hozzájuk. És az a megdöbbentő, hogy amikor Jeruzsálembe értek, Isten népe, a főpapok és az írástudók pontosan tudták idézni a proféciákat, hogy Betlehembe kell megszületni, mindent tudtak. De csak azok mentek tovább, a napkeleti bölcsek imádni a megszületett megváltót, akiket Isten a saját nyelvükön szólított meg. de biztos, hogy más szívvel, más lélekkel tértek vissza az országukba, mert amikor álomban megintettek Istentől, hogy más úton térjenek vissza, akkor engedelmeskedtek neki. Tehát bizonyíték arra, hogy ők valóban Istent keresték, és Isten megengedte, hogy azon a nyelven értsék meg az elinduláshoz szükséges információt, amit ők értettek az adott tudásukkal. És még a jóvátétel is, nagyon elgondolkodtam, amit Eti mondott a jóvátételen, hogy hát mindig a vesztesnek kell jóvátételt fizetni. Igen, de itt ki volt a vesztes? Látszólag Izrael népe. Valójában, amit fölismertek, és ahogy Béc is idézte azt az igét, hogy Izrael Istene legyőzte Dágont, a mi Istenünket. Tehát itt Izrael Istenének kellett jóvátételt fizetni. Nem Izraelnek, és nem a népnek, hanem Istennek, mert az ő ládáját vitték el, és azt hitték, hogy őt győzték le, de nem őt győzték le. Isten győzte le Dágont, amit megmutatott a hatalmával, és Istennek szólt a jóvátétel, még ha ezt ők hát meglehetősen furcsán értelmezték is. És valóban a ószövetségi törvényekben is benne van a jóvátétel kifizetésének kötelezettsége. Ha például valaki egy bárányt jogtalanul elvett, akkor négyszer annyit kellett fizetni. Tehát Isten megengedte ebben is, hogy bár hát számunkra szinte nevetségesen értelmezték, vagy akarták helyrehozni a dolgokat, de hogy világos legyen mindenki számára, hogy igen, Isten elfogadta, vagy elvárja a jóvátételt, mert ő a hatalmasabb, és ebben is igaz az ő törvénye, és nem változott meg.
3: Rám egy ilyen régi történet mennyi gondolatot szül, és én remélem, hogy üzenetet is szül, hiszen ha semmi más nem viszünk magunkkal, de azt igen, hogy Isten, amikor őt megismerni, megérteni, még tesztelni is akarták, hogy tényleg ő van a dolgok mögött, akkor megengedte, hogy meggyőződjenek. De a döntést senkinek a kezéből nem vette ki. Azt mindenkinek magának kellett meghozni. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és abban a reményben búcsúzom, hogy egy hét múlva ugyanezen a csatornán újra találkozunk. A viszonthallásra!

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugároztuk.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatom! Péter apostol ezt írja. Ti magatok is épüljetek fel szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ebben a levélben egy másik kép az, hogy mi szent papság vagyunk. Minden hívő élő kő. Minden hívő pap. Mi szent papság vagyunk, és később Péter ezt királyi papságnak nevezi. Mint papok, lelki áldozatokat ajánlunk fel Istennek, amelyek kedvesek Jézus Krisztus által. Ez a lelki áldozat az Isten dicsőítése. Az Úrnak tett anyagi felajánlásunk ilyen lelki áldozat. Nem tudom, miért gondolják az emberek, hogy a pénz nem lehet lelki áldozat. Mind attól függ, hogy miként használjuk a pénzt. Aztán felajánlhatjuk Istennek önmagunkat is. Ez lelki áldozat. Ezért áll ez az írásban, íme leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Péter első levele, második rész, hatodik vers. Ez idézet Ézsaiás könyve 28. részének 16. verséből. Ezért így szól az én Uram, az Úr. A Sionra egy követ teszek le alapul, szilárd követ, drága sarokkövet alapul. Aki hisz, az nem menekül el. Ez a kő Krisztus szimbolizálja. A Szentírás ezt a tényt nagyon világossá teszi. Néktek, a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett. Péter első levele, második rész, hetedik vers. Néktek, a hívőknek drága kincs. Jobb fordítás lenne ez. Ezért nektek, akik hisztek, ez az igazi érték. A hívőknek Krisztus az igazi kincs. Azt hiszem, ez annyira érdekes, mert Simon Péter, a nagy robosztus halászember, a drága szót használja. Úgy gondolunk erre, mint ami a nők szókincséből való, de amikor Péter beszél Krisztusról, vagy az ő véréről, akkor a drága szót használja. A hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett. Megütközés kövévé és botránkozás sziklájává. Azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek. Péter első levele, második rész, 8. vers. Ez nagyon fontos fejezete a Szentírásnak. Emlékszel rá, hogy ez a 118. Zsoltár 22. verséből való idézet. Van egy hagyomány, amely visszavisz minket Jeruzsálembe, Salamon temploma építésének idejébe. Királyok első könyve 6. részének 7. versében ezt olvassuk a templomépítésről. Minthogy a templom építésekor már készen kifaragott kövekből építettek, sem kalapácsnak, sem vésőnek, sem egyéb vasszerszámnak a zaja nem hallatszott a templom építésekor. A köveket pontos méretűre vágták a kőbányában, és amikor elérték az építési területet, nem hallatszott kalapácsütés zaja, csak oda tették a köveket a helyükre. A hagyomány szerint az építkezés elkezdésekor egy hatalmas, gyönyörűnek látszó kő került ki a kőbányából, de az építők nem tudták sehova sem illeszteni. Ezért félretolták az egyik oldalra. Mivel útban volt, később lehengerítették egy gödörbe, hogy helyet találjanak a többi kőnek, amelyeket kaptak, miközben arról az útban levő kőről elfeledkeztek. Végül, amikor minden követ a helyére illesztettek, üzentek a kőbányába, küldjétek föl a sarokkövet. Az épület már kész volt, csak a sarokkő hiányzott. Visszaüzenték. A sarokkövet elküldtük nektek a kezdet kezdetén. Aztán visszaemlékeztek. Azt a követ löktük le a dombról. Tehát nagy erőfeszítéssel felgörgették a követ a domb tetejére, és rájöttek, hogy pontosan beillett az üres helyre. Ha igaza van a hagyománynak, akkor bizonyára megfejti az előttünk levő verseket. Az a kő, amit az építők megvetettek, sarokkővé lett. A kő természetesen az Úr Jézus Krisztus képe. Amikor eljött a világba, elutasította a saját népe. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Nem csak akkor utasították vissza, hanem ma is egy Krisztust elutasító világban élünk. Amikor ezeket mondom, ünnepi időszakban vagyunk. Nem ismerem lakóhelyedet, de az én városomban nagy ünnep ez a mostani. Jézus Krisztust azonban elutasítják. A világon a legnagyobb képmutatás az, hogy azt utasítják el, akinek a születésnapját ünneplik. Az Úr Jézus Krisztus neked vagy sarokkő, vagy a botránkozás sziklája. Ez elvisz minket a Szentírásnak egy nagyon szép fejezetéhez, amely elmondja, hogy a keresztény élet hasonló a Krisztusban nyert helyzethez. Amíg ebben az életben élünk, nem tapasztaljuk a normális keresztény életet. Mi azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Péter első levele, 2. rész, 9. vers. Ez az igevers számos csodálatos dolgot elmond felőlünk. Választott nemzetség, királyi papság és szent nép vagyunk, az ő saját népe, nem pedig különös nép. Isten népének nem különlegességnek kell lennie. Úgy tűnik egyesek szerint, ezt jelenti a különleges szó. Sokkal jobb fordítás az, hogy az ő saját népe.

választott nemzetség vagyunk, vagyis kiválasztott nép. Az Ószövetségben Isten Izraelt választotta népévé, és a Szentírásban két választott népcsoport van. Izrael népe a választott nemzetség, és az egyház, amely szintén választott nemzetség és választott nép. Most ne feledjük, hogy Péter a saját népének, a diaszpórának, a zsidó keresztényeknek ír, akik szétszóródtak a római birodalomban, sőt még azon túl is. Valójában ezt mondja, jól lehet éppen most nem úgy néztek ki, mint választott nemzetség, kiválasztott nép. Mivel Krisztushoz jöttetek, kiválasztott nemzetség, választott nép vagytok, akár csak Izrael fiai, akik választottak voltak. Az ország kulcsait az egyház kapta, és ma hirdetnünk kell az evangéliumot, mert az egyház a választott eszköz erre. Ezt a tisztességet a hívők kapták, mintha Isten az övéinek egy csodálatos jelvényt nyomtatott volna, amire ez van írva. Választott nép, választott nemzetség vagytok. Sok hiába való próbálkozás történik korunkban azért, hogy Izrael elveszett 10 törzsét azonosítsák e föld bizonyos népeivel. Azt mondják, hogy ezek a cigányok, a mormonok, az adventisták, vagy a brit izraeliek csoportja, aminek valószínűleg a leghangosabbak a szószólói. Ha bizonyíthatnák, hogy Angliát és Amerikát Izrael elveszett 10 törzse telepítette be, akkor mit bizonyítanának? Isten ideiglenesen félretette Izrael népét, és ma Isten valami újat cselekszik. Kihív egy választott népet, egy választott nemzetséget minden népből, nemzetségből és nyelvből, zsidókat és pogányokat, akik új kapcsolatba lépnek Istennel az egyházban. Jól lehet, mi már Krisztushoz jöttünk, Isten azt mondja, hogy ő választott minket. Ezt nagyon szeretem. Ez emlékeztet két kis utcagyerek történetére, akik a New York-i gettóból mentek az egyik híres üzletházba, és a kirakatban levő árucikkeket nézegették. Azokat nézték, amiket sohasem szerezhettek meg maguknak, de mégis játszottak ezzel a gondolattal. Az egyik ezt mondta, én ezt választom. A másik így szólt, én amazt választom. A fiú így szólt, én választom a labdát. A lány ezt mondta, én választom a kisbabát. Mi olyanok vagyunk, mint ezek a szegény kis utcagyerekek ebben a világban, de amikor ezt mondjuk, Jézust választottam, rájövünk, hogy ő már előbb kiválasztott minket. Milyen csodálatos ez a gondolat. Az Úr Jézus ezt mondta saját apostolainak. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki. János evangéliuma 15. rész 16. vers. Csodálatos ennek tudata. Nem akarok tiszteletlenné válni, amikor kimondom, hogy mivel ő választott ki engem, ő felel értem. A felelősség az övé, mert hozzátartozom. Mennyire örvendeztet az a gondolat, hogy ő választott minket. Királyi papság vagyunk. Az Ószövetségben Isten mindenek előtt Izrael egész népét kiválasztotta, hogy a nép minden tagja papjává legyen. Azt hiszem, hogy a milleniumban Izrael egész népe gyakorolja a papságot ezen a földön. Azonban vétkeztek, és Isten egy törzset választott ki abból a népből. A papok abból a törzsből származtak. Ma nincs olyan papság a földön, amit Isten elismer, csak egyetlen. Ma mindazok, akik az Úr Jézus Krisztusban hisznek, papok. Izraelnek volt papsága. Ma az egyház a papság. Amikor még lelkipásztor voltam, prédikációt mondtam ilyen címmel. Ti katolikus papok vagytok. A katolikus szó azt jelenti természetesen, hogy általános. Ebben az értelemben minden hívő katolikus pap, és mindenkinek van bejárása Istenhez. Mivel Krisztushoz tartozunk,
oda járulhatunk jelenlétébe, a szentek szentjébe. Simon Péter azt mondja e helyen, hogy mint hívők, királyi papság tagjai vagyunk. Mi a király gyermekei vagyunk. E levélben egy kicsit később azt fogjuk olvasni, hogy Isten szeme az igazakon van, és ő meghallja imádságaikat. Milyen jó ez a tudat! Szent nemzet vagyunk. Izrael népe sohasem vált szenté, és ugyanezt lehet elmondani az egyházról is. Izrael látványosan kudarcot vallott. Az egyház döbbenetesen kudarcot vall. Mégis szentek vagyunk vele való kapcsolatunkban, mert Krisztus a mi igazságunk. Ha odaállhatsz Isten elé, az nem miattad van. Az Krisztus által történik. Nem gondolhatok csodálatosabb értékre, mint arra, hogy ma előtte tökéletesen állhatok meg. Milyen öröm, hogy szent nép tagjai vagyunk, amely új ezen a világon. Isten tulajdonba vett népe. Mi Istenhez tartozunk. Ezért ezen a világon nem csak egy új nép, hanem hozzá tartozó nép is jelen van. Nem tudom, hogy egyes keresztjének miért félnek ettől a gondolattól. Ez nem azt jelenti, hogy mi különcök vagyunk magatartásunkban, és furcsán viselkedünk, hanem azt, hogy hozzá tartozunk. Mi az ő saját népe vagyunk. Ezt ahhoz a fiúhoz hasonlíthatjuk, aki kimegy és munkát vállal, pénzt keres életében először. Addig az édesapja tartotta el, de most már a megkeresett pénz az övé. Krisztus munkája, megváltási műve megkívánta vérének kiontását, ahogy ebben a levélben látjuk, és most már az ő népe vagyunk.

Az Úr Jézus ezt mondta főpapi imájában. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket. János evangéliuma 17. rész 6. vers. Jézus ezt is mondta. Akit nekem ad az atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. János evangéliuma 6. rész 37. vers. Milyen csodálatos, hogy az atya minket Krisztusnak adott, Isten a sajátjának nevez minket. Ma téged is sajátjának nevez, nem számít ki vagy, melyik fajhoz tartozol. Jézus Krisztus a saját tulajdonának nevez. Azt akarja, hogy csatlakozz a kiválasztott nemzethez és a királyi papsághoz. Nem arra hív el, hogy bizonyos egyenruhákat viselj,

0: Boldog nép az, amelynek így megy a sora. Boldog nép az, amelynek az Úr az Istene. 144. Zsoltár, 15. vers. Mi pedig a te néped, legelődnek nyája, örökké magasztalunk téged. 79. Zsoltár, 13. vers. Ézsaiás proféta által Isten így szól. Népe vétke miatt éri a büntetés. Ézsaiás könyve, 53. rész, 8. vers. Az új szövetségben pedig ez van. Ezért Jézus is, hogy megszentelje a népet tulajdon vére által, a kapun kívül szenvedett. 13. Zsoltár, 12. vers. Ó, milyen csodálatos helyzetünk van Krisztusban! Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Péter első levele, 2. rész, 10. vers. Akik egykor nem az ő népe voltatok. Nem tartoztunk Istenhez, hanem távol voltunk tőle. Akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Van egy ajándék, amit nem akarsz elszalasztani, és a dobozra ez a név van írva, hogy irgalom. Ez egy nagy ajándékdoboz, mert Isten gazdag kegyelemben. Ha szükséged van rá ma, oda mehetsz hozzá ezért az ajándékért. Ne felejtsd el, hogy Péter különösen a diaszpórának, az idegen országokban szétszórt zsidó megtérteknek ír, akik egykor nem az ő népe voltatok. Elutasították Krisztust, mint mesiásukat, és Isten is elvetette őket. Most pedig Isten népe vagytok. Isten újat visz véghez, amikor egy népet hív ki, és irgalmát terjeszti ki rájuk. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Péter első levele, 2. rész, 11. vers. Isten gyermekének magasztalni kell az ő nevét. Miképpen? Énekek éneklésével? Ez mind rendben van, de ennél még jobban is kifejthetjük az ő dicséretét, amikor nem követjük a test cselekedeteit. Korábban Péter azt mondta, hogy a test cselekedete az irigység, álnokság, képmutatás és rágalmazás. Dicséretét fejezzük ki a magatartásunkkal, amelyet Isten igéje alakít. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Péter első levele, 2. rész, 12. vers. Tisztességesen éljetek a pogányok között. Láthatod, hogy az igazi keresztény elkülönülés nem valami kegyes álláspont, amit magunkra öltünk, ez nem pusztán a világias dolgoktól való tartózkodás. Ez nagyon is pozitív cselekedet. Magában foglalja a becsületességet és a jó cselekedeteket. Minden hívőnek bármilyen üzletágban be kell mutatnia, hogy Isten dicsőíti a becsületességével. Ez a világ előtti bizonyságtétele. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Segítségedet kérem ahhoz, hogy ebben a világban hadd mutathassam be az igazi krisztusi tulajdonságokat, és ezáltal hadd ismerjenek meg téged az emberek. Ámen.
1: Hallgatóink levelei.
2: Először írok levelet, így bemutatkozom. Egy Tolna megyei kis faluban, Szakályban élek. Egy régebbi lelkiposta adásban hallottam olyanról, hogy egy adás pont olyankor hangzott el, amikor egy hallgatónak a legnagyobb szüksége volt rá, vagy egy másik embernek az Úr úgy alakította az életét, hogy az ő hozzá vezessen, bár nem biztos, hogy a legjobban, legsimábban indult. Leírom most az én történetemet is, ami hasonló ehhez. Szintén az egyik adásban bíztattátok a hallgatókat, hogy a leveleket tegező hangnemben is lehet írni, én is így írom, remélem nem sértelek meg benneteket.

0: 1974-ben születtem Dombóváron. Születésem után pár hónappal meg kellett műteni mindkét fülemet, ebből kifolyólag vagy más egyéb okból hallássérült lettem. Általános iskola után vasúti szakközépiskolába jelentkeztem, majd az 5 év letelte után egy vasútállomáson kaptam munkalehetőséget. Ott egy kolléganő invitált, hogy menjek el, nézzem meg, milyen az ő ima összejövetelük. Az időpontot rosszul adtam meg, és így egy órával előbb ott voltam. Akkor találkoztam a gyülekezet vezetőjével, és ebben az egy lyukas órában elbeszélgetett velem többek között hitbeli dolgokról, beszélt az igazi hitről. Azóta vagyok hívő. Isten gondviselése így alakította az életemet, hogy ismerjem meg őt. Később belegondoltam, ha nem vagyok hallássérült, akkor saját falum vasútállomásán lettem volna forgalmi szolgálattevő, és elmerültem volna az agykontrollban, a keleti meditációban és más egyéb okkult dolgokban, amik akkor érdekeltek, és egyáltalán nem az Úr felé mutattak. De így megismertem őt, és ez sokkal jobb. Tehát az az egy óra sokat segített, sőt, később ugyanaz a kolléganő adott egy Vetés Aratás című keresztény újságot, abban pedig megtaláltam a Magyar Evangéliumi Rádió adásainak ismertetőjét. Az adások hallgatásával sokat segített épülni az Úr, például a lelkiposta adásokkal is, de más egyébbel is, amiért nagyon hálás vagyok Istennek. Egy férfi hallgatónk Szakályból.
1: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra, írta William MacDonald. Május 4-e. Szellemi oxigénhiány. Van út, amely egyenesnek látszik az ember előtt, de végül a halálba vezet. Példabeszédek könyve 14. fejezet, 12. vers. Kétszer is olvashatjuk a példabeszédek könyvében ezt az igeverset. Az előbb említett 14. fejezet 12. versében és a 16. fejezet 25. versében is, hogy a helyes utat illetően nem lehet a magunk döntésére hagyatkozni. Amit az ember helyesnek lát, nyomorúságban és ínségben végződik. A II. Világháború idején az amerikai haditengerészet vezetősége találó példában mutatta be ezt a tényt a repülő személyzetnek. Megkísérelte tudatukba vésni azt, hogyha nagy magasságban repülnek és nem használnak oxigént, akkor már nem bízhatnak saját érzéseikben. Beültettek egy pilótát a kísérleti fülkébe egy asztal mellé, amelyen egy papírlap volt, matematikai feladatokkal. Azután a nagy magasság utánzására oxigént vontak ki a kamrából. Amikor ritkább lett a levegő, jelezték a pilótának, hogy elkezdheti a feladatok megoldását. Előzőleg elmondták neki, hogy addig ez még senkinek nem sikerült. A pilóta gyorsan megoldotta a feladatokat, és bizonyos volt abban, hogy ő lesz az első kivétel. A tételek könnyűnek látszottak, és úgy ítélte, hogy hibátlanul oldotta meg őket. Amikor azonban ismét oxigént vezettek be a kamrába, a pilóta kijött, és a megoldott példákat kijavították. Megdöbbenve látta, hogy a problémák megoldására való képessége veszélyesen lecsökkent, mert agya nem kapott elegendő oxigént. A lecke természetesen arra szolgált, hogy megmutassa a pilótának, hogy nagy magasságban milyen fontos az oxigén pótlása, ami nélkül már nem bízhatnak meg saját ítélő képességükben, és így könnyen lezuhanhatnak. A bűn veszélyesen korlátozta az ember ítélő képességét. Bizonyos afelől, hogy a mennybe vezető út abban áll, ha a legjobbat teszi, ami tőle telik. S ha azt mondják neki, hogy jó cselekedetei által még senki sem üdvözült, akkor bízik abban, hogy ő lesz az első kivétel. Csak hogy ez nem így van. És ha továbbra is megmarad nála ez a szellemi oxigénhiány, akkor bizony elvész. Biztonságának és üdvösségének egyetlen alapja az, hogy Isten igéjében bízzék, s ne a saját ítélő képességében. Ha ezt teszi, akkor megbánja bűneit, és elfogadja az Úr Jézus Krisztust urának és üdvözítőjének. Mivel Isten igéje igazság, ezért akik benne bíznak, azok járnak a helyes úton.

0: A Lelki Posta műsorát közvetítjük, ez már az 1315-ös számú adás.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mai Lelki Postában igyekszünk az elmúlt hetek hallgatói leveleiből minél többet közzétenni. Már is bontjuk az elsőt.
0: Drága testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, úgy kezdődött a dolog, hogy már hónapok óta küszködöm a szeretetlenségemmel, és kértem az Úr szabadítását. Kemény harc volt, sok drága testvérem ima támogatásával, és akkor jött az első csoda. Hétvégén nagy családi találkozónk volt, 23 felnőtt, 9 gyermek előtt tehettem bizonyságot ennek a harcnak az Úr általi győzelmes kimeneteléről. Tegnap meghallgattam a kamaraerdei missziói munkásokkal készült interjút. Két eddig ismeretlen szolgáló testvérem számolt be a szociális otthoni küzdelmeikről, győzelmeikről. Most én is hozzáteszem a mai megtapasztalásomat az Úrral való csodálatos találkozásról. Reggel az otthonban kezdtem a napot önkéntesként. Azonnal egy vitába cseppentem bele, ahol is a tolókocsis Erzsike szeretetlenül lökte meg az útjában álló Kati nénit. Baleset nélkül megúsztuk a dolgot, de az indulatok látható módon nem csillapodtak. Elkezdődött a bibliaóra, és mindketten jelen voltak. Az ige, az Isten Jézus Krisztusban lehajló szeretetéről hangzott, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezt a tényt, ezt a csodát úgy tettük személyessé magunkra nézve, hogy a világ helyett magunkat helyettesítettük be, és így értelmeztük a mondatot. A sok esemény között el is felejtettem a reggeli összezördülést, de a bibliaóra után Erzsike odakerekezett elém, és azt mondta, Kati, Kati. Nem igen értettem, mit akar, de mentem vele. Katihoz érve láttam meg az Úr Jézus Krisztus munkáját, mert Erzsike a találkozáskor bocsánatot kért a reggeli incidensért. A két asszony megbékélve kezet fogott, és úgy búcsúzott el egymástól. Hálával és magasztalással teli szívvel írom most ezt a történetet, mert személyesen többet magammal újra megtapasztaltam az Úr feloldozó kegyelmét és a nyilvános bűnvallás áldott következményeit, és másokra is kiható áldásait. Köszönöm, hogy ezt a csodát veletek is megoszthattam. Nagy hálával és sok áldással hallgatom az adásokat, és olvasom másokkal is, megosztva az újságot. Azért szerelmes atyám fiai, erősen álljatok, mozdíthatatlanul buzgolkodva az Úr dolgában mindenkor, tudva, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Korintusi első levél 15. fejezet 58. vers.
1: Nagyon szépen köszönjük a kedves sorokat! Talán nem minden hallgatónk értette a levél elején a kamaraerdei misszió munkásokkal készült beszélgetésre való utalást. A Só és Lámpás műsorban hangzott el, amely a honlapunkon volt meghallgatható. Bátorítjuk internettel rendelkező hallgatóinkat, hogy hetente nézzék meg a fönnlevő műsorokat, hiszen minden héten több órányi új anyaggal gazdagodik a MERA programja.
0: Kedves MERA munkatársak! Szeretettel köszöntök minden kedves testvért és testvérnőt, akik végzik ezt a nagyon fontos és szép szolgálatot a rádióadásokban, a missziós szolgálatot. Így naponként hallgathatjuk Isten igéjét és a bizonyságtételeket. Megkaptam kedves levelüket, melyre csak így tudok válaszolni. Írok egy bizonyságtételt, amely ebben az évben februárban történt az életünkben. Gyermekeink már felnőttek, és ketten vagyunk férjemmel. Hétfői nap volt, az automata mosógépet beindítottam, és elmentem hazúról. Férjem kint dolgozott, és a lakásban nem volt senki, a szekrények ajtaját kinyitogatta szellőzni. Távol létemben a mosógép kigyulladt. Szinte elégett, és körülötte egy pár törölköző is. Olyan füst volt mindenütt, kormos lett minden a lakásban, minden koszos lett. Nagy próba ért bennünket, de Istennek hála, a házunk nem égett le. Imádkoztunk, hogy a békességünket el ne vegye a kísértő. Jöttek gyerekeink, és az volt az első, hogy imádkoztak erőért és segítségért az Úrhoz. Sok szép igei erősítést kaptunk ezekben a nehéz órákban. Lelki pásztorunk is eljött hozzánk imádkozni, így Istennek szeretetét és segítségét érezhettük. Nem voltunk egyedül a bajban. Kértem Istent, hogy a próbát fordítsa lelkünk javára. Gyermekeink és testi-lelki testvéreink nagy szeretettel jöttek, segítettek. Vitték a sok kormos ruhát, amit otthon kimostak, mert nálunk nem lehetett. Voltak, akik pénzt adtak, így segítettek. Mindent át kellett festeni, takarítani. Most már örülünk, hogy újra itthon lehetünk. Minden rendbe jött, minden tiszta lett. Hálát adunk Istennek. Ezúttal is nagyon szépen köszönjük testvéreink, gyermekeink, unokáink önzetlen szeretetét és segítségét. Áldjon meg érte mindenkit az Úr Jézus. Krisztus bőségesen fizessen meg áldásaival. Megpróbál az Úr, de el nem hagy. Áldott legyen az ő szent neve. Ha elvettük Isten kezéből a jót, a rosszat is el kell vennünk. Mindenért hálát adjatok, tanácsolja az ige. Szeretettel, Éva.
1: Meggyőződésem, hogy tényleg nagyon tanulságos, amit most hallottunk. Valóban történnek velünk olyan dolgok, amelyekre egyáltalán nem számítunk. Ilyen egy kigyulladó mosógép is velünk is megtörtént. Hála Istennek, hogy testvéreinket a nagyobb bajtól megőrizte, és hogy testvéri segítséget kaptak. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Orosz Enikővel beszélgetek, Éri Mihály falván. Kezdjük talán azzal, hogy honnan indult az életed. Egy picit mesélj magadról.
2: Nekem apukám meghalt, mikor 2,5 éves voltam. A testvérem akkor volt 3 hónapos, úgyhogy anyukám nevelt bennünket.
1: Betegsége volt édesapád?
2: Elakasztotta magát.
1: Ó, sajnálom.
2: Kicsi korunktól úgy nőttünk fel, hogy hittünk Istenbe. Anya mindig olvasott nekünk a Bibliából, történeteket mesélt. Rendszeresen templomba jártunk, imádkoztunk. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy olyan anyukával áldott meg, aki bemutatta nekem Jézust, Istent, és ha bár még akkor kicsi hittel ajándékozott meg, de az engem boldoggá tett, és erőt adott az úton, amit járnom kell.
1: Hogyan folytatódott az életed? Ez a kicsi hit mikor kezdett növekedni?
2: Hát a mamám meghalt, ő baptista volt, mert mi katolikus templomba jártunk, és mama baptista volt, és mikor meghalt, a temetés után meghívtak az imaházba. És én azt hittem, hogy ilyen halottra így megemlékezünk, mert szokás volt nálunk is, meg több helyen, és eljöttem persze vasárnap. És ugye kicsit meg is lepődtem, hogy mamát meg se említették, de már maga az énekek, meg a prédikáció az úgy megragadott, úgy éreztem, hogy olyan más, olyan jó volt itt nekem. Aztán hébe-hóba eljöttem egy húsvétba, egy karácsonykor, és egy alkalomkor, mikor eljöttem, az akkori lelkipásztor, Gerge István, ahogy mentem kifelé az istentisztelet végén, felajánlta, hogyha szeretnék imádkozni bármikor, ő szívesen rendelkezésre. És az Úr adott olyan erőt akkor a pillanatban, mert annyira hirtelen jött ugye ez a felajánlás, hogy én mondtam, hogy akár most is. És akkor mondta, hogy igen. És akkor leültünk, beszélgettünk, ő elmesélte, hogy mennyire egyszerű befogadni az Úr Jézust a szívünkből, csak meg kell válnunk bűneinket. És kegyelmet nyerünk, és én abban a pillanatban az Úr annyira csodásan vezetett, és olyan világosságot adott az elmémbe, hogy ezt el tudtam hittel fogadni. Aztán imádkoztunk, és éreztem, hogy a bűneim terhe lehullik, és azon az estén én repültem hazafele. Csak hogy nem igazán tudtam én, mit jelent újjászületni, meg hogy akkor ez hogy is kéne folytatódjon. Jöttek a mindennapok, a munka, a család. És én úgy elsodródtam, hogy 3 évig, úgy el voltam, megjelentem, de annyira nem vettem én ezt úgy komolyan. És akkor az Úr egy depresszió által lecsapott rám, várt rám egy ideig. És akkor mindent elveszítettem, nem tudtam menni dolgozni, nem érdekelt már semmi. odáig jutottam, hogy csak feküdtem egy szobába, a redőny lehúzva, nem kellett tenni való semmi, azelőtt meg egy aktív életet éltem. És akkor így hébe-hóba eljöttem az imaházba, és láttam, hogy mindig a Bibliát, hogy forgassák, hogy na, most itt olvasunk, ott is, az úgy bennem is úgy megindult, mert bár mindig hittem Istenbe, de nem voltam egy ilyen rendszeres Biblia olvasó. És akkor így, ahogy olvasgattam a Bibliát, akkor úgy kezdtem rájönni arra, hogy milyen sok a bűnöm, és hogy Isten mennyire szeret. Ez a két dolog, ami úgy kiragyogott nekem az egészből, és olyan sokszor bátorított az Úr. Az első ige, amit kaptam tőle, az a Jobb könyvének az 5. részében van megírva. Boldog ember az, akit Isten megdolgál azért, a mindenható büntetését meg ne utálja, mert ő megsebez, de be is kötöz. És ezt az igét olyan sokszor úgy elolvastam, és éreztem, hogy ez nekem erőt ad, de annyira nem értettem, én csak majd sokkal, hát évek múlva értettem meg, hogy ő megsebez, de be is kötözött. Aztán volt egy ige, ami, hogy a szívembe vésődött, a Róma 8:28, akik Istent szeretik, minden a javukra van. Ezt is nagy nehézségek közepette, ki volt függesztve egy falra, és mindig olvastam, és akarva akaratlanul a szívembe vésődött. És ezt is évek múlva értettem meg, hogy mindent a javamra formált. Ahogy Ézsaiásnál is megvan írva, hogy ime áldású volt nékem arra nyomorúság, és te kimentetted lelkemet a pusztulás vermében. Így kezdett el megváltozni az életem is. Sokszor voltam rosszul a depresszióval kapcsolatban, és már akkor Gál Győző volt a lelkipásztorunk, és kaptam egy könyvet tőle, kivezető út a depresszióba. És abba írt, hogy amikor rosszul vagyok, mindig este jött rám a rosszul lét, és akkor nem is viseltem én el mást, idegesített, ha más körülöttem volt. És abba írta, hogy mikor rosszul vagyunk, akkor ige. Adott ott igéket, és én azokat kikerestem a Bibliába, és mikor este nem voltam jól, azok meg volt kariókával jegyezve, hogy könnyen leljen meg, mert olyankor nem igazán keresgélsz, és akkor emlékszem rá, hogy fel se fogtam, én csak olvastam, és hiszem, hogy az Úr az ige által megmagyarázhatatlan módon számomra, de átformálta a szívemet. És akkor így teltek az évek, aztán anya hazajött egy alkalommal az imaházból, és mondta, hogy készülnek bemerítkezni. Abba az áldott pillanatban tudtam, hogy én is akarom. És amíg vártam, reggel legyen, hogy tudjak menni, hogy szóljak, hogy én is. És akkor azóta így járok az Úrral.
1: És mi van a depresszióval?
2: Hála legyen az Úrnak, hogy jól vagyok. Nem mondom, hogy nem esek hamarabb, nem csüggedek el hamarabb, mint a, úgymond az átlag, de nem kell gyógyszereket szedjek, az Úr meggyógyított.
1: Hála érte neki.
2: És meg is erősített, igen, hogy bár érzékenyebb vagyok, mint úgy az átlag, de kaptam egy igét egy szerdai este, hogy elég neked az én kegyelmem. És tudtam, hogy azon az estén nekem mondta, hogyha maradtak is olyan dolgok, amik így emlékeztetnek arra, hogy mi volt, ne felejtsem én el, hogy honnan hozott vissza az Úr. Elég nekem. Azt tart meg, amikor nehezebb.
1: Milyen szolgálatot bíz rád Isten?
2: Hát én úgy érzem, hogy sokszor a depressziósokat bízza rám, szinte vonzom őket. Meg úgy meg is látom, látszik a szemükön. És mindenkinek, akinek csak lehetem, elmondom, hogy van egy út, azt ismerem, és ha te is akarod, meggyógyulhatsz, és menjünk azon is. Az Úr Jézushoz próbálom vezetni.
1: Elfogadják?
2: Van, amikor igen. Van, aki elfogadja, van, aki nem. Adok is olvasnivalókat. Elmesélem én is az én tapasztalatomat, hogy volt, mint volt. Aztán látom, van, aki fogadja, van, aki nem.
1: Mit gondolsz, van-e olyan mélység, ahonnan Isten ne tudna szabadítani?
2: Nincs.
1: Biztos vagy benne?
2: Biztos. Nagyon mérő hozott vissza.
1: Úgyhogy biztatsz mindenkit, hogy hozzá meneküljön, akármilyen helyzetben
2: így
1: van.
2: Így van. Egyedüli megoldás. Máson ne is próbálkozzanak, csak felesleges út.
1: Próbáltak neked is gyógyszereket, stb.
2: Szedtem, igen, nagyon sokáig. Enyhítik a helyzetet, de nem oldják meg.
1: nem oldják meg.
2: Egyedüli út, egyedüli gyógyszer, Jézus. És egyedüli megoldás mindenre.
1: Köszönöm szépen, hogy mindezt megosztottad velem is, meg a hallgatókkal is, és Isten áldjon és őrizzen, és köszönöm szépen, hogy őszintén elmondtad mindezeket.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves nézőimet, kedves hallgatóimat. Tudják, az elmúlt napokban feleségemmel nagyon-nagyon sok bibliai szakaszt átolvastunk, és együtt beszélgettünk, és együtt gondolkoztunk. Ahogy kutakodtunk a Szentírásban, egyszer csak elénk került Jeremiás próféta könyvének 33. fejezete, és a 33. fejezetnek a 6. verse Károli fordítás szerint. Nagyon megdöbbentett. Kicsit más, mint az új fordításban, és a számomra most valahogy elképesztően sokat jelentett. Úgy gondoltam, hogy ezt érdemes lesz önökkel is megosztani, mert hogy valami új világról beszél. Amikor Jeremiás ezt a különös kijelentést kapta az Úrtól, éppen feje tetején állt a világ. Háború volt. A babiloniak éppen készültek teljesen elpusztítani a templomot, teljesen elpusztítani Júdának az önálló államiságát, és úgy nézett ki, hogy itt a vég. És amikor Jeremiás ezzel állt az Úr előtt, egyszer csak megszólalt az Úr, és ezt mondta neki. Íme én hozok néki kötést és orvosságot, és meggyógyítom őket, és megmutatom nekik a békesség és a hűség kincseit. Tudják, amikor ma arra gondolok, hogy az ember betege, nem fizikailag feltétlenül, bár úgyis egyre több járvány és mindenféle különös betegség terjed, de lelkileg és szellemileg, akkor azt kell mondani, hogy nagyon súlyos válságot élünk meg, és nagyon súlyosak a betegségek. És tudják, azt is állítom, és azt is kénytelen vagyok elmondani, hogy erre a betegségre mindenütt próbálunk gyógyírt találni. Épp az elmúlt héten beszélgettem valakivel, aki elmondta, hogy gyermeke lelki segítségért fordult egy hivatásos segítőhöz. Több mint 40 ezer forintot kell fizetni óránként. És azon gondolkodtam, hogy és hol lesz majd a vége? Mennyi az, amit még megér a lelki segítség és az elvileg gyógyulás reménye, és mikor fogy ki a család abból a pénzből, amit még erre lehet áldozni. Tetszik tudni, néha olyanok vagyunk a lelki bajainkkal, mint a költő szerint a cínege a cipőjével. Futkos fűhöz, fához, szalad a vargához. De hát nem talál az ember megoldást. Miért is nem? Mert talán pont nem ott keresjük, ahol a megoldás van. És az Úr azt mondja, Jeremiás, mondd meg a népemnek, én fogok nekik majd kötést és orvosságot hozni, és meggyógyítom majd őket. És aztán ott ülnek majd a romhalmaz tetején. Nem, Istennek valami sokkal szebb és szentebb szándéka van. Azt mondja, hogy utána kinyitok előttük egy új világot. Megmutatom nekik a békesség és a hűség kincseit. Ó, már az is önmagában óriási dolog lenne, ha egyszer csak békesség és hűség jelenne meg köztünk, nagy kincs. De Isten igéje, minthogyha egy kitáruló kapuról beszélne. Amin belépve, egymás után fedezzük fel a kincseket. Hallottam egy férről, aki a kocsmába meg a játékgépekhez hordta a család vagyonát. És amikor megszabadult ettől a szenvedélyétől, mert megtalálta az Urat, a felesége azt mondta, ó, már az óriási ajándék volt, hogy nem kellett rettegnem estéről estére, hogy jön haza. Ott voltunk az üres lakásban, de végre békességünk volt. De aztán nem maradt ennyiben a dolog. Mert a férjnek a megtérése nem csak valamiféle ideiglenes hóbort volt. Komolyan odaadta a szívét az Úrnak. És nem fogják elhinni, a lakásban egyszer csak bútorok jelentek meg, meg ülőgarnitúra, meg asztal, meg székek, meg konyhaberendezés, és az az otthon kivirágzott. És elmondta a feleség, hogy egy idő után még a szerelmük is újjá élett, pedig erre aztán nem érzett semmiféle reményt. Egy cigány emberrel beszélgettem, akinek föltettem azt a kérdést, miből lehet biztosan tudni egy kívülvalónak is, hogy az ő élete tényleg megváltozott Krisztusban. Tudják, mit mondott? Hát legelsőbben is abban,
hogy hűséges vagyok a feleségemhez. Milyen megdöbbentő ez a válasz. A hűség bizonyítéka a Krisztussal való együttjárásnak. De hát, hogy is ne lenne? Hiszen, hogyha valaki azt a híres lélek gyümölcsét fölsorolja magában, akkor egyszer csak ott van az egyik különös gerezd, a hűség. Vajon nem lenne erre nekünk szükségünk? Vajon nem kéne ma is oda menni az Úr elé, úgy, mint társadalomnak, úgy, mint gyülekezetnek, vagy úgy, mint családnak, hogy Uram, ismered a mi megsebzett, összetört, nagyon beteg állapotunkat. Ide az van írva, hozol majd kötést és orvosságot, meg az van ide írva, hogy meggyógyíthatsz bennünket. Uram, szükségünk van a te gyógyításodra, és olyan jó lenne, ha előttünk is föltárnád ezt a különleges ajtót, ami abba az országba vezet, ahol utána megláthatjuk a békesség és a hűség kincseit, ahol megtanulhatjuk újra szeretni egymást, ahol nem kell félni egymástól, ahol bízhatunk egymásban, ahol lelki értelemben, fizikai értelemben, szellemi értelemben, biztonságban vagyunk. Csodálatos lenne ez. És ez nem utópia, mert ezt Isten ajánlotta föl. Imádkozzunk ezért. Uram, te tudod, hogy mekkora ajándék, hogy a te igédben ilyen különleges és ilyen nagyszerű ígéretek vannak. De azt is tudom, Uram, hogy ezek az ígéretek nem válnak valóra csak úgy maguktól. Nekünk kell odajönni hozzád. És köszönjük, hogy mi már ismerjük az Úr Jézus Krisztust, a te egyszülött fiadat, aki azért jött ide, hogy a sátán munkáját lerombolja. És minden megnyomorodott lelki állapotunk, hűtlenségeink, békétlenségeink, háborúzásunk, harcaink, árulásaink, egymás rágalmazó szavaink, mind az ördögnek a munkája. Könyörülj rajtunk, hogy meggyógyulhassunk, és hogy kitárulhasson előttünk is a te országodnak az ajtaja, bárcsak rátalálnánk az igazi békesség és a hűség kincseire. Amen.

0: A műsor végén megköszönjük megtisztelő figyelmüket. Köszönjük, hogy imádkoznak értünk, és köszönjük mindazoknak, akik anyagilag is támogatják szolgálatunkat. Ha szeretnének velünk kapcsolatba lépni, megtehetik, vezetékes telefonszámunk 361-327-0440, mobil számunk 3620-5652-840.
1: E-mail címünk radiokukac.mera.hu, postacímünk 1428 Budapest, postafiók 4.
0: Isten áldását kívánja a műsor szerkesztője, Kulcsár Anikó.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Istennek joga van ahhoz, hogy tervet készítsen a jövőre. Nyilvánvalóan végzett ilyen tervezést. Ezeket a terveket Isten rendeléseinek nevezzük, amik már kezdettől fogva megvoltak Isten gondolatában. Vagyis volt egy terve, amit követni akart. Úgy akarta, hogy világegyetemet teremt, és megtette. Sohasem kérdezett meg senkit ezzel kapcsolatban. Lényegében sohasem kérdezte meg, hogy akarok-e létezni vagy nem. Engem teljesen kihagyhatott volna. Téged is kihagyhatott volna, de nem tette. Hála Istennek, gondolt rám és rád. Rendelése az volt, hogy megengedi az ember bukását, és azt hiszem, nagy mértékben beletartozott Isten tervezésébe, mivel tudta, hogy amikor egy szabad akarattal rendelkező személyt teremt, akkor az a szabad választás lehetősége nyomán el fog bukni. Az emberiség az Istennel szembeni engedetlenséget választotta, de Isten erre nézve is intézkedett. Eltervezte, hogy egyeseket az üdvösségre választ, és eltervezte, hogy elküldi a megváltót a világba. Bizonyára meg is cselekedte. Eltervezte, hogy megváltja azokat, akik hozzájönnek, vagyis a kiválasztottakat. Bármiként nevezheted őket, de akik Krisztushoz fordulnak üdvösségért, azok kiválasztottak. Ezt mondhatod. Akkor ő nem választott ki mindenkit. Nem találom ezt a Szentírásban. Az Úr Jézus mondta, akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. János evangéliuma, 6. rész, 37. vers. Meghívása mindenkinek szól, aki hozzá akar jönni. Erre a meghívásra mindenki jogosult, de ezt el kell fogadni, és az elfogadás a mi felelősségünk. Péter tényleg bele akar vinni minket a mély vízbe, amikor ezt mondja. Akik ki vannak választva, az Atyaisten eleve elrendelése szerint. Láthatod, Isten az ő terve szerint működik. Végtelen számú terv lehetett előtte, de ő ezt választotta. Miért? Mert tudta, ez a lehető legjobb terv, és a kis ember nincs abban a helyzetben, hogy kihívja Isten döntését. Ő a teremtő, és mi csak teremtmények vagyunk. Mi még csak azt az időt sem tudtuk meghatározni, hogy mikor szülessünk, sem azt a családot, hogy melyikhez tartozzunk, sem a magasságunkat, sem a szemünk színét, sem az intelligencia hányadosunkat. Akármik legyünk is ma, az Isten kegyelméből van. Ő döntötte el mindezeket ránk vonatkozóan. Ezek mind hozzátartoznak nagyszerű tervéhez. Nem tudom, miért találunk hibát Isten tervében. Talán egyesek úgy képzelik, hogy ő valamilyen aljas trükköt alkalmaz, pedig nem ezt teszi. Isten jó, kegyelmes és hosszú tűrő. Meg akar minket váltani, és azt akarja, hogy boldog életünk legyen. Istenben bízhatunk. Milyen furcsa, hogy egyesek ellenkeznek Isten tervével, miközben teljesen egyetértenek azzal, hogy az emberek között tervszerűen kell ténykedni. Például, amikor feleségemmel együtt Londonban repülőre szálltunk, akkor az a gép elvitt minket Los Angelesig. Amikor a repülőgépen voltunk, a kapitány beszélgetett velünk a hangszórón át. Örömmel vettem tudomásul, hogy hangját hallottam, és meggyőződéssel beszélt. Biztos voltam benne, hogy már máskor is ült repülőgépen. Vázlatosan közölte repülési tervünket. Átrepülünk Skócia, majd Észak-Írország felett, aztán átkelünk az Atlanti-óceánon. Átrepülünk Izlandon, de nem láthatjuk, mert felhők borítják. Amikor Grönlandhoz érkezünk, remélem, láthatjuk a szigetet. Ott egy kicsit viharos időjárással találkozunk, de az nem túl veszélyes. A felhőtakaró kezd szétoszlani. Átkelünk a Hudson-öblön és Labrador fölött, majd átrepülünk a jéghegyek fölött. Nagyon kellemes repülésünk lesz, és nagyon nyugodt lesz az utazásunk. Mi most előretudásról és kiválasztásról beszélünk. Azt az egész tervet eltervezték nekünk. Senki sem rohant a kabinhoz, és nem tiltakozott. Nem helyes az úti tervetek. Örültünk annak, hogy terv szerint haladhattunk. Biztosan örülök annak, hogy a világegyetem istenének terve van, és hogy ő tudja, mit cselekszik, merre halad, és ő a legjobbat akarja nekünk. Halleluját mondok a kiválasztásért, ami Isten előre tudásán alapul. Isten képes véghez vinni tervét pontosan, mert mindent tud. A repülőgép pilótája mondott néhány szót az időjárási viszonyokról, és neki követnie kellett a repülési tervet. Isten mindent ismer. Minden körülményről tud. Minden előre látható és előre nem látható változásról tud. Tehát bízhatunk benne teljesen.

Amikor Péter így szól, az Atyaisten eleve elrendelése szerint, akkor azt mondja, hogy ezt az Atyaisten cselekedte. Most beszél a Szentlélek munkájáról. A lélek megszentelő munkája által. Hadd emlékeztesselek arra, hogy amikor a megszentelést azonosítjuk Krisztussal, ez azt jelenti, hogy ő a mi szentségünk. Sohasem lehetünk ennél jobbá, ami a helyzetünket illeti, mint amilyen helyzetben most vagyunk, mert mi tökéletesek vagyunk ő benne, és ő elfogadott minket szeretetben. Ehhez semmit sem tehetünk. Ez a mi helyzetünk Krisztusban. Azonban, amikor a megszentelődést a Szentlélekkel azonosítjuk, ez valami mást tartalmaz. Péter így szól. A lélek megszentelő munkája által, és ebben a Szentlélek világban végzett szolgálatáról beszél, aki nem csak megtéréshez segít, és felel újjászületésünkért, hanem kezd munkálkodni az életünkben, hogy eljuttasson minket a lelki nagykorúságra, ahol teljesek és érett keresztények leszünk. Sajnos sok keresztény már 50 évvel vagy már régebben megváltást nyert, és még mindig csecsemőként halad a menny felé. Egyáltalán nem növekedett. Zavarban lesz majd, ha Isten jelenlétébe kell állnia, és még mindig nyűgös csecsemőként kerül oda. A Szentlélek munkája a megszentelés ezen a földön. Mennyire kívánom, hogy ezt sokkal jobban hangsúlyozzuk. Amikor ezeket mondom, országunkban legalább 25 szervezet vagy szolgálati csoport van, amely szakértőként mondja meg, hogy miként lehet valaki megfelelő, beteljesedett keresztjén, és hogy miként érezheti magát kényelmesen, mint keresztjén. Remélem, sohasem jutsz el egy olyan állapotba, ahol nem érzed alkalmatlanságodat, és Jézus Krisztustól, mint megváltótól való függőségedet. Jézus Krisztus, ami megváltónk. Belefáradtam már ezekbe a tökéletes keresztjénekbe. Némelyikükkel már találkoztam, és mintha tökéletesek lettek volna, igyekeztek meggyőzni arról, hogy én is kívánjam a tökéletességet. Nehogy úgy érezd most, hogy neheztelek bizonyos személyekre vagy szervezetekre. Egyszerűen hangoztatom, hogy Isten igéje szerint a megszentelődés Isten szent lelkének a munkája, és nem az ember által tervezett módon megy végbe. Hadd ismételjem, hogy ebben a versben az egész Szent Háromságról szó van. Ki vannak választva az Atyaisten eleve elrendelése szerint, tehát Isten terve szerint, a lélek megszentelő munkája által. Ő védelmez minket a mai napon, és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Ez Krisztus kereszten hozott áldozatának személyes alkalmazása az engedelmesség érdekében. Talán kíváncsi vagy rá, hogy honnét tudod, hogy téged is kiválasztott. Henry Ward Beecher az embereket két kategóriába sorolta. Az egyik csoportba azok tartoznak, akik ezt el akarják fogadni, a másikba azok, akik ezt elutasítják. Megtudhatod, hogy melyikhez tartozol, ha egyszerű vizsgálatot végzel. Engedelmeskedsz neki? Krisztus tényleg ura az életednek? Ha igen, akkor ő szeret téged. Az Úr Jézus mondta, ha szerettek engem, megtartjátok parancsolataimat. Vajon azt cselekszed, amit akarsz, és az Isten akaratának nevezed az életedre nézve? Vagy pedig azt teszed, amit ő akar? Ha az övé vagy, akkor engedelmeskedsz neki, és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Sokan hallgatnak Krisztus vérével kapcsolatban, még fundamentalista körökben is. Amíg Jézus Krisztus vére ki nem hult, addig nem volt megváltó értéke.
Amikor azonban kiontotta drága vérét, Jézus Krisztus életét adta értünk. A test élete a vérben van. Kiontotta vérét, hogy életünk lehessen. Emlékezz arra, hogy Péter zsidóknak ír, akik a judaizmusban nevelkedtek. A diaszpórához azok a hívő zsidók tartoztak, akik Kis-Ázsiában éltek. Ismerték az Ószövetséget, és tudták, hogy a főpap az engesztelés napján magával vitte a vért, amikor bement a szentek szentjébe, és a vérrel 7-szer meghintette a kegyelem királyi székét. Az Úr Jézus Krisztus a saját vérét vitte Isten trónjához, ahol minket elítélnek, mint bűnösöket, és vérét hintette oda. Életét adta, és megfizette értünk a büntetést. Az ítélet trónja a kegyelem trónjává lett, és oda járulhatunk, hogy üdvösséget nyerjünk. Az evangéliumot nem prédikálják addig, amíg Krisztus vérének értelmét meg nem magyarázzák. Talán ez sérti a szép érzékünket, a kereszt botránya az, hogy ő vérét ontotta értünk. Természetesen ez nem szép történet, de a mi bűnünk sem szép. Szennyes bűneink tették szükségessé Krisztus halálát. Ez emlékeztet egy történetre, egy szörnyű balesettel kapcsolatban, amely az egyik vasúti kereszteződésnél ment végbe. Több ember meghalt, amikor az áthaladó vonatnak neki ütközött egy autó. Bírósági tárgyalás következett, és kihallgatták a vasúti őrt, aki éppen szolgálatban volt a baleset időpontjában. Hol volt ön a baleset időpontjában? A vasút és közút kereszteződésénél. Volt-e lámpája? Igen. Lengette-e a lámpáját, hogy figyelmeztessen a veszélyre? Természetesen lengettem. A bíróság úgy gondolta, hogy ez elég bizonyíték. Amikor az őr kiment a bíróság elől, akkor hallották, hogy magában így mormogott. Boldog vagyok, mert nem kérdezték tőlem, hogy világított-e a kezemben levő lámpa, mert a lámpa már kialudt. Sok lámpát lengetnek fundamentalista, evangéliumi és konzervatív körökben. Ha azonban nincs jelen Jézus Krisztus vérének üzenete és a vér általi meghintés, ami megtisztít minket minden bűntől, akkor nincs fény a lámpában.

Most érkezünk az egyik kulcsszóhoz. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. A Szent Háromság működése alapján Isten tervet készített számodra, Krisztus meghalt érted, és a Szentlélek benned lakozik, hogy ezáltal megváltozz. Most pedig Isten megvált téged kegyelme által. Kegyelem és békesség adassék nektek. Isten kegyelme nélkül sohasem ismernénk meg Isten békességét. Kaptam egy levelet egy férfitól, aki valamelyik téptanítást követte, és közölte, hogy nincs békessége. Most azonnal megmondhatom neked, hogy ha nem hiszed el, hogy Krisztus vére kiomlott a bűneidért, akkor nincs békesség a szívedben. Nem is kell elmondanod, hogy nincs békességed. A béke, a bizonyosság és az öröm akkor lesz a miénk, ha bűnbocsánatot nyertünk. Simon Péter nem olyan lámpát lengetett, aminek nem volt lángja. Nem olyas valamiről beszélt, ami csupán elméleti kérdés. Ez a darabos halászember ismeri a Krisztus vére által nyert kegyelmet és békességet, mert Jézus Krisztus beszélt neki erről. Ismeri azt, mert látta a halott Jézust, látta, hogy eltemették, és látta a feltámadt Krisztust. A régi, közömbös, nem törődöm, lágymeleg férfi sziklaemberré vált. Kiállhatott pünkösd napján, és prédikálhatott Krisztus haláláról és feltámadásáról. Bevihették a börtönbe, üldözhették, leveleket írt, és végül keresztre feszítették az evangéliumért. Miután hosszabb időt töltöttünk Péter levele első részének vizsgálatával, bizonyosan egyetértesz velem, amikor azt mondom, hogy Péter egyáltalán nem volt tudatlan halászember. A kiválasztás, az előretudás, az eleve elrendelés óriási témáival foglalkozott. Mindezek a nagy témák Istent mutatják be, és egyikünk sem képes előállni ezek végleges kifejtésével. A végtelen Istennel foglalkozunk, aki mindent ismer. Előre tudása azt jelenti, hogy ismer minden elképzelhető tervet, és pontosan tudja, hogy mit kell cselekednie. Ezt eleve elrendelésnek nevezzük. Ennél a pontnál hadd közöljek egy másik nyilatkozatot Dr. Louis Sperry Schaeffer rendszeres teológiájából. Isten eleve ismerete magában foglalja azokat a céljait, amelyeket véghez fog vinni. Így módon tehát az események összessége a legapróbb részletektől kezdve a legnagyobbakig Isten meghatározó rendelése alatt áll, és az ő szuverén célja szerint megy végbe. Ezért az isteni előretudás szorosan kapcsolódik az eleve elrendeléshez. Ugyanígy Isten előretudása megkülönböztetendő a mindentudástól abban, hogy ez utóbbi eléggé kiterjedt ahhoz, hogy a múlt, jelen és jövő minden eseményét átfogja, míg az előre ismerés csak várakozással tekint a jövőbeli eseményekre. Hadd ismételjem, hogy egy végtelen Istennel foglalkozunk. Mi parányi, véges értelemmel rendelkezünk. Azt mondják, hogy ha az agyunk 23 dekát nyom, akkor már elég súlyos. Nem hiszem, hogy egy 23 dekás agy képes fölfogni a világmindenség végtelen Istenét. Mivel ő mindentudó, ismer mindent, ami lehetséges ismeret. Mindent, ami történik, és mindent, ami megtörténhet. Ezért bízom benne, és igyekszem ebben az irányban haladni. A következő versben Péter visszatekint a múltba. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, ki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által
élő reménységre. Péter első levele, első rész, harmadik vers. Az itt említett áldott szó abból a görög alapszóból ered, amelynek jelentése dicséret. Az új szövetségben ezt a szót sohasem használják az emberre vonatkozóan. Isten nem dicséri az embert, hanem az ember dicséri Istent, és ő az Atya. Mai kultúránkban hallunk olyan édesapákról, akik dicsérik fiaikat, de nem túl gyakran hallunk arról, hogy a fiak dicsérik édesapjukat. De mi dicsőítjük

0: hallgatóink levelei.
1: Istenkeresésem idején kezdtem el hallgatni a Mera rádiót, illetve amikor Isten kezdett keresni engem. Nagy békességet kaptam az Úrtól, mindig az adásokon keresztül. Nagymamámtól hallottam a Meráról, aki már évtizedeken keresztül hallgatta. Isten vezetett, megnyugtatta lelkemet, és nála találtam meg azt a tisztaságot, amely boldogságot is ad. Sokkal nagyobbat és többet, mint amit a világ tud adni. Nekem ez új volt, és félénken kezdtem el hinni. De Isten egyre több tapasztalatot adott, így egyre könnyebb hinni benne. A régi természetem ellen újra és újra fel kell vennem a harcot. Isten olyan sok dolgot adott az életembe. Felszabadulást, és minden körülményemben tudhatom, hogy ő itt van velem. Lát és segít. Az ő útja a jó, a legjobb az ember számára. Ezen az úton szeretnék járni hűségesen, kitartóan. Ő adja meg a növekedést, a kitartást is. Ahogy olvasom, hallgatom az igét, engedelmeskedem, egyre közelebb kerülök hozzá, és ott egyre inkább érzem, tapasztalom szeretetét. Mindig azt gondolom, hogy most már jobban szeret, pedig ő változhatatlan, mindig egyformán szeret, csak nagyobb bennem a világosság, jobban látom őt. Ahogy közelebb kerülök hozzá, egyre nagyobb és több az öröm, a megelégedettség és a hála. Olyan jó ez. Bárcsak mindnyájan egyre közelebb kerülnénk hozzá, és így harmóniában élhetnénk. Bármilyen körülmények között van egy biztos pont az életünkben, aki mindig visszaterel a békességbe, írta Diana Sopronból.
2: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra, írta William MacDonald. Április 27-e, hűség. Bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban. Cselekedetek könyve 11. fejezet 23. vers. Bizonyos keresztény körökben riasztó irányzat figyelhető meg. Körül rajonganak tudós embereket, de Krisztus személyét nem becsülik. Itt van például egy brilliáns író, az illusztrációk mestere, kiváló írásmagyarázó, szótanulmányai kimagaslóak, de tagadja Jézus szűztől születését. Félre magyarázza Urunk csodatételeit, tagadja az Úr Jézus tesz szerinti feltámadását. Lekicsinylően beszél Jézusról, mint akinek az emberiség hőseinek minden képtárában ott a helye. Számára Jézus csupán az emberiség egyik hőse, Isten fiát, bár álcázásul némi elismeréssel illeti, alapjában véve megtagadja. Az ilyen ember nem az Úré. Az azonban már egyenesen ijesztő, ahogyan keresztjének az ilyen embert káprázatos tudása miatt védelmükbe veszik. Dicsérik intellektuális képességeit, és könnyelműen mennek el Krisztusról vallott eretnek nézetei mellett. Szívesen idéznek tőlem, mint elismert tekintélytől, és előszeretettel forognak ilyen tudós körökben. S ha megkérdezzük tőlük, miért barátkoznak Krisztus keresztjének ellenségével, akkor kétértelmű magyarázatokkal igyekeznek vétküket elfogadhatóvá tenni. Nem ritkán meg is támadják a komoly, bibliahű keresztjéneket, mert azok szót merészelnek emelni egy ilyen nagy tekintélyű tudós ellen. Itt az ideje annak, hogy a keresztjének éreztessék jogos haragjukat akkor, amikor az Urat a tudósok csarnokában mutogatják. Nincs idő megalkuvásra. Az ő személyével és váltság művével kapcsolatos igazságot nem lehet föladni. A proféták sem használta kétértelmű szavakat, amikor Isten igazsága forgott a kockán. Bátor elszántsággal maradtak hívek az Úrhoz. Az apostolok is haraggal fordultak szemben minden olyan kísérlettel, amely meg akarta fosztani az Urat a dicsőségtől. És a mártírok is inkább meghaltak, semhogy hűtlenek legyenek Isten fiához. Isten tetszését keresték, s nem az emberekét.

Mi felelősek vagyunk azért, hogy az Úrhoz minden dologban hűek legyünk, és mindent elvessünk, ami Krisztus keresztjének ellensége.

0: Kedves hallgatóink, reméljük, hogy ma is tanulni fogunk, hiszen Hiczés István lelkipásztor folytatja a zsidókhoz írt levél magyarázatát. Hallgassuk figyelmesen.
1: Minden rádióhallgatót köszöntök. Az elmúlt alkalommal befejeztük a zsidókhoz írt levél 11. fejezetét, amelyek tulajdonképpen rögtön arra utalt, hogy nélkülünk nem jutott el a teljességre senki. Mire gondol itt a Szentíró? Arra, hogy hiszen most az egyházban, a Krisztus testben jutottunk el arra a csúcspontra, amit az Ószövetség mintegy megalapozott, és eljött az a kor, a megígért Mesiás megérkezett. És aztán a 12. fejezetben éppen erre fordítja az olvasók figyelmét a Szentíró, hogy most ne az Ószövetség bizonságtevői legyenek a központban, bár a bizonságtevőknek ugye egy fellege vesz körül bennünket, így kezdi az első verset, ezért tehát mi is, akiket a bizonságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát, nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Tehát a bizonyságtevők fellege valóban körülvette a zsidókat, különösen ismert ők, sokkal jobban ismerték az Ószövetség hithőseit, mint mondjuk a pogányokból lett keresztények, akik ekkor ismergették meg igazán az Ószövetség igény keresztül mindezeket, és ezért figyelmezteti őket, hogy hát ha a bizonságtevőknek ekkora fellege vesz körül bennünket, akkor ne csüggedjetek el. Hát volt okuk. Tessenek elgondolni azt a sok veszekedést és cirkuszt, azt a vallás és politikai nyomást, ami rá nehezedett az akkori zsidókból lett keresztényekre. A családban meghasonultak apa és fia, mert aki keresztényé lett, azt kitagadták, azt üldözték, azt bántották, vagy éppen megpróbálták visszaédesgetni, a rabbik megkeményedtek, és harcot indítottak a keresztények ellen, és kialakultak a frontok, és ez igen sok családban keserűséget, feszültséget és szomorúságot okozott. És ez az elkeseredés, ez a feszültség nagyon sok embert depresszióba, vagy legalábbis csüggetek lelki állapotba taszított, és erre figyelmezteti őket a Szentíró, hogy ebben nem maradjanak meg, hanem nézzenek fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Nagyon csodálatos kifejezés ez, hogy Jézus Krisztus szerezte a hitet. Hát bizony, ő az, aki szerzi, és aki bennünk is beteljesíti, mert ő nem csak önmagába teljesítette be a hitet az atya iránt valami egészen elképesztő bizalmával, hanem bennem is ezt teszi, és csak így juthatunk győzelmes hitre, ha a Krisztus lelke minket is győzelemre segít úgy, hogy felnézünk Jézusra. És valóban ő mindenek felett való, és fel kell néznünk őre, látva, hogy milyen szenvedést hordozott el, és milyen megaláztatást, mint Isten jött ebbe a világba, és az ember, a teremtmény meggyalázta, és végül keresztre feszítette, és ő mindezt elhordozta értünk, végtelen szeretetével és türelmével, és erre biztat bennünket, hogy gondoljunk rá, aki ilyen ellene irányuló támadásokat szenvedett el a bűnösöktől. Ez a támadás, ez az ellenkezés Judás apostol a levelébe utal Kórachra, aki Mózes idejében ugyanígy fellázadt. És mondhatnánk, hogy az embernek, de a zsidóságnak is, hogy így mondjam, volt gyakorlata a lázadásban. Tehát mi nekünk van gyakorlatunk az Isten elleni lázadásban, és ez nagyon megszégyenítő. Ezért nézzünk fel a mi Urunkra, Jézus Krisztusra, hát ne felejtsük el, hogy Isten volt. És eltűrte, hogy arcul verjék mindenféle szennyes pribékek. Eltűrte, hogy leköpjék, eltűrte, hogy keresztre feszítsék. És ez nem tud bennünket megerősíteni. Én mindig, amikor támadások értek a lelkészi szolgálatomban, és a legkisebb önsajnálat fellépett a szívembe, azonnal arra gondoltam, hogy merek én még csak egy panasz szót is ejteni, hát az én uram mit szenvedett? Hát amit én kaptam, ez semmi. Tehát ilyen értelemben kell felnézni rá, gyakorlati módon, hogy az, ha megsértenek, ha bántanak, ne add vissza. Ne gondolj bosszúra, ne gondolj háborúra, hanem hordozd el, mert ez vezet a győzelemre, mert a szeretet megtöri a csontot. És nem kardot kell rántanunk, hanem felnézni, hogy Uram, te hogy is győzted le a bűnt, és győzd le bennem is. És ha felnézek az én Uramra, hogy Úr Jézus, te vagy az Úr, mert azért nézek fel rá, hogy győzd le az én természetemet, az én indulatomat, hogy én is azzal az alázattal tudjak viseltetni és elhordozni, amit rám mértél. Mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen vérig. Itt meg akar egy kicsit állítani bennünket, hogy ahogy az előbb is mondta, minden terhet, meg a megkörnyékező bűnt vessük le, álljunk ellen. És azt mondja, még a vérig nem álltatok ellen. Itt a mártíromságra gondol, hogy egészen vérig megmaradni a Krisztus mellett. Nagyon megragadott engem, és többször idézem ezt, hogy Jó Sándor egyik igehirdetésében azt mondta, hogy úgy látom, hogy nem méltatott engem arra az én Uram, hogy az életemet odaadjam érte. Értitek? Ez jelenti vérig, egészen vérig, hogy semmi akadálya ne legyen annak, hogy én a tied vagyok, Uram, és te érted mindent. És elfeledkeztetek a bátorításról, mely néktek, mint fiaknak szól, fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, aki fiává folgat. Szenvedjétek el a fenyítést, mert akkor úgy bánik veletek az Isten, mint a fiaival. Na most ez megint nagyon idegen a mai embertől, hiszen a mai pedagógia már kezdi kiiktatni a fenyítési módszereket, eszközöket. No, természetesen én se értek azzal együtt, meg nem normális az az apa, aki brutális módon bántja a gyermekét, de a mi Istenünk nem is ilyen, ő mennyei édesatyánk, és ha fenyít, tudja, miért fenyít. És én mindig tudtam, az életem során akár milyen mély büntetésbe vagy fenyítésbe volt részem, mindig tudtam, miért kaptam. És elfogadtam, és hadd mondjam így, csókoljuk meg csak nyugodtan a mi mennyei édesatyán kezét, amikor fenyít bennünket, és legyünk türelmesek ebbe, mert én úgy értettem meg, és én tudom, hogy csak így lehet jól megérteni, hogy az én óemberi természetemnek szüksége van arra, hogy igenis megpróbáltatások, terhek, fenyítések alatt megtagadni tanuljam meg az én óemberi természetemet. Mert ha az óemberi természetemet segíti az isteni fenyítés, mint egy megtörni, hogy a Krisztus bennem lakó lelke jusson uralomra. Ez csak az újonnan született hívő emberek érthetik meg, hogy az, amikor Isten fenyít, amikor testileg nehézségeim vannak, akkor a javamat akarja. Segít nekem, hogy megtörjem a bűn bennem lakozó a természetét, testét, ó, én nyomorult ember, mondja Pál apostol, kicsoda szabadít meg, és hálát adok Jézus Krisztus. És ha ő neki fenyítő eszközökre van erre szüksége, akkor ismerjük be, igen, Uram, nekem erre szükségem van. Ehhez igazi nagy hit kell, és biblikus hit kell, az a hit, hogy nekem mennyi édesatyám van, mert itt a fiakról van szó. És higgyétek el, hogy szerető mennyi édesatyánk van, és ha fenyít, tudja, miért teszi, javamra teszi. És ebben győznünk kell. És aztán hivatkozik is arra, ha fenyítés nélkül maradtatok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. És azt mondja, hogy becsültük a testi atyákat, akik fenyítettek bennünket, mert javunkra fenyítettek. Hát akkor mennyivel inkább a mi mennyi édesatyánk, és azt mondja, hogy pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Milyen szépen mutatja be ennek a nagyon fontos dolognak a elfogadását számunkra, hogy fogadjuk el, és akkor békességünk lesz. és én mindig megtapasztaltam, hála az úr, soha nem lázított fel bármilyen büntetést vagy fenyítést kaptam. Ő nem engedte, hogy fellázadjak, hanem mindig alázattal el tudtam hordozni, és ez nagyon fontos. És azt is, ami még ezután következik, el tudjam fogadni, már eleve el tudjam fogadni, hogy Uram, a te kezedben van az életem, és minden úgy jó, hogy te cselekszel. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdet erősítsétek meg. Nagyon zseniális Isten lelke, hogy kifejti, hogy hát ez vezet, hogy a sánta meggyógyuljon, hogy a depressziós ezután járni tudjon hitben, és a gyógyulás örömében részesedjünk. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Na, azt hiszem, ez nagyon aktuális ma, ez a szent élet. Alig hallunk róla. Mindig az Isten szeretetéről hallunk, meg arról, hogy azt csinálok, amit akarok. De ez nem szent élet. A szent élet azt jelenti, hogy az Istené vagyok, és az ő akaratát szeretném, ha megvalósuljon az életembe. Ez egy tudatos döntés. Akarod, hogy az Isten szentet faragjon belőled? Hát, ha nem akarom, akkor ne is vágyakozzak az örök életre, mert nem fogom megtapasztalni. Nem fogom megkapni. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el az Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon és sokakat meg ne fertőzzön. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételér eladta elsős szülöttségi jogát. Mennyire veszedelmes a test. És itt van az isteni fenyítés, és a Ézsau magatartás, mert ne gondoljuk, hogy mi különb emberek vagyunk, mint Ézsau. Nem volt ő annyira rossz ember. Csak semmibe vette az Isten ígéretét. Minek az nekem, mondja az első szülöttségi jogra. Ezzel nagyon megsértette Istent. Minek az nekem? Ez a kegyelemtől való elhajlás, hogy ez nekem nem fontos. Nekem most azok a dolgok fontosak, amik körülvesznek engem, a karrier, a siker, a pénz, a gazdagság, és megvetem ezzel azt a drága kegyelmi elhivatottságomat, amelyre mi elhivattunk, és a szent életre hivattunk el. És Ézsau nagyon-nagyon szomorú példa arra, hogy mekkora bukása lett egy embernek, aki férváról vette az isteni ígéretet, mert ővé volt az ígéret, nem Jákobé. De mégis Jákob kapta meg, mert neki nem kellett. És most is az emberek nem azért kárhoznak el, mert az Isten kegyelme nem elég nagy, hanem azért kárhoznak el, mert semmibe veszik. Vagy azért, mert azt mondják, nekik nincs szükségük kegyelemre, mert ők olyan jó emberek, vagy azért, mert úgy gondolkodnak, hogy ez nekik nem fontos. Ki tudja, mi van oda, hát nem hisznek az örök életbe, nekik ez egyáltalán nem fontos. És így magukat ítélik el, és magukat rövidítik meg, illetve önmaguknak halálos ellenségei, mert a legjobbtól, az örök élettől rabolják meg önmagukat. És ez nagyon veszedelmes dolog, és ezért kell mindannyiunknak nagyon szigorúan megmaradni a hídben.
0: Valójában gyakorlati útmutatásokat hallhattunk most ebben a magyarázatban, és tényleg így van, hogy a saját óemberi természetünk a legnagyobb ellenségünk, és nagyon-nagyon oda kell erre figyelnünk, hogy saját magunkat nem tudjuk mi legyőzni, hanem van nekünk Krisztusunk, és őt viszont kérhetjük nap mint nap, hogy ő győzzön le minket. És akkor viszont azt vegyük komolyan, hogy ő az ilyen kérést, ilyen imát meghallgatja. Köszönjük szépen a mai tanítást is, kedves hallgatóinknak pedig sok igeolvasást, imádkozást és áldást kívánnak Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: Növekedjetek az ismeretben.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. A teremtésről szóló új sorozatunk második része következik. Alföldi Borús Dezső lelkipásztor arra biztat, hogy engedjük Isten szavát megszólalni a teremtéssel kapcsolatban, és ne bölcselkedjünk felettébb.
2: Hit nélkül nem értjük az élet lényegét. Az élet értelmetlen, céltalan, hiába való, mint egy régi bibliai szerző Salamon is megfogalmazta, minden hiába valóság, vanitatum vanitas. Hit nélkül sötét a jövő. Milyen sokan látják ezt így? Dürrenmatt, a múlt század egyik egzisztencialista filozófusa, írója az emberiség jövőjéről azt mondja, hogy egykor majd kiégett planétaként kering földünk a világűrben. De hit nélkül nem értjük a kezdetet sem. Nem tudjuk a honnan kérdésre a választ megadni. Vannak válaszaink, de ezek álválaszok, mert nem adnak megoldást, vigasztalást. Vagy van valakinek bármi vigasza abból, amit az 1965-ben Nobel-díjjal jutalmazott francia molekulabiológus Jacques Monod a molekulák és sejtek szerkezetének 30 éves vizsgálata után pusztán filozófiai előfeltételezésekre alapozva így fogalmaz meg, az emberi lét eredete abban keresendő, hogy az ős óceánban véletlenül egymásra talált néhány nukleín sav részecske is protein, az élet a puszta véletlenek kölcsönhatásából áll, és minden megújulás alapja egyedül a véletlen, a szabad véletlen, az abszolút vak szabadság, és az ember a személytelenből keletkezett sok idő alatt véletlenül, és ebből következik, hogy az ember magára van hagyatva. És az ember ezt végre megérti olyan, mint a évezredes államban ébredne, és rádöbben teljes elhagyatottságára és radikális magányosságára, és úgy érzi magát, mint a cigány egy olyan idegen univerzum peremén, mely süket muzsikájára, és közömbös reménykedése, szenvedése és sebei iránt. Eddig az idézet. Van ebben valami vigasz, hogyha ezt elfogadjuk, hogy életünket a puszta véletlennek köszönhetjük. Nem, ez nem vigasztal, sőt, bénít, mert akkor jelenem, s jövőm is a vak véletlen, a vak sors árnyékában lebeg. Akkor egész életünk felett az a szó áll, amely Victor Hugo párizsi Notre Dame című regényének kulcsszava, Ananké, végzet. Ne engedjük, hogy ezek a gondolatok befedjék a Bibliát. A fent említett idézet elmondója, Jacques Monod csak így tudja elképzelni az élet keletkezését és magát az életét. Pedig számára is lenne más megoldás. Csak azt nem fogadja el, nem fogadta el. Nagyapja, Franciaország legnagyobb, legáldottabb ige hirdetője volt Adolf Monod. Komolyan vette a Bibliát, de unokája szívében valami megváltozott, és elhomályosította a Biblia szavát. Engedjük Isten szavát megszólalni, hogy mit mond ő maga a világ teremtéséről. A Prédikátor könyvének a 7. fejezetében, a 29. versben ezt olvassuk, hanem lásd, ezt találtam, hogy az Isten teremtette az embert igaznak, ők pedig kerestek sok kigondolást. Engedjük Isten szavát megszólalni, hogy mit mond ő maga a világ teremtéséről, mert az emberi bölcselkedés és a bibliai beszámoló összeegyeztethetetlen. Erről hozok néhány példát. Az 1 Mózes első 2 fejezetétől teljesen idegen a lassú, fokozatos fejlődés a szóhasználatát illetően. Teremtő tettekről olvasunk, és nem fejlődési periódusokról. Szólt és lett. Parancsolt és előállt. Zsoltárok 33.9. Mondta az Úr, legyen világosság, és lett világosság. 1 Mózes 1.3. Ez egy hirtelen fénybetörést jelent, amely legyőzte a sötétséget. A 3. napon így szólt Isten. Hajtson a föld gyenge füvet. Az egyik német biblia fordítása, Elberfelder, ezt igen szemléletesen fordítja, a Herforsprossen szót használja, és ezt mi így mondjuk, kisarjad. Vajon ez egy lassú folyamat lett volna? Ugyanezt a hirtelenséget érezzük az 5. nap beszámolójában. pezsdüljenek a vizek, élő állatok nyüzsgésétől. 1 Mózes 1.20. Másodszor. A Biblia szerint a halál Ádám bűnesete által jött be. Róma 5.12. Tehát előtte nem volt halál, és így hiányzott az evolúció alapfeltétele, hiszen a struggle for life, a létért való küzdelemben a kihalás, a gyengébb pusztulása nélkül nincs előre haladás. Harmadszor. A létét való küzdelem általi fejlődést nem lehet beleérteni a teremtés történetbe, mert ez egyeztethetetlen a keresztény etikával. Mert Isten nem gyönyörködik a gyengébb kihalásában, s ez nem lehetett teremtési principiuma. Sőt, ő a gyengét felkarolja, és azt választja ki, hogy az erőseket megszégyenítse. 1 Korintus 1.27, 2 Korintus 12.9, 1 Sámuel 2.4. Negyedszer. Saját bölcsességünk arra hajlik, hogy bizonyára van átmenet az egyik fajból a másikba. A Biblia azonban azt tanítja, hogy Isten lezárt fajokat teremtett, melyek nem lesznek más fajokká. 1 Mózes 1.25 teremtette az ő nemük szerint. Emellett a Biblia tökéletes teremtésről beszél, mert mindig hozzáteszi, hogy látta Isten, hogy mindaz, amit teremtett, igen jó. Az itt levő héber szó a tób, a tökéletesen jót, a bevégzettet jelenti. A zsidókhoz írt levél pedig ezt mondja, Isten munkáit a világ alapítása után bevégezte. Ne kész gondolatmenetekkel közeledjünk az igéhez, mert akkor nem értjük meg Isten szavát. Az evolúciós gondolatok bibliai igazságokat a fejük tetejére állítanak, ha azokat egyeztetni akarjuk a bibliai teremtés történettel. 5. Például azt tanítják, hogy az ember eredete mélyen az állatvilágban nyúlik vissza, és egy hosszú fejlődési láncolat végén bukkant fel az ember. A Biblia szerint azonban Isten teremtette az embert, miután az állatvilág teremtését befejezte. 1 Mózes 1, 25-27. A konfirmandusoknak azt tanítottam, hogy a 6. teremtési nap 2 részből állt. 6a és 6b. Elő volt az állatvilág teremtése, és utána még nem történt meg az ember világ teremtése, utána még egy isteni beszélgetés hangzott el. És csak utána mondta, hogy most teremtsünk embert. 6. Sokan az emberi nyelv létrejöttét is így hosszú fejlődéssel magyarázzák, mint ez egy bonyolult hosszú utat tett volna meg az állatvilág őshangzóitól az artikulált nyelvig. Nem. Isten az embert dialógus képes lényét teremtette, aki artikulált nyelven beszélt, sőt, szavakat alkotott. Ádám bírt a szóképzés lehetőségével, adottságával, mert minden állatnak nevet adott. 1 Mózes 2.20. A jövő váradalmat illetően is nagy különbség van az emberi bölcselkedés, az ateista filozófia, az optimista ember és nagy fejlődési folyamatokban hisz, a teista evolúciót képviselő Teilhard de Chardin például, hogy csak néhányat említsünk, aki és akik hisznek, hogy ez a fejlődés majd feloldódik egy nagy harmóniában, egy csodálatos egységben, az optimális omegában. A Biblia azonban azt tanítja, hogy ez a világ, mint bűnbe esett világ elmúlik, és elmúlik annak ábrázatja. 1 Korintus 7.31, 1 János 2.17. De új eget és új földet várunk, az ő ígérete szerint, melyben igazság lakozik. Ne magyarázzunk semmit bele a Bibliába, mert akkor elveszítjük az igét. Pál apostol így figyelmeztet bennünket. Meglássátok, hogy senki ne legyen, aki bennetek zsákmányt vet a bölcselkedés és az üres csalás által, mely az emberek rendelése szerint és nem Krisztus szerint van. Kolossé 2.8. Itt a bölcselkedés a görög szöveg szerint így hangzik, filozófia. Emberi gondolatok, gondolatrendszerek, ezek bennük zsákmányt vetnek és rabul ejtenek. Thomas Kuhn írt egy nagyszerű könyvet tudományelméleti kérdésekről. Ő beszél a paradigmaváltásról. Egy-egy világkép változásánál új sémákat, új gondolati rendszereket kell kialakítani, melyek közelebb állnak a valósághoz, mint a régiek. Ilyen paradigmaváltásra van szükségünk. Ezt Isten a megtérésben adja. A megtérés egyik görög szava metanója az értelem megváltozását jelenti. Aki Krisztust elfogadja megváltójának, annak Isten új gondolatokat ad, új megvilágítást nyer, és az eddigiektől teljesen különböző más látást, akkor megszabadul bűnbeesett értelmünk mindattól, ami eddig elhomályosította Istent. Volt-e már ilyen változás gondolataidban? És akkor azt is megérted, mit mond Isten a mennyboltozatról, a földről és az égi testekről. Itt látjuk nagy szükségét annak, hogy Isten világosságot gyújtson a szívünkben. Mint ahogy erről beszél a Mózes első könyvének első része, a 3.-4. versben, és mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. És látta Isten, hogy jó a világosság, és elválasztotta Isten a világosságot a sötétségtől. Nevezte Isten a világosságot nappalnak, és a sötétséget éjszakának. Salamon így kiált fel, valóban édes a világosság, és jó a mi szemeinkkel nézni a napot. Prédikátor 11.7. Az 1 Mózes 1.3. versében egy a nap előtti fényről van szó. És ezt csak csodálni tudjuk, megmagyarázni nem. Ez a fény és maga a fény lényege számunkra kikutathatatlan. Sok értékes tudományos felfedezés lehet birtokunkban a fénnyel kapcsolatban, hogy hullámszerű és egyszer, mint apró kis részecskékből is áll, korpuszkuláris, de a fény lényegéhez nem tudunk elhatolni. Isten igéje háromféleképpen beszél a világosságról, szól róla, mint szellemi, fizikai és etikai valóságról. Először a világosság szellemi természetű, vagyis nem anyagi. Isten maga is lélek, de létformáját tekintve szellemi valóság, és a világosság a sajátja, elválaszthatatlan tőle, Dániel 2.22, a világosság belelakik. Ő hozzáférhetetlen világosságban lakozik, 1 Timóteus 6.16. Körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, Zsoltárok 104.2. Isten világosság, és nincsen benne semmi sötétség, 1 János 1.5. Másodszor. Isten a nap létrehozása előtt már teremtett világosságot, mint fizikai valóságot. Ez biztosította a növényvilág életét. Senki sem mert volna erről korábban beszélni, hogy a nap előtt már volt fény, ma már elképzelhető, mert tudunk kozmikus ködről, foszfereszkálásról és másról. A 4. napon teremtette Isten tehát a napot, és ez a Biblia emberének különösen sokat jelentett, hiszen Izraelt körülvevő népek természetes napimádók voltak. A teremtésről szóló beszámoló ezt mondja, a nap nem Isten, csupán Isten teremtménye. És mégis mekkora engedetlenségre vetemedett Izrael. Az Úr népe is leborult az égi testek előtt. Volt idő, hogy a jeruzsálemi templomban a napot imádták, és ezzel haragra ingerelték az Urat. Láthattuk, hogy a fénynek van egy szellemi, egy fizikai természete, és harmadszor a fénynek van egy etikai jelentése. Világosság Isten, és mindaz, ami nélküle és ellene van, sötétség. Ez az ellentét végigvonul az egész Biblián. Aki Isten nélkül él, a sötétségben van, a sátán fennhatósága alatt. Imádkozzunk! Bocsáss meg, Istenem, hogy inkább hittem embereknek, mint neked. Megvallom, emberi bölcsességgel akartam megmagyarázni igédet, és így félremagyaráztam, és elveszítettem azt. Adj új értelmet, hogy értsek, a hit látását, hogy lássak, és akkor hitáltal megértem, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett. Amen.
1: Aki Isten nélkül él, az sötétségben van, a sátán fennhatósága alatt, hangsúlyozta Alföldi Boruss Dezső, de az a nagy reménységünk, hogyha megtérünk, Isten világosságot gyújt a szívünkben. Kedves hallgatóink, sorozatunk következő részét 1 hét múlva hallgathatják meg. Addig is szeretettel búcsúznak Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán, viszont hallásra!

0: kincseink.
1: Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Egy héttel ezelőtt hangzott el Draskóczi Gábor ige magyarázata Emlékezz az útra címmel. Ma a folytatásban Isten most élő népét figyelmezteti arra, hogy ha emlékezünk az eddig megtett utunkra, a jó és a rossz felidézéséből kiderülhet, mi van a szívünkben.
2: Isten ellátta őket, annak ellenére, hogy sokat lázadtak, engedetlenkedtek Isten ellen, és a vezetők ellen fordultak, mégis Istennek volt szava ő hozzájuk. De nem csak igével, hanem ruhával is ellátta őket. Negyedik versben azt olvassuk. Ruházatod nem kopott le rólad, lábad sem tagadt meg, immár 40 esztendeje. Egy másik helyen azt is olvassuk, hogy a saru sem kopott le a lábadról. Jártam Izraelben, és csodálkozva eszméltem arra, amiről nekem egészen más elgondolásom volt. Én úgy gondoltam, hogy az egy homok sivatag, amiben menniük kellett az izraelieknek, és amikor ott jártam, akkor döbbentem rá egy szandálban, hogy az egy kősivatag volt. Legalábbis egy része biztos. És milyen könnyen kibicsaklik ott az embernek a lába, és milyen könnyen lekopik a saru a lábáról. És azt mondja, hogy 40 évig hordták a sarut. Hát gondolom, akik meghaltak, azok továbbadták a sarut a fiatalabb generációnak, de hát mennyi idejük szoktunk mi egy cipőt hordani, és itt a sima aszfalton milyen könnyen elkopik az, és lábat sem dagadt meg, Isten egészségileg is, a balesettől is óvta őket. 15. versben pedig azt olvassuk, ő vezetett téged a mérges kígyóknak, és a skorpióknak, a szomjúságnak nagy és rettenetes pusztájában. Azt látjuk, hogy ott veszedelmes állatok is leselkedtek ő rájuk, és mégis Isten védelmet adott nekik. Ez volt Isten népével ott a pusztában. Emlékezzetek, mondja Mózes, ezekre a dolgokra, hogy milyen csodákat tett veletek az Úr, de ugyanígy emlékezhetünk mi magunk is ezekre a dolgokra a saját életünkben, a vezetésre, az igére, amit adott, ami megelevenedhetett időnként nekünk és útba igazított, az anyagi gondokra, táplálékra, ruhára, cipőre, lakásra, milyen csodákat élhettünk át, amikor szorult helyzetben voltunk, balesetekre, vagy annak az elkerülésére, betegségekre, védelemre. Könnyen elfelejtjük ezeket, de az ige azt mondja, hogy emlékezzetek ezekre. Amikor nyugdíjba mentem, akkor az egyik feladatomnak azt tűztem ki, magamnak, hogy leírom azokat a megtapasztalásokat, amelyeket az Úr útján megtapasztaltuk. Feleségem, én, gyermekeim, azért, hogy a gyerekeket emlékeztessük arra, hogy már mennyi csoda történt az ő életükben, lássák meg azt, hogy a mi életünkben is milyen csodákat tett Isten, milyen ajándékokat adott, és az unokák is tudják meg azt, hogy Isten hogyan vezetett, és milyen csodákat tett az életünkben. De amikor ezekre a csodákra és ajándékokra emlékezünk, akkor nagyon fontos, hogy a csodatevőre, az ajándékozóra tekintsünk. Őt magasztaljuk, és őt dicsérjük. Itt Mózes kísértésre is emlékezteti az ő népét. Azt mondja nekik a 14. versben, föl ne fuvalkodjék a szíved, mármint akkor, amikor mindened meg lesz és gazdag leszel, föl ne fuvalkodjék a szíved, el ne feledkezzél az Úrról, a te Istenedről, akit kihozott téged Egyiptomból, és így tovább. Majd így folytatja, ne mondd azt, hogy az én hatalmam és kezem ereje szerezte nekem e gazdagságot, hanem emlékezz arra az Úrra, aki adta neked mindezt a gazdagságot. Nagy kísértés, amikor jólétben vagyunk, mindenünk megvan, hogy magunknak tulajdonítsuk azokat, amiket Istentől kaptunk. Pál apostol azt mondja az 1 Korintus 4:7-ben, mit van, amit nem kaptál volna. Minden jó ajándék felülről való. El ne essünk ebben a kísértésben, hogy magunknak tulajdonítsuk azt, amit Isten nekünk ajándékozott. Végül pedig negyedszerre azt mondja az ige a 2. versben, emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott az Úr a te Istened immár 40 esztendeje a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a szívedben. Vajon megtartottad-e parancsolatait, vagy sem? Szelektív emlékezetünk van. Sok olyan dolog van, amire emlékezünk, amit dédelgetünk a szívünkben, amit el kellene engedni, amire már nem lenne szabad emlékezni. És sok olyan dolog van az életünkben, amit elfelejtünk, pedig emlékeznünk kellene rá. Általában arra szeretünk emlékezni, amit én tettem, ami hős tetteinkre emlékezünk, ami sikereinkre emlékezünk. Nem olyan régen a gyerek Isten tiszteleten arról is szó volt, hogy Saul miután győzött az ellenség fölött, egy emlékoszlopot állítatott, de nem az Úrnak, hanem önmagának. Azért, hogy emlékeztesse önmagát, a népet, a jövő nemzedéket arról, hogy ő milyen hős volt. Könnyen beleessünk ebbe a hibába, hogy magunknak állítunk emlékoszlopot. Vagy olyan nehezen tudjuk elfelejteni a sérelmeket, amelyeket velem szemben elkövettek, a bántó szavakat nem tudom elfelejteni. Talán azt mondom magamban, mert Isten erre kér, hogy én megbocsátottam neki, csak éppen elfelejteni nem tudom. És dédelgetem ezt magamban. Vagy szelektív abban is az emlékezetünk, hogy csak a hiányokra emlékezünk. Arra, amit nem kaptunk meg, amink nincs, és elfelejtünk azokra gondolni, amit Isten megadott, amivel elhalmozott bennünket. Tehát azt mondja itt Isten igéje, hogy az egész útról emlékezzél meg, a jóról is, és a rosszról is. Hogyan hordozott téged 40, 50 vagy 60 éven keresztül, milyen ajándékokkal ajándékozott meg. De az egész úthoz hozzá tartozik az is, hogy megsanyargatott és megpróbált téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a szívedben. Ez volt a célja, a nehézségnek és a sanyargatásnak. Kiderüljön, hogy mi van a szívünkben. Nem kellemes, amikor Isten leleplez bennünket. Korintus második levélben, a 7. rész 10. versben azt olvassuk. Az Isten szerint való szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre. Nem szeretjük a szomorúságokat, amikor Isten megszomorít bennünket. De emlékezzünk arra, hogy ez megtérést szerezhet, ha Isten szerinti a szomorúság a bűneink fölött, és az üdvösségre szomorít meg bennünket. Mint a szülésnél, nagy fájdalmak között születik meg a gyermek, de amikor megvan, akkor az asszony mindent elfelejt, és csak annak tud örülni, hogy ott van a gyermeke. Isten fenyítésének célja van. Talán az a célja, hogy megtérésre segítsen. Talán azért engedi meg Isten a fenyítést, és nem veszi le rólad a kezét, hogy megmutassa az ő szeretetét. Az egyik menyünk, amikor arról beszélgettünk a családban, a gyerekek között, hogy felidézték a gyerekek nevetve azokat az élményeket, amikor fenyítést kaptak tőlünk valamilyen ok miatt, és akkor ez a menyünk kifakadt, és azt mondta, hogy bár csak az én szüleim is adtak volna ilyen fenyítést, mert az én szüleim szabadjára engedtek engem. Az én szüleim nem törődtek, hogy merre megyek, hova megyek, mikor jövök haza, bár csak engem is fenyítettek volna a szüleim. Megóva rossz úttól, helyreigazít. Isten fenyítésének mindig célja van, és jót hoz ki belőle. Áttekintettük tehát azt, hogy mire emlékezzünk. Emlékezzünk a gyökereinkre, hogy Isten hogy készítette elő a mi életünket. Emlékezzünk a nagy szabadításra, ha átéltük már a bűnbocsánatot, a kegyelmet, az örök életet, ahogy újonnan szült bennünket Isten szent lelke. Emlékezzünk azokra a csodákra, azokra az ajándékokra, amellyel Isten elhalmozott bennünket. És végül emlékezzünk az egész útra, ne csak a jó dolgokra, hanem a fenyítésekre is, amikor Isten nevelt bennünket, és Isten mindig jót hozott ki abból, amivel megfenyített bennünket. Jó lenne este úgy lefeküdnünk, hogy végig gondolnánk ezeket a dolgokat, és ha előhozza Isten azt a sok-sok jó dolgot, amit életünk folyamán adott, megajándékozott, akkor nagy hálával és Isten dicsőítésével tudjuk majd befejezni ezt a napot. Amen.
1: Isten gondviselése mindenre kiterjed, hálával emlékezhetünk az ajándékaira. Mózes a kísértésekre is emlékeztette népét. Mi is legyünk éberek, figyeljünk Urunkra, aki megóv a rossz úttól, s ha kell, helyreigazít. Kedves hallgatóink, Istenünk megtartó kegyelmében bízva búcsúzunk Önöktől, Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Péter első levele második részének 13. és 14. versét olvassuk. Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak, mint legfőbb hatalomnak, akár a helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére és a jót cselekvők megdicsérésére. Az őrült Néró csak éppen akkor került Róma trónjára, mint új császár. A római birodalom dicsekedett azzal, hogy igazságot szolgáltat az embereknek. Azonban az olyan volt, mint minden más kormányzat, beleértve a miénket is. A szegény ember sohasem kezelik igazságosan. A gazdag ember mindig képes ügyvédeket fogadni, akik elég ravaszok ahhoz, hogy kijátsszák a törvényt. A szegény embernek van csupán baja a törvénnyel. Akkor milyen legyen a hívő ember kapcsolata a törvénnyel? Engedelmeskednie kell a törvénynek. Péter itt éppen erről beszél. Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért. Mivel ők a római törvény alatt éltek, azt kellett követniük. Jól lehet, Róma igyekezett arra, hogy a törvényei igazságosak legyenek, mégsem voltak igazságosak. Gondolj arra, hogy a római törvény alapján feszítették keresztre Krisztust, és üldözték az őskeresztjéneket. Pedig Róma nagyon hangosan dicsekedett igazságszolgáltatásával. Ez úgy hangzik, mint a mai modern államok dicsekvése, ahol a vallást, vagyis Isten igéjének a prédikálását nagyon udvariasan elhallgattatják. Vajon fel kell lázadnunk a kormány ellen? Nem. Engedelmeskednünk kell az ország törvényének. Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát. Péter első levele, második rész, 15. vers. Amikor a keresztény engedelmeskedik a kormánynak és a hatalomban levőknek, akkor ismét az életével fejezi ki Isten iránti magasztalását. Sohasem örültem annak, ha forgalmi kihágásért büntetést szabtak rám, mindig ártatlannak tartottam magam, jól lehet, olykor efelől nem volt semmi kétség, de megfizettem a büntetést, és igyekeztem még óvatosabban engedelmeskedni a törvényeknek. Engednünk kell a törvénynek, mert ezáltal is bizonyságot teszünk. Mint szabadok, nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. Péter első levele, első rész, 16. vers. A hívőnek más emberek iránti kapcsolata bizonyságtétel, amely hangosabban beszél, mint a szószékről hangzó üzenet. Láthatod, a Krisztusban hívőnek olyan szabadsága van, amilyennel a Krisztus nélkül élő nem rendelkezik. A hívőknek csodálatos szabadságuk van Krisztus Jézusban. Személyesen úgy vélem, hogy el tudnék menni olyan helyekre, és láthatnék olyan dolgokat, amiket az átlag keresztény nem tehetne meg. Jól lehet, nem gondolom, hogy ártanának nekem, mégis elkerülöm azokat a helyeket a bizonyságtételem érdekében. Nem akarom szabadságomat a gonoszság palástjául használni, vagyis nem akarom megbotránkoztatni a gyengébb testvéremet azzal, amit cselekszem. Emlékeznünk kell arra, hogy jól lehet szabadok vagyunk, Isten szolgálatában állunk. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Péter első levele, második rész, 17. vers. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet. a kereszténynek tisztelnie kell az embereket. Péter nem azt mondja, hogy minden embert szeretnünk kell, hidd el, vannak nagyon visszataszító emberek. A testvéreket szeressétek. Miközben mindenkit tisztelünk, a testvéreket szeretnünk kell. Az Isten féljétek. Bizonyára a hívőknek ki kell fejezniük az életükkel, hogy Isten félő emberek. A királyt tiszteljétek. Tisztelettel tartozunk az iránt a személy iránt, aki uralkodik fölöttünk. Még sohasem arra az elnökre szavaztam, akit igazán akartam volna. Mindig a másik jelölt ellen szavaztam. Sohasem ismertem olyan elnököt, akiről úgy éreztem volna, hogy tényleg alkalmas a tisztségére. Mégis, tekintet nélkül arra, hogy ki az elnök, és tekintet nélkül az alkalmatlanságára, tisztelnünk kell őt a hivatala miatt. Nem szeretem azokat a szentírásra hivatkozó embereket, kegyes keresztjéneket, akik támadják az ország elnökét. A tisztségét tisztelnünk kell. Ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és méltányosoknak, hanem a kíméletleneknek is. Péter első levele, 2. rész, 18. vers. Ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak. A mai kultúrában ezt mondhatnánk. Alkalmazottak, engedelmeskedjetek főnökeiteknek. Sokan mondják, milyen csodálatos, ha valakinek a főnöke keresztény. De mi történik akkor, ha egy istentelen főnöknek dolgozunk? Ne csak a jóknak és méltányosaknak, hanem a kíméletleneknek is. Az ilyeneknek is engedelmeskednünk kell, amennyiben nem olyat kérnek tőlünk, ami törvényellenes vagy becstelen eljárás. Az engedelmességben benne van a döntés szabadságának a gondolata. Amikor engedelmeskedünk, akkor azt önkéntes alapon tesszük, nem azért, mert úgy érezzük, hogy a főnökünk valami nagy személy, hanem mert bizonyságot akarunk tenni Krisztusról. A keresztények kifejezik Isten dicséretüket,

Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést, ellenben ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Péter első levele, második rész, 19. és 20. vers. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést. A dicsőséget lehet hírnévnek vagy dicséretnek is fordítani. A verés azt jelenti, hogy valaki öklözi az embert. Péter korában gyakran így bántak a rabszolgákkal. Ha a rabszolga lopott, hazudott, vagy fellázadt, és nem akart dolgozni, gazdája megragadhatta, és alaposan összeverhette az ökleivel. Péter azt mondja, hogy ha az ilyen hibákért vernek minket, és mi türelmesen viseljük a verést, akkor nincs dicsekedni valónk. A verést a saját hibánkért kaptuk. Isten nem erre a türelemre int minket, amit a bűneinkért kell vállalnunk. Lehetséges, hogy problémáid és nehézségeid vannak, mert az ostobát játszod. Egy üzletember mondta mostanában, az ostobát játszottam. A tőzsdepiacon kockáztatott, és elvesztette a tőkéjét. Csődbe jutott. Amikor beszéltem vele, a saját ostobasága miatt szenvedett. Hibájának elismerése és az annak nyomán járó szenvedés elviselése nem Isten parancsára történt. Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Természetesen valamennyiünkben az a természetes hatás, hogy visszaüssünk, amikor igazságtalanul bánnak velünk. Bevallom, hogy ez volt az én első gondolatom is, de megtanultam, hogy Istenre bízzam ügyemet. Isten mondja, enyém a bosszúállás, én megfizetek. Ő sokkal jobban teszi ezt, mint én tehetném. Az Úr Jézus maga mondta, boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Máté evangéliuma 5. rész, 11. és 12. vers. Péter ezt mondja, ez kedves az Isten szemében. Péter nem túl sokat mond anélkül, hogy ne szólna nekünk ismét az Úr Jézusról, és itt Krisztus szenvedéseire emlékeztet, amik nekünk is példát mutatnak, mint hívőknek. Hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el száját. Péter első levele, második rész, 21. és 22. vers. Amikor a mi Urunk Jézus Krisztus ezen a földön járt, kétfajta szenvedésben részesült. Szenvedett, mint ember, idelent, amikor emberré lett, mert szenvednie kellett az igazságért. Ezen kívül szenvedett a világ bűneiért is. A világ bűneiért vállalt szenvedése nem nekünk szóló példa, az, ami megváltásunkért történt. Azt elhisszük és elfogadjuk, de egyáltalán nem utánozhatjuk. Azonban földi életében példát is adott nekünk. Názáretben életének első 30 esztendeje alatt szenvedte a gúnyolódást és félreértést, ahogy a 69. Zsoltár ezt világossá teszi. Aztán, amikor elkezdte nyilvános szolgálatát, az evangéliumi följegyzések elmondják, hogy miként szenvedett az igazságért. Amikor szenvedünk a hitünkért, emlékezzünk az általa ránk hagyott példára. Mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást. Amikor szenvedett,

nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Péter első levele, 2. rész, 23. vers. Engedte, hogy atya egyenlítse ki a számlát. Ez ismét emlékeztet minket a római levél 12. részének 19. versére. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva. Enyém a bosszú állás, én megfizetek, így szól az Úr. Engedjük, hogy Isten kezelje az ellenünk elkövetett bántásokat. Ő mindent elrendez a maga idejében. Jézus szenvedett a világ bűneiért, ahogy a következő versben olvassuk. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk, az ő sebei által gyógyultatok meg. Péter első levele, 2. rész, 24. vers. Ezt nem példaként mutatta be nekünk. Mi nem szenvedhetünk azért, hogy lemossuk saját bűneinket, még kevésbé szenvedhetünk a világ bűneiért. Péter itt a megváltásról beszél. Miután meghaltunk a bűnöknek, ez volt a mi helyzetünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Miből gyógyultunk meg? Megjegyzem, hogy az úgynevezett hitgyógyítók alkalmazzák ezeket a szavakat. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Ők Ézsaiás könyve 53. részének 5. versére utalnak, és nem Péter első levelének erre a versére, mert Péter nyilvánvalóvá teszi, hogy ő a bűnökből gyógyított meg minket. Határozottan egyetértek azzal, hogy az Úr Jézus azért jött, hogy nagy gyógyító legyen, de ő a bűnökből gyógyít meg minket. Egyetlen földi orvos sem kezelheti ezt a problémát. Péter ezeket a szavakat Ézsaiás könyve 53. részének 5. verséből veszi, ahol Ézsaiás próféta elsődlegesen nem fizikai gyógyításról beszél, hanem arról, ami fontosabb és mélységesebb, vagyis a bűnből való meggyógyításról. Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Péter első levele, 2. rész, 25. vers. Az emberiséget akár elveszettekről, akár megváltottakról van szó, a Biblia eltévedt nyájnak nevezi, mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok. Ez szintén idézett Ézsaiás könyve 53. részéből. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. Ézsaiás könyve 53. rész, 6. vers. Amint láthatod, valójában Krisztus szenvedése a témája e fejezet utolsó részének. Krisztus szenvedése példát adott nekünk, és ő szenvedett és meghalt, hogy megváltson minket bűneinkből.

0: de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Péter apostol e levél harmadik fejezetében azt tanítja, hogy a szenvedés a keresztény magatartást is létrehozza a hívő ember életében. Ezt a magatartást a keresztény két helyen mutatja be, az otthonban és a gyülekezetben. Ugyanígy ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket. Péter első levele, harmadik rész, első vers. Ugyanígy. Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy, mint ahogy azt a második fejezetben elmondta az elkülönüléssel kapcsolatban. Az elkülönülés és a viselkedés egyé olvad, és elválaszthatatlan egymástól. Az Efézusi levél 5. fejezetében ugyanezt találjuk az asszony otthoni helyzetével kapcsolatban. Péter azonban egy egészen más helyzetet mutat be, mint amiről Pál az Efézusi levélben beszél. Pál ott azzal foglalkozik, hogy milyen legyen a kapcsolat a hívő feleség és hívő férj között, akik mindketten lélekkel teljes hívő emberek. Az Efézusi levélben az egész szakasz ezzel a mondattal kezdődik. Teljetek meg lélekkel. Efézusi levél 5. rész 18. vers. Amikor valaki lélekkel telik meg, akkor lélek szerint él. Pál így szól. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak. Efézusi levél 5. rész 22. vers. És a férfiak úgy szeressék feleségeiket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Efézusi levél 5. rész 25. vers. Az apostol a keresztény otthonról beszél, ahol mind a férj, mind a feleség lélekkel beteljesedett hívő, és ebben a kapcsolatban a férfi szereti feleségét, és kész meghalni érte. A rend érdekében bármilyen közösségben lennie kell vezetőnek. A házasságban a vezetési jogot a férj kapja. Amikor a feleségnek engedelmeskednie kell, ez az engedelmesség nem olyan, mint egy gyermek engedelmessége. Egyes férfiak úgy gondolják, hogy amikor megnősülnek, akkor a feleségük afféle első gyermek, és úgy kell engedelmeskednie, mint ahogy egy-egy kisgyermek teszi. Ez egyáltalán nem így van. Mint ahogy korábban már említettük, az engedelmesség önkéntes alapon áll. Pál ezt mondja a feleségnek. Engedelmeskedj, mert ez a férfi szeret téged, és neked meg kell alászkodnod előtte. Jobb szó lenne azonban az, hogy légy vele jó kapcsolatban. Ha oda megy hozzád, mint keresztény férj, majd átölel, és ezt mondja. Jobban szeretlek bárki másnál, akkor bizonyára a te válaszod is az, hogy szeretlek téged. Évek folyamán sok fiatalnak adtam tanácsot, aki megkért arra, hogy vezessem a házasságkötési istentiszteletüket. De sohasem igyekeztem senkinek sem javaslatot tenni arra, hogy kit vegyen el, vagy kihez menjen férjhez. Nagyon őszintén szólva, mindig félelemmel és rettegéssel vezettem a házasságkötési szertartásokat. Itt röviden szeretném megemlíteni néhány gondolatban, amit megszoktam pendíteni előttük ezeken az alkalmakon. A házasságot három síkon kötik az emberek. Az első a fizikai sík, és ez nagyon fontos. Erről a világ igen sokat beszél. Ez a szexuális kapcsolat. Csodálatos, amikor a férj és feleség átölelheti egymást igazi szeretetben. Két hívő között a nemi élet a legértékesebb, a legcsodálatosabb, amivé lehet ezen a világon. Az a meggyőződésem, hogy csupán a hívők azok, akik igazán és a legteljesebb mértékben élvezik a fizikai kapcsolatot. Nincs kétség az iránt, hogy a fizikai kapcsolat csodálatos ajándék. A házasságban a második sík a szellemi vagy pszichológiai kapcsolat síkja. ami szintén nagyon fontos. Igen jó, ha a férj és a feleség érdeklődési köre megfelel egymásnak. A házasságban a kapcsolat harmadik síkja a lelki kapcsolat, és ez a két hívő közti házasságra vonatkozik. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem, add, hogy a hívő emberek házassága Jézus Krisztust mutassa be ezen a világon, és legyen az én házas életem is olyan, aminek alapján Krisztus és az egyház szeretete bontakozik ki. Ámen.
1: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald. Május 5-e. Egy tál lencséért. Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta első szülöttségi jogát. Zsidókhoz írt levél 12. fejezet 16. vers. Gyakran megesik, hogy az ember az élet legnagyobb és legkülönbb értékeit a pillanatnyi testi kielégülésért eltékozolja. Ezt tette Ézsau is. Fáradtan és éhesen jött haza a mezérről. Jákob éppen egy fazék lencsét főzött. Amikor Ézsau megkérte, hogy adjon neki ebből a vörös ételből, Jákob gyakorlati érzékkel azt felelte. Add nekem érte azonnal első szülöttségi jogodat. Lásd Mózes első könyve 25. fejezet 31. vers. Az első szülöttségi jog értékes kiváltság volt az Ószövetségben, amely a családban a legidősebb fiút illette meg. Ezáltal lett később a család vagy törzs feje, és ez biztosított neki az örökségből kettős részt. Ezt az első szülöttségi jogot azonban Ézsau abban a pillanatban értéktelennek tekintette. Mit használ az első szülöttségi jog, ha egyszer ilyen éhes vagyok, gondolta. Annyira erőt vett rajta az éhség, hogy kész volt szinte mindent feláldozni azért, hogy pillanatnyi étvágyát kielégítse. Maradandó értékről mondott le érte, és megkötötte a rettenetes csereügyletet. Napjainkban majdnem naponta játszódnak le ehhez hasonló drámák. Nézzük például azt a férfit, akinek éveken át jó hírneve volt. Nagyszerű család szeretetét élvezte, és tisztelték a keresztény gyülekezetben is. Szavának tekintélye volt, és szolgálatán nyilvánvalóan Isten áldása nyugodott. De egyszer csak jött a vadszenvedély. Valósággal elemésztődött a szexuális kísértés tüzében. Hirtelen semmi sem látszott fontosabbnak, mint testi ösztönének kielégítése. Értelmes gondolatoknak nem volt már semmi hatalmuk fölötte. Kész volt egy romboló kapcsolatért mindent feláldozni. És gondolkodás nélkül belevetette magát. A pillanatért feláldozta Isten dicsőségét, saját bizonságtételét, családjának becsületét, barátainak tiszteletét és keresztény jellemének befolyásoló erejét. Vagy ahogy Alexander McLaren, skót prédikátor és bibliomagyarázó mondta, elfelejti az igazságosság utáni vágyát, messziről hajítja magától az Istennel való közösség örömét, elsötétíti lelkét, véget vet jó lelkiismeretének. Hátralevő éveiben zuhanó repüléssel közeledik a nyomorúság felé. Nevét és hitét a gúnyolódók céltáblájává teszi. Az írás klasszikus szavaival kifejezve eladta első szülöttségi jogát egy tál lencséért.

Kedves hallgatóink! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány címe 1428 Budapest, postafiók 4, e-mail címünk radio@mera.hu, honlapunk címe, ahol a mai és korábbi adásainkat meghallgathatják és letölthetik, www.mera.hu, telefonszámunk 0620 565 2840. Szeretettel búcsúzunk!

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Elkezdjük Péter első levelének tanulmányozását. A levél írója Simon Péter. Péter, Jézus Krisztus apostola, Pontus, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitínia szórványában élő jövevényeknek. Péter első levele, első rész, első vers. Pétert, mint tudatlan halászt hívta el az Úr Jézus, de senki sem töltött 3 évet Jézus iskolájában úgy, hogy tudatlan maradhatott volna. Péter levelei aláhúzzák ezt az igazságot. Péter komoly hittételekkel és súlyos témákkal foglalkozik. Az első néhány versben leírja a kiválasztás, az eleveismerés, a megszentelődés, az engedelmesség, Krisztus vére, a Szent Háromság, Isten kegyelme, az üdvösség, a kinyilatkoztatás, a dicsőség, valamint a hit és reménység nagy tanításait. Nem is lehetne ennél több hitigasságot összetömöríteni néhány Biblia versben. A Bibliának ezeket a nagyszerű témáit úgy kezeli, hogy már egyáltalán nem lehet tudatlan halászembernek tekinteni. Péter életében nagy változás figyelhető meg a levelek alapján. Valamikor lobbanékony volt, de most türelmes. Darabos, akaratos és botladozó volt, amikor először találkozott Jézussal. Urunk ezt mondta neki, amikor meglátta a parton. Nagyon gyenge ember vagy most, de téged Petrosszá sziklaemberré teszlek, és ráépülsz Jézus Krisztus fundamentumára, aki maga a kőszikla. Péter ezt nagyon világossá tette, hogy az Úr Jézus Krisztus a kőszikla, akire az egyház épül. Nagyon érdekes, hogy jól lehet, neve azt jelenti, hogy szikla, mégis azt mondja, hogy minden hívő hozzá hasonló szikla. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelkiházzá, szentpapsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel. Péter első levele, 2. rész, 5. vers. Más szóval kifejezve azt mondja, hogy minden hívő ember Péter. Simon Péter sohasem foglal el kiemelt helyet, amint ezt leveleiben látjuk. Ahogy levelét indítja, magát apostolnak nevezi. Ő csak egyike az apostoloknak. Jól lehet, amikor az apostolok nevét felsorolja, ő mindig az első helyen áll a listában, és jól lehet az Úr arra választotta ki őt, hogy elmondja az első prédikációt pünkösd napján, nem érzi úgy, hogy mások fölé helyezhetné magát. Péter azután írta leveleit, miután Pál már megírta a saját leveleit, tehát körülbelül Krisztus után 64 és 67 között, amikor a véres kezű Néró került trónra, és már kitölt a keresztény üldözés. A hagyomány szerint Péter maga is mártíromságot szenvedett. Köszönt titeket a veletek együtt kiválasztott babiloni gyülekezet, és Márk az én fiam. Péter első levele, 5. rész, 13. vers. Egyesek azt gondolják, hogy Babilont itt szimbolikus értelemben vagy képletesen használja, és hogy Péter valójában Rómát érti rajta. Azonban nincs rá ok, hogy metaforikus értelemben használja. Péter apostol volt, aki nem szimbolikus módon írt, mint ahogy azt János jelenésekről írt könyvében találjuk. Péter nagyon szószerinti értelemben és gyakorlatiasan írt. A valódi élet síkjára helyezkedve írt az életúton járóknak, kelőknek. Úgy vélem, hogy ha Rómát értette volna ezen, akkor Rómát említette volna. Véleményem szerint Péter sohasem volt Rómában. Azt hiszem, hogy Kis-Ázsiában élt, a római birodalom nagy központjában, de azt a területet nem ő nyitotta meg az evangélium előtt, mint apostol. Úgy vélem, hogy Pált követte. Pál nem ment volna Rómába, ha Péter már Rómában lett volna, és ott prédikálta volna az evangéliumot, mert Pál világossá tette, hogy olyan helyekre ment, ahol azelőtt még nem prédikálták az evangéliumot. Mivel Róma beletartozott Pál úti tervébe, világosnak látszik, hogy Pál és nem Péter alapította a római gyülekezetet. Egy másik alapos érv arra nézve, hogy Péter Babilonban és nem Rómában volt, az a lista, amely felsorolja a címzett helyeket. Pontus, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitínia szórványában élő jövevényeknek. Péter első levele, első rész, első vers. Ezek a helyek valamennyien Kis-Ázsiában feküdtek, amit ma Törökországnak nevezünk. Ezek felsorolásában keletről nyugat felé halad. Ez érzékelteti, hogy az író a levélírás idején keleten volt. A földrajzi helyek felsorolásában az a természetes és szokásos, hogy azzal kezdjük, ahol tartózkodunk. Amikor saját városomban vagyok, és arról beszélek, hogy keletre indulok, akkor tovább megyek keletre, és végül az ország legkeletibb részébe érkezem. Normális, hogy ott kezdjem, ahol vagyok, és így soroljam föl a helyeket. Mivel Péter keletről nyugat felé haladva ad felsorolást, logikusnak látszik, hogy szó szerint Babilonban volt. A babiloniai fogság után a zsidóknak csak egy kis csoportja tért vissza ősei országába, a visszatértek száma nem érte el még a 60 ezret sem. Még mindig nagy zsidó csoport élt Babilonban. Ezen kívül megint zsidók menekültek Babilonba, amikor Rómában Claudius császár uralma alatt súlyos üldözés kezdődött. Tudjuk például, hogy Priscilla és Aquila Rómából Korintusba menekült. Sokan mások Babilonba költöztek. Üldözték a keresztényeket és a zsidókat egyaránt. Mivel tudom, hogy Péter szolgálata elsődlegesen a zsidók közt ment végbe, logikusnak látszik, hogy a Kis-Ázsiában és különösen a Babilonban levő zsidó gyarmatokon végezte lelki munkáját. Babilon még mindig nagy város volt az Eufrátesz folyónál, és sok zsidó ott maradt a fogság után is. Annak ellenére, hogy Papiás szerint Péter Rómában halt meg, e feltételezésre nincs megfelelő történelmi alap. Nem látok okot annak a ténynek a cáfolatára, hogy Simon Péter Izrael népe szétszórságban levő tagjainak volt az apostola. Azt hiszem, Péter keletre ment, miközben Pál nyugat felé haladt.

Péter levelének nagyszerű témája a keresztény reménység a próbák idején. Jól lehet, Péter nagy tanításokkal foglalkozik, és súlyos témákat tárgyal, nem hűvösen ír róluk. Pétert a reménység apostolának nevezik, míg Pált a hit apostolának, és Jánost a szeretet apostolának hívják. Ez a levél nagyon hangsúlyozza a reményt, de azt hiszem, hogy a levél témáját jellemző szó inkább a szenvedés. Péter hangoztatja Isten kegyelmét is, és egyes igemagyarázók úgy érzik, hogy ez a legfőbb témája. Mégis a szenvedés vagy az ehhez hasonló szavak ebben a levélben 16-szor fordulnak elő. A reménység szava mindig a szenvedéssel kapcsolódik össze. Ezért azt hiszem, helyes azt mondanunk, hogy a levél témája a keresztény reménység a próbák idején. Péternek nagyon sok mondani valója van Krisztus szenvedéséről. Krisztus szenvedésével foglalkozik a zsidókhoz írt levél és Jakab levele is. A próféták említették ezt. Mégis Péter egy kissé másként kezeli a témát. Péter gazdag tapasztalat alapján beszél. Dr. Robert Lighton a Péter első leveléről írt gyakorlati kommentárjában nagyon helyén való megjegyzést tesz Simon Péterről. Hadd közöljem ezt, mert megéri. Hűvös és élettelen dolog lelki kérdésekről beszélni, pusztán riporter módján. De ha az emberek úgy beszélhetnek róluk, mint a sajátjukról, amiben osztoznak, és ami érdekli őket, akkor a felőlük való beszédet megeleveníti a szilárd hit és a lelkes vonzalom. Nem is említhetik azokat, mert olyan öröm járja át szívüket, hogy dicsőítésben törnek ki. Ezért Simon Péter, miközben a szenvedésről ír, az örömet hangsúlyozza. Ennél a pontnál valami nagyon fontosat akarok említeni a fiatal prédikátorokról. Ebben a korban nagyon sok csodálatos fiatal igemagyarázó van körülöttünk. Hálás vagyok értük Istennek. Azonban 2-3 hallottam közülük, és nagyon úgy éreztem magam, mint Dr. G. Campbell Morgan a maga korában. Feleségével együtt elment egy fiatal prédikátor meghallgatására, aki felől különösen érdeklődtek. A prédikátor ékesszóló volt, jól nézett ki, és nagy prédikációkat mondott. Utána, amint mentek hazafelé, Mrs. Morgan nem tudott betelni dicséretével, és meglepődött azon, hogy a férje nem osztozott ebben. Végül megkérdezte, nem gondolod, hogy nagyszerű prédikátor? A férfi ezt válaszolta, majd az lesz, ha szenvedni fog. Aztán teltek az idők, és a fiatalember tapasztalatból tudta meg, hogy mi az ára annak, hogy valaki kiáll Krisztus mellett. Üldöztetésen ment át, problémákat tapasztalt gyülekezetében, és egy napon nyílt sír előtt állt, és eltemette egyik kisgyermekét. Dr. Morgan és felesége elment ismét, hogy meghallgassák, mert szerették azt a fiatalembert. A szolgálat után Mrs. Morgan megkérdezte, most mit gondolsz felőle? Dr. Morgan így válaszolt, nagyszerű prédikátor. Láthatod, a szenvedés okozta a változást. Ez az én személyes tapasztalatom is. Mint fiatal prédikátor, sokat beszéltem az Úr melletti kiállásról és szenvedésről. Eljártam kórházakba, kézen fogtam az embereket és imádkoztam értük. Megmondtam nekik, hogy az Úr velük lesz. Akkor hivatásos prédikátor voltam, és azt mondtam, amit még nem ismertem saját tapasztalatom alapján, jól lehet, elhittem azt. De eljött az idő, amikor kórházba kerültem magam is.
egy másik prédikátor odajött és imádkozott velem. Amikor menni akart, így szóltam hozzá. Ugyanezt tettem én is, amit te is teszel. Itt voltam, és azt mondtam az embereknek, hogy Isten velük lesz. Most távozni készülsz, de én maradok, és rájövök, hogy csupán elmélet, vagy pedig igaz az, amit az embereknek mondtam. Rájöttem, hogy igaz. Ez többé már nem elmélet. Tudom azon az alapon, hogy Isten igéje mondja, és hogy átéltem azt. Nem vitatkozom az emberekkel ezek felől többé, mert vannak bizonyos dolgok, amiket tudok. Sohasem vitázom afelől, hogy a méz édes-e vagy nem. Ha nem gondolod, hogy édes, ez a te ügyed. Ma reggel is ettem belőle, és tudom, hogy édes. Ez ismeret, ami tapasztalatból származik. Simon Péter nem a szenvedés elméletéről beszél. Simon Péter a saját tapasztalatait szólaltatja meg, ami nagyon csodálatossá válik, és saját élményévé lesz.

0: Nagyon sokan sohasem élik át az üdvösség bizonyosságát. A hívők üdvbizonyossága olyan tanítás, amit én is vallok, jól lehet hosszú időbe került, mielőtt bizonyossá lettem volna saját üdvösségem felől. Sok hívőnek nincs üdvbizonyossága. Miért? Mert a szenvedés és a hívők üdvbizonyossága együtt jár. És tudod, hogy mi ennek a folyamata? Ez örömet szerez. El tudod ezt képzelni? Most ebben az első versben gazdag üzenetet találunk. Péter, Jézus Krisztus apostola, Pontus, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitínia szórványában élő jövevényeknek, akik ki vannak választva. Péter első levele, első rész, első vers. Mindenekelőtt figyeljük meg az apostol nevét. Péter, Petros, kőszikla. Most sziklaember. Pünkösd napja már mögötte van, és tudja, hogy mit jelent kiállni Krisztus mellett. Letartóztatták és börtönbe csukták. Megfenyegették, és rájött, hogy előtte áll a keresztre feszítés eshetősége. Péter tudta, miről beszél. Be kell vallanom, hogy nem hatnak meg a teológiai szemináriumi professzorok, akik fölkelnek, és legombolítanak bizonyos elméletet, hogy felkészítsék a fiatal embereket a szolgálatra. Valójában nem ismerik a lelkipásztori problémákat, mert még nem nyertek tapasztalatot. Nem tudják, mit jelent Krisztusért szenvedni. Miután meghallgattam őket, úgy éreztem, mintha hátat fordítottam volna Péter első levelének, és ismét elolvastam, mert hiszek Péternek, ő tudta, miről beszél. Sajnálom, de nem bízom ezekben a fiatal professzorokban. Olyan embert akarok hallgatni, aki átment a tapasztalatokon. Péter, Jézus Krisztus apostola. Péter Jézus Krisztus apostola csak ennek állítja magát. Jól lehet, mindig az apostolok listájának élén áll, szeretem őt, de nincs a többi apostol fölé helyezve. Amikor Pál Jeruzsálembe ment, hogy beszélgessen az apostolokkal, találkozott Péterrel, Jakabbal és Jánossal. Azt mondta, hogy őket az egyház oszlopainak tartja, de nem tőlük tanulta az evangéliumot. Pál nagyon világossá tette, hogy az evangéliumot közvetlenül Jézus Krisztustól kapta, kinyilatkoztatás által. Péter sehol sem állítja felsőbbrendűségét. Apostol volt, és ez minden. Pontus, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitínia szórványában élő jövevényeknek. Idegeneknek ír, akik szétszóródtak a római birodalomban. Zsidók voltak, és diaszpórának nevezték őket, mert többé nem laktak Palesztina földjén. Az üldöztetés és egyéb okok miatt az egész birodalomban letelepedtek. Ha megtekinted a térképet, látod, hogy ezek a helyek magukban foglalják Kis-Ázsiát, a ma Törökországnak ismert területet. Talán emlékszel rá, hogy Pál a második misszió útján igyekezett elmenni Bitíniába, de Isten lelke nem engedte oda menni. Az a meggyőződésem, hogy Simon Péter már prédikálta ott az evangéliumot, és a Szentlélek azt akarta, hogy Pál olyan emberek közé menjen, akik még nem hallották az evangéliumot. Pál a pogányok apostola volt, Simon Péter pedig az izraeliták apostola, akik Krisztushoz fordultak. Az Atyaisten eleve elrendelése szerint a lélek megszentelő munkája által az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. Péter első levele, első rész, második vers. Péter apostol azonnal a keresztény tantételek mély vizébe veti magát. például előadja az Atyaisten előretudását, a lélek általi megszentelődést, Jézus Krisztus vérének meghintését. Ne higgy azoknak, akik szerint a Biblia nem tanítja a Szent Háromságot. A Biblia tele van ezzel. Bizonyára nem tekinthetjük Pétert tudatlan halásznak, mert olyan témákról beszél, amelyekről a legtöbben keveset tudnak. A teológusok igyekeznek megérteni a kiválasztás és Isten előre tudásának tanát. Például Louis Sperry Schaeffer rendszeres teológiájából itt van egy nyilatkozat. Mivel elismerjük Isten szuverén jogát teremtett világa fölött, és miután észszerű célt tulajdonítunk neki tervében, a kiválasztás tanában levő igazság természetes módon követi Isten szükségszerű funkcióját. Fel kell ismernünk, hogy Istenünk szuverén Isten, és hogy ez a kis világegyetem az övé. Ő teremtette. Nem tudom, miért így teremtette, de mivel ő abszolút mindentudó, és mivel mindenható, és mivel szuverén, arra a következtetésre jutok, hogy bármit megtehet, amit akar, és ami összhangban van tulajdonságaival. Imádkozzunk! Köszönöm neked, Istenem, hogy elkezdhettem Péter első levelének tanulmányozását. Láthatom ebben, hogy milyen csodálatos fejlődésen ment át Péter, ez a kemény szívű, darabos férfi. Ott járt iskolába az Úr Jézus környezetében, és igyekezett mindent elsajátítani tőle. Köszönöm, hogy most én Péter tanítványa lehetek. Ámen.
1: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra, írta William MacDonald. Április 24-e. Pártoskodás. Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten, mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. Korintusi első levél, 3. fejezet, 17. vers. Ebben az igeversben Isten temploma a helyi gyülekezetre vonatkozik. Pál itt nem az egyes keresztjénekhez szól, hanem a hívők összességéhez, amikor azt mondja, ti vagytok Isten temploma, többes számban. A korintusi szentek Isten templomát alkották. Természetesen az is épp oly igaz, hogy minden egyes hívő önmagában is a Szent Szellem temploma. Ezt az apostol az 1 Korintus 6.19-ben így fejezi ki. Vagy nem tudjátok-e, hogy testetek, amelyet Istentől kaptatok a bennetek lakó Szent Szellem temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok. Mai igényben azonban a gyülekezet áll előtérben. Pál azt mondja, hogy aki megrontja a gyülekezetet, azt megrontja Isten. A megrontani szó itt a helyi gyülekezet tönkretételét jelenti, azáltal, hogy valaki kivezeti azt a szent élet és tiszta tanítás állapotából, amelyben meg kell maradnia, és hogy Isten a megrontót megsemmisíti a bűne miatt. Igénk tehát óva int mindenkit, hogy ne kontárkodjék bele egy helyi gyülekezet életébe. Végső soron ez az önpusztítás egyik formája. És mégis a keresztjének ezen a területen gyakran végtelenül félnek attól, hogy ilyen emberekkel szemben eljárjanak. Például valaki nem tudja keresztül vinni a maga akaratát a gyülekezetben. Vagy személyes vitába bonyolódik egy másik testvérrel. Ahelyett, hogy a dolgokat a Szentírásnak megfelelően rendezni el, embereket gyűjt maga mellé, és külön pártot alakít a gyülekezetben. Az ellentét egyre mélyebb lesz, és hamarosan nyílt szakításra kerül sor. Vagy talán egy testvér valóságos pletykahadjáratot vezet valaki ellen, és gonosz rágalmakat mond rá. Éles nyelvével addig harcol, míg a gyülekezet meg nem telik keserűséggel és viszállyal, és nem is hagyja abba mindaddig, amíg az egykor élő és növekvő gyülekezetből romhalmaz nem lesz. Csakhogy az ilyen emberek veszélyes játékot űznek, és nem maradnak büntetlenül. A világ mindenség hatalmas istene elhatározta, hogy megrontja azokat, akik megrontják a gyülekezetet. Komoly figyelmeztetés ez mindazoknak, akik hajlamosak a pártoskodásra.

0: Kedves hallgatóink! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány címe 1428 Budapest, postafiók 4, e-mail címünk radio@mera.hu, honlapunk címe, ahol a mai és korábbi adásainkat meghallgathatják és letölthetik, www.mera.hu, telefonszámunk 0620 565 28 40. Szeretettel búcsúzunk!
1: Hétfő esti szókép.

0: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Mai témánk a barátság. Mikor barát a barát, mit jelent az igazi barátság? Mindannyian tapasztaljuk, hogy némelyeknek száz számra vannak úgynevezett barátai a Facebookon, de a valós életben mégiscsak magányosak. A mai műsorban dr. Nemesszegi Ervin gondolatait szeretném továbbítani a számotokra, gondolatokat ébreszteni a barátságról. Barátság Istennel, barátság emberrel. Hitünk alapvető tanítása, hogy életünk célját, beteljesedését és boldogságát az Istennel való személyes, szeretett kapcsolatban érjük el. Ez személyes szeretett kapcsolatnak a titkát sokféle képben, hasonlatban vagy szimbólumban próbálja a Szentírás megvilágítani. Van arról szó, hogy kapcsolatunk Istennel olyan, mint a szolgának egy jóságos úrhoz való viszonya. Vagy a gyermeknek a szerető atyához való viszonya. Vagy a hitvesnek a hűséges hitvestárshoz való szeretet viszonya. De a Szentírásban azt is megtaláljuk, hogy az Istenhez kapcsolódó személyes viszonyunk lényegében egy baráti szeretet viszony. Talán azért nem szoktuk ezt a tényt nagyon hangsúlyozni sem a teológiában, sem az ige hirdetésben, mert úgy gondoljuk, hogy a baráti szeretet viszonyban élők egyenrangú felek, és ezt az embernek a Jóistenre való kapcsolatára alkalmazva egy kicsit veszélyesnek érezzük. Pedig nem így van, és talán a mai ember számára pont ez lenne a legvonzóbb és ezáltal a leghatásosabb kifejezési mód. A Rivai Nagy Lexikon a barátságot így határozza meg. A lelkek összhangján alapuló kölcsönös bizalmas viszony. Olyanok között, akik melléktekintetek nélkül becsülik egymást, egymás örömében, bánatában, teljes önzetlenséggel részt vesznek, és egymásért bármilyen áldozatra készek. A görög kultúrában a barátságot először egészen általánosan, mint a természet egy alapvető principiumát fogják fel, melynek jelenlétében bizonyos dolgok egymást vonzák, és melynek hiányában egymást taszítják. A fő kérdés tehát számunkra, hogy vajon a barátság az ellentétek, vagy pedig a hasonló tulajdonságok vonzása. Szokratész a barátságot a személyek közötti viszonyra szűkítette, és a barátok szerzését művészetnek tartotta. Mint Platon, mint Arisztotelész írásaiban szó van a barátságról. Az ő iskoláikat nem annyira a mestertanítvány, inkább a barát-barát viszony jellemezte. Arisztotelész a barátságnak három fajtáját különböztette meg. A hasznosságból keletkező barátság a kiegészítésen alapul. Az élvezetből származó barátság a hasonlókat vezeti egymáshoz. Az erényből fakadó barátság pedig a hasonló erkölcsi jó tulajdonságokkal rendelkező embereket egyesíti. Minden barátság bizonyos életközösséget jelent. Ezért örülnek a barátok egymás jelenlétének, és ezért osztják meg gondolataikat, felfogásukat, örömüket és bánatukat egymással. Ha valaki egyik embertársában rátalál valakire, akinek akarata, ízlése és vonzalma megegyezik a sajátjával, megszületik a barátság. Igazi barátság csak jó emberek között létezhet. Nem csak azoknál találjuk meg azt az önzetlenséget, lojalitást és rendetlen szenvedélyektől való szabadságot, mely a barátságot fenntartja. Éppen ezért az igazi barátság ritka. Barátság jellemzője a vonzalom, a szabadság a kapcsolatban, a kölcsönösség, az önzetlen lelki kapcsolat, és a tökéletes barátságban megfigyelhető, hogy a személyek mintegy egybeforrnak, egymásban élnek inkább, mint önmagukban. Egy lélek, két testben, írja Szent Ágoston egyik jellemzésében. Mai újságcikkünk is háromféle barátságot különböztet meg, a barátságok három fajtáját. Azt fejti ki az amerikai pszichológus nyomán, a barátok hogyan gazdagítják meg egymás életét. Az első tehát a kölcsönös barátság.
1: A legtöbb ember olyan kapcsolatra vágyik, amelyben mind az adás, mind az elfogadás jelen van, és ezt tekintik az egyedüli, valódi barátságnak. A lelki összetartozás a vagyunk egymásnak áll a középpontban. Az ilyen kapcsolatot kölcsönös hűség, titoktartás, bizalom, szeretet és nagy vonalúság jellemzi. A barátért minden áldozatra képesek vagyunk. Gondok esetén még éjszaka is rendelkezésére állunk telefonon. Az irigységnek semmi keresni valója ebben a barátságban. Habár a felek nyíltan bánnak egymással, nem szabad a barátot magunkhoz láncolni. Amennyiben egy nehéz élethelyzetben valaki más inkább a barátunk segítségére lehet, meg kell őt is ismertetnünk ezzel a személlyel. Ez a fajta barátság hat a legtartósabban és legjótékonyabban az egészségre és a közérzetre. Én magam értékes ajándéknak tekintem a barátnőimet. Néhány nehéz helyzetben elcsüggettem volna, ha nem lett volna előttem, ALS-ben megbetegedett barátnőm, példaszerűen szilárd hite és Istenbe vetett bizalma. Egyedülálló barátnőm, Emma, vállalta a fáradtságot, hogy 400 kilométernyire élő szüleimet ápolja, mivel akkoriban nekem magamnak nem volt rá lehetőségem. Ő volt az, aki nagyvonalúan felajánlott nekünk egy kamatmentes kölcsönt is, amikor egyszer anyagilag megszorultunk. Krisztán barátnőm évekkel ezelőtt írt üdvözlőlapja még mindig ott függ a konyhaszekrényen. A következőt mondja: Magda, olyan jó, hogy Isten megteremtett téged. Nagyon szeretlek. És folytathatnám a sort. Mindezt nem viszonozhatom ugyanilyen mértékben a barátnőimnek. Nem is várják el, és ez teszi annyira értékessé a barátságunkat. Nélkülük le kellett volna mondanom számtalan beszélgetésről, levélről, e-mailről, telefonhívásról, az ajtó mellé tett ajándékokról, imádságokról, amelyek mindig épp a kellő pillanatban érkeztek. Kérdem én, nem vagyok gazdag? Férfiak és nők közti ilyesfajta plátói barátságok nehezen elképzelhetőek. Oscar Wilde írja: Férfiak és nők között nem lehetséges barátság. Ott létezik szenvedély, ellenségesség, tisztelet, szerelem. De barátság nem.

0: kapcsolatban csak nem kizárólag a másik szeméről van szó. Az ilyen barátság nyeresége az adó fél számára a megelégedettség, hogy másokon segíthet. Ilyesfajta barátságokat találhatunk a tanár-diák viszonyban, a munkaadó és munkavállaló között, vagy a lelki gondozás terén. A Pál és Timóteus vagy Pál és Titusz közötti viszonyt is ide sorolhatjuk. Némely igehely arra enged következtetni, hogy ez az egyoldalú barátság később kölcsönössé alakult. Nem volt nyugalva lelkemnek, mivel nem találtam Titusz testvéremet, olvashatjuk Pál II. Korintusbeliekhez írt levelében. Timóteusnak pedig ezt írja: igyekezz minél előbb hozzám jönni, mert Démász elhagyott engem. Tehát az idősebbek és fiatalabbak között fennálló barátságokat nem lehet kellően értékelni. Ezek a kapcsolatok sok fiatal hívő számára jelentettek és jelentenek mérföldkövet az életükben.
1: A célirányos barátság. Ez a fajta barátság a leggyakoribb és mindenki számára ismert. Az ember egy bizonyos céllal jön össze. Osztály vagy évfolyamtársak, szomszédok, egyesületi tagok. Egy ilyen barátság nem ugyanolyan mély és átfogó, mint az első kettő, amelyeket említettünk. Így túlzott elvárások esetén csalódáshoz vezethet, ha valaki elköltözik, megházasodik, vagy kilép az egyesületből, és emiatt megszakítja a barátságot. Egy kissé lazább kapcsolatfajta terén akár még plátói barátságok is előfordulhatnak.
0: Férfi barátságok és legjobb barátnő. Nők szájából gyakran hangzik el ez a kifejezés, a legjobb barátnőm. Az a személy, aki mindent tud az illetőről, és akiben ő maradéktalanul megbízik. Egy felmérés szerint sok nő számára a legjobb barátnő még fontosabb, mint a társ. A megkérdezettek 92%-a inkább a társáról mondaná le, mint a legjobb barátnőjéről. Ezt bajnak gondolom. A teremtési rend szerint a házastársak közötti kapcsolat a létező legszorosabb. Férfi barátságok léteznek egyáltalán? Egyes nők ezt kétségbe vonják. Az ókorban úgy vélekedtek, hogy igazi barátság csak is férfiak között jöhet létre. Manapság és a mi kultúrkörünkben inkább a nők közötti barátságok állnak előtérben. Természetesen a férfiaknak is van kapcsolatuk más férfiakkal, de jó részt többes számban. Egy férfi ritkán beszél meg találkozót a legjobb barátjával, hogy beszélgessen vele, ahogyan ezt a nők gyakran megteszik. Bonnie-val, egyik fiunk legjobb barátjával egyszer beszélgetésbe elegyedtem erről a kérdésről. Az ő szemszögéből a férfi barátságok nagyon különböznek a nők közötti barátságoktól. Neki, mint férfinak nincs az a vágya, hogy folyton SMS-eket írjon a barátjának, hetente vagy akár naponta beszéljen vele telefonon, és kijöntse neki a szívét. Inkább semleges dolgokról beszélget vele. A barátságukat az mélyíti el, ha együtt megnéznek egy foci meccset, vagy valamilyen más közös programon vesznek részt. Személyes, nagy hordajelő dolgok inkább csak ritkán kerülnek szóba. A férfi nemi szerep magában foglal különböző akadályokat, melyek ellene hatnak a bizalom és a bensőségesség kiépítésének. A férfiak nem nyílnak meg olyan könnyen, félve attól, hogy sebezhetővé válnak. Ezen kívül szívesen látnak a másik férfiben riválist. Ezt támasztotta alá egy másik felmérés, melynek során a férfiak mindössze 14%-a nyilatkozott úgy, hogy van egy olyan bizalmas barátjuk, akivel a személyes dolgaikat is megosztják. Mivel magyarázható ez a különbség? Talán genetikai téren találjuk meg az okát. Az emberi agy bal és jobb oldali részből áll, melyek mindegyike meghatározott gondolkodási folyamatokért felelős. A bal mindenek előtt az analitikus, elemző, tárgyias, célirányos viselkedést, míg a jobb, a rögtönzött, érzelmeken alapuló, művészi cselekvést irányítja. A nőknek átlagosan 40%-kal több olyan idegrostjuk van, melyek összekötik a két féltekét. Ennél fogva egy nő gyorsabban képes ide-oda váltani a gondolkodás és érzés, észlelés és megfogalmazás között. A jobb agyfélteke egyik erőssége, a másik ember érzékelése. A férfiak többnyire csak a bal agyféltekét használják. Általában jobban képesek rendszerezni, elemezni, mint a nők. A férfinál a célirányos bal félteke nehézség esetén rögvest megoldást keres. A férfi megoldást kínál tehát, ahol egy nő egyszerűen csak beleérző képességre vágyik. Ezért annyira fontos a nő számára a barátnő. Ezen ismeret hiányában nem egy férfi áll értetlenül felesége baráti kapcsolatai előtt.

0: Ha egy férfi szükségét érzi, hogy egészen személyes dolgokról beszéljen, általában elég neki a felesége. Egy férfi ezt mondta nekem. Nincs szükségem barátra, a feleségem számomra barát, társ, tanácsadó. Természetesen a házastársamnak kellene számomra a legbizalmasabb személynek lennie. De a nőknek szükségük van eszmecserére, vagy más nőkkel való személyes kapcsolatra. Más nőkkel való barátságra már csak azért is szükség lehet, mert a legtöbb férfi inkább hallgatag. Be kell vallanom, vannak az életemben dolgok és helyzetek, melyeket a férjem egész egyszerűen azért nem képes megérteni, mert ő férfi, én pedig nő vagyok. Fordítva ugyanez az érvényes. Sajnos kissé hosszabb ideig tartott, míg erre rájöttem.
1: A mai műsorunk végére értünk. Két hét múlva innen folytatjuk. Sziasztok, a viszonthallásra!

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Péter első levele harmadik részének első versét olvassuk. Ugyanígy, ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket. Tegyük fel, hogy a feleség olyan férfihoz ment feleségül, aki nem keresztény. Kezdjük azzal, hogy nem kellett volna hozzámennie feleségül, ha ez volt a helyzet már a házasság kötés előtt is. Akár férfi, akár nő lép olyan házasságba, amelyben a másik fél nem keresztény, kockázatot vállal magára és bajba kerül. A Szentírás tiltja a hívő és nem hívő közti házasságot. Mózes 5. könyve 22. részének 10. versében ezt olvassuk. Ne szánts együvé fogod ökörrel és szamárral. Korunkban elég sok ilyen házasság van, és ez sok bajnak az okozója. Egyszer egy fiatal lány jött oda hozzám, és így szólt. A vőlegényem nem hívő, de meg akarom őt nyerni az Úrnak. Ezt válaszoltam. Megnyerte-e már? Nem, felelte. Még csak a gyülekezetbe sem akar eljönni velem. Tehát így folytattam. Ön arra a fiatal emberre most gyakorolhatja a legerősebb befolyást. Mihelyt házasságot kötnek, nagyon lecsökken az esélye arra, hogy megnyerje őt az Úrnak. Soha többé nem lesz képes neki prédikálni. Vele fog majd élni, és ő nagyon élesen fogja figyelni az ön életét attól kezdve. Ha nem tudja most elvinni őt a gyülekezetbe, akkor nagy bajban van. Nem szerette, amit neki mondtam. Lényegében elment egy másik prédikátorhoz, hogy az vezesse le a házasságkötési istentiszteletet, mert én nem vállaltam. Én sohasem adtam össze egy megtért és egy megtéretlen szemét, mert megvoltam róla győződve, hogy ez helytelen kapcsolat. Tehát ez a lány valaki mást kért fel a házasságkötési szertartás levezetésére, de 2 év múlva sírva jött vissza, és beszélni akart velem, mert már el is váltak egymástól. Az a házasság már a kezdet-kezdetén rossz irányba indult el. Itt Péter első levelének ebben a fejezetében egy ilyen szerencsétlen kapcsolat leírását olvassuk, ahol a megtért feleségnek megtéretlen férje volt. Nyilvánvalóan a feleség azután lett keresztény, hogy már házasok voltak. Vajon megtérése után meg kellett változnia úgy, hogy afféle nő prédikátor legyen az otthonban, és leckésztesse a férjét az evangéliummal, amíg meg nem tér? Nem. Maradjon meg továbbra is az alárendeltség helyzetében. Az alárendeltség azt jelenti, hogy engedelmeskedik. Ez önkéntes lépés és nem parancs. A feleség önként vállalja ezt az alárendeltséget, és még a megtéretlen férjet is elfogadja úgy, mint a család fejét. Tegyük fel azonban, hogy a férfi azt akarja elérni, hogy a felesége elmenjen vele az éjszakai bárokba, és szeszes italt igyék. Vajon meg kell ezt is tennie? Remélem, hogy még azok a szigorú írásmagyarázók is, akik szerint az asszonynak engedelmeskednie kell a férjének, egyetértenek azzal, hogy az asszonyoknak ilyen helyekre nem kell követniük a férjeiket. Mégis vannak olyanok, akik ilyen tanácsokat adnak napjainkban. Egy asszony járt abba a gyülekezetbe, amelynek a lelkipásztora voltam. Az asszonyt arra akarta kényszeríteni a férje, hogy menjen el vele az egyik éjszakai klubba, ahol dorbézolni szoktak. Egyes evangélisták azt tanácsolták neki, hogy engedelmeskedjék a férjének még ebben is, és ezért elment. Ez nagyon megsértette az érzékenységét, és keserűen bánkódott ezért a lépéséért. Eljutott addig a pontig, amikor egy orvos azt mondta neki, hogy pszichiátriai gyógykezelésre van szüksége, mert nem élhet ez alatt a lelki nyomás alatt. Aztán hallgatta a rádiószolgálatunkat, és nyilvánvalóvá lett, hogy a Bibliának más a tanácsa ebben az ügyben. Amikor eljött hozzám beszélgetésre, megmondtam neki, hogy véleményem szerint Simon Péter nem ajánlotta volna ezt az engedelmességet. Megmondtam tehát, hogy megtérése után igyekeznie kell megnyernie a férjét az Úrnak, és továbbra is engedelmeskednie kell neki. De megkérdeztem tőle, hogy mit tenne, ha a férje arra késztetné, hogy rablást kövessen el. Vajon vele együtt venne részt a rablásban, és kocsijával elvinné a férjét a rablás színhelyére? Az asszony állította, hogy ezt még az említett evangélista sem ajánlotta volna neki. Hadd mondjam neked, hogy engedelmességének önkéntesnek kell lennie. Isten bizonyára nem parancsolta neki azt, hogy bűnös és kérdéses tevékenységekben vegyen részt, amikkel beszennyezhetné bizonyságtételét. Egy keresztény feleségnek nagyon vigyáznia kell megtéretlen férje előtt. A prédikálás nem túl sokat használ. Ha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket. Más szóval, neki szótlan prédikációt kell mondania azzal a tiszta életével, amit előtte bemutat. És ez nem azt jelenti, hogy fel kell adnia az engedelmességet. Felfigyelve istenfélő és tiszta életetekre. Péter első levele, 3. rész, 2. vers. Péter azt mondja, hogy a férj fel fogja ismerni, hogy a feleség megváltozott, és tiszta életet akar élni Isten előtt, és többé nem akar részt venni a világias cselekedetekben. Ezért ezzel tehet bizonyságot a férje előtt.

Egy másik asszony is odajött, amikor lelkipásztora voltam, és ezt mondta. Minden vasárnap gyülekezetbe hozom a férjemet. Afféle asszony volt, aki oda vihette a férjét, ahova akarta, uralkodó beállítottsága volt. Aztán így folytatta. Még nem tért meg, és minden vasárnap arra gondolok, hogy talán éppen akkor dönt Krisztus mellett, de eddig még nem tette. Hétfőn reggel aztán együtt ülünk reggelizéskor az asztalnál, és én csak sírok, és azt mondom neki, hogy mennyire szerettem volna, ha elfogadta volna Krisztust. Aztán, amikor este hazatér vacsorázni, megint mellette ülök sírva, és könyörgök neki, hogy fogadja el Krisztust. Kezdtem elgondolkodni azon, amit az asszony mondott. Mennyire lehet élvezetes egy férjnek az, hogy minden reggel és este egy síró asszonnyal étkezik együtt. Nekem nem nagyon tetszene, és azt hiszem másnak sem. Tehát telefonon felhívtam őt, és ezt mondtam. Tegyük fel, hogy egy évi várakozási idő alatt ön egyszerűen nem beszél a férjével egyáltalán az Úrról. Ezt mondta. Ó, azt akarja, hogy ne tegyek neki bizonyságot? Így válaszoltam. Nem, egyáltalán nem ezt mondtam. Péter szerint, ha nem tudja valaki megnyerni a férjét a szavakkal, akkor kezdjen bele a szótlan prédikálásba. Milyen az ön élete? Milyen magatartást mutat be a férje előtt? El kell mondanom, hogy sarokba szorítottam az asszonyt, mert nem élt olyan életet, amilyent élnie kellett volna. De elfogadta ajánlatomat, mert mindenképpen meg akarta őt nyerni az Úrnak, és sok tekintetben csodálatos asszony volt. Ámulattal hallottam aztán, hogy 6 hónapon belül a férj egy vasárnap délelőtt döntött Krisztus mellett. A szótlan prédikáció győzött fölötte. Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, arany ékszerek felrakása vagy különféle ruhák felöltése. Péter első levele, 3. rész, 3. vers. Nyilvánvalóan ez a vers nem tiltja az ékszereket, mert ha tiltaná, akkor a ruhák felöltését is ellenezné. A római birodalomban nagyon hangsúlyozták, hogy az asszonyoknak miként kell viselniük a hajukat. Ha abból a korból eredő képet látsz, tudod, hogy az asszonyok a fejüket mindenféle hajfonatokkal díszítették, ami nem a sajátjuk volt, hanem valaki másé. Valósággal fölépítették a hajukat, és telerakták ékszerekkel. Ma eléggé hasonló módon hangsúlyozzák a haj és ruhaviseletet. Ha nem tudsz megnyerni egy megtéretlen férfit a testi vonzás alapján, mielőtt feleségül menné hozzá, akkor sohasem nyered meg őt testi vonzással a házasság kötésed után. A feleség literszámra öntheti magára a kölnit, és a legfinomabb ruhákban járhat, de megmondom neked, ezzel még nem nyeri meg őt az Úrnak. Azt azonban hiszem, hogy a keresztény nőnek ékesen kell öltözködnie. Abban a bibliai intézetben, ahol valamikor tanítottam, valaki azt ajánlotta a lányoknak, hogy soha se használjanak illatszert, és ne törődjenek azzal, hogy miként öltözködnek. Én azoknak a lányoknak azt szoktam mondani, hogy a lehető legtöbbet kell kihozniuk abból, amivel rendelkeznek. Jól lehet, némelyiküknek nem túl sok alapjuk volt ehhez. Így szóltam. Némelyikőtök egy kicsit jobban néznek ki, ha egy kis arckrémet használna, mert különben olyanok vagytok, mintha most jöttetek volna ki a halottas kamrából. Péter itt arra mutat, hogy testi vonzalommal nem lehet Krisztushoz vezetni a megtéretlen férjet, hanem a szív elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével, ez értékes az Isten előtt. Péter első levele, 3. rész, 4. vers. Az asszony viseljen magán ékességet, de ez belső ékesség legyen,
a szelíd és csendes lélek el nem múló ékessége. Rút rövid könyvében arról olvasunk, hogy amikor Boáz kiment a mezőre, és meglátta a gyönyörű moábita asszonyt, Rútot, szerelmes lett bele. De megfigyeltél-e valami mást is? Boáz hallotta nő jelleméről. Meghallotta, hogy csodálatos jellemű nő, és az egész személyiségét megszerette. Napjainkban sok kozmetikai termék áll a rendelkezésünkre, és semmi bűnt nem látok abban, hogy felhasználják azokat, hogy jobban nézzenek ki. Mindnyájan igyekszünk a lehető legjobban kinézni. Sándor pápa helyesen tanácsolta. Ne te légy az első, aki kipróbálja az újat, és ne te légy az utolsó, aki félreteszi az elavultat. Légy stílusos, öltöz ízlésesen, de ne ezt próbáld eszközként felhasználni arra, hogy valakit megnyerj az Úrnak. Sokkal több belső ékességre van szükség napjainkban, ez számít igazán. Egykor a szent asszonyok is, akik az Istenben reménykedtek, így díszítették magukat, engedelmeskedtek férjüknek. Péter első levele, 3. rész, 5. vers. Az Ószövetségben számos ilyen példaadó asszonyról olvashatunk. Már említettem Rút asszonyt, akinek családi vonalán érkezett Krisztus a földre.

0: Azt is olvashatjuk, hogy Ráhel gyönyörű lány volt, és Jákob megszerette őt. Ő lett az egyetlen ragyogó pont Jákob életében, aki elég homályos utakat járt végig. Ahogyan Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, és urának nevezte őt. Az ő leányai lesztek, ha jól tesztek, és ha nem féltek semmiféle fenyegetéstől. Péter első levele, 3. rész, 6. vers. Sára olyan gyönyörű asszony volt, hogy több király is feleségül akarta venni, és Ábrahámnak nagy problémái származtak ebből. De az asszony urának nevezte Ábrahámot, ő feltekintett Ábrahámra, és csodálatos, amikor a feleség feltekint a férjére. Most Péter a férjekhez szól, és ugyanígy, ti férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Péter első levele, 3. rész, 7. vers. Úgy tűnik, hogy itt mind a férj, mind a feleség hívő, de azt hiszem, hogy a férjeknek szóló tanácsok mindkét félre alkalmazhatók. A férjnek úgy kell bánnia a feleségével, mint gyengébb féllel, és tisztelnie kell őt éppen ezért. Nem gondolom, hogy a mostani női felszabadítási mozgalomnak nagy jövője lesz. Az a véleményem, hogy az asszony maradjon asszonynak, mint ahogy a férfinak is férfinak kell maradnia. Mivel a nő a gyengébb fél, ezért tiszteletet kell iránta tanúsítanunk. A férfi az első helyet adja neki át. Ő száll be először az autóba, miközben férje kinyitja előtte a kocsi ajtaját. Amikor belépnek a szobába, az asszony lép be először. Amikor a járdán sétálnak, a férfi az utca felőli oldalon halad, hogy védelmezze a feleségét. Tisztelettel bánik vele. Amikor az asszony elveszti a helyét, akkor nem fölfelé, hanem lefelé halad. Ha azonban a helyén marad, akkor tisztelet illeti, és a megfelelő helyre kell kerülnie. Azt hiszem, minden férjnek úgy kell tekintenie a feleségét, mint valami különösen drága kincset, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Péter azt mondja, hogy ha a férj és a feleség nem jön ki egymással, akkor tönkreteszik a családi oltárt, és már nem sok haszna van az együtt imádkozásnak. Ha kutya-macska háborút folytatnak, Isten egyszerűen nem hallgatja meg a kutyákat és macskákat. Amikor azonban egyetértésben vagytok, együtt imádkozhattok, és imádságaitoknak nincs akadálya. Mielőtt tovább lépnék a Szentírásnak ettől a fejezetétől, szeretnék még néhány szót hozzátenni. A házasságot Isten ajándékozta az egész emberi családnak, nem csak a keresztényeknek vagy Izrael népének. Mózes első könyvében olvassuk, hogy Isten megteremtette a férfit, és ugyanakkor az ember egyedülinek érezte magát. Azt hiszem, az Úr engedte meg Ádámnak, hogy hosszabb ideig egyedül legyen, és rádöbbenjen arra, hogy valami hiányzik az életéből. Aztán a Szentírás azt mondja, hogy Isten az emberből teremtette az asszonyt. Érdekes, hogy Mózes első könyve 2. részének 23. versében a héber szavak a következők. Nevezd őt Isa névvel, mert Isből származott. Isten segítő társnak hívta el az asszonyt. Mózes első könyve 2. rész 18. vers. Tehát olyan segítség, aki férjéhez illett. Más szóval, vállalnia kellett az egyik fél szerepét. A férfi csak fél ember volt, és az asszony lett a másik fele. Erre gondolva láthatjuk, hogy a házastársi kapcsolatban nem kezelheti a férj a feleséget úgy, mint egy kisgyereket, akinek ugrania kell mindig, amikor neki azt parancsolják. Azért van ott a feleség, hogy segítse a férjét. Azért van ott, hogy legyen a férjét kiegészítő társ. Azért van ott, hogy szeresse a férjét. És a férj azért van ott, hogy szeresse és védje a feleségét. Ez az ideális házastársi kapcsolat. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy csodálatossá tetted a földi életet azzal, hogy családot alkottál. Add, hogy mindegyik családtag vállalja a maga szerepét, a te akaratod és igéd szerint, hogy kibontakozzék benne mindaz a szép és jó, amit a családi élettel adni akartál ennek a világnak. Amen.
1: Hallgatóink levelei.
2: Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát. 115. Zsoltár 18. verse. Kedves testvéreim az Úr Jézusban, szeretettel köszöntelek benneteket, és kívánom szolgálatotokra és reátok Isten bő áldását. Szeretném megosztani veletek és a rádióhallgató testvérekkel örömömet, amely ért engem az elmúlt héten. Szemműtéten estem át. Előtte testvéreimmel imádkoztunk, és kértük az Úr segítségét. Aznap, amikor a műtét volt, imádkoztam, és kértem az Úrtól igét, kaptam is. Méghozzá egy csodálatos, bátorító igét. Jeremiás 3:1-3. Mert örökkévaló szeretettel szeretlek téged, azért terjesztettem reád irgalmasságomat. Megköszöntem az Úrnak, ő velem volt, és csodálatosan megsegített. Mikor műtét után kinyitottam a szemem, mindent láttam. Szívem csordultig lett hálával és örömmel az Úr iránt, aki így segített rajtam. Másnap vissza kellett mennem ellenőrzésre, és csodálkozva mondja az orvosnő, hogy nem tudja, melyik szemem lett műtve, mert olyan szép mind a kettő. Nem látszik a műtét nyoma sem. Istené a dicsőség, hogy látok tisztán, szemüveg nélkül, olvashatom Isten igéjét. Hazaérve térdre borulva adtam hálát az Úrnak, hogy ígéretét beváltotta és irgalmasságát kiterjesztette rám. És most az a kérésem, hogy lelki szemeim is gyógyítsa meg, hogy lássam az ő szeretetét. Szeretnék hálás gyermeke lenni, naponta hálát adni mindazért, amit értem tett. Isten áldását kívánom továbbra is munkátokra János halmáról.
3: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald. Május 6-a. Meddig bánkódsz? Meddig bánkódsz még Saul miatt, hiszen én elvetettem, és nem marad Izrael királya. Sámuel első könyve 16. fejezet, 1. vers. Elkövetkezik életünkben az az idő, amikor abba kell hagynunk az elmúlt dolgok fölötti bánkódást, és neki kell fognunk a jelen tennivalóinak. Isten elvetette Sault, mint királyt. Ez végleges, visszafordíthatatlan tény volt. Sámuel azonban nehezen tudta ezt elfogadni. Szoros kapcsolatban volt Saullal, és siratta meghiúsult reménységét. Olyan veszteséget gyászolt, ami visszahozhatatlan volt. Ezért Isten azt mondta neki, hagyd abba a gyászolást, menj, és kent fel Saul utódát. Tervem nem hiúsulhat meg. Saulnál jobb emberem van, aki hamarosan Izrael történetének színpadára lép majd. Föltételezhetjük, hogy Sámuel ezt a leckét nem csak önmagára nézve tanulta meg, hanem Dávidnak is továbbadta, aki Saul helyébe lépett, mint király. Minden esetre Dávid megmutatta, hogy jól megtanulta ezt a leckét. Amíg kisfia haldoklott, böjtölt és imádkozott abban a reményben, hogy Isten talán megmenti a gyermeket. De mikor a fiú meghalt, Dávid megfürdött, ruhát váltott. Bement Isten házába, hogy leboruljon, majd ételt hozatott magának. Akik nem értették meg gyakorlatias magatartását, azoknak azt mondta: de most, hogy meghalt, miért böjtöljek? Vissza tudom-e még hozni őt? Én megyek majd hozzá, de ő nem tér vissza hozzám. Lásd Sámuel második könyve, 12. fejezet, 23. vers. Ennek mondani valója van a mi keresztjén szolgálatunkra és életünkre nézve is. Megtörténik ugyanis néha, hogy Isten elvesz tőlünk egy szolgálatot és másnak adja. Ilyenkor azután szomorkodunk, hogy számunkra megszűnt a szolgálat lehetősége. Talán összetörik egy barátság vagy egy partner kapcsolat, és ennek következtében életünk üresnek és sivárnak tűnik. Vagy borzalmasan csalódunk valakiben, aki nagyon közel állt hozzánk. Gyászoljuk egy nagyra értékelt kapcsolatunk elmúlását. Vagy talán szertefoszlik egy életen át melengetett álmunk, vagy megsemmisül valamilyen nagyra látó becsvágyunk. Gyászoljuk vágyaink és törekvéseink végét. A gyász önmagában véve nem visszás dolog, de nem tarthat oly sokáig, hogy elnyomorítsa képességünket, amellyel szembenézhetünk a jelen kihívásával. E. Stanley Jones mondta, hogy hozzászoktatta magát az élet minden bajából és csapásából egy óra leforgása alatt gyógyuljon ki. Egy óra valószínűleg túl kevés a legtöbbünk számára, de nem maradhatunk mindörökre vigasztalhatatlanok olyan dolgok és körülmények miatt, amelyeket már nem lehet megváltoztatni.

0: Kedves hallgatóink, most is nagy szeretettel köszöntjük Önöket, és folytatjuk a zsidókhoz írt levél magyarázatát. Lassan ugyan a végére érünk, de még néhány rész hátra van. Kérjük, hogy most is figyelmesen hallgassák Iczés István magyarázatát.
1: Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Az elmúlt alkalommal Noé történetét vettük, illetve Ábrahám elhívásáról egy-két mondat hangzott el. Most olvasom a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 8. versétől az igét. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni, és elindult, nem tudva hova megy. Hitáltal költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakba lakott Izsákkal és Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel, mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. Ahogy említettem a múlt alkalommal, megszégyenítő Ábrahám viselkedése, engedelmessége, ahogy az isteni szóra reagál. Sokan azt mondják, ó, hát Ábrahámot megszólította az Isten. Igen, minden ige hallgató embert szólítgat, és meg akar szólítani az Isten, és ha egyszer eljut valaki arra a csodára, hogy az olvasott vagy a hirdetett ige személyesen megszólítja őt, akkor vedd úgy, mint ahogy Ábrahám vette, hogy hozzád beszél az Isten. És amikor megérti az ember, mert megérti, hogy mit akar Isten mondani, és mit akar elrendezni az életembe, akkor az ő szavára egyetlen reakció, egyetlen magatartás helyes az engedelmesség, mert ő az Úr. Ezt soha ne felejtsük el, ne cseréljük fel a szerepeket, ő az Úr, nekem kell engedelmeskedni. Akinek ez nem tetszik, az lázadó. Az lázad az Isten ellen. És ez jellemző az emberre. Tehát láthatjuk, hogy Ábrahám engedelmeskedett, és elköltözött egy olyan földre, amit nem ismert. Kiszólította Isten egy olyan civilizációból, ami az akkori világ legmagasabb rendű civilizációja volt. Tulajdonképpen Ur Kasdimból költöztek át Háránba, majd onnan Ábrahám Lóttal együtt Kánaán földjére érkezett, amelyet Isten neki ígért. De sokkal nagyobb ígéreteket kapott ennél Ábrahám, hiszen nem csak az ő életére nézve kapott ígéretet, hanem az egész emberiségre nézve hallhatott Istentől elképesztő ígéretet, hogy az ő utódjába, az ő magva által áldatik meg a föld minden népe. Ez egészen pontosan így idézi a Galata 3.16-ban Pál apostol, az ígéretek Ábrahámnak adattak és az ő utódának. Nem így mondja az írás, hogy az ő utódainak, mintha sokakról szólna, hanem csak egyről, és a te utódodnak, aki a Krisztus. Tehát ezt nagyon komolyan meg kell érteni, hogy Ábrahám ott azért nevezi Pál apostol is a Róma 4.16-ba a hívők atyának, mert aki hisz Ábrahámnak adott ígéretben, az Ábrahám hitének, mint egy az utóda. Tehát nem csak a testtől született utódokról beszél, hiszen azt mondja neki az Úr, mikor Ábrahámról Ábrahámra változtatja a nevét, hogy sok nép atyává teszlek. Tehát a sok nép atya azt jelenti, hogy lelkiképpen Ábrahám atya azoknak, akik az ő hitét vallják. Mi volt az ő hite? Hogy a Messiásban, a Krisztusban adatik az ember számára a megváltás. Egyébként a vallás történetet, ha valaki ismeri, komolyan fel kell ismerni azt a kibékíthetetlen ellentétet, hogy minden vallás, amelyik nem az Isten ígéretéből ígért Messiásra vonatkozik, Krisztusra vonatkozik, az mind hamis vallás. Amelyik az emberi cselekedetekre épít, az emberi jóságra vagy az emberi lehetőségekre, mintha én kiengesztelhetném a haragú Istent, mintha én eljuthatnék hozzá a saját eremből vagy a szent életem által, aki így gondolkodik, az mind ellensége Krisztusnak. antikrisztusi vallás mind az, amelyik nem egyedül a Jézus Krisztusban adott ígéretekben reménykedik. Ez a legfontosabb, ami Ábrahám történetében, hogy ő kapta azt az ígéretet, ami beteljesedett 2000 év múlva. Ő nem látta beteljesedni még azt sem, hogy övé lett volna Kanaán földje, hiszen 500 év múlva kapja meg Izrael. Tehát Ábrahám hitében egyszerűen elfogadta igaznak, amit az Isten kinyilatkoztatott, annak ellenére, hogy nem látta. Nagyon sokszor szenvedünk mi hasonlókban, hogy kapunk ígéretet mondjuk a gyermekeink megtérésére, és nem látod. De ha az Isten ígérte, akkor vedd komolyan, hogy az be fog teljesülni, lehet, hogy nem is éled meg. De ezt csak példának hoztam, hogy mennyire fontos, hogy a szilárd alap mindig az Isten szava. Nagyon érdekes azt mondja, hogy várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van. Itt olyan sokszor hallom, hogy a földön két lábbal kell állnunk. Hát ez az egész szilárdnak tűlő világegyetem meg fog semmisülni. Azt mondja, az ige új eget és új földet teremt az Isten, és a trónon ülő tekintet eltűnik az ég és a föld. Ez nem szilárd. Ábrahám és utódai bizonságot tettek arról, hogy ők sátrakba laktak, holott olyan civilizációból jöttek, ahol ez nem volt divat, hanem az volt, hogy csodálatos palotákat építettek már abban az időben, de ő bizonságot tett arról, hogy várja azt a várost, amelynek szilárd alapja az Isten, a tervezője, alkotója. Itt nagyon fontos megérteni, mi az élet célod. Mindent megnyerni ebbe a világba, és ezt tekinted szilárd és egyetlen lehetőségnek, ezt tekinted az életnek, vagy pedig túllátsz, mint Ábrahám, aki hitáltal látta, és várta azt a várost, amelynek Isten az alkotója, és várta azt a megváltót, amelyik majd az ő nemzetségéből, tehát az ő népéből fog születni. És nagyon fontos, hogy itt értsük, hogy az ígéretek. Pál milyen komolyan kifejti a Róma 4-be, vagy a Galata 3-ban, hogy a törvény nem törli el az ígéreteket, hanem a törvény csak elősegíti, hogy a Krisztusban reménykedj, mert a törvény által a bűn felismerése adatik. És amikor én felismertem, hogy elveszett vagyok, hogy nincs reménységem, akkor van szükségem a Krisztusra. Akkor van szükségem megváltóra. Ha én rendezni tudom Istennel magam a dolgaimat, akkor nekem nincs szükségem Krisztusra, megváltóra, üdvözítőre. Az az ember, aki így gondolkozik, az elveszett ember. Tudnélik, Isten előtt mindannyian bűnösök vagyunk, és a jó emberek ne hivatkozzanak a maguk jóságára. Én azt szoktam mondani az ilyen embereknek, mert sokan kinyilatkoztatták, hogy ők jó emberek. Én mindig azt kérdeztem, hogy hiszel az Úr Jézus Krisztusba? Ja, hát abban nem. Jézus mondta, a bűn az, hogy nem hisznek bennem. Tehát aki nem hisz a Krisztusban, az Isten előtt a legnagyobb bűnös. Ezt tessék megérteni, aki megveti az ő egyszülött fiát, akit ő ide adott. És az utolsó napon én merem ezt mondani, én így szeretném kiélezni, merem azt mondani, hogy az Úr meg fogja mindenkitől kérdezni, mit tettél a fiammal. Mert vagy keresztre feszítem, vagy Úrrá és Krisztussá teszem az életembe. Ez az ábrahámi ígéretek, amire jól tesszük, ha mi is a figyelmünket fordítjuk, hogy ne olyan ígéretekben reménykedjük, amelyek, Jézus így fogalmazott, ne építsük homokra házat, ne az emberi lehetőségekbe gondolkozzunk. Mert az emberi lehetőség teljesen tév útra vezet bennünket. És aztán megjegyzi az ige, hogy Sárával csak hitáltal lehettek képesek hinni, hogy gyermekük születik, mert az Isten megígérte, a lehetetlent ígérte meg. Nem véletlenül választotta ki Isten ezt a meddő asszonyt és Ábrahámot, mert be akarta bizonyítani, hogy neki minden lehetséges. És amikor megszerzi hamis úton Ábrahám Izmaelt, a paráznaságból és a házasságtörés útján, akkor Isten megharagszik, és 13 évig nem beszél Ábrahám Istennel. Az ember megdöbben, mert miért? Mikor az Úr azt mondta Ábrahámnak, megáldva megáldalak, akkor azt mondta, mit adhatnál nekem, nem adtál fiút. Tehát Ábrahámnak semmi más nem kellett, csak az utód. És amikor azt megszerezte, akkor már az Isten se kellett. És Isten az, aki keresi újra Ábrahámot, és megszólítja, hogy én vagyok a mindenható Isten, az El Saddai. járj előttem, és légy tökéletes. Tehát tulajdonképpen Isten megfeddi a bűne miatt, és olyan érdekes ez a szeretet, mert Isten egy olyan szót használ, az Ószövetségben nem lehet magyarra jó visszaadni, hogy járj előttem, hogy a szememmel terelgetlek, mint a kis totyogó babát, ahogy az édesanyja terelgeti. Tehát Isten látja, hogy Ábrahám tévútra tévedt, és vissza akarja téríteni, meg akarja erősíteni a hitét, a te hitedet, az én hitemet is, hogy ő mindenható Isten. Ezt kell megértenünk. Ha valami nem úgy történik, ahogy nekünk tetszik, akkor ne gondoljuk azt, hogy Isten nem tudja megtenni, vagy neki ez nem lehet. Annak megvan az oka, ha nem úgy teszi, ahogy mi szeretnénk, és ebben majd később látni fogjuk, hogy engedelmesen el kell fogadnunk. És aztán azt mondja róla az ige, csak távolról látták, és üdvözölték azokat, és vallást tettek az Isten ígéretekről, ugye, hogy idegenek és jövevények a földön. És visszatérhettek volna Úr Kazdínba, de nem arra az otthonra gondolt Ábrahám, és az utódai sem, hanem arra vágyakoztak, hogy ők Istennel együtt élhessenek. És hitáltal ajánlotta fel Ábrahám Izsákot. Hát a hit próbája. A diák, ha tanul, a vizsgán megpróbálják. Hát a hitnek is van vizsgája és próbája. Isten senkit nem kísért bűnnel, de kiszolgáltathat a sátánnak, mert azt mondja az Úr Jézus, hogy kikért titeket a sátán, hogy megrostáljon. És ebben a rostán Péter apostol kiesett. De ő hála a Krisztus kegyelmének az ő kezébe esett, mert azt mondta az Úr, én imádkoztam, érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Tehát itt a hitünk az, amelyik megtarthatja azt a kapcsolatot, mert itt nagyon fontos, hogy meg kell jegyezni, hadd mondjam, ma iszonyú tévedéseket hallani, tévtanítóktól elsősorban, hogy mi a hit. Mágikus képességnek tartják, hogy nekem a hívőnek minden lehetséges, ezt az ígét kihasználva, úgy képzelik, hogy valami titokzatos erővel megcsapolhatom az isteni energiákat. Így gondolkoznak, ez nem hit. Ez egy okkult, mágikus képesség, aminek semmi köze a biblikus hithez. A biblikus hit igen egyszerű, mondhatnám gyermek ilyen egyszerű, hiszen az Úr Jézus azt mondta, olyanok nem lesztek, mint a gyermekek. A biblikus hit egy személyhez való bizalmi kötődés. Hiszek benned, Uram, Jézus Krisztus, mert te vagy az én Istenem, neked minden lehetséges. Ez ilyen egyszerű. Itt nincs semmiféle misztikus sallang, amit ő mondott, azt hiszem. Ez a biblikus hit, hogy amit az Isten kijelentett, és ez az ábrahámi hit. Ezért Ábrahám a hívők atya, mert ő így viselkedett, és vitte a fiát. Tessenek ebbe belegondolni, hogy milyen szakító próba ez Isten és Ábrahám között. A fiadat, az egyetlen egyedet, így mondja, akit szeretsz. És most tulajdonképpen mi a hit próbája? Hogy a fiad a fontosabb, ő van az első helyen, vagy én vagyok az első helyen. Tehát ilyen önző az Isten, mondják a világi emberek, szó se lehet róla. Ha nem Isten van az első helyen, akkor nekem végem van. Azt szoktam mondani, a föld nem a nap körül forog, akkor a földön elpusztulna az élet. Tehát egyszerűen, ha az én életem nem az Isten körül forog, ha nem ő van az első helyen. És Ábrahám megnyerte ezt a próbát. Miért? Mert a Izsák születésében már megtapasztalta, hogy mindenható az Isten. És ha ő azt mondta, hogy áldozz fel, azt is mondta, hogy Izsákban folytatódik az ígéret. Tehát akkor majd feltámad Izsák. Így gondolkodott. Tehát eljutott teljesen a feltámadás hitre, mert a hitünk legnagyobb próbája a halál. És az, hogy valóban az, hogy a szereteink elé tegyük az Urat, de Jézus is mondja, ha valaki jobban szereti anyját, apját, testvéreit, gyermekeit, feleségét, az nem méltó hozzám. És itt is ezt eljut Ábrahám erre a csodálatos győzelemre a hitben, hogy Isten a legfontosabb, és nem kell neki feláldozni a fiát. De megtanítja vele Isten, hogy én majd végigviszem és feláldozom a fiamat, értetek?
0: Köszönjük szépen Iczés Istvánnak ezt a mai ige magyarázatot is, kedves hallgatóinknak pedig Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán kívánnak áldott szép hetet. Viszont hallásra!

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Péter első levele első részének 8. versét olvassuk. Őt szeretitek, pedig nem láttátok, ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek. Ez a vers igen nagy értéket tartalmaz. Gondolj arra, hogy Péter személyesen látta az Úr Jézust, és vele járt kelt 3 éven át. Sajnálatos módon ez időszak alatt kudarcot vallott. Aztán egy reggelen a galileai tenger partján az Úr reggelit készített nekik, akik egész éjjel halásztak, és azt hiszem, Jézus éppen Péterre várt. Én arra számítottam volna, hogy majd ezt fogja mondani. Péter, nem tudok benned megbízni. Miért tagadtál meg? Most már félreteszlek. Többé nem tudlak alkalmazni. De nem így történt, mert nem ezt mondta. Inkább így szólt. Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Tehát megkérdezte, hogy szereti-e őt Péter. Aki valamikor dicsekedett önmagával, most már nem dicsekszik. Végül így kiállt fel. Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. És az Úr Jézus így szólt. Megengedem, hogy tápláld az én juhaimat. Ez a Péter mondta az első prédikációt pünkösd napján. Most Péter ezt írja. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. A Szentlélek teszi valóságossá Krisztust mindnyájunknak. Ez a titka a keresztény életnek. Amikor őt szeretjük, minden más a maga helyére kerül. Ha nem szereted őt, akkor egyetlen tanfolyam sem tud rajta segíteni. Nem is kapott tőle azt a megbízást, hogy tápláld az ő juhait. Bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek. Vajon nem kezd gyorsabban verni a szívünk, amikor ezt olvassuk? Tényleg szeretjük őt? Vagy pedig halott a vallásunk és teljesen értéktelen? Krisztus olyan csodálatos. Simon Péter szerette Krisztust. Pál szerette őt, és akik igazán szolgáltak neki, valamennyien teljes szívből szerették. Remélem, te is szereted őt ma. Ha igen, ez számos problémádat megoldja. Segíti a férjet és feleséget a házastársi kapcsolatban. Csodálatos, hogy Krisztus szeretete miként vonja közel egymáshoz a szívünket. Nem csak az otthonunkban segít, hanem a gyülekezetünkben is. Krisztus szeretete összekapcsolja a hívőket. Segít minden kapcsolatunkban, ha őt szeretjük. Kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek. Krisztus szeretete teszi örvendezővé a szívünket. Örvendező keresztény vagy-e? Annak kellene lenned. A király gyermeke vagy, és egy napon megkapod örökségedet. Milyen csodálatos, hogy az ő gyermekei lehetünk, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Péter első levele, első rész, 9. vers. Az üdvösség volt a téma az ószövetségi proféciákban. Mind a proféták, mind az apostolok bizonyságot tettek ennek valóságáról. Milyen bátorítás volt ez a szétszórtságban levőknek, akik szenvedtek a hitükért. Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a proféták, akik a nektek szánt kegyelemről profétáltak. Péter első levele, első rész, 10. vers. Minden proféta jövendőlt erről az üdvösségről. Kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük levő lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről. Péter első levele, első rész, 11. vers. A próféták szóltak Krisztus szenvedéseiről és Isten kegyelméről. Ezt megtaláljuk Ézsaiás könyve 53. fejezetében és a 22. Zsoltárban, valamint sok más igehely erről beszél, és az ezeket követő dicsőségről. Ez megtalálható például Ézsaiás könyve 11. részében és a 45. Zsoltárban. A próféták mindnyájan írtak Krisztus szenvedéseiről, szuverenitásáról és dicsőségéről, amely akkor érkezik meg, amikor Krisztus, mint király, eljön a földre, hogy létrehozza királyságát. Milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük levő lelke? Ez különösen azt mondja el, hogy az Ószövetség prófétái Krisztus lelke által írtak. Isten igéjében ez az egyik kinyilatkoztatás, ami azt tanítja, hogy az Ószövetséget Isten ihlette. Ezek az emberek Krisztus lelke által írtak. Olyanokat is leírtak, amiket maguk nem tudtak fölfogni. Szorgalmasan keresték azok értelmét, kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük levő lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről. Az Ószövetségben sok hely van, amely Krisztus szenvedéséről beszél, és sok másik helyen azt találjuk, hogy Krisztus szuverenitását és királyságának korszakát írják le. A kegyelem és a dicsőség együttese jelenik meg, és ezt nehéz volt nekik megérteniük. Például Ézsaiás könyve 53. fejezetében Krisztus szenvedéseiről van szó. A 11. részben a próféta írta Mesiásról, aki eljön hatalomban és dicsőségben a földre, hogy megalapítsa királyságát. A látszólagos ellentmondás nagyon érthetetlen volt a prófétáknak, és próbáltak rájönni, hogy a kettő együtt miként lehet igaz. Amint a próféták végig tekintettek az idő folyosóin, ezt a két eseményt úgy látták, mint két nagy hegycsúcsot, de nem fedezték föl a köztük levő idővölgyet. Mi olyan egyedüli helyzetben vagyunk, hogy Krisztus múltbeli szenvedéseinek és jövőbeli dicsőségének az ideje között élünk. Segít megértenünk a Krisztus szenvedéseiről és szuverenitásáról szóló proféciákat, ha úgy tekintjük ezt a két eseményt, mint két nagy hegycsúcsot. A proféták előretekintve a jövőben látták Krisztus szenvedéseit és Krisztus dicsőségét, mint két hegycsúcsot, amelyek olyanoknak tűntek, mintha egyé olvadtak volna. Az a véleményem, hogy azokban a napokban is voltak szkeptikusok és a magas kritika hívei, akik így érveltek. A Szentírás

0: Igen, morzsák.
1: Napról napra, dr. Vernon McGee-vel.
2: Amikor Jézus továbbment onnan, csatlakozott hozzá két vak, és ezt kiáltotta.

0: Jézus pedig erélyesen rájuk parancsolt, vigyázzatok, meg ne tudja senki. Ez a 10. feljegyzett csoda. Máté nagyon-nagyon egyértelművé akarja tenni, hogy Jézus Krisztus előtt tényleg nincs lehetetlen. Ez egy másik kiemelkedő eset, ahol az Úr megmondja ezeknek az embereknek, hogy senkinek ne szóljanak arról, ami velük történt. Ugyanezt mondta a leprásnak is. Számos oka van annak, hogy az Úr ezt kérte tőlük, de valami világossá válik ebben az ige szakaszban. Egy csoda nyilvánossá tétele miatt a tömegek szorongatták őt és akadályozták munkájában. De azok elmentek és elvitték hírét az egész vidéken. Ez a két férfi meggyógyult vakságából, és egyszerűen nem tudták visszatartani az örömüket, ami emberileg nagyon is érthető. Amikor ezek mentek kifelé, íme odavittek hozzá egy megszállott némát. Miután kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma, a sokaság pedig elcsodálkozott, és ezt mondta, sohasem láttak még ilyet Izraelben. Ez fontos és komoly bizonságtétel, de figyeld meg a farizeusok magatartását. A farizeusok viszont ezt mondották, az ördögök fejedelmének a segítségével űzi ki az ördögöket. Nem tagadták, hogy ő gyógyította meg a némát és adta vissza neki a beszédképességét, sem azt nem tagadták, hogy a vak látott és a béna járt. Azzal vádolták meg, hogy ő ezeket a sátán hatalma által cselekedte. Ez természetesen teljesen téves és rosszindulatú. A világosság urának soha semmi köze nincs, és nem is lehet a sötétséghez.
1: Részletet hallottak dr. Vernon McGee Biblia üzenete műsorából.
2: A Biblia üzenete meghallgatható www.mera.hu.
3: Továbbá elérhető a ttb.bible oldalon a Hungarian gombra kattintva. No!

Szeretettel köszöntöm az Evangéliumi Rádió hallgatóit. Én Mihály Falván beszélgetünk Vencel Máriusszal, aki Bihar félegyházáról érkezett, és amikor kérdeztem, hogy az milyen messze van Ér Mihály Falvától, azt mondta, hogy vagy 30-35 kilométer. És hát csak ezért a beszélgetésért utazott ide. Természetesen, mint ahogy ebben a műsorban a megszólalók zöme, roma származású.

0: Kedves Máriusz, hogy is kezdődött Vencel Máriusznak az élete?
1: Sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. 41 éves vagyok, házasságban élek, van egy csodálatos feleségem, és van egy lányom, aki már 15 éves. És el szeretném mondani az én történetemet, hogy kezdtem el az Úr Jézussal járni. Az én történetem nagyon hasonlít a tékozló fiú történetéhez. Nem egy vallásos családban nevekedtem. Édesapám nem volt vallásos, édesanyám se volt. De körülbelül 6 vagy 7 éves lehettem, amikor édesanyám elkezdett járni a faluban lévő baptista gyülekezetben magyar testvérekhez, és megtért. Én is jártam vele, és szerettem járni a gyülekezetben, 8 éves lehettem, és szerettem a prédikációkat, de mivel ahogy növekedtem, és láttam, hogy a velem egyidős gyerekik milyen úton járnak, ezért engem is az ellenség, a sátán becsapott avval, hogy már nem jártam gyülekezetben, és körülbelül 16 éves koromban kénytelen voltam a nehézség miatt elmenni Magyarországra dolgozni, fizikai munkát, mint segédmunkás, és az ottani élet teljesen elvont az én lelki életemet, teljesen elfordultam Istentől is. Úgy éreztem, hogy nekem már annyi bűnöm van, hogy Isten nekem nem tud megbocsátani.

0: Körülbelül 22 évesen, amikor az én feleségemmel megismerkedtem, összeházasodtunk, ő elkezdett járni édesanyámmal a gyülekezetben, én nem tiltottam ettől, de ő annyira megérintette az Úr Jézus Krisztus, hogy elfogadta, mint személyes megváltóját, és Diószegen a Magyar Baptista Imaházba megkeresztelkedett, megtért. És akkor éreztem valamit, hogy valami elszakadt tőlem, éreztem, hogy nem tartozik már úgy hozzám, és nagyon tudtam ezért haragudni rá, de valójában ez nem én voltam, hanem az ellenség. És igaz, sokszor próbáltam lebeszélni erről, és én azt mondtam, hogy én nem leszek hívő, mert én olyan bűnös vagyok, olyan bűnöket követtem el, amit Isten nem tud megbocsátani. De történt egy eset az életemben 2010-ben, amikor a munkából hazafelé jöttem, két testvér, aki misszió testvér, aki hirdették az evangéliumot, egy télen eljöttek hozzánk, és amikor láttam az autójukat ott a ház előtt, tudtam, hogy ők azok, és olyan gondolattal mentem be a házba, hogy ki fogom őket dobni, mert nem szerettem a hívőket, habár az én feleségem már hívő volt. És amikor bementem a házba, akkor az arra mentem rá, hogy imádkoznak. És amikor észrevették, hogy bementem a házba, azt mondta az egyik testvér, hogy megkérjük a házurát, hogy imádkozzon. És én nem tudtam imádkozni, habár előtt avval a gondolattal mentem, hogy ki fogom őket dobni, de amikor meghallottam, hogy imádkoznak, minden erőm elment, leültem egy székre, és csendben hallgattam az imádságot. És amikor megkértek, hogy én is mondjak egy néhány szót, nem tudtam imádkozni, csak sírtam. És akkor éreztem, hogy Isten ismét hív engem a maga közelségében, és azt akarja, hogy én a gyermeke legyek. Isten már nagyon fiatalon kiválasztott engem egy látomás alapján. Körülbelül 5 éves lehettem, amikor fölébredtem, és egy nagy fény volt az én fejem fölött a szobában, sötétben, és két kéz volt átszögezve a fény közepében. Nem tudtam, hogy mit jelent ez. Majd megláttam egy keresztény tévében ennek a címerét, és láttam, hogy az Úr Jézusnak a címere ez, és akkor tudtam azt, hogy Isten azt akarja, hogy én az ő gyermeke legyek. És amiután ezek a testvérek imádkoztak értem, akkor egy változás jött az én életemben, és elkezdtem keresni az Urat. Akkor még a faluban nem volt cigány gyülekezet. Egy kocsmába gyűltek össze a testvérek, ahol régen kocsma volt, de már nagyon régóta bezárt, és ott kaptak helyet. És akkor egy ilyen karácsony este döntöttem 2010-ben az Úr Jézus mellett. 33-an voltunk, akik döntöttünk, de csak 3-an maradtunk meg a keresztségre. 2011-ben vallást tettem hitemről, és azóta az Úr Jézus Krisztus követem. Igaz, az én életemben a megtérésem után is voltak nehézségek, mert mint más is hajlamos voltam a pénz keresésére, beszerzésére, mivel szűkölködő életünk volt, és emiatt az Úr megvilágosított azért arra fel, hogy ha én így folytatom, akkor nem lesz igazi hívő életem, csak felemás életem lesz. És 2016-ban történt egy balesetem, mivel építkezésen dolgozom, leestem 3 méterről, és eltört 6 bordám. Bekerültem a kórházba, és akkor éjjel, ott a kórházi ágyban, amikor éreztem, hogy nem tudok megmozdulni, mert olyan fájdalmam volt, és én azt mondtam az Úrnak, hogy Uram, ha meggyógyítasz, ha innen föl tudok állni, és el tudok menni a kórházból, akkor én igazán foglak téged követni, nem csak úgy, ahogy eddig követtelek. És csodálatosan munkálkodott az Úr az én életemben, mert még akkor este föl tudtam állni az én lábaimra, és a mellékhelyiségbe kimenni. és az orvosok is csodálkoztak, hogy 6 oldalbordával, hogy kaptam olyan erőt, hogy ki tudjak menni. És azóta ott hagytam a céget is, mert azt vettem észre, hogy amikor gyülekezetbe kellett mennem, akkor kellett túlórázni, és inkább magánvállalkozásban kezdtem, kivettem az engedélyt, és azóta jobban tudom szolgálni az Istent. És még azt szeretném elmondani, hogy mivel mi nálunk nincsen gyülekezet délelőtt, ezért 2 éve már az én családommal elmentünk a paptamási baptista gyülekezetben délelőtt, és a testvérek olyan szeretettel fogadtak minket, felkaroltak, hogy azóta oda szoktunk járni délelőtt, amikor nálunk nincs istentisztelet, és már olyan csodálatosan munkálkodott az Isten a mi életünkben, hogy én is, az én lányom bekerültünk a fúvó zenekarban, és így magasztaljuk az Istent, ahova megyünk missziózni. És nem bántam meg, hogy az Úr Jézus Krisztus mellett döntöttem, mert nagyon sokat változott az én életem. Nem csak lelkileg változott az én életem, hanem anyagilag is. És ezért szüntelen őt dicsőítem, mert látom, hogy milyen csodát tett az én családom életében, és egy nagyobb öröm van az én szívemben, mert ha az Isten segít, akkor ebben az évben, szeptemberben az én lányom is vallást fog tenni, aki most 15 éves, az Úr Jézus Krisztus mellett előkészítőre jár már, és én tudom azt, hogy Isten időt ad arra, hogy ő is megtérjen, és ő is őt szolgálja.
1: Percekkel ezelőtt volt egy nagyon fájdalmas mondat. 33 megtérőről beszélt, akik ugyanazon az este elfogadták az Úr Jézust, de csak 3-an maradtak meg. Mi lehet ennek az oka?
0: Hát ennek az oka az lehet, hogy ezek az emberek is nem vallásos élet háttérből jöttek, és talán nem döntöttek igazán akkor az Úr Jézus Krisztus mellett, és sokszor ez közben játszik az anyagi rész is, mert sokszor olyan helyre kell menjenek dolgozni a romák, ahol Isten nincs jelen, és talán emiatt is fordultak vissza, és nem maradtak meg az Úr Jézus Krisztus mellett.
1: Nagyon különös volt, amit mondott, mert azt mondta, hogy amikor a felesége megtért, akkor Máriusz szíve meg megkeményedett, és nem akart hallani se a hívőkről. Azóta hogy is van ez a házasság? Mert hát azóta most már ugyanabban az Úrban hisznek, és ugyanazt az Urat követik.
0: Mint ahogy mondtam a legelején, hogy van egy csodálatos feleségem, előtte, mielőtt nem voltam megtérve, ezt nem mondtam el róla, de mióta az Úrban vagyok, másképpen látom. Nagyon támogat engem, segítőkész, amikor a bibliaiskolára is járok, mindig előkészíti az én dolgaimat, a táskámat előkészíti, a ruháimat, és kívánja az Úr áldását az útra, és nagyon segítőkész, és nem is tudom, hogy tudnék tovább menni ezen az úton, hogyha ő nem segítene, nem támogatna. Tudom azt, hogy az Úr azért választotta őt mellém, hogy jobban támogasson, segítsen az életben.
1: Itt most megint volt egy olyasmi, amit talán érdemes lenne egy kicsit bővebben kifejteni. Bibliaiskola. Hogy jutott eszébe 41 évesen bibliaiskolába járni?
0: Hát ez egy olyan kérdés, hogy igen, elég nehéz rá a válasz. Mikor én megtértem, és Istent kezdtem megismerni, és annyira nem ismertem még Istent, de a Szentlélek adott egy olyan vágyás az én szívemben, hogy jobban ismerjem meg az Istent. És amikor szóltak a testvérek, hogy van egy ilyen lehetőség, ez a bibliaiskola, akkor én tudtam, hogy nekem ott a helyem azért, hogy az Isten még jobban meg tudjam ismerni az ő csodálatos dolgait, hogy az Úr Jézus Krisztus megismerjem olyan közelségről, mint annak idején az ő tanítványai is ismerték őt. Azért, hogy éljem át az ő életét, azért, hogy tapasztaljam az ő szenvedését, és hogy meglássam, hogy az Isten munkája az Ószövetségben milyen volt már az ő népeivel, hogy Isten hogy kezeli az ő népét. És ez a bibliaiskola nagyon sokat segít, mert sok dolgot megismertem, amit még annak eleinte nem tudtam. Nagyon sok olyan dolgot ismertem meg a bibliaiskola által, és tanultam, amit még úgymond annak idején nem ismertem, és nem tudtam, hogy létezik. És nagyon sokat segít ez a bibliaiskola. Bátorítom mindazokat, akik talán egy ilyen iskolára vágynak, vagy előállnak egy ilyen iskolához, ha van alkalmuk, akkor menjenek el és tanulják, mert az Úr Jézus Krisztusról szüntelenül kell tanulnunk ahhoz, hogy megtudjuk, hogy hogyan szeret ő minket, és mi a terve a mi életünkkel.
1: Az elmúlt percekben Vencel Máriusszal beszéltem, aki Bihar félegyházán él. Isten áldását kívánom minden hallgatónak, a viszonthallásra!

Könyörgés oltalomért. 59. Zsoltár. A karmesternek a Ne veszíts el kezdetű ének dallamára. Dávid bizonságtétele abból az időből, amikor Saul embereket küldött, hogy tartsák szemmel a házát és öljék meg. Ments meg ellenségeimtől, Istenem! Védj meg támadóimtól! Ments meg a gonosztevőktől! Szabadíts meg a vérszomjas emberektől! Mert ólálkodnak körülöttem, életemre törnek a hatalmasok, pedig se bűnöm, se vétkem, ó Uram! Bár nincs semmi bűnöm, sietnek, hogy rám roncsanak. Serkenj föl, jöjj ide, láss meg, hiszen te vagy, Uram, a seregek istene, Izrael istene. Ébredj föl, büntesd meg a népeket, ne kegyelmezz az alávaló gonoszoknak. Szela. Esténként visszatérnek, morognak, mint a kutyák, csatangolnak a városban. Szájuk tajtékzik, ajkuk között, mintha kardok volnának. Azt gondolják, nem hallja őket senki. De te, Uram, nevetsz rajtuk, csúffá teszed e népeket. Te vagy az én erőm, rád figyelek. Isten az én erős váram. Szeretetével jön felém, Istenem. Még megengedi Isten, hogy lássam ellenségeim vesztét. Ne öld meg őket, hogy népem ne felejtsen. Tedd őket bujdosókká hatalmaddal. Taszítsd el őket, Uram, mi pajzsunk. Ejtse őket csapdába gőgjük, vétkes szájuk és ajkuk beszéde, hiszen csupa átok és hazugság, amit beszélnek. Végezz velük haragodban, végezz velük, hogy ne legyenek. Hadd tudják meg az egész földön, hogy Isten uralkodik Jákóban. Szela. Esténként visszatérnek, morognak, mint a kutyák, csatangolnak a városban. Ennivaló után kóborolnak, és ha nem laknak jól, vonítanak. Én pedig hatalmadról énekelek. Magasztalom minden reggel hűségedet, mert erős várom vagy, menedékem, mikor bajba jutok. Te vagy az én erőm, rólad zeng énekem, erős várom az Isten, az én hűséges Istenem.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Péter első levele második részének 13. és 14. versét olvassuk. Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak, mint legfőbb hatalomnak, akár a helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére és a jót cselekvők megdicsérésére. Az őrült Néró csak éppen akkor került Róma trónjára, mint új császár. A római birodalom dicsekedett azzal, hogy igazságot szolgáltat az embereknek. Azonban az olyan volt, mint minden más kormányzat, beleértve a miénket is. A szegény ember sohasem kezelik igazságosan. A gazdag ember mindig képes ügyvédeket fogadni, akik elég ravaszok ahhoz, hogy kijátsszák a törvényt. A szegény embernek van csupán baja a törvénnyel. Akkor milyen legyen a hívő ember kapcsolata a törvénnyel? Engedelmeskednie kell a törvénynek. Péter itt éppen erről beszél. Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért. Mivel ők a római törvény alatt éltek, azt kellett követniük. Jól lehet, Róma igyekezett arra, hogy a törvényei igazságosak legyenek, mégsem voltak igazságosak. Gondolj arra, hogy a római törvény alapján feszítették keresztre Krisztust, és üldözték az őskeresztjéneket. Pedig Róma nagyon hangosan dicsekedett igazságszolgáltatásával. Ez úgy hangzik, mint a mai modern államok dicsekvése, ahol a vallást, vagyis Isten igéjének a prédikálását nagyon udvariasan elhallgattatják. Vajon fel kell lázadnunk a kormány ellen? Nem. Engedelmeskednünk kell az ország törvényének. Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát. Péter első levele, második rész, 15. vers. Amikor a keresztény engedelmeskedik a kormánynak és a hatalomban levőknek, akkor ismét az életével fejezi ki Isten iránti magasztalását. Sohasem örültem annak, ha forgalmi kihágásért büntetést szabtak rám, mindig ártatlannak tartottam magam, jól lehet, olykor efelől nem volt semmi kétség, de megfizettem a büntetést, és igyekeztem még óvatosabban engedelmeskedni a törvényeknek. Engednünk kell a törvénynek, mert ezáltal is bizonyságot teszünk. Mint szabadok, nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. Péter első levele, első rész, 16. vers. A hívőnek más emberek iránti kapcsolata bizonyságtétel, amely hangosabban beszél, mint a szószékről hangzó üzenet. Láthatod, a Krisztusban hívőnek olyan szabadsága van, amilyennel a Krisztus nélkül élő nem rendelkezik. A hívőknek csodálatos szabadságuk van Krisztus Jézusban. Személyesen úgy vélem, hogy el tudnék menni olyan helyekre, és láthatnék olyan dolgokat, amiket az átlag keresztény nem tehetne meg. Jól lehet, nem gondolom, hogy ártanának nekem, mégis elkerülöm azokat a helyeket a bizonyságtételem érdekében. Nem akarom szabadságomat a gonoszság palástjául használni, vagyis nem akarom megbotránkoztatni a gyengébb testvéremet azzal, amit cselekszem. Emlékeznünk kell arra, hogy jól lehet szabadok vagyunk, Isten szolgálatában állunk. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Péter első levele, második rész, 17. vers. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet. A kereszténynek tisztelnie kell az embereket. Péter nem azt mondja, hogy minden embert szeretnünk kell, hidd el, vannak nagyon visszataszító emberek. A testvéreket szeressétek. Miközben mindenkit tisztelünk, a testvéreket szeretnünk kell. Az Isten féljétek. Bizonyára a hívőknek ki kell fejezniük az életükkel, hogy istenfélő emberek. A királyt tiszteljétek. Tisztelettel tartozunk az iránt a személy iránt, aki uralkodik fölöttünk. Még sohasem arra az elnökre szavaztam, akit igazán akartam volna. Mindig a másik jelölt ellen szavaztam. Sohasem ismertem olyan elnököt, akiről úgy éreztem volna, hogy tényleg alkalmas a tisztségére. Mégis, tekintet nélkül arra, hogy ki az elnök, és tekintet nélkül az alkalmatlanságára, tisztelnünk kell őt a hivatala miatt. Nem szeretem azokat a szentírásra hivatkozó embereket, kegyes keresztényeket, akik támadják az ország elnökét. A tisztségét tisztelnünk kell. Ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és méltányosoknak, hanem a kíméletleneknek is. Péter első levele, 2. rész, 18. vers. Ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak. A mai kultúrában ezt mondhatnánk. Alkalmazottak, engedelmeskedjetek főnökeiteknek. Sokan mondják, milyen csodálatos, ha valakinek a főnöke keresztény. De mi történik akkor, ha egy istentelen főnöknek dolgozunk? Ne csak a jóknak és méltányosaknak, hanem a kíméletleneknek is. Az ilyeneknek is engedelmeskednünk kell, amennyiben nem olyat kérnek tőlünk, ami törvényellenes vagy becstelen eljárás. Az engedelmességben benne van a döntés szabadságának a gondolata. Amikor engedelmeskedünk, akkor azt önkéntes alapon tesszük, nem azért, mert úgy érezzük, hogy a főnökünk valami nagy személy, hanem mert bizonyságot akarunk tenni Krisztusról. A keresztények kifejezik Isten dicséretüket a munkahelyükön tanúsított magatartásukkal és cselekedeteikkel.

mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést, ellenben ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Péter első levele, második rész, 19. és 20. vers. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést. A dicsőséget lehet hírnévnek vagy dicséretnek is fordítani. A verés azt jelenti, hogy valaki öklözi az embert. Péter korában gyakran így bántak a rabszolgákkal. Ha a rabszolga lopott, hazudott, vagy fellázadt, és nem akart dolgozni, gazdája megragadhatta, és alaposan összeverhette az ökleivel. Péter azt mondja, hogy ha az ilyen hibákért vernek minket, és mi türelmesen viseljük a verést, akkor nincs dicsekedni valónk. A verést a saját hibánkért kaptuk. Isten nem erre a türelemre int minket, amit a bűneinkért kell vállalnunk. Lehetséges, hogy problémáid és nehézségeid vannak, mert az ostobát játszod. Egy üzletember mondta mostanában, az ostobát játszottam. A tőzsdepiacon kockáztatott és elvesztette a tőkéjét. Csődbe jutott. Amikor beszéltem vele, a saját ostobasága miatt szenvedett. Hibájának elismerése és az annak nyomán járó szenvedés elviselése nem Isten parancsára történt. Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Természetesen valamennyiünkben az a természetes hatás, hogy visszaüssünk, amikor igazságtalanul bánnak velünk. Bevallom, hogy ez volt az én első gondolatom is, de megtanultam, hogy Istenre bízzam ügyemet. Isten mondja, enyém a bosszúállás, én megfizetek. Ő sokkal jobban teszi ezt, mint én tehetném. Az Úr Jézus maga mondta, boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Máté evangéliuma 5. rész, 11. és 12. vers. Péter ezt mondja, ez kedves az Isten szemében. Péter nem túl sokat mond anélkül, hogy ne szólna nekünk ismét az Úr Jézusról, és itt Krisztus szenvedéseire emlékeztet, amik nekünk is példát mutatnak, mint hívőknek. Hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el száját. Péter első levele, második rész, 21. és 22. vers. Amikor a mi Urunk Jézus Krisztus ezen a földön járt, kétfajta szenvedésben részesült. Szenvedett, mint ember, idelent, amikor emberré lett, mert szenvednie kellett az igazságért. Ezen kívül szenvedett a világ bűneiért is. A világ bűneiért vállalt szenvedése nem nekünk szóló példa, az, ami megváltásunkért történt. Azt elhisszük és elfogadjuk, de egyáltalán nem utánozhatjuk. Azonban földi életében példát is adott nekünk. Názáretben életének első 30 esztendeje alatt szenvedte a gúnyolódást és félreértést, ahogy a 69. Zsoltár ezt világossá teszi. Aztán, amikor elkezdte nyilvános szolgálatát, az evangéliumi följegyzések elmondják, hogy miként szenvedett az igazságért. Amikor szenvedünk a hitünkért, emlékezzünk az általa ránk hagyott példára. Mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást. Amikor szenvedett,
nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Péter első levele, 2. rész, 23. vers. Engedte, hogy atya egyenlítse ki a számlát. Ez ismét emlékeztet minket a római levél 12. részének 19. versére. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszú állás, én megfizetek, így szól az Úr. Engedjük, hogy Isten kezelje az ellenünk elkövetett bántásokat. Ő mindent elrendez a maga idejében. Jézus szenvedett a világ bűneiért, ahogy a következő versben olvassuk. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk, az ő sebei által gyógyultatok meg. Péter első levele, 2. rész, 24. vers. Ezt nem példaként mutatta be nekünk. Mi nem szenvedhetünk azért, hogy lemossuk saját bűneinket, még kevésbé szenvedhetünk a világ bűneiért. Péter itt a megváltásról beszél. Miután meghaltunk a bűnöknek, ez volt a mi helyzetünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Miből gyógyultunk meg? Megjegyzem, hogy az úgynevezett hitgyógyítók alkalmazzák ezeket a szavakat. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Ők Ézsaiás könyve 53. részének 5. versére utalnak, és nem Péter első levelének erre a versére, mert Péter nyilvánvalóvá teszi, hogy ő a bűnökből gyógyított meg minket. Határozottan egyetértek azzal, hogy az Úr Jézus azért jött, hogy nagy gyógyító legyen, de ő a bűnökből gyógyít meg minket. Egyetlen földi orvos sem kezelheti ezt a problémát. Péter ezeket a szavakat Ézsaiás könyve 53. részének 5. verséből veszi, ahol Ézsaiás próféta elsődlegesen nem fizikai gyógyításról beszél, hanem arról, ami fontosabb és mélységesebb, vagyis a bűnből való meggyógyításról. Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Péter első levele, 2. rész, 25. vers. Az emberiséget akár elveszettekről, akár megváltottakról van szó, a Biblia eltévedt nyájnak nevezi, mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok. Ez szintén idézett Ézsaiás könyve 53. részéből. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. Ézsaiás könyve 53. rész, 6. vers. Amint láthatod, valójában Krisztus szenvedése a témája e fejezet utolsó részének. Krisztus szenvedése példát adott nekünk, és ő szenvedett és meghalt, hogy megváltson minket bűneinkből.

0: de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Péter apostol e levél harmadik fejezetében azt tanítja, hogy a szenvedés a keresztény magatartást is létrehozza a hívő ember életében. Ezt a magatartást a keresztény két helyen mutatja be, az otthonban és a gyülekezetben. Ugyanígy ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket. Péter első levele, harmadik rész, első vers. Ugyanígy. Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy, mint ahogy azt a második fejezetben elmondta az elkülönüléssel kapcsolatban. Az elkülönülés és a viselkedés egyé olvad, és elválaszthatatlan egymástól. Az Efézusi levél 5. fejezetében ugyanezt találjuk az asszony otthoni helyzetével kapcsolatban. Péter azonban egy egészen más helyzetet mutat be, mint amiről Pál az Efézusi levélben beszél. Pál ott azzal foglalkozik, hogy milyen legyen a kapcsolat a hívő feleség és hívő férj között, akik mindketten lélekkel teljes hívő emberek. Az Efézusi levélben az egész szakasz ezzel a mondattal kezdődik. Teljetek meg lélekkel. Efézusi levél 5. rész 18. vers. Amikor valaki lélekkel telik meg, akkor lélek szerint él. Pál így szól. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak. Efézusi levél 5. rész 22. vers. És a férfiak úgy szeressék feleségeiket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Efézusi levél 5. rész 25. vers. Az apostol a keresztény otthonról beszél, ahol mind a férj, mind a feleség lélekkel beteljesedett hívő, és ebben a kapcsolatban a férfi szereti feleségét, és kész meghalni érte. A rend érdekében bármilyen közösségben lennie kell vezetőnek. A házasságban a vezetési jogot a férj kapja. Amikor a feleségnek engedelmeskednie kell, ez az engedelmesség nem olyan, mint egy gyermek engedelmessége. Egyes férfiak úgy gondolják, hogy amikor megnősülnek, akkor a feleségük afféle első gyermek, és úgy kell engedelmeskednie, mint ahogy egy-egy kisgyermek teszi. Ez egyáltalán nem így van. Mint ahogy korábban már említettük, az engedelmesség önkéntes alapon áll. Pál ezt mondja a feleségnek. Engedelmeskedj, mert ez a férfi szeret téged, és neked meg kell alászkodnod előtte. Jobb szó lenne azonban az, hogy légy vele jó kapcsolatban. Ha oda megy hozzád, mint keresztény férj, majd átölel, és ezt mondja. Jobban szeretlek bárki másnál, akkor bizonyára a te válaszod is az, hogy szeretlek téged. Évek folyamán sok fiatalnak adtam tanácsot, aki megkért arra, hogy vezessem a házasságkötési istentiszteletüket. De sohasem igyekeztem senkinek sem javaslatot tenni arra, hogy kit vegyen el, vagy kihez menjen férjhez. Nagyon őszintén szólva, mindig félelemmel és rettegéssel vezettem a házasságkötési szertartásokat. Itt röviden szeretném megemlíteni néhány gondolatban, amit meg szoktam pendíteni előttük ezeken az alkalmakon. A házasságot három síkon kötik az emberek. Az első a fizikai sík, és ez nagyon fontos. Erről a világ igen sokat beszél. Ez a szexuális kapcsolat. Csodálatos, amikor a férj és feleség átölelheti egymást igazi szeretetben. Két hívő között a nemi élet a legértékesebb, a legcsodálatosabb, amivé lehet ezen a világon. Az a meggyőződésem, hogy csupán a hívők azok, akik igazán és a legteljesebb mértékben élvezik a fizikai kapcsolatot. Nincs kétség az iránt, hogy a fizikai kapcsolat csodálatos ajándék. A házasságban a második sík a szellemi vagy pszichológiai kapcsolat síkja. ami szintén nagyon fontos. Igen jó, ha a férj és a feleség érdeklődési köre megfelel egymásnak. A házasságban a kapcsolat harmadik síkja a lelki kapcsolat, és ez a két hívő közti házasságra vonatkozik. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem, add, hogy a hívő emberek házassága Jézus Krisztust mutassa be ezen a világon, és legyen az én házas életem is olyan, aminek alapján Krisztus és az egyház szeretete bontakozik ki. Ámen.
1: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald. Május 5-e. Egy tál lencséért. Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta első szülöttségi jogát. Zsidókhoz írt levél 12. fejezet 16. vers. Gyakran megesik, hogy az ember az élet legnagyobb és legkülönbb értékeit a pillanatnyi testi kielégülésért eltékozolja. Ezt tette Ézsau is. Fáradtan és éhesen jött haza a mezérről. Jákob éppen egy fazék lencsét főzött. Amikor Ézsau megkérte, hogy adjon neki ebből a vörös ételből, Jákob gyakorlati érzékkel azt felelte. Add nekem érte azonnal első szülöttségi jogodat. Lásd Mózes első könyve 25. fejezet 31. vers. Az első szülöttségi jog értékes kiváltság volt az Ószövetségben, amely a családban a legidősebb fiút illette meg. Ezáltal lett később a család vagy törzs feje, és ez biztosított neki az örökségből kettős részt. Ezt az első szülöttségi jogot azonban Ézsau abban a pillanatban értéktelennek tekintette. Mit használ az első szülöttségi jog, ha egyszer ilyen éhes vagyok, gondolta. Annyira erőt vett rajta az éhség, hogy kész volt szinte mindent feláldozni azért, hogy pillanatnyi étvágyát kielégítse. Maradandó értékről mondott leérte, és megkötötte a rettenetes csereügyletet. Napjainkban majdnem naponta játszódnak le ehhez hasonló drámák. Nézzük például azt a férfit, akinek éveken át jó hírneve volt. Nagyszerű család szeretetét élvezte, és tisztelték a keresztény gyülekezetben is. Szavának tekintélye volt, és szolgálatán nyilvánvalóan Isten áldása nyugodott. De egyszer csak jött a vad szenvedélye. Valósággal elemésztődött a szexuális kísértés tüzében. Hirtelen semmi sem látszott fontosabbnak, mint testi ösztönének kielégítése. Értelmes gondolatoknak nem volt már semmi hatalmuk fölötte. Kész volt egy romboló kapcsolatért mindent feláldozni. És gondolkodás nélkül belevetette magát. A pillanatért feláldozta Isten dicsőségét, saját bizonságtételét, családjának becsületét, barátainak tiszteletét és keresztény jellemének befolyásoló erejét. Vagy ahogy Alexander McLaren, skót prédikátor és bibliomagyarázó mondta, elfelejti az igazságosság utáni vágyát, messziről hajítja magától az Istennel való közösség örömét, elsötétíti lelkét, véget vet jó lelkiismeretének. Hátralevő éveiben zuhanó repüléssel közeledik a nyomorúság felé. Nevét és hitét a gúnyolódók céltáblájává teszi. Az írás klasszikus szavaival kifejezve eladta első szülöttségi jogát egy tál lencséért.

0: Kedves hallgatóink! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány címe 1428 Budapest, Postafiók 4, e-mail címünk radio@mera.hu, honlapunk címe, ahol a mai és korábbi adásainkat meghallgathatják és letölthetik, www.mera.hu, telefonszámunk 0620 565 28 40. Szeretettel búcsúzunk!
1: Gyerekkuckó.
2: Heidi Ulrich, nyomok az ezüstös nyírfák völgyében. Metti győzni akar, második rész. Később, amikor a fiúknak már menniük kellett, öreg Jim a karám kerítéséhez támaszkodott. Úgy nézte, hogyan legel Jack és Spinklight. Metti kiszaladt az istálóból, és meglátta a cowboyt. Először habozott, aztán közelebb ment hozzá, és odaállt mellé. Egy ideig nem mondott semmit, aztán belekezdett. Jack ma elég gyors volt, ugye? Öreg Jim bólintott, azt lehet mondani. És szeret versenyezni, folytatta Metti. Amikor Josh és Springlight mellett lovagoltunk, mindenképpen vágtázni akart. Öreg Jim megint biccentett. Láttam. Metti letépett egy szál füvet, és kis darabkákra szaggatta. Gondolni tetszik, hogy a jövő héten lovagolhatok rajta, az indián ünnepen. Öreg Jim felé fordult. Ott lesz lovaglás is, igaz? Így van, mondta Metti, és hirtelen nyírkos lett a tenyere. Öreg Jim megvakarta a fejét. Jack minden esetre elég gyors, mondta. Ahogy ma futott, ezzel senki se tud versenyezni. Metti egyetértően bólintott, érezte, milyen heves ember a szíve. Csak hogy Jack nagyon ijedős, folytatta öreg Jim. Ez még mindig elég nagy probléma. Bennünket már ismer, de észrevetted, amikor ma becsapódott az istáló ajtaja, és akkor is, amikor Josh rákezdett a western mutatványokra, hogy milyen könnyen ki lehet mozdítani a nyugalmából. Az indián ünnepen pedig nem lesz éppen csend. Ott rengeteg idegen ember és zaj lesz, és ha Jack valamit nem tud elviselni, akkor ez aztán az. Öreg Jim Metti vállára tette a kezét. Fiú, őszintén szólva nem hiszem, hogy az indián ünnepség a megfelelő hely Jack számára. Az a környezet borzasztóan felidegesíteni, és aztán nekünk kellene a dolgokat helyrehozni. Még Springlightot se engedném oda, pedig ő már sokkal nyugodtabb lett. Azt hiszem, ez még túl korai lenne. Metti nyelt egyet. A tenyere már nem csak nyírkos, hanem jéghideg is volt. Őszintén sajnálom, Metti. Különben igazán szurkoltam volna neked. Metti felnézett. Érezte, hogy öreg Jim megérti a csalódottságát. Rendben van, mormogta. Kinyílt az istállóajtó, és Josh futott ki rajta. Mennünk kell Appleby kisasszonyhoz, Metti. Már késésben vagyunk. Viszlát, öreg Jim! Viszlát, mondta Metti, és Josh után szaladt. Útközben Metti elég hallgatag volt. Josh néhányszor oldalról ránézett, aztán megkérdezte. Miről beszéltél az előbb öreg Jimmel? Mérges volt rád? Nem. Metti megrázta a fejét. Csak azt kérdeztem meg tőle, hogy az indián ünnepen lovagolhatok-e Jacken. De neki az a véleménye, hogy ez még nem való Jacknek és Springlightnak se. Kár. Josh is csalódottnak látszott. Pedig de jó lett volna. Jackkel biztosan nyertél volna. De talán valahogy másképpen is eléred, hogy megkapd az első díjat. A nyilazásban biztos te leszel a győztes, és sok pontot kapsz. Metti megvonta a vállát. Meg lehet, mondta.

0: Ti vagytok a föld csója.
1: Ti vagytok a világ világossága.
0: Nem rejthető el a hegyen épült város.
1: Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket,
0: és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
1: Só és lámpás.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Mai beszélgető társam Bokros Andrea, aki egy nagyon speciális misszióban van, és mint misszióban levő ember az Úr Jézus gyermeke. Andrea, hogyan találkoztál az Úr Jézussal?
3: Az Úr Jézussal úgy találkoztam, hogy gyerekkoromban már Isten hívását éreztem. Olyan ésség volt bennem, tudtam, hogy valahol van Isten, és ahogy egy kisgyerek innen-onnan információkat kap, mivel nem hívők voltak a szüleim. Képzeleteimben volt valahol egy Isten, aki hív engem, de nem tudtam, hogy hogyan jutok el hozzá. Tehát ez az Isten tudat, ez gyermekkoromtól bennem volt. Aztán, ahogy 14-15 éves lettem, gimnáziumba kerültem, és olyan közösségbe kerültem, ahol több római katolikus lány volt, és ők meghívtak engem egy katolikus közösségbe, egy énekkarba, és itt megismerkedtem katolikus testvérekkel, megismerkedtem lelkipásztorokkal, és úgy éreztem, hogy na talán most itt többet fogok tudni arról az Istenről, aki után éhezem, és aki engem hív. És el is indultam ezen az úton, templomi kórus tagja lettem, és jártam misékre, és énekeltem, és nagyon szép volt ez, és nagyon sokat kaptam. Még sikerült azt is elintézni, akkor még szintén titokban, hogy megkereszteljenek. Boldogság töltött el, az éhség megmaradt, és ahogy fokról fokra jártam a templomba, egyre többet és többet, nem szűnt meg az éhségem, hanem egyre többet szerettem volna tudni Jézusról. Rendben van, hogy Jézus Isten fia, na de ki ő nekem? És nem szűnt meg az éhség, nem tudták a szentmiség csillapítani ezt az éhséget. És aztán, ahogy növekedtem, titokba vettem meg az első Bibliámat, a nyaralási pénzből gyerektáborba mentünk, és semmire nem költöttem azért, hogy megmaradjon a pénzem, és meg tudjam venni az első Bibliámat, és otthon dugdostam, olvasgattam is belőle, hát nem túl sokat értettem, bevallom őszintén, de azt írta az írás, hogy hát a Szentlélek segít megérteni. Én ezt komolyan vettem, és ennek az igazságát ma is érzem, hogy a több egyszer elolvasott ige egyszer csak hogyan válik egy élethelyzetben komoly üzenetté az Úr részéről, vagy válasszá tőle. Az éhség folytatódott, az Istenkeresés, a Krisztusban elmélyedés folytatódott az életembe, és aztán érettségi után már nagyon élessé vált bennem az, hogy nem elég, nem vagyok elégedett azzal, amit kapok, és ez a folyamatos Istenkeresés vezetett aztán egy akkori munkatársnőmön keresztül ide Budafokra. És elkezdtem járni a péntek délutáni barátkozó kórájára, a zsíros kenyér, az éneklés, a beszélgetések, és abban az időben Komesz Mátyás testvér is néha megjelent ott közöttünk, fiatalok között, és akkor szóltak nekem az ismerőseim, barátaim, hogy hát menj oda Komesz testvérhez, ő is katolikus volt, és hát majd ő ad neked tanácsot, és akkor oda mentem, és elmondtam az én nyűgöm, bajom, hogy de hát én katolikusként élek, de hát tudom, hogy nekem tovább kéne menni, és Matyi bácsi olyan kedvesen elmesélte, hogy ez az ő életében hogyan zajlott, és hogy csak én menjek az Isten keresésem után, menjek, kövessem csak azt, ahová az Úr vezet, és majd eldől, hogy ebből mi lesz. Hát az lett, hogy a baptista gyülekezetben hallottam igazán mélyen tanításokat Jézusról. Tudom, hogy megtért emberként kereszteltek meg, ugyanakkor nem voltam a teljes tudás birtokában. Tudtam azt, hogy a bűneim meg vannak bocsátva, de igazán mélyen nem értettem, hogy kinek a cselekedete által. És ezt valóban itt kaptam meg, a baráti közösséget is, az, hogy figyeltek rám, hogy fontos voltam, hogy megkérdezték, hogy miért nem jöttem. És aztán Isten még egy kincset elhelyezett itt Budafokon számomra, hogy itt ismerkedtem meg Jánossal, aki később a férjem lett. Ő is egy ilyen kereső időszakban volt, de nagyon kegyelmes volt az Úr, mert a valódi döntést azt nem engedte, hogy a mi kibomló kapcsolatunk megzavarja. Volt 2 hét olyan időszak, amikor itt az imaházban Tom Meheres testvér szolgált. Én munka miatt nem tudtam eljönni, viszont János folyamatosan részt vett az alkalmakon, és bennem akkor született meg az a döntés, tőlem teljesen függetlenül. Én bennem pedig az Jézus Krisztus

0: Nagyon fontos esemény volt itt az életemben, hogy én visszamentem ahhoz a katolikus paphoz, aki engem megkeresztelt. És mindent elmeséltem. Elmeséltem a Krisztus utáni éhségemet, és ez a lelki atya azt mondta, hogy Isten tervét látja ebben. Az ő elhívását látja ebben, és az ő áldásával bocsátott utamra. Nem korholt, és nem dorgált, és aztán utána én hallottam, hát ugye megmaradtak a katolikus kapcsolataim, barátságaim, és hallottam, hogy aki negatívan próbált rólam nyilatkozni, mindig nagyon komolyan elmondta az igazságot, és elmondta azt, hogy Isten vezetését követem ezen az úton. Ez nagyon fontos volt az életemben, későbbi szolgálataimban aztán láttam, hogy miért.
1: Ez volt a kezdet, hogy Istennel való találkozásod, de hát minden születés után növekedés következik. Hogy folytatódott a te életedben ez az út, amire elindultál?
0: A folytatás az, hogy nagyon gyorsan megkaptuk az Úristentől a választ arra a férjemmel, hogy egymásnak vagyunk teremtve, az Istennek az akarata, ezért nagyon gyors volt megismerkedéstől számítva, szeptemberben ismerkedtünk meg, és a következő év májusában esküvő volt. Nagyon gyors volt a döntésünk, mert nem volt kétség. Itt a Budafoki imaházban volt az esküvőnk, Kovács Géza testvér vezetésével, és utána júniusi hónapban pedig a bemerítkezésünk. A bemerítkezés után elkezdődött ugye az esküvő után a közös élet, ami valóban a formálódás időszaka volt. 10-12 év nagyon-nagyon komoly megpróbáltatásokkal és nagyon nagy mélységekkel. Nagyon sokszor volt olyan helyzet, hogy csak azt tudtuk kimondani, hogy szeretjük az Urat, és egymásba kapaszkodunk. Nagyon hálás vagyok azért Istennek, mert soha nem volt olyan helyzet az életünkben, hogy egymást hibáztattuk volna érte, hanem nekünk a problémák közben mindig az első reakciónk volt az összekapaszkodás. Az, hogy szövetségesek vagyunk, és ebben a szövetségben megyünk előre a pusztai vándorlásban, és ezt így éltük meg.
1: A nehézségek után azért történtek jó dolgok is.
0: A nehézségek közben is történtek jó dolgok, hiszen két lánygyermekünk született, és nagyon-nagyon hálásak voltunk az Úrnak értük. Változások történtek olyan szempontból is, hogy elég hosszúra sikeredett az én otthonlétem, és az otthonlétem közben vágytam, kerestem Istennek a válaszait a jövőre nézve. Amikor már közeledett az az időszak, hogy a gyes után vissza kell mennem dolgozni, nagyon komolyan kértem a Jóatyát, hogy olyan munkahelyet adjon nekem, ami nem csak munkahely, hanem ami lenne szolgálat is egyben. És ezeket az álmaimat úgy elévittem, az Úr elévittem, és vártam tőle a választ. Hát amit kaptam, arra úgy nem gondoltam, és nem erről álmodoztam. Ugye a gyes alatt elég sok amerikai misszionáriussal ismerkedtem, megjöttek hozzám magyar tanulni, én mentem hozzájuk gyerekekre vigyázni, és nagyon sokakkal, nagyon gyorsan mély barátság alakult ki. És aztán az egyik ilyen misszionárius megkeresett engem, hogy hát van itt Budapesten egy misszió, akik halássérültekkel foglalkoznak, nagyon kellene nekik oda valaki, mert nincsen magyar munkatárs, aki angolul is beszél, hogy hát én menjek oda, mert ő úgy látja, hogy ennek így kell lennie. Meg kell említenem ennek az amerikai misszionárius nőnek a nevét, Beth Weaver, aki nagyon sokáig meghatározó jelenség volt az életemben, ami barátságunk nagyon gyorsan kialakult, és igazi lelki-testvéri kapcsolattá fejlődött. Abban az időben, amikor hozzájuk jártam takarítani, gyerekekre vigyázni, egyik alkalommal Izsaiás 58-at olvastam, és megtörtént az, amit úgy fejeznék ki, hogy nyakon csípett az Isten igéje. Ugye ezt megragadott az ige, szoktuk mondani, de ez erősebb volt, ez egy nyakon csípés volt. Elkapott engem az Isten igéje, amikor azt olvastam, hogy rések befalazójának fognak nevezni, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Semmihez nem tudtam kötni ezt az igét. Nem tudom megmagyarázni, észérvekkel felsorolni, hogy miért ez, de azt az érzést, amit én akkor kaptam, nem csak szívben,

0: testben, hanem elmében is, hogy ez nekem szóló üzenet, ezt elétártam, és elmondtam Betinek. Mit akar ezzel a Jóisten? Azt mondta, hogy fogalma sincs, neki sem, neki nem is kell ezt tudni, de úgy gondolja, hogy én ne engedjem el ezt az igét, és keressem, kutassam, hogyan teljesíti be Isten az életembe. Úgyhogy ekkor ragadt rám az a kíváncsiság, hogy mit akar Isten az én életemmel. És aztán jó pár év múlva most már azt tudom mondani, hogy ennek az igének minden sora valósággá vált az életemben. Úgyhogy oda kerültem az amerikai alapítványhoz, és ott én voltam kisebbségben, hallóként, mert a munkatársaim 90%-a siket vagy nagyot halló volt. Megismertem egy új nyelvet, a jelnyelvet, megismertem egy kultúrát, a siket emberek világát, és megragadott engem ez a világ. Ők pedig olyan szeretettel, de olyan keménységgel neveltek rá arra, hogy hogyan kell egy épp embernek viselkedni a fogyatékkal élőkkel szemben. Az ő tanításuk a mai napig is ebből táplálkozom, amit tőlük kaptam, ahogyan ők engem tanítottak. Sokszor mentem az első időben sírva haza, mert néha az őszinteség fáj, de tudtam, éreztem, hogy az őszinteség mögött mindig szeretet van. És a következő nap már másképp tudtam, és jobban tudtam, és aztán a következő nap megint valami újat tanultam, és ez 4 meghatározó év volt az életemben. Ahogy beleestem a siket kultúrába, ebbe a nyelvbe, természetes volt számomra, hogy nekem ezt tökéletesen meg kell tanulnom. Úgyhogy elindult a tanulási folyamatnak 9 éve, mert elkezdtem a jelnyelvet tanulni, és aztán egy 6 év múlva eljutottam odáig, hogy jelnyelvi tolmácsként végeztem, és most már bejegyzett jelnyelvi tolmács vagyok.
1: Az előbb volt egy mondatod, ez a mondat úgy hangzott, hogy megtanultad a siketek között azt, hogy hogyan kell a fogyatékos emberekkel viselkedni. Meggyőződésem, hogy sokan, különösen a keresztények között szeretnének segíteni a fogyatékkal élőkön, a szívük mélyén, de lehet, hogy fogalmuk nincs, hogy kell hozzá kezdeni. Mit tanultál?
0: Azt tanultam legelőször is, hogy bárkivel kerülünk szembe, bármilyen fogyatékossága legyen is, és itt most nagyon komolyan gondolom azt, hogy bármilyen, lehet egy kommunikáció képtelen személy, akkor sem mehetek úgy oda hozzá, hogy én vagyok az egészséges, és te vagy a sérült. Nem megfelelő ez az álláspont. Nem tudok receptet adni arra, hogy ezt hogy lehet magunkban kifejleszteni. Én egyszerűen kértem Istent, és megtette élethelyzeteken keresztül, rossz döntéseken keresztül, kudarcokon keresztül, örömökön keresztül, de megtette. Mind a tolmács szolgálati munkámat, tehát a tolmácsként vagyok valakivel, bármilyen más területen, ha fogyatékkal élővel találkozom, egyenlő vagyok vele. Engem Isten elvitt a végletekig, sokszor úgy látom, hogy ezt talán nem lehet mindenkitől kérni, de én, ha egy tolmács szituációba kerülök, ha ügyfélel elmegyek valahová, akkor én mindig úgy állok ehhez hozzá, hogy ő több, mint én. Azt hiszem, ez azért alakult ki bennem, mert nagyon sok negatív példát láttam. Észre se vesszük, hogyan tudunk fölébe kerekedni egy fogyatékkal élő embernek, csak azáltal, hogy ő nem hall, én meg igen, ő nem lát, én meg igen, ő nem kommunikál beszéddel, én meg igen, nem is vesszük észre. Viszont a fogyatékkal élő emberek oly mértékben érzékenyek, hogy becsapni se lehet őket igazán. Ez az egyik, és a másik pedig, hogy nagyon gyorsan megérzik azt, hogy szánalomból mész oda, vagy szeretetből. Nagyon gyorsan szembesítenek azzal, hogy ki vagy te valójában. Éppen ezért mondom azt, hogy ha csak az utcán találkozunk valakivel, ha csak egy kerekesszékes kér segítséget, hogy emeljék fel a kerekesszéket a lépcsőn, akkor megvan ennek az útja, módja. Oda megyek, fogalmam nincs, hogy kell egy kerekesszéket fölemelni, megkérdezem, hol biztonságos, hogyan segítsek. ha az a látássérült, hát oda megyek, mert látom, hogy áll a megállóba, és megkérdezem, hogy mibe segíthetek. Lehet, hogy azt fogja mondani, hogy nem kérek segítséget. Akkor ne sértődjünk már meg ezen. Fogadjuk el, ő abban a helyzetben ura a helyzetnek, dönteni tud, cselekedni tud. Nagyon jó, ha oda megyünk, mert biztos, hogy egyébként jól esik a látássérülteknek, vagy jól esik egy kerekesszékesnek, ha oda megyünk hozzá. Érzékenységet kértem az Úrtól, tegyen érzékenyé arra, hogyan segíthetek, meg egyáltalán, hogy segítsünk, és ne nézzünk keresztül rajtuk.
1: Térjünk vissza a Siket misszióra. Lett egy tolmács végzettséged, egy jelnyelvi tolmács végzettséged, de azért itt nem állt meg az élet, ha jól tudom.
0: Hát nem állt meg az élet. Ehhez az amerikai missziós alapítványhoz kapcsolódik a mi Siket missziónknak az indulása. Mert ez az amerikai alapítvány Európa, Ázsia összes országából szinte idehívott hallássérülteket, és a saját nyelvükön, az anyanyelvükön, a jelnyelven keresztül tanított nekik Bibliát, teológiai alapokat, gyülekezetplántálási alapokat, mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy önállóan saját gyülekezeteket tudjanak létrehozni. De azért azt el kell mondanom, hogy ne arra gondoljunk, hogy a világon van egy csodálatosan szép jelnyelv, amit mindenki ért és beszél. Ahány ország van a Földön, annyiféle jelnyelv van. Tehát meg kellett egyezni egy közös jelnyelvben, először jelnyelv használatban, hogy utána valamilyen szinten oktatás itt történjen. Amit én tökéletesen megtapasztaltam, és ma is látok, az, hogy a jelnyelv valóban a Siket embereknek az anyanyelve. Ezen a nyelven bármit el lehet mondani. Nem biztos, hogy olyan formában és olyan módon, mint ahogy mi a beszélt nyelvről gondolunk, de bármit ki lehet fejezni a jelnyelven keresztül. Nem tudom azt elfogadni, hogy egyszerűsített, hogy lealacsonyodnak azok, akik ezt a nyelvet használják, és elfelejtették a fejüket, és nem tudnak gondolkodni. Ez nem így működik. Ez a nyelv Isten ajándéka a hallássérült emberek számára, és csak ez a nyelv az, amin keresztül egy hallássérült ember valóban és teljesen meg tudja érteni akár Isten üzenetét is.
1: Ha már ezt mondtad, hadd tegyek fel egy olyan kérdést, hogy ha jól tájékozottam, azért vannak különböző irányzatok itt a Siketek képzését illetően. Van, akik azt preferálnák, hogy tulajdonképpen artikulálni megtaníthatók, szájról olvasni, egyéb rezgésekkel, műtétekkel, stb. Hogy tapasztaltad? Gondolom, voltak ilyen tapasztalataid neked is.
0: Hát voltak tapasztalataim, viszont nem gondolom, hogy én ezen a szinten szakmailag úgy állnék, hogy most bárkivel is elkezdenék vitatkozni bármilyen szakemberrel. Én azt arról tudok beszélni, amit láttam. Éppen azért, mert nem csupán magyar vagy határon túl közeli országokról beszélek, akár európai siketekkel találkoztam, hanem nagyon sok amerikai, nagyon sok skandináv, nagyon sok ázsiai sikettel. Tehát egy sok színűség vett körül ez alatt az alapítványi időszak alatt. És azt láttam és azt tapasztaltam, hogy ahol akár már a gyerekek nevelésébe is komoly szerepet játszott a jelnyelv. Ezek a gyerekek felnőttként sokkal kiegyensúlyozottabbak voltak. Természetesen én is csak arról tudok beszélni, amit olvastam. Amerikában, Skandináviában ennek egészen más kultúrája van. Ott egyértelműen a jelnyelvre alapozzák legtöbb helyen az oktatást, és az a bizonyítéka ennek, hogy a jelnyelvi alapokat megszerzett gyermek sokkal könnyebben tudja megtanulni az írást, az olvasást. Valóban fontos szájról olvasást megtanulni, mert a Siket emberek mindig is kisebbségben lesznek közöttünk, hallók között. Nagyon fontos, hogy megtanítsuk őket legalább alapszinten valamilyen kommunikációra. De nem lehet ez az elsődleges cél. Kell, hogy a saját nyelvüket szabadon tudják használni. Nagyon hálás vagyok azért, hogy a rendszerváltás után azért itthon is a Siketek öntudatra ébredtek, és nagy nehezen kiharcolták, hogy most már parlament által elfogadott törvényben van leírva az, hogy az anyanyelvük a jelnyelv. Megújult a tolmácsképzés, megújuló félben van a Siket oktatás. Hát itt nagyon remélem, hogy a gazdasági válság miatt nem fog jobban elhúzódni ez a folyamat. Mindenképpen szeretnék bevezetni most már az oktatásba a jelnyelvet. Ezt mind előrelépésnek látom. Annak is nagyon örülök, hogy egyre több és több Siket ráébred arra, hogy hogy tolmács segítségével igenis lehet tanulni, lehet főiskolára, egyetemre menni. Ezek mind-mind olyan pluszok az ő életükben, ami által egy nagyobb rálátásuk lesz a világra, sokkal könnyebben eligazodnak a mindennapokban, és könnyebben tudnak interakciót kezdeményezni hallókkal, a körülöttük élőkkel. Ezt nagyon fontosnak tartom, hogy nem lesznek továbbra is, szinte mondom mesterségesen, egy alacsonyabb műveltségi szinten tartva.
1: Feltételezem, hogy nem annyira általános információ, hogy körülbelül mekkora ez a népességnek, hány százaléka érintett ezzel a problémával, a siketséggel?
0: 60 ezerre becsülhető körülbelül a siketek száma, ha még ebbe belevesszük a nagyot hallókat. Azokat, akik időskori hallásvesztésben szenvednek, akkor legalább 200 ezres számról beszélhetünk.
1: Az oktatást említetted. Vannak speciális intézményeik? Vagy pedig úgymond az egészségesekkel integrálva oktatjuk őket Magyarországon, hogy tudod?
0: Vannak speciális intézmények, régiónként van egy-egy siket iskola, tehát összesen 7, és itt speciális módszerekkel tanítják a gyerekeket. Én jártam a szegedi iskolában, a váciban, az egriben és a budapestiben, ezeket látom. Semmiképpen nem akarom azt mondani, és nem szeretném, ha ez így tűnne, hogy most a siketoktatás ellen vagyok, vagy a siketek egyértelműen az oktatás ellen vannak. Nagyon szeretném, hogyha egy egészséges párbeszéd kialakulna majd a hallássérültek és az oktatók között, hogy megegyezéses alapon úgy történjen a gyermekeink oktatása, a gyermekeik oktatása, hogy az mindenkinek jó legyen. A törvény most már erre egyértelműen lehetőséget ad. Mi keresztények imádkozunk, hogy legyen ilyen konszenzusra való készség a hallássérült iskolákban tanító tanárok részéről is. Az is nagyon fontos látni, hogy egy-egy iskolában nem siket tanulók járnak. Ugye a hallásvesztésnek is különböző fajtái lehetnek. Ugye említetted a műtét utáni helyzetet, ez a kokleáris implantáció. Tehát, és akkor még beszéljünk arról, hogy vannak kísérő problémáik is egy-egy gyereknek, mozgásszervi, értelmi. Tehát a tanárok akkora kihívással szembesülnek, én nagyon becsülöm és nagyon tisztelem a hallássérült iskolákban tanítókat, és örülök, hogy olyan sokukat megismertem, mert tőlük is nagyon sokat tanultam. Nincs egyszerű dolguk. És most azt mondom, hogy tényleg Isten adjon nekik áldást azért, amit elvégeznek ezekben a gyerekekben, mert ugye emberi szinten hát ez a szakma se túl megbecsült. Pedig én úgy gondolom, hogy a gyógypedagógusok egy nagyon-nagyon komoly szakmát képviselnek, és én úgy gondolom, hogy erre a pályára szív nélkül és szakmaiságon túl, emberszeretet nélkül nem hiszem, hogy bárki is rászánna az életét és tanulná.
1: Azt hiszem, ezen érdemes egy kicsit elgondolkodni, most azonban zenélünk, de utána mindenkit visszavárunk a beszélgetés folytatásához.

0: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Mai beszélgető társam Bokros Andrea. A hírek előtt ott tartottunk, hogy hogyan is került kapcsolatba a Siket misszióval. De hogy lett ebből Siket gyülekezet?
1: Tulajdonképpen ebben az alapítványban indult el egy maroknyi kis csapat, akik magyarok, itt Magyarországon élnek, és úgy gondolták, hogy mindazt, amit tanultak itt az alapítványnál, hogy igenis lehet saját gyülekezetet alapítani, lehet Siket testvéreknek együtt Bibliát tanulmányozni. Mindennek a kulcsa a közös nyelv, anyanyelv, a jelnyelv, megalakult egy maroknyi csapat. Ebben a csapatban nem a kezdetektől, de szinte fél év múlva már ott voltam. Először csak azért, hogy minél többet és többet tudjam a nyelvet gyakorolni. Na de hát aztán ez nagyon gyorsan egy másik vágányra terelődött, hiszen szerettem közöttük lenni, szerettem őket, és ők is befogadtak engem. Ennél fogva nagyon sokszor szembesültem azzal, hogy hát kommunikációs összekötőként, egyéb életvezetési kérdésekben tanácsadóként kérték a segítségemet vagy a véleményemet. Úgyhogy ahogy egyre jobban megismertem a hallássérült embereket, láttam azt, hogy nagyon sokuknak van komoly mentális problémája, nagyon sokuknak kellene lelki gondozásban részt venniük, na de nincs emberük. És akkor hát mentem és beiratkoztam egy pszichológus asszisztensi iskolába, hogy a pszichológia alapjait legalább elsajátítsam. Nagyon érdekes volt, mert noha ez egy világintézmény volt, és meg is mondták nekünk az első órán, hogy itt az egész csapat freudista, és itt freudi alapokon keresztül fogunk tanulni. Én kértem a jó atyát, hogy adjon nekem elég bölcsességet, hogy miután hazamegyek, tudjam szelektálni, hogy mi az, ami jó, és megtartom a szolgálatomban, mi az, ami nem, és örökre elfelejtem. Úgyhogy tulajdonképpen az első dolgozatomat is, én már a Siket témát bevittem oda is, és ezzel kapcsolatosan írtam. Nagyon pozitív volt a tanárok visszajelzése, szinte rácsodálkoztak ők is, ahogy bemutattam ezeknek az embereknek a világát, és valamit is megtanultam, és megszűrtem, azonnal tudtam bevinni a szolgálatba, és segíteni ezzel a hallássérülteket. A gyülekezet nehéz időket élt át, hol többen voltunk, hol kevesebben voltunk, aztán ez a külföldi alapítvány is bezárt, elhagyta az országot, és itt maradt a mi kis gyülekezetünk, eddig ugye az alapítvány ingyen adott nekünk helyet vasárnaponként, hova menjünk, és én tudtam, hogy nem szeretnék más felé menni, szeretném az egyházat valahogy bevonni ebbe a folyamatba. Úgyhogy én úgy rendszeresen megjelentem évente egyszer-kétszer Pap Jánosnál, aki akkor misszióigazgató volt, és mondtam, hogy itt van ez a Siket társaság, itt ez a formálódó gyülekezet, most szeretnénk kérni egy támogatást nyári táborra, nagyon készségesek voltak a baptista testvérek, és jó pár tábort így megtámogattak, megfinanszíroztak nekünk. Ezeken a táborokon döntő jelentőségű volt az, hogy az ország minden részéről jöttek a Siketek, és 5 napon, 6 napon, 1 héten keresztül minden délelőtt délután mély, komoly bibliai tanításokon vettek részt, és hát aztán a sok lelki beszélgetés, az ott megtértek, a bemerítések, nagyon színesek voltak mindig ezek a táborok. A baptista vezetőség pedig nagyon türelemmel figyelte a Siket gyülekezet fejlődését, és nagyon örülök annak, hogy a türelem mindkét részről megvolt, mert mi pedig türelemmel mutattuk meg, és világítottunk rá arra, hogy a Siket kultúrát, ezeknek az embereknek a világát elfogadva, és az ő nyelvüket elfogadva, egy nyelvi kisebbségben gondolkodva, így lenne jó őket beintegrálni az egyházba. És az egyháznak volt, a vezetőségnek volt arra türelme, hogy ez az egyházhoz csatlakozni akarás, ez a Siket testvérekben is kialakuljon. Tehát egyik részről sem volt presszió, és nagyon-nagyon élveztem, és nagyon hálát adok ezért a nagy szabadságért, hogy kivárták a vezetőség, hogy megszülessen bennük a döntés, hogy mi szeretnénk ehhez az egyházhoz csatlakozni, szeretnénk igazából hivatalosan is ővelük lenni, és az egyházban, mint önálló gyülekezet hivatalosan is benne lenni. Nem volt ez rövid folyamat, hosszú évek kellettek ehhez, hiszen a hallássérültekben mindig volt és van egyfajta félelem a hallókkal szemben. Le akar uralni, majd ő megmondja, hogy mit csináljak, ellenőrizni akar. Nagyon örülök, hogy megértették azt, hogy ennek a látszatát is kerülni kell. Viszont folyamatosan vittem a hallássérült gyülekezetet halló alkalmakra, akkor ugye már végzett tolmácsként Pálhegyi Ferencnek a Rádai utcai előadásaira, vittem őket, gyertek, érdekes lesz, tolmácsolom, és hát miről volt szó? Párkapcsolatról, családról, probléma megoldásról, házassági lelki gondozásról, és kinyíltak szemek, és döntéseket hoztak az életükre nézve, családok, házaspárok, döntéseket hoztak a gyermekneveléssel kapcsolatban. Hát Isten áldása volt így minden olyan helyen, ahova el tudtam őket vinni, hívni, és természetesen a tolmácsoláson keresztül segíteni őket. Úgyhogy térjünk vissza Izsaiás 58-ra, hogy rések befalazója leszel. Hát itt vannak a kommunikációs rések, amiket sikerül befalazni.
0: Mikor alakult ez a gyülekezet, és mikor lett úgymond hivatalos? Mennyi volt a terhesség, vagy a születésig eltelt idő?
1: 10 év. 2003-ban indult a gyülekezet, és 2013 áprilisában a baptista missziói közgyűlésen 100%-os szavazat mellett a testvérek befogadták a siketeket és a siket közösséget. Nagyon érdekes volt, mert John Upton vendége volt ennek a rendezvénynek, és azt mondta, hogy az egyház most nem egy gyülekezetet fogadott be pusztán, hanem egy új nyelvet is. És bizony sokan sírtunk, amikor ezt láttuk, és ott volt majdnem a közösségünk minden tagja. És tudjátok, zokogtak, amikor azt látták, hogy őket, a hallók, mindenféle fenntartások és elvárások nélkül befogadják, és testvérnek tekintik. Soha ilyen még az ő életükben nem volt. Ezt mondták nekem utána.
0: Már többször céloztál rá, hogy komoly sérülésekkel, mentális problémákkal küzdködnek a legtöbbször. Szerinted ez miből adódik? És hogyan tudunk ezen mi, akik úgymond egészségesek vagyunk, vagy mondjuk inkább úgy, hogy hallunk, segíteni?
1: Ó, teljes a repertoár, tehát lehet ez családi háttér miatt, lehet amiatt, hogy valóban olyan kommunikációs akadályozottsággal rendelkezik, hogy minimális az, amit a világból és a körülötte folyó környezeti változásokból fel tud fogni. Nagyon sokféle dolog lehet, állami gondozott háttér, aztán ugye bejön a képbe a nagyon-nagyon mély bugyrokat megjárt múlt, van köztünk börtönviselt is, a folyamatos családi viszályok, siketként egy halló családban élni nagyon-nagyon nehéz. Tehát egyértelműen látom, hogy azok a fiatalok, akiknek a szülei is hallássérültek, lényegesen kiegyensúlyozottabbak, mint azok a velük egykorú fiatalok, akik egyedül siketként élnek egy halló családban. Nagyon-nagyon örülök annak, hogy Isten belevezetett engem ebbe a lelki gondozás és a mentális segítségnyújtás szolgálatába. Bevezetett úgy, hogy családokkal tartom a kapcsolatot, akik kézenfogva hozták a fiatal gyermeküket, amikor meghallották, hogy van ilyen gyülekezet. Mert látták, hogy hiába hordják halló gyülekezetbe, az a gyermek semmit nem fog igazából megérteni Isten igéjéből, üzenetéből. És mai napig is tartom több családdal is, szülővel is a kapcsolatot, segítek a mindennapokban. Igazából nagyon éget, ha már így a missziós témára gondolok, nagyon éget engem az, hogy a szülők felé kellene lépnünk. Nagyon nagy hiány van abban, hogy a fogyatékkal élő gyermeket, sérült gyermeket nevelő szülők felé is lelki gondozásban, segítésben fellépjünk. Nagyon-nagyon nagy hiányosság van. Ezt tapasztaltam, de olyan jó segíteni, és olyan jó látni azt, ahogyan egymást megértik, és elmélyülnek az Isten szeretetben is, mert nem elég azt mondani, hogy imádkozzál, és majd történik valami, hanem kell, hogy kézzel fogható segítségek legyenek. Tehát amit én nagyon megtanultam még ez alatt az idő alatt, hogy ne használjam én fegyverként Istennek az igéjét soha, meg ne használjam én kibúvónak Isten igéjét soha, hanem hogyha valakinek kézzel fogható segítségre van szüksége, akkor adjam meg a kézzel fogható segítséget. Ha éhes, akkor kenyeret, ha kommunikációképtelen, akkor kapcsolatteremtést és kommunikációt, ha lelki problémája van, vigasztalást. Nagyon fontos ez, hogy ne bújjunk be az ige meleg ágyába, ne gondoljuk azt, hogy hitünk egyre magasabb fokra jutása az azt jelenti, hogy mentesek vagyunk a hétköznapok fájdalmai, nehézségei alól segíteni azoknak, akik ebben benne vannak. Nagyon megtanított engem a siket közösség, és maga a jelnyelv arra, hogy ebben a világban élünk. És ebben a világban nagyon sokféle szenvedés és nyomorúság van, és hogyha én eltávolodom attól az embertől, mert azt mondom, hogy nem is tudok ránézni, mert olyan bűnös, nem tudok vele azonosulni, mert bűnös, akkor miről beszélünk? Hát Jézus kikhez ment? Olyan érdekes, hogy ahogy többet és többet szolgálok, egyre kíváncsibb vagyok arra, hogy Jézus mit csinált. Újra és újra olvasom az evangéliumokat, Márkot főleg szeretem, mert ott egy pörgő, egy tényleg valóban a cselekedeteket bemutató történéseken keresztül mutatta be Jézust és az evangéliumot az író, hogy Jézus cselekedett. Az imádság számára az az alap volt, ami által tudott ennyi mindent tenni és cselekedni. És ez a cselekvés, ami mostanában háttérbe szorul. Hanem megmagyarázzuk, szeretjük a testvért, természetesen nagyon szeretjük, de nem megyünk oda hozzá, nem segítjük, nem lépünk bele konkrétan az életébe, nem akarjuk megzavarni, ne zavarjuk meg, menjünk oda és álljunk oda, hogy testvér, itt vagyok, segítek, ha kell.
2: Tulajdonképpen már ki is léptünk egy picit a siket misszió szűk köreimből, de most tudatosan is tegyünk egy nagy lépést. Van egy úgynevezett speciális munkacsoport. Erről mesélnél?
1: Föl tudom fűzni erre az ívre, ahogyan az otthon töltött gyes ideje után Isten imádságaimra úgy válaszolt, hogy a siketek közé helyezett. A siketek között eltöltött idő alatt a folyamatos kíváncsiságom, hogy mit akar velem tenni, Isten odáig vezetett, hogy megmutatta, hogy mit akar velem tenni. Ennél fogva folyamatosan 9 évig igyekeztem megszerezni a tudást is ahhoz, hogy minél jobban szolgálhassak, és minél többet tudjak nekik nyújtani. Úgyhogy valóban a teológiai, meg a pszichológus asszisztensi szakma után a teológia volt a következő, hiszen muszáj, hogy ezen a területen is tudjak segíteni. Akkor már a jelnyelvnek egy elég magas szinten voltam a birtokában, és bizony most tudtam csak megfogalmazni nemrég, hogy az evangélium akadálymentesítése. Hogyan lehet átadni egy olyan hallássérültnek, aki nem csak hallássérült, hanem értelmileg is korlátozott. Egy olyan hallássérültnek, akinek szemproblémái vannak, és már alig lát. És engem egyre jobban inspirált az, hogy csak úgy tudom egyszerűvé tenni a Biblia üzeneteit, szövegét, hogyha először megpróbálom a legmélyebb mélységeiben is megismerni. Ez utána tudom olyan egyszerűvé tenni, hogy mindenki számára érthető legyen. Úgyhogy a teológia után 2011-ben államvizsgáztam a Pünkösdi Teológián, és 2011 júniusában hívott be Mészáros Kálmán, akkor még az egyház elnöke, és Pap János egy beszélgetésre, és egy jó másfél órás beszélgetés után azt mondták, hogy végignéznek most ezen a jó pár éven, és úgy látják, hogy Isten terve a hallássérült gyülekezet, meg az is Isten terve, hogy engem ebbe belerakott, ők most már lehetőséget adnak arra, hogy úgynevezett hivatalos formában is végezhessem ezt a missziói munkát. A siket gyülekezetnek a 9 éve érlelte meg azt, hogy igen, kell egy olyan missziói területre nyitni. Nem mondom, hogy eddig nem volt speciális, úgymond speciális misszió, vagy fogyatékkal élők felé végzett misszió, de koncentráltan nem volt még soha egy ilyen munkacsoport. Úgyhogy 2012 végén, tulajdonképpen 2013 januárjával indult ez a munka. Elsődleges célként azt fogalmazzuk meg magunknak, hogyan tudjuk az evangéliumot akadálymentessé tenni.
2: Ez egy nagyon szép elképzelés és törekvés, meg támogatandó. Gyakorlatban mit jelent?
1: 2012 végétől rengeteget imádkoztam. Én nem akartam munkatársakat keresni. találkozásokon keresztül, beszélgetéseken keresztül érlelődött meg most már a csoporttársaimban az, hogy szeretnének ebben részt venni. Természetes volt, hogy meghívom ebbe a csapatba Dani Csaba lelkipásztor testvért, kerekesszékesként, ő már eddig is rengeteget segített és dolgozott a fogyatékkal élőkért, és végre talán szélesebbre nyithatjuk az ajtókat, és amiről ő esetleg csak gondolkozott vagy álmodott, talán lesz lehetőség arra, hogy megvalósítsuk. Úgyhogy nagyon sokat jelent nekem Dani testvérnek és a feleségének a támogatása, az ő szeretetük, igazi ima támogatóim, és valahogy úgy érzem, hogy akkor is mellettem vannak, amikor nincsenek itt fizikálisan. Meghívtam ebbe a csapatba Opauszki Esztert Kiskörösről, mert ő vakokkal is foglalkozott, értelmileg korlátozottakkal is foglalkozott. Aztán hozzánk csatlakozott még Urbán Gedeon, és Kovács Imre természetesen a Siket gyülekezetnek a pásztora, hiszen ő saját maga sorstársként tud pásztorolni és vezetni egy halássérült gyülekezetet, egy speciális gyülekezetet. Aztán szereztem, vagy próbáltam hívogatni segítő testvéreket is. Ilyen lett Kéri József és Kovács Dávid. Róluk hadd mondjam már el, hogy tavaly szeptemberben kezdték el a baptista teológián tanulmányaikat hallássérültként. Szeretnénk egy picit biztatni a gyülekezeteket, hogy gondolkodjanak el azon, hogyan tudnák akadálymentessé tenni az imaházaikat, épületeiket, aztán meg akadálymentessé tenni a saját szívüket, hogy befogadják, hogy hívogassák a sérült embereket az Isten tiszteleti alkalmakra, mert maguktól nem fognak jönni, mert nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy róluk a kötelező gondoskodáson túl bárki is még velük foglalkozna. Hívjuk őket, és akkor jönni fognak. Ahogy mi is hívjuk a siketeket, és jönnek. Van egy ilyen másodlagos missziós tevékenységünk is, hogy a két halássérült fiatalemberrel már több ifi csoportban is megfordultunk, és az ő bizonyságtételeiken keresztül, az én bizonyságtételemen keresztül próbáljuk a fiatalokat ráhangolni arra, hogy vegyék észre, hogy van egy ilyen terület is, vegyék észre, hogy akár az osztálytársuk is lehet egy kisebb-nagyobb fokban sérült valaki. Odaállhat mellé, segíthet neki, és hívhatja a gyülekezetbe. A másik munkacsoport, ami nemrég alakult, itt pedig arra gondoltunk, hogy megpróbálunk olyan nagyon egyszerű képek, rajzok általi üzenetközlést kidolgozni, aminek segítségével a írni-olvasni nem tudók, értelmileg korlátozottak, siketek számára könnyebben tudnánk az evangélium üzenetét átadni.
2: Hogy gondolod, jobb az ilyen réteg gyülekezet, mint mondjuk egy siket gyülekezet, vagy pedig az integráció is elképzelhető, vagy kívánatos? Mármint, hogy az egészségesek és a különböző sérüléssel rendelkezők egy és ugyanazon gyülekezetben is éljenek, szolgáljanak.
1: Én két útját látom az integrációnak. Egy kerekesszékes, látássérült, nyugodtan, sőt, kötelezően kéne, hogy itt legyen a gyülekezeteinkben. Amikor elvégeztem a tolmácsképzőt közben, és amikor tanultam, tudtam, hogy nem megélhetés szempontjából szeretném ezt a szakmát, hanem egyedüli egy célom az, hogy az Úr szolgálatába állítani a magamat, meg a jelnyelvet, meg a két kezemet. Csodálatosan együtt tudok szolgálni evangélikusokkal. Volt az életemnek egy időszaka, amikor nagyon mélyen együtt dolgoztam reformátusokkal, akkor a Pálhegyi Feri bácsi fére házassággondozói alkalmak. Két vagy három alkalom volt, hogy Szépalmára elutaztam hallássérült házaspárral, de a siketek helyzete, ez egy másféle helyzet. Ők egy külön nyelvvel, egy olyan nonverbális nyelvvel bírnak, ami valamilyen szinten elkülöníti őket tőlünk, akik verbálisan kommunikálunk. A kultúrájuk lényege ez a nonverbális jelnyelv. Őket integrálni, mint közösség kell az egyházba. De én nagyon sok felé jártam tolmácsolni. És látom, tapasztalom, hogy ez nem elég. Tehát, ha én ott megjelenek, mint tolmács, és 10 órától 11:45-ig letolmácsolom az Isten tiszteletet, és utána elköszönök és hazamegyek, akkor a siket testvér, igen, megértette az Isten tiszteletet, és utána mit tud tenni? Föláll és hazamegy. Nincs közösségi kapcsolata, mert én, mint tolmács, nem tudok részt venni az ő közösségi életében. Tehát azt látom, hogy igazából, ami jól alkalmazható a halálsérültekkel kapcsolatban, a siketekkel kapcsolatban, az egy önálló közösségként való egyházba történő integrálás. Nagyot haloknál például nagyon jól működne, hogyha a nagy termeinket, tehát az imaházak nagy termét felszerelnénk egy úgynevezett hurokerősítővel, mert akkor a nagyot halló beállítja úgy a hallókészülékét, hogy csak a mikrofonban elhangzó szöveget hallja élesen, a háttérzaj, a zsizsgés nem zavarja, és már is lehet hívni. Gyönyörűen részt tudnak venni közöttünk az alkalmakon, és utána se jelent túlzottan nagy problémát nekik a kommunikáció, hiszen ha nagyot hallók, akkor azért nagyon általában jól tudnak beszéddel is kommunikálni.
2: Hol van a fő akadály? Most beszéltünk a tárgyi dolgokról.
1: Hát bennünk? Hol van az akadály? Most aki hallgatja ezt a műsort, az kérdezze meg magától, hogy hol van az akadály. Én se tettem mást, mint ezt kérdeztem az Istentől, hogy hol van az akadály. És olyan érdekes, hogy sokakkal szoktunk beszélgetni erről, és elhangzott az egyik asszony részéről, hogy azért meg kell tudni mindegyikünknek mondani, hogy a fogyatékkal élés élők között mi az a szint, ahol mi tudunk dolgozni. És én nagyon nem tudtam egyetérteni ezzel. Lehet, hogy én a végletek embere vagyok, nem tudom, de bennem, amikor megkérdeztem, újra és újra megkérdeztem Istent, hogy hol van a határ, akkor azt mondta, hogy nincs határ. Mert azt mondta, hogy nézd meg, hogy Jézusnak volt-e határ, és nem volt neki határ, mert megérintette a leprást, akit mi nem akarunk és nem akarnánk megérinteni, és együtt evett az utcanővel, akit mi nullának tekintünk, és nem akarunk között még egy levegőt se szívni vele, úgyhogy szerintem Jézus nagyon jól megmutatta, hogy nincsen határ. Addig van határ, amíg bennünk van határ. Én nagyon sokáig nem tudtam az értelmileg korlátozottakkal mit kezdeni. Borzasztóan nem tudtam, hogy semmit se tudtam, csak zavar volt bennem, és az, hogy na most innen menekülni kell. Egyszer úgy alakult, hogy külföldi misszionáriusok hívtak, hogy menjek segíteni a szolgálatba, és kiderült, hogy súlyos és középsúlyos értelmi fogyatékosok otthonába megyünk, és aztán addig ment ott a kavarás, hogy most ki hova ül, és ki hova, hogy engem betettek közéjük középre. És az egyik oldalról az egyik aranyos simogatott, a másik oldalról a másik simogatott, de amikor meghallották azt, hogy Jézus, akkor hangosan kiabálták, hogy igen, Jézus, szeretem. És nekem például az a korlát akkor dőlt le. És most már ez nem jelent problémát. Harcoljuk már meg a magunk harcát. Nem tudok mást mondani, amikor fiatalokkal beszélgetek, mint hogy legyen már bennük kíváncsiság a saját életükkel kapcsolatosan. Ne akarják mindig azt elfogadni, amit mások mondanak, meg amit a kényelem, meg ez a világ nyújtani akar, hanem legyen akkor a bátorság bennünk, hogy föltegyék Istennek a kérdést szemtől szembe, hogy Uram, kíváncsi vagyok, hogy mit akarsz belőlem. Kíváncsi vagyok, és hajlandó vagyok ezt a kíváncsiságot nem föladni soha az életemben. Mit akarsz, hogy tegyek? És Isten nagyon komolyan meg fogja ezt hallgatni. És nem mondom, hogy könnyű lesz, de amit én tudok most mondani, hogy valami fantasztikusan izgalmas, és nagyon sokszor nagyon mélyen elfáradok. Nagyon sokat vagyok most a teológián a két siket fiúval, hiszen nekik az órákat tolmácsolni kell, de a szemem előtt fejlődnek. És ez valami olyan fantasztikus dolog, és amikor már tényleg nagyon-nagyon el vagyok fáradva, és szédülök, és már enni sincs kedvem, és hogy jaj, miért kell ez nekem, és hogy miért nincsen segítség, és hogy jön az önsajnálat, de akkor eszembe jut ez a két fiú, és azt mondom Istennek, hogy hát Uram, engem ebből bevettél, hát ez milyen fantasztikus. Pont engem, hát köszönöm Uram, hát egy nulla vagyok, és annyit hibázok, és még most is nagyon sokat hibázok. Nagyon sokat hibázok, de tudod, Istennél lehet hibázni. És ez annyira jó. Neki nincsen egy listája, amit az orrunk elé tart, hogy ezt meg ezt meg ezt meg kell tenned. Ő nem ad nekünk teljesítménykényszert. Nekünk nem kell ebbe a teljesítménykényszerbe vergődni, hanem szabadon lehet cselekedni, mert ő tudja még azt is, amit én elrontottam, azt is helyre tudja hozni. És ez nagyon-nagyon jó megélni Istennel minden nap.
2: Most néhány perc zene következik, de aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Egy jó órája beszélgetek Bokros Andreával a siketek közötti munkáról, s ennek kapcsán testi-lelki akadálymentesítésről is beszéltünk. Engedd meg, hogy egy kicsit megálljunk, s azért, hogy a hallgatók számára is érzékeltessük, hogy mit is jelent ez a tolmácsolási munka, hallgassunk most együtt egy Isten tiszteleten rögzített személyes tanúságtételt, amelyet éppen te tolmácsoltál. A felvétel körülményei nem voltak ideálisak, ám a mondani való azt hiszem felülírja a technikai hiányosságokat.
1: A nevem Kéri József. Van egy nagyon szép bibliai vers, amit szeretnék nektek elmondani. Jézus azt mondja, boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek. Na, ez az én élet, mi életünkre másképp hangzik. Boldogok, akik nem látnak és nem hallanak, mégis hisznek. Biblia azt mondja, akinek van füle, a hallásra hallja meg, nekünk nincs. De van szemünk, tudunk figyelni. A szüleim Romániában éltek, de magyar nyelvű területen. Nagyon sokat szenvedtek ott hallássérültként, és átszöktek a határon. Debrecenbe laktunk, oda költöztünk. 1991-ben születtem, ugyanúgy siketként, mint ahogy a szüleim is siketek. Aztán később megszületett a testvérem, Dávid, 93-ban, ő is siket, és így nőttünk fel. Jártunk templomba, de nem volt teljesen világos számunkra, hogy miről van szó. Az Isten tiszteleteken ültünk, néztünk, figyeltük a viselkedést, bizonytalanok voltunk. Jó, jó, éreztük, hogy érdekes, és ezt tudni kéne, de pontosan miről szól, és pontosan miért van ott középen az a kereszt, nem tudtuk. Apukám, nagyszülei, ők baptista gyülekezetbe jártak, hallók. És amikor nyaranta elvittek minket nagyapáékhoz, elvitte a nagyapám a két gyereket, az unokákat a gyülekezetbe. Új, nem akartam menni, én siket vagyok, és úgyse fogok semmit se érteni, de nagypapa azt mondta, ha eljöttök velem gyülekezetbe, kaptok fagyit. Há, oké, akkor megyünk. És így elmentünk. Elvitt minket, nagyon unalmas volt, nem értettünk semmit, nézelődtünk, éneklés, jaj, de aranyosak, testvérek szimpatikusak voltak, tehát pozitív hatást éreztem, de ahogy ültem, föl volt írva egy ige a kereszt fölé. 1 Korintus 11.1. Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük. Mi ez a szó? Mi ez a mondat? Megfeszített Krisztust? Nagyapának szóltam. Nagyapa, mit jelent az? Nagyapa megértette, hogy siketként nagyon nehéz a kommunikáció. Ezért nagypapám azt mondta, ez azt jelenti, hogy Isten mindenkit szeret. Én azt hittem, hogy csak a hallókat szereti, engem nem szeret. Dehogy nem, téged is szeret, mondta a nagyapám. Nagyon boldog voltam, és ez volt az első igazi megtapasztalásom, vagy megértésem Istennel kapcsolatban. Aztán Debrecenben siket iskolába jártam. Tudtam, Jézus, igen, van Jézus, de nagyon rossz viselkedésem volt. Nagyon rossz útra tértem. De valahol azért mélyen éreztem, hogy ez így nem jó. Már jöttek a kamaszidők, gondolkodásom megváltozott, elfelejtettem mindazt, amit gyerekként tapasztaltam. 8. osztályt elvégeztem. Úgy éreztem, szabad vagyok, szabad utam van. De Isten azt mondta, hogy itt az idő, hogy megállítson engem. Nagyon komoly és súlyos betegséget kaptam, agydaganatot állapítottak meg. Nagyon megijedtem. És mérges lettem Istennel szemben. Miért pont én? A többi siket miért nem kap ilyen betegséget? Milyen lesz az életem? Mi történik velem? És azt mondták, hogy lehetetlen lesz a gyógyulás. Nem lehetett műteni sem, és fokozatos volt a leépülés. Anyukám, apukám nagyon aggódtak értem. Viszont tudtam valahol belül, hogy Isten valamit akar tőlem. De hiába olvastam, az olvasás útján nem volt megértés, és lelki szemeim nem tudtak megnyílni. De Isten tudta, hogy szüksége van rám, és ezt eldöntötte. Nagyon sok szenvedés következett a betegség miatt, kemoterápia, sugárkezelés, lesoványodva és kopaszan ott álltam, és tudtam, hogy Istennek valami terve van. Az első terve az volt, hogy találkoztam Bokros Andreával. És láttam a nyakában egy kitűzött baptista, és anyukám is észrevette, és elkezdtük kérdezgetni Andreát, és Andrea mondta, hogy van ismerőse Kovács Imre, van siket gyülekezet. És erre apukám megörvendezett, de hát együtt járt a Kovács Imrével gyülekezetbe. Felvettük a kapcsolatot Imrével. 2007-ben tavasszal Kovács Imre eljött hozzánk. súlyos beteg voltam, még mindig. Láttam, hogy ő jelnyelven keresztül mennyire jól tudja elmondani Isten üzenetét. Nagyon sokat kérdeztem tőle. Mert sok siket azt mondta nekem, Isten büntetése az, hogy én beteg lettem. De én azt mondtam, hogy ezt nem akarom elfogadni. Óriási kavarodás volt az elmémben, és Imre elkezdte nekem elmagyarázni. Isten nem akar téged megbüntetni. Terve van veled. Ez Isten akarata. Ám most már értem. És kezdett a lelkem kinyílni, a szemeim kinyílni erre. Lelki éhség volt bennem, és folyamatosan kértem a tanítást Imrétől. De nehéz maradt a helyzetem, és betegség megmaradt. 2007-ben mentem először nyári táborba, Siketek nyári táborába, és ott olyan jól éreztem magam. Jó hatások értek, pozitív biztatás a testvérektől, lesz megoldás, ne nézz hátra, hanem Isten valami újat akar veled kezdeni. Mindenkitől ezt kaptam. De a lelkemben még mindig kétségek voltak. Mi lesz a következő lépés? Kérdeztem Imrétől, mi lesz velem? Imádkozzatok, hogy meggyógyuljak. Azt mondta Imre, ha hiszed, hogy Istennek terve van veled, meg fogsz gyógyulni. És a gyülekezet körbeállt, és imádkoztak értem, térden állva, sírtunk, vigasztaltak engem. A betegségem továbbra is megmaradt. 2007-ben látogatást tettünk nagyváradi Siket gyülekezetben. És újból éreztem a lelkemben, ha engem szolgálatra választott ki az Úr a jövőre nézve, hogy a Siket gyülekezet legyen, hogy a Siketek közt munka legyen, ne vigyen el engem magával, engedj, hogy itt maradjak, hogy legyen gyógyulásom. És meghallgattak a testvérek, és újból a gyülekezet ott Nagyváradon körbeállt engem, és a teljes gyógyulásért imádkoztam. És hittem, teljesen elhittem, hogy Isten ezt valóban meg tudja tenni, ha ő akarja. A gyógyulásom az ő akarata, az ő kezébe tettem. 2008-ban, pont a születésnapomon kellett menni vizsgálatra. És az eredmény az csoda volt, és azt mondták, hogy nem találják a daganatot. Nem értették az orvosok. Mi az, hogy 2 év alatt elmúlt? Azt mondták, hogy ez lehetetlen. Amikor ott voltam a kórházban, 4 feküdtek mellettem ugyanezzel a daganat típussal, és mind a 4 meghaltak. Hogy én mégis meggyógyultam? Tudtam, hogy Isten üzenete ez, hogy ébredjek fel. És hogy igenis szolgálatba akar állítani. Az ő dicsőségére éljek ezek után. Neki terve van velem. És teljes mértékben odabíztam az életem. Belekapaszkodtam Jézusba. És tudtam, hogy az egyedüli megoldás az életemben, ha Krisztus követő leszek. 2008-ban az egész családom együtt döntött az Úr Jézus követése mellett, és együtt merítkeztünk be Szokolyán. 2008. szeptemberében elkezdtem gimnáziumba járni. 4 alatt elvégeztem, tanultam, rendesen levizsgáztam, és tudtam, hogy Isten nekem akar mutatni valamit. Azt mondta, hogy a teológia legyen a cél. 1 Korintus 11.1. Kövessétek példámat, amint én is a Krisztust követem. Ó, igen, tudtam már, ez az. Ez az a cél. Pál apostol, ahogy követte az Urat, én nekem is úgy kell. Mi a megoldás? Tanulnom kell. Menjek a teológiára. Valóban tudtam, hogy ez nehéz lesz. Mert a teológia még soha nem járt Siket hallgató. Én voltam az első jelentkező. Beszélgettem Andreával, mi a megoldás? És nagyon nehezen döntöttem, végül sikerült, megkaptam a levelet, sok imádság után elmentem pótfelvételire. És amikor én megérkeztem, üres volt még az épület, én voltam ott egyedül, leültem, és gondolataimban, szívemben izgatottság volt. Mi lesz, ha nem vesznek fel? Hát Isten gyorsan adott választ. Olvastam az igét, Máté evangéliuma 9. rész, 37-38. Versét olvastam akkor éppen. Sok az aratnivaló, de kevés a munkás. Ezért kérjétek az aratás urát, hogy küldjön még munkásokat az aratásba. Ó, hát értem. Miért vagyok én a teológián? Mert kell Siket gyülekezetben még segítő. Kell, hogy legyen, aki tovább viszi ezt a szolgálatot. Kell, aki segítse a gyülekezetet. Hogy ne csak Budapesten legyen gyülekezet, hanem más helyeken is. Azért küldött engem Isten ide, hogy a gyülekezet növekedjen, hogy lelki munkás legyek, hogy a célom a szolgálat legyen. és Krisztus evangéliumának bemutatása és elmondása. Tudtam, hogy ez az én komoly utam, és Isten választott. És nagyon köszönöm Istennek, hogy ezt megtette. És Isten ad nekem lelki erőt, és ad bölcsességet, hogy elvégezzem az iskolát. És azért imádkozom továbbra is az Úrhoz, hogy vigye végig a tervét velem. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
0: Beszélgetés elején említetted, hogy Isten férjet is, és két

0: ők azt, hogy most ezt vagy ezt fontosnak tartom. Amikor a legnagyobb döntés, ugye a teológiai tanulás elkezdése került a képbe, akkor leültem és megkérdeztem őket, hogy figyeljetek, most 3, de inkább 4 éven keresztül nagyon keveset leszek itthon, tanulni fogok legtöbbször, lehet, hogy nektek kellene majd kitakarítani, meg elmosogatni, meg egy kicsit segíteni. Nyilvánvaló akkor az én lányaim már 17-18 évesek voltak. És ugyanezt mondtam a drága férjemnek is, hogy bevállalja azt, hogy én nem tudok most már úgy 100%-osan anyuka lenni ezekbe az időszakokba, hanem nagyon sok minden van, amit eddig én tettem, de most neki kellene. És amikor mind a hárman igent mondtak erre, na akkor kezdtem el tanulni. Nagyon fontos az, hogy ez a konszenzus meglegyen közöttünk. És hát az én gyerekeim már nagyok, tehát 25 éves, meg 23 éves, megvan az önálló életük, és tudom, hogy látatlanul, de ők figyelik az én szolgálatomat, meg figyelik a mi életünket, és mindig erre törekedtünk Jánossal, hogy őszintén éljük az életünket a gyerekeink előtt. És tudod, mostanában gondolkoztam azon, hogy hát lehet, hogy ezt is elrontottam, meg azt is, meg hogy másképp kellett volna a gyerekekkel viselkednünk, meg hogy jobban kellett volna ezt csinálni, meg jobban kellett volna azt, és aztán utána olyan ellenpéldákat mutatott nekem a Jóisten, hogy így örömmel mondtam, tudtam elmondani a Jóatyának, hogy mit láttak tőlünk a gyerekek. Azt látták, hogy a legnagyobb tragédiákban és mélységekben is egymásba kapaszkodtunk férjemmel. Azt látták, hogy mi 26 év után is őszintén és rajongva szeretjük egymást. Mi pedig ezt a példát tudtuk nekik mutatni, hogy lehet szolgálva élni, lehet hitben élni, hogy a házasság az Istentől származó ajándék, és igen, lehet egy életen keresztül szövetségesként végigmenni, és adtunk nekik mellé szabadságot, hogy ők maguk megtapasztalva mindezt, önállóan tudjanak Istennek igent mondani a hívására, és úgy formálni az életüket. Ezt az igent ők mind a ketten kimondták, 2006-ban bemerítkeztek, és én úgy látom, hogy most is mind a ketten próbálják az életükben ezt valósággá tenni.
1: Szülőként az embernek van kísértése, ez egy általános tapasztalat, hogy ami neki fontos, az a gyerekének is fontos legyen. Hogy gondolod, alkalmaztál akár érzelmi, akár szóbeli pressziót, vagy meggyőzést, hogy szemnevet mondjunk arra, hogy ezt a missziót mondjuk a lányaidnak is kelljen, vagy lehessen folytatni?
0: Nem, soha nem. Amikor még relatíve kisebbek voltak, volt egy-két alkalom, hogy elmentünk itt családosan egy-egy siket táborba, de mind a ketten, pontosan azért, mert őszinték vagyunk egymáshoz, elmondták, hogy ők nem éreznek e felé semmiféle elhívást. Néha, amikor református testvérekkel dolgoztam, és mentünk siket gyerekek közé, akkor Hajnit, Tündit elvittem segítőnek, mert ott sem volt elég emberünk. Nagyon készségesen segítettek, aranyosak voltak, de megmondták őszintén, hogy ez nem az ő útjuk, tehát ők ebben nem tudnak konkrétan részt venni. Na most János felé a presszió, hát itt már azért volt, igen, van is, mert hogy borzasztóan szeretik a siketek az én férjemet, a gyülekezetben levő gyerekeknek egyszerűen ő valami, főleg a fiúknak, valami a Jancsi. Hogyha jön a Jancsi, akkor már minden jó, és minden el van intézve, tehát János meg nagyon visszahúzódó, és én meg azért sokszor bököm ott oldalba, hogy de hát látod, hogy szeretnek, hát akkor gyere, és nyilvánvaló, hogy szembesült azzal, hogy a szolgálat kiszélesedik, vidékre kell menni, egyéb helyekre kell menni, és ami őt úgy látom, hogy igazán megfogta, ami bennünk egy ilyen összekötő kapocs volt a szolgálat kezdetétől, hogy ha én egy istentiszteleten vagyok és tolmácsolok, akkor ő ott van. Ha evangélikusoknál, akkor ott van. Ha reformátusoknál, akkor ott van. Hogy mi akkor vasárnap, akkor is együtt vagyunk ott az Isten tiszteleten. És ezt olyan jó volt nekem megtapasztalni, szóval az ő csöndes jelenléte hihetetlen nagy erőt ad, a fizikális segítsége is, de erre megtanultam, hogy igenis tisztelettel meg kell őt kérnem, hogy segítsen. Nem tanulta meg a jelnyelvet még eddig, nem tudom, hogy lesz, mint lesz, de ennek ellenére

0: a siketek nagyon szeretik őt, és tényleg 30-an végig ölelgetik, amikor bejön a gyülekezetbe. Látja most már a szükségét annak, hogy a gyülekezetben az ő személye fontos, mivel a legtöbb gyermek egy siket házasságban hallóként születik. Tehát most már van 6 gyerekünk, különböző életkorral a siket gyülekezetben, ebből egy siket, a többi halló. Na most, ha pont ott van a hallássérült is, amikor a hallók, akkor én már nehezen tudok egyszerre 2 nyelven bibliaórát tartani. Számtalanszor volt már, hogy János ott volt az istentiszteleti alkalmon, és látta a szükséget, és elment a fiúkkal, és külön megtartotta nekik az órát, beszélgetett velük, játszott velük, mert én meg a hallássérült gyermekekkel vagy gyermekkel foglalkoztam. Nem tudom másként mondani, mint hogy amit ugye szoktam használni szóhasználatot, és János már ezen nevet, hogy de hát nem veszed észre? Szóval, hogy ami nekem természetes, és én észreveszem, nem követelhetem azt meg egyértelműen az én társamtól, nem veszi észre, viszont számtalanszor volt, amikor ő észrevett olyan dolgot, amit én nem. Nagyon sokszor volt, amikor ő figyelmeztetett, hogy itt vagy itt vigyázzak. Amikor nem hallgattam rá, nagyon komolyan megbántam, mert utána nagyon sok probléma következett. Úgyhogy most ő egy olyan helyzetben van, hogy nekem vannak álmaim, ideáim, ötleteim, az rengeteg. Ezt nem tudom miért van, de van. Fellelkesülök. Elmondom Jánosnak, és akkor ő megfogja a kezem, üljünk le, gondoljuk át, és imádkozzunk. Mert ez lehetetlenség, mondjuk, ha éppen valami nagy őrültséget találok ki. De aztán olyan is van, amikor azt mondja, hogy fú, ebben tényleg van fantázia, és akkor álljunk neki. Úgyhogy megint csak a szeretett kapcsolat jön itt elő, hogy igen, vele érdemes megbeszélni, mert ő az én társam, az én másik felem, és amit én nem veszek észre, azt ő észreveszi.
1: Ön hallottalak bizonyságot tenni nem olyan rég, és ott elhangzott egy mondat, miszerint kevésből nem lehet sokat adni.
0: Ezt akkor éreztem, amikor elkezdett gyarapodni a hallássérült gyülekezet, és a testvérek 90%-a világból jön. Vagy semmiféle Isten tapasztalatuk nincs, és azt mondom, hogy ez a jobb, vagy pedig teljes katyvasz van a fejükben. Tehát a nem megfelelő kommunikáció miatt, félreértések miatt, valami fantasztikus, hogy milyen színes istenképpel rendelkeznek, és milyen dolgok jutnak az eszükbe. Nagyon nehéz erről lebeszélni és megváltoztatni egyes szempontból a nézeteiket, és ez szembesített azzal, hogy most én lapozgathatom a Bibliát, meg tolhatom az óra alá az igét, de most akkor mi van a mögött? Mi az a plusz, amivel meg tudnám támogatni, hogy de ezt most nézd meg, tényleg így van, és valójában ezt akarja neked üzenni Isten, vagy ezt akarja nekünk üzenni az evangélium? És ennek a szükségét éreztem, hogy nekem el kell mélyednem a bibliai tanulmányokban, mert kevesen van, és szeretném mélyebben megismerni a Bibliának az igazságait. A másik inspiráció volt még ugye a gyerekek a gyülekezetben, tehát hogy a gyerekeket tanítani kell, és ha halló gyerekek, akkor értelemszerűen rám várna ez a feladat. Na most mit tanítsak én nekik? Konkrétan nem volt olyan felkészültségem a Bibliából, hogy a gyerekek felé világosan, egyszerűen át tudjam adni. Úgyhogy jelentkeztem a teológiára, a pünkösdi teológiának nagyon-nagyon jó volt a kreatív hitoktatás szaka, és elmentem tanulni. Egy csodálatos közösséget is kaptam, és tényleg olyan csodálatosan, finoman, érzelemmel gazdagon tanultunk a hitoktatásról, teljes szabadsággal, hogy én azt már rögtön tudtam alkalmazni egyrészt a hallássérültekre, másrészt a gyerekekre, hogy végül is ez segített engem ahhoz, igenis a tanulás segített ahhoz, hogy még többet tudjak segíteni. De ugyanez indított engem arra, hogy a jelnyelvet egyre jobban és jobban és jobban, ugyanez indított arra, hogy pszichológiát az alapfokon, mert szükséges a minőségi munkához a tudás. Nagyon szükséges. Nálam ez ugye úgy működött, hogy az isteni elhívás megvolt, a szeretet és a szeretni akarás megvolt, viszont a szaktudás volt kevés. Én ezt tartom egyébként a jó sorrendnek. Nagyon sokszor szembesültem olyan szakemberekkel. Megvolt a 3 diploma, megvolt a szakvégzettség, alfától omegáig mindent tudtak a hallássérülésről vagy a fogyatékosságról, de nem volt szívük munkához. és ez volt az, ami hiányzott, és ezért nem tudták az ő segítségüket elfogadni a hallássérültek, vagy a fogyatékkal élők, ezért voltak ők taszítóak a szemükben. Én meg nem akartam taszító lenni, hanem olyan szeretnék lenni, aki adni tud valamit, azt, amit csak Krisztus tud adni. És tudod, nagyon érdekes, hogy ami még engem a tanulásra serkentett, az a kezdő tolmács időszakomba, amikor még konkrétan önkormányzati kórház, orvos, tehát különböző tolmácsolási szituációkba belekóstoltam. És tudod, amikor ott ültem a hallássérült ágya mellett, aki elvetélt, és fölébredt az altatásból, és az én arcomat látta először. És még össze-vissza jelelt szegény, hiszen hát altatás után mindannyian bódultak vagyunk, és akkor tudtam, hogy itt valami többet kell adni. Tehát itt nem menekülhetek el az elől, hogy vigasztaljak, de nem elég egy emberi vigasztalás, mit ér az semmit. És ott döbbentem rá arra, hogy milyen kicsi vagyok én ehhez, hogy nekem kell az a szeretet, amitről a Jézus beszélt. Nekem kell az a szeretet, amit egy érintés által, azáltal, ahogy a szemébe nézek, azáltal, ahogy részt tudok vállalni a szenvedéséből, hogy így át tudjam nekik adni. És ez mind-mind arra ösztökélt, hogy még többet, és még többet, és még többet. És az az igazság, hogy ez a folyamat most sem ért véget. Kész vagyok, és nyitott vagyok még tovább tanulni bármilyen olyan területen, ami nekem a szolgálathoz pluszt ad. Nagyon sokan gondolják egyébként, hogy ez az egyéni érvényesülésemhez volt szükséges. Szó nincs erről. Tehát vígan élhetnék én a tolmács végzettségemmel, nem kéne nekem mindezzel foglalkozni, de nem is gondoltam, eszembe sem volt az, hogy azért legyek tolmács, hogy én majd megéljek ebből. Hanem azért vagyok tolmács, hogy szolgáljak vele másoknak. És azért nem megyek teológus hitoktatónak, mert nem azért tanultam, hogy most karriert csináljak, hanem azért, hogy a sikert gyülekezet meg a fogyatékkal élők érdekét képviseljen valahogyan az egyházon belül. Azért tett oda Isten.
1: A rádiónkat nagyrészt keresztény hívő emberek hallgatják, ha rád gondolnak, mint Bokros Andreára. Miért imádkozzanak?
0: Hogy soha ne múljon el bennem a kíváncsiság, hogy Isten folyamatosan tudjon használni, hogy soha ne érezzem azt, hogy kész vagyok, hanem akarjak tovább és tovább menni. Adjon a jó Isten még többet szeretetéből, amit ki tudnék mutatni, hogy ne essek az önsajnálat csapdájába, hogy maradjak a férjemmel ilyen csodálatosan jó, mély szeretet kapcsolatba, és a mi életünk az szavak nélkül legyen példa a gyermekeink előtt, hogy adjon nekik is Isten egy személyes történetet, amit megélhetnek ő vele.
1: És ha szeretett siketekért?
0: Siketekért? Igen. Igen, mert nem a siketek, mi nem hallunk jól.
1: Köszönöm a beszélgetést.
0: Én köszönöm.

0: Ti vagytok a Föld csója.
1: Ti vagytok a világ világossága.
0: Nem rejthető el a hegyen épült város.
1: Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket,
0: és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
1: Só és lámpás.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.

0: Műsorunk mottója írva található a Bibliában, az Apostolok cselekedetei 10. rész 34. versében, amely így hangzik. Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép közül kedves előtte, aki féli őt és igazságot cselekszik.
1: Csácsi kárnes kodó dikháb, keodelcsi alozárel más kárle manusá, baboldine si, skupoj leszke szakonó populáreszkó sávó, kondará leszsáj a sácsi pekerel.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Evangéliumi Rádió hallgatóit Szatmár Németiből, ahol egy olyan testvérrel beszélgetek, aki teremről érkezett. És annyit kell még elárulnom, hogy egyszer csak Krisztus elkezdett munkálkodni a személyes életében is. Volt ott egy nagyon súlyos betegség, igen, ami ugye úgy nézett ki, hogy a végkifejlethez érkezett, de másnap reggel az asszony fölkelt. És hogy folytatódott az ő egészségi állapota?
1: Az egészségi állapota úgy volt, hogy abban az időben tanáltak nála egy olyan egy daganat, ami azt mondták az orvosi tudomány, hogy valami rák, ahogy én tudom, és hogy veszélyes, nem lehet megműteni, mert ha megműtik, akkor lehet, hogy ott a műtőasztalon meghal. De ezért nem nyúltak hozzá. Hát gondolom, abban az időben, 2005-ben volt ez, nem tudom, hogy nem volt ilyen fejlett a tudomány, és akkor abban maradtak, hogy maradjon így, hogy van, és amennyi életje van, élje meg. És akkor az a csoda megtörtént, akkor este, hogy a feleségem beteg lett, hát én úgy éreztem, hogy most az a víg, tényleg olyan állapotban volt, hogy úgy látszott, hogy most itt a víg. De aztán felkelt, Isten megerősítette, és nem mondhatom azt, hogy nem beteg a tulonfogvása, feleségem beteg, mert most egy másik betegségbe szenved, beteg a szíve, genge a szíve, akkor ilyen cukros, ha lehet mondani, inzulint használ, gyógyszereket, és még más betegségek. De él az Isten bizodalmával, az Isten hitjében rakja ő is a bizodalmát, hisz benne, hogy Isten hatalomfogvás ad neki erőt minden nap, hogy kibírjon. És érdekes dolog volt, hogy van ott házi orvosunk, rendszeresen havonta kell kiírni a gyógyszereket, és ahányszor megy a gyógyszerekért, még ott az elején volt ez, hogy mindig feltette neki a kérdés, hogy maga még él. És a feleségem mindig felelte neki, igen, élek, mert él Krisztus az életemben.
0: Úgy értettem, hogy gyermekek is vannak a családban.
1: Igen.
0: Akiknek egy különös élmény lehetett, hogy ők ismerték valamilyennek a szüleiket. Aztán egyszer csak a szülők életében valami történt. Hogy fogadták a gyermekek azt, akik hát nyilván azóta már jócskán felnőttek, hogy fogadták, hogy a szüleik elkezdtek gyülekezetbe járni, aztán az apa is, aztán az anya is döntött Krisztus mellett, még a gyülekezethez is csatlakoztak, bemerítkeztek. Hogy vették ezt a következő generáció tagjai?
1: Hát még akkor, mikor ez megtörtént, nem igazán tudták ők ezt felfogni, hogy mi történik, de egy idő után már látták, hogy nagyon komolyan veszük ezt a dolgot, és hogy eldöntöttük. Nem igazán értették ők annak idején, hogy mit is jelent ez, mert én se tudtam igazán, de aztán idővel rájöttek, hogy milyen dolog ez. Nem jónak látták. Nem látták azt, hogy igen, kell oda csatlakozni, nem akartak jönni, hittük őket, mert már tudtuk, hogy oda kell vezetni a gyerekeket is. Aztán jártak velünk a gyülekezetbe, mert mindig biztattam arra, hogy mik a ti szüleitek vagyunk, akik szeretünk, nevelünk benneteket, és már eljutottunk oda, hogy nagyok vagytok, volna nekünk is egy kis elvárásotok tőlek, legalább annyit, hogy mikor van Isten tisztelet teremben, az Isten kegyelméből, gyertek el velünk az imaházba, hallgassátok meg ti is az igét, Isten meg fog áldani benneteket is. És volt alkalom, mikor jöttek sűrjen, az egyik lányom, mert ő a második gyerek, ő elfogadta az Urat, bemerítkezett, mint bemerítő tag volt a gyülekezetnek, most is az, csak sajnálatos módon egy idő után a férje, akivel házasságban élt, és volt három gyereke, meghalt. Akkor nagyon, nagyon szomorúság lett a családban, nagyon, nagyon rossz érzés volt. Az egész család lázadott Isten ellen, hogy miért történt ilyen, hogy egy 32 éves ember csak így anélkül, hogy beteg legyen, este lefeküdt, semmi baja nem volt, és álmába ilyen, nem tudom, ha jól mondom, agyvérzést kapott, azonnali agyhalál állott bennála, és 5 napig élt Kolozsváron a kórházba, és nem tudta túlélni ezt az agyvérzést, és meghalt. Aztán egy hosszú ideig se a feleségem, se a gyerekek nem jöttek a gyülekezetbe, és én nem adtam fel. Egyedül követtem az Urat, egyedül jártam a gyülekezetbe, imádkoztam értők, segített a gyülekezet is ebbe. Aztán rövid időn belül a feleségem is jött, azt a lányom nem adta fel, azótától is egyedül éli az életét, még mindig az Úrban van és neveli a gyermekét. Az egyik lánya, a nagyobbik, az már férhez ment, év is bemerítkezett, annak férje is, és van 2 gyereke. De van 2 fiam, akik még nem jutottak oda, még nem döntötték el azt, hogy kövessék az Urat.
0: Még egy kérdés van a végére. Teremen van egy roma gyülekezet, egy cigány gyülekezet. Mit szól a falunak a nem roma része arra, hogy hát ott van egy gyülekezet, és ráadásul én úgy tudom, ha jól tudom, hogy növekvő gyülekezet. Hogy állnak az emberek, a kívülvalók ehhez a gyülekezethez?
1: Most úgy van ez, hogy ott az elején nem értették egyet. Nekem nagyon sok barátaim voltak, ha lehet így mondani, mint cigány nemzetség, ami vagyok. Nagyon sok magyar ilyen barátaim voltak, mert annak idején dolgoztam ilyen gazdáknak a határon, mert akkor mindenki művelt a földet, és nagyon sok ismerőseim voltak. Ott az elején persze megint mondom azt, amit mondott a feleségem, hogy én megbolondultam, hogy buta vagyok, miért járok oda, miért nem járok abba a templomba, ahol ők járnak, mert engemet egy ilyen ortodox vallásba kereszteltek meg a szüleim annak idején, és hogy miért nem járok oda velük. Aztán kezdtem velük beszélgetni Isten dolgairól, az evangéliumról, az Úr Jézusról, az Isten dolgairól, de nem szakadt meg ez a kapcsolat, már úgy értve a baráti kapcsolatunk megmaradt, csak én már nem jártam, nem járom ugyanazt az utat, amelyiket ők. Egy ideig ilyen ellenezték, de aztán megtörtént az, hogy mikor az imaházat építettük, ezt, ami most megvan, mert hogy volt egy régi kis imaház, egy ilyen parasztház volt. Aztán, mikor ez épült, volt a megnyitó, az imaház megnyitója, és ezeket a barátokat mind elhittem, és el is jöttek nagyon sokan a faluból, és a barátaim is, és gondolták magukban, mert utólag elmondták nekem, hogy menjünk el, nézzük, mi fog ott történni, biztos jönni fognak valami nagykalapos cigányok, valami bulibások, és nézzük, hogy mi fog ott történni. Tehát egy ilyen kíváncsiság elindult bennejek, és eljöttek nagyon sokan, és ott álltak, és én jöttem, és persze csatlakoztam a csapathoz, oda mentem köztök beszélgetni velük, és jöttek a testvérek, úgy idegenek, mint a szatmáriak, és már ösmerős voltam, és akkor mindig jöttek, kezet adtak, köszöntöttek, és ilyen jó dolgokat mondtak, olyan biztató szavakat. Aztán bementünk, megkezdődött az istentisztelet, és attulon fogvás megváltozott az egész véleményük a gyülekezetről, a hívőségről, az Isten dolgairól. És elmondták nekem, hogy meg kell szégyenülni előtetek, mert mi azt hittük, hogy ott valami sok cigányok fognak összegyűlni, és megyünk kíváncsiságtól, hogy lássuk, hogy mi történt. De ez nagyon komoly dolog. Látjuk, komoly emberek jöttek oda, tisztelettudóan viselkedtek, meg hallották az evangéliumot hirdetni. Még akkor a kicsi imaház még létezett, akkor nem jöttek. De azon az eseményen nagyon sokan jöttek és hallották. És akkor megváltozott az egész véleményük, és akkor már nem ellenezték azt, hogy nem kell hívőnek lenni, meg nem kell gyülekezetbe menni. Akkor elfogadták ezt, hogy igenis elősmerték ezt, hogy ez Istentől történt dolgok vannak ott teremben. És így írjuk az életünket, bizonságot tesszük, hívjuk őket a gyülekezetbe. Sokszor jönnek ilyen evangelizációs esték, mikor vannak, vagy bemerítkezések vannak, de így, hogy ragaszkodjanak, hogy rendszeresen járnak, még nem jönnek. De a roma rokonságjaink azok jönnek néha, ilyen istentiszteleteken is, vasárnap vagy szerdán, de inkább ők is úgy jönnek, hogy mikor ilyen nagyobb események történnek.
0: Nagyon szépen köszönöm, és az őszinteséget is köszönöm. Isten áldását kívánom az egész életükre.
1: Az Urányom.

A műsor végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Cigány műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, ugyanezen a csatornán, ugyanebben az időben. Visszavárok minden kedves hallgatót. A viszonthallásra!

0: Ti vagytok a Föld csója.
1: Ti vagytok a világ világossága.
0: Nem rejthető el a hegyen épült város.
1: Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket,
0: és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
1: Só és lámpás.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Ma egy nagyon kedves fiatalasszonnyal fogok beszélgetni, Katrinnal, aki itt él már jó ideje Magyarországon, de azért nem itt született. Egy misszióban tevékenykedik, itt szolgálnak férjével együtt, de egész máshol és máshogy indult az élete. Hát hogyan is indult az életed? Hol születtél? Egy picit mesélj magadról.
2: Ja, én Németországban születtem, még jobban NDK-ban, annak az idején, Dresdában, egy nagyon szép városban, egy hívő családban, és négy testvérek voltunk. Én vagyok a második, van egy nőverem, egy húgom, és egy öcsém.
1: Igen, és ebből már kiderült, hogy Katrin nem magyar származású, és itt a mikrofon előtt is gratulálok neked, hogy nagyon szépen megtanultad, úgyhogy ne érezd magad zavarban, hogy van egy kis akcentusod, de gyönyörűen, érthetően beszélsz. Egy picit meséljél, légy szíves, a gyerekkorodról, mert hogy mondtad, hogy volt négy testvéred, meg hogy hívő családban. Hogy éltétek meg a hiteteket akkor ott NDK-ban, Dresdában?
2: Ez volt a jó, hogy nekünk szabad volt, tudtunk gyülekezetbe járni, volt gyerekóra, szóval sok minden szabad volt. Viszont az iskolában ott tapasztaltunk azt, hogy voltak hátrányaik, hogy hívők voltunk. Mi nem voltunk hisztagok, nem voltunk, nálunk ez más név volt, de nem tartozkodtunk a kommunisztikus gyerekszervezethez. És például a nővéremnek nem volt szabad érettségizni emiatt. Nekem viszont már szabad volt érettségizni, de nem tovább tanulhattam ott, ahol szerettem volna. De én nagyon hálás vagyok a szüleimnek, hogy ők mindig erősítettek minket, nagyon jó példák mutattak. Az apukám például NDK-ban, amikor kiküldek Oroszországba, akkor ő mindig bibliákat csempészte oda. Ezt mi csak később tudtunk, de én utólag nagyon tisztelem az anyukámat, hogy mi minden ment esetleg keresztül, vagy aggódott érte. És apukám, vagy szüleim mai napig nagyon élő példám előttünk az erősítők miatt.
1: Hogy éltétek meg ti, mint gyerekek, azt, hogy mondjuk emiatt nem lehet tovább tanulni? Mondtad, hogy ez főleg a nővéredet érintette, meg azt, hogy hát mi is érzékeltük itt Magyarországon, tehát hazudnék, ha mi nem így nőttünk volna föl, de hogy érted meg azt, hogy hát azért bizonyos dolgokban éreztették, hogy na, akkor neked más jut, vagy nem szabad már bizonyos dolgokat csinálni az iskolában azért, mert te hívő vagy.
2: Apuka mindig azt mondja, hogy Istennek van jó útja számunkra, és jó terve, és akkor is, ha ez nem az, amit én választottam volna, akkor is lehet ebből valami nagyon jó. És ez az én életemben pont úgy is lett. Én szeretem volna gyógyszerészt tanulni, és volt is minden eredmény, a érettségisten tiszta egyessel, ami Németországban.
1: Ami kitűnő bizonyítványt jelent, igen.
2: Igen, és mégse engedték, mert hiányoztak ezek a társadalmi tevékenységek, vagy nem tartoztam a szervezetekhez. És akkor ez volt az érdekes, normális esetben visszautasítottak, és aztán vége, akkor már nem tanultam tovább egyetemen. Nekem viszont azt ajánlottak, hogy én lehetek orosz-latin tanna, vagy semmi. És akkor előző ezt vissza akartam utasítani, mert tanna NDK időben ez egy ilyen feladat volt, hogy kellett legyőzni a gyerekeket, hogy
1: meggyőzni arról, hogy rossz, tehát, hogy a kommunizmus a jó hit, és a kereszténység a rossz hit, igen.
2: Igen, nem csak a tantárgyakról szólt, hanem ez egy ilyen feladat volt, és akkor gondolom, hát ez nem lehet. És akkor apukám volt az, aki azt mondta, hogy sokat imádkoztunk, hogy hol fogsz tovább tanulni. Most talán ez mégse véletlenül, hogy ez ilyen ajánlatot kaptál. Próbálj meg! És akkor felhívtam még az egyetemet, mondtam nekik, hogy én hívő vagyok, azt mondom, nem baj, mégis áll az ajánlatot. Nem is tanultam addig elég görögöt és latint, ez se volt nekem ez a feltétel, mégis akartok, hogy ezt csináljak. Nagyon csodálkoztam. Azt se tudom elképzelni, hogy tanár leszek, mert én még soha nem voltam a beszédnek az emberre, soha nem szeretem sok ember előtt állni, vagy ezt se tudtam elképzelni magamnak. De kezdtem, és ez 89-ben volt, szeptemberben kezdtem, és akkor októberben jött a rendszerváltás. És ez nekem már egy óriási wow, hát most már sok minden változik. És addig mi az egyetemen tanultunk többet marxizmus-leninizmus, mint orosz és latin és görög, amit a fő tangyátok voltak. És utána ez már változott, és ja, minden változott igazából. És még ebben az évben jöttek Nyugat-Németországból hozzánk, keresztények a mi gyülekezetünkbe, és azt mondtak, hogy ti oroszul tanultatok, ez egy óriási kincs, és a Wycliffe társaság, aki Bibliát fordítanak ilyen népeknek, akiknek még nincs Bibliájuk, sokszor még az írásbeli...
1: még nincs leírott nyelv sem, igen. Írott nyelv, igen, se szótár, se egyáltalán még írásjelek is nagyon sok helyen hiányoznak, igen.
2: Igen. És nektek van az orosz tudásuk, és a volt Szovjetunióban, ahol most is a rendszerváltás sokkal nagyobb volt a nyitottság, ott még nagyon sok nép van, akinek nincs bibliájuk. És akkor pont rám jöttek, vagy hozzám jöttek, mert nem csak latin és görögül tanultam, és oroszul, hanem pedagógiát is, mert ott az emberekkel tanítani, és majd olvasni, írni, hogy tudjanak olvasni a Bibliát. Szóval, amit én tanultam, ami nekem először nagyon furcsa volt, hogy most mit akarom majd később azzal kezdeni, ez hirtelen egy ideális kombináció volt, hogy azzal majd az Úrnak tudjak esetleg szolgálni. És ez készítette elő engemet a későbbi misszióra, mert én magamról soha nem gondoltam voltam, hogy misszionárius leszek, ez mindig a szuper hívők voltak.
1: Igen, a kiválasztott valaki.
2: Igen. Én nem, de azzal, hogy nekem volt valamilyen tudás, vagy akkor már esetleg elképzelhető volt.
1: Ez nagyon érdekes, és ide vissza fogunk térni, de egy picit hadd kérdezzek még arra vissza, hogy gondolom, akkor ilyen 18-19 éves emberke lehettél. Hát amit te eredetileg szerettél volna, a gyógyszerészet, az egy abszolút természettudományos, ott kémia, biológia, stb. A nyelv az pedig egy abszolút humán terület, tehát két teljesen külön ág. Hogy élted meg azt, mondod, hogy először nem akartad, de hogy élted meg azt, hogy egy... Hát azért másfajta gondolkodás egy nyelvészet, vagy nem érezted azt, hogy tulajdonképpen egy olyan területre kerültél, vagy csöppentél, amit azért annyira nem érzel a sajátodnak?
2: Először igen, apuka mindig azt mondja, hogy mindent meg lehet szeretni, szóval nem szabad úgy egy irányú sok beszükülni.
1: Nyitottnak kell lenni. Nyitottnak.
2: És ez tényleg úgy volt, és én főleg én mindig szeretem volna emberekkel dolgozni, és ez, hogy majd tanár leszek, vagy lettem, és gyerekekkel lehetett dolgozni, ezt nagyon szeretem, és a nyelveket nagyon megszerettem, és később is, hogy Wycliffe akartam lenni, én nagyon megszeretem a különböző nyelveket, beásni magamat, teljesen más a szerkezet, vagy én ezt nagyon megszerettem. Bár a latin és a görög, ez halad nyelvek, ma nem beszélünk, szóval ez megint más, de ez is nagyon érdekes, mert hozzatartozott a kultúra, az irodalom, a történelmet, ezt mind kellett tanulnunk, és nagyon megszerettem. És nem gondoltam volna, hogy később... hogy annyira nehézre mégis esik magyarul tanulni, mert gondoltam, hát jó vagyok előkészülve, hogy már egy néhány nyelvet igen, de a magyar teljesen más, és nagyon...
1: Igen, hát vannak ilyen viccek, hogy majd mi lesz a mennyben a nyelv, állítólag többek között a magyar, mert hogy egy örökké valóság kell a megtanulásához.
2: Ezt aláírom.
1: De aláírod, hát mi nem tapasztaljuk nálunk, ugye a kisgyerekek is jó szinten beszélik, de hát az anyanyelv, és tudjuk, hogy elég különleges és különálló szerkezetű nyelvünk van. Hát mi ezt kaptuk a jó Istentől, de azért köszönjük, hogy megtanultad.

0: térjünk oda-vissza, hogy orosz, latin, és akkor kaptál egy olyan látásszerűséget, hogy lehet, hogy akkor itt Wycliffe, és lehet, hogy Biblia fordítás. Hát hogy folytatódott az egyetemi évek? Először egy picit arról beszéljél, mert azért ott az egyetemen is nagy váltások történtek. Ugye volt egy nagyon merev, kommunista, stb. Marxista ideológia, és azért hirtelen akkor nagy változások lettek. Hogy Igen. éltétek ezt meg, mint fiatalok, mint egyetemisták? Lehetett bibliaórát tartani, vagy bármi? Tehát egy picit az egyetemről tudsz mesélni?
1: Igen, én egy ilyen egyetemista voltam, hogy nem volt sok szabad időm. A többiek nagyon élvezték. Én hátranól indultam, mert még kellett pótolnom a görögöt és a latinot. Én rengeteget tanultam, és nekem nagyon fontos volt a Trestai gyülekezetem. Szóval én Hallebban, ez 150 kilométer arrébb, vagy 200, ott jártam egyetemre, de hétvégén mindig hazamentem az én gyülekezetembe, és ott éltem a hitemet, vagy a közösséget. És ebben az időben akkor nagyon sok ajtók nyíltak, hogy lehetett szolgálni, szóval lehetett az utcára menni, evangelizálni, könyvasztalt csinálni, volt egy kórus, amiben énekeltem, és akkor úgy mentünk evangelizálni, fiatalok, szép zene, és akkor bizonyságot adtunk ilyeneket. De akkor ma ez is kezdődött, hogy Oroszországba, vagy Ukrajnába lehetett menni
0: segélyszállítmányokat vinni, igen.
1: És egy ideig ezt csináltam, és mivel orosz tanultam, tudtam ott fordítani, és akkor nagy teherautókkal mentünk Ukrajnába, és oda vittünk egy misszióba, vagy egy keresztény egyetemre segélyszállítmány ruhákat, bibliákat, élelmiszereket. És ez szerintem nagyon meghatározó volt, mert voltak élményeink, ahogy Isten megőrizte minket, vagy a határnál, hogy átengedték, vagy mégis voltak problémák, vagy aki ezt szervezett, őt nagyon szeretem, mint Biblia tanítót, és akkor az úton nagyon jó beszélgetések voltak. Ő nyitotta nekem úgy az Ószövetséget, hogy mennyire élő, vagy mennyire a mi hétköznapunkon is bele beszél az
0: Ószövetség. Hogy nem egy halott könyv, igen. Hanem ma is van üzenete, igen.
1: És ez nagyon jó élmények voltak, és tényleg a szabadság. Ja.
0: Azért gondolom, akkor is, meg most is, akár Németországból, még ha az NDK is, akár Magyarországról, például Ukrajnába elmenni, hát azért azon túl, hogy meghatározó élmény, hogy Isten megőrzött minket, azért van egy kis sokkolás is. Mert nem tudom, hogy te hogy élted meg azért vannak ott nagyon-nagyon elmaradott területek. Hogy élted ezt meg, mint fiatal, hogy emberek milyen körülmények között élnek, vagy mennyit szenvedtek a hitükért?
1: Hát én nem csak mentem ilyen utakon, hogy vittünk segéd, hanem hozzatartozott az egyetemhez az is, hogy egy fél évet ott kellett lennem, hogy egy fél évet Odesszában, Ukrajnában voltam egyetemen, és ott még jobb bepillantást kaptam az otthoni életben, mert akkor is keresem magamnak egy gyülekezet, egy baptista gyülekezetet, és barátkoztam több emberrel, és akkor a faluba is mentem, és láttam, hogy élnek ott az emberek, vagy városban, vagy fiatalokkal, és tényleg nagy szegénységgel is találkoztunk, de mindig jó volt látni, főleg ilyen nehéz helyzetekben a hitet az emberekben, és ez hogy segített át, és ez nekem óriási példán volt. Mert Ukrajnában sokkal nehézebb volt, és hogy üldöztök őket, még sokkal jobban, mint minket az NDK-ban. És ahogy beszámoltak, szóval ez nagyon mély hatást gyakorolta rám, ezt úgy látni, hallani, és példakép volt előttem, szóval ezt nagyon örülök, hogy része lehetem ott.
0: Tehát nem elrémített, hanem megerősített inkább, igen, a hitben.
1: Igen.
0: Hogy folytatódott az életed egyetem után?
1: Hát ahhoz ez tartozik, hogy ugyanúgy egy ilyen missziói úton, ez nyáron volt, és mentünk egy hetet Ukrajnába, vittünk megint segéd, de készültünk is evangelizációs programokkal. Ez egy német bibliaiskola hirdette, és én, mivel tudtam oroszul, én úgy jelentkeztem, és a férjem, akkor ő még nem volt férjem, és jelentkezett, mert ő három éve tanult teológiát Németországban, és ez volt neki, mint nyári gyakorlat. Ezt kell hozzáfűzni, hogy ő nem német, hanem ő Erdélyből magyar, származású. És voltunk ezen a missziói úton, és ott megismerkedtünk, beleszerettünk egymásba, és ami még nagyon érdekes volt, a mostani férjemnek volt egy nagyon jó barát Erdélyben, aki által ő jut hitre, és amikor hazajöttünk ettől az útról, egymásnak írták, és a férjem azt mondta, nekem van barátnőm, és akkor a barátja írta, jaj, nekem is, ők voltak ugyanúgy egy missziói úton, de Németországban, ugyanezen a héten. És akkor kiderült, hogy a két barátnő, hogy ez testvérek, szóval a Ernőnek a legjobb barátja a nőveremet megismerkedte ugyanebben a héten, mint mi, csak teljesen máshol.
0: Értem, tehát gyakorlatilag a nővéred és te két baráttal,
1: igen,
0: akik korábban nagyon barátok voltak, hozta Isten össze az útjaitokat. Azért egy picit várjál még, mert ezt olyan szépen elmondtad, és gyönyörű is volt, de egy erdélyi magyar hogy kerül Németországba bibliaiskolába? Mert azért ez se annyira természetes. Tudom, hogy ezt inkább az Ernőtől kéne megkérdezni, de ő nincs itt, úgyhogy tőle tudom megkérdezni.
1: Ja, igazából ezen a barátján által Ernő került, járt egy magyar baptista gyülekezetbe, ott Erdélyben, és akkor a barátja által, a Robert által még egy német gyülekezetbe. És ő egy nagyon inkább nehéz hátteri, családi hátterből jön, de ott nagyon sok támogatást kapott, és bátorítást, és a barátja is nagyon erősítette, és segített a hitben, és először ő ment ki Wiedenestbe, és akkor Ernő maradt az ifjúságén, vezető misszióban, csak mindenben, és bátorította ez a barát, hogy tényleg is ki Németországba, mert ez is a rendszerváltás után nem sokára volt, és kaptak ilyen ösztöndít, hogy Kelet-Európából hívtak diákokat.
0: Diákokat.
1: Hogy, igen, és úgy került ő is ki Wiedenestbe Németországba.
0: Igen, hát Isten útjai néha egészen különlegesek. Itt már elég sok mindenben láttuk azt, hogy ha bár voltak emberi tervek, de Isten egész máshogy gondolkodott, akár a pályaválasztásodról, a továbbtanulásodról, de akár arról, hogy Isten hogy készít társat valakinek. Hát az, hogy megismerkedtek, azért az még nem házasság.
1: Nem, abszolút nem. És nekem, hogy előző szerelmes voltam én is, de aztán mindjárt jöttek nekem nagyon nagy kételkedeim.
0: Kételjek voltak,
1: igen,
0: benne.
1: Mert én már tudtam, vagy én úgy éreztem, hogy Isten azt szeretne, hogy én megyek majd a Wycliffe fordítással, és volt is már hova, hogy a volt a Szovjet Unióba.
0: Igen, mész Wycliffe-fel dolgozni, Bibliát fordítani.
1: Igen, igen, köszönöm. A férjem viszont, vagy akkor csak még nem volt férjem.
0: A kedves, aki nagyon kedves lett, igen.
1: Igen, ő úgy ment ki Németországba, hogy biztos volt, hogy visszamegy majd a magyarokhoz Erdélybe, és ott köztük szeretne szolgálni. És akkor én gondoltam magamban, hát akkor ez nem illik össze, akkor ez nem megy. És ezt mondtam is neki, hát beszéltünk minden él, sokat beszélgettünk, és akkor gondoltam, hát biztos számára is világos, hogy akkor ebből nem lehet semmit. De ő azért
0: kitartóbb volt,
1: és azt mondta, hogy először nézzünk meg, hogy Isten minket együtt tudja látni, és utána majd biztos együtt fog és valamilyen területet adni, ahol tudunk együtt szolgálni. De ez nekem egy nagyon hosszú vívódás volt, és mindig kértem Istentől egy egyértelmű választ, de ezt úgy nem kaptam. És valamikor beszéltem emberekkel is, hogy sokat olvastam, próbáltam tényleg Isten akaratát megismerni, hogy néha Isten ad több lehetőséget is, vagy nem csak az egyik út, csak, és ha attól eltérünk, akkor minden katasztrófa, hanem néha ad tényleg döntő lehetőséget.
0: Döntési lehetőséget.
1: Igen. És mivel akkor már nem is voltam szerelmes a sok gondolkodástól, gondoltam, akkor nem ez a rózsaszín szemüveg, hanem fogom tisztán látni. És azt is kaptam, hogy néha kell indulni, és akkor Isten, csak egy mozgó autót tud Isten vezetni, vagy lehetett vezetni. Szóval először egy lépést kell tennem, és akkor Isten fog mutatni, hogy igen vagy nemet. És akkor volt szabadságom, hogy előző a barátságra mondom, hogy igen, hogy tudunk barátkozni. És nagyon figyeltem, hogy most kapunk nemet, vagy igent, vagy hogy, de nem látom, hogy Isten köveket építette volna az utunkba, vagy nemet
0: akadályokat rakott volna, igen.
1: Igen. És úgy végül én is szabad voltam arra, hogy összeházasodtunk, viszont utána nagyon izgalmas folyamat, hogy tovább. Ezt nem tudtunk elképzelni, hogy én majd Közép-Ázsiába megyek, és Jánő Ukrajnába, vagy...
0: Magyarországra, Erdélybe pontosabban, igen.
1: Igen, ez biztos nem, hanem most mi, amit együtt. És én akkor éppen befejeztem az egyetemet, és még két ilyen gyakorlati évet kellett egy iskolán, ez Lipcsében volt, az első két házassági évünk, és ott a férjem szolgált a gyülekezetben, mint gondnok. És közben ő volt már egyszer Dömösön, ahol most vagyunk, ez is egy ilyen nyári gyakorlat volt, mint bibliaiskola, oda ment, gyakorlatot végezte, szerintem egy hónapot, és hazament. De megismerkedtek őt, és akkor annan kaptunk mi egy meghívást, hogy tudnánk esetleg elképzelni, hogy ide jövünk, mert az, aki felépítette a Biblia centrumot Dömösön, ő akkor már eléggé idős volt, és szerette volna átadni. És akkor ez volt az első, ahogy együtt kaptunk egy ilyen meghívást.
0: Erről majd a következő részben fogunk hallani, hogy ez hogy történt pontosan meg. Hát azért ez is egy nagy váltás volt. Most egy kis zenét hallgatunk, de a zenehallgatás után folytatjuk a beszélgetést. Katrinnal beszélgetek, és már most kiderült, hogy a Dömösi Biblia Centrumból van, ahol férjével együtt szolgálnak. A zene után folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.

0: Ismét szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Annikó vagyok. Katrinnel beszélgetek. Katrinnal, bocsánat, ezt mindig angolosan semmi akarom baj. Ejteni, elnézést.
1: Sok név hallgatom, zavar, megszoktam.
0: Megszoktam már. Aki már az előző fél órában is sok mindent mesélt magáról, többek között az, hogy ő a volt NDK területén, Drezdában született, és ott is nőtt föl, és egy picit kalandos volt a pályaválasztása is, mert hát Isten egész másfele nyitott ajtót, mint amire ő szeretett volna lépni, de aztán utána meglátta, hogy Isten útjai néha tényleg csak a lépésről lépésre történő vezetés által valósulnak meg, és hogy mégiscsak jó irányba nyitott Isten ajtót. Volt egy terv a bibliafordítás a volt Oroszország területén, de aztán Isten mégiscsak a házasságban is másfele vezette, és egy magyar származású, egy erdélyi fiúval szerették meg egymást, és hát ott kötöttek házasságot, vele kötöttek házasságot Ernővel, és hát ott fejeztük be, hogy kaptak egy meghívást Dömösre a Bibliacentrumba. Hát hogy is volt ez a meghívás, és hogy érezted azt, hogy akkor most nyílt egy szolgálat? Ismert volt ez a családban, hogy valaki misszióba készül, vagy ismeretlen? Egy picit mesélj erről a szolgálatba állásról.
1: Hát ez nagyon érdekes kérdés, mert NDK időben nem nagyon volt szokás, hogy akkor nem mehetünk misszióba. Viszont ha még egy kicsit visszamegyek, az apukám, ő a 60-as években, akkor ő volt egyetemista, és egyszer hallotta egy nagyon, amit nagyon mélyen indított őt, vagy érintette őt, egy riportot az indiai gyerek utcákról, aki...
0: Az utca gyerekekről.
1: Igen, Indiában. És akkor ő úgy érezte, hogy Isten vezet őt a misszióba, és szeretne Indiába.

0: Lezártak
1: mindent. Leszart az út, és nem tudta kimenni. És először nem értette meg, és mégis próbálta, volt egy munkatárs, aki nem volt hívő, de ő is szerette volna menekülni NDK-ból, és ők együtt terveztek, hogy menekülnek, és pedig a Balti tengeren át akadtak egy kis csónakkal Svédországba menni.
0: Hát ez egy elég meredek vállalkozás.
1: Igen, és minden is szereztek a kis csónakot, előkészítettek mindent, de ezt is kell hozzáfűzni, hogy ő akkor már ismerte a mostani anyukámat, ő megismerkedte egy esküvőn, és ez volt neki nagyon fájó pont, hogy ha oda megy, akkor nem...
0: Mi lesz?
1: Mi lesz? Akkor ebből nem lesz semmit. Nem is szólt anyukámnak, mert aki menekült, akkor a családok, akik hallgattak, és őket is megbüntettek, hogy ez kiderült. Szóval igen. Anyukám semmi nem sejtette, se hogy ő szerette őt, vagy szerelmes volt belé, és a menekülés tervről semmit. És akkor indultak tényleg ezzel a csónakkal, viszont a lengyel határőrség...
0: Parti őrség.
1: Igen, ők... megtaláltak őket, visszaküldték, vagy átadtak a NDK-hatóságnak, és börtönbe csuktak őt. Szóval apukám akkor másfél év volt börtönben, és nem lett semmi a misszióból. A börtönben az egyetlen volt, hogy azon gondolom, hát, ha még ez a lána, akit szeretem, hát, ha ő még mindig szabad, akkor is, ha kiszabadulok.
0: Ez volt az egyedüli reménység.
1: Igen, és ez úgy is volt, anyukám még szabad volt, és ja, ők aztán később összeházasodtak. Apukám akkor is nagyon aktív volt, ő volt később előjáró a gyülekezetben, lett a gyülekezeti vezető, de nem mint külmisszió. És most utólag én belegondoltam, hogy milyen érdekes, hogy ő nem mehetett, de Isten ezt a vágyot mégis komolyan vette, és másképpen veszette. Beszéltem ma a nővéremről, és az ő barátjáról, amikor ők egy évvel hamarabb házasodtak össze, mint mi, és amikor éppen megszületett az első gyerekük, akkor ők mentek Erdélybe a misszióba, ahol most is vannak egy ilyen missziói központban, bibliaiskola központban. És a szüleimnek ez nem volt egyszerű. Megszületett az első unoka, és eltűntek nagyon messzire, és el kellett engedni. De szerintem, mivel apukámnak is benne volt ez a missziói lelkület, könnyebb volt. És nálunk ugyanaz volt, amikor nekünk született meg az első gyerekünk, szóval megint unoka lettek volna, akkor mi költöztünk Magyarországra. De a szüleim soha nem próbáltak visszatartani minket, ők mindig támogattak, mai napig nagyon aktívan támogatnak minket, és ezt nagyon tisztelem, hogy nem a saját
0: érdekeiket
1: látok, igen, hanem támogattak ezt, és láttak, hogy igen.
0: Hát igen, ez valóban Isten útjai, nem a mi útjaink. Úgy gondolom, ezt most már egészen sok oldalról láttuk. De ez a váltás azért nem csak a szüleidnek volt nehéz, hogy Németországból Magyarországra, hanem gondolom azért ezt neked is meg kellett harcolni. Vagy ez magától értetődő volt? Hogy élted meg, hogy akkor most népet váltasz? Van egy olyan magyar mondás, nem tudom, hallottad-e már, hogy aki hazát cserél, az szívet is cseréljen.
1: Aha. Én mindig vágytam a kalandra, én mindig ilyen típus voltam, szóval mindig változás, vagy kaland, és amikor még régebben gondoltam misszióra, akkor én inkább a Himalja,
0: Himalája.
1: Igen, ez lett volna. És nekem Magyarország azt mondja, hát ez nem is annyira más. És első tekintetre nem is annyira más. Viszont én mindig nagyvárosban éltem, itt egy kis faluba csöppentem, ez is teljesen más volt, és főleg, hogy a nyelvet abszolút nem beszéltem, és az első időben mi akkor költöztünk, amikor 3 hónapos volt az első gyerekünk, szóval én sokat otthon voltam, és nem is tudtam
0: annyi. Nem találkoztál emberekkel,
1: igen. De nekem nem volt ez annyira nehéz. Én mindjárt kezdetén nagyon szeretem Magyarországot, mai napig nagyon jól érezem magamat, és ezt nagyon köszönöm Istennek is, hogy mindig jó szomszédok voltak. Nem csak a gyülekezet, ami persze támogattak, ahova kerültünk, hanem nagyon jó szomszédok a mai napig, akkor nagyon befogadóak voltak, és engemet tűrtek akkor is, amikor még nem beszéltem, vagy... Szóval ez nem volt nehéz.
0: Nem éreztették veled, hogy úgymond idegen vagy.
1: Nem, pedig a faluban ez inkább tipikus. Szóval vannak nálunk a faluban emberek, akik oda költöztek Pestről, és visszamentek, mert nem fogadtak be, hogy gyanús, hogy miért költöznek, hogy ott inkább az ős
0: lakos. Igen, igen.
1: De minket nagyon sok szeretett.

0: fogadtak, és ez könnyítette a dolgot.
1: Milyen feladatotok volt? Tehát a Bibliacentrumban jöttetek, ez természetes, de milyen munkák vártak rátok itt Magyarországon?
0: Hát az első időben főleg a férjem, ő átvette a vezetést a Bibliacentrumban. A Bibliacentrum, ez egy alapítvány, nekünk van egy házunk, több mint 60 vendégágyunkkal, és szervezünk különböző rendezvények. Vannak konferenciák, vannak táborok, és vannak ilyen tanulmányok, lehetőségek. És ezt kell szerveznünk, vannak rendezvények, amelyeket mi szervezünk, és vannak rendezvények, ahol hívunk mások, és ott tudnak lenni, mint gyülekezeti tábor, vagy ilyesmi. És az első időben inkább a férjemről szól, hogy ő ott belásta magát, és átvette sok minden feladatot, mint előadó, és de mind, hogy szervezi a dolgokat. Ja.
1: Azért egy idő után te is bekapcsolódtál a munkába, miközben született egy másik gyermeketek is, ha jól tudom.
0: Igen, 3 év múlva még egy kislányunk született. Igen, és nekem fontos is volt, hogy otthon vagyok a gyerekekkel, hogy van időm. Nekem anyukám egy nagyon jó példa, nekem sokat számított, hogy ő otthon volt. Ha én iskolából hazajöttem, akkor ő várt engemet, és tudtam vele megosztani az örömeimmel, és a bánataimat, és a problémákat, és ő mindig támogatta, és tényleg feláldozta a saját életét valahogy, vagy nem építette karriert, vagy semmit, hanem befektette magunkba.
1: A gyerekekbe, igen.
0: Igen, és én ezt úgy látom is Istentől, hogy első feladatként, hogy én hogy támogatom a férjemet, hogy ő a szolgálatban hely tud állni, és van egy biztos háttere otthon, ahova szívesen jön haza, és nyugalom van, igen, biztos háttér, de hogy a gyerekeknek is ez legyen. Szóval az első évek én inkább otthon voltam a gyerekekkel, tanultam még a nyelvet, a gyülekezetben, aztán az első volt, hogy kezdtünk egy nőkört.
1: Egy pillanat, még egy kicsit, ha már a gyerekekről beszéltél, mert nagyon fontos, én is úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egy édesanya ott legyen a gyerekei mögött támaszként, meg a férje mögött. A gyerekek hogy élték meg azt, hogy ők tulajdonképpen ilyen, hát egy kicsit német, egy kicsit magyar, hogy illeszkedtek be ebbe a kettős kultúrába, vagy kettős nyelvbe, hogy érezted?
0: Érdekes módon, hogy különböző is. Az első lányunk, az Anika, ő inkább kicsit németnek érezte magát, mert több időd is volt még Németországban, hát 3 hónapig még Németországban éltünk, ott született, aztán költöztünk. Többször voltam is még otthon a szüleimnél, és ő ezt a kettőséget érezte, és néha, na most ki vagyok tulajdonképpen, magyar vagy német, ő talán inkább német, a második lányunk, ő inkább magyarnak érezi magát, de ez a kettőség mégis maradt. Mindig egy kicsit idegenek, mindenhol egy kicsit idegenek érezték magukat, vagy hogy kilógnak a sorból. És én nagyon hálás vagyok, a nagyobbik lányom, ő most 19 éves, és most nyílt neki egy lehetőség, hogy ő most kint van Németországban, egy ilyen helyen, ahol mind ilyen fiatal emberek vannak, aki vagy a szülők
1: kétnyelvűek,
0: vagy felnőttek egy idegen országban, pedig németek.
1: Akár misszióban, akár.
0: Igen. És most mondta, hogy annyira jó, végre nem vagyok egy kívülálló, vagy egy
1: nem lógok ki a sorból,
0: és ezt nagyon élvezi. Ez. Az egyik oldalon ez egy óriási kincs szeretem, ha valaki két nyelvvel fölnő, és két kultúrába belepillanhat, vagy sok mindent tapasztalhat, a második oldalon ez néha egy teher is lehet.
1: Ti, mint szülők, tudtatok ebben segíteni nekik? Hogy gondolod? Vagy van felelősségetek, hogy támogatni őket, hogy megtalálják magukat, az identitásukat, a helyüket?
0: Igen, nekünk, mint család fontos volt, hogy legyen egy közös nyelvünk, és az első időben, amikor még kicsik voltak a gyerekek, akkor én még sokkal rosszabban beszéltem magyarul, vagy nem is úgy, és akkor azt mondok, hogy német, ez a családi nyelvünk, és szerintem ez segített, hogy ez egy közös nyelv, ez a családi nyelvünk, de akkor segítettünk, mert persze magyar óvodába mentek, magyar gyülekezet, minden más magyar volt, és ott nagyon támogattuk ezt. És érdekes, most már inkább az apukájukval magyarul beszélnek, és velem németül, de ebben az időben szerintem fontos volt, hogy egy közös nyelvünk volt.
1: A hitet hogy élték ők meg, hogy a szüleik tulajdonképpen misszióban vannak? Ez természetes volt szerinted nekik, vagy hát furcsálották?
0: Hát valamilyen szinten természet, mert úgy nőttek fel, hogy minden este olvastunk nekik a bibliai történeteket, énekeltünk, imádkoztunk együtt, a gyülekezet, ez a élet része vált természetes módon, és amikor aztán az óvodában, iskolában észrevették inkább, hát ez nem is
1: annyira természetes.
0: Igen, és én ezt ismerem a saját életemből is, hogy attól, hogy valaki hívőnek a családja, vagy a szülők, abszolút nem természetes, hogy majd később ő is fog követni Jézust, mert ahhoz kell egy saját döntést hozni, és nem a szülőknek a hitet követni, hanem ez fontos, hogy a sajátja váljon.
1: Hogy személyessé váljon, igen.
0: Én még emlékszem, amikor egyszer vittem a gyerekeket iskolába, óvodába, és voltak még barátoktól a gyerekek is, szóval 4 gyerek volt az autóban, és vittem őket reggel, és akkor a jégen kicsúsztam, és egy fának csaptam.
1: Csapódtam.
0: Ez egy nagyon megrázó élmény volt mindenki számára, de Isten csodálatos módon megőrizte minket, hogy tényleg nagyon kevés, talán egy kék folt, vagy ilyesmi volt.
1: Magyarul szinte semmi sérülés.
0: Igen, az autó totálka, de minket megőrizte Isten. És akkor a lányomnak ez ilyen sokkoló élmény volt, mondja, én azt gondolom, mi, mint Isten gyerekei, hát ilyen nem. Hát másoknak esetleg előfordulhat egy ilyen, de minket megőriz az Úr. És ez fontos volt, hogy látni, velünk is történhet ilyen. Igen, Isten megőrizte minket, de mi is kerülhetünk problémákba, mi is lehetünk betegek. Szóval ez ilyen, ahol neki kellett fejlődni, mert...
1: Egy tanulási lépcső volt, igen.
0: Igen, és ez valaki hívő családban nő fel, ez nagyon fontos, hogy ilyen is van, ja.
1: Igen, hát még a főpapi imádságban is úgy imádkozott az Úr Jézus, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd. Igen, az élet terheitől nem biztos, hogy megóv minket Isten, vagy akár egy balesettől, de nem hagy el. Azok között a körülmények között is velünk van.
0: Igen, és mi rengeteg emberrel találkozunk a Biblia Centrumban, és nagyon sok vendégünk van nálunk. Egész világból lehet ezt mondani, és nagyon különböző emberek. Vannak, sokszor nálunk kékkeresztes csapatok, vannak, aki ma a börtönben ültök.
1: A kékkeresztes csapat csak azért, hogy ha valaki nem tudja a hallgatók közül, ez az Iszákos mentő misszió.
0: Igen.
1: Nyugodtan folytasd, csak hogy tisztázzuk. A börtön, igen, hát az se egy könnyű hely.
0: Vagy volt, aki Angliában államtitkár. Szóval nagyon különböző emberek, és szerintem ez is meghatározó volt a gyerekeink számára látni, és hallani ezeket az embereket, vagy épp a kékkeresztesek is, ahol nagyon láthatóan Isten belenyúlt az életükbe, megmentette őket, és teljesen átfordult, vagy megváltozott az életük. És szerintem ez is néha talán mi nem, hogy elhanyagoltunk a gyerekeket, hanem túlságosan a szolgálatra helyeztünk a hangsúlyt, és talán néha nekik sok volt, a sok vendég. Ezt most utólag úgy látom, hogy lehet, hogy néha jobban kellett volna figyelnünk a gyerekeinkre, de a másik oldalon ez is egy óriási kincs volt számukra, hogy megismerni ezeket az embereket, és Isten kezét látni, mint ezekben.
1: Igen, hát az Úr nagyon sokféle módon munkálkodik, és vannak, akiket nagyon mélyről hív, lásd, kék kereszt, vagy börtön, és vannak, akiket úgymond rendezett körülmények között, vagy jó pozícióból, de mindnyájunknak szüksége van rá, és mindnyájunknak szüksége van a személyes megváltásra. Elkezdted már mondani, hogy utána azért te is bekapcsolódtál a szolgálatban, mennyire lehetett, és talán a női kört említetted először, hogy...
0: Igen. Azt gondolok, hogy jó lenne, ha nem csak Biblia óra, Isten tisztelet, hanem egy női kör is működjön, és ez nálunk a Napaliban kezdődött, és ez nagyon jó dolog volt, hogy találkoztunk, tanulmányoztunk együtt a Bibliát, egy könyv alapján, beszéltünk a aktuális problémáinkról, megosztottunk az életünket, imádkoztunk egymásért, és ez nekem is jó volt, hogy szerintem nyelvileg is, vagy hogy a lelki életemet is, mert az elején én nem, sokszor nem értettem a prédikációkat, és akkor még nem volt annyi internet, hogy előadásokat lehetett hallani mindenhonnan, most már ezt használom sokszor. Ez a női kör nekem is segített növekedni a hitben, és másokkal ezt megosztani, és egymást bátorítani, és ez most már szerintem 18 éve működik, és még mindig működik, tegnap éppen volt, ez nagyon élvezik, egy jó dolog,
1: És kik ebből járnak erre a női körre?
0: Hát elsősorban a gyülekezetünkben a nők, de mindig vannak vendégeink, akik becsatlakoznak, mert a közösség ez, hanem ami megfog őket, hogy lehet megbeszélni őszintén a dolgainkról, legyen ez gyereknevelés, és hogy éppen milyen problémáink vannak, vagy Istennel velő kapcsolatban, hogy arról is beszélünk. És mindig szervezünk karácsonykor, vagy különböző ilyen napokban egy különleges női estét, és akkor sokkal többen szoktak jönni. Szóval gyülekezetben vagyunk én 6 nő, és akkor jönnek 20-an talán, szóval akkor még többen csatlakoznak a faluból, és ez egy jó lehetőség.
1: És ez a különleges este mit akar? Kreatív foglalkozást, vagy valami gyertyafényes vacsorát, nem tudom, tehát most mondtam
0: mind ötletet. Mind amit mondtál, igen. Kezdtünk egy gyertyafényes vacsorával, és akkor utána egy rövid üzenet, beszélgetések az asztalak körül, és akkor még kreativitás, valamit alkotunk együtt, és úgy szokott ezt lezajlani, és ezt nagyon szeretnék, és jönnek. Ja.
1: Van-e olyan, aki mondjuk ezen keresztül kapcsolódott a gyülekezetbe, tehát, hogy nem csak mondjuk egy női körre jön el, hanem akár már egy alkalomra is. Van ilyen tapasztalatotok?
0: Igen, ez mindegy első lépcső a női kör, és akkor szervezünk most már néhány éve, hogy egyszer havonta egy családi vasárnapot, mert nagyon fontos, ha a nők már járnak, hogy a férfiak nem azt érezzék, hogy most ez a gyülekezet elrabolt tőlem a feleségemet, most már csak oda jár, vagy már nincs időm rám, hanem ilyen események vagy rendezvények kínálni, ahol az egész család jöhet, és akkor egyszer havonta rendezünk egy úgynevezett családi vasárnapot, és akkor nem csak egy érdekes istentisztelet, ahova hívunk egy jó előadót, hanem utána még együtt ebédelünk, és utána vagy játszunk, vagy egy filmet nézünk együtt, ami a témához szól, vagy együtt megyünk sétálni. És sok nők számára először volt ez a nőkör, ezen a családi vasárnap, és akkor már tovább fejlődtek, és nőttek a hitben, és becsatlakoztak a gyülekezethez. Ja.
1: Milyen egyéb programokat csináltok még?
0: Szét kell választanom, gyülekezet és bibliacentrum.
1: Most beszéljünk a gyülekezetről, aztán majd utána beszélünk a bibliacentrumról. Ha már ezt a gyülekezetet kezdted elmondani, akkor folytassuk a gyülekezetet.
0: Igen. A gyülekezet most találkozik a bibliacentrumban, és ez egy nagy előny, mert tudunk használni a helyiséget, vagy előadakot, és aki éppen ott vannak, de mi külön is vagyunk, mint gyülekezet. Hát mi próbálunk például kirándulásokat is szervezni, ez is egy jó lehetőséget, hogy kapcsolatba kerülni emberekkel. Ha megyünk sétálni, akkor jó lehet beszélgetni ilyen témákról, ha mi most úgy szembe ülünk, és egymás szemébe nézünk, talán nem annyira, de ott a szabadban sok minden.
1: Spontán, igen, amit igen. Nyugodt környezetben meg, igen.
0: És akkor egy nagyon jó lehetőség, ahol ugyanúgy segít nekünk a Bibliacentrum közelsége, hogy nyáron szervezünk egy angol tábort a helyi gyerekek számára. Az elején jöttek ilyen 15-20 gyerek, most ez ilyen rendezvény lett, hogy 70-80 gyerek jön a két faluból, szóval két kis falu, és akkor 80 gyerek jön, és ma az év elején felhívnak a szülők, mikor lesz, hogy betervezünk a szabadságunkat, nehogy akkor megyünk nyaralni. És ez nekem minden évben egy óriási csoda, hogy ezek a 80 gyerek, hogy 5-től 18-ig, szóval minden korosztály ott van, és ismerem őket az iskolából, én tartottam ott például a német klubot, vagy a gyerekeim oda mentek iskolába, részben ez a gyerekeinknek az osztálytársak, akik jönnek, és tudom, milyen problémák vannak, hogy milyen páromkodnak, veszekednek, és ott ebben az egy hétben annyira jó hangulat, semmilyen veszekedés, ilyen jó légkör. Van egy csoport Angliából, vagy Walesből, aki támogatnak ebben minket. Szóval anyanyelvi tanárok vannak. És akkor mi, mint gyülekezet, mint munkatársak. És nagyon jó, ott érezünk, hogy tényleg Isten jelen van, és a gyerekek tanulnak ének alapján, vagy színdarab alapján, vagy rövid üzenetek alapján, vagy ott is kreatív dolgokat csinálunk. Hallanak Istenről, és tanulnak, hogy mennyire szeret őket Isten.
1: Nyitottak a mai gyerekek? Hogy érzed?
0: Igen, nagyon nyitottak. És a végén, nem a végén, hanem együtt énekelünk és dicsődünk Isten angolul. Néha ez könnyebb egy másik nyelvben először, mint a saját nyelvben. Ez is érdekes. Én is ezt tapasztaltam.
1: Igen, említetted a német klubot is. Arról is mesélj már egy picit, hogy most csak egy ilyen fél mondatba hangzott, hogy hát német klubot is csináltam az iskolába.
0: Igen, mert németül tanulnak ott, de azt vettem észre, hogy nem nagyon szeretik
1: a kötelező nyelvtanmagolás, igen.
0: Igen, talán a tanár se a legügyesebb, sok minden nem függ a tanártól is, és gondolom ez az, hát miben tudok én itt segíteni, mivel tudok szolgálni? Hát a német ezt, amit én kaptam, ezt tudom, és ezt hogyan tudom beadni, hogy ebből valami, Isten tud valami használni ezt. És akkor ez volt az ötlet, és az iskola, az igazgató nagyon nyitott. Ma ismernek minket, és nagyon nyitott volt arra, hogy ez mindegy
1: szakkör.
0: Igen, a szakkör. Ja, és először nagyjából a második lányomnak az osztálytársai jártak, és ott is ilyen játékos módon játszottunk, énekeltünk, csináltunk dolgokat, kreatív dolgokat, és akkor mindig egy kis üzenetet belépítettem az ő szintjén, hogy Istenről egy történet, vagy egy üzenet, hogy a múltkor egy fél éven át kaptunk egy pólót Németországból, nem is erre a célra, de arra használtunk, rá volt írva, mennyire szeret engem Isten. És akkor ez volt egész fél év alatt a téma, és akkor mindenki kapott más pólót a hátul, mindig más üzenet. Én tudom, hogy szeret, mert beszél velem, vagy mind ilyen más üzenetek voltak, és akkor minden héten beszéltünk egy ilyen, hogy mennyire szeret Isten tényleg, hogy
1: igen,
0: mutatkozik
1: hogy beszél,
0: be.
1: hogy látom, hogy mennyire szeret
0: igen.
1: Isten.
0: És akkor hazavitték ezt a pólókat, és remélem, hogy majd emlékeznek rá, hogy tényleg mennyire szeret Isten.
1: Itt most megint megállunk egy picit. Maradjanak velünk. Katrinnal beszélgetek Dömösről, a Bibliacentrumból. A következő fél órában egy picit a Bibliacentrum munkájával is megismerkedhetnek, de most zenét hallgatunk, és utána folytatjuk a beszélgetést.

0: Ismét szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Én Kulcsár Anikó vagyok, és Katrinnal beszélgetek, aki az NDK-ban született, és hát egy kis kitérő után a volt Oroszországba készült misszió munkára, de Magyarországon kötött ki, mert Isten ide hívta el végül is, és Dömösön a Biblia Centrumba szolgálnak, én már, hát nem is tudom, 18-20 éve, mindjárt megtudjuk pontosan. Úgyhogy egy picit mesélj erről a szolgálatról.
1: Igen, ez most évvégen lesz, ez 20 éve, hogy itt vagyunk.
0: Akkor jubiláltok.
1: Igen. Ja, ahogy ma mondtam, hogy van nekünk egy gyönyörű házunk a Duna part közelén, szóval lehet lemenni a Duna part, ez 3 perc tőlünk. Egy nagy ház, amiben több mint 60 ágy van, hogy tudunk vendégeket fogadni, és amikor jöttünk, még egy másik házat építettünk, ahol van egy nagy előadóterem, van zolgáli lakás, étterem, úgy. És szervezünk az egész évben rendezvényeket, hogy vannak táborok, gyerektáborok, zenetáborok, mindenféle táborok, vannak konferenciák, ami engem illeti, én felelős vagyok 2 női konferenciákért, ami évente szervezünk, és van egy kis bibliaiskola, ahol bibliatanulmányokat ajánlunk a résztvevőknek.
0: Hát szerintem most ezeket egy picit vegyük úgy külön-külön sorba. Talán kezdjük azzal, amiért te vagy felelős a női konferenciákról. Mit csináltok? Milyen témák? Kiket hívtok? Mikor van? Egy picit mesélj.
1: Amikor kezdtünk, ez járna most 16 éve, nem vagyok teljesen biztos, lehet, hogy te még jobban tudod.
0: Hú, nekem is utána kéne számolnom. Hát valamikor a 2003-2004, akkor...
1: Valahogy így, igen. Beszéltem a nőkörről, és mi valahogy azt gondoltunk, hogy szerintem egy ilyenre több nőkre lenne szükség. Szóval más nők is biztos ilyenre vágynak, és nem csak egy este a héten, hanem egy ilyen hétvégére, ahol otthon hagyhatnak minden egyszer család, munka, gyerekek, és egyszer csak magukkal foglalkoznak, feltöltekezni Isten jelenlétében. És ez volt úgy az álmunk, ami mi kicsiben átéltünk hétfő este, hogy ez egy kicsit nagyobb és több nők számára lehetővé tenni. A legnagyobb kihívásunk az volt, hogy előadót találni arra. A Biblia Centrum testvérgyülekezeti hátterű, és nem nagyon ismertünk a nőket, aki vállaltak volna, hogy előadnak. Szóval, ahogy én is mondom, nem vagyok a beszéd embere.
0: Egy kicsit az önbizalmadat azért lehet növelni.
1: Ja, én inkább írok ezt. És akkor nekem, én nem is tudom, hogy kerültünk kapcsolat veled, Anikó, de nekem ez egy óriási ima meghallgatás volt, egy csoda, amikor téged kérdezünk, talán most te tudsz többet mondani.
0: Hát én azt tudom megmondani, hogy engem ki kérdezett meg, engem itt a rádión az alapítványunk alelnöke a Harmata János testvért keresett meg.
1: Aha.
0: Mert hogy ő meg a Biblia Centrumban is.
1: Igen, a
0: kurátoriumban benne van. Szerintem ő volt a kapcsolat.
1: Aha, igen. Ja, és szóval az első női konferenciát ősszel, ezt veled szerveztünk. Te még emlékszel a témára?
0: Húha. Hát az elsőre nem is tudom. Tudom, hogy egyszer volt a hálaadás.
1: Igen.
0: Aztán volt ilyen női szerepek. Hát nem biztos, hogy el tudom mondani, hogy melyik volt az első.
1: Én a legjobban emlékszem arra, a 7. Dömösi nőkonferencia, őrhelyemre állok, és megállok a Bástyán. Emlékszem?
0: Igen, arra is emlékszem, igen. Nagyon kellemes emlékeim vannak, nagyon szép emlékeim vannak nekem is, mert utána visszadom a szót, nagyon kedves és nagyon figyelmes hallgatók voltak mindig, akik tényleg az igére akartak, és Istenre akartak figyelni.
1: Igen. És ez jó, hogy egy egész hétvége van, szóval kezdtünk péntek este, ott ma megismerkedjünk a kis csoportokban, aztán van egy első üzenet, aztán adjuk idő, hogy kipihenjenek magukat, és hogy alvás. Már ez néha egy...
0: Igen, aki mondjuk éppen családanya nagyon-nagyon sok gyerekkel, vagy nagyon sok feladattal, időnként egy kiadós alvás nagyon sok mindent helyre rak.
1: Igen. És akkor szombat délelőtt folytatjuk, akkor is van 2 üzenet, megyünk csoportokba, átbeszélünk azt, amit hallottunk, próbáljunk ma ott gyakorlatba ültetni, És akkor szombat délután mindig sok szabad idő van, akkor lehet lemenni a Dunára, lehet sétálni, kirándulni. Ott is ajánlunk, hogy valamit kreatív módon lehet készíteni, hazavinni a gyerekeknek, vagy valami más. Jót lehet beszélgetni egymással egy csészetea, vagy kávé mellett. Ja, és vasárnap befejezünk ugyanúgy egy üzenettel, és ami nekem mindig a végén a legjobban megható, amikor körbeülünk, és már nem az előadó elő van, és mi hallgatjuk, és ő mondja, hanem mindenki, morzsaszertegetés, úgy hívjuk ezt, hogy mindenki meg azt a, hogy mit kapott, mit visz haza, hogy jött, és hogy megy haza. És ekkor a nyitottság, én nem gondoltam volna, hogy nagyon nyitott ez a kör, és mindenki beszámol, és ez számunkra, mint szervezők, és nagyon bátorító, hogy jó volt, és szükség van rá, és csináljunk tovább, akkor is, ha néha nagyon fárasztó.
0: Igen, hát kettő női konferenciáról szóltál.
1: Igen, van egy tavaszi, ez addig úgy volt, hogy ez anyukáknak szólt, és egy őszi, ami nők általánosságban, de mindig tapasztaltunk, hogy össze, persze anyukák amúgy is jönnek, de az anyukákra is jöttek nem anyukák, vagy egyedülállók is, szóval mi ezt már nem annyira szétválasztjuk, hanem van egy tavaszi és egy őszi női konferencia kétszer évente. Most éppen készülünk, április végén lesz megint egy női konferencia, és akkor ez lesz a téma, hogy kegyelemre szomjazva, meríts az evangélium gazdaságából. És szerintem ez egy nagyon fontos téma, hogy tulajdonképpen mindenki a kegyelemre szomjaz, vagy igen.
0: Rá van utalva, és arra van igazán szükségünk.
1: Igen. Szóval ezt már nagyon várunk, és készülünk most erre.
0: Beszéljünk egy kicsit a többi programról. Említetted a nyári táborokat. Erről mesélj egy picit. Kiket céloztok meg a táborokban?
1: Próbálunk, hogy mindenki találja magát valamilyen program, vagy legalább egy program. Ahogy ma mondtam, hogy gyerektáborok, ezek nagyon jó vannak, az egész országból jönnek, és most már csatlakoznak is a faluból, és most már annyira szeretnek ezt, hogy ma a faluból is jönnek gyerekek, akiknek abszolút nincs keresztény hátterük. Aztán van zenetábor, és amit nagyon szeretem, hogy ők nem csak szeretnek zenélni és énekelni, mert ez jó nekik, hanem ők begyakorolnak valamit, és akkor mennek a börtönbe, és ott előadják, vagy mennek az örök otthonába, ami nincs messze tőlünk, vagy mennek a kékkereszt házba, ami Dömösen ugyanúgy van, egy ilyen szolgálat, és oda adnak ez elő. És ez nagyon jó dolog, hogy begyakorolnak, és aztán tudnak ezt is Isten dicsőségre másoknak továbbadni. Ami nekem mindig a legizgalmasabb és legjobb hetem a nyáron, vagy két hét, ez a nemzetközi angoltábor. Ott is segítenek angol testvérek Walesből, akik jönnek és tartanak előadást, és jönnek egész Európából fiatalok, vagy fiatal családok, fiatal egyetemisták, vagy tulajdonképpen minden korosztály. És nagyon építő az előadások, amit hallgatjuk, de este mindig mindenki beszámol a saját országból, milyen szolgálatban áll, mit csinálnak.
0: Tehát egy kicsit a látókört is tágítja,
1: igen.
0: Meg lehet ismerni a különböző embereket, missziókat.
1: Igen, és ott is délután vannak szabadsági programok, sport, kirándulás, Budapesten megnézni, és akkor este megismerni a különböző szolgálatok.
0: Milyen országokból jönnek? Mert azért általában vannak olyanok, hogy főleg, mit tudom én, Erdélyből, Romániából, vagy főleg, vagy pedig nincsenek ilyenek, hanem úgy teljesen változó.
1: Különbözik, a legtöbben talán Erdélyből jönnek, de jönnek Lengyelországból, Szlovákiából, Németországból, Ukrajnából, Amerikából is jöttek már. Szóval tényleg egy nemzetközi, ez nyitott, bárki jelentkezhet.
0: Ezekre a programokra főleg keresztényeket vártok, vagy nyitottak vagytok? Tehát nem kértek felekezeti hovatartozást, de még az sem, hogy mondjuk gyülekezetbe járó emberek legyenek, vagy szeretitek, hogyha van mondjuk keresztény háttér?
1: Nyitott mindenki számára, és szerintem a mi programjak is ilyenek, hogy mindenki számára ez jó. Hát szerintem 80% jönnek hívő emberek, vagy keresztény családok, de minél jobban ezt tapasztaljuk, hogy jönnek mások, és aki éhesek vagy szomjasak egy ilyen közösségre, vagy jobban akarnak megismerni Istent, és ezt kapják. Szóval ez nem egy magas szintű teológiai. Vannak ilyen bibliaiskola, oda talán nem, ezt nem javaslom első lépésként, de a többi rendezvények ilyenek, hogy bárki jöhet, és talán egy lépés közelebb kerül Istenhez, vagy valamit megérti, vagy... Ja.
0: Említetted a bibliaiskolát. Erről is mesélnél egy picit?
1: Ja, ide kicsit átépítkezésben vagyunk, most itt...
0: Átszervezésben.
1: Átszervezésben, igen. Vannak nagyon jó tanárok Németországból, Magyarországról, ez is... Angliából, aki jönnek, és inkább ilyen hétvégi kurzusok vannak, ahol lehet jelentkezni, aztán házi feladatot is kell csinálni, de nem egy állandó bibliaiskola, hogy ott laknak a tanulók, és ott vannak egy évig, hanem ilyen rendezvények vannak, ilyen hétvégek.
0: Milyen témákban? Lehet róla tudni valamit?
1: Most márciusban például jön az egyik kedvenc tanárom Németországból, aki abszolút szakértő az ószövetségről, de nem ez se ilyen magas szintén, hogy én alig tudom követni, hanem ilyen nagyon élő, nem is tudom, hogy mondjam, ilyen elbeszélő, és én azóta sokkal jobban értem az ószövetséget, a kultúrát, és ahogy akkor éltek a zsidók, és sokkal jobban tudok utána ezt átültetni az én kultúrámba, az én életembe. Szóval most például ez lesz a téma, az evangélium az Ószövetségben, mert mi az evangéliumot az Új Szövetséghez kötünk, és ő fog arról beszélni, hol találunk az evangéliumot már nagyon-nagyon régen az Ószövetségben.
0: Említettél itt ilyen, inkább csak utalásban, hogy Kék Kereszt, meg börtönmisszió, ezekkel milyen kapcsolatotok van, vagy milyen felelősségetek? Tehát, hogy más missziókkal hogy dolgoztok együtt, mert feltételezem, hogy itt azért valami kis együttmunkálkodás van a háttérben.
1: Igen, nagyon sok szervezettel dolgozunk együtt. Minden évben jön például egy csapat Németországból, aki Németországban egy ilyen munkában vannak, hogy veszélyeztetekkel fogadnak őket lakóközösségbe, aki börtönből jönnek, vagy drogfüggőségben éltek, vagy alkoholisták, és családokban foglalkoznak velük, és ők egyszer évente jönnek ide, jelentkezhetnek mások is, és akkor a férjem velük megy börtönökbe. Mi a börtönmisszióval is jó kapcsolatban vagyunk itt Magyarországon, és akkor 10 napon belül látogatnak 15 börtönöt itt Magyarországon, és énekelnek, biztonságot adnak, pantomimot előadnak, és úgy visznek az evangéliumot a börtönökbe.
0: Jól értettem, hogy itt olyan családok állnak a háttérben Németországban, akik úgymond kinyitják a saját otthonukat, és a saját otthonukban próbálják rehabilitálni és visszaépíteni a társadalomba ezeket az embereket, akik hát annyira a társadalom perifériájára kerültek, tehát börtönből szabadultak, drogosok, stb.
1: Igen. Igen, a saját családjukban ők nyitnak ilyen emberek felé, és akkor ilyen lakóközösségben, de a saját gyerekekkel együtt. Igen.
0: Hát ez nem egy könnyű misszió, és hogy az ember a saját otthon, az én házam, az én váram egy picit, meg hát azt mondják, hogy hát rossz hatással lehetnek a saját gyerekeikre. Nem tapasztalnak ilyet ezek a testvérek?
1: De ez nem sok kihívással jár ez, és amit én még nehézebbre látom, sok csalódással is, mert te nyitod a családot, áldozod az idődet, az energiádat, a saját lakásodat nyitod.
0: A szeretetedet.
1: Szeretetet, és akkor ilyen is előfordul, hogy lopnak, eltűnnek az egyik pillanatról a másikról. Szerintem ez egy különleges misszió szolgálat, és szerintem Isten mindenkire más bízott. Rám nem ezt bízott, és én örülök, szerintem ismer engemet, hogy ahogy te mondod, az én házam, az én várom. Én ezt most tanulom még jobban nyitni a házamat mások, és nem csak magamra használni. De szerintem mindenkinek más adomány van Istentől, és mindenkitől mást várja. És én nagyon leakalapol ezek a testvérek elől, aki ezt csinálják.
0: És gondolom azért vannak pozitív tapasztalataik is Isten áldását, hogy megáldja ezt a munkát.
1: Igen, mert szerintem ilyen emberek, aki ilyen függőségbe kerültek, sokszor éppen mert nem volt családjuk, aki támogatta őket, és hogy ezt akkor még egyszer kapják, egy ilyen család, aki befogadja őket, ahol tanulhatnak dolgok, ami attól nem, ahol fogadják őket ilyen szeretettel, amit nem kapták. Én amúgy is ez nekem egy óriási kincs, hogy Isten gyermekként, hogy kaptunk egy új családot. Én egy nagyon jó családból származom, de nem mindenki. De azzal, ha valaki Isten gyermeké válik, egy teljesen új családba születik be, és ott pótolhat mind azt, vagy ott kaphat ezt, amit a saját családban talán nem kapott, és ezt a biztonságot is szeretett. Ez nem Isten nagyon jó kitalálta, hogy nem egyedül, mint hívők élünk ebben a világban, hanem családban.
0: Igen, és hát amit említettél is, hogy sokszor egészen alapvető dolgokat kell pótolni, tehát alapvető életvezetési dolgokat, hogy tudunk élni meg, mit jelent az, hogy háztartás, meg mosakodás, már bocsánat, tehát nagyon sokszor tényleg alapdolgokat kell pótolni ezeknél, az emberkéknél.
1: Én emlékszek egy emberre, fiatal emberre, aki jött hozzánk, mert például a Kék Keresztes csoport Németországból, az egyik Lipcséből, ők minden évben tartanak nálunk ilyen csendes hetet. És akkor is ismerkedünk sok emberrel. Volt például egy fiatal anyuka, aki drogfüggő volt, és elment, és otthon hagyta a babát több napokra, és hazament, és ma meghalt, szóval börtönbe került. Ilyen emberrel találkozunk. Vagy volt egy fiatal ember, aki nem tudom hány éven és hányszor mindig visszakerült a börtönbe, mert összeverekedett az utcán. Amikor ide került, akkor ma megtért. De mégis látunk még a régi reflexek, vagy még sok minden kellett tanulni, és annyira jó volt látni, és ez az, amit a mi gyerekeink is láttak. Először, amikor jött, akkor mindig, hol van a legszebb szoba, itt ezt lefoglalom mindjárt, és úgy is csinált. És az utóbbi években, akkor ő gondoskodott a csoport, ő ma munkatárs volt, és látta, hogy a többiek, hogy nekik jó legyen, és ő háttérbe vitte magad és a saját igényeit. És nagyon jó látni, hogy Isten munkálkodik bennük. Talán sokkal látványosabban, mint az én életemben.
0: Hát igen, nem mindegy, hogy valaki honnan indul,
1: igen.
0: De erre is igaz, hogy a gyümölcseikről ismeritek meg őket. Azt mondja Isten igéje, hogy mindnyájunknak teremnünk kell a megtéréshez méltó gyümölcsöket, és aki nagyon mélyről jön, annál talán látványosabb, hogy most már vannak jó gyümölcsök, de a mi életünkben is ott kellene lennie a lélek gyümölcsének, a szeretetnek, az örömnek, és sorolhatnám. Még a Kék Keresztről mondtad, hogy velük is dolgozol, de itt már igazából egy picit említetted is, hogy jönnek konferenciára, vagy van még egyéb terület is, ahol együtt dolgoztok?
1: Érdekes, hogy épp ez a csoport, ez a Kék Keresztes csoport, és az ő vezető, látok itt, hogy élnek az emberek, általunk keresztül, és ismerkedtek meg néhány családot, és nagyon szívesen segítették volna. És most 2 éve ők gyűjtenek karácsonyi csomagot Németországban, és idehoznak. És először csak gyerekeknek továbbadtunk, ahogy tudtunk, hogy tényleg szükség van rá, és az idén előző azt csináltunk, hogy kérdeztünk a Kék Keresztnél, kinek van tényleg szükség talán a felnőttektől, hogy kapjon egy ajándékot, hogy bátorítson ő ezt, vagy általa lásson Isten szeretetét, hogy nincs felejtve. Fölírtak egy listát, és engemet is nagyon megtöbbentem, hogy sokan, aki még az utcán laknak, már voltak náluk, és már nem isznak, de mégis az utcán laknak, és nagyon nehéz körülmények között. És nekik most csomagoltak össze csomagokat, és ilyen visszajelzéseket kaptak, hogy ez nagyon, nagyon jó volt, és nagyon örültünk neki, hogy úgy is tudtunk segíteni.
0: Egy picit, ha megengeded, mivel azért a műsoridőnk fogy, még van egy kis időnk, de már nem olyan sok, egy furcsa kérdést fogok föltenni. Te készültél valahova a volt orosz területre, Ázsiába, nem tudom én hova, a Wycliffe-vel. Mi lett az álmokkal? Tanultál oroszul. Sokat befektettél ebbe a területbe. Persze, tudom, Ukrajnába mentetek missziózni, de hát most olyan messze vagy ettől.
1: Mégis azt érezem, hogy ezen a helyen vagyok, ahol Isten látni akarja, és ahol használ. Azzal, amilyen én vagyok. És azért nagyon hálás vagyok. És mégis igaza volt az apukámnak, ha nyitott vagyok, ahogy Isten veszett, akkor bárhova ott tudom kibontakozni, vagy ott tudom szolgálni Istennek. És szerintem én Az egyetem abszolút nem úgy látom, hogy csak ez veszített idő volt. Én sok mindent tanultam, ami most is tudom használni. Vagy például az is, hogy tanár lettem, hogy amikor a gyerekklubot vagy a német klubot csináltam az iskolában, máskülönben biztos nem csináltam volna, ha nem tanultam ott ma foglalkozni gyerekekkel. Szóval, de azt kell mondanom, az eddig szívem csücske még mindig Oroszország, és most, hogy nagyobbak a gyerekek, egy, hogy megismerkedtem a férjemet is Ukrajnában, én nagyon szeretném még egyszer oda menni, és ki tudja, hogy milyen tervei vannak Istennek. Mert ahogy apukámnak, ő szerintem nem felejti ezt, ami álmaink, vagy ő használja ezt, és sokszor ő az, aki ad ilyen álmokat a szívünkbe.
0: Hát akkor már egy picit oda kanyarodtunk, amit még akartam kérdezni, hogy milyen tervek, milyen vágyak, célok vannak?
1: Én gondolkoztam, hogy tulajdonképpen mi a feladat ebben a világban, vagy mi az, ami Isten rám bízott. És talán arról még nem annyira beszéltünk rendezvényekről, amit szervezem, sok minden.
0: Akkor beszéljünk, nyugodtan beszéljünk.
1: Ami az én szívemben van, tegnap éppen volt női óra nálunk, és akkor ezt a történetet olvastunk, ahol négy barát visz a béna ember Jézus elé, és kibontanak a tetőt, hogy odaférjen, és nagy hitel odavisznek Jézusnak ezt az embert, és meggyógyul. És én egy ilyen ember szeretnék lenni, aki más embereket visz Jézus jelenlétébe. Néha ilyen embereket, aki maguktól nem tudnak oda jönni. Még nem is tudják talán, hogy Jézusra van szükség. És ahogy ők is talán oda vitték, mert azt akartak, hogy meggyógyul, Jézus előző azt mondta, hogy a te bűneid meg vannak bocsájtva. Szóval Jézus sokkal mélyebbre lát, és én ebben is szeretném segíteni, hogy az vagy én szeretném látni a mélyebb szükségek, ami vannak az embereknek. Mi most kezdtünk egy ilyent Dömösön, hogy ez is külföldi kapcsolaton keresztül, hogy kétszer évente szervezünk egy nagyon nagy ruhabőrzét, hogy a férjem kimegy teáltóval Németországba, kapunk sok használt ruhát, bútort, mindenfélet, és akkor három napon keresztül eladjuk, nem lehet eladni, eladást nevezni, mert 100 forintért eladjuk.
0: Valamennyit kell adni érte, igen.
1: Igen, és nem gondoltuk volna, hogy óriási igény van, hogy tényleg nagyon hálásak az emberek, mindig kérdeznek, és mikor újra, nagyon nagy energia, munka, idő, minden, de érdemes oda befektetni. De a még nagyobb álmom ez, hogy nem csak egy ilyen hauruk akció kétszer évente, hanem szeretnék felépíteni egy kávézót, ahol ruhát is lehet kapni, kávét is lehet kapni, esetleg könyveket is, ahol jönnek az emberek, talán először csak mert ruha vagy anyagikra van szükség, hogy ilyen szükségben élnek, de aztán lehet beszélgetni velük, és esetleg látni, mi a melyebb szükségük, vagy mire vágynak igazán. Régebben, amikor mondtak, hogy tulajdonképpen csak a Bibliára van szükség, minden válasz ebben benne van, ez egy kicsit idegesít engemet. Most már én úgy látom, hogy tényleg a Bibliában, Isten igében mindenre a válasz benne van, és ezt kívánom, és sok ember küzdködök, és nem is tudja, hogy miért, és sokszor ez, hogy messze van Istentől, és elzakadt tőle, és ettől a közösségtől. És én az én szolgálatom úgy látom, hogy szeretném embereket Isten közelébe vinni és segíteni, tovább lépni. A férjem, ő most már tanult lelkigondozás 2 évet az egyetemen, és kezdtünk egy ilyen szolgálatot is, és én ezen a területen is szeretném még tovább képezni és magamat, és azért hálás is vagyok, hogy nincs nekem fix munkahelyem, önkéntes vagyok, és van időm foglalkozni emberekkel, ahol szükség látom.
0: Ha az ember misszióban van, hazudnánk, azt mondanánk, hogy nincs nehézségek. Ha rátok gondolnak, akár rádióhallgatók, miért imádkozzanak, milyen nehézségek vannak, amit Isten elé szeretnétek vinni, és várjátok tőle a megoldást?
1: Amit én az utóbbi időben jobban szeretném tanulni, hogy azt, amit csinálunk, hogy ezt Isten úgy csinálunk, hogy Istentől függünk, hogy én vagyok az ember, nekem nagyon sok ötletem van, és néha túltehelem azzal a környezetemet, vagy a munkatársakat, állandó új ötleteim vannak, de azt látni, hogy mi az tényleg Istentől, mert ha Istentől van, akkor ő fog adni az erőt is ahhoz, és akkor ez jó lesz. De szerintem mindig ebben a veszélyben állunk, hogy ha ma jól működik, akkor a saját erőnkből csinálunk, és én nagyon örülök, ha vannak emberek, akik például imádkozunk, hogy mi magunk maradjunk közel Istenhez, és az ő erőből csinálunk azt, amit csinálunk, mert akkor lesz gyümölcse.
0: Hát szívből kívánom, hogy legyen így, és köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönöm, hogy annak ellenére is vállalkoztál a beszélgetésre, hogy először azt mondtad, hogy hát te nem tudsz szépen magyarul beszélni. Isten megáldott, és köszönjük szépen, hogy őszinte voltál, sok áldást a munkára, a személyes életetekre, a családi életre, és kívánom, hogy lássátok meg a következő lépést, hogyha Isten vezetni akar benneteket tovább az úton, hiszen ő tudja azt, hogy mi számunkra is, meg a környezetünk számára is a legjobb. Katrinnal beszélgettem a Dömösi Bibliacentrumból, köszönjük szépen hallgatóink figyelmét is, és további áldott rádiózást kívánunk. Kulcsár Anikót hallották.

0: Ti vagytok a föld csója.
1: Ti vagytok a világ világossága.
0: Nem rejthető el a hegyen épült város.
1: Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket,
0: és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
1: Só és lámpás.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.

0: Ti vagytok a Föld csója.
1: Ti vagytok a világ világossága.
0: Nem rejthető el a hegyen épült város.
1: Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket,
0: és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
1: Só és lámpás.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Mai beszélgető társam Bokros Andrea, aki egy nagyon speciális misszióban van, és mint misszióban levő ember az Úr Jézus gyermeke. Andrea, hogyan találkoztál az Úr Jézussal?
3: Az Úr Jézussal úgy találkoztam, hogy gyerekkoromban már Isten hívását éreztem. Olyan ésség volt bennem, tudtam, hogy valahol van Isten, és ahogy egy kisgyerek innen-onnan információkat kap, mivel nem hívők voltak a szüleim. Képzeleteimben volt valahol egy Isten, aki hív engem, de nem tudtam, hogy hogyan jutok el hozzá. Tehát ez az Isten tudat, ez gyermekkoromtól bennem volt. Aztán, ahogy 14-15 éves lettem, gimnáziumba kerültem, és olyan közösségbe kerültem, ahol több római katolikus lány volt, és meghívtak engem egy katolikus közösségbe, egy énekkarba, és itt megismerkedtem katolikus testvérekkel, megismerkedtem lelkipásztorokkal, és úgy éreztem, hogy na talán most itt többet fogok tudni arról az Istenről, aki után éhezem, és aki engem hív. És el is indultam ezen az úton, templomi kórus tagja lettem, és jártam misékre, és énekeltem, és nagyon szép volt ez, és nagyon sokat kaptam. Még sikerült azt is elintézni, akkor még szintén titokban, hogy megkereszteljenek. Boldogság töltött el, az éhség megmaradt, és ahogy fokról fokra jártam a templomba, egyre többet és többet, nem szűnt meg az éhségem, hanem egyre többet szerettem volna tudni Jézusról. Rendben van, hogy Jézus Isten fia, na de ki ő nekem? És nem szűnt meg az éhség, nem tudták a szentmiség csillapítani ezt az éhséget. És aztán, ahogy növekedtem, titokba vettem meg az első Bibliámat, a nyaralási pénzből gyerektáborba mentünk, és semmire nem költöttem azért, hogy megmaradjon a pénzem, és meg tudjam venni az első Bibliámat, és otthon dugdostam, olvasgattam is belőle, hát nem túl sokat értettem, bevallom őszintén, de azt írta az írás, hogy hát a Szentlélek segít megérteni. Én ezt komolyan vettem, és ennek az igazságát ma is érzem, hogy a többetszer elolvasott ige egyszer csak hogyan válik egy élethelyzetben komoly üzenetté az Úr részéről, vagy válasszá tőle. Az éhség folytatódott, az Istenkeresés, a Krisztusban elmélyedés folytatódott az életembe, és aztán érettségi után már nagyon élessé vált bennem az, hogy nem elég, nem vagyok elégedett azzal, amit kapok, és ez a folyamatos Istenkeresés vezetett aztán egy akkori munkatársnőmön keresztül ide Budafokra. És elkezdtem járni a péntek délutáni barátkozó kórájára, a zsíros kenyér, az éneklés, a beszélgetések, és abban az időben Komesz Mátyás testvér is néha megjelent ott közöttünk, fiatalok között, és akkor szóltak nekem az ismerőseim, barátaim, hogy hát menj oda Komesz testvérhez, ő is katolikus volt, és hát majd ő ad neked tanácsot, és akkor oda mentem, és elmondtam az én nyűgöm, bajom, hogy de hát én katolikusként élek, de hát tudom, hogy nekem tovább kéne menni, és Matyi bácsi olyan kedvesen elmesélte, hogy ez az ő életében hogyan zajlott, és hogy csak én menjek az Isten keresésem után, menjek, kövessem csak azt, ahová az Úr vezet, és majd eldől, hogy ebből mi lesz. Hát az lett, hogy a baptista gyülekezetben hallottam igazán mélyen tanításokat Jézusról. Tudom, hogy megtért emberként kereszteltek meg, ugyanakkor nem voltam a teljes tudás birtokában. Tudtam azt, hogy a bűneim meg vannak bocsátva, de igazán mélyen nem értettem, hogy kinek a cselekedete által. És ezt valóban itt kaptam meg, a baráti közösséget is, az, hogy figyeltek rám, hogy fontos voltam, hogy megkérdezték, hogy miért nem jöttem. És aztán Isten még egy kincset elhelyezett itt Budafokon számomra, hogy itt ismerkedtem meg Jánossal, aki később a férjem lett. Ő is egy ilyen kereső időszakban volt, de nagyon kegyelmes volt az Úr, mert a valódi döntést azt nem engedte, hogy a mi kibomló kapcsolatunk megzavarja. Volt 2 hét olyan időszak, amikor itt az imaházban Tom Meheres testvér szolgált. Én munka miatt nem tudtam eljönni, viszont János folyamatosan részt vett az alkalmakon, és bennem akkor született meg az a döntés, tőlem teljesen függetlenül. Én bennem pedig az a Jézus Krisztusra való rácsodálkozás és a benne való teljes belehelyezkedés az idők folyamán. Pont ez alatt a 2 hét alatt. És olyan jó volt utána találkozni, hogy láttam, ahogy közeledett felém János, hogy más valaki jön felém. És olyan jó volt megosztani, hogy veled mi történt, és veled, és ugyanaz történt más-más helyszínen, és tényleg az Úr szépen elvégezte mind a kettőnkben. Úgyhogy ezek nagyon szép időszakok voltak. És ami nekem egy nagyon fontos esemény volt itt az életemben, hogy én visszamentem ahhoz a katolikus paphoz, aki engem megkeresztelt. És mindent elmeséltem. Elmeséltem a Krisztus utáni éhségemet, és ez a lelki atya azt mondta, hogy Isten tervét látja ebben, az ő elhívását látja ebben, és az ő áldásával bocsátott utamra. Nem korholt, és nem dorgált, és aztán utána én hallottam, hát ugye megmaradtak a katolikus kapcsolataim, barátságaim, és hallottam, hogy aki negatívan próbált rólam nyilatkozni, mindig nagyon komolyan elmondta az igazságot, és elmondta azt, hogy Isten vezetését követem ezen az úton. Ez nagyon fontos volt az életemben, későbbi szolgálataimban aztán láttam, hogy miért.
4: Ez volt a kezdet, hogy Istennel való találkozásod, de hát minden születés után növekedés következik. Hogy folytatódott a te életedben ez az út, amire elindultál?
3: A folytatás az, hogy nagyon gyorsan megkaptuk az Úristentől a választ arra férjemmel, hogy egymásnak vagyunk teremtve, az Istennek az akarata. Ezért nagyon gyors volt megismerkedéstől számítva, szeptemberben ismerkedtünk meg, és a következő év májusában esküvő volt. Nagyon gyors volt a döntésünk, mert nem volt kétség. Itt a Budafoki imaházban volt az esküvőnk, Kovács Géza testvér vezetésével, és utána júniusi hónapban pedig a bemerítkezésünk. A bemerítkezés után elkezdődött ugye az esküvő után a közös élet, ami valóban a formálódás időszaka volt. 10-12 év nagyon-nagyon komoly megpróbáltatásokkal és nagyon nagy mélységekkel. Nagyon sokszor volt olyan helyzet, hogy csak azt tudtuk kimondani,

0: Öltük meg.
1: A nehézségek után azért történtek jó dolgok is.
0: A nehézségek közben is történtek jó dolgok, hiszen két lánygyermekünk született, és nagyon-nagyon hálásak voltunk az Úrnak értük. Változások történtek olyan szempontból is, hogy elég hosszúra sikeredett az én otthonlétem, és az otthonlétem közben vágytam, kerestem Istennek a válaszait a jövőre nézve, amikor már közeledett az az időszak, hogy a gyes után vissza kell mennem dolgozni, nagyon komolyan kértem a Jóatyát, hogy olyan munkahelyet adjon nekem, ami nem csak munkahely, hanem ami lenne szolgálat is egyben. És ezeket az álmaimat úgy elévittem, az Úr elévittem, és vártam tőle a választ. Hát amit kaptam, arra úgy nem gondoltam, és nem erről álmodoztam. Ugye a gyes alatt elég sok amerikai misszionáriussal ismerkedtem, megjöttek hozzám magyar tanulni, én mentem hozzájuk gyerekekre vigyázni, és nagyon sokakkal, nagyon gyorsan mély barátság alakult ki. És aztán az egyik ilyen misszionárius megkeresett engem, hogy hát van itt Budapesten egy misszió, akik halálsérültekkel foglalkoznak, nagyon kellene nekik oda valaki, mert nincsen magyar munkatárs, aki angolul is beszél, hogy hát én menjek oda, mert ő úgy látja, hogy ennek így kell lennie. Meg kell említenem ennek az amerikai misszionárius nőnek a nevét, Beth Weaver, aki nagyon sokáig meghatározó jelenség volt az életemben, ami barátságunk nagyon gyorsan kialakult, és igazi lelki testvéri kapcsolattá fejlődött. Abban az időben, amikor hozzájuk jártam takarítani, gyerekekre vigyázni, egyik alkalommal Izsaiás 58-at olvastam, és megtörtént az, amit úgy fejeznék ki, hogy nyakon csípett az Isten igéje. Ugye ezt megragadott az ige, szoktuk mondani, de ez erősebb volt, ez egy nyakon csípés volt. Elkapott engem az Isten igéje, amikor azt olvastam, hogy rések befalazójának fognak nevezni, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Semmihez nem tudtam kötni ezt az igét. Nem tudom megmagyarázni, észérvekkel felsorolni, hogy miért ez, de azt az érzést, amit én akkor kaptam, nem csak szívben, hanem elmében is, hogy ez nekem szóló üzenet, ezt elétártam, és elmondtam Betinek, mit akar ezzel a Jóisten. Azt mondta, hogy fogalma sincs, neki sem, neki nem is kell ezt tudni, de úgy gondolja, hogy én ne engedjem el ezt az igét, és keressem, kutassam, hogyan teljesíti be Isten az életembe. Úgyhogy ekkor ragadt rám az a kíváncsiság, hogy mit akar Isten az én életemmel. És aztán jó pár év múlva most már azt tudom mondani, hogy ennek az igének minden sora valósággá vált az életemben. Úgyhogy oda kerültem az amerikai alapítványhoz, és ott én voltam kisebbségben, hallóként, mert a munkatársaim 90%-a siket vagy nagyot halló volt. Megismertem egy új nyelvet, a jelnyelvet, megismertem egy kultúrát, a siket emberek világát, és megragadott engem ez a világ. Ők pedig olyan szeretettel, de olyan keménységgel neveltek rá arra, hogy hogyan kell egy épp embernek viselkedni a fogyatékkal élőkkel szemben. Az ő tanításuk a mai napig is ebből táplálkozom, amit tőlük kaptam, ahogyan ők engem tanítottak. Sokszor mentem az első időben sírva haza, mert néha az őszinteség fáj, de tudtam, éreztem, hogy az őszinteség mögött mindig szeretet van, és a következő nap már másképp tudtam, és jobban tudtam, és aztán a következő nap megint valami újat tanultam, és ez 4 meghatározó év volt az életemben. Ahogy beleestem a siket kultúrába, ebbe a nyelvbe, természetes volt számomra, hogy nekem ezt tökéletesen meg kell tanulnom. Úgyhogy elindult a tanulási folyamatnak 9 éve, mert elkezdtem a jelnyelvet tanulni, és aztán egy 6 év múlva eljutottam odáig, hogy jelnyelvi tolmácsként végeztem, és most már bejegyzett jelnyelvi tolmács vagyok.
1: Az előbb volt egy mondatod, ez a mondat úgy hangzott, hogy megtanultad a siketek között azt, hogy hogyan kell a fogyatékos emberekkel viselkedni. Meggyőződésem, hogy sokan, különösen a keresztények között szeretnének segíteni a fogyatékkal élőkön, a szívük mélyén, de lehet, hogy fogalmuk

0: nincs, hogy hogy kell hozzá kezdeni. Mit tanultál?
1: Azt tanultam legelőször is, hogy bárkivel kerülünk szembe, bármilyen fogyatékossága legyen is, és itt most nagyon komolyan gondolom azt, hogy bármilyen, lehet egy kommunikációképtelen személy, akkor sem mehetek úgy oda hozzá, hogy én vagyok az egészséges, és te vagy a sérült. Nem megfelelő ez az álláspont. Nem tudok receptet adni arra, hogy ezt hogy lehet magunkban kifejleszteni. Én egyszerűen kértem Istent, és megtette élethelyzeteken keresztül, rossz döntéseken keresztül, kudarcokon keresztül, örömökön keresztül, de megtette. Mind a tolmács szolgálati munkámat, tehát a tolmácsként vagyok valakivel, bármilyen más területen, ha fogyatékkal élővel találkozom, egyenlő vagyok vele. Engem Isten elvitt a végletekig, sokszor úgy látom, hogy ezt talán nem lehet mindenkitől kérni, de én, ha egy tolmács szituációba kerülök, ha ügyféllel elmegyek valahová, akkor én mindig úgy állok ehhez hozzá, hogy ő több, mint én. Azt hiszem, ez azért alakult ki bennem, mert nagyon sok negatív példát láttam. Észre se vesszük, hogyan tudunk fölébe kerekedni egy fogyatékkal élő embernek, csak azáltal, hogy ő nem hall, én meg igen, ő nem lát, én meg igen, ő nem kommunikál beszéddel, én meg igen, nem is vesszük észre. Viszont a fogyatékkal élő emberek oly mértékben érzékenyek, hogy becsapni se lehet őket igazán. Ez az egyik, és a másik pedig, hogy nagyon gyorsan megérzik azt, hogy szánalomból mész oda, vagy szeretetből. Nagyon gyorsan szembesítenek azzal, hogy ki vagy te valójában. Éppen ezért mondom azt, hogy ha csak az utcán találkozunk valakivel, ha csak egy kerekesszékes kér segítséget, hogy emeljék fel a kerekesszéket a lépcsőn, akkor megvan ennek az útja, módja. Oda megyek, fogalmam nincs, hogy kell egy kerekesszéket fölemelni, megkérdezem, hol biztonságos, hogyan segítsek. Ha az a látássérült, hát oda megyek, mert látom, hogy áll a megállóba, és megkérdezem, hogy mibe segíthetek. Lehet, hogy azt fogja mondani, hogy nem kérek segítséget. Akkor ne sértődjünk már meg ezen. Fogadjuk el, ő abban a helyzetben ura a helyzetnek, dönteni tud, cselekedni tud. Nagyon jó, ha oda megyünk, mert biztos, hogy egyébként jól esik a látássérülteknek, vagy jól esik egy kerekesszékesnek, ha oda megyünk hozzá. Érzékenységet kértem az Úrtól. Tegyen érzékenyé arra, hogyan segíthetek, meg egyáltalán, hogy segítsünk, és ne nézzünk keresztül rajtuk.
2: Térjünk vissza a Siket misszióra. Lett egy tolmács végzettséged, egy jelnyelvi tolmács végzettséged, de azért itt nem állt meg az élet, ha jól tudom.
1: Hát nem állt meg az élet. Ehhez az amerikai missziós alapítványhoz kapcsolódik a mi Siket missziónknak az indulása. Mert ez az amerikai alapítvány Európa, Ázsia összes országából szinte idehívott hallássérülteket, és a saját nyelvükön, az anyanyelvükön, a jelnyelven keresztül tanított nekik Bibliát, teológiai alapokat, gyülekezetplántálási alapokat, mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy önállóan saját gyülekezeteket tudjanak létrehozni. De azért azt el kell mondanom, hogy ne arra gondoljunk, hogy a világon van egy csodálatosan szép jelnyelv, amit mindenki ért és beszél. Ahány ország van a Földön, annyiféle jelnyelv van. Tehát meg kellett egyezni egy közös jelnyelvben, először jelnyelv használatban, hogy utána valamilyen szinten oktatás itt történjen. Amit én tökéletesen megtapasztaltam, és ma is látok, az, hogy a jelnyelv valóban a Siket embereknek az anyanyelve. Ezen a nyelven bármit el lehet mondani. Nem biztos, hogy olyan formában és olyan módon, mint ahogy mi a beszélt nyelvről gondolunk, de bármit ki lehet fejezni a jelnyelven keresztül. Nem tudom azt elfogadni, hogy egyszerűsített, hogy lealacsonyodnak azok, akik ezt a nyelvet használják, és elfelejtették a fejüket, és nem tudnak gondolkodni. Ez nem így működik. Ez a nyelv Isten ajándéka a hallássérült emberek számára, és csak ez a nyelv az, amin keresztül egy hallássérült ember valóban és teljesen meg tudja érteni, akár Isten üzenetét is.
2: Ha már ezt mondtad, hadd tegyek fel egy olyan kérdést, hogy ha jól tájékozottam, azért vannak különböző irányzatok itt a siketek képzését illetően.
0: Van, akik azt preferálnák, hogy tulajdonképpen artikulálni megtaníthatók, szájról olvasni, egyéb rezgésekkel, műtétekkel, stb. Hogy tapasztaltad? Gondolom, voltak ilyen tapasztalataid neked is.
1: Hát voltak tapasztalataim, viszont nem gondolom, hogy én ezen a szinten szakmailag úgy állnék, hogy most bárkivel is elkezdenék vitatkozni bármilyen szakemberrel. Én azt arról tudok beszélni, amit láttam. Éppen azért, mert nem csupán magyar, vagy határon túl közeli országokról beszélek, akár európai siketekkel találkoztam, hanem nagyon sok amerikai, nagyon sok skandináv, nagyon sok ázsiai sikettel. Tehát egy sok színűség vett körül ez alatt az alapítványi időszak alatt. És azt láttam, és azt tapasztaltam, hogy ahol akár már a gyerekek nevelésébe is komoly szerepet játszott a jelnyelv. Ezek a gyerekek felnőttként sokkal kiegyensúlyozottabbak voltak. Természetesen én is csak arról tudok beszélni, amit olvastam. Amerikában, Skandináviában ennek egészen más kultúrája van. Ott egyértelműen a jelnyelvre alapozzák legtöbb helyen az oktatást, és az a bizonyítéka ennek, hogy a jelnyelvi alapokat megszerzett gyermek sokkal könnyebben tudja megtanulni az írást, az olvasást. Valóban fontos szájról olvasást megtanulni, mert a siket emberek mindig is kisebbségben lesznek közöttünk, hallók között. Nagyon fontos, hogy megtanítsuk őket legalább alapszinten valamilyen kommunikációra. De nem lehet ez az elsődleges cél. Kell, hogy a saját nyelvüket szabadon tudják használni. Nagyon hálás vagyok azért, hogy a rendszerváltás után azért itthon is a siketek öntudatra ébredtek, és nagy nehezen kiharcolták, hogy most már parlament által elfogadott törvényben van leírva az, hogy az anyanyelvük a jelnyelv. Megújult a tolmácsképzés, megújuló félben van a siket oktatás. Hát itt nagyon remélem, hogy a gazdasági válság miatt nem fog jobban elhúzódni ez a folyamat. Mindenképpen szeretnék bevezetni most már az oktatásba a jelnyelvet. Ezt mind előrelépésnek látom. Annak is nagyon örülök, hogy egyre több és több siket ráébred arra, hogy tolmács segítségével igenis lehet tanulni, lehet főiskolára, egyetemre menni. Ezek mind-mind olyan pluszok az ő életükben, ami által egy nagyobb rálátásuk lesz a világra, sokkal könnyebben eligazodnak a mindennapokban, és könnyebben tudnak interakciót kezdeményezni hallókkal, a körülöttük élőkkel. Ezt nagyon fontosnak tartom, hogy nem lesznek továbbra is, szinte mondom mesterségesen, egy alacsonyabb műveltségi szinten tartva.
0: Feltételezem, hogy nem annyira általános információ, hogy körülbelül mekkora ez a népességnek, hány százaléka érintett ezzel a problémával, a sikettséggel?
1: 60 ezerre becsülhető körülbelül a siketek száma, ha még ebbe belevesszük a nagyot hallókat. Azokat, akik időskori hallásvesztésben szenvednek, akkor legalább 200 ezres számról beszélhetünk.
0: Az oktatást említetted. Vannak speciális intézményeik? Vagy pedig úgymond az egészségesekkel integrálva oktatjuk őket Magyarországon, hogy tudod?
1: Vannak speciális intézmények, régiónként van egy-egy siket iskola, tehát összesen 7, és itt speciális módszerekkel tanítják a gyerekeket. Én jártam a szegedi iskolában, a Váciban, az Egriben és a Budapestiben, ezeket látom. Semmiképpen nem akarom azt mondani, és nem szeretném, ha ez így tűnne, hogy most a siketoktatás ellen vagyok, vagy a siketek egyértelműen az oktatás ellen vannak. Nagyon szeretném, hogyha egy egészséges párbeszéd kialakulna majd a hallássérültek és az oktatók között, hogy megegyezéses alapon úgy történjen a gyermekeink oktatása, a gyermekeik oktatása, hogy az mindenkinek jó legyen. A törvény most már erre egyértelműen lehetőséget ad. Mi keresztények imádkozunk, hogy legyen ilyen konszenzusra való készség a hallássérült iskolákban tanító tanárok részéről is. Az is nagyon fontos látni, hogy egy-egy iskolában nem siket tanulók járnak. Ugye a hallásvesztésnek is különböző fajtái lehetnek. Ugye említetted a műtét utáni helyzetet, ez a kokleáris implantáció. Tehát, és akkor még beszéljünk arról, hogy vannak kísérő problémáik is egy-egy gyereknek, mozgásszervi, értelmi. Tehát a tanárok akkora kihívással szembesülnek, én nagyon becsülöm és nagyon tisztelem a hallássérült iskolákban tanítókat, és örülök, hogy olyan sokukat megismertem, mert tőlük is nagyon sokat tanultam. Nincs egyszerű dolguk. És most azt mondom, hogy tényleg Isten adjon nekik áldást azért, amit elvégeznek ezekben a gyerekekben, mert ugye emberi szinten hát ez a szakma se túl megbecsült. Pedig én úgy gondolom, hogy a gyógypedagógusok egy nagyon-nagyon komoly szakmát képviselnek, és én úgy gondolom, hogy erre a pályára szív nélkül és szakmaiságon túl, emberszeretet nélkül nem hiszem, hogy bárki is rászánna az életét és tanulná.
2: Azt hiszem, ezen érdemes egy kicsit elgondolkodni, most azonban zenélünk, de utána mindenkit visszavárunk a beszélgetés folytatásához.

0: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Mai beszélgető társam Bokros Andrea. A hírek előtt ott tartottunk, hogy hogyan is került kapcsolatba a Siket misszióval. De hogy lett ebből Siket gyülekezet?
1: Tulajdonképpen ebben az alapítványban indult el egy maroknyi kis csapat, akik magyarok itt Magyarországon élnek, és úgy gondolták, hogy mindazt, amit tanultak itt az alapítványnál, hogy igenis lehet saját gyülekezetet alapítani, lehet Siket testvéreknek együtt Bibliát tanulmányozni. Mindennek a kulcsa a közös nyelv, anyanyelv, a jelnyelv, megalakult egy maroknyi csapat. Ebben a csapatban nem a kezdetektől, de szinte fél év múlva már ott voltam. Először csak azért, hogy minél többet és többet tudjam a nyelvet gyakorolni. Na de hát aztán ez nagyon gyorsan egy másik vágányra terelődött, hiszen szerettem közöttük lenni, szerettem őket, és ők is befogadtak engem. Ennél fogva nagyon sokszor szembesültem azzal, hogy hát kommunikációs összekötőként, egyéb életvezetési kérdésekben tanácsadóként kérték a segítségemet vagy a véleményemet. Úgyhogy ahogy egyre jobban megismertem a hallássérült embereket, láttam azt, hogy nagyon sokuknak van komoly mentális problémája, nagyon sokuknak kellene lelki gondozásban részt venniük, na de nincs emberük. És akkor hát mentem és beiratkoztam egy pszichológus asszisztensi iskolába, hogy a pszichológia alapjait legalább elsajátítsam. Nagyon érdekes volt, mert noha ez egy világi intézmény volt, és meg is mondták nekünk az első órán, hogy itt az egész csapat freudista, és itt freudi alapokon keresztül fogunk tanulni. Én kértem a jó atyát, hogy adjon nekem elég bölcsességet, hogy miután hazamegyek, tudjam szelektálni, hogy mi az, ami jó, és megtartom a szolgálatomban, mi az, ami nem, és örökre elfelejtem. Úgyhogy tulajdonképpen az első dolgozatomat is, én már a Siket témát bevittem oda is, és ezzel kapcsolatosan írtam. Nagyon pozitív volt a tanárok visszajelzése, szinte rácsodálkoztak ők is, ahogy bemutattam ezeknek az embereknek a világát, és valamit is megtanultam, és megszűrtem, azonnal tudtam bevinni a szolgálatba, és segíteni ezzel a hallássérülteket. A gyülekezet nehéz időket élt át, hol többen voltunk, hol kevesebben voltunk, aztán ez a külföldi alapítvány is bezárt, elhagyta az országot, és itt maradt a mi kis gyülekezetünk, eddig ugye az alapítvány ingyen adott nekünk helyet vasárnaponként, hova menjünk, és én tudtam, hogy nem szeretnék más felé menni, szeretném az egyházat valahogy bevonni ebbe a folyamatba. Úgyhogy én úgy rendszeresen megjelentem évente egyszer-kétszer Pap Jánosnál, aki akkor misszióigazgató volt, és mondtam, hogy itt van ez a Siket társaság, itt ez a formálódó gyülekezet. Most szeretnénk kérni egy támogatást nyári táborra. Nagyon készségesek voltak a baptista testvérek, és jó pár tábort így megtámogattak, megfinanszíroztak nekünk. Ezeken a táborokon döntő jelentőségű volt az, hogy az ország minden részéről jöttek a Siketek, és 5 napon, 6 napon, 1 héten keresztül minden délelőtt délután mély, komoly bibliai tanításokon vettek részt, és hát aztán a sok lelki beszélgetés, az ott megtértek, a bemerítések, nagyon színesek voltak mindig ezek a táborok. A baptista vezetőség pedig nagyon türelemmel figyelte a Siket gyülekezet fejlődését, és nagyon örülök annak, hogy a türelem mindkét részről megvolt, mert mi pedig türelemmel mutattuk meg, és világítottunk rá arra, hogy a Siket kultúrát, ezeknek az embereknek a világát elfogadva, és az ő nyelvüket elfogadva, egy nyelvi kisebbségben gondolkodva, így lenne jó őket beintegrálni az egyházba. És az egyháznak volt, a vezetőségnek volt arra türelme, hogy ez az egyházhoz csatlakozni akarás, ez a Siket testvérekben is kialakuljon. Tehát egyik részről sem volt presszió, és nagyon-nagyon élveztem, és nagyon hálát adok ezért a nagy szabadságért, hogy kivárták a vezetőség, hogy megszülessen bennük a döntés, hogy mi szeretnénk ehhez az egyházhoz csatlakozni, szeretnénk igazából hivatalosan is ővelük lenni, és az egyházban, mint önálló gyülekezet hivatalosan is benne lenni. Nem volt ez rövid folyamat, hosszú évek kellettek ehhez, hiszen a hallássérültekben mindig volt és van egyfajta félelem a hallókkal szemben. Le akar uralni, majd ő megmondja, hogy mit csináljak, ellenőrizni akar. Nagyon örülök, hogy megértették azt, hogy ennek a látszatát is kerülni kell. Viszont folyamatosan vittem a hallássérült gyülekezetet halló alkalmakra. Akkor ugye már végzett tolmácsként Pálhegyi Ferencnek a Rádai utcai előadásaira vittem őket, gyertek, érdekes lesz, tolmácsolom, és hát miről volt szó? Párkapcsolatról, családról, probléma megoldásról, házassági lelki gondozásról, és kinyíltak szemek, és döntéseket hoztak az életükre nézve, családok, házaspárok, döntéseket hoztak a gyermekneveléssel kapcsolatban. Hát Isten áldása volt így minden olyan helyen, ahova el tudtam őket vinni, hívni, és természetesen a tolmácsoláson keresztül segíteni őket. Úgyhogy térjünk vissza Izsaiás 58-ra, hogy rések befalazója leszel. Hát itt vannak a kommunikációs rések, amiket sikerül befalazni.
0: Mikor alakult ez a gyülekezet, és mikor lett úgymond hivatalos? Mennyi volt a terhesség, vagy a születésig eltelt idő?
1: 10 év. 2003-ban indult a gyülekezet, és 2013 áprilisában a baptista missziói közgyűlésen 100%-os szavazat mellett a testvérek befogadták a siketeket és a siket közösséget. Nagyon érdekes volt, mert John Upton vendége volt ennek a rendezvénynek, és azt mondta, hogy az egyház most nem egy gyülekezetet fogadott be pusztán, hanem egy új nyelvet is. És bizony sokan sírtunk, amikor ezt láttuk, és ott volt majdnem a közösségünk minden tagja. És tudjátok, zokogtak, amikor azt látták, hogy őket, a hallók, mindenféle fenntartások és elvárások nélkül befogadják, és testvérnek tekintik. Soha ilyen még az ő életükben nem volt. Ezt mondták nekem utána.
0: Már többször céloztál rá, hogy komoly sérülésekkel, mentális problémákkal küzdködnek a legtöbbször. Szerinted ez miből adódik? És hogyan tudunk ezen mi, akik úgymond egészségesek vagyunk, vagy mondjuk inkább úgy, hogy hallunk, segíteni?
1: Ó, teljes a repertoár, tehát lehet ez családi háttér miatt, lehet amiatt, hogy valóban olyan kommunikációs akadályozottsággal rendelkezik, hogy minimális az, amit a világból és a körülötte folyó környezeti változásokból fel tud fogni. Nagyon sokféle dolog lehet, állami gondozott háttér, aztán ugye bejön a képbe a nagyon-nagyon mély bugyrokat megjárt múlt, van köztünk börtönviselt is, a folyamatos családi viszályok, siketként egy halló családban élni nagyon-nagyon nehéz. Tehát egyértelműen látom, hogy azok a fiatalok, akiknek a szülei is hallássérültek, lényegesen kiegyensúlyozottabbak, mint azok a velük egykorú fiatalok, akik egyedül siketként élnek egy halló családban. Nagyon-nagyon örülök annak, hogy Isten belevezetett engem ebbe a lelki gondozás és a mentális segítségnyújtás szolgálatába. Bevezetett úgy, hogy családokkal tartom a kapcsolatot, akik kézenfogva hozták a fiatal gyermeküket, amikor meghallották, hogy van ilyen gyülekezet. Mert látták, hogy hiába hordják halló gyülekezetbe, az a gyermek semmit nem fog igazából megérteni Isten igéjéből, üzenetéből. És mai napig is tartom több családdal is, szülővel is a kapcsolatot, segítek a mindennapokban. Igazából nagyon éget, ha már így a missziós témára gondolok, nagyon éget engem az, hogy a szülők felé kellene lépnünk. Nagyon nagy hiány van abban, hogy a fogyatékkal élő gyermeket, sérült gyermeket nevelő szülők felé is lelki gondozásban, segítésben fellépjünk. Nagyon-nagyon nagy hiányosság van. Ezt tapasztaltam, de olyan jó segíteni, és olyan jó látni azt, ahogyan egymást megértik, és elmélyülnek az Isten szeretetben is, mert nem elég azt mondani, hogy imádkozzál, és majd történik valami, hanem kell, hogy kézzel fogható segítségek legyenek. Tehát amit én nagyon megtanultam még ez alatt az idő alatt, hogy ne használjam én fegyverként Istennek az igéjét soha, meg ne használjam én kibúvónak Isten igéjét soha, hanem hogyha valakinek kézzel fogható segítségre van szüksége, akkor adjam meg a kézzel fogható segítséget. Ha éhes, akkor kenyeret, ha kommunikációképtelen, akkor kapcsolatteremtést és kommunikációt, ha lelki problémája van, vigasztalást. Nagyon fontos ez, hogy ne bújjunk be az ige meleg ágyába, ne gondoljuk azt, hogy hitünk egyre magasabb fokra jutása az azt jelenti, hogy mentesek vagyunk a hétköznapok fájdalmai, nehézségei alól segíteni azoknak, akik ebben benne vannak. Nagyon megtanított engem a siket közösség, és maga a jelnyelv arra, hogy ebben a világban élünk. És ebben a világban nagyon sokféle szenvedés és nyomorúság van, és hogyha én eltávolodom attól az embertől, mert azt mondom, hogy nem is tudok ránézni, mert olyan bűnös, nem tudok vele azonosulni, mert bűnös, akkor miről beszélünk? Hát Jézus kikhez ment? Olyan érdekes, hogy ahogy többet és többet szolgálok, egyre kíváncsibb vagyok arra, hogy Jézus mit csinált. Újra és újra olvasom az evangéliumokat, Márkot főleg szeretem, mert ott egy pörgő, egy tényleg valóban a cselekedeteket bemutató történéseken keresztül mutatta be Jézust és az evangéliumot az író, hogy Jézus cselekedett. Az imádság számára az az alap volt, ami által tudott ennyi mindent tenni és cselekedni. És ez a cselekvés, ami mostanában háttérbe szorul. Hanem megmagyarázzuk, szeretjük a testvér, természetesen nagyon szeretjük, de nem megyünk oda hozzá, nem segítjük, nem lépünk bele konkrétan az életébe, nem akarjuk megzavarni, ne zavarjuk meg, menjünk oda és álljunk oda, hogy testvér, itt vagyok, segítek, ha kell.
0: Tulajdonképpen már ki is léptünk egy picit a siket misszió szűk köreimből, de most tudatosan is tegyünk egy nagy lépést. Van egy úgynevezett speciális munkacsoport. Erről mesélnél?
1: Föl tudom fűzni erre az ívre, ahogyan az otthon töltött gyes ideje után Isten imádságaimra úgy válaszolt, hogy a siketek közé helyezett. A siketek között eltöltött idő alatt a folyamatos kíváncsiságom, hogy mit akar velem tenni, Isten odáig vezetett, hogy megmutatta, hogy mit akar velem tenni. Ennél fogva folyamatosan 9 évig igyekeztem megszerezni a tudást is ahhoz, hogy minél jobban szolgálhassak, és minél többet tudjak nekik nyújtani. Úgyhogy valóban a teológiai, meg a pszichológus asszisztensi szakma után a teológia volt a következő, hiszen muszáj, hogy ezen a területen is tudjak segíteni. Akkor már a jelnyelvnek egy elég magas szinten voltam a birtokában, és bizony, most tudtam csak megfogalmazni nemrég, hogy az evangélium akadálymentesítése. Hogyan lehet átadni egy olyan hallássérültnek, aki nem csak hallássérült, hanem értelmileg is korlátozott. Egy olyan hallássérültnek, akinek szemproblémái vannak, és már alig lát. És engem egyre jobban inspirált az, hogy csak úgy tudom egyszerűvé tenni a Biblia üzeneteit, szövegét, hogyha először megpróbálom a legmélyebb mélységeiben is megismerni. Ez utána tudom olyan egyszerűvé tenni, hogy mindenki számára érthető legyen. Úgyhogy a teológia után 2011-ben államvizsgáztam a Pünkösdi Teológián, és 2011 júniusában hívott be Mészáros Kálmán, akkor még az egyház elnöke, és Pap János egy beszélgetésre, és egy jó másfél órás beszélgetés után azt mondták, hogy végignéznek most ezen a jó pár éven, és úgy látják, hogy Isten terve a hallássérült gyülekezet, meg az is Isten terve, hogy engem ebbe belerakott. Ők most már lehetőséget adnak arra, hogy úgynevezett hivatalos formában is végezhessem ezt a missziói munkát. A siket gyülekezetnek a 9 éve érlelte meg azt, hogy igen, kell egy olyan missziói területre nyitni. Nem mondom, hogy eddig nem volt speciális, úgymond speciális misszió, vagy fogyatékkal élők felé végzett misszió, de koncentráltan nem volt még soha egy ilyen munkacsoport. Úgyhogy 2012 végén, tulajdonképpen 2013 januárjával indult ez a munka. Elsődleges célként azt fogalmazzuk meg magunknak, hogyan tudjuk az evangéliumot akadálymentessé tenni.
0: Ez egy nagyon szép elképzelés és törekvés, meg támogatandó. Gyakorlatban mit jelent?
1: 2012 végétől rengeteget imádkoztam. Én nem akartam munkatársakat keresni. találkozásokon keresztül, beszélgetéseken keresztül érlelődött meg most már a csoporttársaimban az, hogy szeretnének ebben részt venni. Természetes volt, hogy meghívom ebbe a csapatba Dani Csaba lelkipásztor testvért, kerekesszékesként, ő már eddig is rengeteget segített és dolgozott a fogyatékkal élőkért, és végre talán szélesebbre nyithatjuk az ajtókat, és amiről ő esetleg csak gondolkozott vagy álmodott, talán lesz lehetőség arra, hogy megvalósítsuk. Úgyhogy nagyon sokat jelent nekem Dani testvérnek és a feleségének a támogatása, az ő szeretetük, igazi ima támogatóim, és valahogy úgy érzem, hogy akkor is mellettem vannak, amikor nincsenek itt fizikálisan. Meghívtam ebbe a csapatba Opauszki Esztert Kiskörösről, mert ő vakokkal is foglalkozott, értelmileg korlátozottakkal is foglalkozott. Aztán hozzánk csatlakozott még Urbán Gedeon, és Kovács Imre természetesen a sikergyülekezetnek a pásztora, hiszen ő saját maga sorstársként tud pásztorolni és vezetni egy hallássérült gyülekezetet, egy speciális gyülekezetet. Aztán szereztem, vagy próbáltam hívogatni segítő testvéreket is. Ilyen lett Kéri József és Kovács Dávid. Róluk hadd mondjam már el, hogy tavaly szeptemberben kezdték el a baptista teológián tanulmányaikat hallássérültként. Szeretnénk egy picit biztatni a gyülekezeteket, hogy gondolkodjanak el azon, hogyan tudnák akadálymentessé tenni az imaházaikat, épületeiket, aztán meg akadálymentessé tenni a saját szívüket, hogy befogadják, hogy hívogassák a sérült embereket az Isten tiszteleti alkalmakra, mert maguktól nem fognak jönni, mert nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy róluk a kötelező gondoskodáson túl bárki is még velük foglalkozna. Hívjuk őket, és akkor jönni fognak. Ahogy mi is hívjuk a siketeket, és jönnek. Van egy ilyen másodlagos missziós tevékenységünk is, hogy a két hallássérült fiatalemberrel már több ifi csoportban is megfordultunk, és az ő bizonyságtételeiken keresztül, az én bizonyságtételemen keresztül próbáljuk a fiatalokat ráhangolni arra, hogy vegyék észre, hogy van egy ilyen terület is, vegyék észre, hogy akár az osztálytársuk is lehet egy kisebb-nagyobb fokban sérült valaki. Odaállhat mellé, segíthet neki, és hívhatja a gyülekezetbe. A másik munkacsoport, ami nemrég alakult, itt pedig arra gondoltunk, hogy megpróbálunk olyan nagyon egyszerű képek, rajzok általi üzenetközlést kidolgozni, aminek segítségével a írni-olvasni nem tudók, értelmileg korlátozottak, siketek számára könnyebben tudnánk az evangélium üzenetét átadni.
0: Hogy gondolod, jobb az ilyen réteg gyülekezet, mint mondjuk egy siket gyülekezet, vagy pedig az integráció is elképzelhető, vagy kívánatos? Mármint, hogy az egészségesek és a különböző sérüléssel rendelkezők egy és ugyanazon gyülekezetben is éljenek, szolgáljanak.
1: Én két útját látom az integrációnak. Egy kerekesszékes, látássérült, nyugodtan, sőt, kötelezően kéne, hogy itt legyen a gyülekezeteinkben. Amikor elvégeztem a tolmácsképzőt közben, és amikor tanultam, tudtam, hogy nem megélhetés szempontjából szeretném ezt a szakmát, hanem egyedüli egy célom az, hogy az Úr szolgálatába állítani a magamat, meg a jelnyelvet, meg a két kezemet. Csodálatosan együtt tudok szolgálni evangélikusokkal. Volt az életemnek egy időszaka, amikor nagyon mélyen együtt dolgoztam reformátusokkal, akkor a Pálhegyi Feri bácsi fére házassággondozói alkalmak. Két vagy három alkalom volt, hogy Szépalmára elutaztam hallássérült házaspárral, de a siketek helyzete, ez egy másféle helyzet. Ők egy külön nyelvvel, egy olyan nonverbális nyelvvel bírnak, ami valamilyen szinten elkülöníti őket tőlünk, akik verbálisan kommunikálunk. A kultúrájuk lényege ez a nonverbális jelnyelv. Őket integrálni, mint közösség kell az egyházba. De én nagyon sok felé jártam tolmácsolni. És látom, tapasztalom, hogy ez nem elég. Tehát ha én ott megjelenek, mint tolmács, és 10 órától 11:45-ig letolmácsolom az Isten tiszteletet, és utána elköszönök és hazamegyek, akkor a siket testvér, igen, megértette az Isten tiszteletet, és utána mit tud tenni? Föláll és hazamegy. Nincs közösségi kapcsolata, mert én, mint tolmács, nem tudok részt venni az ő közösségi életében. Tehát azt látom, hogy igazából, ami jól alkalmazható a hallássérültekkel kapcsolatban, a siketekkel kapcsolatban, az egy önálló közösségként való egyházba történő integrálás. Nagyot halloknál például nagyon jól működne, hogyha a nagy termeinket, tehát az imaházak nagy termét felszerelnénk egy úgynevezett hurokerősítővel, mert akkor a nagyot halló beállítja úgy a hallókészülékét, hogy csak a mikrofonban elhangzó szöveget hallja élesen, a háttérzaj, a zsizsgés nem zavarja, és már is lehet hívni. Gyönyörűen részt tudnak venni közöttünk az alkalmakon, és utána se jelent túlzottan nagy problémát nekik a kommunikáció, hiszen ha nagyot hallók, akkor azért nagyon általában jól tudnak beszéddel is kommunikálni.
0: Hol van a fő akadály? Most beszéltünk a tárgyi dolgokról.
1: Hát bennünk? Hol van az akadály? Most aki hallgatja ezt a műsort, az kérdezze meg magától, hogy hol van az akadály. Én se tettem mást, mint ezt kérdeztem az Istentől, hogy hol van az akadály. És olyan érdekes, hogy sokakkal szoktunk beszélgetni erről, és elhangzott az egyik asszony részéről, hogy azért meg kell tudni mindegyikünknek mondani, hogy a fogyatékkal élés élők között mi az a szint, ahol mi tudunk dolgozni. És én nagyon nem tudtam egyetérteni ezzel. Lehet, hogy én a végletek embere vagyok, nem tudom, de bennem, amikor megkérdeztem, újra és újra megkérdeztem Istent, hogy hol van a határ, akkor azt mondta, hogy nincs határ. Mert azt mondta, hogy nézd meg, hogy Jézusnak volt-e határ, és nem volt neki határ, mert megérintette a leprást, akit mi nem akarunk és nem akarnánk megérinteni, és együtt evett az utcanővel, akit mi nullának tekintünk, és nem akarunk között még egy levegőt se szívni vele, úgyhogy szerintem Jézus nagyon jól megmutatta, hogy nincsen határ. Addig van határ, amíg bennünk van határ. Én nagyon sokáig nem tudtam az értelmileg korlátozottakkal mit kezdeni. Borzasztóan nem tudtam, hogy semmit se tudtam, csak zavar volt bennem, és az, hogy na most innen menekülni kell. Egyszer úgy alakult, hogy külföldi misszionáriusok hívtak, hogy menjek segíteni a szolgálatba, és kiderült, hogy súlyos és középsúlyos értelmi fogyatékosok otthonába megyünk, és aztán addig ment ott a kavarás, hogy most ki hova ül, és ki hova, hogy engem betettek közéjük középre. És az egyik oldalról az egyik aranyos simogatott, a másik oldalról a másik simogatott, de amikor meghallották azt, hogy Jézus, akkor hangosan kiabálták, hogy igen, Jézus, szeretem. És nekem például az a korlát akkor dőlt le. És most már ez nem jelent problémát. Harcoljuk már meg a magunk harcát. Nem tudok mást mondani, amikor fiatalokkal beszélgetek, mint hogy legyen már bennük kíváncsiság a saját életükkel kapcsolatosan. Ne akarják mindig azt elfogadni, amit mások mondanak, meg amit a kényelem, meg ez a világ nyújtani akar, hanem legyen akkor a bátorság bennünk, hogy föltegyék Istennek a kérdést szemtől szembe, hogy Uram, kíváncsi vagyok, hogy mit akarsz belőlem. Kíváncsi vagyok, és hajlandó vagyok ezt a kíváncsiságot nem föladni soha az életemben. Mit akarsz, hogy tegyek? És Isten nagyon komolyan meg fogja ezt hallgatni. És nem mondom, hogy könnyű lesz, de amit én tudok most mondani, hogy valami fantasztikusan izgalmas, és nagyon sokszor nagyon mélyen elfáradok. Nagyon sokat vagyok most a teológián a két siket fiúval, hiszen nekik az órákat tolmácsolni kell, de a szemem előtt fejlődnek. És ez valami olyan fantasztikus dolog, és amikor már tényleg nagyon-nagyon el vagyok fáradva, és szédülök, és már enni sincs kedvem, és hogy jaj, miért kell ezt nekem, és hogy miért nincsen segítség, és hogy jön az önsajnálat, de akkor eszembe jut ez a két fiú, és azt mondom Istennek, hogy hát Uram, engem ebből bevettél, hát ez milyen fantasztikus, pont engem, hát köszönöm Uram, hát egy nulla vagyok, és annyit hibázok, és még most is nagyon sokat hibázok, de tudod, Istennél lehet hibázni. És ez annyira jó. Neki nincsen egy listája, amit az orrunk elé tart, hogy ezt meg ezt meg ezt meg kell tenned. Ő nem ad nekünk teljesítménykényszert. Nekünk nem kell ebbe a teljesítménykényszerbe vergődni, hanem szabadon lehet cselekedni. Mert ő tudja még azt is, amit én elrontottam, azt is helyre tudja hozni. És ez nagyon-nagyon jó megélni Istennel minden nap.
0: Most néhány perc zene következik, de aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Egy jó órája beszélgetek Bokros Andreával a siketek közötti munkáról, és ennek kapcsán testi-lelki akadálymentesítésről is beszéltünk. Engedd meg, hogy egy kicsit megálljunk, és azért, hogy a hallgatók számára is érzékeltessük, hogy mit is jelent ez a tolmácsolási munka, hallgassunk most együtt egy Isten tiszteleten rögzített személyes tanúságtételt, amelyet éppen te tolmácsoltál. A felvétel körülményei nem voltak ideálisak, ám a mondani való azt hiszem felülírja a technikai hiányosságokat.
1: A nevem Kéri József. Van egy nagyon szép bibliai vers, amit szeretnék nektek elmondani. Jézus azt mondja, boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek. Na, ez az én mi életünkre másképp hangzik. Boldogok, akik nem látnak és nem hallanak, mégis hisznek. Biblia azt mondja, akinek van füle, a hallásra hallja meg, nekünk nincs. De van szemünk, tudunk figyelni. A szüleim Romániában éltek, de magyar nyelvű területen. Nagyon sokat szenvedtek ott hallássérültként, és átszöktek a határon. Debrecenbe laktunk, oda költöztünk. 1991-ben születtem, ugyanúgy siketként, mint ahogy a szüleim is siketek. Aztán később megszületett a testvérem, Dávid, 93-ba, ő is siket, és így nőttünk fel. Jártunk templomba, de nem volt teljesen világos számunkra, hogy miről van szó. Az Isten tiszteleteken ültünk, néztünk, figyeltük a viselkedést, bizonytalanok voltunk. Jó, jó, éreztük, hogy érdekes, és ezt tudni kéne, de pontosan miről szól, és pontosan miért van ott középen az a kereszt, nem tudtuk. Apukám, nagyszülei, ők baptista gyülekezetbe jártak, hallók. És amikor nyaranta elvittek minket nagyapáékhoz, elvitte a nagyapám a két gyereket, az unokákat a gyülekezetbe. Új, nem akartam menni, én siket vagyok, és úgyse fogok semmit se érteni, de nagypapa azt mondta, ha eljöttök velem gyülekezetbe, kaptok fagyit. Há, oké, akkor megyünk. És így elmentünk. Elvitt minket, nagyon unalmas volt, nem értettünk semmit, nézelődtünk, éneklés, jaj, de aranyosak, testvérek szimpatikusak voltak, tehát pozitív hatást éreztem, de ahogy ültem, föl volt írva egy ige a kereszt fölé. 1 Korintus 11.1. Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük. Mi ez a szó? Mi ez a mondat? Megfeszített Krisztust? Nagyapának szóltam. Nagyapa, mit jelent az? Nagyapa megértette, hogy siketként nagyon nehéz a kommunikáció, ezért nagypapám azt mondta, ez azt jelenti, hogy Isten mindenkit szeret. Én azt hittem, hogy csak a hallókat szereti, engem nem szeret. Dehogy nem, téged is szeret, mondta a nagyapám. Nagyon boldog voltam, és ez volt az első igazi megtapasztalásom, vagy megértésem Istennel kapcsolatban. Aztán Debrecenben siket iskolába jártam. Tudtam, Jézus, igen, van Jézus, de nagyon rossz viselkedésem volt. Nagyon rossz útra tértem. De valahol azért mélyen éreztem, hogy ez így nem jó. Már jöttek a kamaszidők, gondolkodásom megváltozott, elfelejtettem mindazt, amit gyerekként tapasztaltam. 8. osztályt elvégeztem. Úgy éreztem, szabad vagyok, szabad utam van. De Isten azt mondta, hogy itt az idő, hogy megállítson engem. Nagyon komoly és súlyos betegséget kaptam, agydaganatot állapítottak meg. Nagyon megijedtem. És mérges lettem Istennel szemben. Miért pont én? A többi siket miért nem kap ilyen betegséget? Milyen lesz az életem? Mi történik velem? És azt mondták, hogy lehetetlen lesz a gyógyulás. Nem lehetett műteni sem, és fokozatos volt a leépülés. Anyukám, apukám nagyon aggódtak értem. Viszont tudtam valahol belül, hogy Isten valamit akar tőlem. De hiába olvastam, az olvasás útján nem volt megértés, és lelki szemeim nem tudtak megnyílni. De Isten tudta, hogy szüksége van rám, és ezt eldöntötte. Nagyon sok szenvedés következett a betegség miatt, kemoterápia, sugárkezelés, lesoványodva és kopaszan ott álltam, és tudtam, hogy Istennek valami terve van. Az első terve az volt, hogy találkoztam Bokros Andreával. És láttam a nyakában egy kitűzött baptista, és anyukám is észrevette, és elkezdtük kérdezgetni Andreát, és Andrea mondta, hogy van ismerőse Kovács Imre, van siket gyülekezet. És erre apukám megörvendezett, de hát együtt jártak Kovács Imrével gyülekezetbe. Felvettük a kapcsolatot Imrével. 2007-ben tavasszal Kovács Imre eljött hozzánk. súlyos beteg voltam, még mindig. Láttam, hogy ő jelnyelven keresztül mennyire jól tudja elmondani Isten üzenetét. Nagyon sokat kérdeztem tőle. Mert sok siket azt mondta nekem, Isten büntetése az, hogy én beteg lettem. De én azt mondtam, hogy ezt nem akarom elfogadni. Óriási kavarodás volt az elmémben, és Imre elkezdte nekem elmagyarázni. Isten nem akar téged megbüntetni. Terve van veled. Ez Isten akarata. Ám most már értem. És kezdett a lelkem kinyílni, a szemeim kinyílni erre. Lelki éhség volt bennem, és folyamatosan kértem a tanítást Imrétől. De nehéz maradt a helyzetem, és betegség megmaradt. 2007-ben mentem először nyári táborba, Siketek nyári táborába, és ott olyan jól éreztem magam. Jó hatások értek, pozitív biztatás a testvérektől, lesz megoldás, ne nézz hátra, hanem Isten valami újat akar veled kezdeni. Mindenkitől ezt kaptam. De a lelkemben még mindig kétségek voltak. Mi lesz a következő lépés? Kérdeztem Imrétől, mi lesz velem? Imádkozzatok, hogy meggyógyuljak. Azt mondta Imre, ha hiszed, hogy Istennek terve van veled, meg fogsz gyógyulni. És a gyülekezet körbeállt, és imádkoztak értem, térden állva, sírtunk, vigasztaltak engem. A betegségem továbbra is megmaradt. 2007-ben látogatást tettünk nagyváradi Siket gyülekezetben. És újból éreztem a lelkemben, ha engem szolgálatra választott ki az Úr a jövőre nézve, hogy a Siket gyülekezet legyen, hogy a Siketek közt munka legyen, ne vigyen el engem magával, engedj, hogy itt maradjak, hogy legyen gyógyulásom. És meghallgattak a testvérek, és újból a gyülekezet ott Nagyváradon körbeállt engem, és a teljes gyógyulásért imádkoztam. És hittem, teljesen elhittem, hogy Isten ezt valóban meg tudja tenni, ha ő akarja. A gyógyulásom az ő akarata, az ő kezébe tettem. 2008-ban, pont a születésnapomon kellett menni vizsgálatra. És az eredmény az csoda volt, és azt mondták, hogy nem találják a daganatot. Nem értették az orvosok. Mi az, hogy 2 év alatt elmúlt? Azt mondták, hogy ez lehetetlen. Amikor ott voltam a kórházban, 4 feküdtek mellettem ugyanezzel a daganat típussal, és mind a 4 meghaltak. Hogy én mégis meggyógyultam? Tudtam, hogy Isten üzenete ez, hogy ébredjek fel. És hogy igenis szolgálatba akar állítani. Az ő dicsőségére éljek ezek után. Neki terve van velem. És teljes mértékben odabíztam az életem. Belekapaszkodtam Jézusba. És tudtam, hogy az egyedüli megoldás az életemben, ha Krisztus követő leszek. 2008-ban az egész családom együtt döntött az Úr Jézus követése mellett, és együtt merítkeztünk be Szokolyán. 2008. szeptemberében elkezdtem gimnáziumba járni. 4 alatt elvégeztem, tanultam, rendesen levizsgáztam, és tudtam, hogy Isten nekem akar mutatni valamit. Azt mondta, hogy a teológia legyen a cél. 1 Korintus 11.1. Kövessétek példámat, amint én is a Krisztust követem. Ó, igen, tudtam már, ez az. Ez az a cél. Pál apostol, ahogy követte az Urat, én nekem is úgy kell. Mi a megoldás? Tanulnom kell. Menjek a teológiára. Valóban tudtam, hogy ez nehéz lesz. Mert a teológia még soha nem járt Siket hallgató. Én voltam az első jelentkező. Beszélgettem Andreával, mi a megoldás? És nagyon nehezen döntöttem, végül sikerült, megkaptam a levelet, sok imádság után elmentem pótfelvételire. És amikor én megérkeztem, üres volt még az épület, én voltam ott egyedül, leültem, és gondolataimban, szívemben izgatottság volt. Mi lesz, ha nem vesznek fel? Hát Isten gyorsan adott választ. Olvastam az igét, Máté evangélium a 9. rész, 37-38. Versét olvastam akkor éppen. Sok az aratnivaló, de kevés a munkás. Ezért kérjétek az aratás urát, hogy küldjön még munkásokat az aratásba. Ó, hát értem. Miért vagyok én a teológián? Mert kell Siket gyülekezetben még segítő. Kell, hogy legyen, aki tovább viszi ezt a szolgálatot. Kell, aki segítse a gyülekezetet. Hogy ne csak Budapesten legyen gyülekezet, hanem más helyeken is. Azért küldött engem Isten ide, hogy a gyülekezet növekedjen, hogy lelki munkás legyek, hogy a célom a szolgálat legyen. és Krisztus evangéliumának bemutatása és elmondása. Tudtam, hogy ez az én komoly utam, és Isten választott. És nagyon köszönöm Istennek, hogy ezt megtette. És Isten ad nekem lelki erőt, és ad bölcsességet, hogy elvégezzem az iskolát. És azért imádkozom továbbra is az Úrhoz, hogy vigye végig a tervét velem. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
0: Beszélgetés elején említetted, hogy Isten férjet is, és két aranyos kislányt is ajándékozott neked. Hogy látod, hogy élték meg a közvetlen környezeted, a családod?
2: A közvetlen környezetem, a családom nagy szeretettel és elfogadással élte meg ezt. Azért az a 9 év tanulás, ez könnyű elmondani, de ez a 9 év tanulás, ez rengeteg anyagi kiadással is járt. Mindig kommunikáltam a családommal és a gyerekeimmel is, mindig megbeszéltem velük azt, hogy most ezt vagy ezt fontosnak tartom. Amikor a legnagyobb döntés, ugye a teológiai tanulás elkezdése került a képbe, akkor leültem és megkérdeztem őket, hogy figyeljetek, most 3, de inkább 4 éven keresztül nagyon keveset leszek itthon, tanulni fogok legtöbbször, lehet, hogy nektek kellene majd kitakarítani, meg elmosogatni, meg egy kicsit segíteni. Nyilvánvaló akkor az én lányaim már 17-18 évesek voltak. És ugyanezt mondtam a drága férjemnek is, hogy bevállalja azt, hogy én nem tudok most már úgy 100%-osan anyuka lenni ezekbe az időszakokba, hanem nagyon sok minden van, amit eddig én tettem, de most neki kellene. És amikor mind a 3 igent mondtak erre, na akkor kezdtem el tanulni. Nagyon fontos az, hogy ez a konszenzus meglegyen közöttünk. És hát az én gyerekeim már nagyok, tehát 25 éves, meg 23 éves, megvan az önálló életük, és tudom, hogy láthatatlanul, de ők figyelik az én szolgálatomat, még figyelik a mi életünket, és mindig erre törekedtünk Jánossal, hogy őszintén éljük az életünket a gyerekeink előtt. És tudod, mostanában gondolkoztam azon, hogy hát lehet, hogy ezt is elrontottam, meg azt is, meg hogy másképp kellett volna a gyerekekkel viselkednünk, meg hogy jobban kellett volna ezt csinálni, meg jobban kellett volna azt, és aztán utána olyan ellenpéldákat mutatott nekem a Jóisten, hogy így örömmel tudtam elmondani a Jóatyának, hogy mit láttak tőlünk a gyerekek. Azt látták, hogy a legnagyobb tragédiákban és mélységekben is egymásba kapaszkodtunk férjemmel. Azt látták, hogy mi 26 év után is őszintén és rajongva szeretjük egymást. Mi pedig ezt a példát tudtuk nekik mutatni, hogy lehet szolgálva élni, lehet hitben élni, hogy a házasság az Istentől származó ajándék, és igen, lehet egy

0: sértése. Ez egy általános tapasztalat, hogy ami neki fontos, az a gyerekének is fontos legyen. Hogy gondolod, alkalmaztál akár érzelmi, akár szóbeli pressziót, vagy meggyőzést, hogy szemnevet mondjunk arra, hogy ezt a missziót mondjuk a lányaidnak is kelljen, vagy lehessen folytatni?
1: Nem. Nem. Soha, soha nem. Amikor még relatíve kisebbek voltak, volt egy-két alkalom, hogy elmentünk itt családosan egy-egy siket táborba. De mind a ketten, pontosan azért, mert őszinték vagyunk egymáshoz, elmondták, hogy ők nem éreznek e felé semmiféle elhívást. Néha, amikor református testvérekkel dolgoztam, és mentünk siket gyerekek közé, akkor Hajni Tündit elvittem segítőnek, mert ott sem volt elég emberünk, nagyon készségesen segítettek, aranyosak voltak, de megmondták őszintén, hogy ez nem az ő útjuk, tehát ők ebben nem tudnak konkrétan részt venni. Na most János felé a presszió, hát itt már azért volt, igen, van is, mert hogy borzasztóan szeretik a siketek az én férjemet, a gyülekezetben levő gyerekeknek egyszerűen ő valami, főleg a fiúknak, valami a Jancsi. Hogyha jön a Jancsi, akkor már minden jó, és minden el van intézve. Tehát János meg nagyon visszahúzódó, és én meg azért sokszor bököm ott oldalba, hogy de hát látod, hogy szeretnek, hát akkor gyere, és nyilvánvaló, hogy szembesült azzal, hogy a szolgálat kiszélesedik, vidékre kell menni, egyéb helyekre kell menni, és ami őt úgy látom, hogy igazán megfogta, ami bennünk egy ilyen összekötő kapocs volt a szolgálat kezdetétől, hogy ha én egy istentiszteleten vagyok és tolmácsolok, akkor ő ott van. Ha evangélikusoknál, akkor ott van. Ha reformátusoknál, akkor ott van. Hogy mi akkor vasárnap, akkor is együtt vagyunk ott az istentiszteleten. És ezt olyan jó volt nekem megtapasztalni, szóval az ő csöndes jelenléte hihetetlen nagy erőt ad, a fizikális segítsége is, de erre megtanultam, hogy igenis tisztelettel meg kell őt kérnem, hogy segítsen. Nem tanulta meg a jelnyelvet még eddig, nem tudom, hogy lesz, mint lesz, de ennek ellenére a siketek nagyon szeretik őt, és tényleg 30-an végig ölelgetik, amikor bejön a gyülekezetbe. Látja most már a szükségét annak, hogy a gyülekezetben az ő személye fontos, mivel a legtöbb gyermek egy siket házasságban hallóként születik. Tehát most már van 6 gyerekünk, különböző életkorral a siket gyülekezetben, ebből egy siket, a többi halló. Na most, ha pont ott van a hallássérült is, amikor a hallók, akkor én már nehezen tudok egyszerre 2 nyelven bibliaórát tartani. Számtalanszor volt már, hogy János ott volt az istentiszteleti alkalmon, és látta a szükséget, és elment a fiúkkal, és külön megtartotta nekik az órát, beszélgetett velük, játszott velük, mert én meg a hallássérült gyermekekkel vagy gyermekkel foglalkoztam. Nem tudom másként mondani, mint hogy amit ugye szoktam használni szóhasználatot, és János már ezen nevet, hogy de hát nem veszed észre? Szóval, hogy ami nekem természetes, és én észreveszem, nem követelhetem azt meg egyértelműen az én társamtól, nem veszi észre, viszont számtalanszor volt, amikor ő észrevett olyan dolgot, amit én nem. Nagyon sokszor volt, amikor ő figyelmeztetett, hogy itt vagy itt vigyázzak. Amikor nem hallgattam rá, nagyon komolyan megbántam, mert utána nagyon sok probléma következett. Úgyhogy most ő egy olyan helyzetben van, hogy nekem vannak álmaim, ideáim, ötleteim, az rengeteg. Ezt nem tudom, miért van, de van. Fellelkesülök. Elmondom Jánosnak, és akkor ő megfogja a kezem, üljünk le, gondoljuk át, és imádkozzunk. Mert ez lehetetlenség, mondjuk, ha éppen valami nagy őrültséget találok ki. De aztán olyan is van, amikor azt mondja, hogy fú, ebben tényleg van fantázia, és akkor álljunk neki. Úgyhogy megint csak a szeretett kapcsolat jön itt elő, hogy igen, vele érdemes megbeszélni, mert ő az én társam, az én másik felem, és amit én nem veszek észre, azt ő észreveszi.
0: Én hallottalak bizonyságot tenni nem olyan rég, és ott elhangzott egy mondat, miszerint kevésből nem lehet sokat adni.
1: Ezt akkor éreztem, amikor elkezdett gyarapodni a hallássérült gyülekezet, és a testvérek 90%-a világból jön. Vagy semmiféle Isten tapasztalatuk nincs, és azt mondom, hogy ez a jobb, vagy pedig teljes katyvasz van a fejükben. tehát a nem megfelelő kommunikáció miatt, félreértések miatt, valami

0: Mi fantasztikus, hogy milyen színes istenképpel rendelkeznek, és milyen dolgok jutnak az eszükbe. Nagyon nehéz erről lebeszélni és megváltoztatni egyes szempontból a nézeteiket. És ez szembesített azzal, hogy most én lapozgathatom a Bibliát, meg tolhatom az óra alá az igét, de most akkor mi van a mögött? Mi az a plusz, amivel meg tudnám támogatni, hogy de ezt most nézd meg, tényleg így van, és valójában ezt akarja neked üzenni Isten, vagy ezt akarja nekünk üzenni az evangélium? És ennek a szükségét éreztem, hogy nekem el kell mélyednem a bibliai tanulmányokban, mert kevesen van, és szeretném mélyebben megismerni a Bibliának az igazságait. A másik inspiráció volt még ugye a gyerekek a gyülekezetben, tehát hogy a gyerekeket tanítani kell, és ha halló gyerekek, akkor értelemszerűen rám várna ez a feladat. Na most mit tanítsak én nekik? Konkrétan nem volt olyan felkészültségem a Bibliából, hogy a gyerekek felé világosan, egyszerűen át tudjam adni. Úgyhogy jelentkeztem a teológiára, a pünkösdi teológiának nagyon-nagyon jó volt a kreatív hitoktatás szaka, és elmentem tanulni. Egy csodálatos közösséget is kaptam, és tényleg olyan csodálatosan, finoman, érzelemmel gazdagon tanultunk a hitoktatásról, teljes szabadsággal, hogy én azt már rögtön tudtam alkalmazni egyrészt a hallássérültekre, másrészt a gyerekekre, hogy végül is ez segített engem ahhoz, igenis a tanulás segített ahhoz, hogy még többet tudjak segíteni. De ugyanez indított engem arra, hogy a jelnyelvet egyre jobban és jobban és jobban, ugyanez indított arra, hogy pszichológiát az alapfokon, mert szükséges a minőségi munkához a tudás. Nagyon szükséges. Nálam ez ugye úgy működött, hogy az isteni elhívás megvolt, a szeretet és a szeretni akarás megvolt, viszont a szaktudás volt kevés. Én ezt tartom egyébként a jó sorrendnek. Nagyon sokszor szembesültem olyan szakemberekkel. Megvolt a 3 diploma, megvolt a szakvégzettség, alfától omegáig mindent tudtak a hallássérülésről vagy a fogyatékosságról, de nem volt szívük munkához. És ez volt az, ami hiányzott, és ezért nem tudták az ő segítségüket elfogadni a hallássérültek, vagy a fogyatékkal élők, ezért voltak ők taszítóak a szemükben. Én meg nem akartam taszító lenni, hanem olyan szeretnék lenni, aki adni tud valamit, azt, amit csak Krisztus tud adni. És tudod, nagyon érdekes, hogy ami még engem a tanulásra serkentett, az a kezdő tolmács időszakomba, amikor még konkrétan önkormányzati kórház, orvos, tehát különböző tolmácsolási szituációkba belekóstoltam. És tudod, amikor ott ültem a hallássérült ágya mellett, aki elvetélt, és fölébredt az altatásból, és az én arcomat látta először. És még össze-vissza jelelt szegény, hiszen hát altatás után mindannyian bódultak vagyunk, és akkor tudtam, hogy itt valami többet kell adni. Tehát itt nem menekülhetek el az elől, hogy vigasztaljak, de nem elég egy emberi vigasztalás, mit ér az semmit. És ott döbbentem rá arra, hogy milyen kicsi vagyok én ehhez, hogy nekem kell az a szeretet, amitről a Jézus beszélt. Nekem kell az a szeretet, amit egy érintés által, azáltal, ahogy a szemébe nézek, azáltal, ahogy részt tudok vállalni a szenvedéséből, hogy így át tudjam nekik adni. És ez mind-mind arra ösztökélt, hogy még többet, és még többet, és még többet. És az az igazság, hogy ez a folyamat most sem ért véget. Kész vagyok, és nyitott vagyok még tovább tanulni bármilyen olyan területen, ami nekem a szolgálathoz pluszt ad. Nagyon sokan gondolják egyébként, hogy ez az egyén érvényesülésemhez volt szükséges. Szó nincs erről. Tehát vígan élhetnék én a tolmács végzettségemmel, nem kéne nekem mindezzel foglalkozni, de nem is gondoltam, eszembe sem volt az, hogy azért legyek tolmács, hogy én majd megéljek ebből, hanem azért vagyok tolmács, hogy szolgáljak vele másoknak. És azért nem megyek teológus hitoktatónak, mert nem azért tanultam, hogy most karriert csináljak, hanem azért, hogy a sikergyülekezet meg a fogyatékkal élők érdekét képviseljen valahogyan az egyházon belül. Azért tett oda Isten.
1: A rádiónkat nagyrészt keresztény hívő emberek hallgatják, ha rád gondolnak, mint Bokros Andreára. Miért imádkozzanak?
0: hogy soha ne múljon el bennem a kíváncsiság, hogy Isten folyamatosan tudjon használni, hogy soha ne érezzem azt, hogy kész vagyok, hanem akarjak tovább és tovább menni. Adjon a jó Isten még többet szeretetéből, amit ki tudnék mutatni, hogy ne essek az önsajnálat csapdájába, hogy maradjak a férjemmel ilyen csodálatosan jó, mély szeretet kapcsolatba, és a mi életünk az szavak nélkül legyen példa a gyermekeink előtt, hogy adjon nekik is Isten egy személyes történetet, amit megélhetnek ő vele.
1: És ha a szeretet siketekért?
0: Siketekért? Igen. Igen, mert nem a siketek, mi nem hallunk jól.
1: Köszönöm a beszélgetést.
0: Én köszönöm.

0: Ti vagytok a Föld csója.
1: Ti vagytok a világ világossága.
0: Nem rejthető el a hegyen épült város.
1: Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket,
0: és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
1: Só és lámpás.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat, a Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, Biblia tanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Aki itt volt velünk az elmúlt alkalommal is, talán emlékezhet rá, hogy ahogy haladtunk Sámuel első könyve 4. fejezetében, ugyan megemlítettük a filiszteusokkal való csatát, és azt a részt, hogy a végén még Isten ládája is gyakorlatilag fogságba került a filiszteusokhoz, de úgy gondolom, hogy ott elhangzott egy-két olyasmi, amire nagyobb figyelmet érdemes fordítani, mint amennyi idő az elmúlt alkalommal maradt. Úgyhogy, ha megengedik a kedves hallgatók, újra olvasok egy részt Sámuel első könyve 4. fejezetéből a 7. verstől. Ekkor félelem fogta el a filiszteusokat, és azt mondták, Isten jött a táborba. Jaj nekünk, mondták, mert ilyen még nem volt sohasem. Jaj nekünk, kiment meg bennünket ennek a hatalmas Istennek a kezéből. Ez az az Isten, aki mindenféle csapással sújtotta Egyiptomot a pusztában. Filiszteusok, legyetek erősek, legyetek férfiak, különben szolgái lesztek a hébereknek, ahogyan ők szolgáltak nektek. Legyetek férfiak, harcoljatok! Ezt a néhány mondatos monológot nem tudom, meddig mondták a vezérek a filiszteusoknak, és hogy bővebben vagy kevésbé részletesen, nem is ez a lényeg. Mit mondtak a filiszteusok? Először is azt, hogy jaj nekünk, mert Isten jött a táborba. Az az Isten, aki harcolt Egyiptom ellen, és mivé lett Egyiptom? Na de, tessék mondani, sok száz év távlatából hogy emlegethetik a filiszteusok az egyiptomiak vereségét? Tessék mondani, kinek jut eszébe itt Magyarországon bizonyos élethelyzetben azt mondani, hogy na-na-na, álljunk csak meg, emlékszünk, hogy hogy járt a spanyol hajóhad az 1600-as években? Hát, hogy finoman fejezzem ki magam, valószínűleg a legtöbb magyart csekély mértékben érdekli, hogy mi történt a spanyol hajóhaddal, vagy az angolokkal, vagy a franciákkal, vagy a portugálokkal. Sokkal inkább érdekel bennünket az, hogy mi történt itt, velünk. De a török hódoltság hőstetteit nem fogják emlegetni tőlünk délebre, nyugatabbra, bár még mindig zeng Európában a déli harangszó, de összesen ennyi maradt belőle. Pedig semmivel nem volt történelmileg közelebb, vagy távolabb, mint amennyire távol ezektől az eseményektől volt az az idő, ami Egyiptommal történt. Úgy tűnik, hogy amit Isten Egyiptommal tett a kivonuláskor, beleégett a nemzeteknek a tudatába. Még akkor is, hogyha sok száz kilométerre éltek onnan. Valószínűleg elmesélték apák a fiaknak, nagyapák az unokáknak, lehet, hogy újra és újra elővették, és most úgy érezték a filiszteusok, hogy Istennel kell harcolni, nem a néppel. És egészen biztosak voltak benne, hogy annak idején Isten győzte le az egyiptomiakat, nem a nép. És milyen igazuk volt, hiszen a Vörös-tenger nem Izraelnek a szavára nyílt meg, hanem az élő Isten nyitotta meg. És sok csoda a pusztában, ami történt, nem Izraelnek a nagyszerűsége, tudományos felkészültsége, kiválósága, tapasztalata és gyakorlata következtében történt, hanem mind az élő Istennek a jelenlétéből adódóan, és mind az élő Isten akaratából és kegyelméből. És most itt van az Isten. Itt van a táborban, gondolják a filiszteusok. És tetszik tudni, nem csak a filiszteusok gondolják ezt, ezt gondolja Izrael is. Most már győzünk. Ha Isten itt van, nem is történhet más. Milyen vereség érhetne bennünket? Bocsánat a szóért, de mekkora blamázs lenne a mindenható Isten számára, ha itt van a táborban az ő szövetségének ládája, és vereséget szenvedne az ő népe. Tessék mondani, bírja-e az Isten, ha mi úgy gondoljuk, hogy most aztán fölsül? Ez a történelemben egy visszatérő kérdés. Tessenek csak arra gondolni, hogy hányszor és hányszor kellett profétáknak arra emlékeztetni Izrael népét, hogy ne mondogassátok, hogy az Úr háza van itt. Ehhez a történethez képest, jó pár száz évvel később természetesen, mert Isten nem fogja csak azért kiszolgálni a ti bűnös, önző vágyaitokat, és elfelejteni, hogy mit tesztek, meg hogy tesztek, mert itt van az ő temploma. Hát, hogyha úgy adódik, akkor az ő templomát is veszni hagyja, mert az igazsága megáll. Amikor Keresztelő János elkezdett prédikálni, ugyanezt a témát kellett, hogy elővegye, csak egy kicsit másként. Azt kellett, hogy mondja, ne mondogassátok, hogy Ábrahám a mi atyánk. Mert Isten, hogyha akarja, a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. És valahogy ez a fajta hozzáállás is, ez a fajta rituálévá sűrűsödött vallásosság valahogy átszivárgott a kereszténységbe. Isten mellénk áll, mert van nekünk egy ilyen, olyan, amolyan tárgyunk, van nekünk egy épületünk, amit Isten házának hívunk, templomnak hívunk, kápolnának hívunk, Isten majd kiáll értünk, mert azt mondtuk, hogy keresztény nép vagyunk. De Istennek nincsenek ilyen kötelezvényei. Harcoltak a filiszteusok, mégpedig abba a különös helyzetbe keveredve, hogy mindenki extrém módon küzdött az életéért, hiszen úgy gondolták, hogy itt úgyse nyerhetnek. És kiderült, hogy igen. Mindenki hazafelé menekült Izraelből, mert a vereség igen nagy volt, elesett Izraelből 30 ezer gyalogos, elvették az Isten ládáját is, Éli két fia, Hofni és Finás is meghalt, egy benyámini férfi elfutott a csatából, és még aznap megérkezett Silóba, megszaggatott ruhában és porral a fején. Amikor megérkezett, Éli ott ült a székén, az út mentén figyelve, mert szíve remegett az Isten ládája miatt. Amikor megérkezett az az ember a városba, és megmondta a hírt, jajgatott az egész város. Meghalva a hangos jajgatást, ezt kérdezte Éli, mi ez a nagy lárma? Akkor az az ember gyorsan odament, és megmondta Élinek, Éli akkor már 98 éves volt, révedező szemeivel alig látott. Az az ember azt mondta Élinek, a csatatérről jövök, a csatatérről futottam el ma. Éli azt kérdezte, mi történt ott, fiam? A hírnök így felelt, megfutamodott Izrael a filiszteusok előtt, és igen nagy vereség érte a népet. Meghalt a két fiad, Hofni és Finási, sőt az Isten ládáját is elvették. Volt itt egy szám, nem tudom, meg tetszettek-e figyelni. 98. 98 esztendős koráig várt az Isten az ítélet beteljesítésével Éli életében. Újra és újra szólt. Szólt személyes üzenettel, proféta által, Isten embere által, szólt még személyesebb üzenettel, az ifjú Sámuel által, házon belül tulajdonképpen. És aztán még hagyott időt. Nem is keveset, úgy tűnik. És tetszik tudni, a proféciákkal van egy kis gondunk. Ha Isten szól és másnap beteljesedik, akkor lefagyunk, zsibbadunk, és minden bajunk van, hogy pont úgy lett, ahogy Isten megmondta. De ha szól az Isten és kegyelmi időt ad, akkor mi ezt a kegyelmi időt nagyon sokszor elnézzük, és úgy gondoljuk, hogy ja, nem is gondolja annyira komolyan. És mivel Isten nem gondolja annyira komolyan, miért vennénk mi annyira komolyan? És ugyanakkor, ha netalántán Isten nem adna kegyelmi időt, akkor azon jajongunk, hogy még átgondolási lehetőséget se igen kaptunk az Istentől. Mindig az a problémánk, hogy miért nem azt csinálja Isten, ahogy mi gondoljuk. Malakiástól idéztem csak nem szó szerint ezt, amit az előbb elmondtam, mert azt mondja Malakiásnál, hogy azt mondogatjátok egymás között, hogy nem következetes az Isten. Kiszámíthatatlan. Sose lehet tudni, hogy mit akar. Egyszer bejelenti az ítéletet, végre is hajtja, máskor bejelenti és vár türelmesen, pedig van a Szentírásnak egy nagyon egyértelmű magyarázata. Nem akarja a bűnös halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Éli hosszú időt kapott az Istentől. Bocsánat a szóért, de Isten megvárta az ítélettel, amíg fizikailag is pont olyan lesz, mint szellemileg. Süket, meg vak. Alig lát, alig hal. Lett volna lehetőség az élő Istenhez fordulni kegyelemért? Igen. Hofni és Finás is tudta, hogy mi várhat rájuk? Igen. De hát valami miatt odázgatjuk. Észre tetszettek venni, hányszor esünk ebbe a hibába, még egy nap, majd holnap után, ej ráérünk arra még. Amikor az Isten ládáját megemlítette, mármint a hírnök, aki a csatatérről menekült, Éli leesett a székről, háttal a kapufélfának és a nyakát szegve meghalt, mert már öreg és elnehezedett ember volt, 40 évig volt Izrael bírája. A menye, Fineás felesége pedig terhes volt, közel a szüléshez. Amikor meghallotta a hírt, hogy elvették az Isten ládáját, és meghalt az apósa meg a férje is, összegörnyedt és szült, mert rájöttek a szülési fájdalmak, és amikor haldoklott, azt mondták a mellette álló asszonyok, ne félj, fiút szültél, de ő nem felelt, nem is figyelt oda, hanem elnevezte a gyermeket Íkábódnak, ami azt jelenti, oda van Izrael dicsősége. Mert elvették az Isten ládáját, és oda lett az apósa is, meg a férje is. Ezért mondta, oda van Izrael dicsősége, mert elvették az Isten ládáját. Hát azért senki nem gondolt arra, hogy amit Isten megmondott, az pont így lesz. Na de hogy ennyire így? Hogy egy napon hal meg Hofni, Fineás, Éli, Fineás felesége, és Íkábódról olyan túl sok mindent nem tudunk. De azt tudjuk, hogy egy életen keresztül a nevében hordozta ennek a napnak a szörnyűségét és a gyalázatát. És hogy mindaz, amit Isten mondott, az félelmetesen beteljesedett. És tudom, már vélem hallani onnan a készülék másik oldaláról is, hogy tehet ilyet a kegyelmes Isten. Íkábód aztán nem tehet semmiről. Valószínűleg Fineás felesége se tehet semmiről. Na álljunk csak meg egy kicsit, tetszik mondani, az elszedett áldozatokból mit tetszik gondolni, kinek az asztalára került az ennivaló? Ó, de hát Íkábódnak az anyukája mit se tudott arról, és hát ő igazából neki nem volt más dolga, csak az, hogy elkészítse az ételt a családnak. Hát tehetett ő arról, hogy milyen férje van? Nem tudok rá válaszolni, hogy tehetette vagy sem. De általában az a tapasztalatom, hogy aki valami nagy gazemberségnek a haszonélvezője, ritkán szokott kérdéseket föltenni, mert hátha elmúlik a haszonélvezeti jog. Sokszor volt már ilyen a történelemben, nem? És hányszor kellett szembenézni azzal, hogy az Isten előbb-utóbb benyújtja a számlát. Nem azért, mert Isten örömét leli abban, hogy szenvedést okozzon, hanem azért, hogy mi, akik olvassuk, gondoljuk végig az útjainkat. Gondoljuk meg, hogy például, amit most látunk itt Magyarországon vagy Európában, hány év kegyelmi idő után történnek ezek a dolgok? Hány teljesen figyelmen kívül hagyott isteni figyelmeztetés után történnek ezek a dolgok? Milyen rengetegszer adott Isten ilyen-olyan-amolyan úton támogatást, lehetőséget, kegyelmi időt, igehirdetőket, kinyílt templomajtókat? Tetszett nekünk arra használni az időt, amire Istentől kaptunk? És amikor nehezebbre fordulnak az idők, akkor méltatlankodunk, hogy ez nem fair. És mi a következmény? Csak remegő szívvel gondolhatunk arra, hogy bár a magyar utónévkönyvben csekély eséllyel található meg Íkábód neve, de lehet, hogy némely esetben úgy fogjuk érezni, hogy oda van. Most nem Izrael dicsősége, hanem oda van az a kegyelmi idő, vagy oda van a dicsőség, amit eddig Isten adott. És nem jól használtuk az időt. Elvették az Isten ládáját. De hát... Lauda te, Gloria.
3: Igen, morzsák.
2: Napról napra, dr. Vernon McGee-vel.
1: Amikor Jézus továbbment onnan, csatlakozott hozzá két vak, és ezt kiáltotta. Könyörülj rajtunk, Dávid fia! Máté evangéliuma, 9. fejezet, 27. vers. Figyeld meg, hogy a két vak Dávid fiának szólította őt. Ez jelentős ebben az evangéliumban, mert őt királyként mutatja be. Amikor pedig bement a házba, ott mentek hozzá a vakok. Jézus megkérdezte tőlük, hiszitek-e, hogy meg tudom ezt tenni? Ezt felelték, igen, uram. Ekkor megérintette a szemüket, és ezt mondta, legyen a ti hitetek szerint. Erre megnyílt a szemük. Jézus pedig erélyesen rájuk parancsolt, vigyázzatok, meg ne tudja senki. Ez a 10. feljegyzett csoda. Máté nagyon-nagyon egyértelművé akarja tenni, hogy Jézus Krisztus előtt tényleg nincs lehetetlen. Ez egy másik kiemelkedő eset, ahol az Úr megmondja ezeknek az embereknek, hogy senkinek ne szóljanak arról, ami velük történt. Ugyanezt mondta a leprásnak is. Számos oka van annak, hogy az Úr ezt kérte tőlük, de valami világossá válik ebben az ige szakaszban. Egy csoda nyilvánossá tétele miatt a tömegek szorongatták őt és akadályozták munkájában. De azok elmentek és elvitték hírét az egész vidéken. Ez a két férfi meggyógyult vakságából, és egyszerűen nem tudták visszatartani az örömüket, ami emberileg nagyon is érthető. Amikor ezek mentek kifelé, íme odavittek hozzá egy megszállott némát. Miután kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma, a sokaság pedig elcsodálkozott, és ezt mondta, sohasem láttak még ilyet Izraelben. Ez fontos és komoly bizonságtétel, de figyeld meg a farizeusok magatartását. A farizeusok viszont ezt mondották, az ördögök fejedelmének a segítségével űzi ki az ördögöket. Nem tagadták, hogy ő gyógyította meg a némát és adta vissza neki a beszédképességét, sem azt nem tagadták, hogy a vak látott és a béna járt. Azzal vádolták meg, hogy ő ezeket a sátán hatalma által cselekedte. Ez természetesen teljesen téves és rosszindulatú. A világosság urának soha semmi köze nincs, és nem is lehet a sötétséghez.
2: Részletet hallottak dr. Vernon McGee Biblia üzenete műsorából.
3: A Biblia üzenete meghallgatható www.mera.hu.
4: Továbbá elérhető a ttb.bible oldalon a Hungarian gombra kattintva.

Szeretettel köszöntöm az Evangéliumi Rádió hallgatóit. Én Mihály falván beszélgetünk Vencel Máriusszal, aki Bihar félegyházáról érkezett, és amikor kérdeztem, hogy az milyen messze van Ér Mihály falvától, azt mondta, hogy vagy 30-35 kilométer. És hát csak ezért a beszélgetésért utazott ide. Természetesen, mint ahogy ebben a műsorban a megszólalók zöme, roma származású.

0: Kedves Máriusz, hogy is kezdődött Vencel Máriusznak az élete?
1: Sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. 41 éves vagyok, házasságban élek, van egy csodálatos feleségem, és van egy lányom, aki már 15 éves. És el szeretném mondani az én történetemet, hogy kezdtem el az Úr Jézussal járni. Az én történetem nagyon hasonlít a tékozló fiú történetéhez. Nem egy vallásos családban nevekedtem, édesapám nem volt vallásos, édesanyám se volt, de körülbelül 6 vagy 7 éves lehettem, amikor édesanyám elkezdett járni a faluban lévő baptista gyülekezetben magyar testvérekhez, és megtért. Én is jártam vele, és szerettem járni a gyülekezetben, 8 éves lehettem, és szerettem a prédikációkat, de mivel ahogy növekedtem, és láttam, hogy a velem egyidős gyerekik milyen úton járnak, ezért engem is az ellenség, a sátán becsapott avval, hogy már nem jártam gyülekezetben, és körülbelül 16 éves koromban kénytelen voltam a nehézség miatt elmenni Magyarországra dolgozni, fizikai munkát, mint segédmunkás, és az ottani élet teljesen elvont az én lelki életemet, teljesen elfordultam Istentől is. Úgy éreztem, hogy nekem már annyi bűnöm van, hogy Isten nekem nem tud megbocsátani. Körülbelül 22 évesen, amikor az én feleségemmel megismerkedtem, összeházasodtunk, ő elkezdett járni édesanyámmal gyülekezetben. Én nem tiltottam ettől, de ő annyira megérintette az Úr Jézus Krisztus, hogy elfogadta, mint személyes megváltóját, és Diószegen a Magyar Baptista Imaházba megkeresztelkedett, megtért. És akkor éreztem valamit, hogy valami elszakadt tőlem, éreztem, hogy nem tartozik már úgy hozzám, és nagyon tudtam ezért haragudni rá, de valójában ez nem én voltam, hanem az ellenség. És igaz, sokszor próbáltam lebeszélni erről, és én azt mondtam, hogy én nem leszek hívő, mert én olyan bűnös vagyok, olyan bűnöket követtem el, amit Isten nem tud megbocsátani. De történt egy eset az életemben 2010-ben, amikor a munkából hazafelé jöttem, két testvér, aki misszió testvér, aki hirdették az evangéliumot, egy télen eljöttek hozzánk, és amikor láttam az autójukat ott a ház előtt, tudtam, hogy ők azok, és olyan gondolattal mentem be a házba, hogy ki fogom őket dobni, mert nem szerettem a hívőket, habár az én feleségem már hívő volt. És amikor bementem a házba, akkor az arra mentem rá, hogy imádkoznak. És amikor észrevették, hogy bementem a házba, azt mondta az egyik testvér, hogy megkérjük a házurát, hogy imádkozzon. És én nem tudtam imádkozni, habár előtt avval a gondolattal mentem, hogy ki fogom őket dobni. De amikor meghallottam, hogy imádkoznak, minden erőm elment, leültem egy székre, és csendben hallgatom az imádságot. És amikor megkértek, hogy én is mondjak egy néhány szót, nem tudtam imádkozni, csak sírtam. És akkor éreztem, hogy Isten ismét hív engem a maga közelségében, és azt akarja, hogy én a gyermeke legyek. Isten már nagyon fiatalon kiválasztott engem, egy látomás alapján. Körülbelül 5 éves lehettem, amikor fölébredtem, és egy nagy fény volt az én fejem fölött a szobában, sötétben, és két kéz volt átszögezve a fény közepében. Nem tudtam, hogy mit jelent ez. Majd megláttam egy keresztény tévében ennek a címerét, és láttam, hogy az Úr Jézusnak a címere ez, és akkor tudtam azt, hogy Isten azt akarja, hogy én az ő gyermeke legyek. És amiután ezek a testvérek imádkoztak értem, akkor egy változás jött az én életemben, és elkezdtem keresni az Urat. Akkor még a faluban nem volt cigány gyülekezet, Egy kocsmába gyűltek össze a testvérek, ahol régen kocsma volt, de már nagyon régóta bezárt, és ott kaptak helyet. És akkor egy ilyen karácsony este döntöttem 2010-ben az Úr Jézus mellett. 33-an voltunk, akik döntöttünk, de csak 3-an maradtunk meg a keresztségre. 2011-ben vallást tettem hitemről, és azóta az Úr Jézus Krisztus követem. Igaz, az én életemben a megtérésem után is voltak nehézségek, mert mint más is hajlamos voltam a pénz keresésére, beszerzésére, mivel szűkölködő életünk volt, és emiatt az Úr megvilágosított azért arra fel, hogy ha én így folytatom, akkor nem lesz igazi hívő életem, csak felemás életem lesz. És 2016-ban történt egy balesetem, mivel építkezésen dolgozom, leestem 3 méterről, és eltört 6 bordám. Bekerültem a kórházba, és akkor éjjel, ott a kórházi ágyban, amikor éreztem, hogy nem tudok megmozdulni, mert olyan fájdalmam volt, és én azt mondtam az Úrnak, hogy Uram, ha meggyógyítasz, ha innen föl tudok állni, és el tudok menni a kórházból, akkor én igazán foglak téged követni, nem csak úgy, ahogy eddig követtelek. És csodálatosan munkálkodott az Úr az én életemben, mert még akkor este föl tudtam állni az én lábaimra, és a mellékhelyiségbe kimenni. És az orvosok is csodálkoztak, hogy 6 oldalbordával, hogy kaptam olyan erőt, hogy ki tudjak menni. És azóta ott hagytam a céget is, mert azt vettem észre, hogy amikor gyülekezetbe kellett mennem, akkor kellett túlórázni, és inkább magánvállalkozásban kezdtem, kivettem az engedélyt, és azóta jobban tudom szolgálni az Istent. És még azt szeretném elmondani, hogy mivel mi nálunk nincsen gyülekezet délelőtt, ezért 2 éve már az én családommal elmentünk a Pap Tamási baptista gyülekezetben délelőtt, és a testvérek olyan szeretettel fogadtak minket, felkaroltak, hogy azóta oda szoktunk járni délelőtt, amikor nálunk nincs Isten tisztelet, és már olyan csodálatosan munkálkodott az Isten a mi életünkben, hogy én is, az én lányom bekerültünk a fúvó zenekarban, és így magasztaljuk az Istent, ahova megyünk missziózni. És nem bántam meg, hogy az Úr Jézus Krisztus mellett döntöttem, mert nagyon sokat változott az én életem. Nem csak lelkileg változott az én életem, hanem anyagilag is. És ezért szüntelen őt dicsőítem, mert látom, hogy milyen csodát tett az én családom életében, és egy nagyobb öröm van az én szívemben, mert ha az Isten segít, akkor ebben az évben, szeptemberben az én lányom is vallást fog tenni, aki most 15 éves, az Úr Jézus Krisztus mellett előkészítőre jár már, és én tudom azt, hogy Isten időt ad arra, hogy ő is megtérjen, és ő is őt szolgálja.
0: Percekkel ezelőtt volt egy nagyon fájdalmas mondat. 33 megtérőről beszélt, akik ugyanazon az este elfogadták az Úr Jézust, de csak 3-an maradtak meg. Mi lehet ennek az oka?
1: Hát ennek az oka az lehet, hogy ezek az emberek is nem vallásos élet háttérből jöttek, és talán nem döntöttek igazán akkor az Úr Jézus Krisztus mellett, és sokszor ez közben játszik az anyagi rész is, mert sokszor olyan helyre kell menjenek dolgozni a romák, ahol Isten nincs jelen, és talán emiatt is fordultak vissza, és nem maradtak meg az Úr Jézus Krisztus mellett.
0: Nagyon különös volt, amit mondott, mert azt mondta, hogy amikor a felesége megtért, akkor Máriusz szíve meg megkeményedett, és nem akart hallani se a hívőkről. Azóta hogy is van ez a házasság? Mert hát azóta most már ugyanabban az Úrban hisznek, és ugyanazt az Urat követik.
1: Mint ahogy mondtam a legelején, hogy van egy csodálatos feleségem, Előtte, mielőtt nem voltam megtérve, ezt nem mondtam el róla, de mióta az Úrban vagyok, másképpen látom. Nagyon támogat engem, segítőkész, amikor a bibliaiskolára is járok, mindig előkészíti az én dolgaimat, a táskámat előkészíti, a ruháimat, és kívánja az Úr áldását az útra, és nagyon segítőkész. És nem is tudom, hogy tudnék tovább menni ezen az úton, hogyha ő nem segítene, nem támogatna. Tudom azt, hogy az Úr azért választotta őt mellém, hogy jobban támogasson, segítsen az életben.
0: Itt most megint volt egy olyasmi, amit talán érdemes lenne egy kicsit bővebben kifejteni. Bibliaiskola. Hogy jutott eszébe 41 évesen bibliaiskolába járni?
1: Hát ez egy olyan kérdés, hogy igen, elég nehéz rá a válasz. Mikor én megtértem, és Istent kezdtem megismerni, és annyira nem ismertem még Istent, de a Szentlélek adott egy olyan vágyás az én szívemben, hogy jobban ismerjem meg az Istent. És amikor szóltak a testvérek, hogy van egy ilyen lehetőség, ez a bibliaiskola, akkor én tudtam, hogy nekem ott a helyem azért, hogy az Istent még jobban meg tudjam ismerni, az ő csodálatos dolgait, hogy az Úr Jézus Krisztust megismerjem olyan közelségről, mint annak idején te az ő tanítványai is ismerték őt. Azért, hogy éljem át az ő életét, azért, hogy tapasztaljam az ő szenvedését, és hogy meglássam, hogy az Isten munkája az Ószövetségben milyen volt már az ő népeivel, hogy Isten hogy kezeli az ő népét. És ez a bibliaiskola nagyon sokat segít, mert sok dolgot megismertem, amit még annak eleinte nem tudtam. Nagyon sokan dolgot ismertem meg a bibliaiskola által, és tanultam, amit még úgymond annak idején nem ismertem, és nem tudtam, hogy létezik. És nagyon sokat segít ez a bibliaiskola. Bátorítom mindazokat, akik talán egy ilyen iskolára vágynak, vagy előállnak egy ilyen iskolához, ha van alkalmuk, akkor menjenek el és tanulják, mert az Úr Jézus Krisztusról szüntelenül kell tanulnunk ahhoz, hogy megtudjuk, hogy hogyan szeret ő minket, és mi a terve a mi életünkkel.
0: Az elmúlt percekben Vencel Máriusszal beszéltem, aki Bihar Félegyházán él. Isten áldását kívánom minden hallgatónak, a viszonthallásra!

Könyörgés oltalomért. 59. Zsoltár. A karmesternek a Ne veszíts el kezdetű ének dallamára. Dávid bizonságtétele abból az időből, amikor Saul embereket küldött, hogy tartsák szemmel a házát és öljék meg. Ments meg ellenségeimtől, Istenem! Védj meg támadóimtól! Ments meg a gonosztevőktől! Szabadíts meg a vérszomjas emberektől! Mert ólálkodnak körülöttem, életemre törnek a hatalmasok, pedig se bűnöm, se vétkem, ó Uram! Bár nincs semmi bűnöm, sietnek, hogy rám roncsanak. Serkenj föl, jöjj ide, láss meg, hiszen te vagy, Uram, a seregek istene, Izrael istene. Ébredj föl, büntesd meg a népeket, ne kegyelmezz az alávaló gonoszoknak. Szela. Esténként visszatérnek, morognak, mint a kutyák, csatangolnak a városban. Szájuk tajtékzik, ajkuk között, mintha kardok volnának. Azt gondolják, nem hallja őket senki. De te, Uram, nevetsz rajtuk, csúffá teszed e népeket. Te vagy az én erőm, rád figyelek. Isten az én erős váram. Szeretetével jön felém, Istenem. Még megengedi Isten, hogy lássam ellenségeim vesztét. Ne öld meg őket, hogy népem ne felejtsen. Tedd őket bujdosókká hatalmaddal. Taszítsd el őket, Uram, mi pajzsunk. Ejtse őket csapdába gőgjük, vétkes szájuk és ajkuk beszéde, hiszen csupa átok és hazugság, amit beszélnek. Végezz velük haragodban, végezz velük, hogy ne legyenek. Hadd tudják meg az egész földön, hogy Isten uralkodik Jákóban. Szela. Esténként visszatérnek, morognak, mint a kutyák, csatangolnak a városban. Ennivaló után kóborolnak, és ha nem laknak jól, vonítanak. Én pedig hatalmadról énekelek. Magasztalom minden reggel hűségedet, mert erős várom vagy, menedékem, mikor bajba jutok. Te vagy az én erőm, rólad zeng énekem, erős várom az Isten, az én hűséges Isten.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Péter első levele második részének 13. és 14. versét olvassuk. Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak, mint legfőbb hatalomnak, akár a helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére és a jót cselekvők megdicsérésére. Az őrült Néró csak éppen akkor került Róma trónjára, mint új császár. A római birodalom dicsekedett azzal, hogy igazságot szolgáltat az embereknek. Azonban az olyan volt, mint minden más kormányzat, beleértve a mienket is. A szegény ember sohasem kezelik igazságosan. A gazdag ember mindig képes ügyvédeket fogadni, akik elég ravaszok ahhoz, hogy kijátsszák a törvényt. A szegény embernek van csupán baja a törvénnyel. Akkor milyen legyen a hívő ember kapcsolata a törvénnyel? Engedelmeskednie kell a törvénynek. Péter itt éppen erről beszél. Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért. Mivel ők a római törvény alatt éltek, azt kellett követniük. Jól lehet, Róma igyekezett arra, hogy a törvényei igazságosak legyenek, mégsem voltak igazságosak. Gondolj arra, hogy a római törvény alapján feszítették keresztre Krisztust, és üldözték az őskeresztjéneket. Pedig Róma nagyon hangosan dicsekedett igazságszolgáltatásával. Ez úgy hangzik, mint a mai modern államok dicsekvése, ahol a vallást, vagyis Isten igéjének a prédikálását nagyon udvariasan elhallgattatják. Vajon fel kell lázadnunk a kormány ellen? Nem. Engedelmeskednünk kell az ország törvényének, mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát. Péter első levele, második rész, 15. vers. Amikor a keresztény engedelmeskedik a kormánynak és a hatalomban levőknek, akkor ismét az életével fejezi ki Isten iránti magasztalását. Sohasem örültem annak, ha forgalmi kihágásért büntetést szabtak rám, mindig ártatlannak tartottam magam, jól lehet, olykor efelől nem volt semmi kétség, de megfizettem a büntetést, és igyekeztem még óvatosabban engedelmeskedni a törvényeknek. Engednünk kell a törvénynek, mert ezáltal is bizonyságot teszünk. Mint szabadok, nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. Péter első levele, első rész, 16. vers. A hívőnek más emberek iránti kapcsolata bizonyságtétel, amely hangosabban beszél, mint a szószékről hangzó üzenet. Láthatod, a Krisztusban hívőnek olyan szabadsága van, amilyennel a Krisztus nélkül élő nem rendelkezik. A hívőknek csodálatos szabadságuk van Krisztus Jézusban. Személyesen úgy vélem, hogy el tudnék menni olyan helyekre, és láthatnék olyan dolgokat, amiket az átlag keresztény nem tehetne meg. Jól lehet, nem gondolom, hogy ártanának nekem, mégis elkerülöm azokat a helyeket a bizonyságtételem érdekében. Nem akarom szabadságomat a gonoszság palástjául használni, vagyis nem akarom megbotránkoztatni a gyengébb testvéremet azzal, amit cselekszem. Emlékeznünk kell arra, hogy jól lehet szabadok vagyunk, Isten szolgálatában állunk. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Péter első levele, második rész, 17. vers. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet. A kereszténynek tisztelnie kell az embereket. Péter nem azt mondja, hogy minden embert szeretnünk kell, hidd el, vannak nagyon visszataszító emberek. A testvéreket szeressétek. Miközben mindenkit tisztelünk, a testvéreket szeretnünk kell. Az Isten féljétek. Bizonyára a hívőknek ki kell fejezniük az életükkel, hogy Isten félő emberek. A királyt tiszteljétek. Tisztelettel tartozunk az iránt a személy iránt, aki uralkodik fölöttünk. Még sohasem arra az elnökre szavaztam, akit igazán akartam volna. Mindig a másik jelölt ellen szavaztam. Sohasem ismertem olyan elnököt, akiről úgy éreztem volna, hogy tényleg alkalmas a tisztségére. Mégis, tekintet nélkül arra, hogy ki az elnök, és tekintet nélkül az alkalmatlanságára, tisztelnünk kell őt a hivatala miatt. Nem szeretem azokat a szentírásra hivatkozó embereket, kegyes keresztényeket, akik támadják az ország elnökét. A tisztségét tisztelnünk kell. Ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és méltányosoknak, hanem a kíméletleneknek is. Péter első levele, 2. rész, 18. vers. Ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak. A mai kultúrában ezt mondhatnánk. Alkalmazottak, engedelmeskedjetek főnökeiteknek. Sokan mondják, milyen csodálatos, ha valakinek a főnöke keresztény. De mi történik akkor, ha egy istentelen főnöknek dolgozunk? Ne csak a jóknak és méltányosaknak, hanem a kíméletleneknek is. Az ilyeneknek is engedelmeskednünk kell, amennyiben nem olyat kérnek tőlünk, ami törvényellenes vagy becstelen eljárás. Az engedelmességben benne van a döntés szabadságának a gondolata. Amikor engedelmeskedünk, akkor azt önkéntes alapon tesszük, nem azért, mert úgy érezzük, hogy a főnökünk valami nagy személy, hanem mert bizonyságot akarunk tenni Krisztusról. A keresztények kifejezik Isten dicséretüket a munkahelyükön tanúsított magatartásukkal és cselekedeteikkel.

mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést, ellenben ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Péter első levele, második rész, 19. és 20. vers. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést. A dicsőséget lehet hírnévnek vagy dicséretnek is fordítani. A verés azt jelenti, hogy valaki öklözi az embert. Péter korában gyakran így bántak a rabszolgákkal. Ha a rabszolga lopott, hazudott, vagy fellázadt, és nem akart dolgozni, gazdája megragadhatta, és alaposan összeverhette az ökleivel. Péter azt mondja, hogy ha az ilyen hibákért vernek minket, és mi türelmesen viseljük a verést, akkor nincs dicsekedni valónk. A verést a saját hibánkért kaptuk. Isten nem erre a türelemre int minket, amit a bűneinkért kell vállalnunk. Lehetséges, hogy problémáid és nehézségeid vannak, mert az ostobát játszod. Egy üzletember mondta mostanában, az ostobát játszottam. A tőzsdepiacon kockáztatott és elvesztette a tőkéjét. Csődbe jutott. Amikor beszéltem vele, a saját ostobasága miatt szenvedett. Hibájának elismerése és az annak nyomán járó szenvedés elviselése nem Isten parancsára történt. Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Természetesen valamennyiünkben az a természetes hatás, hogy visszaüssünk, amikor igazságtalanul bánnak velünk. Bevallom, hogy ez volt az én első gondolatom is, de megtanultam, hogy Istenre bízzam ügyemet. Isten mondja, enyém a bosszúállás, én megfizetek. Ő sokkal jobban teszi ezt, mint én tehetném. Az Úr Jézus maga mondta, boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Máté evangéliuma 5. rész, 11. és 12. vers. Péter ezt mondja, ez kedves az Isten szemében. Péter nem túl sokat mond anélkül, hogy ne szólna nekünk ismét az Úr Jézusról, és itt Krisztus szenvedéseire emlékeztet, amik nekünk is példát mutatnak, mint hívőknek. Hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el száját. Péter első levele, második rész, 21. és 22. vers. Amikor a mi Urunk Jézus Krisztus ezen a földön járt, kétfajta szenvedésben részesült. Szenvedett, mint ember, idelent, amikor emberré lett, mert szenvednie kellett az igazságért. Ezen kívül szenvedett a világ bűneiért is. A világ bűnei

általa ránk hagyott példára. Mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Péter első levele, 2. rész, 23. vers. Engedte, hogy atya egyenlítse ki a számlát. Ez ismét emlékeztet minket a római levél 12. részének 19. versére. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva. Enyém a bosszú állás. Én megfizetek. Így szól az Úr. Engedjük, hogy Isten kezelje az ellenünk elkövetett bántásokat. Ő mindent elrendez a maga idejében. Jézus szenvedett a világ bűneiért, ahogy a következő versben olvassuk. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk, az ő sebei által gyógyultatok meg. Péter első levele, 2. rész, 24. vers. Ezt nem példaként mutatta be nekünk. Mi nem szenvedhetünk azért, hogy lemossuk saját bűneinket, még kevésbé szenvedhetünk a világ bűneiért. Péter itt a megváltásról beszél. Miután meghaltunk a bűnöknek, ez volt a mi helyzetünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Miből gyógyultunk meg? Megjegyzem, hogy az úgynevezett hitgyógyítók alkalmazzák ezeket a szavakat. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Ők Ézsaiás könyve 53. részének 5. versére utalnak, és nem Péter első levelének erre a versére, mert Péter nyilvánvalóvá teszi, hogy ő a bűnökből gyógyított meg minket. Határozottan egyetértek azzal, hogy az Úr Jézus azért jött, hogy nagy gyógyító legyen, de ő a bűnökből gyógyít meg minket. Egyetlen földi orvos sem kezelheti ezt a problémát. Péter ezeket a szavakat Ézsaiás könyve 53. részének 5. verséből veszi, ahol Ézsaiás próféta elsődlegesen nem fizikai gyógyításról beszél, hanem arról, ami fontosabb és mélységesebb, vagyis a bűnből való meggyógyításról. Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Péter első levele, 2. rész, 25. vers. Az emberiséget akár elveszettekről, akár megváltottakról van szó, a Biblia eltévedt nyájnak nevezi, mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok. Ez szintén idézett Ézsaiás könyve 53. részéből. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. Ézsaiás könyve 53. rész, 6. vers. Amint láthatod, valójában Krisztus szenvedése a témája e fejezet utolsó részének. Krisztus szenvedése példát adott nekünk, és ő szenvedett és meghalt, hogy megváltson minket bűneinkből.

de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Péter apostol e levél harmadik fejezetében azt tanítja, hogy a szenvedés a keresztény magatartást is létrehozza a hívő ember életében. Ezt a magatartást a keresztény két helyen mutatja be, az otthonban és a gyülekezetben. Ugyanígy ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket. Péter első levele, harmadik rész, első vers. Ugyanígy. Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy, mint ahogy azt a második fejezetben elmondta az elkülönüléssel kapcsolatban. Az elkülönüléssel

0: különülés és a viselkedés egyé olvad, és elválaszthatatlan egymástól. Az Efézusi levél 5. fejezetében ugyanezt találjuk az asszony otthoni helyzetével kapcsolatban. Péter azonban egy egészen más helyzetet mutat be, mint amiről Pál az Efézusi levélben beszél. Pál ott azzal foglalkozik, hogy milyen legyen a kapcsolat a hívő feleség és hívő férj között, akik mindketten lélekkel teljes hívő emberek. Az Efézusi levélben az egész szakasz ezzel a mondattal kezdődik. Teljetek meg lélekkel. Efézusi levél 5. rész 18. vers. Amikor valaki lélekkel telik meg, akkor lélek szerint él. Pál így szól. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak. Efézusi levél 5. rész 22. vers. És a férfiak úgy szeressék feleségeiket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Efézusi levél 5. rész 25. vers. Az apostol a keresztény otthonról beszél, ahol mind a férj, mind a feleség lélekkel beteljesedett hívő, és ebben a kapcsolatban a férfi szereti feleségét, és kész meghalni érte. A rend érdekében bármilyen közösségben lennie kell vezetőnek. A házasságban a vezetési jogot a férj kapja. Amikor a feleségnek engedelmeskednie kell, ez az engedelmesség nem olyan, mint egy gyermek engedelmessége. Egyes férfiak úgy gondolják, hogy amikor megnősülnek, akkor a feleségük afféle első gyermek, és úgy kell engedelmeskednie, mint ahogy egy-egy kisgyermek teszi. Ez egyáltalán nem így van. Mint ahogy korábban már említettük, az engedelmesség önkéntes alapon áll. Pál ezt mondja a feleségnek. Engedelmeskedj, mert ez a férfi szeret téged, és neked meg kell alászkodnod előtte. Jobb szó lenne azonban az, hogy légy vele jó kapcsolatban. Ha oda megy hozzád, mint keresztény férj, majd átölel, és ezt mondja. Jobban szeretlek bárki másnál, akkor bizonyára a te válaszod is az, hogy szeretlek téged. Évek folyamán sok fiatalnak adtam tanácsot, aki megkért arra, hogy vezessem a házasságkötési istentiszteletüket. De sohasem igyekeztem senkinek sem javaslatot tenni arra, hogy kit vegyen el, vagy kihez menjen férjhez. Nagyon őszintén szólva, mindig félelemmel és rettegéssel vezettem a házasságkötési szertartásokat. Itt röviden szeretném megemlíteni néhány gondolatban, amit megszoktam pendíteni előttük ezeken az alkalmakon. A házasságot három síkon kötik az emberek. Az első a fizikai sík, és ez nagyon fontos. Erről a világ igen sokat beszél. Ez a szexuális kapcsolat. Csodálatos, amikor a férj és feleség átölelheti egymást igazi szeretetben. Két hívő között a nemi élet a legértékesebb, a legcsodálatosabb, amivé lehet ezen a világon. Az a meggyőződésem, hogy csupán a hívők azok, akik igazán és a legteljesebb mértékben élvezik a fizikai kapcsolatot. Nincs kétség az iránt, hogy a fizikai kapcsolat csodálatos ajándék. A házasságban a második sík a szellemi vagy pszichológiai kapcsolat síkja, ami szintén nagyon fontos. Igen jó, ha a férj és a feleség érdeklődési köre megfelel egymásnak. A házasságban a kapcsolat harmadik síkja a lelki kapcsolat, és ez a két hívő közti házasságra vonatkozik. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Add, hogy a hívő emberek házassága Jézus Krisztust mutassa be ezen a világon, és legyen az én házas életem is olyan, aminek alapján Krisztus és az egyház szeretete bontakozik ki. Ámen.
1: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra, írta William MacDonald. Május 5-e. Egy tál lencséért. Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta első szülöttségi jogát. Zsidókhoz írt levél 12. fejezet 16. vers. Gyakran megesik, hogy az ember az élet legnagyobb és legkülönbb értékeit a pillanatnyi testi kielégülésért eltékozolja. Ezt tette Ézsau is. Fáradtan és éhesen jött haza a mezérről. Jákob éppen egy fazék lencsét főzött. Amikor Ézsau megkérte, hogy adjon neki ebből a vörös ételből, Jákob gyakorlati érzékkel azt felelte. Add nekem érte azonnal elsőszülöttségi jogodat. Lásd Mózes első könyve 25. fejezet 31. vers. Az elsőszülöttségi jog értékes kiváltság volt az Ószövetségben, amely a családban a legidősebb fiút illette meg. Ezáltal lett később a család vagy törzs feje, és ez biztosított neki az örökségből kettős részt. Ezt az elsőszülöttségi jogot azonban Ézsau abban a pillanatban értéktelennek tekintette. Mit használ az elsőszülöttségi jog, ha egyszer ilyen éhes vagyok, gondolta. Annyira erőt vett rajta az éhség, hogy kész volt szinte mindent feláldozni azért, hogy pillanatnyi étvágyát kielégítse. Maradandó értékről mondott leérte, és megkötötte a rettenetes csereügyletet. Napjainkban majdnem naponta játszódnak le ehhez hasonló drámák. Nézzük például azt a férfit, akinek éveken át jó hírneve volt. Nagyszerű család szeretetét élvezte, és tisztelték a keresztény gyülekezetben is. Szavának tekintélye volt, és szolgálatán nyilvánvalóan Isten áldása nyugodott. De egyszer csak jött a vadszenvedély. Valósággal elemésztődött a szexuális kísértés tüzében. Hirtelen semmi sem látszott fontosabbnak, mint testi ösztönének kielégítése. Értelmes gondolatoknak nem volt már semmi hatalmuk fölötte. Kész volt egy romboló kapcsolatért mindent feláldozni. És, gondolkodás nélkül, belevetette magát. A pillanatért feláldozta Isten dicsőségét, saját bizonyságtételét, családjának becsületét, barátainak tiszteletét és keresztény jellemének befolyásoló erejét. Vagy, ahogy Alexander McLaren, skót prédikátor és bibliomagyarázó mondta, elfelejti az igazságosság utáni vágyát, messziről hajítja magától az Istennel való közösség örömét, elsötétíti lelkét, véget vet jó lelkiismeretének. Hátralevő éveiben zuhanó repüléssel közeledik a nyomorúság felé. Nevét és hitét a gúnyolódók céltáblájává teszi. Az írás klasszikus szavaival kifejezve eladta elsőszülöttségi jogát egy tál lencséért.

0: Kedves hallgatóink! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány címe 1428 Budapest, Postafiók 4, e-mail címünk radio@mera.hu, honlapunk címe, ahol a mai és korábbi adásainkat meghallgathatják és letölthetik, www.mera.hu, telefonszámunk 0620 565 28 40. Szeretettel búcsúzunk!
1: Gyerekkuckó.
2: Heidi Ulrich nyomok az ezüstös nyírfák völgyében. Metti győzni akar, második rész. Később, amikor a fiúknak már menniük kellett, öreg Jim a karám kerítéséhez támaszkodott. Úgy nézte, hogyan legel Jack és Sprinklight. Metti kiszaladt az istálóból, és meglátta a cowboyt. Először habozott, aztán közelebb ment hozzá, és odaállt mellé. Egy ideig nem mondott semmit, aztán belekezdett. Jack ma elég gyors volt, ugye? Öreg Jim bólintott, azt lehet mondani. És szeret versenyezni, folytatta Metti. Amikor Josh és Sprinklight mellett lovagoltunk, mindenképpen vágtázni akart. Öreg Jim megint biccentett. Láttam. Metti letépett egy szál füvet, és kis darabkákra szaggatta. Gondolni tetszik, hogy a jövő héten lovagolhatok rajta, az indián ünnepen. Öreg Jim felé fordult. Ott lesz lovaglás is, igaz? Így van, mondta Metti, és hirtelen nyírkos lett a tenyere. Öreg Jim megvakarta a fejét. Jack minden esetre elég gyors, mondta. Ahogy ma futott, ezzel senki se tud versenyezni. Metti egyetértően bólintott, érezte, milyen hevesen ver a szíve. Csak hogy Jack nagyon ijedős, folytatta öreg Jim. Ez még mindig elég nagy probléma. Bennünket már ismer, de észrevetted, amikor ma becsapódott az istáló ajtaja, és akkor is, amikor Josh rákezdett a Western mutatványokra, hogy milyen könnyen ki lehet mozdítani a nyugalmából. Az indián ünnepen pedig nem lesz éppen csend. Ott rengeteg idegen ember és zaj lesz, és ha Jack valamit nem tud elviselni, akkor ez aztán az. Öreg Jim Metti vállára tette a kezét. Fiú, őszintén szólva nem hiszem, hogy az indián ünnepség a megfelelő hely Jack számára. Az a környezet borzasztóan felidegesíteni, és aztán nekünk kellene a dolgokat helyrehozni. Még Sprinklightot se engedném oda, pedig ő már sokkal nyugodtabb lett. Azt hiszem, ez még túl korai lenne. Metti nyelt egyet. A tenyere már nem csak nyírkos, hanem jéghideg is volt. Őszintén sajnálom, Metti. Különben igazán szurkoltam volna neked. Metti felnézett. Érezte, hogy öreg Jim megérti a csalódottságát. Rendben van, mormogta. Kinyílt az istállóajtó, és Josh futott ki rajta. Mennünk kell Appleby kisasszonyhoz, Metti. Már késésben vagyunk. Viszlát, öreg Jim! Viszlát, mondta Metti, és Josh után szaladt. Útközben Metti elég hallgatag volt. Josh néhányszor oldalról ránézett, aztán megkérdezte. Miről beszéltél az előbb öreg Jimmel? Mérges volt rád? Nem. Metti megrázta a fejét. Csak azt kérdeztem meg tőle, hogy az indián ünnepen lovagolhatok-e Jacken. De neki az a véleménye, hogy ez még nem való Jacknek és Sprinklightnak se. Kár. Josh is csalódottnak látszott. Pedig de jó lett volna. Jackkel biztosan nyertél volna. De talán valahogy másképpen is eléred, hogy megkapd az első díjat. A nyilazásban biztos te leszel a győztes, és sok pontot kapsz. Metti megvonta a vállát. Meg lehet, mondta.

0: Ti vagytok a Föld csója.
1: Ti vagytok a világ világossága.
0: Nem rejthető el a hegyen épült város.
1: Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket,
0: és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
1: Só és lámpás.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Mai beszélgető társam Bokros Andrea, aki egy nagyon speciális misszióban van, és mint misszióban levő ember az Úr Jézus gyermeke. Andrea, hogyan találkoztál az Úr Jézussal?
3: Az Úr Jézussal úgy találkoztam, hogy gyerekkoromban már Isten hívását éreztem. Olyan ésség volt bennem, tudtam, hogy valahol van Isten, és ahogy egy kisgyerek innen-onnan információkat kap, mivel nem hívők voltak a szüleim. Képzeleteimben volt valahol egy Isten, aki hív engem, de nem tudtam, hogy hogyan jutok el hozzá. Tehát ez az Isten tudat, ez gyermekkoromtól bennem volt. Aztán, ahogy 14-15 éves lettem, gimnáziumba kerültem, és olyan közösségbe kerültem, ahol több római katolikus lány volt, és ők meghívtak engem egy katolikus közösségbe, egy énekkarba, és itt megismerkedtem katolikus testvérekkel, megismerkedtem lelkipásztorokkal, és úgy éreztem, hogy na talán most itt többet fogok tudni arról az Istenről, aki után éhezem, és aki engem hív. És el is indultam ezen az úton, templomi kórus tagja lettem, és jártam misékre, és énekeltem, és nagyon szép volt ez, és nagyon sokat kaptam. Még sikerült azt is elintézni, akkor még szintén titokban, hogy megkereszteljenek. Boldogság töltött el, az éhség megmaradt, és ahogy fokról fokra jártam a templomba, egyre többet és többet, nem szűnt meg az éhségem, hanem egyre többet szerettem volna tudni Jézusról. Rendben van, hogy Jézus Isten fia, na de ki ő nekem? És nem szűnt meg az éhség, nem tudták a szentmiség csillapítani ezt az éhséget. És aztán, ahogy növekedtem, titokba vettem meg az első Bibliámat, a nyaralási pénzből gyerektáborba mentünk, és semmire nem költöttem azért, hogy megmaradjon a pénzem, és meg tudjam venni az első Bibliámat, és otthon dugdostam, olvasgattam is belőle, hát nem túl sokat értettem, bevallom őszintén, de azt írta az írás, hogy hát a Szentlélek segít megérteni. Én ezt komolyan vettem, és ennek az igazságát ma is érzem, hogy a több egyszer elolvasott ige egyszer csak hogyan válik egy élethelyzetben komoly üzenetté az Úr részéről, vagy válasszá tőle. Az éhség folytatódott, az Istenkeresés, a Krisztusban elmélyedés folytatódott az életembe, és aztán érettségi után már nagyon élessé vált bennem az, hogy nem elég, nem vagyok elégedett azzal, amit kapok, és ez a folyamatos Istenkeresés vezetett aztán egy akkori munkatársnőmön keresztül ide Budafokra. És elkezdtem járni a péntek délutáni barátkozó kórájára, a zsíros kenyér, az éneklés, a beszélgetések, és abban az időben Komesz Mátyás testvér is néha megjelent ott közöttünk, fiatalok között, és akkor szóltak nekem az ismerőseim, barátaim, hogy hát menj oda Komesz testvérhez, ő is katolikus volt, és hát majd ő ad neked tanácsot, és akkor oda mentem, és elmondtam az én nyűgöm, bajom, hogy de hát én katolikusként élek, de hát tudom, hogy nekem tovább kéne menni, és Matyi bácsi olyan kedvesen elmesélte, hogy ez az ő életében hogyan zajlott, és hogy csak én menjek az Isten keresésem után, menjek, kövessem csak azt, ahová az Úr vezet, és majd eldől, hogy ebből mi lesz. Hát az lett, hogy a baptista gyülekezetben hallottam igazán mélyen tanításokat Jézusról. Tudom, hogy megtért emberként kereszteltek meg, ugyanakkor nem voltam a teljes tudás birtokában. Tudtam azt, hogy a bűneim meg vannak bocsátva, de igazán mélyen nem értettem, hogy kinek a cselekedete által. És ezt valóban itt kaptam meg, a baráti közösséget is, az, hogy figyeltek rám, hogy fontos voltam, hogy megkérdezték, hogy miért nem jöttem. És aztán Isten még egy kincset elhelyezett itt Budafokon számomra, hogy itt ismerkedtem meg Jánossal, aki később a férjem lett. Ő is egy ilyen kereső időszakban volt, De nagyon kegyelmes volt az Úr, mert a valódi döntést azt nem engedte, hogy a mi kibomló kapcsolatunk megzavarja. Volt 2 hét olyan időszak, amikor itt az imaházban Tom Meheres testvér szolgált. Én munka miatt nem tudtam eljönni, viszont János folyamatosan részt vett az alkalmakon, és bennem akkor született meg az a döntés, tőlem teljesen függetlenül. Én bennem pedig az a Jézus Krisztusra való rácsodálkozás és a benne való teljes belehelyezkedés az idők folyamán. Pont ez alatt a 2 hét alatt. És olyan jó volt utána találkozni, hogy láttam, ahogy közeledett felém János, hogy más valaki jön felém. És olyan jó volt megosztani, hogy veled mi történt, és veled, és ugyanaz történt más-más helyszínen, és tényleg az Úr szépen elvégezte mind a kettőnkben. Úgyhogy ezek nagyon szép időszakok voltak. És ami nekem egy nagyon fontos esemény volt itt az életemben, hogy én visszamentem ahhoz a katolikus paphoz, aki engem megkeresztelt. És mindent elmeséltem. Elmeséltem a Krisztus utáni éhségemet, és ez a lelki atya azt mondta, hogy Isten tervét látja ebben. Az ő elhívását látja ebben, és az ő áldásával bocsátott utamra. Nem korholt, és nem dorgált, és aztán utána én hallottam, hát ugye megmaradtak a katolikus kapcsolataim, barátságaim, és hallottam, hogy aki negatívan próbált rólam nyilatkozni, mindig nagyon komolyan elmondta az igazságot, és elmondta azt, hogy Isten vezetését követem ezen az úton. Ez nagyon fontos volt az életemben, későbbi szolgálataimban aztán láttam, hogy miért.
2: Ez volt a kezdet, hogy Istennel való találkozásod, de hát minden születés után növekedés következik. Hogy folytatódott a te életedben ez az út, amire elindultál?
3: A folytatás az, hogy nagyon gyorsan megkaptuk az Úristentől a választ arra a férjemmel, hogy egymásnak vagyunk teremtve, ez Istennek az akarata, ezért nagyon gyors volt megismerkedéstől számítva, szeptemberben ismerkedtünk meg, és a következő év májusában esküvő volt. Nagyon gyors volt a döntésünk, mert nem volt kétség. Itt a Budafoki imaházban volt az esküvünk, Kovács Géza testvér vezetésével, és utána júniusi hónapban pedig a bemerítkezésünk. A bemerítkezés után elkezdődött ugye az esküvő után a közös élet, ami valóban a formálódás időszaka volt. 10-12 év nagyon-nagyon komoly megpróbáltatásokkal és nagyon nagy mélységekkel. Nagyon sokszor volt olyan helyzet, hogy csak azt tudtuk kimondani, hogy szeretjük az Urat, és egymásba kapaszkodunk. Nagyon hálás vagyok azért Istennek, mert soha nem volt olyan helyzet az életünkben, hogy egymást hibáztattuk volna érte, hanem nekünk a problémák közben mindig az első reakciónk volt az összekapaszkodás. Az, hogy szövetségesek vagyunk, és ebben a szövetségben megyünk előre a pusztai vándorlásban, és ezt így éltük meg.
2: A nehézségek után azért történtek jó dolgok is.
3: A nehézségek közben is történtek jó dolgok, hiszen 2 lánygyermekünk született, és nagyon-nagyon hálásak voltunk az Úrnak értük. Változások történtek olyan szempontból is, hogy elég hosszúra sikeredett az én otthonlétem, és az otthonlétem közben vágytam, kerestem Istennek a válaszait a jövőre nézve, amikor már közeledett az az időszak, hogy a gyes után vissza kell mennem dolgozni, nagyon komolyan kértem a Jóatyát, hogy olyan munkahelyet adjon nekem, ami nem csak munkahely, hanem ami lenne szolgálat is egyben. És ezeket az álmaimat úgy elévittem, az Úr elévittem, és vártam tőle a választ. Hát amit kaptam, arra úgy nem gondoltam, és nem erről álmodoztam. Ugye a gyes alatt elég sok amerikai misszionáriussal ismerkedtem, megjöttek hozzám magyar tanulni, én mentem hozzájuk gyerekekre vigyázni, és nagyon sokakkal, nagyon gyorsan mély barátság alakult ki. És aztán az egyik ilyen misszionárius megkeresett engem, hogy hát van itt Budapesten egy misszió, akik halássérültekkel foglalkoznak, nagyon kellene nekik oda valaki, mert nincsen magyar munkatárs, aki angolul is beszél, hogy hát én menjek oda, mert ő úgy látja, hogy ennek így kell lennie. meg kell említenem ennek az amerikai misszionárius nőnek a nevét, Beth Weaver, aki nagyon sokáig meghatározó jelenség volt az életemben. Ami barátságunk nagyon gyorsan kialakult, és igazi lelki testvéri kapcsolattá fejlődött. Abban az időben, amikor hozzájuk jártam takarítani, gyerekekre vigyázni, egyik alkalommal Izsaiás 58-at olvastam, és megtörtént az, amit úgy fejeznék ki, hogy nyakon csípett az Isten igéje. Ugye ezt megragadott az ige, szoktuk mondani, de ez erősebb volt, ez egy nyakon csípés volt. Elkapott engem az Isten igéje, amikor azt olvastam, hogy rések befalazójának fognak nevezni, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Semmihez nem tudtam kötni ezt az igét. Nem tudom megmagyarázni, észérvekkel felsorolni, hogy miért ez, de azt az érzést, amit én akkor kaptam, nem csak szívben, hanem elmében is, hogy ez nekem szóló üzenet, ezt elétártam, és elmondtam Betinek. Mit akar ezzel a Jóisten? Azt mondta, hogy fogalma sincs, neki sem, neki nem is kell ezt tudni, de úgy gondolja, hogy én ne engedjem el ezt az igét, és keressem, kutassam, hogyan teljesíti be Isten az életembe. Úgyhogy ekkor ragadt rám az a kíváncsiság, hogy mit akar Isten az én életemmel. És aztán jó pár év múlva most már azt tudom mondani, hogy ennek az igének minden sora valósággá vált az életemben. Úgyhogy oda kerültem az amerikai alapítványhoz, és ott én voltam kisebbségben, hallóként, mert a munkatársaim 90%-a siket vagy nagyot halló volt. Megismertem egy új nyelvet, a jelnyelvet, megismertem egy kultúrát, a siket emberek világát, és megragadott engem ez a világ. Ők pedig olyan szeretettel, de olyan keménységgel neveltek rá arra, hogy hogyan kell egy épp embernek viselkedni a fogyatékkal élőkkel szemben. Az ő tanításuk a mai napig is ebből táplálkozom, amit tőlük kaptam, ahogyan ők engem tanítottak. Sokszor mentem az első időben sírva haza, mert néha az őszinteség fáj, de tudtam, éreztem, hogy az őszinteség mögött mindig szeretet van. És a következő nap már másképp tudtam, és jobban tudtam, és aztán a következő nap megint valami újat tanultam, és ez 4 meghatározó év volt az életemben. Ahogy beleestem a siket kultúrába, ebbe a nyelvbe, természetes volt számomra, hogy nekem ezt tökéletesen meg kell tanulnom. Úgyhogy elindult a tanulási folyamatnak 9 éve, mert elkezdtem a jelnyelvet tanulni, és aztán egy 6 év múlva eljutottam odáig, hogy jelnyelvi tolmácsként végeztem, és most már bejegyzett jelnyelvi tolmács vagyok.
4: Az előbb volt egy mondatod, ez a mondat úgy hangzott, hogy megtanultad a siketek között azt, hogy hogyan kell a fogyatékos emberekkel viselkedni. Meggyőződésem, hogy sokan, különösen a keresztények között szeretnének segíteni a fogyatékkal élőkön, a szívük mélyén, de lehet, hogy fogalmuk nincs, hogy kell hozzá kezdeni. Mit tanultál?
3: Azt tanultam legelőször is, hogy bárkivel kerülünk szembe, bármilyen fogyatékossága legyen is, és itt most nagyon komolyan gondolom azt, hogy bármilyen, lehet egy kommunikáció képtelen személy, akkor sem mehetek úgy oda hozzá, hogy én vagyok az egészséges, és te vagy a sérült. Nem megfelelő ez az álláspont. Nem tudok receptet adni arra, hogy ezt hogy lehet magunkban kifejleszteni. Én egyszerűen kértem Istent, és megtette élethelyzeteken keresztül, rossz döntéseken keresztül, kudarcokon keresztül, örömökön keresztül, de megtette. Mind a tolmács szolgálati munkámat, tehát a tolmácsként vagyok valakivel, bármilyen más területen, ha fogyatékkal élővel találkozom, egyenlő vagyok vele. Engem Isten elvitt a végletekig, sokszor úgy látom, hogy ezt talán nem lehet mindenkitől kérni, de én, ha egy tolmács szituációba kerülök, ha ügyféllel elmegyek valahová, akkor én mindig úgy állok ehhez hozzá, hogy ő több, mint én. Azt hiszem, ez azért alakult ki bennem, mert nagyon sok negatív példát láttam. Észre se vesszük, hogyan tudunk fölébe kerekedni egy fogyatékkal élő embernek, csak azáltal, hogy ő nem hall én meg igen, ő nem lát én meg igen, ő nem kommunikál beszéddel én meg igen, nem is vesszük észre. Viszont a fogyatékkal élő emberek oly mértékben érzékenyek, hogy becsapni se lehet őket igazán. Ez az egyik, és a másik pedig, hogy nagyon gyorsan megérzik azt, hogy szánalomból mész oda, vagy szeretetből. Nagyon gyorsan szembesítenek azzal, hogy ki vagy te valójában. Éppen ezért mondom azt, hogy ha csak az utcán találkozunk valakivel, ha csak egy kerekesszékes kér segítséget, hogy emeljék fel a kerekesszéket a lépcsőn, akkor megvan ennek az útja, módja. Oda megyek, fogalmam nincs, hogy kell egy kerekesszéket fölemelni, megkérdezem, hol biztonságos, hogyan segítsek. Ha az a látássérült, hát oda megyek, mert látom, hogy áll a megállóba, és megkérdezem, hogy mibe segíthetek. Lehet, hogy azt fogja mondani, hogy nem kérek segítséget. Akkor ne sértődjünk már meg ezen. Fogadjuk el, ő abban a helyzetben ura a helyzetnek, dönteni tud, cselekedni tud. Nagyon jó, ha oda megyünk, mert biztos, hogy egyébként jól esik a látássérülteknek, vagy jól esik egy kerekesszékesnek, ha oda megyünk hozzá. Érzékenységet kértem az Úrtól, tegyen érzékenyé arra, hogyan segíthetek, meg egyáltalán, hogy segítsünk, és ne nézzünk keresztül rajtuk.
4: Térjünk vissza a Siket misszióra. Lett egy tolmács végzettséged, egy jelnyelvi tolmács végzettséged, de azért itt nem állt meg az élet, ha jól tudom.
3: Hát nem állt meg az élet. Ehhez az amerikai missziós alapítványhoz kapcsolódik a mi Siket missziónknak az indulása. Mert ez az amerikai alapítvány Európa, Ázsia összes országából szinte idehívott hallássérülteket, és a saját nyelvükön, az anyanyelvükön, a jelnyelven keresztül tanított nekik Bibliát, teológiai alapokat, gyülekezetplántálási alapokat, mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy önállóan saját gyülekezeteket tudjanak létrehozni. De azért azt el kell mondanom, hogy ne arra gondoljunk, hogy a világon van egy csodálatosan szép jelnyelv, amit mindenki ért és beszél. Ahány ország van a Földön, annyiféle jelnyelv van. Tehát meg kellett egyezni egy közös jelnyelvben, először jelnyelv használatban, hogy utána valamilyen szinten oktatás itt történjen. Amit én tökéletesen megtapasztaltam, és ma is látok, az, hogy a jelnyelv valóban a Siket embereknek az anyanyelve. Ezen a nyelven bármit el lehet mondani. Nem biztos, hogy olyan formában és olyan módon, mint ahogy mi a beszélt nyelvről gondolunk, de bármit ki lehet fejezni a jelnyelven keresztül. Nem tudom azt elfogadni, hogy egyszerűsített, hogy lealacsonyodnak azok, akik ezt a nyelvet használják, és elfelejtetik a fejüket, és nem tudnak gondolkodni. Ez nem így működik. Ez a nyelv Isten ajándéka a hallássérült emberek számára, és csak ez a nyelv az, amin keresztül egy hallássérült ember valóban és teljesen meg tudja érteni, akár Isten üzenetét is.
4: Ha már ezt mondtad, hadd tegyek fel egy olyan kérdést, hogy ha jól tájékozottam, azért vannak különböző irányzatok itt a Siketek képzését illetően. Van, akik azt preferálnák, hogy tulajdonképpen artikulálni megtaníthatók, szájról olvasni, egyéb rezgésekkel, műtétekkel, stb. Hogy tapasztaltad? Gondolom, voltak ilyen tapasztalataid neked is.
3: Hát voltak tapasztalataim, viszont nem gondolom, hogy én ezen a szinten szakmailag úgy állnék, hogy most bárkivel is elkezdenék vitatkozni bármilyen szakemberrel. Én azt arról tudok beszélni, amit láttam. Éppen azért, mert nem csupán magyar vagy határon túl közeli országokról beszélek, akár európai siketekkel találkoztam, hanem nagyon sok amerikai, nagyon sok skandináv, nagyon sok ázsiai sikettel. Tehát egy sok színűség vett körül ez alatt az alapítványi időszak alatt. És azt láttam és azt tapasztaltam, hogy ahol akár már a gyerekek nevelésébe is komoly szerepet játszott a jelnyelv. Ezek a gyerekek felnőttként sokkal kiegyensúlyozottabbak voltak. Természetesen én is csak arról tudok beszélni, amit olvastam Amerikában, Skandináviában, ennek egészen más kultúrája van. Ott egyértelműen a jelnyelvre alapozzák legtöbb helyen az oktatást, és az a bizonyítéka ennek, hogy a jelnyelvi alapokat megszerzett gyermek sokkal könnyebben tudja megtanulni az írást, az olvasást. Valóban fontos szájról olvasást megtanulni, mert a siket emberek mindig is kisebbségben lesznek közöttünk hallók között. Nagyon fontos, hogy megtanítsuk őket legalább alapszinten valamilyen kommunikációra. De nem lehet ez az elsődleges cél. Kell, hogy a saját nyelvüket szabadon tudják használni. Nagyon hálás vagyok azért, hogy a rendszerváltás után azért itthon is a siketek öntudatra ébredtek, és nagy nehezen kiharcolták, hogy most már parlament által elfogadott törvényben van leírva az, hogy az anyanyelvük a jelnyelv. Megújult a tolmácsképzés, megújuló félben van a siket oktatás. Hát itt nagyon remélem, hogy a gazdasági válság miatt nem fog jobban elhúzódni ez a folyamat. Mindenképpen szeretnék bevezetni most már az oktatásba a jelnyelvet. Ezt mind előrelépésnek látom. Annak is nagyon örülök, hogy egyre több és több siket ráébred arra, hogy tolmács segítségével igenis lehet tanulni, lehet főiskolára, egyetemre menni. Ezek mind-mind olyan pluszok az ő életükben, ami által egy nagyobb rálátásuk lesz a világra, sokkal könnyebben eligazodnak a mindennapokban, és könnyebben tudnak interakciót kezdeményezni hallókkal, a körülöttük élőkkel. Ezt nagyon fontosnak tartom, hogy nem lesznek továbbra is, szinte mondom mesterségesen, egy alacsonyabb műveltségi szinten tartva.
4: Feltételezem, hogy nem annyira általános információ, hogy körülbelül mekkora ez a népességnek hány százaléka érintett ezzel a problémával, a sikettséggel?
3: 60 ezerre becsülhető körülbelül a siketek száma, ha még ebbe belevesszük a nagyot hallókat. Azokat, akik időskori hallásvesztésben szenvednek, akkor legalább 200 ezres számról beszélhetünk.
4: Az oktatást említetted. Vannak speciális intézményeik? Vagy pedig úgymond az egészségesekkel integrálva oktatjuk őket Magyarországon, hogy tudod?
3: Vannak speciális intézmények, régiónként van egy-egy siketiskola, tehát összesen 7, és itt speciális módszerekkel tanítják a gyerekeket. Én jártam a szegedi iskolában, a Váciban, az Egriben és a Budapestiben, ezeket látom. Semmiképpen nem akarom azt mondani, és nem szeretném, ha ez így tűnne, hogy most a siketoktatás ellen vagyok, vagy a siketek egyértelműen az oktatás ellen vannak. Nagyon szeretném, hogyha egy egészséges párbeszéd kialakulna majd a hallássérültek és az oktatók között, hogy megegyezéses alapon úgy történjen a gyermekeink oktatása, a gyermekeik oktatása, hogy az mindenkinek jó legyen. A törvény most már erre egyértelműen lehetőséget ad. Mi keresztények imádkozunk, hogy legyen ilyen konszenzusra való készség a hallássérült iskolákban tanító tanárok részéről is. Az is nagyon fontos látni, hogy egy-egy iskolában nem siket tanulók járnak. Ugye a hallásvesztésnek is különböző fajtái lehetnek. Ugye említetted a műtét utáni helyzetet, ez a kokleáris implantáció. Tehát, és akkor még beszéljünk arról, hogy vannak kísérő problémáik is egy-egy gyereknek, mozgásszervi, értelmi. Tehát a tanárok akkora kihívással szembesülnek, én nagyon becsülöm és nagyon tisztelem a hallássérült iskolákban tanítókat, és örülök, hogy olyan sokukat megismertem, mert tőlük is nagyon sokat tanultam. Nincs egyszerű dolguk. És most azt mondom, hogy tényleg Isten adjon nekik áldást azért, amit elvégeznek ezekben a gyerekekben, mert ugye emberi szinten hát ez a szakma se túl megbecsült. Pedig én úgy gondolom, hogy a gyógypedagógusok egy nagyon-nagyon komoly szakmát képviselnek, és én úgy gondolom, hogy erre a pályára szív nélkül és szakmaiságon túl, emberszeretet nélkül nem hiszem, hogy bárki is rászánna az életét és tanulná.
4: Azt hiszem, ezen érdemes egy kicsit elgondolkodni, most azonban zenélünk, de utána mindenkit visszavárunk a beszélgetés folytatásához.

0: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Mai beszélgető társam Bokros Andrea. A hírek előtt ott tartottunk, hogy hogyan is került kapcsolatba a Siket misszióval. De hogy lett ebből Siket gyülekezet?
1: Tulajdonképpen ebben az alapítványban indult el egy maroknyi kis csapat, akik magyarok itt Magyarországon élnek, és úgy gondolták, hogy mindazt, amit tanultak itt az alapítványnál, hogy igenis lehet saját gyülekezetet alapítani, lehet Siket testvéreknek együtt Bibliát tanulmányozni. Mindennek a kulcsa a közös nyelv, anyanyelv, a jelnyelv, megalakult egy maroknyi csapat. Ebben a csapatban nem a kezdetektől, de szinte fél év múlva már ott voltam. Először csak azért, hogy minél többet és többet tudjam a nyelvet gyakorolni. Na de hát aztán ez nagyon gyorsan egy másik vágányra terelődött, hiszen szerettem közöttük lenni, szerettem őket, és ők is befogadtak engem. Ennél fogva nagyon sokszor szembesültem azzal, hogy hát kommunikációs összekötőként, egyéb életvezetési kérdésekben tanácsadóként kérték a segítségemet vagy a véleményemet. Úgyhogy ahogy egyre jobban megismertem a hallássérült embereket, láttam azt, hogy nagyon sokuknak van komoly mentális problémája, nagyon sokuknak kellene lelki gondozásban részt venniük, na de nincs emberük. És akkor hát mentem és beiratkoztam egy pszichológus asszisztensi iskolába, hogy a pszichológia alapjait legalább elsajátítsam. Nagyon érdekes volt, mert noha ez egy világi intézmény volt, és meg is mondták nekünk az első órán, hogy itt az egész csapat freudista, és itt freudi alapokon keresztül fogunk tanulni. Én kértem a jó atyát, hogy adjon nekem elég bölcsességet, hogy miután hazamegyek, tudjam szelektálni, hogy mi az, ami jó, és megtartom a szolgálatomban, mi az, ami nem, és örökre elfelejtem. Úgyhogy tulajdonképpen az első dolgozatomat is, én már a Siket témát bevittem oda is, és ezzel kapcsolatosan írtam. Nagyon pozitív volt a tanárok visszajelzése, szinte rácsodálkoztak ők is, ahogy bemutattam ezeknek az embereknek a világát, és valamit is megtanultam, és megszűrtem, azonnal tudtam bevinni a szolgálatba, és segíteni ezzel a hallássérülteket. A gyülekezet nehéz időket élt át, hol többen voltunk, hol kevesebben voltunk, aztán ez a külföldi alapítvány is bezárt, elhagyta az országot, és itt maradt a mi kis gyülekezetünk, eddig ugye az alapítvány ingyen adott nekünk helyet vasárnaponként, hova menjünk, és én tudtam, hogy nem szeretnék más felé menni, szeretném az egyházat valahogy bevonni ebbe a folyamatba, úgyhogy én úgy rendszeresen megjelentem évente egyszer-kétszer Pap Jánosnál, aki akkor misszióigazgató volt, és mondtam, hogy itt van ez a Siket társaság, itt ez a formálódó gyülekezet, most szeretnénk kérni egy támogatást nyári táborra, nagyon készségesek voltak a baptista testvérek, és jó pár tábort így megtámogattak, megfinanszíroztak nekünk. Ezeken a táborokon döntő jelentőségű volt az, hogy az ország minden részéről jöttek a Siketek, és 5 napon, 6 napon, 1 héten keresztül minden délelőtt délután mély, komoly bibliai tanításokon vettek részt, és hát aztán a sok lelki beszélgetés, az ott megtértek, a bemerítések, nagyon színesek voltak mindig ezek a táborok. A baptista vezetőség pedig nagyon türelemmel figyelte a Siket gyülekezet fejlődését, és nagyon örülök annak, hogy a türelem mindkét részről megvolt, mert mi pedig türelemmel mutattuk meg, és világítottunk rá arra, hogy a Siket kultúrát, ezeknek az embereknek a világát elfogadva, és az ő nyelvüket elfogadva, egy nyelvi kisebbségben gondolkodva, így lenne jó őket beintegrálni az egyházba. És az egyháznak volt, a vezetőségnek volt arra türelme, hogy ez az egyházhoz csatlakozni akarás, ez a Siket testvérekben is kialakuljon. Tehát egyik részről sem volt presszió, és nagyon-nagyon élveztem, és nagyon hálát adok ezért a nagy szabadságért, hogy kivárták a vezetőség, hogy megszülessen bennük a döntés, hogy mi szeretnénk ehhez az egyházhoz csatlakozni, szeretnénk igazából hivatalosan is ővelük lenni, és az egyházban, mint önálló gyülekezet hivatalosan is benne lenni. Nem volt ez rövid folyamat, hosszú évek kellettek ehhez, hiszen a hallássérültekben mindig volt és van egyfajta félelem a hallókkal szemben. Le akar uralni, majd ő megmondja, hogy mit csináljak, ellenőrizni akar. Nagyon örülök, hogy megértették azt, hogy ennek a látszatát is kerülni kell. Viszont folyamatosan vittem a hallássérült gyülekezetet halló alkalmakra. Akkor ugye már végzett tolmácsként Pálhegyi Ferencnek a Rádai utcai előadásaira vittem őket, gyertek, érdekes lesz, tolmácsolom, és hát miről volt szó? Párkapcsolatról, családról, probléma megoldásról, házassági lelki gondozásról, és kinyíltak szemek, és döntéseket hoztak az életükre nézve, családok, házaspárok, döntéseket hoztak a gyermekneveléssel kapcsolatban. Hát Isten áldása volt így minden olyan helyen, ahova el tudtam őket vinni, hívni, és természetesen a tolmácsoláson keresztül segíteni őket. Úgyhogy térjünk vissza Izsaiás 58-ra, hogy rések befalazója leszel. Hát itt vannak a kommunikációs rések, amiket sikerül befalazni.
0: Mikor alakult ez a gyülekezet, és mikor lett úgymond hivatalos? Mennyi volt a terhesség, vagy a születésig eltelt idő?
1: 10 év. 2003-ban indult a gyülekezet, és 2013 áprilisában a baptista missziói közgyűlésen 100%-os szavazat mellett a testvérek befogadták a siketeket és a siket közösséget. Nagyon érdekes volt, mert John Upton vendége volt ennek a rendezvénynek, és azt mondta, hogy az egyház most nem egy gyülekezetet fogadott be pusztán, hanem egy új nyelvet is. És bizony sokan sírtunk, amikor ezt láttuk, és ott volt majdnem a közösségünk minden tagja. És tudjátok, zokogtak, amikor azt látták, hogy őket, a hallók, mindenféle fenntartások és elvárások nélkül befogadják, és testvérnek tekintik. Soha ilyen még az ő életükben nem volt. Ezt mondták nekem utána.
0: Már többször céloztál rá, hogy komoly sérülésekkel, mentális problémákkal küzdködnek a legtöbbször. Szerinted ez miből adódik? És hogyan tudunk ezen mi, akik úgymond egészségesek vagyunk, vagy mondjuk inkább úgy, hogy hallunk, segíteni?
1: Ó, teljes a repertoár, tehát lehet ez családi háttér miatt, lehet amiatt, hogy valóban olyan kommunikációs akadályozottsággal rendelkezik, hogy minimális az, amit a világból és a körülötte folyó környezeti változásokból fel tud fogni. Nagyon sokféle dolog lehet, állami gondozott háttér, aztán ugye bejön a képbe a nagyon-nagyon mély bugyrokat megjárt múlt, van köztünk börtönviselt is, a folyamatos családi viszályok, siketként egy halló családban élni nagyon-nagyon nehéz. Tehát egyértelműen látom, hogy azok a fiatalok, akiknek a szülei is hallássérültek, lényegesen kiegyensúlyozottabbak, mint azok a velük egykorú fiatalok, akik egyedül siketként élnek egy halló családban. Nagyon-nagyon örülök annak, hogy Isten belevezetett engem ebbe a lelki gondozás és a mentális segítségnyújtás szolgálatába. Bevezetett úgy, hogy családokkal tartom a kapcsolatot, akik kézenfogva hozták a fiatal gyermeküket, amikor meghallották, hogy van ilyen gyülekezet. Mert látták, hogy hiába hordják halló gyülekezetbe, az a gyermek semmit nem fog igazából megérteni Isten igéjéből, üzenetéből. És mai napig is tartom több családdal is, szülővel is a kapcsolatot, segítek a mindennapokban. Igazából nagyon éget, ha már így a missziós témára gondolok, nagyon éget engem az, hogy a szülők felé kellene lépnünk. Nagyon nagy hiány van abban, hogy a fogyatékkal élő gyermeket, sérült gyermeket nevelő szülők felé is lelki gondozásban, segítésben fellépjünk. Nagyon-nagyon nagy hiányosság van. Ezt tapasztaltam, de olyan jó segíteni, és olyan jó látni azt, ahogyan egymást megértik, és elmélyülnek az Isten szeretetben is, mert nem elég azt mondani, hogy imádkozzál, és majd történik valami, hanem kell, hogy kézzel fogható segítségek legyenek. Tehát amit én nagyon megtanultam még ez alatt az idő alatt, hogy ne használjam én fegyverként Istennek az igéjét soha, meg ne használjam én kibúvónak Isten igéjét soha, hanem hogyha valakinek kézzel fogható segítségre van szüksége, akkor adjam meg a kézzelfogható segítséget. Ha éhes, akkor kenyeret, ha kommunikációképtelen, akkor kapcsolatteremtést és kommunikációt, ha lelki problémája van, vigasztalást. Nagyon fontos ez, hogy ne bújjunk be az ige meleg ágyába, ne gondoljuk azt, hogy hitünk egyre magasabb fokra jutása az azt jelenti, hogy mentesek vagyunk a hétköznapok fájdalmai, nehézségei alól segíteni azoknak, akik ebben benne vannak. Nagyon megtanított engem a siket közösség, és maga a jelnyelv arra, hogy ebben a világban élünk. És ebben a világban nagyon sokféle szenvedés és nyomorúság van, és hogyha én eltávolodom attól az embertől, mert azt mondom, hogy nem is tudok ránézni, mert olyan bűnös, nem tudok vele azonosulni, mert bűnös, akkor miről beszélünk? Hát Jézus kikhez ment? Olyan érdekes, hogy ahogy többet és többet szolgálok, egyre kíváncsibb vagyok arra, hogy Jézus mit csinált. Újra és újra olvasom az evangéliumokat, Márkot főleg szeretem, mert ott egy pörgő, egy tényleg valóban a cselekedeteket bemutató történéseken keresztül mutatta be Jézust és az evangéliumot az író, hogy Jézus cselekedett. Az imádság számára az az alap volt, ami által tudott ennyi mindent tenni és cselekedni. És ez a cselekvés, ami mostanában háttérbe szorul. Hanem megmagyarázzuk, szeretjük a testvér, természetesen nagyon szeretjük, de nem megyünk oda hozzá, nem segítjük, nem lépünk bele konkrétan az életébe, nem akarjuk megzavarni, ne zavarjuk meg, menjünk oda és álljunk oda, hogy testvér, itt vagyok, segítek, ha kell.
0: Tulajdonképpen már ki is léptünk egy picit a siket misszió szűk köreimből, de most tudatosan is tegyünk egy nagy lépést. Van egy úgynevezett speciális munkacsoport. Erről mesélnél?
1: Föl tudom fűzni erre az ívre, ahogyan a

Nak lehet, hogy újra és újra elővették, és most úgy érezték a filiszteusok, hogy Istennel kell harcolni, nem a néppel. És egészen biztosak voltak benne, hogy annak idején Isten győzte le az egyiptomiakat, nem a nép. És milyen igazuk volt? Hiszen a Vörös-tenger nem Izraelnek a szavára nyílt meg, hanem az élő Isten nyitotta meg. És sok csoda a pusztában, ami történt, nem Izraelnek a nagyszerűsége, tudományos felkészültsége, kiválósága, tapasztalata és gyakorlata következtében történt, hanem mind az élő Istennek a jelenlétéből adódóan, és mind az élő Isten akaratából és kegyelméből. És most itt van az Isten. Itt van a táborban, gondolják a filiszteusok. És tetszik tudni, nem csak a filiszteusok gondolják ezt, ezt gondolja Izrael is. Most már győzünk. Ha Isten itt van, nem is történhet más. Milyen vereség érhetne bennünket? Bocsánat a szóért, de mekkora blamázs lenne a mindenható Isten számára, ha itt van a táborban az ő szövetségének ládája, és vereséget szenvedne az ő népe. Tessék mondani, bírja-e az Isten, ha mi úgy gondoljuk, hogy most aztán fölsül? Ez a történelemben egy visszatérő kérdés. Tessenek csak arra gondolni, hogy hányszor és hányszor kellett profétáknak arra emlékeztetni Izrael népét, hogy ne mondogassátok, hogy az úrháza van itt, ehhez a történethez képest, jó pár száz évvel később természetesen, mert Isten nem fogja csak azért kiszolgálni a ti bűnös, önző vágyaitokat, és elfelejteni, hogy mit tesztek, meg hogy tesztek, mert itt van az ő temploma. Hát, hogyha úgy adódik, akkor az ő templomát is veszni hagyja, mert az igazsága megáll. Amikor Keresztelő János elkezdett prédikálni, ugyanezt a témát kellett, hogy elővegye, csak egy kicsit másként. Azt kellett, hogy mondja, ne mondogassátok, hogy Ábrahám a mi atyánk. Mert Isten, hogyha akarja, a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. És valahogy ez a fajta hozzáállás is, ez a fajta rituálévá sűrűsödött vallásosság valahogy átszivárgott a kereszténységbe. Isten mellénk áll, mert... Mert van nekünk egy ilyen, olyan, amolyan tárgyunk, van nekünk egy épületünk, amit Istenházának hívunk, templomnak hívunk, kápolnának hívunk, Isten majd kiáll értünk, mert azt mondtuk, hogy keresztény nép vagyunk. De Istennek nincsenek ilyen kötelezvényei. Harcoltak a filiszteusok, mégpedig abba a különös helyzetbe keveredve, hogy mindenki extrém módon küzdött az életéért, hiszen úgy gondolták, hogy itt úgyse nyerhetnek. És kiderült, hogy igen. Mindenki hazafelé menekült Izraelből, mert a vereség igen nagy volt, elesett Izraelből 30 ezer gyalogos, elvették az Isten ládáját is, Éli két fia, Hofni és Finás is meghalt, egy benyámini férfi elfutott a csatából, és még aznap megérkezett Silóba. Megszaggatott ruhában és porral a fején. Amikor megérkezett, Éli ott ült a székén, az út mentén figyelve, mert szíve remegett az Isten ládája miatt. Amikor megérkezett az az ember a városba és megmondta a hírt, jajgatott az egész város. Meghalva a hangos jajgatást, ezt kérdezte Éli, mi ez a nagy lárma? Akkor az az ember gyorsan odament és megmondta Élinek, Éli akkor már 98 éves volt, révedező szemeivel alig látott. Az az ember azt mondta Élinek, a csatatérről jövök, a csatatérről futottam el ma. Éli azt kérdezte, mi történt ott, fiam? A hírnök így felelt, megfutamodott Izrael a filiszteusok előtt, és igen nagy vereség érte a népet. Meghalt a két fiad, Hofni és Finás is, sőt az Isten ládáját is elvették. Volt itt egy szám, nem tudom, hogy tetszettek-e figyelni. 98. 98 esztendős koráig várt az Isten az ítélet beteljesítésével Éli életében. Újra és újra szólt. Szólt személyes üzenettel, proféta által, Isten embere által, szólt még személyesebb üzenettel, az ifjú Sámuel által, házon belül tulajdonképpen. És aztán még hagyott időt.
Nem is keveset.

tűnik. És tetszik tudni, a proféciákkal van egy kis gondunk. Ha Isten szól és másnap beteljesedik, akkor lefagyunk, zsibbadunk, és minden bajunk van, hogy pont úgy lett, ahogy Isten megmondta. De ha szól az Isten és kegyelmi időt ad, akkor mi ezt a kegyelmi időt nagyon sokszor elnézzük, és úgy gondoljuk, hogy ja, nem is gondolja annyira komolyan. És mivel Isten nem gondolja annyira komolyan, miért vennénk mi annyira komolyan? És ugyanakkor, ha netalántán Isten nem adna kegyelmi időt, akkor azon jajongunk, hogy még átgondolási lehetőséget se igen kaptunk az Istentől. Mindig az a problémánk, hogy miért nem azt csinálja Isten, ahogy mi gondoljuk. Malakiástól idéztem csak nem szó szerint ezt, amit az előbb elmondtam, mert azt mondja Malakiásnál, hogy azt mondogatjátok egymás között, hogy nem következetes az Isten. Kiszámíthatatlan. Sose lehet tudni, hogy mit akar. Egyszer bejelenti az ítéletet, végre is hajtja, máskor bejelenti és vár türelmesen, pedig van a Szentírásnak egy nagyon egyértelmű magyarázata. Nem akarja a bűnös halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Éli hosszú időt kapott az Istentől. Bocsánat a szóért, de Isten megvárta az ítélettel, amíg fizikailag is pont olyan lesz, mint szellemileg. Süket, meg vak. Alig lát, alig hal. Lett volna lehetőség az élő Istenhez fordulni kegyelemért? Igen. Hofni és Finás is tudta, hogy mi várhat rájuk? Igen. De hát valami miatt odázgatjuk, és se tetszettek venni, hányszor esünk ebbe a hibába, még egy nap, majd holnap után, ej ráérünk arra még. Amikor az Isten ládáját megemlítette, mármint a hírnök, aki a csatatérről menekült, Éli leesett a székről, háttal a kapufélfának és a nyakát szegve meghalt, mert már öreg és elnehezedett ember volt, 40 évig volt Izrael bírája. A menye, Finehás felesége pedig terhes volt, közel a szüléshez. Amikor meghallotta a hírt, hogy elvették az Isten ládáját, és meghalt az apósa meg a férje is, összegörnyedt és szült, mert rájöttek a szülési fájdalmak, és amikor haldoklott, azt mondták a mellette álló asszonyok, ne félj, fiút szültél, de ő nem felelt, nem is figyelt oda, hanem elnevezte a gyermeket Íkábódnak, ami azt jelenti, oda van Izrael dicsősége. Mert elvették az Isten ládáját, és oda lett az apósa is, meg a férje is. Ezért mondta, oda van Izrael dicsősége, mert elvették az Isten ládáját. Hát azért senki nem gondolt arra, hogy amit Isten megmondott, az pont így lesz. Na de hogy ennyire így? Hogy egy napon hal meg Hofni, Fineás, Éli, Fineás felesége, és Íkábódról olyan túl sok mindent nem tudunk. De azt tudjuk, hogy egy életen keresztül a nevében hordozta ennek a napnak a szörnyűségét és a gyalázatát. És hogy mindaz, amit Isten mondott, az félelmetesen beteljesedett. És tudom, már vélem hallani onnan a készülék másik oldaláról is, hogy tehet ilyet a kegyelmes Isten? Íkábód aztán nem tehet semmiről. Valószínűleg Fineás felesége se tehet semmiről. Na álljunk csak meg egy kicsit, tetszik mondani, az elszedett áldozatokból mit tetszik gondolni, kinek az asztalára került az ennivaló? Ó, de hát Íkábódnak az anyukája mit se tudott arról, és hát ő igazából neki nem volt más dolga, csak az, hogy elkészítse az ételt a családnak. Hát tehetett ő arról, hogy milyen férje van? Nem tudok rá válaszolni, hogy tehetette vagy sem. De általában az a tapasztalatom, hogy aki valami nagy gazemberségnek a haszonélvezője, ritkán szokott kérdéseket föltenni, mert hát ha elmúlik a haszonélvezeti jog. Sokszor volt már ilyen a történelemben, nem? És hányszor kellett szembenézni azzal, hogy az Isten előbb-utóbb benyújtja a számlát. Nem azért, mert Isten örömét leli abban, hogy szenvedést okozzon, hanem azért, hogy mi, akik olvassuk, gondoljuk végig az útjainkat. Gondoljuk meg, hogy például, amit most látunk itt Magyarországon vagy Európában, hány év kegyelmi idő után történnek ezek a dolgok? Hány
Teljesen figyelmen kívül hagyott isteni figyelmeztetés után történnek ezek a dolgok. Milyen rengetegszer adott Isten ilyen, olyan, amolyan úton támogatást, lehetőséget, kegyelmi időt, igehirdetőket, kinyílt templomajtókat. Tetszett nekünk arra használni az időt, amire Istentől kaptunk? És amikor nehezebbre fordulnak az idők, akkor méltatlankodunk, hogy ez nem fair. És mi a következmény? Csak remegő szívvel gondolhatunk arra, hogy bár a magyar utónévkönyvben csekély eséllyel található meg IK-bód neve, de lehet, hogy némely esetben úgy fogjuk érezni, hogy oda van. Most nem Izrael dicsősége, hanem oda van az a kegyelmi idő, vagy oda van a dicsőség, amit eddig Isten adott. És nem jól használtuk az időt. Elvették az Isten ládáját. De hát, hogy történhet ez meg? Hát tessék arra gondolni, hogy Isten megmondta, hogy ezt a ládát kik érinthetik, csak ezzel megbízott papok, tehát nem úgy volt, hogy a papok érinthetik, a papokon belül is volt külön ezzel megbízott személy, külön család volt, leszármazási jogon lehetett az Isten ládájával bánni, és ugye később majd, amikor Dávid Jeruzsálembe költözteti, vagy akarja költöztetni a ládát, akkor egy Uzza nevű ifjú ember, aki egyébként a láda hordozásával megbízott papok közül való volt, amikor megbillen Isten ládája és odakap a ládához, azonnal meghal. Hogy lehet, hogy a filiszteusok simán elviszik, minden gond nélkül, úgy, mint bármelyik közönséges ládát, ahogy elvihették bármelyik zsákmányt, hát ez mégse a nagymama sifonérja. És tessék csak arra gondolni, mentek haza a filiszteusok, diadalmi mámor, viszik a ládát, és úgy gondolják, hogy legyőztük Izraelt, de az még csak hagyján, legyőztük Izrael istenét. Itt visszük, fogságba. Hova fogják vinni? A filiszteusok pedig fogták az Isten ládáját, és elvitték Ében-Háézerből Asdódba. Fogták a filiszteusok az Isten ládáját, bevitték Dágon templomába, és oda tették Dágon mellé. Amikor az asdódiak másnap felkeltek, Dágon arccal a földön feküdt az Úr ládája előtt. Akkor fogták Dágont, és visszatették a helyére. Ez alapvetően egy olyan történet, amit szívesen mesélek a gyerekeknek. Ennél a résznél általában mindig kitör a gyerekeken a derültség. Mert micsoda szép látvány lehetett, ugyanis ez az oda tették Dágon mellé, azt kell tudni, hogy ez egy hatalmas méretű kőszobor, Dágonhoz képest az Isten ládája egy kis picike valami volt, mint egy kazetta, oda tették mellé, és ezzel úgy nagyjából ki is akarták ábrázolni, hogy a hatalmas Dágon mellett Izrael pici kis istenkéje milyen jól mutatnak. És akkor másnap reggel Dágon arccal a földre borulva fekszik. Biztos földrengés volt az éjjel. Mert efféle magyarázatokat szívesen mondanak. Csak azért tessék meggondolni, hogy milyen Isten az, akit aztán fognak, és csörlővel, emelővel, ki tudja mi mindennel, helyreállítják a lelki világát. Meg talpára segítik. De hát ez valahogy nem tudja az embereket, úgy tűnik, eléggé fölébreszteni. És akkor az Izrael Isten úgy döntött, hogy akkor segít nekik ebben. És meg fogja mutatni, hogy ő meg Dágon egy templomba nem fér. Tessék csak figyelni. Amikor másnap reggel fölkeltek, Dágon arccal a földön feküdt az Úr ládája előtt, de Dágon feje, meg a két kézfeje letörve a küszöbön volt, csak a dereka maradt meg. De kár volt azt az ajtót bezárni, mert Dágon szeretett volna távozni, csak nem lehetett. Nem gúnyolódni szeretnék. Csak Isten azt üzente, hogy ahol ő jelen van, és az ő jelenlétének a kiábrázolása most itt jelen van a szövetség ládájában, ott más Isten nem fér. És hogyha valaki nem értené, nincs gondolata más Istennek, tehát a fej a küszöbön, nincs cselekvő képessége sem más Istennek, tehát a két kézfej is külön-külön a küszöbön, hogy egy földrengéstől hogy tudott pont ez a három dolog odáig gurulni. Hát nem a földrengéstől.
Na de akkor most vegyük egészen komolyan, még mielőtt valaki azt hinné, hogy csúfolódok. Ha itt működik az Isten ládája, akkor a csatatéren miért nem működött? Van egy rossz hírem, kedves hallgatóim, most sem működött az Isten ládája. Mert se a csatatéren, se Dágon templomában, se sehol nem működik egy tárgy. Még akkor se, hogyha az élő Istenről szól. Az élő Isten működött. A csatatéren megvonta a támogatását, mert bűnös életvitelhez kívántak egy szabadítási élményt, úgy, hogy közben nem változunk. Itt viszont egy idegen istenség környezetében azt akarta üzenni a filiszteusoknak, hogy milyen jól tudtátok, amit Egyiptomról tudtatok. És én az Úr nem változtam meg. Na de mi új szövetségiek nem tudunk valami ilyesmit? Krisztus Jézus tegnap, ma és mind örökké ugyanaz. De ettől még, ha fölrakok a falra egy feszületet, nem lesz jobban Krisztus központú az életem. Egy tárgytól. Ha kirakom a könyvespolcomra a Bibliát, nem lesz hívőbb a könyvespolcom. Mert ezeket se totemként, se amuletként, se amolyan védőszentként, nem tudom, hogy mondjam még, nem használhatom, mert ez ellene van az Istennek. De az van a Szentírásban, hogy az Úr az Isten, és az ő dicsőségét senki másnak nem adja. A filiszteusok hiába mentek úgy haza, hogy dicsőítették Dágont, aki győzelmet adott nekik Izrael Istene felett. Első nap még megkapták a gondolkozási lehetőséget, helyreállították Dágont, mert csak leborult. Nem tudom, hogy hogy állították helyre. Biztos helyreállították, hiszen a filiszteusoknak is volt büszkesége, később, valahogy majd cementtel, meg ki tudja mi mindennel, összeeszkábálták az istenségüket. Egyébként ne tessenek véletlenül sem mosolyogni ezen, mert a mai ember más se csinál, csak ezt ideológiailag tesszük, nem cementtel, vagy mészkővel, vagy ki tudja mi mindennel, de mi szépen ragaszgatunk magunknak isteneket. Innen a fejét, onnan a kezét, amonnan a lábát, innen ezt az elvet, onnan azt a hittételt, és akkor úgy gondoljuk, hogy megvan az én Istenem, most már remek hívő ember vagyok. De ott, ahol az élő Isten jelen van. Semmilyen más istenségnek se oka, se joga nem marad. Ugye tetszett érteni? Ahol az élő Isten jelen van, ott semmilyen más istenségnek se oka, se joga nincs. Én az Úr vagyok az Isten. Ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Ne imádd és ne tiszteld azokat. Na de, tessék mondani, ha mi elvben, szóban, esetleg bizonyos kifejezéseket használva úgy gondoljuk, hogy keresztények vagyunk. Vajon bizonyíték-e az életünk a kereszténységünknek? A filiszteusok ma is várják. Nem feltétlen kell, hogy filiszteusoknak hívják őket. És bármilyen hihetetlen, a világ pontosan tudja, hogy kicsoda az Isten, csak nem hisz benne. De amikor szorul a hurok, mint ahogy mostanában úgy tűnik szorul a hurok, akkor egyszer csak a világ elkezdi előhozni, hogy lehet, hogy mégis néhány héttel ezelőtt döbbenten találkoztam egy internetes portálon világi újságíró tollából azzal, hogy lehet, hogy a proféciák most fognak beteljesedni. Mert hogy Ezékiel mit írt, és a többiek mit írtak. És azóta több csatornán ugyanez a hang, és egyéni beszélgetésekben is ugyanez a hang. A világ sóvárogva várná az Isten fiainak a megjelenését, de az nem a tárgyaktól lesz, amit magunkhoz vettünk, és viszünk magunkkal, a csatába, a lelki csatába, hanem a lelkülettől, amivel élünk.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Bibliaórán, és szeretettel köszöntöm kedves munkatársaimat is, akik nagyon hűségesen újra és újra itt vannak, együtt hallgatjuk Isten igéjét, és aztán együtt beszélgethetünk róla. Remélem, hogy a mai több témából, ami felvetődött az ige magyarázat közben, sokféle gondolat született az én munkatársaim fejében is, de hát ennek a bizonyítéka úgyis mindjárt kiderül, hiszen már is adnám a szót az első hozzászólónak.
1: Nincs új a nap alatt. Gyakorlatilag teljesen magunkra ismerhetünk az elhangzottak alapján. Ha először a családról beszélünk, ugye ez a család, sose hallottunk arról, hogy ki lehetett az édesanyja, hanem mindig csak ugye Éliről és a fiairól. Tehát azt szomorúan konstatáltuk, hogy egyikük sem hallgatott Istenre, hanem élte az életét úgy, ahogy akarta, illetve hát, istentelenül, és egy tragédia sorozat lett a vége. Hát feltehetjük mi is a kérdéseket magunknak, és végig gondolhatjuk a körülöttünk élőket, hogy esetleg, ha van olyan, akit már figyelmeztettünk, vagy kértünk változásra, vagy figyelmeztettünk arra, hogy ha ezt így folytatod, akkor ennek nagyon rossz vége lesz. Biztos, hogy mindenkinek van ilyen tapasztalata. Vagy imádkoztam én is olyan emberért, akiről tudtam, hogy a veszélybe rohan, és hiába volt minden figyelmeztetés, és amikor megtörtént a tragédia, akkor persze nem ő volt a hibás, hanem Isten, akiben nem is hitt. A másik pedig, hogy ugye a ládát egy bálványként tekintették tulajdonképpen, és hát az valóban megmosolyogtató, hogy egy kézzel csinált Istent Istennek tekintenek, de most nem ez történik? Hát mindazok az emberek, akik nem hajlandók az élő Istenben hinni, figyeljük meg, hát elég, ha csak az autókat megnézzük, hogy ott függenek a rózsafüzérek, meg a keresztek az autón, meg mellette a szerencsepatkó, vagy a vizsgákhoz ugye viszik, szorongatják a mindenféle kabalákat, de sokszor megdöbbentő számomra, hogy felnőtt emberek, akik nem hisznek ezekbe a dolgokba, ugye, ami a Biblia vagy Isten törvénye, ugyanakkor olyan, idézőjelbe teszem, szent hagyományokba és tárgyakba hisznek, aminek viszont egyáltalán semmi értéke vagy jelentősége nincs. Tehát ugyanúgy történik ma is. És sajnos eszünkbe kell jusson az, hogy 1990-ben az Úristen adott egy nagy szabadítást Magyarországnak. Én akkor még javában a gyerekszolgálatban voltam. Úgy indultak meg a családok, hogy nem volt elég tanító. Annyi gyereket hoztak, hogy hittanra járjanak meg, egyházi iskolába menjenek. Tehát olyan nagy volt a felbuzdulás. Elteltek ezek az évtizedek, hova jutottunk? Olyan istentelenség, istenkáromlás, gyűlölködés, a magyar nyelvnek a totális megcsúfolása, ahogy beszélnek az emberek. Ide jutottunk el. Én bevallom most itt nektek, és hát a hallgatók előtt se szégyellem, hogy engem rettenetesen nyomaszt a jelenlegi helyzet, mert ott van mindig bennem az, hogy vajon az Úr ezt meddig tűri. Ott van a szorongás bennem, hogy Uram, irgalmaz nekünk bűnösöknek, mert rettegek attól, hogy mikor fogja azt mondani, hogy most már nincs tovább.
2: Én nekem egy rövid felvetésem lenne, amit hát nem bánnám, hogyha reagálnánk rá valahogy közösen, mégpedig az a mondat, hogy amikor jön a küldött, és beszámol Élinek arról a tragédiáról, ami a harctéren történt, és elmondja, hogy a csatában meghalt Élinek a két fia, Hofni és Finás, és amikor külön kiemeli a Biblia azt a mondatot, hogy és amikor az Isten ládáját említette, akkor esett le Éli, hanyatt a székről. Érdekes módon, hogy Nem akkor, amikor a fiait említette. Hát itt valószínű, hogy talán ekkor szakadhatott rá az ítélet, nem tudom.
3: Az ige hirdetés alatt én is felfigyeltem erre, sőt nem csak erre, hanem 5 versszakkal korábban, a 13. versben azt olvassuk, hogy Éli az út mellett ült, mert szíve remegett az Isten ládája miatt. Itt is ki van hangsúlyozva, hogy az Isten ládája miatt remegett a szíve, és utána a 18. versben az van, amit mondtál, hogy akkor esett hátra és tört ki a nyaka, amikor az Isten ládájának az elvesztéséről is értesült. Én is gondolkodtam, hogy vajon a fiai miért nem érintették ilyen mélyen. Én arra jutottam magamba, hogy valószínűleg ennek az embernek, ennek az öreg papnak valahol a szíve mélyén ő szerette az Urat, és valahol akart is engedelmeskedni neki, csak jobban szerette a fiait. Nem volt ereje ellent mondani a fiainak és rendszabályozni őket. Az is arra utaló tünet, hogy 98 éves volt, hogy ez egy idős ember volt, aki, amikor a gyermekei születtek, se lehetett túl fiatal, hogy egyszerűen nem volt ereje nevelni őket. És valahol beletörődött, hogy a fiúk ilyenek, de valahol szerintem a szíve mélyén, persze ez feltételezés, vállalom, a szíve mélyén abban reménykedett, hogy Isten azért a ládáját nem engedi elveszni, tehát hogy nem lesz akkora nagy a veszteség. Be kellett látnia, hogy Istent nem lehet rendszabályozni, és a ládája is oda lehet. Nem Isten szégyene ez, hanem ő nem töltötte be azt a feladatot, amit mint Isten bírájának és papjának be kellett volna tölteni a családban is, meg Izrael házában is, és most egyszerre kellett szembesülnie a teljes romlással.
4: Ahogyan a Biblia, Tibor és Anikó is mondta, Istent nem lehet megrend szabályozni, és sokszor mosolygok az ilyen különböző teóriákon, hogy hogyan lesz vége a világnak. Én azt gondolom, hogy Isten megteremtette egy világot, létrehozott biológiai, fizikai, kémiai szabályokat, és megszabta azt is, hogy az ember miket hághat át, és miket nem. És az én véleményem az, hogy, és ezt úgy látom a Isten igéjéből is, hogy vannak szabályok, amiket az ember nem hághat át. Isten megátkozta az ő általa teremtett világot, az ő általa létrehozott szabályrendszert, és ezen belül kell nekünk élnünk. Én úgy gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy hívnak egyes elnököket, milyen országnak milyen technológiája van, milyen országszövetségek vannak. Az Isten által adott határokat nem léphetjük át. És nem is erre kell figyelnünk, és azt gondolom, hogy ha az életünket azt tölti ki, hogy rettegünk a különféle fajta emberi fegyverektől, a különböző emberi konfliktusoktól, akkor elveszítjük a fókuszt az életünkről, a szolgálatunkról. Átadott életű hívő emberként Istenre kell figyelnünk, arra a szolgálatra, amit ő adott nekünk, és ott, ahol vagyunk, abban a környezetben szolgálnunk kell Istennek, Isten dicsőségére, az emberek javára. Én nem gondolom azt, hogy egy átlagos magyar hívő emberként azon kellene gondolkodni, hogy kinek milyen fegyvere van, vagy mi érhet el minket. A mindennapok, ahogyan élünk a családunkban, a környezetünkben, iskolában, munkahelyünkön, szomszédaink között, az sokkal meghatározóbb és sokkal fontosabb.
5: Az Isten ládájának az útjáról szeretnék néhány gondolatot mondani. Hogy is indult? Silóból a templomból, a harctérre, a harctérről a Dágon templomába. Hol veszik igazán észre az Isten jelenlétét úgy, hogy a bizonyság ládája azt jelenti, hogy az bizonyság Isten mellett nem Isten. Amikor végig gondoltam ezeket, akkor eszembe jutott, az elmúlt alkalommal foglalkoztunk vele, hogy amikor megérkezik a harctérre az Isten ládája, akkor a filiszteusok azt mondják, hogy az Istenek jöttek közénk, Izraelnek az Istene. És akkor sorolják mindazt, amit Isten tett Izrael népével érdekébe, meg azokkal is, akik ellenezték az útját, vagy fékezték az útját Izrael népének. Mikor ezen végig gondoltam, úgy nem is írtam én ma ide fel semmit, akkor végig gondoltam, eszembe jutott egy nagy dolog a Lukács evangéliumából. Jézus megy be a tanítványaival egy faluba, és jön vele szembe 10 poklos ember. És kiáltanak mindnyájan Jézusnak, hogy Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtunk. És azt mondja Jézus, menjetek, mutassátok meg magatokat a papnak, a Mózes törvénye szerint, és míg odaértek, meggyógyultok. És mind a 10 meggyógyult. És egynek eszébe jut, hogy hát ezért hálát kellene adni. És visszatér egy. És azt mondja Jézus, hogy hát a 9 hol van? Hát csak ez az egy idegen jött vissza hálát adni azért, hogy meggyógyult. Hiszen a többiek is meggyógyultak. A 9 az izraelita volt. Ez az egy idegen. Hogy van ez? Hogy ismerték fel a filiszteusok, hogy az Isten jött közénk? Arról, amit Isten cselekedett. Hogy ismerte fel ez az egy idegen, hogy isteni erő végezte el, hogy meggyógyult a betegségéből? Hát úgy, hogy visszamegy, leborul Jézus előtt, hálát ad neki mindazért, amit tett. Hogy van a mai kereszténység, testvérek? Várjuk, tegye ezt Isten, tegye azt Isten, ezt javítsa meg, azt javítsa meg, hol a hálaadás? Én azon is csodálkozom, amikor Pál apostol a pogányokról beszél. Azt mondja Pál apostol a pogányokról, hogy ezeknek nincs törvényük, de valamelyük van. Van lelkiismeretük, amelyik egymás kölcsönösen mentegeti, meg vádolja. Hát a 9-nek se volt lelkiismerete. Meg Izrael népének Hofni és Fineás, meg mondhatom Éli vezetésével sem volt lelkiismerete, mert ha lett volna, akkor az Úrhoz ragaszkodnak, nem a bűnökhöz.
3: Ma egy nehéz napon vagyok túl, nem fizikailag, hanem inkább lelkileg vagyok megviselve, és úgy jöttem ide erre a mai estére. És olyan jó volt, hogy kezdésnek imádkoztunk, és rögtön utána föl is írtam magamnak, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Ahogy mondta az egyik imádkozó, hogy letesszük a világi dolgokat, és én így figyeltem most az igét, hogy amit kapok az Úrtól, azt fogom tovább mondani. Megfogott a ige hirdetés elején, hogy Isten benyújtja a számlát. És eszembe jutott, hogy második, harmadik és negyed ízigren történik ez. Odalapoztam a 10 parancsolathoz, mert nagyon sok parancsolat van az Ószövetségben, de nem azért nyújtotta be Isten a számlát, hogy valaki a kaporból nem adta meg a tizedet, hanem a 10 parancsolatban olyan alap kérései vannak az Úrnak, amelyeket nagyon komolyan kell venni, és itt, ahogy átolvastam gyorsan, láttam, hogy az egyik ilyen, hogy ne csinálj magadnak Isten szobrot, mert megbüntetem az atyák bűnért a fiakat is, harmad és negyed ízig, ha gyűlölnek engem. És van ígéret is, hogyha 1000 ízig irgalmasan bánik azokkal, akik szeretik őt, és megtartják a parancsolatokat. És egy másik ítélet pedig a harmadik parancsolathoz, hogy ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét. És akkor ezt megpróbáltam alkalmazni erre a családra, hogy ne legyen más Istened. Hát tudjuk, hogy a fiúknak az Istenük volt a hasuk, az Élinek a gyermekei, és mindegyik önmagát szerető volt.
6: hiába mondták ki az Úr nevét, mert az, aki nem úgy él, ahogy szavaiban tanúskodik róla, az hiába mondja ki az Úrnak a nevét, és ők papi szolgálatban voltak. A 7. parancsolat ne paráználkodj, ezt is megszegték. A 8., hogy ne lopj, itt az áldozati dolgokról van szó, és az, hogy ne kívánd, ott is biztos vagyok benne, hogy vétkeztek. Igen, Isten benyújtotta a számlát a családba, és egyszer olvastam valahol, hogy az Úr az aratással ítél és ver. Tehát a magvetők, azok ők voltak, amit vet az ember, azt aratjai is. Az aratás és a vetés között az a kegyelmi idő, ami rendelkezésre állt volna. És van itt ártatlan áldozat, ugye ez az unoka, az ikábod. Egy gyermekszületés mindig egy örömnap, hogy új élet jött a családba, de ez ebben a családban nem így történt. Ő apa, anya és nagyszülő nélkül kellett, hogy felnövekedjen. De így volt teljes az Úrnak az ítélet ezen a családon.
7: Én azon gondolkodtam el, hogy a történetben, amit olvashattunk, a nép úgy kezelte Isten, mint egy garanciát, a sikerre, a ládát effektíve, mint egy hadi eszközt használták. És azon gondolkodtam el, hogy ez biztos nem egyszer történt meg így az emberiség történelme során, hanem erre biztos van sok más példa, és tényleg, hogyha az ember elkezdi összegyűjteni, akkor 101 példát tudunk hozni, akár csak a keresztes háborúkról. És elgondolkodható, hogy vajon vannak-e a mai korban ilyenek. És hát én úgy gondolom, hogy biztos sokan ismerünk olyan embereket, akik például azt állítják, hogy a Krisztus keresztjének egy része van a nyakláncukba beleépítve, de leggyakrabban nem ilyen körülmények között találkozhatunk ezzel a hozzáállással és ezzel a mentalitással, hanem ennek kialakult egy finomabb formája, hogy amikor nem relikviákban, nem tárgyakban próbáljuk ezt a fajta hozzáállást megragadni, hanem spirituális kijelentésekben, vagy akár dalokban, hogy amikor úgy beszélünk, vagy úgy éneklünk, mintha bizonyos kijelentések, vagy nagyon-nagyon sok dicsőítő ének például erre épül, hogy minthogyha automatikusan győzelmet tudnának nekünk hozni. És én erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez akár ugyanolyan veszélyes is lehet, mint amikor a filiszteusok ellen így vonult háborúba Izrael népe.
8: Az egész történés nagyon jó bizonyítéka annak, hogy mi a különbség, amikor van valakinek Isten ismerete, meg van valakinek Isten hite. A filiszteusoknak nagyon komoly Isten ismerete volt. Centiről centire el tudták mondani, hogy mi az, amit ez az Isten már megtett, kivel, hogyan bánt el, kit hogy jutalmazott akár, és nem véletlen volt bennük a rettegés, de hit az nem volt bennük. És a ma embere ez pontosan ugyanezt produkálja. Tessenek csak arra gondolni, hogy ha bárkit ma megkérdezünk, akár karácsonyról, a húsvétot már nem mondom, mert az kevésbé pünkösdött meg, szinte felejtős, de mondjuk a karácsonyról akkor fognak tudni nekünk regélni. Kis Jézusról, Jászorról, rengeteg történetről, csodálatos szeretetről, angyaljárásról és minden egyébről. Csak hát ez az esemény, ez két nap alatt elmúlik, és az a 363 fennmaradó nap az ékesen fogja bizonyítani sok ilyen ember életében, hogy nincs hit, csak ismeret. És az ismeret ez valóban csak arra alkalmas, hogy az ember rettegjen, de sose legyen békessége. És az ismeret sokszor arra is jó, hogy az embert megkeményítse, és saját magát biztassa, hogy küzdeni kell. Küzdj Isten ellen, nehogy véletlen szolgává avanzsáld magad, mert ha itt most elbuksz, akkor rabszolga leszel. Ma ezt hirdeti nekünk ez a világ, hogy aki Isten felé elkötelezett lesz, aki hittel rendelkezik, az rabszolgává válik. onnantól kezdve szigorúan tilos lesz, és jönnek a listák, hogy mi az, amit nem szabad egy hívő embernek. Sajnos nagyon sokszor látom, hogy akár keresztény emberek között is tapasztalható egyfajta ilyen teljes mértékű elbutulás a hittel kapcsolatban, hogy elég csak az ismeret. És még valamit a Fridládával kapcsolatban, miért nem véd meg? Csak a saját történelmünkből. Ugye tetszenek emlékezni, hogy a Donkanyarba induló kedves hazafiak az áldással és a megszentelt fegyverekkel indultak. Nagyon csúnya vége lett.
2: Még egy rövid gondolat, és ezt már említettük talán többen is más formában, de szeretném annyiban megerősíteni, hogy a filiszteusok ugye egy pogány nép volt, és hát meglehetősen először úgy tűnik számunkra, hogy elég pontos ismeretük van az Istenről, de Gábor is említette, hogy nem ugyanaz az Istenről való hit, mint az Istenben való hit. Óriási nagy dolog az, és lehet, hogy ez a filiszteusoknak nagyon nagy arcraesés volt, amikor nagy örömmel elvitték a Fridládát, de aztán hát Dágonnal ez az arcraesés történt, de hogy az Isten néha megenged ilyen arcraeséseket, hogy így fogalmazzak, mert azért ő szeretném bennünk helyre tenni azt a rettenetesen torz képet sokszor, ami tud lenni, és amit róla gondolunk. És talán úgy gondoljuk, hogy ez egy bukás volt Dágonnak, de hogyha arra gondolunk, hogy ha azok az istenek, amikben bízunk, kirántatnak alólunk, vagy életünkből, akkor úgy érezzük, hogy óriási veszteségért. De amikor a Jóisten ezután a jelenlétét képes és kész nekünk adni, hát sajnos a folytatásban azt olvassuk, hogy a Jóistennek még folytatni kellett ezt a nevelő szándékot a filiszteusok életében, de ez is valahol az ő kegyelme, hogy a figyelmünket a bálványainkról ő magára irányítja, mert csak ő tud megtartani.
3: Általában nem nagyon szokott érdekelni, hogy egy-egy esemény területileg hol van, de most felfigyeltem rá, hogy mindez a csata, ez Ebenheizernél volt, és Ebenheizerből került el az Isten ládája Asdódba. Az Ebenheizer ugye azt jelenti, hogy mindeddig megsegített minket az Úr. Így szerintem még fokozottan, hát nem is tudom, arculcsapás lehetett Izrael népének, hogy ott, ahol az a település neve is emlékezve Isten hatalmára, hogy mindeddig megsegített minket az Úr, ott történik ez a borzasztó, tragikus vereség, és ott kerül Isten ládája is, úgymond fogságba a filiszteusok közé. Ez volt az egyik gondolatom. A másik pedig az, hogy azért Isten megmutatja a hatalmát, meg a múltban is sokszor megmutatta, amikor az ő gyermekei nem hamis és nem hátsó szándékkal, de mégis hozzá menekültek valami nagyon nehéz helyzetben. Gondolok például a második világháborúra, és két történet is eszembe jutott, mindegyik Budapesten történt, és mindegyiknél ismerem, meg ismertem a túlélőket. Az egyik a Naputcai imaházba volt, ez egy budapesti templom, ahova nagyon sok hívő család, nem azért, mert hogy a templomba bíztak, hanem próbáltak összetartani, és hát ott bújtak össze. és még a mai napig él az a testvérnő, aki elmesélte nekem, hogy ő 10 éves kislányként, tehát nem kicsiként, végigélte Budapest ostromát a légópincében, meg mindenhol, és hogy a legnagyobb biztatás számukra az jelentette, nagyon sok gyermek is volt, sok család összezsúfolva, hogy egy felnőtt mindig hangosan imádkozott, mindig. És a mellettük levő pince és ház olyan szintű támadást kapott, hogy rájuk is rádölt a légópince ajtaja, a fala, de őket, mindegyiket, akire rádölt is, rá is rádölt, sértetlenül ásták ki. Tehát Isten valahol válaszolt a hívő gyermekei imádságára, és ugyanez elmondható az árvaházra, ez a budai részen volt. Ott is az árvák imádkoztak, énekeltek folyamatosan, és a mellettük levő pincébe sajnos mindenki meghalt, bombatámadás következtében, ők pedig sértetlenek maradtak. Én nem gondolom, hogy ez varázslat lett volna, vagy az imádság, vagy a templom, vagy az keresztény árvaház alaksora, pincéje jelentette a védelmet, hanem a hit, mégpedig az Istenben való hit. És ugye lehet ilyen templomokról is olvasni, hogy összegyűltek nagy templomokba emberek, és túlélték a támadásokat. Tehát Istennek van hatalma, és van hatalma megmutatni a jelenlétét, de nem azért, mert mi varázserőben bízunk, vagy a maga a templom falai, vagy pincéje ad védelmet, hanem a mindenható Isten tudja megőrizni az ő gyermekeit. Ebből persze nem következik az, még mielőtt valaki félreértene, hogy ez biztos mindenkit mindig, mindenhol megőriz, mert ő az Úr, és az ő kezében van mindnyájunk élete, de azért, ha őszintén keressük őt, és őszintén várjuk a védelmet tőle, akkor nagyon sokszor megmutatja a hatalmát. És ez kegyelem, ezt nem úgymond értem, hanem ez Isten kegyelme, és talán azért, hogy rajtunk keresztül az ő hatalmának a megnyilvánulásáról aztán merjünk beszélni, hogy a környezetünk is megismerhesse Istent, hogy egy hatalmas Úr az élő Isten, mint ahogy a filiszteusok tudták az egyiptomi csodákból, hogy Isten az egy hatalmas Isten. Ma is sokszor megmutatja a hatalmát, csak a dicsőséget, amikor cselekszik az életünkben, nagyon vigyázzunk, hogy ne magunknak tulajdonítsuk, hanem neki adjuk, mert az is igaz, hogy én vagyok az Úr, és dicsőségemet másnak nem adom. Tehát vigyázzunk arra, hogy egy-egy nehéz esemény után hogy mondjuk, hogy értékeljük, és mit beszélünk a környezetünknek, mert olyat is hallottam már, hogy valaki nagyon-nagyon félt valamitől, nagyon kérte az ima támogatást, aztán amikor túl volt rajta, annyit mondott, hogy ó, sima ügy volt az egész. Hát nem így kéne állnunk a kérdéshez.
0: Nekem már csak az elköszönésre maradt időm, abban a reményben búcsúzom, hogy egy hét múlva ugyanezen a csatornán minnyájukkal találkozhatunk. A viszonthallásra!

0: titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugároztuk.

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Vasárnap anyák napja lesz, így a mai családi műsort ennek jegyében szerkesztettem, és azt a címet adtam neki, hogy édesanyáknak, édesanyáktól. Fogadják szeretettel.
1: Amikor az egyiptomi fáraó leánya a gyermek Mózest átadta édesanyjának, a következő szavakat intézte hozzá. Vidd magaddal ezt a gyermeket és szoptasd, megadom jutalmadat. Valójában ugyanezt mondja Isten minden édesanyának, amikor gyermeket ajándékoz neki. A jó édesanyja pedig minden bizonnyal a legjobban megjutalmazott személy ezen a világon. A Szentírásnak mindig igaza van, amikor csodálatos és túláradóan gazdag jutalomról beszél, hiszen azt írja, az anya méh gyümölcse jutalom. Megkezdődik már a gyermek világra jövetele előtt a várakozás örömével is, egyre növekszik, ha az édesanya újszülött gyermekét, Isten teremtésének legnagyobb csodáját, szeretettel és gondoskodásával veszi körül. Lehetetlen volna minden örömöt számba venni, amelyekben mindazok részesülnek, akik egy gyermek növekedésének tanúi lehetnek. Hogyan is lehetne szavakba foglalni a kicsinye fejlődését figyelemmel kísérő édesanya csendes boldogságát? Egy édesanyának nem csak abban szükséges biztosnak lennie, hogy ő maga Krisztushoz jött, megragadta a bűnbocsánat és megmentés csodálatos áldását. Ez kellene, hogy a legforróbb vágya legyen gyermekei számára is. Sok szép dolog van, amit az anya megtehet gyermekéért. De semmi nem fogható ahhoz a biztos tudathoz, hogy gyermeke is elfogadta az örök élet Istentől jövő ajándékát. Mert a Római Levél 6. rész 23. verse ezt írja. A bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. A szeretet és az imádság a legerősebb szövetségesei egy édesanyának, hogy gyermekeivel célba érjen. Szeretettel végezve minden munka szép, és általában könnyű. Talán ez az oka annak, amiért a legirigylésre méltóbb hivatás ezen a világon anyának lenni. Mert szüntelenül azokért dolgozunk, akiket szeretünk, és azt tesszük, amiről Wordsworth a költő ezt írta. A szeretetben vigasztalást és erőt találunk. Elviselhetővé tesz olyan dolgokat is, amelyek különben megháborítanák az elménket, vagy összetörnék a szívünket. Eszembe jut a nagyfiam esete, amikor a kisebb testvérét cipelte a hátán. Amikor megkérdeztük, nem túl nehéz-e a teher, a következőt mondta, dehogy teher, hiszen a testvérem. A családi élet minden terhe és nehézsége könnyűvé válhat, ha jelen van a szeretet. Talán furcsán hangzik, ha az édesanyákat arra buzdítom, hogy adjanak helyet az isteni szeretetnek gyermekeik iránt. Jól teszik, ha újra meg újra elolvassák az első Korintusi Levél 13. fejezetét, mert akkor rendszeres imádságukká válik. Ó, Uram, hadd vegyem el tőled a te szeretetedet! Ugyanis az, amelyről ez a csodálatos fejezet szól, nem emberi szeretet, hanem isteni. Az emberi szeretet legyen akár egy édesanyájé, csődöt mondhat, és elégtelennék bizonyul, ám az isteni szeretet mindent elhordoz, és soha el nem fogy. A szeretet légköre a legegészségesebb légkör, testi, lelki, szellemi vonatkozásban egyaránt, amelyben egy gyermek felnőhet. A szeretet az a napfény, amely a lélek fejlődése számára életszükséglet. Semmi sem pótolhatja a meleg gyengétség és a szeretet hiányát egy gyermek életében. Tudjuk, mi az oka a sok öngyilkosságnak. A szeretet nélkül eltöltött gyermekévek és az a bizonytalanság, amelyet az ilyen szeretet hiány előidéz. Nem csak a szülők szeretetének az érzése fontos, hanem a gyermekek közötti valódi vonzalom is a családon belül. Tanítanunk kellene gyermekeinket arra, hogy Isten megparancsolja az egymás iránti szeretetet.

Gyermekeink nevelésében az imádság is nagyon fontos. Milyen jól megértjük az Isten szerint gondolkodó anyákat, akik gyermekeiket Krisztushoz vitték, hogy megáldja őket. Nehéz viszont megérteni, miért nem teszik ezt az édesanyák közül sokan ma is. A valóban gazdag, irigylésre méltó gyermekek azok, akik szüleik imádságában nevekednek fel. A legbölcsebb ember sem képes kikutatni, mi az imádság és mit munkál. De akik a legtöbbet imádkoznak, azok vannak a legszilárdabban meggyőzve az ima erejéről. Bizonyára sok kérdés van, ami az imádsággal kapcsolatos. A legnehezebb ezek közül megérteni azt, hogy amikor az ember teljesen aláveti magát Isten akaratának, mégsem mindig kap választ az imádságára. Ezekre a sötét időszakokra, amikor úgy tűnik, hogy Isten cserben hagyott bennünket, érvényes az a vigasztaló ige, amit Krisztus keresztelő Jánosnak üzent: boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. A kérdéseket támasztó idők ellenére mégis minden imádkozó tudja, hogy Isten meghallgatja az imádságot. Mérhetetlen különbségeket eredményez, hogy az ember imádkozik-e a gyermekéért, vagy nem. Az imádság felkészíti a gyermeket a korai megtérésre. Megoldhat nagyon sok bonyolult problémát növekedése során. Meggazdagítja életének minden egyes szakaszát. Az imádság közvetíti gyermekeink számára az Úr áldását, és sok veszélytől megőrzi őket. Mikor imádkozzon tehát az édesanya? Már a születése előtti időktől hordozza gyermekét Isten előtt. Egy édesanya szokásává tette, hogy minden reggel Isten elé vitte imádságban gyermekét az első etetés alkalmában. Minden lehetséges dologért imádkozott, ami gyermekeit érhette. Csodálkozhatunk-e azon, hogy a gyermek gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben? Mindannak a hasznos eszköznek ellenére, amelyek a háziasszony hétköznapjait ma megkönnyítik, mégiscsak nagyon kevés értékes szabadidővel rendelkezik a kisgyermekes anyuka. Hogyan válhat belőle mégis imádkozó asszony? Imádkozni nem csak térden állva lehet, hanem úgy is, hogy az ember fekszik és egyszerűen feltekint Istenre. A testi és szellemi nyugalom rövid percei az Úr jelenlétében eltöltve új erőt adnak. Mások felfedezték, hogy a megszakított éjszakai nyugalom jó lehetőség az imádságra. Ha egy anyuka fel kell betakarni a gyermeket, e néhány percet imádságban töltheti. Isten tegyen bennünket imádkozó asszonyokká. És Isten igéje ugyanilyen fontos a számunkra, mint az imádság.

A legjobb könyv, amit valaha édesanyák számára írtak, a Biblia. Két vonatkozásban is a legjobb a számunkra. Segít abban, hogy olyan anya váljék belőlünk, amilyennek lenni kell.

0: ha nyugodt a lélek és békés a szív. Az Isten igéje feletti elmélkedés által el lehet ezt nyerni. Pedagógusok szerint az ember bizonyos meghatározó dolgokat elsajátít alkalmas versek és mondások megjegyzésével. Így van ez az igével is. Azok az erények vagy tulajdonságok, amelyeket egy anya szívesen látna gyermekében, parancsként benne vannak a Bibliában. A Biblia parancsolatai pedig különleges ható erejűek, mert az ige élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál. Ha idézünk a Bibliából gyermekeinknek, ez nagyszerű gyümölcsöket fog teremni. Nem is tudok ennél jobb utat a helyes gondolkodásra. Nem arról van szó, hogy szajkoznunk kell a Bibliát ész nélkül, hiszen a Biblia pontosan arra való, hogy a Krisztus beszéde lakjék bennünk gazdagon. Sokat mondó az a történet, amelyet egy híres evangélistától hallottam. Egyszer felkereste egy igen buzgó nagycsaládos anya, és elújságolta, hogy Isten elhívta őt az igehirdetés szolgálatára. A lelkész megértően végighallgatta, majd így szólt, igazat adok önnek. Isten elhívta az igehirdetés munkájára, a hallgatósága pedig odakint várja, a hadgyermeke. Egy anya számára a legjobb lehetőség, hogy tanítónő legyen. Ha van szeme a látásra, meg füle a hallásra, akkor csodálatosan sok anyagot talál maga körül, ami segíti ebben. Szűkre szabott idő áll a rendelkezésre. Gyermekeiért haláluk napjáig imádkozhatunk, de akkor bölcs, ha felismeri, hogy hamar elérkezik az a nap, amikor felnövekvő gyermekei már nem akarják hallani azokat a tanításokat, amelyeket gyermekkorukban örömmel fogadtak. A tanítás számára a legalkalmasabb évek a kisgyermekkor évei. Meglepően lelkesen és figyelmesen hallgatják ilyenkor a tanítást. Emlékszem, amikor az egyik kislányom 4 éves volt, megkértem csak úgy mellékesen, hogy tegye el a testvére pizsamáját. Azt mondta, erre nem érti, miért neki kell elrakni, hiszen az nem az ő pizsamája. Volt egy kis időm, mert emlékszem, milyen hosszan magyaráztam neki, hogy Jézus Krisztus még a legkisebb dolgot is, amit ő érte szeretetből megteszünk, észreveszi és megjutalmazza. Ezután egy telefon miatt ki kellett mennem a szobából. Amikor visszatértem, láttam, hogy a kislány nem csak a pizsamát tette helyére, hanem port törölgetett és énekelt is. Azzal a különleges örömmel, amelyet minden segítőkész szív átél. Elmondok néhány igeverset, amelyeket jó lenne minden gyermeknek elraktározni a gondolataiban. Nagyszerű dolog, ha a család együtt tanulja kívülről Isten igéjét. Ez némi változatossággal és kisebb jutalomosztással egybekötve érdekes időtöltés is lehet. Tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek. Tegyétek a magatok dolgát és saját kezetekkel dolgozzatok. Ne zúgolódjatok! Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak. Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Ez a mai fiatalokra nézve talán nagyon aktuális. Eredj a hangyához terest! Figyeld, hogy mit tesz, és okulj! Bár nincs vezére, elöljáróra vagy uralkodója, mégis biztosítja a kenyerét nyáron, begyűjti eletelét aratáskor. Ezeket a verseket beleplántálhatjuk gyermekeink szívébe, gondolataiba. A felsorolást vég nélkül folytathatnám, és épp ilyen végtelen az öröme és jutalma a hivatását jól betöltő édesanyának.
1: Végezetül még egy igeverset szeretnék hallgatóim figyelmébe ajánlani, a korintusi első levél 15. fejezetéből. Ezért szeretett testvéreim, kedves anyukák, kedves nagymamák, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Kulcsár Anikót hallották. Isten áldását kívánva köszönök el a viszonthallás reményében.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatom! Péter első levele 3. részének 8. versével folytatjuk ige magyarázatunkat. Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. A hívőknek, egyetértőknek, együttérzőknek, testvérszeretőknek, könyörületeseknek és alázatosaknak kell lenniük, ami azt jelenti, hogy nem igyekeznek uralkodni egymáson. Ilyen magatartást kell tanúsítaniuk a hívőknek a hívők társaságában. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg. Mondjatok áldást, hiszen arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek. Péter első levele, 3. rész, 9. vers. Ez azt jelenti, hogy odafordítjuk a másik orcánkat is. Ha egy hívő társunk valami rosszat mond rólunk, ami nem igaz, akkor nem szabad visszaütnünk. Ajánljuk testvérünket az Úrnak, és az Úr majd gondoskodik helyreigazításáról. Ő minden kis széthúzást és egyenetlenséget leállít a gyülekezetben, ha erre az álláspontra helyezkedünk, és arra gondolunk, hogy az Úrat képviseljük. Mert aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Péter első levele, 3. rész, 10. vers. Mindnyájan szeretjük az életet, de sajnos sok hívő van korunkban, aki nem élvezi az életet. Nem élnek kiteljesedett életet, nem érik el mindazt, amit az élet nyújthatna. Amikor egy városban voltam lelkipásztor sok évvel ezelőtt, egy fiatal orvostanhallgató, aki a gyülekezetben a fiatalok elnöke volt, és nem sokkal volt fiatalabb tőlem, egy napon így szólt. Azt akarom, hogy olyan legyen az életem, mint egy narancs, amiből minden cseppet ki tudok préselni. Istennek akarok élni. Mert aki szeretne örülni az életnek, ez azt jelenti, hogy ha igazi életet akarunk élni, akkor annak itt van a titka és kulcsa. Péter azt mondja, hogy tartózkodnunk kell attól, hogy folyton rosszat mondjunk egymásról, és nem szabad álnokságot szólnunk, nehogy csorbát szenvedjen az igazság. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet. Péter első levele, 3. rész, 11. vers. Isten gyermekének nem szabad visszavonulnia az élettől. Éljük meg az életed, de ne úgy, hogy pletykázunk és gonoszt mondunk egymásról. Éljünk helyesen, és forduljunk el a gonosztól, és legyünk a békesség szolgái. Éljünk Istennek. Ez elengedhetetlenül fontos, mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel, az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. Péter első levele, 3. rész, 12. vers. Ez csodálatos szakasza a Szentírásnak. Péter itt a 34. Zsoltárból idéz. Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. Az Úr a gonosztevők ellen fordul, emléküket is kiírtja a földről. 34. Zsoltár 16. és 17. vers. Ez nagyon erős nyilatkozat, ahogy itt a Zsoltárban olvassuk. Isten igéje mindenütt erősen hangoztatja az itt található igazságot. Isten kezességet vállal azért, hogy meghallgatja övéinek az imádságát, de nem hallgatja meg azokét, akik nem az övéi. A bűnös ember csak így imádkozhat. Uram, elfogadom Jézus Krisztust, mint megváltómat. Kérlek, fogadj el általa engem, mint bűnöst. Ezt az imádságot Isten meghallgatja, és választ ad rá. Ma sokan arra gondolnak, hogy a bűnös ember bármilyen életet élhet, amilyent akar, és aztán oda mehet Istenhez imádkozni, ha bajban van, és elvárhatja, hogy Isten meghallgatja és válaszol neki. Ahogy a filmek és regények mondják, a gonosztevő hazamegy, és kis beteg lányát a kórházban találja. Majd letérdel az ágy mellett, és Istenhez kiált, hogy gyógyítsa meg a lányát. Milyen szentimentális lehet egy ilyen történet? De hadd mondjam meg nagyon nyíltan, ez ostobaság, és teljesen ellentétes a Szentírással. A gonosz bűnöző először jöjjön rendbe Istennel, és aztán Isten meghallgatja és válaszol imádságára. Hamis elképzelés azt gondolnunk, hogy Isten bármilyen körülmények között segítségül hívhatjuk, akár hozzátartozunk, akár nem. Ő nem ígérte, hogy meghallgatja a gonosztevők imádságait. A Prédikátor könyve 2. részének 17. versében olvasunk egy emberről, aki mindent megpróbált az életben. Úgy élt, mint egy világfi, és végül ezt mondta: meggyűlöltem az életet, mert rossznak tartottam azokat a dolgokat, amiket véghez visznek a nap alatt, hiszen minden hiába valóság és hasztalan erőlködés. Napjainkban milyen sokan e világ szerint élnek, és hirtelen rádöbbennek, hogy nem érte meg. Az élet monoton, az életnek nincs értelme. Nem csoda, hogy fejüknek irányítják a fegyvert, és agyonlövik magukat. Nem csoda, hogy kiugranak egy 13 emeletes épületből. Nem csoda, hogy túladagolják az altató pirulákat, hogy véget vessenek az életüknek. Amíg nem jutsz Istennel helyes kapcsolatba, addig nem élhetsz kielégítő, teljes életet. Vajon ez azt jelenti, hogy Isten gyermeke e világ problémái fölötti magaslaton élnek? Figyeld Péter szavait! De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? Péter első levele, 3. rész, 13. vers. Vajon ez azt jelenti, hogy Isten olyan fegyverzetet ad neked, aminek senki nem tud ártani? De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok, a fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek. Péter első levele, 3. rész, 14. vers. Az igazságért való szenvedés örömet szerez Isten gyermekének. Egyes keresztjének gyűlöletessé teszik magukat a másoknak való bizonyságtételükben, mert azt gondolják, hogy kiállnak az Úr mellett. De ha egyszerűen kiállunk az igazság és Isten mellett, akkor örülnünk kell, ha ezzel együtt szenvedés jár. Ezt ismételnem kell. Nem fogsz elmenekülni a szenvedés elől ebben a világban, ha Isten gyermeke vagy. Valaki ezt mondta: Jézus gyakran úgy beszélt a kereszténységről, mint lakomáról, de sohasem úgy, mint piknikről. Mennyire igaz ez? Sohasem mondta, hogy könnyű életet fogunk élni a földön.

Igazán kívánom, hogy bárcsak úgy megvilágíthatnám a következő verset, hogy áldássá lenne a szívednek. A tőlem telhetőt megteszem ennek érdekében. Ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Péter első levele, 3. rész, 15. vers. Ez azt jelenti, hogy a kevesebbnél egy kicsit többet kell tudnunk a Bibliáról. A mostani idő tragédiája az, hogy sokan mondják magukról, hogy keresztjének, de a szkeptikusok képesek őket sarokba szorítani a hit kérdéseiben. Nem tudnak egyáltalán szembeszállni velük. Miért? Azért, mert nem ismerik Isten igéjét. A Krisztust tartsátok szentnek szívetekben. Van-e szent helyed egy kis kápolnád a szívedben? Amikor autóval utazol, vagy végig sétálsz az utcán, vagy az üzletben, irodában, tanteremben, van-e egy kis kápolna a szívedben, ahova vissza tudsz vonulni, és megszentelheted az Úristent a szívedben? Ha van, a kívülállók megtudják, hogy Istené vagy, és nem kell állandóan hangot adnod ennek, és nem kell gyűlöletessé tenned magad azáltal, hogy bizonyos kegyes nyilatkozatokat teszel. Ó, bárcsak ma is megszentelnéd a szívedben az Úristent! Milyen nagy szükség van erre? Habakuk írta, az Úr azonban ott van szent templomában. Csendesedjék el előtte az egész föld. Habakuk könyve, 2. rész, 20. vers. Vasárnap elmész a templomodba, de a világ elhalad melletted, elmegy a tengerpartra, a hegyekbe, a sivatagba, a szórakoztató helyekre. Az egész világ nem csendesedik le előtte. Miért? Mert nekünk egyénenként kell megszentelnünk Istent a szívünkben. Ezt pedig szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó magatartásotokat. Péter első levele, 3. rész, 16. vers. Más szóval, mindenképpen bizonyosodj meg arról, hogy akik gonosz mondanak rólad, azok tévednek. Nem sokkal azután, hogy egy gyülekezet lelkipásztora lettem, találkoztam egy lelkipásztorral, aki megkérdezte tőlem, miként érzed magad, mint ennek a nagy gyülekezetnek a lelkipásztora? Ezt mondtam, ez csodálatos. Olyan helyen találom magam, ahol nem kell védekeznem. Nem igyekszem úgy fölmenni a szószékre minden vasárnap reggel, hogy megmagyarázzam azokat, amiket rólam mondtak. Feladatom Isten igéjének tanítása. Még semmi sem volt igaz azokból a gonoszságokból, amiket rólam mondtak. A lelkipásztor ezt mondta. Légy hálás az Úrnak, hogy amit mondanak, nem igaz. Ebben a versben Péter ezt mondja. Jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó magatartásotokat. Mert jobb jót, mint gonosz cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata. Péter első levele, 3. rész, 17. vers. Ha Krisztusért szenvedsz, az örömet ad neked, de ha azért szenvedsz, mert az ostobát játszottad, mert bajba és bűnbe keveredtél, akkor az egészen más helyzetet teremt. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megelevenítetett lélek szerint. Péter első levele, 3. rész, 18. vers. Fontos látnunk, hogy Jézus Krisztus emberré lett, és emberségében meghalt a kereszten. A keresztfán meghalt, és a Szentlélek feltámasztotta őt a halálból. Így ment el a börtönben levő lelkekhez is, és prédikált azoknak. Péter első levele, 3. rész, 19. vers. Ez a Szentírásnak az egyik leginkább félreértett szakasza.
Ez egész fejezet kulcsszava a 20. versben található. Ez a kis szócska az, hogy amikor. Akik egykor engedetlenek voltak, amikor az Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban, a bárka készítésekor. Ebben kevés, szám szerint 8 lélek menekült meg a vízen át. Péter első levele, 3. rész, 20. vers. Mikor prédikált Krisztus lélekben a börtönben? Amikor az Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban, a bárka készítésekor. Krisztus korában azoknak az embereknek a lelke, akiknek Noé prédikált, börtönben volt, mert elutasították Noé üzenetét. A Seolba kerültek. Vártak az ítéletre. Elkárhoztak. De Krisztus nem ment le, és nem prédikált nekik, miután meghalt a kereszten. Ő Noé által prédikált. Amikor az Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban, a bárka készítésekor. Noé 120 évig prédikálta Isten igéjét. Megmentette a családját, de senki más nem tudott megmenteni. Krisztus lelke beszélt Noé által a Noé korában.

0: Krisztus korában, akik elutasították Noé üzenetét, börtönben voltak. Az a gondolat van itt, hogy Krisztus halála nekik semmit sem jelentett, mint ahogy korunkban is nagyon sok embernek semmit sem jelent, és ezért ők is ítéletre jutnak. Most pedig titeket is megment ennek képmása a keresztség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által. Péter első levele, 3. rész, 21. vers. Most pedig titeket is megment ennek képmása a keresztség. Milyen keresztségre utal ez? Ez nem a víz általi, hanem a Szentlélek általi keresztségre mutat. A Szentlélek általi keresztség valóságos, és a víz általi keresztség szertartásos. Én hiszek a vízkeresztségben, és hiszem, hogy ennek az alámerítés a helyes módja. Itt azonban fontos meglátnunk, hogy a Szentlélek keresztség helyez minket a hívők közösségébe, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által. Ez nem csak víz által történik, mert ez nem törli el a test szennyét, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által. Vagyis a Jézus Krisztus feltámadásában való hit, amit a Szentlélek végez el benned, ad neked életet és újonnan születést. Aki miután felment a mennybe, az Isten jobbján van, és alávettettek neki angyalok, hatalmasságok és erők. Péter első levele, 3. rész, 22. vers. Ez a vers az Úr Jézus Krisztusról beszél. E földön bűnösök vagyunk, de hozzám mehetünk, elfogadhatjuk őt, és csatlakozhatunk a megváltottak hatalmas seregéhez. A Szentlélek által Krisztus testébe kereszteltetünk, mert feltámadt a halálból, és most Isten jobbján van. A Szentírásnak ebben a fejezetében, ami most következik, Péter nagyon világossá teszi, hogy amikor az élet könnyű, fennáll az elsodródás veszélye. Olyan helyzetbe kerülhetünk, hogy értelmileg úgy fogadjuk az élet minden áldását, mintha az nekünk szóló tartozás lenne. Ilyenkor eljutunk egy olyan pontra, ahol nem úgy értékeljük az életet, mint ahogy kellene. Mint keresztény, milyen értéknek tartod az életet? Isten megengedi gyermekeinek a szenvedést, hogy távol tartson minket a bűntől, és megfelelően értékeljük az életet. Sok fiataltól hallom korunkban, hogy valamit azért cselekszenek, hogy új irányba haladjon az életük. Hadd mondjam neked, a szenvedés új irányt szab az életnek. Dávid is felfedezte ezt, és így írt a 66. Zsoltár 10. versében. Mert megpróbáltál minket, Istenünk. Megtisztítottál, mint az ezüstöt. Isten próba alá enged minket, hogy magához közel vonjon, és új irányt mutasson életünknek. Ez a célja a szenvedésnek. Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel, hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől. Péter első levele, 4. rész, 1. vers. Be kell vallanom, hogy mostanában nyílt meg előttem ez a Biblia vers. Éveken át ez a vers nagyon zavarba hozott, és sohasem merültem el a részleteiben, amikor erről tanítottam. Csodálkozva fedeztem föl, hogy hozzám hasonlóan más kommentátorok is többé-kevésbé mellőzték ezt, és nem nagyon foglalkoztak vele. Bízom benne, hogy Isten lelke megértést ad, aminek alapján ez a vers segítségünkre lesz. A mivel szócska visszautal. Azt hiszem, Péter első levele 3. részének 18. versére. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaza nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megelevenítetett lélek szerint. Ez a két vers együvé tartozik, és ez ismét emlékeztet arra, hogy emberi testében Krisztus nem csak elviselte a fájdalmat, hanem ténylegesen meg is halt. Mostanában van egy nagyon népszerű könyv, aminek a címe ez, Amikor Isten meghalt. Az is népszerű teológia, amit úgy neveznek, hogy Isten meghalt teológia. Isten sohasem halt meg, és ő ma is él, még csak beteg sem volt soha. Krisztus halt meg emberi testben, amelyet Betlehemben vett föl. Ahogy a zsidókhoz írt levél szerzője írja, ő megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan. Tudta, mi a szenvedés. Tudta, mi a vérveszteség. Tudta, mi a könnyezés. Tudta, mi az, amikor valakinek megszakad a szíve. Tökéletesen ember volt, és ebben az emberi testében halt meg. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztusom, hálát adok neked azért, amit értem vállaltál a kereszten. Köszönöm, hogy kiontottad véred az én megtisztulásomért, és feltámadtál megigazulásomért. Szeretnék örökké hálás lenni neked mindezért. Amen.
1: Hallgatóink levelei.
2: A 37. Zsoltárt olvastam, olyan felemelőek ezek a versek, hiszen az Úrban való gyönyörködésnek átformáló ereje van. A mindennapi terhek és gondok között kiemel az Úr, ha valóban tudok benne gyönyörködni. Kegyelmével átsegít a nehézségeken, de csak akkor, ha meg tudjuk alázni magunkat előtte. Azt tapasztalom, hogy az Úr vezetése mennyire biztos, és csak ez az egy biztos ebben a világban. Az elmúlt napokban is ezt tapasztaltam. Még volt vizsgám az iskolában, és nagyon nehéz volt, így rettenetesen féltem tőle. Ettől a félelemtől nem tudtam szabadulni, mi lesz, ha nem sikerül. Vezetett az ige, kértem az Urat, hogy segítsen, mert nála nélkül elbukom. De nem értettem az igét. A vizsga előtti este ezt kaptam, Jeremiás 15:20, mert én veled leszek, megsegítlek és megmentelek. Ekkor megértettem, hogy az Úr fog harcolni, és csodálatos módon sikerült is a vizsgám. Olyan öröm volt bennem, hogy azt elmondani nem lehet, mert ő ígérte és meg is tartotta. Az Úrban való gyönyörködés terem a megtéréshez illő gyümölcsöket, mert akkor a körülöttünk élő világ is észreveszi a különbségeket. Nem szavakkal kell bizonygatnunk dolgainkat, hanem az életünk, tetteink tesznek róla bizonyságot, és ez mindennél többet ér. Sarolta írta a Felvidékről.
3: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra, írta William MacDonald. Május 7-e. Valódi gondoskodás. Néki gondja van reátok. Péter első levele, 5. fejezet, 7. vers. A Biblia tele van példákkal arról, hogy milyen csodálatosan gondoskodik Isten az ő népéről. Izrael a 40 évi pusztai vándorlása idején mennyei kenyeret evett. Kimeríthetetlen tartalékuk volt vízből, és Isten ellátta őket elnyűhetetlen saruval. Ugyanez a helyzet a mi pusztai vándorlásunkkal is. Ennek bizonyítására az Úr világossá teszi számunkra, hogy sokkal inkább gondoskodik rólunk, mint a virágokról, madarakról és állatokról. Beszél például a verebekről. Gondoskodik azok eledeléről, közülük egyről sem feledkezik meg, és Isten akarata nélkül egy sem hullhat le a földre. Vagy ahogyan H.E. Ironside fejezi ki, Isten részt vesz minden veréb temetésén. A kép jelentése természetesen az, hogy mi sokkal értékesebbek vagyunk az ő számára, mint sok veréb. ha a mezők liliumait pompásabban öltözteti, mint ahogy Salamon öltözött teljes dicsőségében, mennyivel inkább gondoskodik a mi ruházatunkról is. Ha gondoskodik az ökrökről, mennyivel inkább gondoskodik a mi szükségleteinkről. Jézus Krisztus, a mi nagy főpapunk, nevünket a vállán, az erő helyén és a mellén, a szeretet helyén viseli. De tenyerébe vésve is hordozza nevünket. És elkerülhetetlenül emlékeztet ez a szegek helyére, amelyeket a Golgotán érettünk szenvedett el. Ismeri fejünk hajszálainak pontos számát, számon tartja bolyongásunkat, és fel van írva könyvében minden egyes könycseppünk. Aki minket bánt, az ő szeme fényét bántja. Minden ellenünk kovácsolt fegyver célt téveszt. Míg a pogányoknak vállukon kell hordozniuk isteneiket, addig bennünket a mi Istenünk hordoz. Még ha víz áradaton vagy tűzön megyünk is át, ő velünk van. Minden szenvedésünket ő is szenvedte. Nem alszik és nem szunnyad a mi őrizőnk. Istennek eme jellemvonását valaki egyszer isteni álmatlanságnak nevezte. A jó pásztor, aki életét adta értünk, nem tart vissza tőlünk semmi jót. Gondoskodik rólunk az év elejétől az év végéig. Őszkorunkig hordoz bennünket, nem hagy el minket sem, el nem marad tőlünk. Lásd Zsidókhoz írt levél, 13. fejezet, 5. vers. Isten valóban gondoskodik rólunk.

válogatás Nemeshegyi Gyula lelkipásztor több mint 40 évvel ezelőtt a Monte Carlo rádióban elhangzott szolgálataiból. 14. rész. Pál első levele a Tesszalonika beliekhez, 5. fejezet, 19. vers. A lelket meg ne oltsátok. Ebben a rövid mondatban Pál apostol igen komoly felhívással fordul a tesszalonikai gyülekezet felé. Érdemes megfigyelni, hogy nem külső ellenségtől félti a lélek megoltását, hanem maguktól, a tagoktól. Ugyanis a vigyázatlan hívő nem csak önmagában, de másokban is megolthatja a lelket, akár beszéde, akár maga viselete által. Kérdezhetné valaki, miért féltette az apostol olyan nagyon a lélek megoltását? Erre csak azt válaszolhatjuk, mert Szentlélek nélkül halott a gyülekezet. Ilyen lehetett a szárdiszi gyülekezet is, melynek azt üzeni a gyülekezetek ura, tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy. Jelenések 3:1. Nagyon üres Isten tisztelet az, amelyen az Isten jelenlétét nem érzik meg a tagok. Ahol csak éneklik, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. De szívüket a tagok bezárják életformáló szavai előtt. Először azt nézzük meg, mit bír a gyülekezet a Szentlélekben. Isten jelenlétét. A Szentlélek személyében Isten maga jelenik meg a hívők közösségében. Hiszen a hívők Isten lelkének templomai. Pál mondja a korintusiaknak, nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Istennek lelke lakik bennetek? Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten, mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. 1 Korintus 3:16-17. Bírja a gyülekezet Isten szent lelkében az ő lehajló szeretetét. Kicsiny erőnket kiegészíti az ő dicsőséges erejével, és így az apostollal együtt boldogan kiálthatjuk, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Filippi 4:13. A Szentlélekkel bírja a gyülekezet a gonosz és a jó szétválasztó erejét. A Szentlélek cselekedeteink előtt az ítélő erőt és bölcsességet sugallja. A Szentléleknek engedelmeskedő ember sohasem másokhoz igazodik, hanem mindig azt vizsgálja, mi légyen az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Róma 12:2. A Szentlélek által bírja a gyülekezet az emberi lélek megtisztító és újjáteremtő munkáját. Ahol a lélek szabad kezet nyer a tagok élete felett, olyan csodákat tud létrehozni ma is, mint valamikor régen. Tud teremteni olyan hősöket, akikre, mint példaképeinkre figyelhetünk fel, mint amilyenek voltak közösségünk úttörő apostolai is. Kornya Mihály, Csopják Attila, idős udvarnoki András, Seres Sámuel, Lőrik István, és így tovább. Röviden fogalmazva, ezt mondhatnám. A Szentlélekben a gyülekezet az Istennel való közösséget bírja. Kimondhatatlan áldás ez egy gyülekezet számára. Most pedig lássuk meg, hogy mivel lehet megoltani a szent lelket. Nem kellenek hozzá különösebb cégéres bűnök. Mindenféle bűnnel megoldhatom a lelket. Amivel az atyát, fiút megbántom, azzal a szent lelket is megszomorítom, hiszen e három isteni személy egy. A Szentlélek a Szent Háromság harmadik személye. Egy kedves szolgatársam az egyik ige hirdetésében ezt a kijelentést tette. A Szentlélek a gyülekezet legodaadóbb, de legrosszabbul fizetett munkása. Ez valóban így is van. Ő dolgozik, és nem vár más ellenszolgáltatást, mint engedelmességet. De azzal is megoldhatom a lelket, ha kivonom magam a vezetése alól, vagy ha szándékosan lassabban járok, mint ahogyan ő vezetni akar, vagy ha idegen mezőkre járok. Jobban ízlik a tiltott legelő tápláléka, mint az a kalóriadús táplálék, amit ő tud adni éhező és szomjúhozó lelkemnek. Azután azzal is megoldhatom, ha több évtizedes hívőség után sem termem a lélek gyümölcsét. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség gyümölcsét.
Galata 5.22. Az ilyen meddő lelkek felett szomorkodik a lélek a legjobban. Az ilyen szívekben előbb-utóbb elhallgat, háttérbe vonul, esetleg el is megy. Ó, Uram! Inkább én sírjak bűnei miatt keserves könnyeket, mint hogy a te lelkedet megoltsam. És most nézzük meg, hogy mi megy veszendőbe ott, ahol a lélek megoltatott. Először is az erő, a békesség, a szeretet és a Szentlélek által való öröm. Félelem és erőtlenség fogja el a lelkeket. Csak zárt ajtók mögötti életet élnek a hívők, úgy, mint az apostolok pünkösd előtt. Ahol a lélek megoltatott, ott nincs erő a világ előtt való bizonságtételre. Pedig éppen ez az egyik feladata a hívő népnek. Lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában és a földnek mind végső határáig. Cselekedetek 1.8. Ahol a lélek megoltatik, saját maguk, a tagok dobják el fegyvereiket. Például igaz lelkűséget, békesség evangéliumát, hitnek pajzsát, idvesség sisakját és a lélek kardját. No, ilyen szomorú körülmények között a győzelem reménysége is veszendőben van, pedig a kereszténység nem más, mint a bűn hatalmának megtörésére rendelt, megváltott sereg, melyet Isten lelke által nevel, bátorít és erősít. Ha ez a sereg megoltja magában a Szent Lelket, nem küzdhet tovább, csak erőtlenül sóhajtozik, és a régi, győzelmes, boldog időket emlegeti. Akiben a lélek megoltatott, nem lehet megvigasztalni. Lelki világa sötét és hideg lesz. Közönyös korszakban, például az olyanban, mint amilyenben mi most élünk, hamarabb megtörténik a lélek megoltása, mint nehéz, próbateljes időkben. Vigyázzunk, hogy a Szent Lelket semmiféle bűnnel meg ne oltsuk. Inkább naponként azért imádkozzunk, hogy tartsa fegyelme és vezetése alatt földi életünket. Legyen így. Amen.

Felhívás engedelmességre és harcra. Jakab levele, 4. fejezet, 7. és 8. vers. Engedelmeskedjetek azért Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közel legyetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. 3 komoly felhívás hangzik el ebben a 2 biblia versben. Sajnos sokan nem veszik figyelembe, pedig az élet vagy a halál függ tőle. Sokan éppen a fordítottját teszik, ellene állanak Istennek, és vakon engedelmeskednek az ördögnek. Lássuk, mik a feltételei az Istennek való engedelmességnek. Először is Isten ismeret. Könnyű őt megismerni. 2 kinyilatkoztatást is adott önmagáról. A teremtettségben és Jézus Krisztusban is kinyilatkoztatta önmagát. Minden ember megismerheti Istent, ha akarja. Az Istennek való engedelmesség másik feltétele az Isten félelem. A 3. feltétel pedig az Isten szeretete. Akit tisztelettel félünk és szeretünk, annak készséggel engedelmeskedünk is. Aki az Isten megismeréséig eljutott, annál természetszerűen következik az engedelmesség és a szeretet. Most pedig szeretnék rámutatni az Istennek való engedelmesség néhány gyümölcsére. Először is az ilyeneket Isten is szereti. Azt olvassuk a példabeszédek könyvének 8. fejezetének 17. versében. Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Aztán közel van az ilyenekhez mindig az Úr. Nem lehet okuk a kétségre és félelemre, mert minden vészben és bajban megőrzi őket. Azt mondja a Zsoltáros a 91. Zsoltár 1. versében. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában nyugoszik az. Istennel ellene tudunk állani az ördögnek. Tőlünk nem fél, de az Úrtól igen. Márpedig nem mindegy, hogy győzünk felette, vagy ő győz le bennünket. Ha Istennek engedelmeskedünk, életünk végén az ő dicsőségébe fogadja lelkünket. Érdemes hát engedelmeskedni az Istennek. És most lássuk, hogyan állhatunk ellene az ördögnek. Először is, ha felismerjük. Nagyon ravasz, éppen ezért nem mindig könnyű őt felismerni. Nagyon fontos vele szemben az állandó vigyázat és éberség. Az Úr Jézus is azt tanácsolja a Máté 26.41-ben, vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. És mivel nem test és vér ellen van tusakodásunk, a lélek fegyvereit kell használnunk. Az ördög legyőzésének nagy jutalma van. Nem vagyunk legyőzve általa. Azután boldog, szabad és örömteljes életünk van. Azután az Úr közelében élünk, már e földön, nap mint nap, és végül örök életet nyerünk és győzelmi koronát. Így serkenti az Úr Jézus a szmírnai gyülekezet angyalát. Légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. A 3. felhívás így hangzik. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Nagy áldás az, hogy Istenhez közelednünk szabad. Még földi méltóságban lévő emberekhez sem lehet bárkinek közeledni. Nem kellene hát az Istenhez való közeledésre felszólítást várnunk, mert ő hozzá közeledni kiváltság és boldogság. Sajnos bűnös természetünknél fogva távol vagyunk Istentől, és ezért hívogat magához szent igéje által. Talán némely hallgató fölteszi magában a kérdést, miért közeledjek én Istenhez? Először is azért, mert akkor ő is közeledni fog az őt kereső emberhez. Aztán azért közeledjél, mert nála nélkül úgy sem tudsz boldogulni az életben. Hiszen minden áldás az ő kezében van. Tanácsolom, hogy ne csak akkor közeledjél, amikor valamilyen bajban vagy, hanem akkor is, amikor minden jól megy az életedben. Aki itt nem akar közeledni Istenhez, a síron túl már nem teheti. Szeretném még arra is felhívni figyelmedet, hogy Istenhez közeledni csak Jézus Krisztus által lehet. Ő saját maga hirdette, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam.
János 14.6. Talán azt is kérdezed, de hogyan közeledjek? Először is úgy, hogy indulj el Isten felé, mint a tékozló fiú az atyai ház felé, alázattal és bűnbánattal. Azután olvasd és hallgasd szent igéjét rendszeresen. Az által is szól hozzád. Imádkozz lélekből állandóan. Az kapocs, amely összeköt téged az atyával. Látogass rendszeresen egy lelki közösséget, ahol a lelked a legjobban felüdül. És végül add át magad egészen Istennek. Ő elfogad, az Úr Jézus vére által megtisztít és megszentel. Aki ezeket a lépéseket megtette Isten felé, még egy sem bánta meg. Te sem fogod megbánni, csak indulj el. Végül szeretnék arra is rámutatni, hogy mi az eredménye az Istenhez való közeledésnek. Belső békesség és nyugalom. Szinte minden ember erre vágyik, csak nem jó úton keresi. Aztán részed lesz az ő oltalmának megtapasztalásában. A zsoltárossal együtt boldogan vallod. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Megelégedett ember leszel. Ez nagyobb nyereség, mintha hirtelen milliókat nyernél. És végül vár reád Isten országa. Akarsz-e ilyen boldog életet? Keresd Isten közelségét, és engedelmeskedj néki mindenben. Meg fogsz győződni róla, hogy nem ámítás volt, amit hallottál, hanem igazság. Amen.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Péter apostol azt mondja Jézus Krisztus atyáról, hogy ő a mi Urunk Jézus Krisztus atya különleges módon. Emlékezz arra, amit az Úr Jézus Krisztus mondott Magdalai Máriának a feltámadás reggelén. Felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. János evangéliuma 20. rész 17. vers. Ő az Úr Jézus Krisztus atya a Szent Háromságon belüli helyzeténél fogva. Ők egyenlők, de mi nem hívjuk őt atyának csak azon az alapon, ahogy itt Péter említi, újjászült minket. A szülni szó a Szentlélek újjáteremtő munkájára vonatkozik. Újjászült minket élő reménységre. Élő reménységünk van, amely az Úr Jézus Krisztus halálból való feltámadásának tényén nyugszik. Mivel Krisztus feltámadta halálból Isten lelke által, ez egy másik utalás a Szentlélekre. A Szent Háromság tuláradó magasztalása ez. Ez a mi énekünk, mert újjászülettünk, ahogy ezt látjuk majd a 23. versben. Nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Figyeld meg, hogy az élő reménység Krisztus vérén nyugszik. A test vér nélkül halott. Ez természetes. Ha élők vagyunk, akkor vér kering a testünkben. Ezért van élő reménységünk, mert Krisztus vére kihult értünk. Ő meghalt, hogy én élhessek, mert megfizette büntetésemet. Ez élő reménység Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által. Péter hangoztatja Krisztus feltámadását. A feltámadás volt a fő témája pünkösd napján, és minden üzenetében ez van középpontban. Lényegében ezt mondja. Csak azért láthatjátok mindezt a mai napon, mert a keresztre feszített Jézus visszatért a halálból. Amikor leveleit írja, akkor azokat Krisztus feltámadására alapozza. Pál ugyanezt teszi. Elmondja, hogy Jézus Krisztus hordozta bűneinket, meghalt vétkeinkért, de feltámadt a mi megigazulásunkért, hogy Krisztusban élhessünk, hogy elfogadhasson minket szeretetben, és hogy megállhassunk Isten előtt. Nem egyszerűen leveszi rólunk a bűnt, minket igazzá tesz. Isten előtt állunk Jézus Krisztus igazságában. Péter leírta azt, amit Isten a múltban cselekedett értünk. Most a jövőbe tekint, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Péter első levele, első rész, 4. vers. El nem múló, ami azt jelenti, hogy nem lehet megsemmisíteni. Semmi sem árthat neki, sem rozsda, sem moly, sem férgek, sem tűz nem érintheti. Szeplőtelen. Ez azt jelzi, hogy nem foltos, és semmi nem szennyezi. Nem illegálisan jutunk ez örökséghez. Hervadhatatlan. Nem úgy örököljük, hogy később értéktelenné váljék, mint bizonyos tőzsdepapírok, amelyeknek valamikor volt értékük, de hirtelen elértéktelenednek. A mennyben van fenntartva számotokra. A fenntartva szó azt jelenti, hogy megőrizve. Az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szentlélek Isten gondoskodik róla. Nem rendelkezhetnénk biztonságosabb, értékmegőrző páncéldobozzal, mint ami a mennyben van fenntartva számunkra. hallottam egy emberről, aki egy végrendelet alapján egy gyönyörű déli otthont kapott az egyik államban, de éppen azon az éjszakán, amikor az eredeti tulajdonos meghalt, a ház lángot fogott és leégett, és nem volt bebiztosítva. A csodálatos otthon, amit örökölt, a lángok martalékává vált. Nekünk, mint hívőknek olyan örökségünk van, ami romolhatatlan. Erre csodálkozva tekintünk előre. Ezt a verset még inkább értékeljük akkor, ha visszaemlékezünk arra, hogy Péter a zsidó keresztényekre gondolt, akik üldöztetések és próbák alatt voltak a hitük miatt. Arra kényszerítették őket, hogy távozzanak házaikból, és hagyják hátra minden örökségüket. Őseik kiszabadultak Egyiptomból, és végig vándoroltak a pusztaságon abban a reményben, hogy elérik az ígéret földjét. Dicsérték Istent, mint a világ teremtőjét, és hálát adtak neki Egyiptomból való kiszabadulásukért. Azonban azok a hívők, akiknek Péter írt, valamint mi is, dicsérjük Istent, mint a testet öltött fiút, az Úr Jézus Krisztust, az új teremtés és lelki szabadulás szerzőjét. Ő adja nekünk az élő reménységet, ami soha el nem halványul. Ő szült minket élő reménységre, és fiaivá tett a Szentlélek újjászülő munkája által. Ezen kívül örökséget tart fenn a számunkra. Nem földi, hanem mennyei örökséget. Az az örökség el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan, és az ellenség sem veheti el tőlünk. Valaki ezt költői módon így írta le. Az mindig új marad, sohasem romlik meg. Sohasem jön éjszaka, mindig süt a nap. Mi kimondhatatlanul örül a szívem, ha arra az országra gondolok, ahol semmi sem avul el. Sajnos, korunkban elterelődött figyelmünk arról a jövőről, mert nagy hangsúlyt helyeztünk a jelenre.

titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Péter első levele, első rész, 5. vers. Isten hatalma őriz. Ez hangoztatja Isten megtartó erejét. Ez a megőriz szó talán a legcsodálatosabb a számunkra. Isten hatalma őriz hit által. Egy skóciai férfiról szól a történet, aki tipikus módon takarékos volt, és meghagyta utódainak, hogy csak egy szót kell majd a sírkövére vésni. Ezt az egyetlen szót ebből a versből vette, és ez a legnagyszerűbb szó, amit ismerek. Ez az egyetlen szó a megőrizve, vagy megtartva. Őt megőrizte Isten hatalma hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Pál apostol ugyanezt mondta. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Filippi levél, első rész, 6. vers. Azt gondolod, hogy megőriz téged?

Krisztus Jézusban való magasztos elhívása jutalmára. Nem vagyok megelégedett. Még nem értem el a beteljesedést. Hadd tegyek ehhez egy erős nyilatkozatot, ami talán megdöbbent. Te nem élhetsz keresztjén életet. Talán ezt kérdezed. Tényleg ezt így gondolod? Igen, így gondolom. Felkérlek arra, hogy mutass nekem a Szentírásban egyetlen Biblia verset, ahol Isten azt mondja, hogy éljünk keresztény életet. Soha sem teszi ezt. Nekem régi természetem van, és ez az ótermészet velem marad, amíg e földön élek. Néha az ótermészet igazán bemutatkozik. Indulatos vagyok, ami néha előtör. Olyat mondok még csodálatos feleségemnek is, amiért később oda kell mennem hozzá, és bocsánatot kell kérnem. Átölelem, és azt mondom neki, hogy bocsásson meg azért, hogy így szóltam. Ő megbocsát, és ez mindig örömmel tölt be. Azonban továbbra is megmarad az ó természetem, és gondolom, a tied is. Egyikünk sem változtathatja meg régi természetét azáltal, hogy bizonyos szabályrendszert igyekszik követni. Nem tudjuk megváltoztatni ó emberünket, mint ahogy hiába öntünk 5 liter kölni vizet a szemétdombra, hogy azt rózsaillatúvá változtassuk. Régi természetünk van, és ezt nem tudjuk megváltoztatni. Ezen a világon csak a Szentlélek hatalma által élhetünk keresztény életet, és azáltal, hogy Isten megőriz minket az ő hatalma által mindvégig, addig a napig, amikor átvisz minket a mennyországba. Amint majd látni fogjuk, minden a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatunktól függ. Most e levél kulcsverséhez érkezünk. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között. Péter első levele, első rész, 6. vers. A hívők szenvedése és biztonsága örömet szerez. Mindezt a Szent Háromság egy Istenének a munkája által érhetik el. Isten a mi atyánk, és ő kegyelmes hozzánk. Ő szült minket, és adott nekünk új természetet, élő reménységet Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Majd a jövőben csodálatos örökséggel vár ránk. Ezen örvendeztek. Min örvendeznek? Valami jó híren? Nem, hanem annak ellenére, hogy egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között. Ez szembeállít két szót, örvendezés és kísértés. Péter felsorolja azokat az okokat, amikért ebben az életben elviseljük a kísértéseket. Egy kissé megszomorodtatok. Tehát a kísértések nem tartanak sokáig az örökké valósághoz viszonyítva. Korunkban túlságosan hangoztatják a földi életet. A pszichológia és a materializmus belopakodott az egyházba is. Azt mondják, hogy teljes egyéniségekké kell kifejlesztenünk magunkat. Ha bajban vagyunk, akkor a kereszténységünkben van a hiba. Ez egyáltalán nem ide vezethető vissza. A múlton való elmerengés helyett tekintsünk föl a nagy Istenre és arra a csodálatos örökségre, amely készen van, hogy egy napon a miénk legyen. Ne próbáljuk javítgatni ó természetünket a testi erők által. Egyedül Isten tud megjavítani minket. Ő igyekszik éretté tenni a keresztény életben. Isten pedig úgy visz minket előbbre, hogy sokféle próbát enged ránk. Ezt már az előző könyvekben is olvastuk. Valójában ez olyan, mint egy leblokkolt magnókészülék. Jézus azt mondta, hogy ne keseredjünk el. Azt mondta, hogy a világban nyomorúságunk lesz.

0: A zsidókhoz írt levélben azt olvassuk, hogy Isten megpróbál minket kísértések és nyomorúságok által. Jakab ír azokról a próbákról, amelyek Istentől erednek. Pál pedig sokat beszél a szenvedésről. Most Péterhez érkezünk, és ő ugyanezt mondja. Tudom, hogy egyáltalán nem népszerű, ha azt tanítjuk, hogy Isten megpróbál minket, és szenvedések által tesz érett hívőkké. Az embereket inkább az bátorítaná, hogy ők nagyon fontosak, és hogy hatalmas tetteket vihetnek végbe saját erejükből. Semmik vagyunk mindaddig, amíg Isten lelke nem kezd működni a szívünkben és életünkben. Semmit sem tudunk Istennek felajánlani. Ő ajánl föl nekünk mindent. Mindig gondolnunk kell arra, hogy szenvedéseink csak ideiglenesek. Pál ugyanezt mondja, mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó, nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Második Korintusi levél, 4. rész, 17. és 18. vers. A kezünk ügyében levő értékeket látjuk, pedig egyáltalán nem ezek az igazi értékek. Ezek csak átmenetiek, amikor az örökké valóság szempontjából mérlegeljük. Mindezek romlandók, elavulnak és beszennyeződnek. E világ értékei elhomályosulnak. A láthatatlanok az örökké valók. Azoknak van igazi értékük. Hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Péter első levele, első rész, 7. vers. Péter itt nagyon alkalmas illusztrációt alkalmaz, és csodálatos szóval fejezi ki gondolatát. Értékesebb. Ismerek egy kedves asszonyt, aki igazán Isten szentjeként igyekszik élni, immár csaknem 70 év óta, és untalan használja az értékes kifejezést. Neki minden értékes. Azt mondja, hogy értékes vagyok, és a rádió szolgálatunk is értékes. Ha ajándékokat kap, azok is értékesek, és azt mondja, hogy értékes időt töltött a barátaival, és értékes vacsorát fogyasztott velük. Ez a szó egy asszony kifejezés tárához tartozik, de figyeld meg, hogy most miként használja Simon Péter ez a robosztus, darabos halászember. Hitünk próbáiról beszélve említi az értékes szót, és amint majd látni fogjuk, 7-szer alkalmazza ezt a szót. A ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál. Miután az aranyat kibányásszák, olvasztó kemencébe helyezik. Nem azért, hogy elpusztítsák az aranyat, hanem azért, hogy megtisztítsák. Amikor az arany megolvad, a szennyeződés távozik belőle, és visszamarad a színarany. Később Péter alkalmazza ezt Urunk szenvedésével kapcsolatban is. Azt mondja, hogy megváltásban részesültünk, de nem ezüst vagy arany lefizetése által, hanem egy olyan kincs által, ami még ennél is sokkal értékesebb, vagyis Krisztus vére által. Amikor Isten próbát bocsát ránk ebben az időben, akkor a kemencébe helyez minket. Nem azért, hogy elpusztítson, vagy hogy megsebesítsen, hanem azért, mert tiszta aranyat akar, és ezt így éri el az életünkben. Ez fejleszti igazán a keresztény jellemet. A próba idején a szennyeződés távozik, és az értékes arany tűnik elő. Ez Isten módszere. Ez Isten iskolája. Korunkban nem sokszor hallunk ilyen tanítást. inkább azt tanítják, hogy önmagunkban tegyünk szert teljességre. Egyikünk sem tud tökéletessé válni a saját erejéből. Úgy járulhatunk Isten elé, mint bűnösök, és ő vált meg minket kegyelme által, Krisztus vére érdeméért. Aztán azt akarja, hogy Krisztus élete legyen nyilvánvalóvá bennünk. Ezt próbák által igyekszik megtanítani. Egyre közelebb von magához. A lelki nagykorúsághoz nem rövidíthetjük le az utat. Minden emberi próbálkozás és új módszer zsákutcába vezet. Egyedül csak hitünk próbája révén juthatunk igazi érettséghez, és ezt Isten küldi reánk. Jézus Krisztus megjelenésekor. Úgy vélem, hogy Jézus Krisztus megjelenésekor hálát adunk majd Istennek a próbáinkért. Valójában esetleg azt kívánjuk, hogy bárcsak még több próbán átmehettünk volna, mert amikor az ő jelenlétében leszünk, meglátjuk azok igazi értékét. Csak gondolj azokra a próbákra, amelyeken az apostolok átmentek. Simon Péter, amikor ezt a levelet írja, tudja, hogy a keresztre feszítés vár rá. Azt mondja, hogy a próbák előhozzák az aranyat, amikor megjelenünk Krisztus színe előtt. Erre kell nekünk is előre tekintenünk. Imádkozzunk! Uram, köszönöm, hogy felkészítesz az Úr Jézus Krisztus eljövetelének napjára. Add, hogy engedelmeskedjem neked mindenben. Ámen.
1: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald. Április 28-a. Szellemi vezetés. Hallgassatok, fiaim, az atyai intésre, és figyeljetek az okos tudományra. Példabeszédek könyve 4. fejezet 1. vers. A példabeszédek könyve 4. fejezetének 4 versében Salamon elmondja, hogyan kell az egyik nemzedéknek átadnia a jó tanácsot a következő generációnak. Elmondja, hogyan tanította őt az apja, utána pedig inti fiát, hogy hallgasson a jó és egészséges tanításra. Tanácsos, hogy a fiatalok minél több dolgot tanuljanak meg szüleiktől a gyakorlati életvitelt illetően. De szellemi téren épp oly fontos, hogy minden fiatal hívő keresztjénnek legyen szellemi atya, legyen valakie, akinek kérdéseket tehet fel, valaki, akiben bízhat, aki élettapasztalatokban gazdag, és aki problematikus helyzetekben tovább tudja segíteni őt. Ha valamelyik szülő ezt a feladatot be tudja tölteni, annál jobb. De ha nem, akkor keresni kell valaki mást. Istenfélő, érett hívőknek gyakorlati ismeretekből gazdag tárházuk van. Kétségkívül nekik is voltak bukásaik, de ők azokból értékes leckét tanultak meg, és azt is, hogyan lehet azokat legközelebb kikerülni. Idősebb keresztjének gyakran fölismerik a probléma olyan oldalát is, amelyre talán a fiatalok nem figyelnek. Az idősebbek megtanultak kiegyensúlyozottan gondolkodni és cselekedni. Egy bölcs Timóteus gondosan ápolja Pállal a kapcsolatot, hogy haszna legyen annak bölcsességéből és tapasztalataiból. Megpróbálja kikerülni a vereségeket és tévedéseket azzal, hogy előzőleg tanácsot kér olyan testvéreitől, akik már tapasztalatokat szereztek. Nem veti meg az idősebbeket, sőt, tiszteli őket, akik megharcolták a maguk harcát, és jó bizonságot szereztek maguknak. Az idősebb hívők általában nem erőltetik rá magukat a fiatalokra. Tudják, hogy a kéretlen tanácsot nem szívesen fogadja senki, de ha hozzájuk fordulnak, mindig hálásak azért, hogy tovább adhatják azokat a meglátásaikat, amelyek nekik segítségül szolgáltak útjukon. Ha tehát egy fiatal szexuális problémákkal küszködik, Vagy tudni akarja Isten akaratát a család alapítással kapcsolatban, vagy azt kérdezi önmagától, vajon nem hívja el őt Isten a misszióba? Esetleg anyagi ügyeivel kapcsolatban van segítségre szüksége, és mélyebb ima életre vágyik? Mindig jól teszi, ha szellemi vezetőt keres, aki a Szentírás fényében megvilágíthatja a kérdést. Az őszhaj alatt gyakran a bölcsességnek egész aranybányája rejtőzik. Miért tanuljunk keserves tapasztalatok alapján, amikor hasznunk lehet mások tapasztalataiból és bölcsességéből?

Kedves hallgatóink! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány címe 1428 Budapest, postafiók 4, e-mail címünk radio@mera.hu, honlapunk címe, ahol a mai és korábbi adásainkat meghallgathatják és letölthetik, www.mera.hu, telefonszámunk 0620 565 2840. Szeretettel búcsúzunk!

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Ugye emlékeznek, ott tartottunk, hogy a filiszteusok hosszas tanakodás után és nagyon-nagyon sok csapás után visszaküldték az Úr ládáját, és ott álltunk meg, hogy Bétsemesbe érkezett, mégpedig egy nagyon különös időpontban. Erre a múltkor nem tértünk ki, és mivel most a folytatáshoz ez elég lényeges lesz, szeretném, hogyha újraolvasnánk a történetet. Sámuel első könyve 6. fejezet 13. versétől olvasom. A bétsemesiek éppen búzát arattak a völgyben, föltekintettek, meglátták a ládát, és örvendeztek a láttára. Amikor az ember Bibliát olvas, nagyon hajlamos egy ilyen történeten, pláne egy ilyen megjegyzésen csak úgy átsurranni. Mennyi időt töltött a filiszteusoknál az Úr ládája? 7 teljes hónapot. Ám, bár Izrael fiai eközben lehet, hogy úgy gondolták, hogy elhagyta őket az Úr, hiszen a láda sincs meg, hosszú idő után a filiszteusoknak a legkevesebb erejük nem maradt arra, hogy Izrael fiait csanyargassák. 7 hónapon keresztül. Ki tudja, mióta nem volt egy rendes aratás. Ugye tetszenek emlékezni, már a Bírák könyvében is találkoztunk nem egyszer olyan megjegyzésekkel, például a Gedeon történeténél, hogy az ellenséges törzsek vetésnél, aratásnál megjelentek, és amit lehet, elvittek magukkal. A bétsemesieknek hatalmas örömük volt, egyébként az aratás az mindig nagy ünnep volt, szó szerint nép ünnepély, amit egy nagy hálaadó istentisztelettel illett lezárni. Egyébként, ha beletetszenek gondolni, Isten nem véletlen összekötötte az ő törvényével, összekötötte a pászka ünneppel, aztán később a tóra ünnepével, amit mi pünkösnek nevezünk, ezeket a dolgokat, és meg kellett emlékezni hálával arra, hogy Isten gondot viselt. Szóval a bétsemesiek éppen ünnepelnek. Együtt arat mindenki. És akkor egyszer csak a búzamező másik oldalán megjelenik az Isten látája. Megáldott az Úr, itt van közöttünk az Úr, és a bétsemesiek újonganak ennek. A léviták pedig levették az Úr ládáját, és a mellette levő ládékót, amelyben az aranyholmi volt, és rátették a nagy kőre. A bétsemesi emberek égő áldozatokat és véres áldozatokat mutattak be azon a napon az Úrnak, és amikor ezt látta a filiszteusok 5 városfejedelme, visszatértek Ekronba azon a napon. Tudják, rendkívül kíváncsi lennék arra, hogy mit mondtak a filiszteusok városfejedelmei, amikor Ekronba visszatértek. Mert hogy emlékeznek, ők szabták a feltételeket. Ők mondták azt, hogy gyakorlatilag egy teszt lesz, hogy merre fordulnak a tehenek, hogy az Isten ládája hazaindul-e egy új szekéren olyan tehenek vontatásával, amelyek soha korábban Járonban nem voltak. És ráadásul ott áll meg a Jehósua mezején, van olyan fordítás, éppen az elmúlt napokban találkoztam vele, ahol ezt a Jehósua mezejét Józsué mezejének nevezik, de hát az Úr Jézusnak a neve is ugyanez, tehát így is lehetne ejteni, a szabadításnak, a szabadítónak a mezején nagy örvendezés van, és ez a nagy örvendezés egyszer csak óriási csalódásba vált majd. De a filiszteus város fejedelmek csak az örvendezésig jutnak, és haza kell menni megmondani, hogy Izrael istene valóban Isten. Na de akkor a mi Istenünk kicsoda? Akkor a mi eddigi gondolkozásunk az helyes volt? És nem mondhatják azt, hogy Izrael istene csak Izraelben Isten, mint amit abban az időben gondoltak, hogy minden népnek megvan a maga istene, imádja, szolgálja a saját istenét, és el van ezzel az istenséggel, és kész. Ha valamelyik isten legyőzi a másikat, ez ilyenkor egy csatának a végeredményét is jelzi, hát akkor be kell hódolni annak az istenségnek. És szóval nem említi a Szentírás, hogy visszamennek, és azt mondanák, hogy emberek, az élő Isten bizonyított, és ha az élő Isten bizonyított, akkor a legfőbb ideje, hogy mi magunk is új döntésre jussunk. Mi sokszor úgy gondoljuk, hogy ha csodákat látnak az emberek, akkor hitre fognak jutni. Látnak csodákat az emberek? Én úgy gondolom, hogy igen. Hitre jutnak? Hát ez már meglehetősen kérdéses. Mert sokkal inkább úgy gondolom, hogy aki csodát lát, az megerősödhet a hitében, de nagy elvétve fordul elő, hogy csoda hatására valaki mélyen átgondolva az addigi Isten ismeretét, Isten szolgálatát, egy új meggyőződésre jutva azt mondja, hogy mindent felülvizsgálok. Egyébként Isten nem csodát ígért nekünk arra, hogy megtérésre hívjon, hanem az ő igéjét. És az Úr Jézus, amikor erről a témáról beszél, azt mondja a Lázár történetben, az Új Szövetség egy híres példázatában, ezt a szót adja Ábrahám szájába, aki halva a gazdag embernek a könyörgését a pokolból, hogy legalább Lázár hadd támadjon föl a halálból, mondja meg a rokonságnak, hogy nehogy ide kerüljenek, hogy változtassanak az útokon. És mit is mond Ábrahám? Van Mózes, vannak proféták. Ha ő nekik nem hisznek, magyarul az Isten igéjének nem hisznek, akkor az se segít rajtuk, ha valaki föltámad a halálból. És az az igazság, hogy a kereszténység központi üzenetében is az van, hogy egy csoda történt. Krisztus feltámadt. Tanúk voltak. Pál apostol egész hosszú sort sorol a tanúknak a személyéről. De az emberek képesek voltak tagadni a csodát, megváltoztatni a történetet, esetleg megzsarolni azokat, akik az igazságot tudták, bármit, de hitre jutni csak azok jutottak, akik az igének hittek. Miért fontos ez? Hát azért, mert mindjárt ott tartunk, hogy hittek-e a bétsemesiek. Tessék csak hallgatni. De megverte az Úr a bétsemesi embereket, mert belenéztek az Úr ládájába. Mindjárt fogom folytatni, de az az igazság, itt muszáj megállni. A kíváncsiság az ember ősi velejárója. Az lehet, de a gyermekeinket is arra tanítjuk, hogy ezt a kíváncsiságot valamilyen módon próbálják meg szabályozni és korlátozni. Tessék mondani, a bétsemesi emberek nem tudták, hogy az Úr ládája szent? Dehogy nem. Mi a bizonyíték? Hát, hogy amikor megállnak a tehenek a ládával, akkor nem mernek hozzányúlni, léviták veszik le a szekérről, egyébként ott Isten nagyon kegyelmes, mert nem gondolom, hogy Bécsemesben ládaőrző léviták lettek volna, akik erre voltak fölhatalmazva, de az Úr tudta nagyon jól, hogy ez most egy rendkívüli helyzet. És az Úr a rendkívüli helyzetekben rendkívüli kegyelmet tud gyakorolni és adni. De aztán, amikor a népünnepély túlszalad, és az emberek úgy gondolják, hogy ha mi ilyen kiváltságos helyzetbe kerültünk, hogy itt van ez a láda, hát akkor nézzük meg már magunknak. Hát mondják, hogy benne van a szövetség két kőtáblája, meg Áron kivirágzott vesszeje. Félre ne értse senki, nehogy gúnyolódásnak vegyék. De milyen gyerekes dolog megnézni már, hogy vajon a korsó manna nem romlott még meg? Meg a kivirágzott vesszeje Áronnak még mindig virágzik? Az Istennek a becsben tartása, az Istennek a tisztelete nagyon sok ember számára egyébként ma is ugyanígy van. Vajon tudunk-e különbséget tenni szent és közönséges között? És cselekedetekben ez bármilyen módon megnyilvánul? Láttam valakit hitvalló keresztséget végrehajtani, és maga ez a cselekmény pontosan úgy történt, mintha valaki játszott volna a strandon a gyermekeivel. Rettenetes volt végignézni. Na de hát mit is kellett volna átélni? Hát azt, hogy nem tudjátok, hogy mi, akik megkereszteltettünk Krisztus Jézus halálába merítettünk bele? Ezt jelképezi. És hogyha ebből mi tréfát csinálunk, vagy kifigurázzuk, akkor visszájára fordul az üzenet. Az úrvacsorához járulás. Lehet-e úgy bánni ezekkel a dolgokkal, mint közönséges dolgokkal? Visszájára fordítja a dolgokat. És az úr pontosan azt akarta, hogy a bécsi emberek tanulják meg, hogy van szent, és van az élő Isten neve, amit tisztelni kell, és személye, és van, amivel nem lehet játszani. A bécsemesiek megtanulták. Na most, amit én most mondtam, azt jó lesz idézőjelbe tenni. Tessék csak hallgatni. Azért azt mondták a bécsemesiek, ki állhat meg az Úrnak, ennek a Szent Istennek a színe előtt? És hova kerüljön innen a láda? Rengeteget vajuttam azzal, hogy ezt szabad-e egyáltalán szóba hoznom, de muszáj elmondanom. Ki állhat meg a Szent Isten előtt? Ez egy fantasztikus kérdés. Itt jöhetne egy megbánhatatlan megtérés. És mi jön helyette? Mivel nem tudunk megállni a Szent Isten előtt, szabaduljunk meg tőle. Küldjük el a szomszédba. Meg is teszik, tessék csak nézni. Követeket küldtek azért Kirját Jeárim lakosaihoz ezzel az üzenettel. A filiszteusok visszaküldték az úr ládáját, jöjjetek és vigyétek magatokhoz. És ettől az embernek déjà vu érzése támad. Mármint, hogy ez mintha már megtörtént volna. Csak az a baj, hogy ez a filiszteusoknál történt meg. Mert hogy azt mondták a gátiak, hogy el kéne innen vinni Asdódba. Mert hát itt elég nagy és sok bajt okozott már a jelenléte. Aztán Asdódból küldjük tovább, és ugye hát Ekronnál ér véget, megy végig a filiszteusok 5 város fejedelemségein, és mindenütt egy idő után úgy gondolják, hogy jó lesz tőle megszabadulni. Na de hát, a saját területén, a saját népe között lehet az a sorsa az élő Istennek, hogy jó lesz tőle megszabadulni? Ma az újszövetségi gyülekezetben lehet az a sorsa az Úr Jézus Krisztusnak, hogy jó lesz tőle megszabadulni? És lehet, hogy valaki azt mondja, hogy kérem, ez lehetetlen, ez az ige hirdető egy kicsit belelovalta magát a dolgokba, csak az a probléma, hogy az első század 70-es éveiben íródott jelenések könyvében a laodíciai gyülekezetről már azt mondja az úr, hogy langyos vagy, se forró, se hideg, és aztán elkezdi mondani az úr a dolgokat, hogy mit gondol a gyülekezet magáról, és hogy látszik ez a mennyből, és a kettő tökéletesen szöges ellentétben van egymással, és amikor ennek a végére az Úr elér, azt mondja ennek a gyülekezetnek, azt tanácsolom neked, térj meg! Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek, és ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Tessék mondani! Aki az ajtó előtt áll és zörget, az kint van, vagy bent van? És hogy került úgy ki, hogy a gyülekezet azt hiszi, hogy ő Isten tiszteleten őt ünnepli, őt imádja, neki énekel, neki hoz ajándékot, amikor adományt ad. Úrvacsoráztak a laodíceai gyülekezetben? Mit tetszik gondolni? Biztos. Gyakorolták a mindennapi keresztény dolgokat sok szempontból? Igen, de hogy? Az Úr Jézus nem azt mondja róluk, hogy hátat fordítottak, akkor hidegek lennének. Hát olyan langyos módon. És itt vannak a bécsemesiek, akik felül kéne, hogy vizsgálják a szívüket, és nem felül vizsgálják a szívüket, hanem olyan langyos módon azt mondják, ki állhat meg az Úr színe előtt. De ezzel mi nem is szeretnénk fejünket törni tovább. Küldjük Kirját Jeárimba. És elmentek a Kirját Jeárimiak, elvitték az úr ládáját, és bevitték Abinádáb házába, a magaslatra. Fiát, Eleázárt pedig fölszentelték, hogy őrizze az úr ládáját. Innen tudjuk, hogy Abinádáb és a fia minden bizonnyal papi család kellett, hogy legyen. A nevek is erről árulkodnak egyébként. És attól a naptól fogva, hogy a láda Kirjat Jeárimban volt sok idő, mégpedig 20 esztendő telt el, és Izrael egész háza sóhajtozott az Úr után. Bocsánat a kérdésért. Én többször megnéztem a térképet. Kirjat Jeárim, minthogyha az akkor Izrael területén lenne. Most itt van az Úr, vagy nincs az Úr? Aztán az jutott eszembe, hogy és miért nem vitték vissza az Úr ládáját Silóba? Na hát erre őket kéne válaszra bírni valahogy, mert nem tudok rá válaszolni. Mint ahogy azt se tudom megmondani, hogy Sámuel, aki közben felnőtt férfi lett, és Izraelnek a bírája lett, miért nem törte magát azon, hogy visszakerüljön az a láda Silóba? Talán azért, ami ezek után következik? Hogy eljusson a nép addig 20 röpke esztendő alatt, hogy végre sóvárognak az Úr után? Mint hogyha Sámuel tudta volna, hogy egy dolog az, hogy megvan-e a mindennapi áldozat, a másik dolog, hogy följárunk-e évente egyszer, kétszer, háromszor, vagy mit tudom én, 22-szer, teljesen mindegy, az Isten színe elé, de ezt teszi a lábunk, teszi a kezünk, mondja a szánk, úgy csinálunk, mintha, a valóság azonban az, hogy rendkívül messze vagyunk az Úrtól. 20 év várakozás. Nagyon egyszerű a helyzet, kedves hallgatóm. Tessen már visszaszámolni 20 évet abból az életkorból, ahány éves tetszik lenni. Lehet, hogy van olyan hallgató, aki azt mondja, hogy hát 20 évvel ezelőtt nem tudok visszaszámolni, hát nem is éltem. Vagy egészen gyerekcipőben jártam még. Én az igehirdető azt kell, hogy mondjam, hogy 20 évvel ezelőtt, mintha fiatalabb lettem volna. És ez nem tréfa, ez nem azt jelenti, hogy visszaszámolva tudom pontosan, hogy akkor 43 voltam, most meg 63 vagyok, mert ez nagyon egyszerű matematika, csak azt is tudom, hogy akkor mit tudtam elvégezni, mit bírtam fizikailag, meg most mi vagyok. Az Istennek van ideje, de Izrael sokatszor játsza el, minthogyha nekik is úgy lenne, közben hányan hajtották örök álomra a fejüket. Közben generációváltás történik szép csendesen. Hiszen aki akkor gyermek volt, most felnőtt, és már talán neki van gyereke. Aki akkor szülő volt, most már talán nagypapa, nagymama korban van. És jönnek az unokák, és kiről kell nekik beszélni? Elmondani azt, hogy 20 éve visszajött a láda a filiszteusoktól, halleluja, halleluja, most már van szövetségládánk megint. És ez mit fog tenni? És van urunk? Van, aki itt él velünk, van, aki együtt lakozik velünk, van, aki, bocsánat az új szövetségi áthallásért, aki belépett a mi lelki házunkba, leült az asztalunkhoz, és velünk vacsorált, közösségben van velünk, és aki föloldozott minket a lelki terhektől, aki bocsánatot adott, akitől átélhettük a kegyelmet. 20 év. Akkor azt mondta Sámuel Izrael egész házának, ha tiszta szívből akartok megtérni az Úrhoz, akkor távolítsátok el magatok közül az idegen isteneket és az astartékat. Ragaszkodjatok szívből az Úrhoz, egyedül neki szolgáljatok, akkor majd megment benneteket a filiszteusok kezéből. Ez a sóvárgás. Ez olyan furcsa sóvárgás, nem? De jó lenne újra az Úrral élni. És közben ott van a házi bálvány. És ráadásul nagyon-nagyon melbevágó, mintha a ma emberének címezte volna ezt annak idején Sámuel, de hát az ember az gyakorlatilag mindig ugyanolyan, ezt kénytelen vagyok újra és újra elmondani. Távolítsátok el a bálványokat és az astartékat. A szerelem istennőjét miért emlegetik külön? Talán azért, mert Izrael fiainak az élete szexcentrikussá vált. Ezt tanulták meg a környező népektől, ezt vették át, és ebbe fulladnak szép csendesen bele. Valamikor Sodoma és Gomora erre ment rá. Amikor Isten ítéletet hirdetett ezen az egész területen, az egyik legfontosabb probléma ez volt. Isten jót teremtett akkor, amikor a szexualitást adta, de nem akarta, hogy Isten legyen. Nem akarta, hogy ez legyen az embereknek az egyetlen és központi témája. És a mai ember, mintha ugyanide kezdene eljutni. Sokszor megdöbbenünk azon,
3: hogy magukat vallásosnak nevező fiatalok is a mesterséges intelligencia segítségével bármikor megtréfálják egymást mindenféle ilyen szexjelenetes videókészítésekkel. Milyen mosolyogtató. Ma úgyis mindenki erre indul, ezt keresi, ezt akarja. És Sámuel néven nevezi, mint amikor késsel vágnak bele a gennyes fekébe. Most menjetek szépen haza. Ha ti komolyan meg akartok térni, akkor térjetek meg. De akkor ne mondogassátok, siránkozva, hogy vágyódunk az Úr után. Akkor ki kell rakni a bálványokat. Nem tudom, észrevesszük-e, évszázadokat repülünk vissza, és Sámuel, mintha újra mondaná Józsué beszédét.
2: Akkor eltávolították Izrael fiai a baálokat és az astartékat,
3: és egyedül az Urat szolgálták. Nagyon ritkán adatik meg, hogy azt mondhassuk a Szentírásban, hogy jött egy olyan generáció, aki sóvárgott az Úr után, az Úr kőkeményen rá mutatott arra a pontra, ahol a legnagyobb baj van, bűnbánatra jutottak, és nem az Úrral, és nem a prófétával, és nem egymással fordultak szembe, hanem önmagukat alázták meg, és elindultak az Úrra. Egy új úton. Na ez a megtérés. Minden más mese. Tessék mondani, a mai ember számára van-e, létezhet-e más kimenekedési út, mint valami hasonló? Hiányzik az Úr jelenléte? Rendkívüli módon. Sóvárgunk utána? Állítólag egyre több fiatal keresi a templomokat. Hát akkor térjünk meg! De akkor kezdjük úgy, ahogy kezdeni kell. Távolítsuk el az idegenisteneket, az amuletjeinket, az ideológiáinkat, a filozófiáinkat, mindent, amit Istenné tettünk, és keressük az Urat, amíg megtalálható. És hívjuk segítségül, amíg közel van. Mert Krisztus Jézus tegnap, ma, és mind örökké ugyanaz.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és őszintén remélem, hogy a Bibliaóra, ahol munkatársaim is jelen vannak természetesen, és együtt hallgattuk Isten igéjét, áldást fog hozni mindenki számára. Tudom, hogy a téma szokás szerint nem könnyű, de azért veszük elő ezeket a nem könnyű témákat, mert bár időben több ezer évet repülünk vissza a történelemben, ez több mint 3000 év, majdnem 3100 év távlatában van, de ugyanakkor a szívünk, a gondolataink ugyanolyan kísértésekkel vívnak és harcolnak, mint annak az időnek az emberei. Remélem, hogy a hozzászólások megerősítik az üzenetet, amit kaptunk az Úrtól. Már is szeretném adni a szót az első hozzászólónak.
1: Ott szeretném kezdeni, amikor arról volt szó, hogy Isten nem adja másnak a dicsőségét, és amikor Izrael fiai, mondjuk úgy, hogy a ládát megszentségtelenítették azzal, hogy belenéztek, talán mi ezt nem is késő újszövetségi korban élő emberek, nem is értjük ezt teljesen, vagy nem is gondoljuk azt, hogy az mi lett volna akkor a bűn, de hát ott tudjuk azt, hogy Isten a Fridládának a kezelését, vagy a használatát, vagy a vele való bánás módot azt nagyon precízen előírta, és hát láthatjuk mind a filiszteusoknál, mind a Izrael népénél, hogy mi lett a következménye annak, amikor hát az Isten dolgait megszentségtelenítették. És ugyanígy eszembe jutott az is, amikor egy király, Belsazár királyról azt olvassuk, hogy elővette azokat a aranyedényeket, amiket elhoztak a babiloniak az Úr templomából. Ez néhány száz évvel később történt, és azokból ivott főrangú embereivel együtt, és akkor megjelent az Isten keze, és ott is ítéletet hirdetett. És láthatjuk azt is, hogy amikor a késői jeruzsálemi templomot megszentségtelenítették azzal, hogy árultak és kufárkodtak, maga az Úr Jézus ment be és fölborogatta az árusoknak az asztalait, és láthatjuk, hogy Isten milyen hatalmasan közbelép akkor, amikor hát úgy látjuk, hogy megszentségtelenítésre kerülnek az ő dolgai, és elgondolkoztam a magunk életében, hogy a gyülekezeteinkben, ahogy szó is volt az ige hirdetésben, hogy bár a gyülekezetünk Istenháza sok embertől hallottam, hogy hát nem az a lényeg, hogy az imaházban mi történik, nem az a lényeg, hogy egy templomban, hanem a szívünk az Istennek a temploma, és hát az a lényeg, nem is fontos az. De valahol ezek fontos dolgok. Én úgy látom, hogy viszonyulunk az Isten házához, hogy viszonyulunk az Isten templomához. És úgy gondolom, hogy nagyon is jelentősége van, hogy viszonyulunk az Isten szentségéhez a magunk életében. Mert van rá igei példa arra, hogy Isten nem adja másnak az ő dicsőségét.
2: Betsemes kapott ugye egy hatalmas ajándékot, vagy hatalmas lehetőséget, ami pedig az volt, hogy a Fridláda az hozzájuk érkezett meg. És ők ugye ünnepeltek is, nagyon boldogak voltak, hiszen visszakapták az istenüket, úgymond. Viszont nem kezelték helyén, és ennek meg lett a következménye. Viszont amikor a következmény az megtörtént, akkor a problémakezelés az nem az volt, hogy böjtöltek, vagy megbékítették volna valahogy az Istent, hanem megfogták, és lényegében lepasszolták máshova a Fridládát, mert hogy mint valami bálványt, hogy ez nem a mi felelősségünk, oldjátok meg ti. És igazából a hozzáállásuk ez alatt a fél év alatt igazából semmit nem változott, ugyanis az előtt is úgy kezelték a szövetség ládát, mint valami bálványt, és úgy kezelték az Istent, mint valami szolgát, és ezután is ugyanúgy kezelték, hogy itt van, tessék, vigyétek, mert azzal, hogy én ezt elviszem a másik városba, megoldódik a problémám vele.
3: Én is a bécsemesiek reakcióján gondolkodtam, nagyon elhangzott a prédikációban, hogy hát akkor szabaduljunk meg az Istentől. És ennek kapcsán nem csak olyan történetek jutottak eszembe, én ugyan nem éltem még annyit, mint az igehirdető, de sajnos már többször láttam olyat, hogy akár egy-egy lelkészt, aki tényleg az Isten igéjét hirdette, leváltottak, de eszembe jutott egy számomra nagyon kedves néni, aki azóta már az Úrnál van. De ő átélte azt, hogy a második világháború kapcsán az ő édesapját és a családjukat kizárta egy gyülekezet, mert hogy nem léptek be a Hitlerjugendbe, és mivel hogy nem értették meg az idők szavát, mondta a gyülekezet, mert az édesapja ragaszkodni akart Isten igéjéhez, és úgy nevelte a gyermekeit is, hogy ragaszkodjanak Isten igéjéhez, a gyülekezet reakciója az volt, hogy hát akkor szabaduljunk meg tőlük. És hogy vajon a mi közösségeinkbe magunknak keresünk tanítókat, vagy tényleg Isten igéjével a kezünkbe azt figyeljük, hogy ki az, aki valóban ragaszkodni akar az ő igéjéhez.
4: Hát nekem a kíváncsiság indította el a gondolataimat, mert ugye a ládába tekintés az tulajdonképpen egy kíváncsiság volt, és ez az emberekre mindig jellemző volt, és már az Édenben is. Mert a kíváncsiságból aztán következik az, hogy én mindent tudni akarok, kíváncsi vagyok mindenre, de ugye vannak határok, amiket Isten nagyon erőteljesen megszabott már az Édenben is, de attól kezdve is mindig megvoltak a határok. De az ember, aki teremtmény, feszegeti a határokat, mert olyanok akarunk lenni, mint az Isten minden titkok tudói. Tehát először ez jutott eszembe. A másik pedig az, hogy el kell azon gondolkozni mindegyikünknek, akik hallottuk ezt az ige hirdetést, hogy kik is azok az idegen istenek a saját, a mi, vagy a körülöttünk lévő és általunk ismert emberek életében. Mindenkinek más. Vannak úgynevezett ártalmatlan bálványok, ártalmatlan istenek. Rengeteg olyan dolog van a mai világban, a felvilágosult, a nagyon-nagyon felvilágosult emberek körében, hogy olyan nevetséges, gyermekes bálványokhoz ragaszkodnak, és szinte betegesen, ami hát tényleg felveti azt a kérdést, hogy akkor hogy van, amikor az ész van a trónon, akkor közben pedig mégis ez történik. És igen, Józsué híres mondása, amit nagyon sokat idézünk, hogy én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk, hogy jó lenne ezt megvizsgálni, hogy ez a saját életünkben, akik magunkat hívőknek tartjuk, és az Úr követőinek, hogy ez valóban így van-e, vagy pedig mi is elmentünk abba az irányba, hogy a szokások, a hagyományok és az elvárások befolyásolják az életünket.
5: Engem én nagyon elgondolkodtat az a kérdés, és bizonyos mértékben szomorkodom is fölötte, mennyi időt bír ki Isten népe, vagy a hívő ember, hogy félreteszi Istent, az Úr Jézust, azaz félreteszi az igét. Látjuk a mai történetből is, hogy milyen problémát jelent, amikor hosszú-hosszú éveken vagy hónapokon keresztül nincs ott Isten az ő népe között. Eszembe jutott egy másik történet az Ószövetségből, Jósiás királynak az élete. Őnek a 18. évében volt az az eset, amikor A templom felújítást végezték, hogy találtak a templomba egy könyvet, és nem tudták, hogy mi az. És alapjában mivel nem csodálkoztam, mikor ezt a történetet olvastam, hiszen az ő édesapja Manassé 55 évig uralkodott, aki félretette, és ő neki nem kellett Isten, és ugye még ehhez hozzájön a 18 év Jósiásnak az uralkodásából, az több mint 70 év, és már nem ismerték föl, még azok sem, akik megtalálták a könyvet, hogy mit találtak meg, és ugye kiderül, Hulda próféta asszony azt elmondta, hogy Isten igéjét találták meg, a törvénykönyvet. És milyen pozitív változás történt a király életében, a nép életében, és ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés kell, hogy legyen a hív ember életében. Tehát mennyit bírok ki én a közösség nélkül? És eszembe jutott, én úgy tartom, és én mindig azt mondtam, hogy a legfontosabb dolog az életemben a Bibliával való együttlét, az eltöltött idő, a Biblia olvasás, annak a tanulmányozása, a gyülekezet, a közösség, az Úr Jézussal való, ilyen formán való együttlét, mert enélkül én úgy gondolom, ma különösen lehetetlenség megállni a hitben és Krisztusi életet élni. Én szeretnék bátorítani mindenkit, hogy ne tegyük félre a Bibliát, se az Úr Jézust, vállaljuk ezt a közösséget, nagyon-nagyon sok áldás van benne.
6: Én egy kicsit visszatérnék a bécsemesiekhez, mert elgondolkodtam rajta, hogy ők mennyi mindent jól csináltak. Erről még keveset beszéltünk. Gellért egy-két szót említett az elején. Tehát nagyon jó, hogy ők örültek Isten ládája visszaérkezésének. Azt is nagyon jól csinálták, hogy kerestek lévitákat, akik levették a szekérről. Az is nagyon-nagyon jó volt, hogy áldozatot mutattak be Istennek. Mert hogy ez egy fantasztikus dolog volt, és isteni a dicsőség. Tehát nagyon-nagyon sok mindent jól csináltak, az örömünnep is indokolt volt. Hát a legvégén egy kicsi probléma csúszott be. És én elgondolkodtam azon, hogy mennyire így van ez a mi életünkben is, hogy nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy ha ezt is jól csináltuk, azt is jól csináltuk, abban is Isten törvénye szerint éltünk, hát akkor már, ha van egy kis mini hiány, hát azt csak elnézi Isten. Egy konkrét példa is eszembe jutott, ez nem mini hiány lesz, de hogy ez a lelkület, ez a kicsit kufár lelkület bennünk van, megtért egy alkoholista testvér, hát akkor még nem volt testvér, szóval nagyon mély alkoholizmusból tért meg, és örült az egész gyülekezet, hogy megszabadult, és tényleg letette az alkoholt. Ezt a területet Isten kezébe tette le, a gyülekezet tagja lett, stb. És sok év elteltével, hát egyszer kibukott, hogy hát a feleségéhez azért annyira nem hűséges. És amikor ez a téma előkerült, és hát beszélgetésre került a sor, akkor felháborodva annyit mondott, hogy én annyi mindent megtettem már Isten törvényéből, hát csak nem várja tőlem, hogy még ezt is. Ez lehet, hogy megmosolyogjuk, de azért sokszor ez a lelkület van bennünk. Mondom, ez egy kirívó példa volt, hogy én engedelmeskedtem Istennek ebben is, abban is. Ja, hogy mondjuk egy kicsit az üzletet úgy csinálom, hogy jól sikerüljön, tehát mert a mai világban. Vagy sok mindent megcsinálom, de hát diákként azért időnként kell valami segédeszköz is, hogy minden vizsga tökéletes legyen, és még sorolhatnám. Tehát vannak olyan dolgok, amiket olyan bocsánatos bűnnek tekintünk, mert az nem olyan nagy dolog, kinek ártok vele, és még sorolhatnám. Vagy mondjuk a falánkság bűne, vagy amikor kétértelmű vicceket mesélünk. Tehát azért vannak ilyen jobban elfogadott dolgaink, és eszembe jutott az az ige is, hogy aki mindvégig kitart, és mindenben, és nem válogatva Isten törvényében, mert aki egy ellenvét olvassuk, az az egész megszegte, az egész parancsolatot megszegte. Tehát aki mindvégig kitart, és én hozzáteszem, és mindenben igyekszik, az üdvözül. Tehát Isten törvényében nem lehet válogatnunk, és nem lehet azt mondanunk, hogy hát ez már nem annyira lényeges, hát már annyi mindent jól csináltam, hanem törekednünk kell, mégpedig életünk végéig.
7: Sok olyan közösség van, ami arra épít, hogy valamilyen módon várja Isten megjelenését, vagy hogy Isten hatalmának, az ő lényének megnyilvánulását, és amikor ez megtörténik, akkor csodálkoznak, és hogy nem értik, hogy miért van, mi hogyan van, mi az, amit Isten valójában szeretne tőlük. És amit ebben a történetben is láttunk, hogy ha ezt megpróbáljuk lefordítani, akkor azon kell elgondolkodni, hogy mitől függ Isten tisztelete. Hogy Isten szentsége az-e, amit mi szeretnénk szem előtt tartani, vagy mi akarjuk meghatározni azt, hogy milyen módon szenteljük meg Istent, milyen módon adunk neki valamiféle fajta dicsőséget. Tehát amikor a mi emberi tetteink, szavaink, a liturgia, hogy azt mondjuk, hogy az valami, és hogy azáltal szenteljük meg

0: vagy ameddig jó nekünk, akkor jó nekünk, hanem akkor nem, így csavarjuk, úgy csavarjuk, hogy ez egy veszélyes dolog, és a mai világban nyilvánvalóan nem annyira veszélyes, mint akkor, hogy hozzáérünk a Fried ládához, és meghalunk, vagy beletekintünk, és akkor elpusztul egy egész közösség, de ezzel nem is szabad visszaélni. És azt látom, tapasztalom, hogy sokan ezt túl lazán veszik. Ha nem is pusztulnak el azonnal, akkor jó, hát akkor ezt is szabad, azt is szabad, ezt sem kell komolyan venni, azt sem kell komolyan venni, miközben Isten szentsége az nem változott meg. 3-4 ezer évvel ezelőtt ugyanolyan volt Isten szentsége, mint ma. És ő szent és tiszta. És nem mi fogjuk meghatározni azt, hogy hogyan közelítjük meg, hogy ezt hogyan értékeljük, hogyan gyakoroljuk a mindennapokban. Ezt komolyan kell venni, hogy alázattal ráfigyelve kell közelítenünk, és ráfigyelve is az ő szentségét szem előtt tartva kell mindenféle fajta liturgiát, minden dolgot elvégeznünk, miközben Jézus Krisztus által üdvösségünk van, és kegyelmet kaptunk, de ez nem jogosít fel minket arra, hogy ne vegyük komolyan az Atya Isten tiszteletét.
1: A filiszteusoktól az 5 nagy főnök hazamegy, és azt hallottuk, hogy mégse történik semmi, pedig hát ami közöttük történt, az igen-igen predesztinálta volna a teljes filiszteus csapatot, hogy változás történjen az életben. És ugye eszembe jutott, hogy talán rájuk is igaz az, ami a ma emberére nagyon, hogy a megszokás, meg az emlékek, meg a múlt, meg már az őseink is így csinálták, kezdetű mondatok azok, milyen szinten akadályoznak meg bennünket, vagy az emberek nagy részét a megtérésben. És direkt hangoztattam azt, hogy minket, vagy bennünket a megtérésben, hiszen nem arról kell nekünk beszélgetni ma, hogy hát ilyen a világ, vagy olyan a világ, és ugyanúgy, mint hogy a filiszteusok is tudták, az Isten dolgait szinte fillére pontosan elmondták, mi történt Izrael népével Egyiptomtól kezdve. Miért? Nálunk nem ugyanígy van. Történt a mi nemzetünk életében is egy reformáció. A reformáció nem egy teljes változást akart volna, és hányan álltak ellene a mi nem így szoktuk kezdeti mondattam miatt, és lett ennek véres következménye. És igen, úgy gondolom, hogy valóban a mi kis Istenünket, azt nem ilyen nagy dolgokban kell keresnem, mi otthon van, hanem sokszor talán a megrögzött, megszokott dolgaink azok, amik el tudnak tántorítani attól, hogy bár óriási vágyódás van az emberek szívébe Isten után, de tenni is kéne valamit, és ahhoz, hogy ezt kidobáljuk, vagy másképp legyen, hát talán inkább már nem csapnánk bele, mert azért az nyűgös, meg fárasztó. A másik dolog viszont, ami számomra megdöbbentő, és nem is nagyon értem, miért kellett Sámuelnek kispadozni 20 évet. Hát ez olyan, mintha most én csinálnék egy valamilyen fantasztikus foci meccset, és a legjobbjaimat azt úgy döntenék, hogy ti pihentek, és majd amikor már nagyon nagy a baj, akkor jön a becserélés. Érthetetlen, hiszen Sámuel ráadásul olyan kötődésben van, nem csak a Jóistennel, a Frigyládával is, ott alszik a Frigyláda mellett. Bizonyára benne is volt egy óriási vágyódás, hogy fizikálisan is újra hagy találkozzanak. És tényleg érthetetlen, de valahogy azt is tudomásul kell venni, amit a Jóisten sokszor mondott már el, hogy az én utaim, nem a ti utaitok, hogy a Jóistennek ez a 20 év, ez tényleg egy pillanatnyi idő, viszont sokszor az időt felhasználja arra, hogy a számunkra esetleg érdekes és nagy tudású embereket is pihenteti, bennünket pedig belekerget egy olyan vágyódásba, ahol eljutunk oda, hogy nem lesz visszaút. Ahol tényleg át kell azt gondolni, hogy jó lesz végre otthonról kidobálni mindent. Nem csak egy-két dolgot, tényleg mindent.
2: Még fiatal vagyok, nem voltak messze a suliban töltött évek és a sikeres vizsgák, vagy azok az események, amiket sokat imádkoztunk,

0: hogy sikerüljön, vagy esküvők, amik egy örömünnepek, és én is sokat gondolkodtam azon, mint minden fiatal, hogy vajon mennyire lehet örülni, és meddig lehet elmenni. És ez a történet a legjobb példa arra, hogy örülni lehet, de soha nem lehet eljutni arra a szintre, amit már egyértelműen bűnnek és istengyalázásnak lehet nevezni.
1: Anikó említette, hogy a bétsebesiek sok mindent jól csináltak. Ugye ezen nagyon elgondolkodtam, és eszembe jutott, hogy a lódiciaiak is sok mindent jót csináltak. Elmondja Jézus, hogy milyen csodálatos a közösség kívülről. És mégis Jézusnak könyörgzik-e, hogy engedjetek már be. Az ajtó előtt állok és zörgetek. Mi történt Bétsemesbe? A kultikus szokásokat végigvezették, aztán eddig volt, Isten tovább nem kell. Mi lett volna a megoldás? Ami Jákob életében megoldás volt, amikor tusakodik az angyallal a jobbok revénél, és az angyal el akar menni, akkor átfogja, és azt mondja, hogy nem engedlek el, még meg nem áldozz engem. Hát, ha egyszer visszakapták a fédrádával az Isten jelenlétét, mi lett volna a megoldás? Halleluja, dicsőség az Istennek, és nem engedünk el többé. Ha szabad még, akkor szólok arról, hogy elhangzott az ige hirdetésbe a csoda. Hogy sokan a csodára építenek. Milyen is a csodahit? Azt mondja Jézus, a csodákat nem láttok, nem hisztek. Én nagyon röviden két csodát szerették elmondani. Mind a kettő 1961-ben történt, én katona voltam. Amikor kiengedtek szabadságra, eljöttem Budapestre, Balassagyarmatról, és egy keddeste volt, és imóról volt Újpesten. Lehet, hogy már elmondtam, a Nagy Károly testvér. Nek nem volt szabad prédikálni az imórán, ott az asztal mellé állt, és onnan beszélt, és azt mondta, hogy testvérek, nálunk Erdélyben csoda történt. Térnek meg a hívők. És azt hiszem, erre a csodára nagy szükség lenne. A másik ugyanebben az évben, talán két hónappal később meghalt az apai nagyapám, a lelkipásztor. És a temetésére szintén elengedtek, és a körzet, nem mondok se falu nevet, semmit, a körzeti lelkipásztor, hogy temette a nagyapámat, utána este evangelizált a mi falunkba. És az evangelizálás közben elmondta, hogy mi történt abban a gyülekezetben, ahol ő lelkipásztor. A klinikai halál állapotába került egy néni. És a gyülekezet nagy összefogással, sírással elkezdett imádkozni a néniért, és a néni felébredt. És azt mondja a néni, hogy ott mindenki előtt, azért engedtek engem ide-vissza, nehéz elmondani, hogy elmondjam nektek, ez a gyülekezet ennyi tagú, de nem mondom a számot, a két kezemen meg tudom számolni, hogy hányan igazán hívők. És akkor elindult abba a gyülekezetbe egy nagy bűnbánat, megtérés, sok bőttel, imádkozással és könnyel, és helyreállt a gyülekezet. Na, ez a csoda.
2: Elgondolkodtam a bétsemesiek válaszán, hogy meg kell szabadulni a frigyládától, és hogy ez a probléma nem csak akkor volt, hanem ez mai nap is nagyon sokszor így van, és itt visszatérnék a Naomi gondolatához is, hogy ez a történelem során sokszor ismétlődött. Ő mondott példát is, én pedig szeretnék a jelenről beszélni. Ha nem is úgy, hogy azt mondjuk, hogy Istentől akarunk megszabadulni, hanem azoktól, akik talán túlságosan komolyan veszik a hitet. Elgondolkodtam azon, hogy ezt a kommunizmus alatt azért meghagytuk a kommunistáknak, ezt a munkát, mert egyik lelkészt pakolták ide, a másikat oda, ha túlságosan sokan tértek meg a gyülekezetébe, vagy a fiatal, hát pláne ha a fiatalok is, akkor az olyan főben járó bűn volt, hogy attól nagyon gyorsan meg kellett szabadulni. És helyezték valami olyan helyre, ahol úgy gondolták, hogy nem fog ártani, mármint az ő ideológiájuknak, nem az Úr ügyének. És ugye Naomi említett egy családi példát is a történelemből, de én elgondolkodtam azon, hogy Azért most ezt sokkal finomabban csináljuk. Mondjuk vegyünk egy ifjúságot. Van egy-két igazán az úrral járó fiatal, lehet, hogy nem küldjük el, csak hát kiközösítjük. És ezt nem így levegőből mondom, hanem sajnos láttam rá példákat. Mert nem jó, hogy annyira úgymond kilóg a sorból. Mert nekünk az a jó, hogyha mindenki olyan, mint mi vagyunk, és nem tűnik föl az, hogy hát máshogy is lehetne. Vagy ezt ugyanígy lehet testvérek, felnőttek között is megtenni. Tehát mi nagyon tudjuk éreztetni a másikkal, hogy nem tartozik közénk, mert nem olyan, mint mi. Csak az a gond, hogy nem mi fogjuk a végelszámolást elintézni, hanem Isten fogja nézni. És ugye van az a példázat az Úr Jézusnak, amikor a bal keze felől állóknak azt mondja, hogy távozzatok, mert nem ismerlek benneteket. Az örök kárhozatra kell, hogy menjetek. És azok mondják, hogy de hát nem a te nevedben tettük ezt, azt, amaszt, nagy és szent dolgokat, és a te nevedben prédikáltunk, és azt fogja mondani, hogy nem ismerlek benneteket. Tehát Istent nem fogjuk tudni becsapni, és lehet, hogy most valaki úgymond kirég a sorból, Illés is nagyon kilógott, hogy egy bibliai példát mondjak, szegény úgy gondolta, hogy egyedül van, annyira magára maradt, de mégis Illés volt az Úr oldala, és azok az emberek, akikről ő nem tudott, de Isten meghagyta a maradékot. És ma is van maradék, csak kérdés az, hogy mi hova tartozunk. Mert lehet kiközösíteni azt, aki úgymond nagyon hívő, és nekünk ez nem szimpatikus, de az Úr a végelszámolásnál azt fogja nézni, hogy az én tanítványom vagy sem. És csak azok fognak üdvözülni, akikre ő azt mondja, hogy ők az enyémek. Mert az én vérem árán megtisztultak, és így méltók arra, hogy velem legyenek a menny dicsőségében azon a bizonyos nagy vacsorán.
3: Nagy utat tettünk meg a beszélgetésben a Frigyláda és Bécsemes kapcsán, de azt gondolom, hogy nagyon fontos dolgok hangoztak el. Remélem, sokan el fognak ezen gondolkozni, természetesen velünk együtt. Ha az Úr akarja és élünk, egy hét múlva találkozunk legközelebb ugyanezen a csatornán. Viszont hallásra!

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugároztuk.

0: kincseink.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Ma Néhai Draskóczi Gábor lelkipásztor igeszolgálatát hallgatjuk meg az 5 Mózes 8:1-2 versek alapján. Az ige részletek a prédikációban hangzanak el.
2: Emlékezz a gyökereidre. Emlékezz arra, hogy nem veled kezdődött Istennek a munkája, hanem voltak elődeik, akik Istentől ígéretet kaptak. Az első versben a következőt olvassuk. Tartsátok meg és teljesítsétek mindazt a parancsolatot, amelyet ma parancsolok néked, hogy élhessetek, megsokasodhassatok, bemehessetek, és birtokba vehessétek azt a földet, melyet esküvéssel ígért meg az Úr a ti atyáitoknak. Isten szövetséget kötött az ősökkel, az atyákkal, ígéretet tett nekik arra nézve, hogy a Kánaán földére, a tejjel és mézzel folyó földre be fogja vinni őket, és nekik fogja ajándékozni. És most ez a fiatal generáció, amely csak gyerekként élhette esetleg át azokat a csodákat, azok most ott állnak az ígéret földje előtt, és beteljesedik rajtuk mindaz, amit Isten ígért nekik. Az ősöknek ígért, esküvéssel az ő atyáiknak. Hogyan kezdődött a mi lelki életünk? Jó erre gondolni, ezt végig gondolni, kik voltak azok talán őseink, akik szülők, nagyszülők, akiknek az áldása rajtunk nyugszik. Emlékezzünk a mi formáltatásunkra is, mert Isten már akkor elkezdte a munkát bennünk, amikor még talán az anya méhben voltunk. Jeremiás a következőképpen írja ezt le a saját életéről. Így szólt hozzám az Úr szava. Mielőtt megformáltalak az anya méhben, már ismertelek. Mielőtt kijöttél az anya méhből, megszenteltelek, és prófétául rendeltelek a népek közé. Isten, amikor megformált bennünket az anya méhben, már tudta nagyon jól, hogy milyen feladatokat, milyen szolgálatokat fog reánk bízni, és ennek megfelelően formált bennünket. Azt mondja Jeremiás, hogy már akkor ismertelek. Hány és hány ember úgy érzi, hogy őt olyan jelentéktelen, fölösleges, pedig Isten már az anyaméhben ismert bennünket. Megszenteltelek és rendeltelek bizonyos feladatokra. A hívő ősök és a formáltatásunk után gondoljunk az Isten élményeinkre. Gyermekkorunktól kezdve talán tudunk olyan momentumokat fölidézni, amikor Isten elkezdte a munkáját bennünk. Hallhattuk az igét, láthattunk hiteles embereket, biblikus értékrendet kaptunk, szokásokat a családunktól. Isten már akkor és azóta is olyan találkozásokat adott emberekkel, akik formáltak bennünket, és elérkészítették talán a megtérésünket, vagy az új életünkben eligazításokat adtak. De ha gyerekkorban nem is, és a családban nem is hallhattuk Isten igéjét, és nem is láthattunk olyan példát, ami követendő lett volna, akkor is Isten, ha már itt vagyunk, küldött valakit. Nem tudom pontosan, kik voltak azok, egy barátnő, munkatárs, egy tanárnő, akin keresztül elkezdett munkálkodni bennünk. Gondolkodjunk, emlékezzünk, és adjunk hálát a mi gyökereinkért, az őseinkért, azokért, akiken keresztül Isten formálta az életünket. De ne csak erre gondoljunk, hanem mögöttünk jön egy új generáció, gyermekeink, unokáink. És gondoljunk arra, hogy mit fogunk mi rájuk hagyni. Amikor majd ők fölnőnek és reán gondolnak, akkor hogyan fognak gondolni reánk? Ugyanúgy gondolhatnak-e, mint ahogy mi is a hívő őseinkre? Egyszer egy életrajzban olvastam, egy lelkipásztor leírta, hogy igen nagy családja volt, népes család, és leírta azt, hogy ő minden nap, minden egyes gyerekéért, unokájáért, dédunokájáért név szerint imádkozik. És akkor ez engem is nagyon megütött, már csak azért is, mert ismertem néhány unokáját, és azoknak a családját, és tudtam azt, hogy ők valóban hívő emberek, szolgáló emberek, és azért is megütött, hogy én teszem ezt. Igyekszem azóta naponta népes családom minden tagját név szerint Isten elé vinni imádságban. Tehát emlékezzünk a gyökereinkre, és gondolkodjunk azon, hogy mi milyen gyökerek leszünk majd a következő nemzedékeknek. A második terület emlékezz a nagy szabadításra, a szabadítóra. Itt Izrael népének nagy szabadításáról emlékezik meg Mózes, ezt említi, 14. verset olvasom egy részét. Kihozott téged Egyiptom földjéből, a szolgaságnak házából. Ezek a fiatalok nem nagyon élték át azt, amire itt figyelmezteti Mózes őket, de bizonyára hallották a szülőktől azokat a csodákat, amelyeket Isten elvégzett. Milyen nyomorúság volt az egyiptomi rabszolgaság, hogy Isten szabadítót küldött Mózesen keresztül a népnek. Elmondták, hogy hogy kellett leölni a páskabárányt és annak vérét az ajtó félfára kenni, és akik ebben a vérben bíztak Isten hatalmában és kegyelmében, azoknak megkegyelmezett az angyal. Ez egy helyettes áldozat volt, és ez már előképe volt az Úr Jézus Krisztus áldozatának. De sorolták tovább a csodákat, ahogy a veres tengeren megszabadította őket attól a nagy seregtől, amely körülvette őket és beszorította a tenger partjára. Átéltük-e mi is a nagy szabadítást? Mi is tudunk-e arra emlékezni, hogy Isten a bűnből, a szolgaságból, a megkötözöttségből megszabadított? Tudunk-e ennek újból és újból örvendezni, hogy Isten rátekintett a mi elveszett állapotunkra, és abban segített bennünket a Szentlélek, hogy felismertük Jézus Krisztusban a nagy szabadítót. Bűnbánattal ő ajándékozott meg bennünket, mert bűn tekintetében egyedül a Szentlélek tud bennünket meggyőzni, és ő az, aki hittel ajándékozott meg, hogy elfogadjuk az Úr Jézus Krisztust személyes megváltónak. Mert kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, hogy senki se dicsekedjék. Emlékezünk-e a nagy szabadításra, és azon keresztül a szabadítóra? Tudunk-e ezért naponta hálát adni Istennek? Ad-e ez erőt arra, hogy ha Isten engem meg tudott szabadítani, akkor azt is meg tudja szabadítani, aki miatt talán sírunk, gyermekeink, unokáink, házastársunk, testvéreink. Van hatalma Istennek őket is megszabadítani. Harmadsorban azt mondja itt az ige, hogy emlékezz a csodákra, azokra a csodákra, amelyeket átéltél, azokra az ajándékokra, amelyet Istentől, az ajándékozótól kaptál. Izrael népe 40 évig a pusztában vándorolt. Ez nem volt egy kellemes út nekik, és Isten mégis mindennel megajándékozta őket. 15. 16. verset olvasom. Ő vezetett téged a mérges kígyóknak, a skorpióknak és a szomjúságnak nagy és rettenetes pusztájában, ahol nem volt víz. Ő fakasztott vizet a kemény kősziklából. Ő táplált a pusztában mannával, amelyet nem ismertek atyáid, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, és aztán jót tegyen veled. Nagyon sok megpróbáltatás volt a pusztában, és mégis Isten mindenről gondoskodott. Ő táplálta őket vízzel, fűrjekkel, mannával. Ő adott igét nekik, először a 10 parancsolaton keresztül, majd Mózesen keresztül, aki a nép szószólója lehetett Isten és a nép között. És a 3. versben azt olvassuk, hogy tudtodra adta, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mindazzal, ami az Úr szájából származik.
1: Fontos üzenet számunkra, hogy elsősorban azokra a dolgokra emlékezzünk, amelyek elősegítik a futásunkat. Átértük-e már mi is a nagy szabadítást, felismertük-e a nagy szabadítót, és mennyire tudunk hiteles példát élni gyermekeink, családunk, munkatársaink, azok között, akik közé az Úr helyezett minket. Kedves hallgatóink! Most egy hétre szeretettel búcsúzunk, Úrunk megtartó kegyelmét kívánva, Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán. Viszonthallásra!

0: Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, és folytatódik a zsidókhoz írt levél magyarázata. Kérjük szépen Icés István lelkész testvérünket, hogy kezdje meg a hátralévő résznek a kibontását.
1: Szeretettel köszöntöm a testvéreket, hallgatókat. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 20. verséig értünk el, ahol befejeztük Ábrahám hitharcát, illetve a hit próbáját, amiben ő győzedelmesen megállt. Nagy példa ez előttünk. Nekünk sokkal hatalmasabb támaszunk van a Krisztusban, hogy mi is megállhassunk a próbákban. A 20. vers így szól, hitáltal áldotta meg Izsák is, az eljövendő dolgokra nézve Jákobot és Ézsaut. Az ember csodálkozik, hogy Isten lát valami hitet Izsákba. Mi csak a huncutkodást látjuk, akár Izsák, akár Rebeka tekintetébe, akik a kis kedvenc gyerekeiket akarják megáldani, és valami családi ünnepet akarnak az egészből, vagy előnyöket a jövőre nézve. De én azt gondolom, hogy van egy olyan csodálatos szeme a mi Urunknak, ahol mi nem látjuk, de ő mégis meglátja azt a pislákoló hitet, ami Izsákban is ott volt, mert ezt az egy mondatra oda kell figyelnünk, amikor Jákob elveszi az áldást, és jön Ézsau, és tulajdonképpen feljajdul, és rádöbben, hogy ellopta Jákob az ő áldását, és akkor azt mondja az apjának, hogy neked nincs több áldásod, és akkor azt mondja Jákob, hogy nincs, én odaadtam mindent az öcsédnek, és már uraddá tettem, és komolyan veszi. És ez az a hit, amit Isten észrevesz, amit mi a sok huncutkodás közben észre se vettünk, hogy ez az Izsák mégis halálosan komolyan vette, mert ő az ábrahámi ígéretre tekintett, hiszen az ábrahámi ígéret Izsákon, Jákobon, Józsefen és a többi zsidó hívő emberen megy tovább egész a Krisztusig, tehát mégis ott lapult, talán nem egészen világosan a mi szemeink számára, de olyan jó, hogy János apostol is azt mondja, ha a mi szívünk elítél minket, akkor az Úr nagyobb a mi szívünknél. Ez egy olyan vigasztaló ige, hogy ő mindent tud. Mi nem tudunk mindent, és sokszor nem látjuk a dolgok lényegét, de ő meglátta Izsák szívének mélyén azt a reménységet, ami azért ott volt, ami az ábrahámi örökségre tekintett. És ugyanígy beszél az igeit egy mondatban Jákobról is, akit nem részletez és nem fejt ki most különösebben, csak arra utal, hogy élete végén megáldja József fiait hitáltal, és botjára borulva imádkozik. Eljut ez a huncut ember, aki mindig meg akart mindent nyerni, sok szenvedés és nyomorúságú és bukáson keresztül mégis Isten véghez viszi rajta azt a kegyelmes cselekedetet, hogy igazi élő hitre jut. Ez a mi reménységünket is megerősíti, ugye Jákobot is eljuttatta Isten a tiszta, letisztult hitre, mert így lehetne megfogalmazni, hogy Jákob hitét le kellett tisztítani. Mindannyian ismerjük az ő történetét, és higgyük el, hogy nagyon sok hasonlóság van mindannyiunkban. Az emberi természet, majd erről később a 12. fejezet során még lesz szó, és Józsefet említi az ige következésképpen. Érdekes, hogy sokszor látjuk a mai Európában, Amerikában lehet látni, hogy nem a próbák, nem a nehezek, még csak nem is az üldöztetés a hit legnagyobb ellensége, hanem a siker. És ebben győzelmesnek lenni, a jó életben, a sikerek között, a gazdagságban, megmaradni a hitben, ez sokkal nagyobb próba a hitünknek, és József példa arra, hogy lehet győzedelmes hívő életet élni, még a hatalom csúcsán is. És a élete végén rendelkezik, hogy a tetemeit vigyék el Kánaán földjére. Miért fontos ez neki? Azért, mert az ígéretekre néz. Nem Egyiptomnak adott ott az ígéret, hanem ő tudja, hogy az ő népe majd Kánaán földjére fog kerülni, mert Ábrahámnak azt ígérte az Isten. Ezért megparancsolja, vigyék el. olvastam, és sokan is olvashatják, David Roll Fárok és királyok című könyvben, amely egy tudományos könyv, hogy kiásták József palotáját, és megtalálták a kert végén a kis piramist, egy egész kicsi piramist, és ő úgy mondta, hogy szívdobogva bontották ki, hogy vajon mit találnak a piramisba, hogy ott vannak József csontjai, hiszen a Biblia azt írja, hogy nincsenek ott. És egyetlen csontot nem találtak a piramisba, csak József szobrát, ő így írja, hogy kultuszszobrát találták meg. Ezt csak érdekességképpen mondom, hogy mennyire visszaigazolja ekkora távolságból, 3000 év távolságból visszaigazolja Isten azt, hogy ez így is történt, ahogy a Biblia írja. S hitáltal rejtegették Mózest születése után 3 hónapig szülei, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Tehát Mózest, a következő hithőst hozza elénk az ige, és valóban Mózes az az ember, akit Isten kiválasztott, megmentett a pusztulástól, és valami különös bölcsessége, majdhogy nem humora van az Istennek, hogy a gyermekgyilkos fáraó családjával nevelteti föl azt, aki majd meg fogja szabadítani népet. Azért lássuk meg, hogy Isten milyen hatalom, és hogy legyen szemünk ezeket a dolgokat komolyan venni, és ma is így van. Ne higgyük, hogy Isten kezéből kicsúszott a világtörténelem. Tehát Isten, amit megenged, azt tudja, miért engedi meg. Szüksége volt az ő népének erre a egyiptomi kohóra, ahol népé formálta őket, és majd Mózes által megszabadítja. Mózes először, vannak, akik másképp értékelik, de én úgy látom, hogy először önjelölt szabadítóként lép fel, és emberi hatalommal próbál valamit tenni, az ő népért belebukott, megöli az egyiptomit, kiderül, saját népe sem fogadja el az ő törekvéseit, pedig az akkori zsidó nép igazán fölnézhetett volna rá, de nem voltak abban a lelki állapotban, és nem néztek fel rá, nem jött még el az Isten órája, el kellett menni Mózesnek, és bizony annak az embernek, akit Isten kiválasztott, mélységeket kell sokszor megjárni ahhoz, hogy alkalmas legyen. Ahogy Józsefnek is kutba kellett kerülni, rabszolgává kellett lenni, hogy alkalmas legyen a vezetésre, és ne bukjon meg a sikerbe. És ugyanígy Mózesnek is meg kellett járni a pusztát, és a királyfiból pásztorrá kellett zuhannia, és alázatos módon terelgetni apósa juhait, és akkor eljön az idő, 80 éves korában, amikor Isten megszólítja, és elhívja őt, és van itt egy nagyon szép kijelentés Mózesről, amit jó volna a mai hívőknek, ha a szívünkbe vésnénk, mert inkább választotta az Isten népével együtt a sanyargatást, mint a bűn ideig, óráig való gyönyörűségét. Nagyon fáj a szívem, hogy nagyon sok fiatal keresztény elindul, és nem tud lemondani a világ gyönyöreiről, pillanatnyi örömeiről, sokszor nagyon is bűnös örömeiről, és nem tudja együtt vállalni Isten népével való bizonyos értelembe vett megvettetést, lenézést vagy megaláztatást, hanem megpróbál egy kettőségben. Kettőségben megoldani a dolgokat nem lehet. Vagy-vagy. Itt nincs egy harmadik középút, itt dönteni kell, hogy vagy Isten népe, vagy a világ. Vagy Egyiptom, vagy Izrael. Tehát nagyobb, sokkal drágábbnak, gazdagabbnak tartotta az Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot. Nagyon furcsa ez, hogy a zsidó levél is, a római levél is erre utal, sőt a korintusi levélben is olvashatjuk, hogy Pál teljesen világosan látja, hogy Krisztus ment a zsidókkal a Sínai félszigeten, hogy Krisztusért vállal a gyalázat. Hogy kell ezt érteni? Hát a Mesiás hit. Hát ott volt a Mesiás hit, amelyik az akkori pogány vallással teljesen homlok egyenest ellenkező volt, és ez bizony gyalázatot jelent ma még sokszor az egyházba is, ha az ember nagyon szigorúan ragaszkodik a Krisztus hitéhez. És aztán hitáltal rendeltál a páskát, ugye itt is a páska a Krisztusban való szabadulásra utal. Nagyon fontos dolgok ezek, hogy mennyire tudatosan készíti elő az Úr a törvényadást és majd a Krisztus megváltó munkáját az ő népe körében is. Természetesen nem csak Izraelnek szól ez, hanem ahogy láttuk Izraelen túl, Ábrahámban Isten az egész emberiségnek adott ígéretet. Aztán felsorol név nélkül a bizonyságtevők fellegét, hit által omlottak le Jerikó kőfalai, miután körüljárták azokat 7 napon át. Hit által nem veszett el az engedetlenekkel együtt Ráhába paráznanő, amikor a kémeket békességgel befogadta. Itt egy pillanatra állok csak meg, mert sokan hazaárulásnak tartották nyilván Jerikóban, hogy befogadta a kémeket, de világosan kimondta, tudom, hogy tietek lesz, mert az Isten nektek adta, és a ti istenetek az egyetlen Isten, és ez a hit Ráhábot megmentette, és mindig ez az Istenbe, Krisztusba való hit, ez ment meg, bárki legyen is az. És aztán felsorolja itt még a hithősöket, Gedeont, Bárákot, mind a bírókat Izraelben, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról. Ezek hitáltal országokat győztek le, igazságukat szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tüzereit oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúba lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg. Asszonyok feltámadás révén visszakapták halottaikat, mások viszont megkínoztattak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásba legyen részük, mások megszégyenítések, megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt, még bilincseket, börtönt is. Megkövezték, megégették, szétfűrészelték, kardényre hányták őket, juhok és kecskék bőrébe bújdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötődve, sinylődve azok, akikre nem volt méltó a világ. Bolyongtak a pusztában és hegyeken, barlangokban és a föld szakadékaiban, és mindezekben noha hitáltal elnyerték az írás jó bizonságát, nem teljesült be rajtuk az ígéret, mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, és azt akarta, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre. Itt most az egyházra utal, tehát felsorolja az ószövetségi csodálatos hithősöket, azoknak győzelmeit, és felsorolja azokat is, akik szörnyű üldöztetést és nyomorúságot szenvedtek, és a testéletükben úgy tűnt, hogy semmiféle győzelmet nem arattak, de ne így, Isten szemével nézzük a dolgokat, ők voltak a legnagyobb győztesek Isten szemébe, akik elhordozták az üldöztetéseket, a nyomorúságokat ma is. Sokan adják az életüket a Krisztus hitéért, csak egyetlen mondatot várnak tőlük, hogy tagadják meg az Úr Jézust, és nem tagadják meg, és lemészárolják őket gyerekeikkel együtt, és valami hihetetlen csoda, hogy miért vállalják ezt. Azért, mert a Krisztus lelke megőrzi őket a tagadástól. Emberi erő erre képtelen, éppen nem is embereket kell dicsőíteni, amikor a mártirokat látjuk, hanem láthatjuk azt az Istent, azt a Krisztust, aki együtt szenved velük, és együtt hordozza őket, és valami hihetetlen győzelemre segíti a szenvedő tanúságtevőket is.
0: Köszönjük szépen Iczés István testvérünknek a mai magyarázatot. Kedves hallgatóink, egy hét múlva újra várjuk Önöket a MERA műsorához. Mi pedig most elbúcsúzunk, áldott hetet kívánnak a műsor készítői, viszont hallásra!

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, Biblia tanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Úgy emlékeznek, ott tartottunk, hogy a filiszteusok hosszas tanakodás után és nagyon-nagyon sok csapás után visszaküldték az Úr ládáját, és ott álltunk meg, hogy Bétsemesbe érkezett, mégpedig egy nagyon különös időpontban. Erre a múltkor nem tértünk ki, és mivel most a folytatáshoz ez elég lényeges lesz, szeretném, hogyha újraolvasnánk a történetet. Sámuel első könyve 6. fejezet 13. versétől olvasom. A bétsemesiek éppen búzát arattak a völgyben, föltekintettek, meglátták a ládát, és örvendeztek a láttára. Amikor az ember Bibliát olvas, nagyon hajlamos egy ilyen történeten, pláne egy ilyen megjegyzésen csak úgy átsurranni. Mennyi időt töltött a filiszteusoknál az Úr ládája? 7 teljes hónapot. Ám, bár Izrael fiai eközben lehet, hogy úgy gondolták, hogy elhagyta őket az Úr, hiszen a láda sincs meg, hosszú idő után a filiszteusoknak a legkevesebb erejük nem maradt arra, hogy Izrael fiai csanyargassák. 7 hónapon keresztül. Ki tudja, mióta nem volt egy rendes aratás. Ugye tetszenek emlékezni, már a Bírák könyvében is találkoztunk nem egyszer olyan megjegyzésekkel, például a Gedeon történeténél, hogy az ellenséges törzsek vetésnél, aratásnál megjelentek, és amit lehet, elvittek magukkal. A bétsemesieknek hatalmas örömük volt, egyébként az aratás az mindig nagy ünnep volt, szó szerint nép ünnepély, amit egy nagy hálaadó istentisztelettel illett lezárni. Egyébként, ha beletetszenek gondolni, Isten nem véletlen összekötötte az ő törvényével, összekötötte a pászka ünneppel, aztán később a Tóra ünnepével, amit mi pünkösnek nevezünk, ezeket a dolgokat, és meg kellett emlékezni hálával arra, hogy Isten gondot viselt. Szóval a bétsemesiek éppen ünnepelnek. Együtt arat mindenki. És akkor egyszer csak a búzamező másik oldalán megjelenik az Isten ládája. Megáldott az Úr, itt van közöttünk az Úr, és a bétsemesiek újonganak ennek. A léviták pedig levették az Úr ládáját, és a mellette levő ládékót, amelyben az aranyholmi volt, és rátették a nagy kőre. A bétsemesi emberek égő áldozatokat és véres áldozatokat mutattak be azon a napon az Úrnak, és amikor ezt látta a filiszteusok 5 városfejedelme, visszatértek Ekronba azon a napon. Tudják, rendkívül kíváncsi lennék arra, hogy mit mondtak a filiszteusok városfejedelmei, amikor Ekronba visszatértek. Mert hogy emlékeznek, ők szabták a feltételeket. Ők mondták azt, hogy gyakorlatilag egy teszt lesz, hogy merre fordulnak a tehenek, hogy az Isten ládája hazaindul-e egy új szekéren olyan tehenek vontatásával, amelyek soha korábban Járonban nem voltak. És ráadásul ott áll meg a Jehósua mezején, van olyan fordítás, éppen az elmúlt napokban találkoztam vele, ahol ezt a Jehósua mezejét Józsué mezejének nevezik, de hát az Úr Jézusnak a neve is ugyanez, tehát így is lehetne ejteni, a szabadításnak, a szabadítónak a mezején nagy örvendezés van, és ez a nagy örvendezés egyszer csak óriási csalódásba vált majd. De a filiszteus város fejedelmek csak az örvendezésig jutnak, és haza kell menni megmondani, hogy Izrael istene valóban Isten. Na de akkor a mi Istenünk kicsoda? Akkor a mi eddigi gondolkozásunk az helyes volt? És nem mondhatják azt, hogy Izrael istene csak Izraelben Isten, mint amit abban az időben gondoltak, hogy minden népnek megvan a maga istene, imádja, szolgálja a saját istenét, és el van ezzel az istenséggel, és kész. Ha valamelyik isten legyőzi a másikat, ez ilyenkor egy csatának a végeredményét is jelzi, hát akkor be kell hódolni annak az istenségnek. És szóval nem említi a Szentírás, hogy visszamennek, és azt mondanák, hogy emberek, az élő Isten bizonyított, és ha az élő Isten bizonyított, akkor a legfőbb ideje, hogy mi magunk is új döntésre jussunk. Mi sokszor úgy gondoljuk, hogy ha csodákat látnak az emberek, akkor hitre fognak jutni. Látnak csodákat az emberek? Én úgy gondolom, hogy igen. Hitre jutnak? Hát ez már meglehetősen kérdéses. Mert sokkal inkább úgy gondolom, hogy aki csodát lát, az megerősödhet a hitében, de nagy elvétve fordul elő, hogy csoda hatására valaki mélyen átgondolva az addigi Isten ismeretét, Isten szolgálatát, egy új meggyőződésre jutva azt mondja, hogy mindent felülvizsgálok. Egyébként Isten nem csodát ígért nekünk arra, hogy megtérésre hívjon, hanem az ő igéjét. És az Úr Jézus, amikor erről a témáról beszél, azt mondja a Lázár történetben, az Új Szövetség egy híres példázatában, ezt a szót adja Ábrahám szájába, aki hallva a gazdag embernek a könyörgését a pokolból, hogy legalább Lázár hadd támadjon föl a halálból, mondja meg a rokonságnak, hogy nehogy ide kerüljenek, hogy változtassanak az utokon. És mit is mond Ábrahám? Van Mózes, vannak proféták. Ha ő nekik nem hisznek, magyarul az Isten igéjének nem hisznek, akkor az se segít rajtuk, ha valaki föltámad a halálból. És az az igazság, hogy a kereszténység központi üzenetében is az van, hogy egy csoda történt. Krisztus feltámadt. Tanúk voltak. Pál apostol egész hosszú sort sorol a tanúknak a személyéről. De az emberek képesek voltak tagadni a csodát, megváltoztatni a történetet, esetleg megzsarolni azokat, akik az igazságot tudták, bármit, de hitre jutni csak azok jutottak, akik az igének hittek. Miért fontos ez? Hát azért, mert mindjárt ott tartunk, hogy hittek-e a bétsemesiek. Tessék csak hallgatni. De megverte az Úr a bétsemesi embereket, mert belenéztek az Úr ládájába. Mindjárt fogom folytatni, de az az igazság, itt muszáj megállni. A kíváncsiság az ember ősi velejárója. Az lehet, de a gyermekeinket is arra tanítjuk, hogy ezt a kíváncsiságot valamilyen módon próbálják meg szabályozni és korlátozni. Tessék mondani, a bétsemesi emberek nem tudták, hogy az Úr ládája szent, dehogy nem. Mi a bizonyíték? Hát, hogy amikor megállnak a tehenek a ládával, akkor nem mernek hozzányúlni, léviták veszik le a szekérről, egyébként ott Isten nagyon kegyelmes, mert nem gondolom, hogy Bécsemesben ládaőrző léviták lettek volna, akik erre voltak fölhatalmazva, de az Úr tudta nagyon jól, hogy ez most egy rendkívüli helyzet. És az Úr a rendkívüli helyzetekben rendkívüli kegyelmet tud gyakorolni és adni. De aztán, amikor a népünnepély túlszalad, és az emberek úgy gondolják, hogy ha mi ilyen kiváltságos helyzetbe kerültünk, hogy itt van ez a láda, hát akkor nézzük meg már magunknak. Hát mondják, hogy benne van a szövetség két kőtáblája, meg Áron kivirágzott vesszeje. Félre ne értse senki, nehogy gúnyolódásnak vegyék. De milyen gyerekes dolog megnézni már, hogy vajon a korsó manna nem romlott még meg? Meg a kivirágzott vesszeje Áronnak még mindig virágzik? Az Istennek a becsben tartása, az Istennek a tisztelete, nagyon sok ember számára egyébként ma is ugyanígy van. Vajon tudunk-e különbséget tenni szent és közönséges között? És cselekedetekben ez bármilyen módon megnyilvánul? láttam valakit hitvalló keresztséget végrehajtani. És maga ez a cselekmény pontosan úgy történt, minthogyha valaki játszott volna a strandon a gyermekeivel. Rettenetes volt végignézni. Na de hát mit is kellett volna átélni? Hát azt, hogy nem tudjátok, hogy mi, akik megkereszteltettünk Krisztus Jézus halálába merítettünk bele? Ezt jelképezi. És hogyha ebből mi tréfát csinálunk, vagy kifigurázzuk, akkor visszajára fog.
3: Igen, morzsák.
2: Napról napra, dr. Vernon McGee-vel.
1: Amikor Jézus továbbment onnan, csatlakozott hozzá két vak, és ezt kiáltotta. Könyörülj rajtunk, Dávid fia! Máté evangéliuma, 9. fejezet, 27. vers. Figyeld meg, hogy a két vak Dávid fiának szólította őt. Ez jelentős ebben az evangéliumban, mert őt királyként mutatja be. Amikor pedig bement a házba, oda mentek hozzá a vakok. Jézus megkérdezte tőlük, hiszitek-e, hogy meg tudom ezt tenni? Ezt felelték, igen, uram. Ekkor megérintette a szemüket, és ezt mondta, legyen a ti hitetek szerint. Erre megnyílt a szemük. Jézus pedig erélyesen rájuk parancsolt, vigyázzatok, meg ne tudja senki. Ez a 10. feljegyzett csoda. Máté nagyon-nagyon egyértelművé akarja tenni, hogy Jézus Krisztus előtt tényleg nincs lehetetlen. Ez egy másik kiemelkedő eset, ahol az Úr megmondja ezeknek az embereknek, hogy senkinek ne szóljanak arról, ami velük történt. Ugyanezt mondta a leprásnak is. Számos oka van annak, hogy az Úr ezt kérte tőlük, de valami világossá válik ebben az igeszakaszban. Egy csoda nyilvánossá tétele miatt a tömegek szorongatták őt és akadályozták munkájában. De azok elmentek és elvitték hírét az egész vidéken. Ez a két férfi meggyógyult vakságából, és egyszerűen nem tudták visszatartani az örömüket, ami emberileg nagyon is érthető. Amikor ezek mentek kifelé, íme odavittek hozzá egy megszállott némát. Miután kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma, a sokaság pedig elcsodálkozott, és ezt mondta, sohasem láttak még ilyet Izraelben. Ez fontos és komoly bizonságtétel, de figyeld meg a farizeusok magatartását. A farizeusok viszont ezt mondották, az ördögök fejedelmének a segítségével űzi ki az ördögöket. Nem tagadták, hogy ő gyógyította meg a némát és adta vissza neki a beszédképességét, sem azt nem tagadták, hogy a vak látott és a béna járt. Azzal vádolták meg, hogy ő ezeket a sátán hatalma által cselekedte. Ez természetesen teljesen téves és rosszindulatú. A világosság urának soha semmi köze nincs, és nem is lehet a sötétséghez.
2: Részletet hallottak dr. Vernon McGee Biblia üzenete műsorából.
3: A Biblia üzenete meghallgatható www.mera.hu.
4: Továbbá elérhető a ttb.bible oldalon a Hungarian gombra kattintva.

Szeretettel köszöntöm az Evangéliumi Rádió hallgatóit. Én Mihály falván beszélgetünk Vencel Máriusszal, aki Bihar félegyházáról érkezett, és amikor kérdeztem, hogy az milyen messze van Ér Mihály falvától, azt mondta, hogy vagy 30-35 kilométer. És hát csak ezért a beszélgetésért utazott ide. Természetesen, mint ahogy ebben a műsorban a megszólalók zöme, roma származású.

0: Kedves Máriusz, hogy is kezdődött Vencel Máriusznak az élete?
1: Sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. 41 éves vagyok, házasságban élek, van egy csodálatos feleségem, és van egy lányom, aki már 15 éves. És el szeretném mondani az én történetemet, hogy kezdtem el az Úr Jézussal járni. Az én történetem nagyon hasonlít a tékozló fiú történetéhez. Nem egy vallásos családban nevekedtem. Édesapám nem volt vallásos, édesanyám se volt. De körülbelül 6 vagy 7 éves lehettem, amikor édesanyám elkezdett járni a faluban lévő baptista gyülekezetben magyar testvérekhez, és megtért. Én is jártam vele, és szerettem járni a gyülekezetben, 8 éves lehettem, és szerettem a prédikációkat, de mivel ahogy növekedtem, és láttam, hogy a velem egyidős gyerekik milyen úton járnak, ezért engem is az ellenség, a sátán becsapott avval, hogy már nem jártam gyülekezetben, és körülbelül 16 éves koromban kénytelen voltam a nehézség miatt elmenni Magyarországra dolgozni, fizikai munkát, mint segédmunkás, és az ottani élet teljesen elvont az én lelki életemet, teljesen elfordultam Istentől, és úgy éreztem, hogy nekem már annyi bűnöm van, hogy Isten nekem nem tud megbocsátani. Körülbelül 22 évesen, amikor az én feleségemmel megismerkedtem, összeházasodtunk, ő elkezdett járni édesanyámmal a gyülekezetben, én nem tiltottam ettől, de ő annyira megérintette az Úr Jézus Krisztus, hogy elfogadta, mint személyes megváltóját, és Diószegen a Magyar Baptista Imaházba megkeresztelkedett, megtért. És akkor éreztem valamit, hogy valami elszakadt tőlem, éreztem, hogy nem tartozik már úgy hozzám, és nagyon tudtam ezért haragudni rá, de valójában ez nem én voltam, hanem az ellenség. És igaz, sokszor próbáltam lebeszélni erről, és én azt mondtam, hogy én nem leszek hívő, mert én olyan bűnös vagyok, olyan bűnöket követtem el, amit Isten nem tud megbocsátani. De történt egy eset az életemben 2010-ben, amikor a munkából hazafelé jöttem, két testvér, aki misszió testvér, aki hirdették az evangéliumot, egy télen eljöttek hozzánk, és amikor láttam az autójukat ott a ház előtt,

akaratal mentem, hogy ki fogom őket dobni. De amikor meghallottam, hogy imádkoznak, minden erőm elment, leültem egy székre, és csendben hallgatom az imádságot. És amikor megkértek, hogy én is mondjak egy néhány szót, nem tudtam imádkozni, csak sírtam. És akkor éreztem, hogy Isten ismét hív engem a maga közelségében, és azt akarja, hogy én a gyermeke legyek. Isten már nagyon fiatalon kiválasztott engem, egy látomás alapján. Körülbelül 5 éves lehettem, amikor fölébredtem, és egy nagy fény volt az én fejem fölött a szobában, sötétben, és két kéz volt átszögezve a fény közepében. Nem tudtam, hogy mit jelent ez. Majd megláttam egy keresztény tévében ennek a címerét, és láttam, hogy az Úr Jézusnak a címere ez, és akkor tudtam azt, hogy Isten azt akarja, hogy én az ő gyermeke legyek. És amiután ezek a testvérek imádkoztak értem, akkor egy változás jött az én életemben, és elkezdtem keresni az Urat. Akkor még a faluban nem volt cigány gyülekezet. Egy kocsmába gyűltek össze a testvérek, ahol régen kocsma volt, de már nagyon régóta bezárt, és ott kaptak helyet. És akkor egy ilyen karácsony este döntöttem 2010-ben az Úr Jézus mellett. 33-an voltunk, akik döntöttünk, de csak 3-an maradtunk meg a keresztségre. 2011-ben vallást tettem hitemről, és azóta az Úr Jézus Krisztus követem. Igaz, az én életemben a megtérésem után is voltak nehézségek, mert mint más is hajlamos voltam a pénzkeresésére, beszerzésére, mivel szűkölködő életünk volt, és emiatt az Úr megvilágosított azért arra fel, hogy ha én így folytatom, akkor nem lesz igazi hívő életem, csak felemás életem lesz. És 2016-ban történt egy balesetem, mivel építkezésen dolgozom, leestem 3 méterről, és eltört 6 bordám. Bekerültem a kórházba, és akkor éjjel ott a kórházi ágyban, amikor éreztem, hogy nem tudok megmozdulni, mert olyan fájdalmam volt, és én azt mondtam az Úrnak, hogy Uram, ha meggyógyítasz, ha innen föl tudok állni, és el tudok menni a kórházból, akkor én igazán foglak téged követni, nem csak úgy, ahogy eddig követtelek. És csodálatosan munkálkodott az Úr az én életemben, mert még akkor este föl tudtam állni az én lábaimra, és a mellékhelyiségbe kimenni. És az orvosok is csodálkoztak, hogy 6 oldalbordával, hogy kaptam olyan erőt, hogy ki tudjak menni. És azóta ott hagytam a céget is, mert azt vettem észre, hogy amikor gyülekezetbe kellett mennem, akkor kellett túlórázni, és inkább magánvállalkozásban kezdtem, kivettem az engedélyt, és azóta jobban tudom szolgálni az Istent. És még azt szeretném elmondani, hogy mivel mi nálunk nincsen gyülekezet délelőtt, ezért 2 éve már az én családommal elmentünk a Pap Tamási baptista gyülekezetben délelőtt, és a testvérek olyan szeretettel fogadtak minket, felkaroltak, hogy azóta oda szoktunk járni délelőtt, amikor nálunk nincs Isten tisztelet, és már olyan csodálatosan munkálkodott az Isten a mi életünkben, hogy én is, az én lányom bekerültünk a fúvó zenekarban, és így magasztaljuk az Istent, ahova megyünk missziózni. És nem bántam meg, hogy az Úr Jézus Krisztus mellett döntöttem, mert nagyon sokat változott az én életem. Nem csak lelkileg változott az én életem, hanem anyagilag is. És ezért szüntelen őt dicsőítem, mert látom, hogy milyen csodát tett az én családom életében, és egy nagyobb öröm van az én szívemben, mert ha az Isten segít, akkor ebben az évben, szeptemberben az én lányom is vallást fog tenni, aki most 15 éves, az Úr Jézus Krisztus mellett előkészítőre jár már, és én tudom azt, hogy Isten időt ad arra, hogy ő is megtérjen,

0: És ő is őt szolgálja.
1: Percekkel ezelőtt volt egy nagyon fájdalmas mondat. 33 megtérőről beszélt, akik ugyanazon az este elfogadták az Úr Jézust, de csak 3-an maradtak meg. Mi lehet ennek az oka?
0: Hát ennek az oka az lehet, hogy ezek az emberek is nem vallásos élet háttérből jöttek, és talán nem döntöttek igazán akkor az Úr Jézus Krisztus mellett, és sokszor ez közben játszik az anyagi rész is, mert sokszor olyan helyre kell menjenek dolgozni a romák, ahol Isten nincs jelen, és talán emiatt is fordultak vissza, és nem maradtak meg az Úr Jézus Krisztus mellett.
1: Nagyon különös volt, amit mondott, mert azt mondta, hogy amikor a felesége megtért, akkor Máriusz szíve meg megkeményedett, és nem akart hallani se a hívőkről. Azóta hogy is van ez a házasság? Mert hát azóta most már ugyanabban az Úrban hisznek, és ugyanazt az Urat követik.
0: Mint ahogy mondtam a legelején, hogy van egy csodálatos feleségem, előtte, mielőtt nem voltam megtérve, ezt nem mondtam el róla, de mióta az Úrban vagyok, másképpen látom. Nagyon támogat engem, segítőkész, amikor a bibliaiskolára is járok, mindig előkészíti az én dolgaimat, a táskámat előkészíti, a ruháimat, és kívánja az Úr áldását az útra, és nagyon segítőkész, és nem is tudom, hogy tudnék tovább menni ezen az úton, hogyha ő nem segítene, nem támogatna. Tudom azt, hogy az Úr azért választotta őt mellém, hogy jobban támogasson, segítsen az életben.
1: Itt most megint volt egy olyasmi, amit talán érdemes lenne egy kicsit bővebben kifejteni. Bibliaiskola. Hogy jutott eszébe 41 évesen bibliaiskolába járni?
0: Hát ez egy olyan kérdés, hogy igen, elég nehéz rá a válasz. Mikor én megtértem, és Istent kezdtem megismerni, és annyira nem ismertem még Istent, de a Szentlélek adott egy olyan vágyás az én szívemben, hogy jobban ismerjem meg az Istent. És amikor szóltak a testvérek, hogy van egy ilyen lehetőség, ez a bibliaiskola, akkor én tudtam, hogy nekem ott a helyem azért, hogy az Istent még jobban meg tudjam ismerni, az ő csodálatos dolgait, hogy az Úr Jézus Krisztus megismerjem olyan közelségről, mint annak idején te az ő tanítványai is ismerték őt. Azért, hogy éljem át az ő életét, azért, hogy tapasztaljam az ő szenvedését, és hogy meglássam, hogy az Isten munkája az Ószövetségben milyen volt már az ő népével, hogy Isten hogy kezeli az ő népét. És ez a bibliaiskola nagyon sokat segít, mert sok dolgot megismertem, amit még annak eleinte nem tudtam. Nagyon sokan dolgot ismertem meg a bibliaiskola által, és tanultam, amit még úgymond annak idején nem ismertem, és nem tudtam, hogy létezik. És nagyon sokat segít ez a bibliaiskola. Bátorítom mindazokat, akik talán egy ilyen iskolára vágynak, vagy előállnak egy ilyen iskolához, ha van alkalmuk, akkor menjenek el és tanulják, mert az Úr Jézus Krisztusról szüntelenül kell tanulnunk ahhoz, hogy megtudjuk, hogy hogyan szeret ő minket, és mi a terve a mi életünkkel.
1: Az elmúlt percekben Vencel Máriusszal beszéltem, aki Bihar félegyházán él. Isten áldását kívánom minden hallgatónak, a viszonthallásra!

Könyörgés oltalomért. 59. Zsoltár. A karmesternek a Ne veszíts el kezdetű énekdallamára. Dávid bizonságtétele abból az időből, amikor Saul embereket küldött, hogy tartsák szemmel a házát és öljék meg. Ments meg ellenségeimtől, Istenem! Védj meg támadóimtól! Ments meg a gonosztevőktől! Szabadíts meg a vérszomjas emberektől! Mert ólálkodnak körülöttem, életemre törnek a hatalmasok, pedig se bűnöm, se vétkem, ó Uram! Bár nincs semmi bűnöm, sietnek, hogy rám roncsanak. Serkenj föl, jöjj ide, láss meg, hiszen te vagy, Uram, a seregek istene, Izrael istene. Ébredj föl, büntesd meg a népeket, ne kegyelmezz az alávaló gonoszoknak. Szela. Esténként visszatérnek, morognak, mint a kutyák, csatangolnak a városban. Szájuk tajtékzik, ajkuk között, mintha kardok volnának. Azt gondolják, nem hallja őket senki. De te, Uram, nevetsz rajtuk, csúffá teszed e népeket. Te vagy az én erőm, rád figyelek. Isten az én erős váram. Szeretetével jön felém, Istenem. Még megengedi Isten, hogy lássam ellenségeim vesztét. Ne öld meg őket, hogy népem ne felejtsen. Tedd őket bujdosókká hatalmaddal. Taszítsd el őket, Uram, mi pajzsunk. Ejtse őket csapdába gőgjük, vétkes szájuk és ajkuk beszéde, hiszen csupa átok és hazugság, amit beszélnek. Végezz velük haragodban, végezz velük, hogy ne legyenek. Hadd tudják meg az egész földön, hogy Isten uralkodik Jákóban. Szela. Esténként visszatérnek, morognak, mint a kutyák, csatangolnak a városban. Ennivaló után kóborolnak, és ha nem laknak jól, vonítanak. Én pedig hatalmadról énekelek. Magasztalom minden reggel hűségedet, mert erős várom vagy, menedékem, mikor bajba jutok. Te vagy az én erőm, rólad zeng énekem, erős várom az Isten, az én hűséges Istenem.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Péter első levele második részének 13. és 14. versét olvassuk. Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak, mint legfőbb hatalomnak, akár a helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére és a jót cselekvők megdicsérésére. Az őrült Néró csak éppen akkor került Róma trónjára, mint új császár. A római birodalom dicsekedett azzal, hogy igazságot szolgáltat az embereknek. Azonban az olyan volt, mint minden más kormányzat, beleértve a mienket is. A szegény ember sohasem kezelik igazságosan. A gazdag ember mindig képes ügyvédeket fogadni, akik elég ravaszok ahhoz, hogy kijátsszák a törvényt. A szegény embernek van csupán baja a törvénnyel. Akkor milyen legyen a hívő ember kapcsolata a törvénnyel? Engedelmeskednie kell a törvénynek. Péter itt éppen erről beszél. Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért. Mivel ők a római törvény alatt éltek, azt kellett követniük. Jól lehet, Róma igyekezett arra, hogy a törvényei igazságosak legyenek, mégsem voltak igazságosak. Gondolj arra, hogy a római törvény alapján feszítették keresztre Krisztust, és üldözték az őskeresztjéneket. Pedig Róma nagyon hangosan dicsekedett igazságszolgáltatásával. Ez úgy hangzik, mint a mai modern államok dicsekvése, ahol a vallást, vagyis Isten igéjének a prédikálását nagyon udvariasan elhallgattatják. Vajon fel kell lázadnunk a kormány ellen? Nem. Engedelmeskednünk kell az ország törvényének. Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát. Péter első levele, második rész, 15. vers. Amikor a keresztény engedelmeskedik a kormánynak és a hatalomban levőknek, akkor ismét az életével fejezi ki Isten iránti magasztalását. Sohasem örültem annak, ha forgalmi kihágásért büntetést szabtak rám, mindig ártatlannak tartottam magam, jól lehet, olykor efelől nem volt semmi kétség, de megfizettem a büntetést, és igyekeztem még óvatosabban engedelmeskedni a törvényeknek. Engednünk kell a törvénynek, mert ezáltal is bizonyságot teszünk. Mint szabadok, nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. Péter első levele, első rész, 16. vers. A hívőnek más emberek iránti kapcsolata bizonyságtétel, amely hangosabban beszél, mint a szószékről hangzó üzenet. Láthatod, a Krisztusban hívőnek olyan szabadsága van, amilyennel a Krisztus nélkül élő nem rendelkezik. A hívőknek csodálatos szabadságuk van Krisztus Jézusban. Személyesen úgy vélem, hogy el tudnék menni olyan helyekre, és láthatnék olyan dolgokat, amiket az átlag keresztény nem tehetne meg. Jól lehet, nem gondolom, hogy ártanának nekem, mégis elkerülöm azokat a helyeket a bizonyságtételem érdekében. Nem akarom szabadságomat a gonoszság palástjául használni, vagyis nem akarom megbotránkoztatni a gyengébb testvéremet azzal, amit cselekszem. Emlékeznünk kell arra, hogy jól lehet szabadok vagyunk, Isten szolgálatában állunk. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Péter első levele, második rész, 17. vers. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet. A kereszténynek tisztelnie kell az embereket. Péter nem azt mondja, hogy minden ember szeretnünk kell, hidd el, vannak nagyon visszataszító emberek. A testvéreket szeressétek. Miközben mindenkit tisztelünk, a testvéreket szeretnünk kell. Az Isten féljétek. Bizonyára a hívőknek ki kell fejezniük az életükkel, hogy Isten félő emberek. A királyt tiszteljétek. Tisztelettel tartozunk az iránt a személy iránt, aki uralkodik fölöttünk. Még sohasem arra az elnökre szavaztam, akit igazán akartam volna. Mindig a másik jelölt ellen szavaztam. Sohasem ismertem olyan elnököt, akiről úgy éreztem volna, hogy tényleg alkalmas a tisztségére. Mégis, tekintet nélkül arra, hogy ki az elnök, és tekintet nélkül az alkalmatlanságára, tisztelnünk kell őt a hivatala miatt. Nem szeretem azokat a szentírásra hivatkozó embereket, kegyes keresztényeket, akik támadják az ország elnökét. A tisztségét tisztelnünk kell. Ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és méltányosoknak, hanem a kíméletleneknek is. Péter első levele, 2. rész, 18. vers. Ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak. A mai kultúrában ezt mondhatnánk. Alkalmazottak, engedelmeskedjetek főnökeiteknek. Sokan mondják, milyen csodálatos, ha valakinek a főnöke keresztény. De mi történik akkor, ha egy istentelen főnöknek dolgozunk? Ne csak a jóknak és méltányosaknak, hanem a kíméletleneknek is. Az ilyeneknek is engedelmeskednünk kell, amennyiben nem olyat kérnek tőlünk, ami törvényellenes vagy becstelen eljárás. Az engedelmességben benne van a döntés szabadságának a gondolata. Amikor engedelmeskedünk, akkor azt önkéntes alapon tesszük, nem azért, mert úgy érezzük, hogy a főnökünk valami nagy személy, hanem mert bizonyságot akarunk tenni Krisztusról. A keresztények kifejezik Isten dicséretüket a munkahelyükön tanúsított magatartásukkal és cselekedeteikkel.

Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést, ellenben ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Péter első levele, második rész, 19. és 20. vers. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést. A dicsőséget lehet hírnévnek vagy dicséretnek is fordítani. A verés azt jelenti, hogy valaki öklözi az embert. Péter korában gyakran így bántak a rabszolgákkal. Ha a rabszolga lopott, hazudott, vagy fellázadt, és nem akart dolgozni, gazdája megragadhatta, és alaposan összeverhette az ökleivel. Péter azt mondja, hogy ha az ilyen hibákért vernek minket, és mi türelmesen viseljük a verést, akkor nincs dicsekedni valónk. A verést a saját hibánkért kaptuk. Isten nem erre a türelemre int minket, amit a bűneinkért kell vállalnunk. Lehetséges, hogy problémáid és nehézségeid vannak, mert az ostobát játszod. Egy üzletember mondta mostanában, az ostobát játszottam. A tőzsdepiacon kockáztatott és elvesztette a tőkéjét. Csődbe jutott. Amikor beszéltem vele, a saját ostobasága miatt szenvedett. Hibájának elismerése és az annak nyomán járó szenvedés elviselése nem Isten parancsára történt. Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Természetesen valamennyiünkben az a természetes hatás, hogy visszaüssünk, amikor igazságtalanul bánnak velünk. Bevallom, hogy ez volt az én első gondolatom is, de megtanultam, hogy Istenre bízzam ügyemet. Isten mondja, enyém a bosszúállás, én megfizetek. Ő sokkal jobban teszi ezt, mint én tehetném. Az Úr Jézus maga mondta, boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Máté evangéliuma 5. rész, 11. és 12. vers. Péter ezt mondja, ez kedves az Isten szemében. Péter nem túl sokat mond anélkül, hogy ne szólna nekünk ismét az Úr Jézusról, és itt Krisztus szenvedéseire emlékeztet, amik nekünk is példát mutatnak, mint hívőknek. Hiszen erre hivattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el száját. Péter első levele, második rész, 21. és 22. vers. Amikor a mi Urunk Jézus Krisztus ezen a földön járt, kétfajta szenvedésben részesült. Szenvedett, mint ember, idelent, amikor emberré lett, mert szenvednie kellett az igazságért. Ezen kívül szenvedett a világ bűneiért is. A világ bűneiért vállalt szenvedése nem nekünk szóló példa, az, ami megváltásunkért történt. Azt elhisszük és elfogadjuk, de egyáltalán nem utánozhatjuk. Azonban földi életében példát is adott nekünk. Názáretben életének első 30 esztendeje alatt szenvedte a gúnyolódást és félreértést, ahogy a 69. Zsoltár ezt világossá teszi. Aztán, amikor elkezdte nyilvános szolgálatát, az evangéliumi följegyzések elmondják, hogy miként szenvedett az igazságért. Amikor szenvedünk a hitünkért, emlékezzünk az általa ránk hagyott példára. Mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást. Amikor szenvedett,
nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Péter első levele, 2. rész, 23. vers. Engedte, hogy atya egyenlítse ki a számlát. Ez ismét emlékeztet minket a római levél 12. részének 19. versére. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva. Enyém a bosszú állás. Én megfizetek. Így szól az Úr. Engedjük, hogy Isten kezelje az ellenünk elkövetett bántásokat. Ő mindent elrendez a maga idejében. Jézus szenvedett a világ bűneiért, ahogy a következő versben olvassuk. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk, az ő sebei által gyógyultatok meg. Péter első levele, 2. rész, 24. vers. Ezt nem példaként mutatta be nekünk. Mi nem szenvedhetünk azért, hogy lemossuk saját bűneinket, még kevésbé szenvedhetünk a világ bűneiért. Péter itt a megváltásról beszél. Miután meghaltunk a bűnöknek, ez volt a mi helyzetünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Miből gyógyultunk meg? Megjegyzem, hogy az úgynevezett hitgyógyítók alkalmazzák ezeket a szavakat. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Ők Ézsaiás könyve 53. részének 5. versére utalnak, és nem Péter első levelének erre a versére, mert Péter nyilvánvalóvá teszi, hogy ő a bűnökből gyógyított meg minket. Határozottan egyetértek azzal, hogy az Úr Jézus azért jött, hogy nagy gyógyító legyen, de ő a bűnökből gyógyít meg minket. Egyetlen földi orvos sem kezelheti ezt a problémát. Péter ezeket a szavakat Ézsaiás könyve 53. részének 5. verséből veszi, ahol Ézsaiás próféta elsődlegesen nem fizikai gyógyításról beszél, hanem arról, ami fontosabb és mélységesebb, vagyis a bűnből való meggyógyításról. Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Péter első levele, 2. rész, 25. vers. Az emberiséget akár elveszettekről, akár megváltottakról van szó, a Biblia eltévedt nyájnak nevezi, mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok. Ez szintén idézett Ézsaiás könyve 53. részéből. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. Ézsaiás könyve 53. rész, 6. vers. Amint láthatod, valójában Krisztus szenvedése a témája e fejezet utolsó részének. Krisztus szenvedése példát adott nekünk, és ő szenvedett és meghalt, hogy megváltson minket bűneinkből.

0: de most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez. Péter apostol a levél harmadik fejezetében azt tanítja, hogy a szenvedés a keresztény magatartást is létrehozza a hívő ember életében. Ezt a magatartást a keresztény két helyen mutatja be, az otthonban és a gyülekezetben. Ugyanígy, ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket. Péter első levele, harmadik rész, első vers. Ugyanígy. Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy, mint ahogy azt a második fejezetben elmondta az elkülönüléssel kapcsolatban. Az elkülönülés és a viselkedés egyé olvad, és elválaszthatatlan egymástól. Az Efézusi levél 5. fejezetében ugyanezt találjuk az asszony otthoni helyzetével kapcsolatban. Péter azonban egy egészen más helyzetet mutat be, mint amiről Pál az Efézusi levélben beszél. Pál ott azzal foglalkozik, hogy milyen legyen a kapcsolat a hívő feleség és hívő férj között, akik mindketten lélekkel teljes hívő emberek. Az Efézusi levélben az egész szakasz ezzel a mondattal kezdődik. Teljetek meg lélekkel! Efézusi levél, 5. rész, 18. vers. Amikor valaki lélekkel telik meg, akkor lélek szerint él. Pál így szól. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak. Efézusi levél, 5. rész, 22. vers. És a férfiak úgy szeressék feleségeiket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Efézusi levél, 5. rész, 25. vers. Az apostol a keresztény otthonról beszél, ahol mind a férj, mind a feleség lélekkel beteljesedett hívő, és ebben a kapcsolatban a férfi szereti feleségét, és kész meghalni érte. A rend érdekében bármilyen közösségben lennie kell vezetőnek. A házasságban a vezetési jogot a férj kapja. Amikor a feleségnek engedelmeskednie kell, ez az engedelmesség nem olyan, mint egy gyermek engedelmessége. Egyes férfiak úgy gondolják, hogy amikor megnősülnek, akkor a feleségük afféle első gyermek, és úgy kell engedelmeskednie, mint ahogy egy-egy kisgyermek teszi. Ez egyáltalán nem így van. Mint ahogy korábban már említettük, az engedelmesség önkéntes alapon áll. Pál ezt mondja a feleségnek. Engedelmeskedj, mert ez a férfi szeret téged, és neked meg kell alászkodnod előtte. Jobb szó lenne azonban az, hogy légy vele jó kapcsolatban. Ha oda megy hozzád, mint keresztény férj, majd átölel, és ezt mondja. Jobban szeretlek bárki másnál, akkor bizonyára a te válaszod is az, hogy szeretlek téged. Évek folyamán sok fiatalnak adtam tanácsot, aki megkért arra, hogy vezessem a házasságkötési istentiszteletüket. De sohasem igyekeztem senkinek sem javaslatot tenni arra, hogy kit vegyen el, vagy kihez menjen férjhez. Nagyon őszintén szólva, mindig félelemmel és rettegéssel vezettem a házasságkötési szertartásokat. Itt röviden szeretném megemlíteni néhány gondolatban, amit megszoktam pendíteni előttük ezeken az alkalmakon. A házasságot három síkon kötik az emberek. Az első a fizikai sík, és ez nagyon fontos. Erről a világ igen sokat beszél. Ez a szexuális kapcsolat. Csodálatos, amikor a férj és feleség átölelheti egymást igazi szeretetben. Két hívő között a nemi élet a legértékesebb, a legcsodálatosabb, amivé lehet ezen a világon. Az a meggyőződésem, hogy csupán a hívők azok, akik igazán és a legteljesebb mértékben élvezik a fizikai kapcsolatot. Nincs kétség az iránt, hogy a fizikai kapcsolat csodálatos ajándék. A házasságban a második sík a szellemi vagy pszichológiai kapcsolat síkja. ami szintén nagyon fontos. Igen jó, ha a férj és a feleség érdeklődési köre megfelel egymásnak. A házasságban a kapcsolat harmadik síkja a lelki kapcsolat, és ez a két hívő közti házasságra vonatkozik. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem, add, hogy a hívő emberek házassága Jézus Krisztust mutassa be ezen a világon, és legyen az én házas életem is olyan, aminek alapján Krisztus és az egyház szeretete bontakozik ki. Ámen.
1: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald. Május 5-e. Egy tál lencséért. Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta első szülöttségi jogát. Zsidókhoz írt levél 12. fejezet 16. vers. Gyakran megesik, hogy az ember az élet legnagyobb és legkülönbb értékeit a pillanatnyi testi kielégülésért eltékozolja. Ezt tette Ézsau is. Fáradtan és éhesen jött haza a mezérről. Jákob éppen egy fazék lencsét főzött. Amikor Ézsau megkérte, hogy adjon neki ebből a vörös ételből, Jákob gyakorlati érzékkel azt felelte. Add nekem érte azonnal elsőszülöttségi jogodat. Lásd Mózes első könyve 25. fejezet 31. vers. Az elsőszülöttségi jog értékes kiváltság volt az Ószövetségben, amely a családban a legidősebb fiút illette meg. Ezáltal lett később a család vagy törzs feje, és ez biztosított neki az örökségből kettős részt. Ezt az elsőszülöttségi jogot azonban Ézsau abban a pillanatban értéktelennek tekintette. Mit használ az elsőszülöttségi jog, ha egyszer ilyen éhes vagyok, gondolta. Annyira erőt vett rajta az éhség, hogy kész volt szinte mindent feláldozni azért, hogy pillanatnyi étvágyát kielégítse. Maradandó értékről mondott leérte, és megkötötte a rettenetes csereügyletet. Napjainkban majdnem naponta játszódnak le ehhez hasonló drámák. Nézzük például azt a férfit, akinek éveken át jó hírneve volt. Nagyszerű család szeretetét élvezte, és tisztelték a keresztény gyülekezetben is. Szavának tekintélye volt, és szolgálatán nyilvánvalóan Isten áldása nyugodott. De egyszer csak jött a vad szenvedélye. Valósággal elemésztődött a szexuális kísértés tüzében. Hirtelen semmi sem látszott fontosabbnak, mint testi ösztönének kielégítése. Értelmes gondolatoknak nem volt már semmi hatalmuk fölötte. Kész volt egy romboló kapcsolatért mindent feláldozni. És gondolkodás nélkül belevetette magát. A pillanatért feláldozta Isten dicsőségét, saját bizonyságtételét, családjának becsületét, barátainak tiszteletét és keresztény jellemének befolyásoló erejét. Vagy ahogy Alexander McLaren, skót prédikátor és bibliomagyarázó mondta, elfelejti az igazságosság utáni vágyát, messziről hajítja magától az Istennel való közösség örömét, elsötétíti lelkét, véget vet jó lelkiismeretének. Hátralevő éveiben zuhanó repüléssel közeledik a nyomorúság felé. Nevét és hitét a gúnyolódók céltáblájává teszi. Az írás klasszikus szavaival kifejezve eladta elsőszülöttségi jogát egy tál lencséért.

0: Kedves hallgatóink! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány címe 1428 Budapest, postafiók 4, e-mail címünk radio@mera.hu, honlapunk címe, ahol a mai és korábbi adásainkat meghallgathatják és letölthetik, www.mera.hu, telefonszámunk 0620 565 28 40. Szeretettel búcsúzunk!
1: Gyerekkuckó.
2: Heidi Ulrich nyomok az ezüstös nyírfák völgyében. Metti győzni akar, második rész. Később, amikor a fiúknak már menniük kellett, öreg Jim a karám kerítéséhez támaszkodott. Úgy nézte, hogyan legel Jack és Sprinklight. Metti kiszaladt az istálóból, és meglátta a cowboyt. Először habozott, aztán közelebb ment hozzá, és odaállt mellé. Egy ideig nem mondott semmit, aztán belekezdett. Jack ma elég gyors volt, ugye? Öreg Jim bólintott, azt lehet mondani. És szeret versenyezni, folytatta Metti. Amikor Josh és Sprinklight mellett lovagoltunk, mindenképpen vágtázni akart. Öreg Jim megint biccentett. Láttam. Metti letépett egy szál füvet, és kis darabkákra szaggatta. Gondolni tetszik, hogy a jövő héten lovagolhatok rajta, az indián ünnepen. Öreg Jim felé fordult. Ott lesz lovaglás is, igaz? Így van, mondta Metti, és hirtelen nyírkos lett a tenyere. Öreg Jim megvakarta a fejét. Jack minden esetre elég gyors, mondta. Ahogy ma futott, ezzel senki se tud versenyezni. Metti egyetértően bólintott, érezte, milyen hevesen ver a szíve. Csak hogy Jack nagyon ijedős, folytatta öreg Jim. Ez még mindig elég nagy probléma. Bennünket már ismer, de észrevetted, amikor ma becsapódott az istáló ajtaja, és akkor is, amikor Josh rákezdett a western mutatványokra, hogy milyen könnyen ki lehet mozdítani a nyugalmából. Az indián ünnepen pedig nem lesz éppen csend. Ott rengeteg idegen ember és zaj lesz, és ha Jack valamit nem tud elviselni, akkor ez aztán az. Öreg Jim Metti vállára tette a kezét. Fiú, őszintén szólva nem hiszem, hogy az indián ünnepség a megfelelő hely Jack számára. Az a környezet borzasztóan felidegesíteni, és aztán nekünk kellene a dolgokat helyrehozni. Még Sprinklightot se engedném oda, pedig ő már sokkal nyugodtabb lett. Azt hiszem, ez még túl korai lenne. Metti nyelt egyet. A tenyere már nem csak nyírkos, hanem jéghideg is volt. Őszintén sajnálom, Metti. Különben igazán szurkoltam volna neked. Metti felnézett. Érezte, hogy öreg Jim megérti a csalódottságát. Rendben van, mormogta. Kinyílt az istállóajtó, és Josh futott ki rajta. Mennünk kell Appleby kisasszonyhoz, Metti. Már késésben vagyunk. Viszlát, öreg Jim! Viszlát, mondta Metti, és Josh után szaladt. Útközben Metti elég hallgatag volt. Josh néhányszor oldalról ránézett, aztán megkérdezte. Miről beszéltél az előbb öreg Jimmel? Mérges volt rád? Nem. Metti megrázta a fejét. Csak azt kérdeztem meg tőle, hogy az indián ünnepen lovagolhatok-e Jacken. De neki az a véleménye, hogy ez még nem való Jacknek és Sprinklightnak se. Kár. Josh is csalódottnak látszott. Pedig de jó lett volna. Jackkel biztosan nyertél volna. De talán valahogy másképpen is eléred, hogy megkapd az első díjat. A nyilazásban biztos te leszel a győztes, és sok pontot kapsz. Metti megvonta a vállát. Meg lehet, mondta.

0: Ti vagytok a Föld csója.
1: Ti vagytok a világ világossága.
0: Nem rejthető el a hegyen épült város.
1: Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket,
0: és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
1: Só és lámpás.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Mai beszélgető társam Bokros Andrea, aki egy nagyon speciális misszióban van, és mint misszióban levő ember az Úr Jézus gyermeke. Andrea, hogyan találkoztál az Úr Jézussal?
3: Az Úr Jézussal úgy találkoztam, hogy gyerekkoromban már Isten hívását éreztem. Olyan ésség volt bennem, tudtam, hogy valahol van Isten, és ahogy egy kisgyerek innen-onnan információkat kap, mivel nem hívők voltak a szüleim. Képzeleteimben volt valahol egy Isten, aki hív engem, de nem tudtam, hogy hogyan jutok el hozzá. Tehát ez az Isten tudat, ez gyermekkoromtól bennem volt. Aztán, ahogy 14-15 éves lettem, gimnáziumba kerültem, és olyan közösségbe kerültem, ahol több római katolikus lány volt, és ők meghívtak engem egy katolikus közösségbe, egy énekkarba, és itt megismerkedtem katolikus testvérekkel, megismerkedtem lelkipásztorokkal, és úgy éreztem, hogy na talán most itt többet fogok tudni arról az Istenről, aki után éhezem, és aki engem hív. És el is indultam ezen az úton, templomi kórus tagja lettem, és jártam misékre, és énekeltem, és nagyon szép volt ez, és nagyon sokat kaptam. Még sikerült azt is elintézni, akkor még szintén titokban, hogy megkereszteljenek. Boldogság töltött el, az éhség megmaradt, és ahogy fokról fokra jártam a templomba, egyre többet és többet, nem szűnt meg az éhségem, hanem egyre többet szerettem volna tudni Jézusról. Rendben van, hogy Jézus Isten fia, na de ki ő nekem? És nem szűnt meg az éhség. Nem tudták a szentmiség csillapítani ezt az éhséget. És aztán, ahogy növekedtem, titokba vettem meg az első Bibliámat, a nyaralási pénzből gyerektáborba mentünk, és semmire nem költöttem azért, hogy megmaradjon a pénzem, és meg tudjam venni az első Bibliámat, és otthon dugdostam, olvasgattam is belőle, hát nem túl sokat értettem, bevallom őszintén, de azt írta az írás, hogy hát a Szentlélek segít megérteni. Én ezt komolyan vettem, és ennek az igazságát ma is érzem, hogy a több egyszer elolvasott ige egyszer csak hogyan válik egy élethelyzetben komoly üzenetté az Úr részéről, vagy válasszá tőle. Az éhség folytatódott, az Istenkeresés, a Krisztusban elmélyedés folytatódott az életembe, és aztán érettségi után már nagyon élessé vált bennem az, hogy nem elég, nem vagyok elégedett azzal, amit kapok, és ez a folyamatos Istenkeresés vezetett aztán egy akkori munkatársnőmön keresztül ide Budafokra. És elkezdtem járni a péntek délutáni barátkozó kórájára, a zsíros kenyér, az éneklés, a beszélgetések, és abban az időben Komesz Mátyás testvér is néha megjelent ott közöttünk, fiatalok között, és akkor szóltak nekem az ismerőseim, barátaim, hogy hát menj oda Komesz testvérhez, ő is katolikus volt, és hát majd ő ad neked tanácsot, és akkor oda mentem, és elmondtam az én nyűgöm, bajom, hogy de hát én katolikusként élek, de hát tudom, hogy nekem tovább kéne menni, és Matyi bácsi olyan kedvesen elmesélte, hogy ez az ő életében hogyan zajlott, és hogy csak én menjek az Isten keresésem után, menjek, kövessem csak azt, ahová az Úr vezet, és majd eldől, hogy ebből mi lesz. Hát az lett, hogy a baptista gyülekezetben hallottam igazán mélyen tanításokat Jézusról. Tudom, hogy megtért emberként kereszteltek meg, ugyanakkor nem voltam a teljes tudás birtokában. Tudtam azt, hogy a bűneim meg vannak bocsátva, de igazán mélyen nem értettem, hogy kinek a cselekedete által. És ezt valóban itt kaptam meg, a baráti közösséget is, az, hogy figyeltek rám, hogy fontos voltam, hogy megkérdezték, hogy miért nem jöttem. És aztán Isten még egy kincset elhelyezett itt Budafokon számomra, hogy itt ismerkedtem meg Jánossal, aki később a férjem lett. Ő is egy ilyen kereső időszakban volt, de nagyon kegyelmes volt az Úr, mert a valódi döntést azt nem engedte, hogy a mi kibomló kapcsolatunk megzavarja. Volt 2 hét olyan időszak, amikor itt az imaházban Tom Meheres testvér szolgált. Én munka miatt nem tudtam eljönni, viszont János folyamatosan részt vett az alkalmakon, és bennem akkor született meg az a döntés, tőlem teljesen függetlenül. Én bennem pedig az a Jézus Krisztusra való rácsodálkozás és a benne való teljes belehelyezkedés az idők folyamán, pont ez alatt a 2 hét alatt, és olyan jó volt utána találkozni, hogy láttam, ahogy közeledett felém János, hogy más valaki jön felém, és olyan jó volt megosztani, hogy veled mi történt, és veled, és ugyanaz történt más-más helyszínen, és tényleg az Úr szépen elvégezte mind a kettőnkben, úgyhogy ezek nagyon szép időszakok voltak, és ami nekem egy nagyon fontos esemény volt itt az életemben, hogy én visszamentem ahhoz a katolikus paphoz, aki engem megkeresztelt. És mindent elmeséltem. Elmeséltem a Krisztus utáni éhségemet, és ez a lelki atya azt mondta, hogy Isten tervét látja ebben, az ő elhívását látja ebben, és az ő áldásával bocsátott utamra. Nem korholt, és nem dorgált, és aztán utána én hallottam, hát ugye megmaradtak a katolikus kapcsolataim, barátságaim, és hallottam, hogy aki negatívan próbált rólam nyilatkozni, mindig nagyon komolyan elmondta az igazságot, és elmondta azt, hogy Isten vezetését követem ezen az úton. Ez nagyon fontos volt az életemben, későbbi szolgálataimban aztán láttam, hogy miért.
2: Ez volt a kezdet, hogy Istennel való találkozásod, de hát minden születés után növekedés következik. Hogy folytatódott a te életedben ez az út, amire elindultál?
3: A folytatás az, hogy nagyon gyorsan megkaptuk az Úristentől a választ arra a férjemmel, hogy egymásnak vagyunk teremtve, az Istennek az akarata, ezért nagyon gyors volt megismerkedéstől számítva. Szeptemberben ismerkedtünk meg, és a következő év májusában esküvő volt. Nagyon gyors volt a döntésünk, mert nem volt kétség. Itt a Budafoki imaházban volt az esküvünk, Kovács Géza testvér vezetésével, és utána júniusi hónapban pedig a bemerítkezésünk. A bemerítkezés után elkezdődött ugye az esküvő után a közös élet, ami valóban a formálódás időszaka volt. 10-12 év nagyon-nagyon komoly megpróbáltatásokkal és nagyon nagy mélységekkel. Nagyon sokszor volt olyan helyzet, hogy csak azt tudtuk kimondani, hogy szeretjük az Urat, és egymásba kapaszkodunk. Nagyon hálás vagyok azért Istennek, mert soha nem volt olyan helyzet az életünkben, hogy egymást hibáztattuk volna érte, hanem nekünk a problémák közben mindig az első reakciónk volt az összekapaszkodás. Az, hogy szövetségesek vagyunk, és ebben a szövetségben megyünk előre a pusztai vándorlásban, és ezt így éltük meg.
2: A nehézségek után azért történtek jó dolgok is.
3: A nehézségek közben is történtek jó dolgok, hiszen 2 lánygyermekünk született, és nagyon-nagyon hálásak voltunk az Úrnak értük. Változások történtek olyan szempontból is, hogy elég hosszúra sikeredett az én otthonlétem, és az otthonlétem közben vágytam, kerestem Istennek a válaszait a jövőre nézve, amikor már közeledett az az időszak, hogy a gyes után vissza kell mennem dolgozni, nagyon komolyan kértem a Jóatyát, hogy olyan munkahelyet adjon nekem, ami nem csak munkahely, hanem ami lenne szolgálat is egyben. És ezeket az álmaimat úgy elévittem, az Úr elévittem, és vártam tőle a választ. Hát amit kaptam, arra úgy nem gondoltam, és nem erről álmodoztam. Ugye a gyes alatt elég sok amerikai misszionáriussal ismerkedtem, megjöttek hozzám magyar tanulni, én mentem hozzájuk gyerekekre vigyázni, és nagyon sokakkal, nagyon gyorsan mély barátság alakult ki. És aztán az egyik ilyen misszionárius megkeresett engem, hogy hát van itt Budapesten egy misszió, akik hallássérültekkel foglalkoznak, nagyon kellene nekik oda valaki, mert nincsen magyar munkatárs, aki angolul is beszél, hogy hát én menjek oda, mert ő úgy látja, hogy ennek így kell lennie. Meg kell említenem ennek az amerikai misszionárius nőnek a nevét, Beth Weaver, aki nagyon sokáig meghatározó jelenség volt az életemben, ami barátságunk nagyon gyorsan kialakult, és igazi lelki testvéri kapcsolattá fejlődött. Abban az időben, amikor hozzájuk jártam takarítani, gyerekekre vigyázni, egyik alkalommal Izsaiás 58-at olvastam, és megtörtént az, amit úgy fejeznék ki, hogy nyakon csípett az Isten igéje. Ugye ezt megragadott az ige, szoktuk mondani, de ez erősebb volt, ez egy nyakon csípés volt. Elkapott engem az Isten igéje, amikor azt olvastam, hogy Rések befalazójának fognak nevezni, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Semmihez nem tudtam kötni ezt az igét. Nem tudom megmagyarázni, észérvekkel felsorolni, hogy miért ez, de azt az érzést, amit én akkor kaptam, nem csak szívben, hanem elmében is, hogy ez nekem szóló üzenet, ezt elétártam, és elmondtam Betinek. Mit akar ezzel a Jóisten? Azt mondta, hogy fogalma sincs, neki sem, neki nem is kell ezt tudni, de úgy gondolja, hogy én ne engedjem el ezt az igét, és keressem, kutassam, hogyan teljesíti be Isten az életembe. Úgyhogy ekkor ragadt rám az a kíváncsiság, hogy mit akar Isten az én életemmel. És aztán jó pár év múlva most már azt tudom mondani, hogy ennek az igének minden sora valósággá vált az életemben. Úgyhogy oda kerültem az amerikai alapítványhoz, és ott én voltam kisebbségben, hallóként, mert a munkatársaim 90%-a siket vagy nagyot halló volt. Megismertem egy új nyelvet, a jelnyelvet, megismertem egy kultúrát, a siket emberek világát, és megragadott engem ez a világ. Ők pedig olyan szeretettel, de olyan keménységgel neveltek rá arra, hogy hogyan kell egy épp embernek viselkedni a fogyatékkal élőkkel szemben. Az ő tanításuk a mai napig is ebből táplálkozom, amit tőlük kaptam, ahogyan ők engem tanítottak. Sokszor mentem az első időben sírva haza.

0: Elindult a tanulási folyamatnak 9 éve, mert elkezdtem a jelnyelvet tanulni, és aztán egy 6 év múlva, igen, 6 év múlva eljutottam odáig, hogy jelnyelvi tolmácsként végeztem, és most már bejegyzett jelnyelvi tolmács vagyok.
1: Az előbb volt egy mondatod, ez a mondat úgy hangzott, hogy megtanultad a siketek között azt, hogy hogyan kell a fogyatékos emberekkel viselkedni. Meggyőződésem, hogy sokan, különösen a keresztények között szeretnének segíteni a fogyatékkal élőkön, a szívük mélyén, de lehet, hogy fogalmuk nincs, hogy hogy kell hozzá kezdeni. Mit tanultál?
0: Azt tanultam legelőször is, hogy bárkivel kerülünk szembe, bármilyen fogyatékossága legyen is, és itt most nagyon komolyan gondolom azt, hogy bármilyen, lehet egy kommunikáció képtelen személy, akkor sem mehetek úgy oda hozzá, hogy én vagyok az egészséges, és te vagy a sérült. Nem megfelelő ez az álláspont. Nem tudok receptet adni arra, hogy ezt hogy lehet magunkban kifejleszteni. Én egyszerűen kértem Istent, és megtette élethelyzeteken keresztül, rossz döntéseken keresztül, kudarcokon keresztül, örömökön keresztül, de megtette. Mind a tolmács szolgálati munkámat, tehát a tolmácsként vagyok valakivel, bármilyen más területen, ha fogyatékkal élővel találkozom, egyenlő vagyok vele. Engem Isten elvitt a végletekig, sokszor úgy látom, hogy ezt talán nem lehet mindenkitől kérni, de én, ha egy tolmács szituációba kerülök, ha ügyféllel elmegyek valahová, akkor én mindig úgy állok ehhez hozzá, hogy ő több, mint én. Azt hiszem, ez azért alakult ki bennem, mert nagyon sok negatív példát láttam. Észre se vesszük, hogyan tudunk fölébe kerekedni egy fogyatékkal élő embernek, csak azáltal, hogy ő nem hall, én meg igen, ő nem lát, én meg igen, ő nem kommunikál beszéddel, én meg igen, nem is vesszük észre. Viszont a fogyatékkal élő emberek oly mértékben érzékenyek, hogy becsapni se lehet őket igazán. Ez az egyik, és a másik pedig, hogy nagyon gyorsan megérzik azt, hogy szánalomból mész oda, vagy szeretetből. Nagyon gyorsan szembesítenek azzal, hogy ki vagy te valójában. Éppen ezért mondom azt, hogy ha csak az utcán találkozunk valakivel, ha csak egy kerekesszékes kér segítséget, hogy emeljék fel a kerekesszéket a lépcsőn, akkor megvan ennek az útja, módja. Oda megyek, fogalmam nincs, hogy kell egy kerekesszéket fölemelni, megkérdezem, hol biztonságos, hogyan segítsek. Ha az a látássérült, hát oda megyek, mert látom, hogy áll a megállóba, és megkérdezem, hogy mibe segíthetek. Lehet, hogy azt fogja mondani, hogy nem kérek segítséget. Akkor ne sértődjünk már meg ezen. Fogadjuk el, ő abban a helyzetben ura a helyzetnek, dönteni tud, cselekedni tud. Nagyon jó, ha oda megyünk, mert biztos, hogy egyébként jól esik a látássérülteknek, vagy jól esik egy kerekesszékesnek, ha oda megyünk hozzá. Érzékenységet kértem az Úrtól. Tegyen érzékenyé arra, hogyan segíthetek meg, egyáltalán, hogy segítsünk, és ne nézzünk keresztül rajtuk.
1: Térjünk vissza a siket misszióra. Lett egy tolmács végzettséged, egy jelnyelvi tolmács végzettséged, de azért itt nem állt meg az élet, ha jól tudom.
0: Hát nem állt meg az élet. Ehhez az amerikai missziós alapítványhoz kapcsolódik a mi siket missziónknak az indulása. Mert ez az amerikai alapítvány Európa, Ázsia összes országából szinte idehívott hallássérülteket, és a saját nyelvükön, az anyanyelvükön, a jelnyelven keresztül tanított nekik Bibliát, teológiai alapokat, gyülekezetplántálási alapokat, mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy önállóan saját gyülekezeteket tudjanak létrehozni. De azért azt el kell mondanom, hogy ne arra gondoljunk, hogy a világon van egy csodálatosan szép jelnyelv, amit mindenki ért és beszél. Ahány ország van a Földön, annyiféle jelnyelv van. Tehát meg kellett egyezni egy közös jelnyelvben, először jelnyelv használatban, hogy utána valamilyen szinten oktatás itt történjen. Amit én tökéletesen megtapasztaltam, és ma is látok, az, hogy a jelnyelv valóban a siket embereknek az anyanyelve. Ezen a nyelven bármit el lehet mondani. nem biztos, hogy olyan formában és olyan módon, mint ahogy mi a beszélt nyelvről gondolunk,

0: De bármit ki lehet fejezni a jelnyelven keresztül. Nem tudom azt elfogadni, hogy egyszerűsített, hogy lealacsonyodnak azok, akik ezt a nyelvet használják, és elfelejtették a fejüket, és nem tudnak gondolkodni. Ez nem így működik. Ez a nyelv Isten ajándéka a hallássérült emberek számára, és csak ez a nyelv az, amin keresztül egy hallássérült ember valóban és teljesen meg tudja érteni akár Isten üzenetét is.
1: Ha már ezt mondtad, hadd tegyek fel egy olyan kérdést, hogy ha jól tájékozottam, azért vannak különböző irányzatok itt a siketek képzését illetően. Van, akik azt preferálnák, hogy tulajdonképpen artikulálni megtaníthatók, szájról olvasni, egyéb rezgésekkel, műtétekkel, stb. Hogy tapasztaltad? Gondolom, voltak ilyen tapasztalataid neked is.
0: Hát voltak tapasztalataim, viszont nem gondolom, hogy én ezen a szinten szakmailag úgy állnék, hogy most bárkivel is elkezdenék vitatkozni bármilyen szakemberrel. Én azt arról tudok beszélni, amit láttam. Éppen azért, mert nem csupán magyar vagy határon túl közeli országokról beszélek, akár európai siketekkel találkoztam, hanem nagyon sok amerikai, nagyon sok skandináv, nagyon sok ázsiai sikettel. Tehát egy sok színűség vett körül ez alatt az alapítványi időszak alatt. És azt láttam és azt tapasztaltam, hogy ahol akár már a gyerekek nevelésébe is komoly szerepet játszott a jelnyelv. Ezek a gyerekek felnőttként sokkal kiegyensúlyozottabbak voltak. Természetesen én is csak arról tudok beszélni, amit olvastam. Amerikában, Skandináviában ennek egészen más kultúrája van. Ott egyértelműen a jelnyelvre alapozzák legtöbb helyen az oktatást, és az a bizonyítéka ennek, hogy a jelnyelvi alapokat megszerzett gyermek sokkal könnyebben tudja megtanulni az írást, az olvasást. Valóban fontos szájról olvasást megtanulni, mert a siket emberek mindig is kisebbségben lesznek közöttünk, hallók között. Nagyon fontos, hogy megtanítsuk őket legalább alapszinten valamilyen kommunikációra. De nem lehet ez az elsődleges cél. Kell, hogy a saját nyelvüket szabadon tudják használni. Nagyon hálás vagyok azért, hogy a rendszerváltás után azért itthon is a siketek öntudatra ébredtek, és nagy nehezen kiharcolták, hogy most már parlament által elfogadott törvényben van leírva az, hogy az anyanyelvük a jelnyelv. Megújult a tolmácsképzés, megújuló félben van a siket oktatás. Hát itt nagyon remélem, hogy a gazdasági válság miatt nem fog jobban elhúzódni ez a folyamat. Mindenképpen szeretnék bevezetni most már az oktatásba a jelnyelvet. Ezt mind előrelépésnek látom. Annak is nagyon örülök, hogy egyre több és több siket ráébred arra, hogy tolmács segítségével igenis lehet tanulni, lehet főiskolára, egyetemre menni. Ezek mind-mind olyan pluszok az ő életükben, ami által egy nagyobb rálátásuk lesz a világra, sokkal könnyebben eligazodnak a mindennapokban, és könnyebben tudnak interakciót kezdeményezni hallókkal, a körülöttük élőkkel. Ezt nagyon fontosnak tartom, hogy nem lesznek továbbra is, szinte mondom mesterségesen, egy alacsonyabb műveltségi szinten tartva.
1: Feltételezem, hogy nem annyira általános információ, hogy körülbelül mekkora ez a népességnek, hány százaléka érintett ezzel a problémával, a sikettséggel?
0: 60 ezerre becsülhető körülbelül a siketek száma, ha még ebbe belevesszük a nagyot hallókat. Azokat, akik időskori hallásvesztésben szenvednek, akkor legalább 200 ezres számról beszélhetünk.
1: Az oktatást említetted. Vannak speciális intézményeik? Vagy pedig úgymond az egészségesekkel integrálva oktatjuk őket Magyarországon, hogy tudod?
0: Vannak speciális intézmények, régiónként van egy-egy siket iskola, tehát összesen 7, és itt speciális módszerekkel tanítják a gyerekeket. Én jártam a szegedi iskolában, a váciban, az egriben és a budapestiben, ezeket látom. Semmiképpen nem akarom azt mondani, és nem szeretném, ha ez így tűnne, hogy most a siketoktatás ellen vagyok, vagy a siketek egyértelműen az oktatás ellen vannak. Nagyon szeretném, hogyha egy egészséges párbeszéd kialakulna majd a hallássérültek és az oktatók között, hogy megegyezéses alapon úgy történjen a gyermekeink oktatása, a gyermekeik oktatása, hogy az mindenkinek jó legyen. A törvény most már erre egyértelműen lehet. lehetőséget ad. Mi keresztények imádkozunk, hogy legyen ilyen konszenzusra való készség a hallássérült iskolákban tanító tanárok részéről is. Az is nagyon fontos látni, hogy egy-egy iskolában nem siket tanulók járnak. Ugye a hallásvesztésnek is különböző fajtái lehetnek. Ugye említetted a műtét utáni helyzetet, ez a kokleáris implantáció. Tehát, és akkor még beszéljünk arról, hogy vannak kísérő problémáik is egy-egy gyereknek, mozgásszervi, értelmi. Tehát a tanárok akkora kihívással szembesülnek, én nagyon becsülöm és nagyon tisztelem a hallássérült iskolákban tanítókat, és örülök, hogy olyan sokukat megismertem, mert tőlük is nagyon sokat tanultam. Nincs egyszerű dolguk. És most azt mondom, hogy tényleg Isten adjon nekik áldást azért, amit elvégeznek ezekben a gyerekekben, mert ugye emberi szinten, hát ez a szakma se túl megbecsült. Pedig én úgy gondolom, hogy a gyógypedagógusok egy nagyon-nagyon komoly szakmát képviselnek, és én úgy gondolom, hogy erre a pályára szív nélkül és szakmaiságon túl, emberszeretet nélkül nem hiszem, hogy bárki is rászánna az életét és tanulná.
1: Azt hiszem, ezen érdemes egy kicsit elgondolkodni, most azonban zenélünk, de utána mindenkit visszavárunk a beszélgetés folytatásához.

0: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Mai beszélgető társam Bokros Andrea. A hírek előtt ott tartottunk, hogy hogyan is került kapcsolatba a Siket misszióval. De hogy lett ebből Siket gyülekezet?
1: Tulajdonképpen ebben az alapítványban indult el egy maroknyi kis csapat, akik magyarok itt Magyarországon élnek, és úgy gondolták, hogy mindazt, amit tanultak itt az alapítványnál, hogy igenis lehet saját gyülekezetet alapítani, lehet Siket testvéreknek együtt Bibliát tanulmányozni. Mindennek a kulcsa a közös nyelv, anyanyelv, a jelnyelv, megalakult egy maroknyi csapat. Ebben a csapatban nem a kezdetektől, de szinte fél év múlva már ott voltam. Először csak azért, hogy minél többet és többet tudjam a nyelvet gyakorolni. Na de hát aztán ez nagyon gyorsan egy másik vágányra terelődött, hiszen szerettem közöttük lenni, szerettem őket, és ők is befogadtak engem. Ennél fogva nagyon sokszor szembesültem azzal, hogy hát kommunikációs összekötőként, egyéb életvezetési kérdésekben tanácsadóként kérték a segítségemet vagy a véleményemet. Úgyhogy ahogy egyre jobban megismertem a hallássérült embereket, láttam azt, hogy nagyon sokuknak van komoly mentális problémája, nagyon sokuknak kellene lelki gondozásban részt venniük, na de nincs emberük. És akkor hát mentem és beiratkoztam egy pszichológus asszisztensi iskolába, hogy a pszichológia alapjait legalább elsajátítsam. Nagyon érdekes volt, mert noha ez egy világi intézmény volt, és meg is mondták nekünk az első órán, hogy itt az egész csapat freudista, és itt freudi alapokon keresztül fogunk tanulni. Én kértem a jó atyát, hogy adjon nekem elég bölcsességet, hogy miután hazamegyek, tudjam szelektálni, hogy mi az, ami jó, és megtartom a szolgálatomban, mi az, ami nem, és örökre elfelejtem. Úgyhogy tulajdonképpen az első dolgozatomat is én már a Siket témát bevittem oda is, és ezzel kapcsolatosan írtam. Nagyon pozitív volt a tanárok visszajelzése, szinte rácsodálkoztak ők is, ahogy bemutattam ezeknek az embereknek a világát, és valamit is megtanultam, és megszűrtem, azonnal tudtam bevinni a szolgálatba, és segíteni ezzel a hallássérülteket. A gyülekezet nehéz időket élt át, hol többen voltunk, hol kevesebben voltunk, aztán ez a külföldi alapítvány is bezárt, elhagyta az országot, és itt maradt a mi kis gyülekezetünk, eddig ugye az alapítvány ingyen adott nekünk helyet vasárnaponként, hova menjünk, és én tudtam, hogy nem szeretnék más felé menni, szeretném az egyházat valahogy bevonni ebbe a folyamatba. Úgyhogy én úgy rendszeresen megjelentem évente egyszer-kétszer Pap Jánosnál, aki akkor misszióigazgató volt, és mondtam, hogy itt van ez a Siket társaság, itt ez a formálódó gyülekezet. Most szeretnénk kérni egy támogatást nyári táborra. Nagyon készségesek voltak a baptista testvérek, és jó pár tábort így megtámogattak, megfinanszíroztak nekünk. Ezeken a táborokon döntő jelentőségű volt az, hogy az ország minden részéről jöttek a Siketek, és 5 napon, 6 napon, 1 héten keresztül minden délelőtt délután mély, komoly bibliai tanításokon vettek részt, és hát aztán a sok lelki beszélgetés, az ott megtértek, a bemerítések, nagyon színesek voltak mindig ezek a táborok. A baptista vezetőség pedig nagyon türelemmel figyelte a Siket gyülekezet fejlődését, és nagyon örülök annak, hogy a türelem mindkét részről megvolt, mert mi pedig türelemmel mutattuk meg, és világítottunk rá arra, hogy a Siket kultúrát, ezeknek az embereknek a világát elfogadva, és az ő nyelvüket elfogadva, egy nyelvi kisebbségben gondolkodva, így lenne jó őket beintegrálni az egyházba. És az egyháznak volt, a vezetőségnek volt arra türelme, hogy ez az egyházhoz csatlakozni akarás, ez a Siket testvérekben is kialakuljon. Tehát egyik részről sem volt presszió, és nagyon-nagyon élveztem, és nagyon hálát adok ezért a nagy szabadságért, hogy kivárták a vezetőség, hogy megszülessen bennük a döntés, hogy mi szeretnénk ehhez az egyházhoz csatlakozni, szeretnénk igazából hivatalosan is ővelük lenni, és az egyházban, mint önálló gyülekezet hivatalosan is benne lenni. Nem volt ez rövid folyamat, hosszú évek kellettek ehhez, hiszen a hallássérültekben mindig volt és van egyfajta félelem a hallókkal szemben. Le akar uralni, majd ő megmondja, hogy mit csináljak, ellenőrizni akar. Nagyon örülök, hogy megértették azt, hogy ennek a látszatát is kerülni kell. Viszont folyamatosan vittem a hallássérült gyülekezetet halló alkalmakra. Akkor ugye már végzett tolmácsként Pálhegyi Ferencnek a Rádai utcai előadásaira vittem őket, gyertek, érdekes lesz, tolmácsolom, és hát miről volt szó? Párkapcsolatról, családról, probléma megoldásról, házassági lelki gondozásról, és kinyíltak szemek, és döntéseket hoztak az életükre nézve, családok, házaspárok, döntéseket hoztak a gyermekneveléssel kapcsolatban. Hát Isten áldása volt így minden olyan helyen, ahova el tudtam őket vinni, hívni, és természetesen a tolmácsoláson keresztül segíteni őket. Úgyhogy térjünk vissza Izsaiás 58-ra, hogy rések befalazója leszel. Hát itt vannak a kommunikációs rések, amiket sikerül befalazni.
0: Mikor alakult ez a gyülekezet, és mikor lett úgymond hivatalos? Mennyi volt a terhesség, vagy a születésig eltelt idő?
1: 10 év. 2003-ban indult a gyülekezet, és 2013 áprilisában a baptista missziói közgyűlésen 100%-os szavazat mellett a testvérek befogadták a siketeket és a siket közösséget. Nagyon érdekes volt, mert John Upton vendége volt ennek a rendezvénynek, és azt mondta, hogy az egyház most nem egy gyülekezetet fogadott be pusztán, hanem egy új nyelvet is. És bizony sokan sírtunk, amikor ezt láttuk, és ott volt majdnem a közösségünk minden tagja. És tudjátok, zokogtak, amikor azt látták, hogy őket, a hallók, mindenféle fenntartások és elvárások nélkül befogadják, és testvérnek tekintik. Soha ilyen még az ő életükben nem volt. Ezt mondták nekem utána.
0: Már többször céloztál rá, hogy komoly sérülésekkel, mentális problémákkal küzdködnek a legtöbbször. Szerinted ez miből adódik? És hogyan tudunk ezen mi, akik úgymond egészségesek vagyunk, vagy mondjuk inkább úgy, hogy hallunk, segíteni?
1: Ó, teljes a repertoár, tehát lehet ez családi háttér miatt, lehet amiatt, hogy valóban olyan kommunikációs akadályozottsággal rendelkezik, hogy minimális az, amit a világból és a körülötte folyó környezeti változásokból fel tud fogni. Nagyon sokféle dolog lehet, állami gondozott háttér, aztán ugye bejön a képbe a nagyon-nagyon mély bugyrokat megjárt múlt, van köztünk börtönviselt is, a folyamatos családi viszályok, siketként egy halló családban élni nagyon-nagyon nehéz. Tehát egyértelműen látom, hogy azok a fiatalok, akiknek a szülei is hallássérültek, lényegesen kiegyensúlyozottabbak, mint azok a velük egykorú fiatalok, akik egyedül siketként élnek egy halló családban. Nagyon-nagyon örülök annak, hogy Isten belevezetett engem ebbe a lelki gondozás és a mentális segítségnyújtás szolgálatába. Bevezetett úgy, hogy családokkal tartom a kapcsolatot, akik kézenfogva hozták a fiatal gyermeküket, amikor meghallották, hogy van ilyen gyülekezet. Mert látták, hogy hiába hordják halló gyülekezetbe, az a gyermek semmit nem fog igazából megérteni Isten igéjéből, üzenetéből. És mai napig is tartom több családdal is, szülővel is a kapcsolatot, segítek a mindennapokban. Igazából nagyon éget, ha már így a missziós témára gondolok, nagyon éget engem az, hogy a szülők felé kellene lépnünk. Nagyon nagy hiány van abban, hogy a fogyatékkal élő gyermeket, sérült gyermeket nevelő szülők felé is lelki gondozásban, segítésben fellépjünk. Nagyon-nagyon nagy hiányosság van. Ezt tapasztaltam, de olyan jó segíteni, és olyan jó látni azt, ahogyan egymást megértik, és elmélyülnek az Isten szeretetben is, mert nem elég azt mondani, hogy imádkozzál, és majd történik valami, hanem kell, hogy kézzelfogható segítségek legyenek. Tehát amit én nagyon megtanultam még ez alatt az idő alatt, hogy ne használjam én fegyverként Istennek az igéjét soha, meg ne használjam én kibúvónak Isten igéjét soha, hanem hogyha valakinek kézzelfogható segítségre van szüksége, akkor adjon meg a kézzelfogható segítséget. Ha éhes, akkor kenyeret, ha kommunikációképtelen, akkor kapcsolatteremtést és kommunikációt, ha lelki problémája van, vigasztalást. Nagyon fontos ez, hogy ne bújjunk be az ige meleg ágyába, ne gondoljuk azt, hogy hitünk egyre magasabb fokra jutása az azt jelenti, hogy mentesek vagyunk a hétköznapok fájdalmai, nehézségei alól segíteni azoknak, akik ebben benne vannak. Nagyon megtanított engem a siket közösség, és maga a jelnyelv arra, hogy ebben a világban élünk. És ebben a világban nagyon sokféle szenvedés és nyomorúság van, és hogyha én eltávolodom attól az embertől, mert azt mondom, hogy nem is tudok ránézni, mert olyan bűnös, nem tudok vele azonosulni, mert bűnös, akkor miről beszélünk? Hát Jézus kikhez ment? Olyan érdekes, hogy ahogy többet és többet szolgálok, egyre kíváncsibb vagyok arra, hogy Jézus mit csinált. Újra és újra olvasom az evangéliumokat, Márkot főleg szeretem, mert ott egy pörgő, egy tényleg valóban a cselekedeteket bemutató történéseken keresztül mutatta be Jézust és az evangéliumot az író, hogy Jézus cselekedett. Az imádság számára az az alap volt, ami által tudott ennyi mindent tenni és cselekedni. És ez a cselekvés, ami mostanában háttérbe szorul. Hanem megmagyarázzuk, szeretjük a testvér, természetesen nagyon szeretjük, de nem megyünk oda hozzá, nem segítjük, nem lépünk bele konkrétan az életébe, nem akarjuk megzavarni, ne zavarjuk meg, menjünk oda és álljunk oda, hogy testvér, itt vagyok, segítek, ha kell.
0: Tulajdonképpen már ki is léptünk egy picit a siket misszió szűk köreimből, de most tudatosan is tegyünk egy nagy lépést. Van egy úgynevezett speciális munkacsoport. Erről mesélnél?
1: Föl tudom fűzni erre az ívre, ahogyan az otthon töltött gyes ideje után Isten imádságaimra úgy válaszolt, hogy a siketek közé helyezett. A siketek között eltöltött idő alatt a folyamatos kíváncsiságom, hogy mit akar velem tenni, Isten odáig vezetett, hogy megmutatta, hogy mit akar velem tenni. Ennél fogva folyamatosan 9 évig igyekeztem megszerezni a tudást is ahhoz, hogy minél jobban szolgálhassak, és minél többet tudjak nekik nyújtani. Úgyhogy valóban a teológiai, meg a pszichológus asszisztensi szakma után a teológia volt a következő, hiszen muszáj, hogy ezen a területen is tudjak segíteni. Akkor már a jelnyelvnek egy elég magas szinten voltam a birtokában, és bizony, most tudtam csak megfogalmazni nemrég, hogy az evangélium akadálymentesítése. Hogyan lehet átadni egy olyan hallássérültnek, aki nem csak hallássérült, hanem értelmileg is korlátozott. Egy olyan hallássérültnek, akinek szemproblémái vannak, és már alig lát. És engem egyre jobban inspirált az, hogy csak úgy tudom egyszerűvé tenni a Biblia üzeneteit, szövegét, hogyha először megpróbálom a legmélyebb mélységeiben is megismerni. Ez utána tudom olyan egyszerűvé tenni, hogy mindenki számára érthető legyen. Úgyhogy a teológia után 2011-ben államvizsgáztam a Pünkösdi Teológián, és 2011 júniusában hívott be Mészáros Kálmán, akkor még az egyház elnöke, és Pap János egy beszélgetésre, és egy jó másfél órás beszélgetés után azt mondták, hogy végignéznek most ezen a jó pár éven, és úgy látják, hogy Isten terve a hallássérült gyülekezet, meg az is Isten terve, hogy engem ebbe belerakott. Ők most már lehetőséget adnak arra, hogy úgynevezett hivatalos formában is végezhessem ezt a missziói munkát. A siket gyülekezetnek a 9 éve érlelte meg azt, hogy igen, kell egy olyan missziói területre nyitni. Nem mondom, hogy eddig nem volt speciális, úgymond speciális misszió, vagy fogyatékkal élők felé végzett misszió, de koncentráltan nem volt még soha egy ilyen munkacsoport. Úgyhogy 2012 végén, tulajdonképpen 2013 januárjával indult ez a munka. Elsődleges célként azt fogalmazzuk meg magunknak, hogyan tudjuk az evangéliumot akadálymentessé tenni.
0: Ez egy nagyon szép elképzelés és törekvés, meg támogatandó. Gyakorlatban mit jelent?
1: 2012 végétől rengeteget imádkoztam. Én nem akartam munkatársakat keresni. találkozásokon keresztül, beszélgetéseken keresztül érlelődött meg most már a csoporttársaimban az, hogy szeretnének ebben részt venni. Természetes volt, hogy meghívom ebbe a csapatba Dani Csaba lelkipásztor testvért, kerekesszékesként, ő már eddig is rengeteget segített és dolgozott a fogyatékkal élőkért, és végre talán szélesebbre nyithatjuk az ajtókat, és amiről ő esetleg csak gondolkozott vagy álmodott, talán lesz lehetőség arra, hogy megvalósítsuk. Úgyhogy nagyon sokat jelent nekem Dani testvérnek és a feleségének a támogatása, az ő szeretetük, igazi ima támogatóim, és valahogy úgy érzem, hogy akkor is mellettem vannak, amikor nincsenek itt fizikálisan. Meghívtam ebbe a csapatba Opauszki Esztert Kiskörösről, mert ő vakokkal is foglalkozott, értelmileg korlátozottakkal is foglalkozott. Aztán hozzánk csatlakozott még Urbán Gedeon, és Kovács Imre természetesen a sikergyülekezetnek a pásztora, hiszen ő saját maga sorstársként tud pásztorolni és vezetni egy halássérült gyülekezetet, egy speciális gyülekezetet. Aztán szereztem, vagy próbáltam hívogatni segítő testvéreket is. Ilyen lett Kéri József és Kovács Dávid. Róluk hadd mondjam már el, hogy tavaly szeptemberben kezdték el a baptista teológián tanulmányaikat hallássérültként. Szeretnénk egy picit biztatni a gyülekezeteket, hogy gondolkodjanak el azon, hogyan tudnák akadálymentessé tenni az imaházaikat, épületeiket, aztán meg akadálymentessé tenni a saját szívüket, hogy befogadják, hogy hívogassák a sérült embereket az istentiszteleti alkalmakra, mert maguktól nem fognak jönni, mert nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy róluk a kötelező gondoskodáson túl bárki is még velük foglalkozna. Hívjuk őket, és akkor jönni fognak. Ahogy mi is hívjuk a siketeket, és jönnek. Van egy ilyen másodlagos missziós tevékenységünk is, hogy a két halássérült fiatalemberrel már több ifi csoportban is megfordultunk, és az ő bizonyságtételeiken keresztül, az én bizonyságtételemen keresztül próbáljuk a fiatalokat ráhangolni arra, hogy vegyék észre, hogy van egy ilyen terület is, vegyék észre, hogy akár az osztálytársuk is lehet egy kisebb-nagyobb fokban sérült valaki. Odaállhat mellé, segíthet neki, és hívhatja a gyülekezetbe. A másik munkacsoport, ami nemrég alakult, itt pedig arra gondoltunk, hogy megpróbálunk olyan nagyon egyszerű képek, rajzok általi üzenetközlést kidolgozni, aminek segítségével a írni-olvasni nem tudók, értelmileg korlátozottak, siketek számára könnyebben tudnánk az evangélium üzenetét átadni.
0: Hogy gondolod, jobb az ilyen réteg gyülekezet, mint mondjuk egy siket gyülekezet, vagy pedig az integráció is elképzelhető, vagy kívánatos? Mármint, hogy az egészségesek és a különböző sérüléssel rendelkezők egy és ugyanazon gyülekezetben is éljenek, szolgáljanak.
1: Én két útját látom az integrációnak. Egy kerekesszékes, látássérült, nyugodtan, sőt, kötelezően kéne, hogy itt legyen a gyülekezeteinkben. Amikor elvégeztem a tolmácsképzőt közben, és amikor tanultam, tudtam, hogy nem megélhetés szempontjából szeretném ezt a szakmát, hanem egyedüli egy célom az, hogy az Úr szolgálatába állítani a magamat, meg a jelnyelvet, meg a két kezemet. Csodálatosan együtt tudok szolgálni evangélikusokkal. Volt az életemnek egy időszaka, amikor nagyon mélyen együtt dolgoztam reformátusokkal, akkor a Pálhegyi Feri bácsi félre házasság-gondozói alkalmak. Két vagy három alkalom volt, hogy Szépalmára elutaztam hallássérült házaspárral, de a siketek helyzete, ez egy másféle helyzet. Ők egy külön nyelvvel, egy olyan nonverbális nyelvvel bírnak, ami valamilyen szinten elkülöníti őket tőlünk, akik verbálisan kommunikálunk. A kultúrájuk lényege ez a nonverbális jelnyelv. Őket integrálni, mint közösség kell az egyházba. De én nagyon sok felé jártam tolmácsolni. És látom, tapasztalom, hogy ez nem elég. Tehát ha én ott megjelenek, mint tolmács, és 10 órától 11:45-ig letolmácsolom az istentiszteletet, és utána elköszönök és hazamegyek, akkor a siket testvér, igen, megértette az istentiszteletet, és utána mit tud tenni? Föláll és hazamegy. Nincs közösségi kapcsolata, mert én, mint tolmács, nem tudok részt venni az ő közösségi életében. Tehát azt látom, hogy igazából, ami jól alkalmazható a halálsérültekkel kapcsolatban, a siketekkel kapcsolatban, az egy önálló közösségként való egyházba történő integrálás. Nagyot Halloknál például nagyon jól működne, hogyha a nagy termeinket, tehát az imaházak nagy termét felszerelnénk egy úgynevezett hurokerősítővel, mert akkor a Nagyot Halló beállítja úgy a hallókészülékét, hogy csak a mikrofonban elhangzó szöveget hallja élesen, a háttérzaj, a zsizsgés nem zavarja, és már is lehet hívni. Gyönyörűen részt tudnak venni közöttünk az alkalmakon, és utána se jelent túlzottan nagy problémát nekik a kommunikáció, hiszen ha Nagyot Hallók, akkor azért nagyon általában jól tudnak beszéddel is kommunikálni.
0: Hol van a fő akadály? Most beszéltünk a tárgyi dolgokról.
1: Hát bennünk? Hol van az akadály? Most aki hallgatja ezt a műsort, az kérdezze meg magától, hogy hol van az akadály. Én se tettem mást, mint ezt kérdeztem az Istentől, hogy hol van az akadály. És olyan érdekes, hogy sokakkal szoktunk beszélgetni erről, és elhangzott az egyik asszony részéről, hogy azért meg kell tudni mindegyikünknek mondani, hogy a fogyatékkal élés élők között mi az a szint, ahol mi tudunk dolgozni. És én nagyon nem tudtam egyetérteni ezzel. Lehet, hogy én a végletek embere vagyok, nem tudom, de bennem, amikor megkérdeztem, újra és újra megkérdeztem Istent, hogy hol van a határ, akkor azt mondta, hogy nincs határ. Mert azt mondta, hogy nézd meg, hogy Jézusnak volt-e határ, és nem volt neki határ, mert megérintette a leprást, akit mi nem akarunk és nem akarnánk megérinteni, és együtt evett az utcanővel, akit mi nullának tekintünk, és nem akarunk között még egy levegőt se szívni vele, úgyhogy szerintem Jézus nagyon jól megmutatta, hogy nincsen határ. Addig van határ, amíg bennünk van határ. Én nagyon sokáig nem tudtam az értelmileg korlátozottakkal mit kezdeni. Borzasztóan nem tudtam, hogy semmit se tudtam, csak zavar volt bennem, és az, hogy na most innen menekülni kell. Egyszer úgy alakult, hogy külföldi misszionáriusok hívtak, hogy menjek segíteni a szolgálatba, és kiderült, hogy súlyos és középsúlyos értelmi fogyatékosok otthonába megyünk, és aztán addig ment ott a kavarás, hogy most ki hova ül, és ki hova, hogy engem betettek közéjük középre. És az egyik oldalról az egyik aranyos simogatott, a másik oldalról a másik simogatott, de amikor meghallották azt, hogy Jézus, akkor hangosan kiabálták, hogy igen, Jézus, szeretem. És nekem például az a korlát akkor dőlt le. És most már ez nem jelent problémát. Harcoljuk már meg a magunk harcát. Nem tudok mást mondani, amikor fiatalokkal beszélgetek, mint hogy legyen már bennük kíváncsiság a saját életükkel kapcsolatosan. Ne akarják mindig azt elfogadni, amit mások mondanak, meg amit a kényelem, meg ez a világ nyújtani akar, hanem legyen akkor a bátorság bennünk, hogy föltegyék Istennek a kérdést szemtől szembe, hogy Uram, kíváncsi vagyok, hogy mit akarsz belőlem. Kíváncsi vagyok, és hajlandó vagyok ezt a kíváncsiságot nem föladni soha az életemben. Mit akarsz, hogy tegyek? És Isten nagyon komolyan meg fogja ezt hallgatni. És nem mondom, hogy könnyű lesz, de amit én tudok most mondani, hogy valami fantasztikusan izgalmas, és nagyon sokszor nagyon mélyen elfáradok. Nagyon sokat vagyok most a teológián a két siket fiúval, hiszen nekik az órákat tolmácsolni kell, de a szemem előtt fejlődnek. És ez valami olyan fantasztikus dolog, és amikor már tényleg nagyon-nagyon el vagyok fáradva, és szédülök, és már enni sincs kedvem, és hogy jaj, miért kell ez nekem, és hogy miért nincsen segítség, és hogy jön az önsajnálat, de akkor eszembe jut ez a két fiú, és azt mondom Istennek, hogy hát Uram, engem ebből bevettél, hát ez milyen fantasztikus, pont engem, hát köszönöm Uram, hát egy nulla vagyok, és annyit hibázok, és még most is nagyon sokat hibázok, de tudod, Istennél lehet hibázni. És ez annyira jó. Neki nincsen egy listája, amit az órunk elé tart, hogy ezt meg ezt meg ezt meg kell tenned. Ő nem ad nekünk teljesítménykényszert. Nekünk nem kell ebbe a teljesítménykényszerbe vergődni, hanem szabadon lehet cselekedni. Mert ő tudja még azt is, amit én elrontottam, azt is helyre tudja hozni. És ez nagyon-nagyon jó megélni Istennel minden nap.
0: Most néhány perc zene következik, de aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Egy jó órája beszélgetek Bokros Andreával a siketek közötti munkáról, s ennek kapcsán testi-lelki akadálymentesítésről is beszéltünk. Engedd meg, hogy egy kicsit megálljunk, s azért, hogy a hallgatók számára is érzékeltessük, hogy mit is jelent ez a tolmácsolási munka, hallgassunk most együtt egy Isten tiszteleten rögzített személyes tanúságtételt, amelyet éppen te tolmácsoltál. A felvétel körülményei nem voltak ideálisak, ám a mondani való azt hiszem felülírja a technikai hiányosságokat.
1: A nevem Kéri József. Van egy nagyon szép bibliai vers, amit szeretnék nektek elmondani. Jézus azt mondja, boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek. Na, ez az én élet, mi életünkre másképp hangzik. Boldogok, akik nem látnak és nem hallanak, mégis hisznek. Biblia azt mondja, akinek van füle, a hallásra hallja meg, nekünk nincs. De van szemünk, tudunk figyelni. A szüleim Romániában éltek, de magyar nyelvű területen. Nagyon sokat szenvedtek ott hallássérültként, és átszöktek a határon. Debrecenbe laktunk, oda költöztünk. 1991-ben születtem, ugyanúgy siketként, mint ahogy a szüleim is siketek. Aztán később megszületett a testvérem, Dávid, 93-ban, ő is siket, és így nőttünk fel. Jártunk templomba, de nem volt teljesen világos számunkra, hogy miről van szó. Az Isten tiszteleteken ültünk, néztünk, figyeltük a viselkedést, bizonytalanok voltunk. Jó, jó, éreztük, hogy érdekes, és ezt tudni kéne, de pontosan miről szól, és pontosan miért van ott középen az a kereszt, nem tudtuk. Apukám, nagyszülei, ők baptista gyülekezetbe jártak, hallók. És amikor nyaranta elvittek minket nagyapáékhoz, elvitte a nagyapám a két gyereket, az unokákat a gyülekezetbe. Új, nem akartam menni, én siket vagyok, és úgyse fogok semmit se érteni, de nagypapa azt mondta, ha eljöttök velem gyülekezetbe, kaptok fagyit. Há, oké, akkor megyünk. És így elmentünk. Elvitt minket, nagyon unalmas volt, nem értettünk semmit, nézelődtünk, éneklés, jaj, de aranyosak, testvérek szimpatikusak voltak, tehát pozitív hatást éreztem, de ahogy ültem, föl volt írva egy ige a kereszt fölé. 1 Korintus 11.1. Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük. Mi ez a szó? Mi ez a mondat? Megfeszített Krisztust. Nagyapának szóltam. Nagyapa, mit jelent az? Nagyapa megértette, hogy siketként nagyon nehéz a kommunikáció. Ezért nagypapám azt mondta, ez azt jelenti, hogy Isten mindenkit szeret. Én azt hittem, hogy csak a hallókat szereti, engem nem szeret. Dehogy nem, téged is szeret, mondta a nagyapám. Nagyon boldog voltam, és ez volt az első igazi megtapasztalásom, vagy megértésem Istennel kapcsolatban. Aztán Debrecenben siket iskolába jártam. Tudtam, Jézus, igen, van Jézus, de nagyon rossz viselkedésem volt. Nagyon rossz útra tértem. De valahol azért mélyen éreztem, hogy ez így nem jó. Már jöttek a kamaszidők, gondolkodásom megváltozott, elfelejtettem mindazt, amit gyerekként tapasztaltam. 8. osztályt elvégeztem. Úgy éreztem, szabad vagyok, szabad utam van. De Isten azt mondta, hogy itt az idő, hogy megállítson engem. Nagyon komoly és súlyos betegséget kaptam, agydaganatot állapítottak meg. Nagyon megijedtem. És mérges lettem Istennel szemben. Miért pont én? A többi siket miért nem kap ilyen betegséget? Milyen lesz az életem? Mi történik velem? És azt mondták, hogy lehetetlen lesz a gyógyulás. Nem lehetett műteni sem, és fokozatos volt a leépülés. Anyukám, apukám nagyon aggódtak értem. Viszont tudtam valahol belül, hogy Isten valamit akar tőlem. De hiába olvastam, az olvasás útján nem volt megértés, és lelki szemeim nem tudtak megnyílni. De Isten tudta, hogy szüksége van rám, és ezt eldöntötte. Nagyon sok szenvedés következett a betegség miatt, kemoterápia, sugárkezelés, lesoványodva és kopaszan ott álltam, és tudtam, hogy Istennek valami terve van. Az első terve az volt, hogy találkoztam Bokros Andreával. És láttam a nyakában egy kitűzött baptista, és anyukám is észrevette, és elkezdtük kérdezgetni Andreát, és Andrea mondta, hogy van ismerőse Kovács Imre, van siket gyülekezet. És erre apukám megörvendezett, de hát együtt jártak Kovács Imrével gyülekezetbe. Felvettük a kapcsolatot Imrével. 2007-ben tavasszal Kovács Imre eljött hozzánk. súlyos beteg voltam, még mindig. Láttam, hogy ő jelnyelven keresztül mennyire jól tudja elmondani Isten üzenetét. Nagyon sokat kérdeztem tőle. Mert sok siket azt mondta nekem, Isten büntetése az, hogy én beteg lettem. De én azt mondtam, hogy ezt nem akarom elfogadni. Óriási kavarodás volt az elmémben, és Imre elkezdte nekem elmagyarázni. Isten nem akar téged megbüntetni. Terve van veled. Ez Isten akarata. Ám most már értem. És kezdett a lelkem kinyílni, a szemeim kinyílni erre. Lelki éhség volt bennem, és folyamatosan kértem a tanítást Imrétől. De nehéz maradt a helyzetem, és betegség megmaradt. 2007-ben mentem először nyári táborba, Siketek nyári táborába, és ott olyan jól éreztem magam. Jó hatások értek, pozitív biztatás a testvérektől, lesz megoldás, ne nézz hátra, hanem Isten valami újat akar veled kezdeni. Mindenkitől ezt kaptam. De a lelkemben még mindig kétségek voltak. Mi lesz a következő lépés? Kérdeztem Imrétől, mi lesz velem? Imádkozzatok, hogy meggyógyuljak. Azt mondta Imre, ha hiszed, hogy Istennek terve van veled, meg fogsz gyógyulni. És a gyülekezet körbeállt, és imádkoztak értem, térden állva, sírtunk, vigasztaltak engem. A betegségem továbbra is megmaradt. 2007-ben látogatást tettünk nagyváradi Siket gyülekezetben. És újból éreztem a lelkemben, ha engem szolgálatra választott ki az Úr a jövőre nézve, hogy a Siket gyülekezet legyen, hogy a Siketek közt munka legyen, ne vigyen el engem magával, engedj, hogy itt maradjak, hogy legyen gyógyulásom. És meghallgattak a testvérek, és újból a gyülekezet ott Nagyváradon körbeállt engem, és a teljes gyógyulásért imádkoztam. És hittem, teljesen elhittem, hogy Isten ezt valóban meg tudja tenni, ha ő akarja. A gyógyulásom az ő akarata, az ő kezébe tettem. 2008-ban, pont a születésnapomon kellett menni vizsgálatra. És az eredmény az csoda volt, és azt mondták, hogy nem találják a daganatot. Nem értették az orvosok. Mi az, hogy 2 év alatt elmúlt? Azt mondták, hogy ez lehetetlen. Amikor ott voltam a kórházban, 4 feküdtek mellettem ugyanezzel a daganat típussal, és mind a 4 meghaltak. Hogy én mégis meggyógyultam? Tudtam, hogy Isten üzenete ez, hogy ébredjek fel, és hogy igenis szolgálatba akar állítani. Az ő dicsőségére éljek ezek után. Neki terve van velem. És teljes mértékben odabíztam az életem. Belekapaszkodtam Jézusba. És tudtam, hogy az egyedüli megoldás az életemben, ha Krisztus követő leszek. 2008-ban az egész családom együtt döntött az Úr Jézus követése mellett, és együtt merítkeztünk be Szokolyán. 2008. szeptemberében elkezdtem gimnáziumba járni. 4 alatt elvégeztem, tanultam, rendesen levizsgáztam, és tudtam, hogy Isten nekem akar mutatni valamit. Azt mondta, hogy a teológia legyen a cél. 1 Korintus 11.1. Kövessétek példámat, amint én is a Krisztust követem. Ó, igen, tudtam már, ez az a cél. Pál apostol, ahogy követte az Urat, én nekem is úgy kell. Mi a megoldás? Tanulnom kell. Menjek a teológiára. Valóban tudtam, hogy ez nehéz lesz. Mert a teológia még soha nem járt Siket hallgató. Én voltam az első jelentkező. Beszélgettem Andreával, mi a megoldás? És nagyon nehezen döntöttem, végül sikerült, megkaptam a levelet. Sok imádság után elmentem pótfelvételire. És amikor én megérkeztem, üres volt még az épület, én voltam ott egyedül, leültem, és gondolataimban, szívemben izgatottság volt. Mi lesz, ha nem vesznek fel? Hát Isten gyorsan adott választ. Olvastam az igét, Máté evangélium a 9. rész, 37-38. Versét olvastam akkor éppen. Sok az aratnivaló, de kevés a munkás. Ezért kérjétek az aratás urát, hogy küldjön még munkásokat az aratásba. Ó, hát értem. Miért vagyok én a teológián? Mert kell Siket gyülekezetben még segítő. Kell, hogy legyen, aki tovább viszi ezt a szolgálatot. Kell, aki segítse a gyülekezetet. Hogy ne csak Budapesten legyen gyülekezet, hanem más helyeken is. Azért küldött engem Isten ide, hogy a gyülekezet növekedjen, hogy lelki munkás legyek, hogy a célom a szolgálat legyen. és Krisztus evangéliumának bemutatása és elmondása. Tudtam, hogy ez az én komoly utam, és Isten választott. És nagyon köszönöm Istennek, hogy ezt megtette. És Isten ad nekem lelki erőt, és ad bölcsességet, hogy elvégezzem az iskolát. És azért imádkozom továbbra is az Úrhoz, hogy vigye végig a tervét velem. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
0: Beszélgetés elején említetted, hogy Isten férjet is, és két aranyos kislányt is ajándékozott neked. Hogy látod, hogy élték meg a közvetlen környezeted, a családod?
2: A közvetlen környezetem, a családom nagy szeretettel és elfogadással élte meg ezt. Azért az a 9 év tanulás, ez könnyű elmondani, de ez a 9 év tanulás, ez rengeteg anyagi kiadással is járt. Mindig kommunikáltam a családommal és a gyerekeimmel is, mindig megbeszéltem velük azt, hogy most ezt vagy ezt fontosnak tartom. Amikor a legnagyobb döntés, ugye a teológiai tanulás elkezdése került a képbe, akkor leültem és megkérdeztem őket, hogy figyeljetek, most 3, de inkább 4 éven keresztül nagyon keveset leszek itthon, tanulni fogok legtöbbször, lehet, hogy nektek kellene majd kitakarítani, meg elmosogatni, meg egy kicsit segíteni. Nyilvánvaló akkor az én lányaim már 17-18 évesek voltak. És ugyanezt mondtam a drága férjemnek is, hogy bevállalja azt, hogy én nem tudok most már úgy 100%-osan anyuka lenni ezekbe az időszakokba, hanem nagyon sok minden van, amit eddig én tettem, de most neki kellene. És amikor mind a 3 igent mondtak erre, na akkor kezdtem el tanulni. Nagyon fontos az, hogy ez a konszenzus meglegyen közöttünk. És hát az én gyerekeim már nagyok, tehát 25 éves, meg 23 éves, megvan az önálló életük, és tudom, hogy látatlanul, de ők figyelik az én szolgálatomat, meg figyelik a mi életünket, és mindig erre törekedtünk Jánossal, hogy őszintén éljük az életünket a gyerekeink előtt. És tudod, mostanában gondolkoztam azon, hogy hát lehet, hogy ezt is elrontottam, meg azt is, meg hogy másképp kellett volna a gyerekekkel viselkednünk, meg hogy jobban kellett volna ezt csinálni, meg jobban kellett volna azt, és aztán utána olyan ellenpéldákat mutatott nekem a Jóisten, hogy így örömmel mondtam, tudtam elmondani a Jóatyának, hogy mit láttak tőlünk a gyerekek. Azt látták, hogy a legnagyobb tragédiákban és mélységekben is egymásba kapaszkodtunk férjemmel. Azt látták, hogy mi 26 év után is őszintén és rajongva szeretjük egymást. Mi pedig ezt a példát tudtuk nekik mutatni, hogy lehet szolgálva élni, lehet hitben élni, hogy a házasság az Istentől származó ajándék, és igen, lehet egy életen keresztül szövetségesként végigmenni, és adtunk nekik mellé szabadságot, hogy ők maguk megtapasztalva mindezt, önállóan tudjanak Istennek igent mondani a hívására, és úgy formálni az életüket. Ezt az igent ők mind a ketten kimondták, 2006-ban bemerítkeztek, és én úgy látom, hogy most is mind a ketten próbálják az életükben ezt valósággá tenni.
0: Szülőként az embernek van kísértése, ez egy általános tapasztalat, hogy ami neki fontos, az a gyerekének is fontos legyen. Hogy gondolod, alkalmaztál akár érzelmi, akár szóbeli pressziót, vagy meggyőzést, hogy szemnevet mondjunk, arra, hogy ezt a missziót mondjuk a lányaidnak is kelljen, vagy lehessen folytatni?
2: Nem. Soha nem. Amikor még relatíve kisebbek voltak, volt egy-két alkalom, hogy elmentünk itt családosan egy-egy siket táborba. De mind a ketten, pontosan azért, mert őszinték vagyunk egymáshoz, elmondták, hogy ők nem éreznek e felé semmiféle elhívást. Néha, amikor református testvérekkel dolgoztam, és mentünk siket gyerekek közé, akkor Hajnit, Tündit elvittem segítőnek, mert ott sem volt elég emberünk. Nagyon készségesen segítettek, aranyosak voltak, de megmondták őszintén, hogy ez nem az ő útjuk, tehát ők ebben nem tudnak konkrétan részt venni. Na most János felé a presszió, hát itt már azért volt, igen, van is, mert hogy borzasztóan szeretik a siketek az én férjemet, a gyülekezetben levő gyerekeknek egyszerűen ő valami, főleg a fiúknak, valami a Jancsi. Hogyha jön a Jancsi, akkor már minden jó, és minden el van intézve, tehát János meg nagyon visszahúzódó, és én meg azért sokszor bököm ott oldalba, hogy de hát látod, hogy szeretnek, hát akkor gyere, és nyilvánvaló, hogy szembesült azzal, hogy a szolgálat kiszélesedik, vidékre kell menni, egyéb helyekre kell menni, és ami őt úgy látom, hogy igazán megfogta, ami bennünk egy ilyen összekötő kapocs volt a szolgálat kezdetétől, hogy ha én egy istentiszteleten vagyok és tolmácsolok, akkor ő ott van. Ha evangélikusoknál, akkor ott van. Ha reformátusoknál, akkor ott van. Hogy mi akkor vasárnap, akkor is együtt vagyunk ott az istentiszteleten. És ezt olyan jó volt nekem megtapasztalni, szóval az ő csöndes jelenléte hihetetlen nagy erőt ad, a fizikális segítsége is, de erre megtanultam, hogy igenis tisztelettel meg kell őt kérnem, hogy segítsen. Nem tanulta meg a jelnyelvet még eddig, nem tudom, hogy lesz, mint lesz, de ennek ellenére a siketek nagyon szeretik őt, és tényleg 30-an végig ölelgetik, amikor bejön a gyülekezetbe. Látja most már a szükségét annak, hogy a gyülekezetben az ő személye fontos, mivel a legtöbb gyermek egy siket házasságban hallóként születik. Tehát most már van 6 gyerekünk, különböző életkorral a siket gyülekezetben, ebből egy siket, a többi halló. Na most, ha pont ott van a hallássérült is, amikor a hallók, akkor én már nehezen tudok egyszerre 2 nyelven bibliaórát tartani. Számtalanszor volt már, hogy János ott volt az istentiszteleti alkalmon, és látta a szükséget, és elment a fiúkkal, és külön megtartotta nekik az órát, beszélgetett velük, játszott velük, mert én meg a hallássérült gyermekekkel vagy gyermekkel foglalkoztam. Nem tudom másként mondani, mint hogy amit ugye szoktam használni szóhasználatot, és János már ezen nevet, hogy de hát nem veszed észre? Szóval, hogy ami nekem természetes, és én észreveszem, nem követelhetem azt meg egyértelműen az én társamtól, nem veszi észre, viszont számtalanszor volt, amikor ő észrevett olyan dolgot, amit én nem. Nagyon sokszor volt, amikor ő figyelmeztetett, hogy itt vagy itt vigyázzak. Amikor nem hallgattam rá, nagyon komolyan megbántam, mert utána nagyon sok probléma következett. Úgyhogy most ő egy olyan helyzetben van, hogy nekem van

0: érdemes megbeszélni, mert ő az én társam, az én másik felem, és amit én nem veszek észre, azt ő észreveszi.
1: Én hallottalak bizonyságot tenni nem olyan rég, és ott elhangzott egy mondat, miszerint kevésből nem lehet sokat adni.
0: Ezt akkor éreztem, amikor elkezdett gyarapodni a halálsérült gyülekezet. És a testvérek 90%-a világból jön. Vagy semmiféle Isten tapasztalatuk nincs, és azt mondom, hogy ez a jobb, vagy pedig teljes katyvasz van a fejükben. Tehát a nem megfelelő kommunikáció miatt, félreértések miatt, valami fantasztikus, hogy milyen színes istenképpel rendelkeznek, és milyen dolgok jutnak az eszükbe. Nagyon nehéz erről lebeszélni és megváltoztatni egyes szempontból a nézeteiket. És ez szembesített azzal, hogy most én lapozgathatom a Bibliát, meg tolhatom az óra alá az igét, de most akkor mi van a mögött? Mi az a plusz, amivel meg tudnám támogatni, hogy de ezt most nézd meg, tényleg így van, és valójában ezt akarja neked üzenni Isten, vagy ezt akarja nekünk üzenni az evangélium? És ennek a szükségét éreztem, hogy nekem el kell mélyednem a bibliai tanulmányokban, mert kevesen van, és szeretném mélyebben megismerni a Bibliának az igazságait. A másik inspiráció volt még ugye a gyerekek a gyülekezetben, tehát hogy a gyerekeket tanítani kell, és ha halló gyerekek, akkor értelemszerűen rám várna ez a feladat. Na most mit tanítsak én nekik? Konkrétan nem volt olyan felkészültségem a Bibliából, hogy a gyerekek felé világosan, egyszerűen át tudjam adni. Úgyhogy jelentkeztem a teológiára, a pünkösdi teológiának nagyon-nagyon jó volt a kreatív hitoktatás szaka, és elmentem tanulni. Egy csodálatos közösséget is kaptam, és tényleg olyan csodálatosan, finoman, érzelemmel gazdagon tanultunk a hitoktatásról, teljes szabadsággal, hogy én azt már rögtön tudtam alkalmazni egyrészt a hallássérültekre, másrészt a gyerekekre, hogy végül is ez segített engem ahhoz, igenis a tanulás segített ahhoz, hogy még többet tudjak segíteni. De ugyanez indított engem arra, hogy a jelnyelvet egyre jobban és jobban és jobban, ugyanez indított arra, hogy pszichológiát az alapfokon, mert szükséges a minőségi munkához a tudás. Nagyon szükséges. Nálam ez ugye úgy működött, hogy az isteni elhívás megvolt, a szeretet és a szeretni akarás megvolt, viszont a szaktudás volt kevés. Én ezt tartom egyébként a jó sorrendnek. Nagyon sokszor szembesültem olyan szakemberekkel. Megvolt a 3 diploma, megvolt a szakvégzettség, alfától omegáig mindent tudtak a hallássérülésről vagy a fogyatékosságról, de nem volt szívük a munkához. És ez volt az, ami hiányzott, és ezért nem tudták az ő segítségüket elfogadni a hallássérültek, vagy a fogyatékkal élők, ezért voltak ők taszítóak a szemükben. Én meg nem akartam taszító lenni, hanem olyan szeretnék lenni, aki adni tud valamit, azt, amit csak Krisztus tud adni. És tudod, nagyon érdekes, hogy ami még engem a tanulásra serkentett, az a kezdő tolmács időszakomba, amikor még konkrétan önkormányzati kórház, orvos, tehát különböző tolmácsolási szituációkba belekóstoltam. És tudod, amikor ott ültem a hallássérült ágya mellett, aki elvetélt, és fölébredt az altatásból, és az én arcomat látta először. És még össze-vissza jelelt szegény, hiszen hát altatás után mindannyian bódultak vagyunk, és akkor tudtam, hogy itt valami többet kell adni. Tehát itt nem menekülhetek el az elől, hogy vigasztaljak, de nem elég egy emberi vigasztalás, mit ér az semmit. És ott döbbentem rá arra, hogy milyen kicsi vagyok én ehhez, hogy nekem kell az a szeretet, amitről a Jézus beszélt. Nekem kell az a szeretet, amit egy érintés által, azáltal, ahogy a szemébe nézek, azáltal, ahogy részt tudok vállalni a szenvedéséből, hogy így át tudjam nekik adni. És ez mind-mind arra ösztökélt, hogy még többet, és még többet, és még többet. És az az igazság, hogy ez a folyamat most sem ért véget. Kész vagyok, és nyitott vagyok még tovább tanulni bármilyen olyan területen, ami nekem a szolgálathoz pluszt ad. Nagyon sokan gondolják egyébként, hogy ez az egyén érvényesülésemhez volt szükséges. Szó nincs erről. Tehát vígan élhetnék én a tolmács végzettségemmel, nem kéne nekem mindezzel

0: foglalkozni. De nem is gondoltam, eszembe sem volt az, hogy azért legyek tolmács, hogy én majd megéljek ebből. Hanem azért vagyok tolmács, hogy szolgáljak vele másoknak. És azért nem megyek teológus hitoktatónak, mert nem azért tanultam, hogy most karriert csináljak, hanem azért, hogy a sikergyülekezet meg a fogyatékkal élők érdekét képviseljen valahogyan az egyházon belül. Azért tett oda Isten.
1: A rádiónkat nagyrészt keresztény hívő emberek hallgatják, ha rád gondolnak, mint Bokros Andreára. Miért imádkozzanak?
0: Hogy soha ne múljon el bennem a kíváncsiság, hogy Isten folyamatosan tudjon használni, hogy soha ne érezzem azt, hogy kész vagyok, hanem akarjak tovább és tovább menni. Adjon a jó Isten még többet szeretetéből, amit ki tudnék mutatni, hogy ne essek az önsajnálat csapdájába, hogy maradjak a férjemmel ilyen csodálatosan jó, mély szeretet kapcsolatba, és a mi életünk az szavak nélkül legyen példa a gyermekeink előtt, hogy adjon nekik is Isten egy személyes történetet, amit megélhetnek ő vele.
1: És ha szeretett siketekért?
0: Siketekért? Igen. Igen, mert nem a siketek, mi nem hallunk jól.
1: Köszönöm a beszélgetést.
0: Én köszönöm.

0: Ti vagytok a Föld csója.
1: Ti vagytok a világ világossága.
0: Nem rejthető el a hegyen épült város.
1: Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket,
0: és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
1: Só és lámpás.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.

0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Nagyváradon találkoztunk néhány olyan testvérrel, akinek nagyon komoly szabadítást végzett Isten az életében, és a nagyváradi cigány gyülekezetbe tartoznak. Örömmel jelentkezett a bizonyságtevők sorába Kajca József, aki azt is örömmel mondta, hogy ő a lelkipásztornak a testvére. Hogy is indult az élet? Milyen is volt az a család, amiben fölnőtt?
1: Mikamon születtük, hiszen sokan hallottak, hogy a Cinkapanna, ahol ott születtek legtöbb cigányok itt Velencén, itt Váradon. Ott születtem én is, és tudom azt is, hogy édesapám is egy munkás ember volt, mióta ismertem, dolgozott ő is, és munkaerről is ment nyugdíjban. Édesanyám mindig otthon volt, mint háziasszony is, mivel voltunk többen testvérek, persze házilag otthon dolgozott, de ott, hogy tudom, azt is emlékszem, este, mikor mindig le kellett feküdjünk, édesapám mindig próbált, hogy imádkozzunk, és úgy aludjunk el. Üzlözsi, Mária, ezek az imádságok voltak abban az időben, meg mi atyánk, ami van a Bibliában is, ezt is szoktuk elmondani. Hát már abban az időben, gyerekkorunkban már próbáltunk járni templomban, itt templomtéren, a katolikus templomban. Bátyám János az, aki most a lelkipásztor, rendszeresen járt, és mindig hívogatott engem is, hogy menjek vele. És ott, mikor elmentem vele is, és mentünk, és már kezdtünk növekedni, és akkor már ott volt, hogy én is 17 éves voltam, nagyobb voltam, iskolában már nem jártam, befejeztem az iskolát, és hát tanáltam, akivel most lakom, most is, egy lány Marikának hívják, akit szeretek. Igaz, hogy én 17 éves voltam, ő 13 éves volt. És jártam hozzájuk úgy, mint ahogy kell, hogy elvegyem tisztességesen, járunk hozzá, és akkor majd tudunk csinálni egy lakadalmat abban az időben is. Nem sikerült, mert az ő édesanyja, szülei tiltották tőlem. És mivel szeretük egymást, nálunk meg ez sajnos divat is volt, elszöktünk, elmentünk. És úgy együtt maradtunk, együtt laktunk, és de hát menni kellett dolgozni ahhoz, mert hát most már feleségem van. És ugye elmentem dolgozni Santieren. Ott dolgoztam 2 évig a Santieren, de ott Santieren olyan hely volt, hogy télen hideg volt, Ceausescu idejében. Na, ott sokszor bevittek a kórházba, és azt mondta édesanyám, meg a feleségem, ha nem hagyom ott a munkahelyet, akkor nem lakni fog velem, és ezzel megijedtem. És onnan átköltöztem, mentem egy gumiszekción, mint vulkanizáló. És ott dolgoztam, és akkor már az első gyerekünk, ami meglett, mert nekem most van 4 lányom, és 1 fiam, 5 gyerekünk van. És meglett a nagyobbik lányom, akkor 18 éves voltam, korán jöttek a gyerekek, és úgy jöttek egyik a másik után a gyerekek. De igen, amikor ott a Santieren dolgoztam, ott persze, hát 17 éves, még gyerek voltam, még ilyen eszel voltam, hát ott, ahogy dolgoztunk, mindig hoztak italt, hogy például kinek milyen apartamentje van, hogy dolgozunk is, hogy jobb munkát csináljunk, mindig hoztak nekünk italt. Hát én nem tudtam, hogy milyen az ital, és mindig kínálgattak engemet, és akkor egy kicsit meg hideg volt, télen volt, meg kóstolgattam. Úgy megkóstolgattam, hogy már akkor nem kellett megkóstolgatni, kínáljanak, hanem már itt a magamtól is. Onnan átmentem a gumiszekción, a vulkanizálónak dolgoztam, 27 évet ott húztam le, plusz 2 évet megint a Santieren. Ott alkoholista lettem, mert már megkezdtem ott is. Ott a gumiszekción, ahol dolgoztam, egy olyan helyen dolgoztam, aki betanított engem, aki elment nyugdíjban, ahol keverik az anyagot, a gumit, ahol előbb készítették az egész szekciónak. És ottan alkoholista voltam annyira már, hogy mutatom nincs, hogy nem tudom, nem nagyon emlékeztem, mikor voltam jogzon. Persze a főnöknő nem tudott semmit csinálni a szekciót, se nem tudott hazaküldni, mert hazaküldött volna, akkor nem volt ki csinálni meg az anyagot. Én egyedül tudtam megkeverni az anyagot. És persze akkor éreztem, hogy valahogy nem jó van, nem tudtam haza sem menni, éjszakákat kimaradtam, már ahol itt a motruktam be, nem tudtam hazamenni, és ott, hogy 5 gyerek mellett, nagyon szerettem a gyerekeimet, szerettem őket, és bántott, kezdett bántani, hogy miért tudok én ilyen lenni? Miért nem tudom netten ezt az italt? És amellett csináltam olyasmit, amit nem kellett volna. Volt, hogy másnővel is belestem olyanban is, hogy el kellett menjek, és, mert vittek a haverek. És ezt telt így több időben, volt olyan helyzetben is, hogy felkeltem, koporsóba keltem fel, ott aludtam el egy koporsóban, ilyen helyzetben vitt engemet az ital. Volt olyan helyzetben, hogy hazajöttem, feleségem már nem bírt a szegény, és ritkán láttak a gyerekek is józanon, azt hittem, hogy én jó ember vagyok, dolgozok, hazaviszem, ami kell, de igaz, hogy a félfizet is sokszor meg is ittam, kölcsön is kértem, és végig meg kellett adjam. És volt olyan helyzet is, mikor pénzt kaptam a feleségem, hát még sajnos, hogy ilyenek vagyunk, talán nem tudom, az egész cigányok, hogy feleségem nehogy nyúljon az én zsebembe, hogy kivegye véletlenül a fizetést, mert hát kell kenyér a gyerekiknek. Hát öt gyerekről volt szó, feleségem nem tudott dolgozni, és szegény nem mert hozzányúl a zsebemhez, és felkeltem, és semmi pénz nem volt nálam. Ez nagyon bántott, igen, mert nem volt kenyér hatóra. És abban az időben nem voltak ezek a telefonok, mobiltelefonok, elmentem egy szomszédnál, fix telefonál, telefonáltam a kollégámmal, akivel ittunk a Hotel Continentalba, abban az időben Dácsának nevezték, és azt mondta, Jóska, ne bánkodjál, mert a fizetésed megvan. Örömmel elmentem, elhoztunk a fizetést, adottam adnom a feleségemnek, és így lassan próbáltam mindig az erőmből elhagyom letenni ezeket a megkötözéseket. Bánkodtam, én mikor kihozanodtam, fejemet széjjel akartam lenni a falba. Bántott, hogy miért tudok ilyen lenni öt gyerek mellett. De már a feleségem meg volt térve, és emlékszem, mikor mindig hazajöttem, igaz, hogy mindig részegen jöttem, én akkor még a komplexnél kaptam apartamentet, azt is a munkahelyemre, adtak nekem két apartamentet, mivel öt gyerekem volt. És abban az időben jártunk az egyes számú, ott a hotelre szemben, a gyülekezetben, és sok testvérek jöttek hozzám, hogy az Isten könyörüljön meg rajtam, és mondták az evangéliumot, beszéltek, de hát igen, szegények által jöttek, mindig részeg voltam is. Nem sokat emlékeztem másnap, mert ez volt nálam a baj, hogy amikor berúgtam, már non helyzetben volt, hogy másnap nem emlékeztem semmire. Aztán éreztem, hogy nagyon rám nehezednek a bűnök, mit tudjak csinálni, hogy tudjam letenni. Mindig megígértem a feleségemnek, hogy nem csinálom ezt többet, hazajövni fogok rendesen. Szegény nem volt mit csinálni, sokszor megbocsátott nekem, mivel Isten gyermeke is volt, és hiszem, hogy sokat is imádkozott ő is, sokan is imádkoztam, aztán tudtam meg. Abban az időben még Simon volt lelkipásztor, ő is nagyon sokat imádkozott, sokat járt hozzám is ottan is, de nem tudom, mit beszélt, mert mindig része voltam. Kezdtem járni a gyülekezetben, tudom, mikor ittam, nagyon sokat sírtam, tudtam azt, hogy nem jól csinálom, de nem volt erőm. És ami meggyőzött engemet, azt mondja, hogy a János 1.12-ben a vers azt mondja, aki engem befogad, hatalmat adok annak, hogy Isten fiává legyen az, aki hisz én bennem. Mikor ezt így elolvastam és hallottam, és sokszor hallottam, volt evangelizációk, rengeteget sírtam, de nem volt erőm ott azt, hogy gyöntsek. Az, hogy befogadjam az Úr Jézus Krisztust, és tudom, hogy akkor Simon prédikált, egy evangelizáció volt, és akkor fogadtam be az Úr Jézus Krisztust, mint személyes megváltomnak. Én most is csodálkozom, hogy Istennek milyen hatalma van. Csodálkozom, hogy meggyőzött a Biblia. Isten tudta ezt benne munkálkodni ahhoz, hogy csak ő tudott nekem erőt adni ahhoz, mert a bűneim annyira rám nehezettek, mert nem tudtam letenni a bűnem. És próbáltam megváltozni, mert szerettem a gyerekeimet, sajnáltam őket, láttam, milyen helyzetben voltak, már láttam mások, milyen szépen mennek szülők a gyerekeikkel, örömmel, és ez nagyon fájt nekem. És hiszem, hogy Isten akkor megállított, és akkor befogadtam az Úr Jézus Krisztust. És mint csodálatos, amit az 1998-ban fogadtam benne az Úr Jézust, én most 58 éves vagyok, és akkor, mikor befogadtam az Úr Jézus Krisztus, senkinek nem szóltam. Hazajöttem, már akkor itt laktam, ahol most lakunk. Hátra mentem, Szudvaron hátul, senki nem látott, mintha nem történt volna, és ez most 19 éve van ennek. Tudom, hogy a cigaretta is rabja volt nekem, mert elszívtam két doboz, három doboz cigarettát is. és megfogtam a cigarettát, letettem a föld, és szíjjel morzsoltam az egész cigarettát, és azt mondtam, hogy szíjjel, te ördög. És attól a perctől kezdett megváltozni az életem. Most már érdekes, ha jön a nyugdíj, mert nyugdíjas vagyok, most már nem, hogy én adom a pénzt oda, hanem a feleségem veszi fel a pénzt. És tudom azt, hogy van erőm Krisztusban, mert ő vagy az erőt, mert le tudtam tenni a bűneimet, és hazamentem, letérdepeltem, és elkezdtem, amit tudtam, emlékeztem gyerekkorom óta, milyen bűnben értem, milyen megkötözések alatt értem, és ezeket mind elmondtam Krisztusnak, az, aki tudja hatalmatlan, és az, aki le tudja venni a bűneinket, az, aki meg tud tisztítani a mi bűneinktől, az, aki megbocsás a bűneinket, ha bevalljuk, és ezeket mind elmondtam a mi Istenünknek, és azóta én nagyon hálát adok Istennek, hogy a gyermeke vagyok, és megszabadított mind attól, ami meg voltam kötözve. A Zsidó 11 első vers azt mondja, a hit remélek dolgoknak valóság is, a nem látó dolgokról való meggyőződése. Na most a hit az, hogy nem lássunk, de hiszük. És tudjuk azt, hogy ott van Isten, aki meghat érete, meghat éretünk. Igaz? Mint ahogy mondtam, a János 1.12-ben, aki engem befogad, hatalmat adok. Na onnan tapasztalom, hogy milyen hatalma van Istennek. Onnan tapasztalom, hogy meggyőzött a Biblia, hogy igaz, amit ér az ige. Ahhoz, hogy megszabadított attól, ami nekem nem volt erőm, de ahhoz Istennek volt ereje ahhoz, hogy engem meg tudjon szabadítani. Sokan mondják, hogy hiszek, de nem cselekeznek. És mivel én hiszem, hogy nekem van megváltom, hiszem, hogy Jézus meghalt életem, és az, aki feltámadott, és az a feltámadásnak az erejét adja mi nekünk is, azok, akik meg vagyunk kötözve, akik nem tudjuk letenni a bűneinket, akik nincs erőnk letenni a bűneinket. De ez hitáltal van, mert kértem az Urat, hogy szabadítson meg engemet. Kértem az Urat, mert nincsen erő. És az Ura a munkába lép, és adja az erő.
0: Mit jelent Kajca testvér életében az ige?
1: Isten szava, ami a Bibliában van. Mert maga az ige az, ami Istennek az ő szájából jött ki, és ennek hatalma van az igének. És szól hozzám Isten. Az ő szent lelke által szól hozzám. Szent lelke által tudok másoknak is mondani azt, hogy Isten mit tett velem. Hogy meg tudod győzni engemet, milyen erőt tud adni, mert nekem sincs erő, de ő adta ez erőt. Neked sincs erő, és látom, hogy te most milyen helyzetben vagy. Neked is tud ilyen erőt adni. Minden szó a Bibliában igaz, és meg vagyok győződve.
0: 19 évvel ezelőtt döntött az Úr Jézus Krisztus mellett. Mit szólt ehhez a feleség?
1: Akkor igen, mikor én döntöttem, nem szóltam senkinek, mert már a tekintélyemet elveszítettem a családom előtt, sokak előtt elveszítettem, mert mindig mondtam, hogy megtértem, megváltozok, nem sikerült, még igazán nem fogadtam be az Úr Jézus Krisztust. És akkor nem szóltam én a családomnak is, de én mentem dolgozni, és akkor abban az időben, mikor befogadtam, Isten erőt adott, újjáteremtett, megbocsátott a bűneimet, hogy mondtam, letettem a bűneimet Krisztusnak a lába előtt, és rendszeresen jöttem haza. És akkor mind 2 óráig dolgoztam abban az időben, 3-ra, mert Püspökibe volt ez a gumiszekció, 3-ra mindig itt voltam. De nem szóltam semmit a feleségemnek, mert nem ismertem, mert a tekintélyemet elveszítettem. Csak rá egy hét, 2 hét, 3 hét, fülem halatára hallom, megtért a férjem. És akkor az egész gyerekek odá fogtak sírni feleségemmel együtt. Ezt az örömöt, amit akkor kapunk Istentől, na erre igyekszünk másoknak is átadni.
0: A műsor végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Cigány műsorra legközelebb 1 hét múlva jelentkezünk, ugyanezen a csatornán, ugyanebben az időben. Visszavárok minden kedves hallgatót. A viszonthallásra.

0: A Lelkiposta műsorát közvetítjük.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! A Gyümölcskosár mai műsorában egy olyan édesanyát szólaltatok meg, aki 6 gyermeket nevelt és nevel méghozzá egyedül, mert férjét, aki lelkipásztorként élt és szolgált, fiatalon hazahívta az Úr. Otthonában beszélgettem Viktor Jánosnéval, akit a legtöbben csak Momóként ismernek.
2: Én annyira komolyan tudok venni dolgokat, egy barátom azt mondta, hogy olyan vagyok, mint egy pitbull, ha én ráharapok valamire, akkor azt én nem engedem, de ezt Isten jóra tudja használni az életembe, tehát kitartó vagyok a jó dolgokban. És igen, én azt láttam, hogy vannak misszionáriusok, vannak lelkészek, vannak olyan emberek, akiknek erről szól az életük, tényleg nem csak beszélnek róla, vagy elmennek vasárnap templomba, hanem tényleg komolyan gondolják, és mivel én egy egészen másik világból jöttem, nekem ez csak úgy működött, hogy vagy teljesen komolyan veszem, vagy pedig akkor nincs értelme. És én azért imádkoztam, amikor megtértem gimnazista koromba, hogy Uram, az én életem gyertyáját mind a két végén égesd érted a szolgálatban, és aztán mindig adódtak olyan lehetőségek, akár csak egy öreg néni meglátogatása, aztán később idősebb koromba másmilyen dolgok, amikre olyan szívesen mondtam igen. Tehát igazából Isten vitt bele bizonyos helyzetekbe, én meg nem mondtam nemet, hanem szívesen mondtam, hogy igen. Aztán végülis teológiára jelentkeztem, később Isten segítségével eljutottunk Belfastba, egy bibliaiskolába, és akkor már közösen a férjemmel, és hát nyilván az is nagyon sokat segített ebben a missziói látásban, ami így azt gondolom, hogy kíséri az életemet.
1: Említetted, hogy férjeddel kerültetek bibliaiskolába, Belfastba, akkor valahogy lett egy férj is.
2: Igen, menet közben lett egy férjem is. Végül is ő ott lakott a faluban, a lelkés családnak az egyik gyermeke. A szüleit hamarabb ismertem, tehát volt egy alapkapcsolatunk, meg a családját is, és őt pedig később, tehát nekem ez egy lelki biztonság, hogy a szülei már akkor hozzám tartoztak, én pedig ő hozzájuk, amikor még a férjemmel nem volt semmilyen kapcsolatom. Hát ez egy ilyen nagyon szép és nagyon áldott történet számomra, ahogy kaptuk egymást Istentől. Ő 7,5 évvel volt idősebb tőlem. Nekem nem volt kérdés az elejétől kezdve, hogy ő az, aki a férjem kellene legyen, de hát nyilván nem megy oda egy lány, és nem mondja így egy tőle azért ennyivel idősebb fiú szemébe, hogy én ezt gondolom. De aztán ő is észrevette, hogy ennek van valami alapja, és aztán nagyon szép volt úgy, hogy az édesanyja is tudott erről, és imádkozott értünk, és aztán később, amikor már úgy gondoltuk, hogy a helyzet is megengedi, akkor ez így nyilvánvaló vált mások számára, és tehát elmondtuk, hogy miről van szó.
1: Hány éves voltál ekkor?
2: Hát amikor én már tudtam, akkor 15, de csak később házasodtunk össze nyilván. Viszonylag fiatalon egyébként, nekünk annyira evidens volt, hogy most igazából mire várjunk, és így utólag meg mindig azt mondom, hogy minden percet sajnálnék, amit így nem tölthettünk volna együtt.
1: Tehát akkor férj és asszonyként tanultál. Ez nem biztos, hogy mindig nagyon egyszerű feladat.
2: Hát nem, igen, ez így van. Igazság szerint én mind a három diplomámat anyaként is, és lelkészfeleségként szereztem, ami vidéki parókián azért nem egy egyszerű dolog, mert ott mindig jönnek-mennek. De Isten megsegített, és hál' Istennek mindegyiket nagyon jó eredménnyel meg tudtam csinálni.
1: Ha már említetted a három diplomát, akkor áruljuk el, hogy mi az.
2: Végülis az első az a belfasti missziós diploma, a második a lelkészi diploma, és van egy pásztorálpszichológiai diplomám is lelkigondozóként.
1: Már szóba került az anyaság is. Picit beszéljünk erről.
2: Hát ez is egy érdekes téma az életemben. Én azt látom, hogy ha valami emberileg nézve nagyon lehetetlennek tűnik, vagy az emberek, vagy akár én magam is úgy gondolom, hogy ez biztos, hogy nem, akkor az Istennek nagyon tetsző dolog lehet, és ő meg igenis nagyon akarja, mert hogy én egy olyan kislány voltam, aki, mint mondtam, gyerekkoromban nagyon csendes voltam, ha letettek egy sarokba, szerintem ott is maradtam, jó tanuló, jó sportoló, és mint utólag kiderült, az unokatestvéreim meg az általános iskolás osztálytársaim meg voltak győződve, hogy én vagy egy könyvtárba fogok múmiává válni, vagy egy futópályán fogok összeesni, mert hogy ez a két dolog így kitöltötte az életemet, meg nem nagyon érdekeltek annyira a lányos dolgok, tehát nekem kis Skoda modellem volt, azzal játszottam. Úgyhogy Igen, ez volt a belső oldala, tehát a mentális oldala, amiért furcsa, hogy én nekem ennyi gyerekem van, tehát 6 gyerekem. A másik oldala pedig, amikor összeházasodtunk, valamilyen vizsgálatokra kellett bemennem egy kórházba, és egymástól függetlenül 2 orvos is, akik tudták, hogy éppen akkor házasodtunk össze, közölték, hogy hát ekkora méretű csípővel örüljek, ha egy vagy 2 gyereket, és azt is fekve fogok tudni kihordani. De hát mindegyik szülés, hála Istennek, nagyon könnyű, nagyon jó volt, meg a terhességi időszakok is nagyon-nagyon áldottak voltak, semmi bajom nem volt, erős voltam, jöttem-mentem, még általában előtte egy-egy tábort is lehúztunk, úgyhogy tényleg nem úgy alakult, ahogy emberileg ez így úgymond megjósolható lett volna, vagy akár jó szándékkal is, ahogy az orvosok mondták, hanem egészen másképp.
1: Hogyan élted meg belülről az anyaságot? Ilyen előzményekkel, meg bocsánat, ilyen negatív jövőképpel, amit azért egy gyerek megjegyez.
2: Nem is tudom, valahogy tudtam hinni mindig is úgy dolgokba, hogy nem érdekelt, hogy bárki más mást mond. Ha én úgy gondoltam, hogy én ezen a futóversenyen minimum második leszek, akkor addig futottam, míg tényleg második lettem. És mivel a férjemmel mi úgy gondoltuk, hogy majd Isten megajándékoz minket gyermekekkel, így persze ezt mondták az orvosok, és a mai napig tisztelem a tudásukat, de azért számos olyan eset volt már a magam meg mások életében, hogy ezt Isten jócskán fölülírta, úgyhogy úgy voltunk vele, hogy majd meglátjuk, hogy mit kapunk, meg hogy kapjuk, és végül is így lett 6 gyerekünk.
1: Érzelmileg hogy dolgoztad föl azt, hogy jönnek egymás után a gyerekek? Vagy nem volt időd gondolkodni?
2: Hát, tehát ez problémát semmiképp nem okozott, meg nem érzem úgy, hogy túl sűrűn lennének, átlag 2 évente születtek. Voltak, akik mondták, hogy hú, milyen ideális, és a többi, hogy milyen jól kitaláltuk, hát nem mi találtuk ki. Megmondom őszintén, hogy mi mindig, már amikor az egyik gyerekünk megszületett, azért imádkoztunk, hogy akkor legyen a következő, amikor Isten a körülményeinket, engem testileg, lelkileg, meg minden mást, amire szükség van, megkészít. És innentől kezdve tényleg akkor jöttek, amikor Isten megengedte, hogy jöjjenek, mert azért, tehát sokan vannak, akik azt gondolják, hogy ha az embernek úgymond sok gyereke van, tehát 6 gyereke van például, akkor azok csak úgy potyogtak. Azért ez nem egészen így van, mert mi is veszítettünk el 3 babát, de azért ez a 6 gyerekkel való megáldott állapot azért ez nagyon sokat számít így az ember életében, nagyon. Az nem jó kifejezés, hogy szép dolog, mert attól sokkal több tényleg egy áldás.
1: Ezt örülök, hogy említetted, mert azért ebben megoszlanak a vélemények, hogy finoman fogalmazzak, mert eléggé énközpontú, önző kis világot élünk, ahol majdhogy nem úgy van beállítva bizonyos körökben a gyerek, mint a saját kiteljesedésemnek a gátja, akik megakadályoznak abban, hogy én az legyek, aki. Neked volt ilyen tapasztalatod, hogy kaptál ilyen megjegyzéseket vagy véleményeket?
2: Igen, volt, és meglehetősen rosszul is esett, akár még keresztény körökben is, hogy idióta vagyok, hogy feladom úgymond a teológiát a gyerekekért, mert hogy minden gyerek születésekor kihagytam egy évet a teológián, és aztán jóval később fejeztem be. Lenéztek jóformán, hogy jaj, milyen buta, hogy gyereke van ahelyett, hogy diplomája lenne. Az egy jó dolog, hogy olyan férj állt mellettem, aki támogatott, és akár abban, hogy közbe tanulhattam, tehát gyerekek mellett is, azért csak be tudtam fejezni, meg szereztem 1-2 dolgot, de úgy vagyok vele, hogy nyilván akkor jöttek, amikor a helye volt az életünkben, és hogy tényleg nagy áldás, hogy vannak, és hogy akkor is ott jöttek, amikor.
1: Ezt a gyerekektől kéne megkérdeznem, de azért valamit biztos te is tudsz róla. Ők hogy élik meg azt, hogy nem úgymond egy átlagos családban élnek?
2: Ez érdekes, mert hogy hát nyilván ők ehhez szoktak, hogy van egy rakás testvérük, ahogy mondani szokták mások, de hogy úgy érzem igazából, hogy mivel ők ehhez szoktak, meg ezt mindig örömként éltük eléjük, meg sosem sajnáltattuk magunkat, mint szülők, hogy jaj, nekünk mennyi van, tehát ilyet tőlünk nem is hallottak soha, meg nem is kellene másoktól se. És azt gondolom, hogy ők ezt valahol élvezik meg. Minél nagyobbak, annál jobban látom, hogy mennyire számítanak egymásra, mennyire odafigyelnek egymásra, hogy mi van a másikkal, vagy rákérdeznek anélkül, hogy én tudnék róla. hogy sikerült a vizsgád, milyen volt a meccsed, el ne felejts időbe szólni anyának, tehát így egymásra néznek jó értelembe véve, és hát persze a csibészségbe is, főleg kisebb korúban együtt voltak, de hogy azt látom, hogy ők ezt így szeretik, vagy ez a természetes nyilván nekik, de hogy olyan jó értelembe véve, nekünk ez a normális, meg ha beszélünk arról, hogy elutazunk valahova, akkor mindig azt szokták kérdezni, hogy mi a kis család, vagy a nagyobb családi kör. És mi a kis család, ez azt jelenti, hogy mi heten vagyunk.
1: Egy picit még, ha megengeded ezt a gyerekkérdést, forszírozom. Van, akik azzal érvelnek, hogy azért nem szabad sok gyereket vállalni, mert hát anyagilag nem lehet azt bírni.
2: Igen, meg azt látom, hogy nagyon sok olyan osztálytársa, iskolatársa van a gyerekeimnek is, ahol arra várnak, vagy vártak, hogy legyen ház, legyen autó, legyen jó munkahely, és hát nekünk igazság szerint saját házunk sosem volt, csak mióta itt lakunk 6 éve, meg hát a pénzünk az, igen, az úgy nem volt jellemző, hogy van, mindig annyi volt, amennyi éppen kellett, és én annyira azt látom, hogy Isten megáldja a hitet, megáldja a ráhagyatkozást, és lehet, hogy ez mások szemébe butaságnak vagy őrültségnek tűnik, de persze azért van ebben egy egyensúly, tehát sosem kockáztattuk a gyerekeink életét, hogy ne tudtak volna enni, vagy ruházkodni, vagy ilyesmi, de hogyha Istentől kérünk és kapunk valamit, akkor amikor nehézségünk van, is mondhatjuk azt, hogy Uram, most te következel, mert cipő kell a gyerekemnek, és akkor vagy lesz egy kinőtt cipő a családból, vagy rávaló lesz. Úgyhogy tényleg ez az Istenre hagyatkozás, ez úgy megoldja a dolgokat.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves nézőimet, kedves hallgatóimat. Van egy zsoltár a Bibliában, amelyik már önmagában is néha elrémíti a hívőket a hosszával. 22x8 versszak. Ez azért 22x8, mert a héber ABC betűivel kezdődik egy-egy szúra, mármint hogy egy-egy 8 versszaknyi szakasz, és bizony ez 176, akárhogy is osztjuk, szorozzuk. De a 119. zsoltárnak nem ez a leglényegesebb része. Ez a zsoltár végig vallomás Istenről, az ő igéjéről, és vallomás a vajúdó emberi lélekről. Én most csak egy néhány sort fogok belőle kivenni az utolsó három versszakból, illetve hát szakaszból, ilyen 8-as szakaszból, de gondolom, hogy akik vajúdnak lelkükben, tudnak majd azonosulni ezekkel az ige szakaszokkal. Tessék csak hallgatni! Lásd meg nyomorúságomat, és szabadíts meg, mert nem felejtettem el törvényedet. Perelt peremet, és válts meg, ígéreted szerint tartsd meg életemet. Távol van a bűnösöktől a segítség, mert nem törődnek rendelkezéseiddel. Nagy a te irgalmad, Uram! Döntéseiddel éltess engem. Sokan vannak üldözőim és ellenségeim, intelmeittől mégsem fordultam el. A közepéig jutottunk ennek a különleges szakasznak, ami a 153. verssel kezdődik, és úgy tűnik, hogy ez egy teljesen kiszolgáltatott élethelyzetben levő ember. Igen, vannak olyan élethelyzetek, amikor az ember ilyen kiszolgáltatottnak érzi magát. És lehet, hogy azt mondja valaki erre, hogy na de kérem szépen, ez az Ószövetség. Az Új Szövetségben már nincsenek ilyenek, itt csak öröm van, boldogság van, hiszen az Úr Jézus Krisztusnak a váltságműve mindent elhárított, mindent félretett. De tessék mondani, ezt meg Bibliából tetszett olvasni. Pál apostol tele van vajúdással, tele van harcokkal. Ha a római levelet nyitom ki, ott is ezzel találkozom. Ha a kolossai levelet nyitom ki, ott is ezzel találkozom. Ha Timóteushoz írt második levelet nyitom ki, ott is ezzel találkozom. És újra az apostolok cselekedeteiben Lukács is beszámol nekünk arról, hogy Pál nagyon mély és komoly imaharcban állt a gyülekezetekért. A korintusi levélből, a második levélből különösen kitűnik ez. Rossz keresztény lett volna? Nem gondolom. Tessék csak arra gondolni, hogy az Úr Jézus mennyit vajúdott és mennyit vívódott. Volt olyan, amikor éppen a megdicsőlés hegyéről jött lefele, ahol Mózessel és Illéssel arról beszélt, hogyan fogja majd a váltságmunkát elvégezni, és miközben tanítványai beleszédültek abba a csodába, hogy ott van Mózes, Illés és Jézus, de amikor lejön a hegyről Jézus, és éppen vitatkozva találja a tanítványait azokkal, akik számon kérik rajtuk, hogy miért is nem sikerül azt a bizonyos megszállott fiút meggyógyítani, akkor azt kérdezi az Úr Jézus, ó, meddig kell még tűrnöm titeket, meddig kell még veletek lennem. A Gecsemáné kertben az Úr Jézus sír, vajúdik, annyira, hogy a homlokáról úgy csöpög le az izzadság, keveredve a megpattant erekből származó vérrel, mint hatalmas vércseppek. A keresztény az nem valaki, aki fölül van a világon. Tetszett hallani, mit mondott a zsoltáros? Miközben körülvettek az ellenségeim, miközben rengetegen vannak, nem felejtettem el igédet, de nem hagyja itt, abba tessék csak hallgatni. Láttam a hűtleneket, és megundorodtam. Nincs is ilyen a Bibliában, ugye? Ilyet nem mondhat egy hívő ember. Miért nem mondhatná? Amikor kifordulnak emberek önmagukból, megtagadják a hitüket, vagy annak az értékeit, az alapértékeit, akkor ezt nem kell megünnepelni. Találkoztam már jó párszor azzal a magyarázattal, hogy de a szeretet himnusza nem erről szól, nem. Nincs benne véletlenül. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mert amikor együtt tud örülni a hamissággal is, akkor nincs igazság utána, csak gazság. Láttam a hűtleneket, megundorodtam, mert nem tartották meg beszédedet. Lásd, mennyire szeretem utasításaidat. Uram, tartsd meg életemet kegyelmesen. Igéd tartalma maradandó, és minden döntésed örökre szól. Legyen ez üzenet azoknak is, akik arról beszélnek sokszor, hogy a mai időben a Szentírás tanítása, a Szentírás szavai, Istennek az igéje már vagy nem úgy értendő, vagy túlhaladott álláspont. Fejedelmek üldöznek ok nélkül, de szívemet csak ígéd rettentheti meg. Elképesztő ez a mondat. 3000 év távlatából szól, és nem tudom, hogy megrezegteti-e a dobhártyán túl a szívünket is. Mert hogy ez a mondat egybeesik azzal, amit az Úr Jézus így mondott, ne azoktól féljetek, akik megölhetik a testet, hanem attól, aki mind a testet, mind a lelket elveszítheti a gehenna tüzében. Olyan pedig csak egyetlen egy van, mert ilyen ítélet csak az élő Isten kezében van. Mit jelent az, hogy megrettent engem a te igéd, Uram? Hát, hogy szembesülök vele, és látom azt, hogy ha más irányba megyek, mint amit a te igéd tanít, akkor az végzetes lesz. Tetszik tudni, van egy szép magyar kifejezés, a visszahőköl. Már alig használjuk, alig van, aki egyáltalán ismeri a kifejezést, pedig, amikor az ember a szakadék szélére ér, visszahőköl, mert látja maga előtt a mélységet, és majdnem beleestem. Na ez a bizonyos szívemet csak igéd rettentheti meg, ez ennek az élménye. Amikor az ember visszakapja a fejét, és azt mondja, hogy majdnem beleléptem, majdnem oda mentem, ahova csak az életem veszélyeztetésével mehetek. Úgy ürülök beszédednek, mint aki nagy zsákmányra talál. A hazugságot gyűlölöm, utálom, törvényedet azonban szeretem. Tessék mondani, mikor tetszett utoljára végigolvasni a 119. Zsoltárt? Jó hosszú, ugye? De ha javasolhatok valamit, ha másképp nem, 22 napra való áhítatanyag, 8 versenként. És talán érdemes nem csak beleolvasgatni, hanem azt a bizonyos 8 verset olyan különös, szinte havi áhítatként újra és újra végig gondolni. Gyűlölöm-e a hazugságot? Szeretem-e Isten igéjét? Ha valaki erre azt válaszolja, hogy ó, mind a kettőt, ezt én össze tudom egyeztetni, akkor valami nagy baj van. A Szentírás azt mondja, hogy egy forrásból nem folyhat édes és keserű. De vajon megrettente már, meghőkölte már annyira az életünk, hogy ne csak visszatántorodjunk a bűn szakadéka előtt, hanem oda rodjunk a kereszt alá, és azt mondjuk, nekem szükségem van az Isten kegyelmére. Tudják, amikor a tékozó fiú elindult otthonról, ő volt a király. Vagy legalábbis annak érezte magát. Pénz van, szabadság van, kontroll nincs, teszem, amit akarok, úgy, ahogy akarom, akkor, amikor akarom. És a Biblia nem köti az orrunkra, hogy mennyi idő telt el. Amikor egyszer csak pénz elfogyott, barátok eltűntek, maradt a disznyónyáj, meg az üres korgógyomor. És akkor jutott el arra az állapotra, hogy azt mondja, az én atyám házában van kenyér. És lehet, hogy én onnan elkívánkoztam. De ha már nem akartam ott fiú lenni, milyen jó lenne most ott béresnek lenni. Ez a visszatántorodás, a visszahőkölés. Ha megtéréshez vezet. Mert ha nem, akkor dühöt romboláshoz, tagadáshoz. Mondjuk ki, a teizmushoz vezet. Hadd hívják most mindenkit imádkozni. Bár csak elmondhatnánk néhány sorát, amolyan hitvallásként együtt. Örülök beszédednek. Mint aki nagy zsákmányra talált, a hazugságot gyűlölöm, utálom. Törvényedet azonban szeretem. Amen.
1: A műsor végén megköszönjük megtisztelő figyelmüket, és mivel sokan májusban szokták intézni adóbevallásuk elkészítését, szeretettel emlékeztetünk minden kedves hallgatót, hogy munkánkat segítheti az 1%-a felajánlásával is.
0: Adószámunk 18-00-74-11-1-42. Újraolvasom. 18-00-74-11-1-42.
1: Ha szeretnének velünk kapcsolatba lépni, e-mail címünk radio@mera.hu, postacímünk 1428 Budapest, postafiók 4. Mára elbúcsúzunk. Isten áldását kívánja a műsor szerkesztője, Kulcsár Anikó.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Elkezdjük Péter első levelének tanulmányozását. A levél írója Simon Péter. Péter, Jézus Krisztus apostola, Pontus, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitínia szórványában élő jövevényeknek. Péter első levele, első rész, első vers. Pétert, mint tudatlan halászt hívta el az Úr Jézus, de senki sem töltött 3 évet Jézus iskolájában úgy, hogy tudatlan maradhatott volna. Péter levelei aláhúzzák ezt az igazságot. Péter komoly hittételekkel és súlyos témákkal foglalkozik. Az első néhány versben leírja a kiválasztás, az eleveismerés, a megszentelődés, az engedelmesség, Krisztus vére, a Szent Háromság, Isten kegyelme, az üdvösség, a kinyilatkoztatás, a dicsőség, valamint a hit és reménység nagy tanításait. Nem is lehetne ennél több hitigasságot összetömöríteni néhány Biblia versben. A Bibliának ezeket a nagyszerű témáit úgy kezeli, hogy már egyáltalán nem lehet tudatlan halászembernek tekinteni. Péter életében nagy változás figyelhető meg a levelek alapján. Valamikor lobbanékony volt, de most türelmes. Darabos, akaratos és botladozó volt, amikor először találkozott Jézussal. Urunk ezt mondta neki, amikor meglátta a parton. Nagyon gyenge ember vagy most, de téged Petrosszá sziklaemberré teszlek. És ráépülsz Jézus Krisztus fundamentumára, aki maga a kőszikla. Péter ezt nagyon világossá tette, hogy az Úr Jézus Krisztus a kőszikla, akire az egyház épül. Nagyon érdekes, hogy jól lehet, neve azt jelenti, hogy szikla, mégis azt mondja, hogy minden hívő hozzá hasonló szikla. Ti magatok is, mint élő kövek. Épüljetek fel lelkiházzá, szentpapsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel. Péter első levele, 2. rész, 5. vers. Más szóval kifejezve azt mondja, hogy minden hívő ember Péter. Simon Péter sohasem foglal el kiemelt helyet, amint ezt leveleiben látjuk. Ahogy levelét indítja, magát apostolnak nevezi. Ő csak egyike az apostoloknak. Jól lehet, amikor az apostolok nevét felsorolja, ő mindig az első helyen áll a listában, és jól lehet az Úr arra választotta ki őt, hogy elmondja az első prédikációt pünkösd napján, nem érzi úgy, hogy mások fölé helyezhetné magát. Péter azután írta leveleit, miután Pál már megírta a saját leveleit, tehát körülbelül Krisztus után 64 és 67 között, amikor a véres kezű Néró került trónra, és már kitölt a keresztény üldözés. A hagyomány szerint Péter maga is mártíromságot szenvedett. Köszönt titeket a veletek együtt kiválasztott babiloni gyülekezet, és Márk az én fiam. Péter első levele, 5. rész, 13. vers. Egyesek azt gondolják, hogy Babilont itt szimbolikus értelemben vagy képletesen használja, és hogy Péter valójában Rómát érti rajta. Azonban nincs rá ok, hogy metaforikus értelemben használja. Péter apostol volt, aki nem szimbolikus módon írt, mint ahogy azt János jelenésekről írt könyvében találjuk. Péter nagyon szószerinti értelemben és gyakorlatiasan írt. A valódi élet síkjára helyezkedve írt az életúton járóknak, kelőknek. Úgy vélem, hogy ha Rómát értette volna ezen, akkor Rómát említette volna. Véleményem szerint Péter sohasem volt Rómában. Azt hiszem, hogy Kis-Ázsiában élt, a római birodalom nagy központjában, de azt a területet nem ő nyitotta meg az evangélium előtt, mint apostol. Úgy vélem, hogy Pált követte. Pál nem ment volna Rómába, ha Péter már Rómában lett volna, és ott prédikálta volna az evangéliumot, mert Pál világossá tette, hogy olyan helyekre ment, ahol azelőtt még nem prédikálták az evangéliumot. Mivel Róma beletartozott Pál úti tervébe, világosnak látszik, hogy Pál és nem Péter alapította a római gyülekezetet. Egy másik alapos érv arra nézve, hogy Péter Babilonban és nem Rómában volt, az a lista, amely felsorolja a címzett helyeket. Pontus, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitínia szórványában élő jövevényeknek. Péter első levele, első rész, első vers. Ezek a helyek valamennyien Kis-Ázsiában feküdtek, amit ma Törökországnak nevezünk. Ezek felsorolásában keletről nyugat felé halad. Ez érzékelteti, hogy az író a levélírás idején keleten volt. A földrajzi helyek felsorolásában az a természetes és szokásos, hogy azzal kezdjük, ahol tartózkodunk. Amikor saját városomban vagyok, és arról beszélek, hogy keletre indulok, akkor tovább megyek keletre, és végül az ország legkeletibb részébe érkezem. Normális, hogy ott kezdjem, ahol vagyok, és így soroljam föl a helyeket. Mivel Péter keletről nyugat felé haladva ad felsorolást, logikusnak látszik, hogy szó szerint Babilonban volt. A babiloniai fogság után a zsidóknak csak egy kis csoportja tért vissza ősei országába, a visszatértek száma nem érte el még a 60 ezret sem. Még mindig nagy zsidó csoport élt Babilonban. Ezen kívül megint zsidók menekültek Babilonba, amikor Rómában Claudius császár uralma alatt súlyos üldözés kezdődött. Tudjuk például, hogy Priscilla és Aquila Rómából Korintusba menekült. Sokan mások Babilonba költöztek. Üldözték a keresztényeket és a zsidókat egyaránt. Mivel tudom, hogy Péter szolgálata elsődlegesen a zsidók közt ment végbe, logikusnak látszik, hogy a Kis-Ázsiában és különösen a Babilonban levő zsidó gyarmatokon végezte lelki munkáját. Babilon még mindig nagyváros volt az Eufrátesz folyónál, és sok zsidó ott maradt a fogság után is. Annak ellenére, hogy Papiás szerint Péter Rómában halt meg, e feltételezése nincs megfelelő történelmi alap. Nem látok okot annak a ténynek a cáfolatára, hogy Simon Péter Izrael népe szétszórságban levő tagjainak volt az apostola. Azt hiszem, Péter keletre ment, miközben Pál nyugat felé haladt.

Péter levelének nagyszerű témája a keresztény reménység a próbák idején. Jól lehet, Péter nagy tanításokkal foglalkozik, és súlyos témákat tárgyal, nem hűvösen ír róluk. Pétert a reménység apostolának nevezik, míg Pált a hit apostolának és Jánost a szeretet apostolának hívják. Ez a levél nagyon hangsúlyozza a reményt, de azt hiszem, hogy a levél témáját jellemző szó inkább a szenvedés. Péter hangoztatja Isten kegyelmét is, és egyes igemagyarázók úgy érzik, hogy ez a legfőbb témája. Mégis a szenvedés vagy az ehhez hasonló szavak ebben a levélben 16-szor fordulnak elő. A reménység szava mindig a szenvedéssel kapcsolódik össze. Ezért azt hiszem, helyes azt mondanunk, hogy a levél témája a keresztény reménység a próbák idején. Péternek nagyon sok mondani valója van Krisztus szenvedéséről. Krisztus szenvedésével foglalkozik a zsidókhoz írt levél és Jakab levele is. A próféták említették ezt. Mégis Péter egy kissé másként kezeli a témát. Péter gazdag tapasztalat alapján beszél. Dr. Robert Lighton a Péter első leveléről írt gyakorlati kommentárjában nagyon helyén való megjegyzést tesz Simon Péterről. Hadd közöljem ezt, mert megéri. Hűvös és élettelen dolog lelki kérdésekről beszélni, pusztán riporter módján. De ha az emberek úgy beszélhetnek róluk, mint a sajátjukról, amiben osztoznak, és ami érdekli őket, akkor a felőlük való beszédet megeleveníti a szilárd hit és a lelkes vonzalom. Nem is említhetik azokat, mert olyan öröm járja át szívüket, hogy dicsőítésben törnek ki. Ezért Simon Péter, miközben a szenvedésről ír, az örömet hangsúlyozza. Ennél a pontnál valami nagyon fontosat akarok említeni a fiatal prédikátorokról. Ebben a korban nagyon sok csodálatos fiatal igemagyarázó van körülöttünk. Hálás vagyok értük Istennek. Azonban 2-3-at hallottam közülük, és nagyon

azon, hogy a férje nem osztozott ebben. Végül megkérdezte, nem gondolod, hogy nagyszerű prédikátor? A férfi ezt válaszolta, majd az lesz, ha szenvedni fog. Aztán teltek az idők, és a fiatalember tapasztalatból tudta meg, hogy mi az ára annak, hogy valaki kiáll Krisztus mellett. Üldöztetésen ment át, problémákat tapasztalt gyülekezetében, és egy napon nyílt sír előtt állt, és eltemette egyik kisgyermekét. Dr. Morgan és felesége elment ismét, hogy meghallgassák, mert szerették azt a fiatalembert. A szolgálat után Mrs. Morgan megkérdezte, most mit gondolsz felőle? Dr. Morgan így válaszolt, nagyszerű prédikátor, láthatod, a szenvedés okozta a változást. Ez az én személyes tapasztalatom is. Mint fiatal prédikátor, sokat beszéltem az Úr melletti kiállásról és szenvedésről. Eljártam kórházakba, kézen fogtam az embereket és imádkoztam értük. Megmondtam nekik, hogy az Úr velük lesz. Akkor hivatásos prédikátor voltam, és azt mondtam, amit még nem ismertem saját tapasztalatom alapján, jól lehet, elhittem azt. De eljött az idő, amikor kórházba kerültem magam is. Egy másik prédikátor odajött és imádkozott velem. Amikor menni akart, így szóltam hozzá. Ugyanezt tettem én is, amit te is teszel. Itt voltam, és azt mondtam az embereknek, hogy Isten velük lesz. Most távozni készülsz, de én maradok. És rájövök, hogy csupán elmélet, vagy pedig igaz az, amit az embereknek mondtam. Rájöttem, hogy igaz. Ez többé már nem elmélet. Tudom azon az alapon, hogy Isten igéje mondja, és hogy átéltem azt. Nem vitatkozom az emberekkel ezek felől többé, mert vannak bizonyos dolgok, amiket tudok. Sohasem vitázom afelől, hogy a méz édes-e vagy nem. Ha nem gondolod, hogy édes, ez a te ügyed. Ma reggel is ettem belőle, és tudom, hogy édes. Ez ismeret, ami tapasztalatból származik. Simon Péter nem a szenvedés elméletéről beszél. Simon Péter a saját tapasztalatait szólaltatja meg, ami nagyon csodálatossá válik, és saját élményévé lesz.

Nagyon sokan sohasem élik át az üdvösség bizonyosságát. A hívők üdvbizonyossága olyan tanítás, amit én is vallok, jól lehet hosszú időbe került, mielőtt bizonyossá lettem volna saját üdvösségem felől. Sok hívőnek nincs üdvbizonyossága. Miért? Mert a szenvedés és a hívők üdvbizonyossága együtt jár. És tudod, hogy mi ennek a folyamata? Ez örömet szerez. El tudod ezt képzelni? Most ebben az első versben gazdag üzenetet találunk. Péter, Jézus Krisztus apostola, Pontus, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitínia szórványában élő jövevényeknek, akik ki vannak választva. Péter első levele, első rész, első vers. Mindenekelőtt figyeljük meg az apostol nevét. Péter, Petrosz, kőszikla. Most sziklaember. Pünkösd napja már mögötte van, és tudja, hogy mit jelent kiállni Krisztus mellett. Letartóztatták és börtönbe csukták. Megfenyegették, és rájött, hogy előtte áll a keresztre feszítés eshetősége. Péter tudta, miről beszél. Be kell vallanom, hogy nem hatnak meg a teológiai szemináriumi professzorok, akik fölkelnek,

0: legombolyítanak bizonyos elméletet, hogy felkészítsék a fiatal embereket a szolgálatra. Valójában nem ismerik a lelkipásztori problémákat, mert még nem nyertek tapasztalatot. Nem tudják, mit jelent Krisztusért szenvedni. Miután meghallgattam őket, úgy éreztem, mintha hátat fordítottam volna Péter első levelének, és ismét elolvastam, mert hiszek Péternek, ő tudta, miről beszél. Sajnálom, de nem bízom ezekben a fiatal professzorokban. Olyan embert akarok hallgatni, aki átment a tapasztalatokon. Péter, Jézus Krisztus apostola. Péter Jézus Krisztus apostola csak ennek állítja magát. Jól lehet, mindig az apostolok listájának élén áll, szeretem őt, de nincs a többi apostol fölé helyezve. Amikor Pál Jeruzsálembe ment, hogy beszélgessen az apostolokkal, találkozott Péterrel, Jakabbal és Jánossal. Azt mondta, hogy őket az egyház oszlopainak tartja, de nem tőlük tanulta az evangéliumot. Pál nagyon világossá tette, hogy az evangéliumot közvetlenül Jézus Krisztustól kapta, kinyilatkoztatás által. Péter sehol sem állítja felsőbbrendűségét. Apostol volt, és ez minden. Pontus, Galácia, Kappadócia, Ázsia és Bitínia szórványában élő jövevényeknek, idegeneknek ír, akik szétszóródtak a római birodalomban. Zsidók voltak, és diaszpórának nevezték őket, mert többé nem laktak Palesztina földjén. Az üldöztetés és egyéb okok miatt az egész birodalomban letelepedtek. Ha megtekinted a térképet, látod, hogy ezek a helyek magukban foglalják Kis-Ázsiát, a ma Törökországnak ismert területet. Talán emlékszel rá, hogy Pál a második misszió útján igyekezett elmenni Bitíniába, de Isten lelke nem engedte oda menni. Az a meggyőződésem, hogy Simon Péter már prédikálta ott az evangéliumot, és a Szentlélek azt akarta, hogy Pál olyan emberek közé menjen, akik még nem hallották az evangéliumot. Pál a pogányok apostola volt, Simon Péter pedig az izraeliták apostola, akik Krisztushoz fordultak. Az Atyaisten eleve elrendelése szerint a lélek megszentelő munkája által az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. Péter első levele, első rész, második vers. Péter apostol azonnal a keresztény tantételek mély vizébe veti magát. Például előadja az Atyaisten előretudását, a lélek általi megszentelődést, Jézus Krisztus vérének meghintését. Ne higgy azoknak, akik szerint a Biblia nem tanítja a Szent Háromságot. A Biblia tele van ezzel. Bizonyára nem tekinthetjük Pétert tudatlan halásznak, mert olyan témákról beszél, amelyekről a legtöbben keveset tudnak. A teológusok igyekeznek megérteni a kiválasztás és Isten előre tudásának tanát. Például Louis Sperry Schaeffer rendszeres teológiájából itt van egy nyilatkozat. Mivel elismerjük Isten szuverén jogát teremtett világa fölött, és miután észszerű célt tulajdonítunk neki tervében, a kiválasztás tanában levő igazság természetes módon követi Isten szükségszerű funkcióját. Fel kell ismernünk, hogy Istenünk szuverén Isten, és hogy ez a kis világegyetem az övé. Ő teremtette. Nem tudom, miért így teremtette, de mivel ő abszolút mindentudó, és mivel mindenható, és mivel szuverén, arra a következtetésre jutok, hogy bármit megtehet, amit akar, és ami összhangban van tulajdonságaival. Imádkozzunk! Köszönöm neked, Istenem, hogy elkezdhettem Péter első levelének tanulmányozását. Láthatom ebben, hogy milyen csodálatos fejlődésen ment át Péter, ez a kemény szívű, darabos férfi. Ott járt iskolába az Úr Jézus környezetében, és igyekezett mindent elsajátítani tőle. Köszönöm, hogy most én Péter tanítványa lehetek. Ámen.
1: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra. Írta William MacDonald. Április 24-e. Pártoskodás. Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten, mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. Korintusi első levél, 3. fejezet, 17. vers. Ebben az igeversben Isten temploma a helyi gyülekezetre vonatkozik. Pál itt nem az egyes keresztjénekhez szól, hanem a hívők összességéhez, amikor azt mondja, ti vagytok Isten temploma, többes számban. A korintusi szentek Isten templomát alkották. Természetesen az is épp oly igaz, hogy minden egyes hívő önmagában is a Szent Szellem temploma. Ezt az apostol az 1 Korintus 6.19-ben így fejezi ki. Vagy nem tudjátok-e, hogy testetek, amelyet Istentől kaptatok a bennetek lakó Szent Szellem temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok. Mai igényben azonban a gyülekezet áll előtérben. Pál azt mondja, hogy aki megrontja a gyülekezetet, azt megrontja Isten. A megrontani szó itt a helyi gyülekezet tönkretételét jelenti, azáltal, hogy valaki kivezeti azt a szent élet és tiszta tanítás állapotából, amelyben meg kell maradnia, és hogy Isten a megrontót megsemmisíti a bűne miatt. Igénk tehát óva int mindenkit, hogy ne kontárkodjék bele egy helyi gyülekezet életébe. Végső soron ez az önpusztítás egyik formája. És mégis a keresztjének ezen a területen gyakran végtelenül félnek attól, hogy ilyen emberekkel szemben eljárjanak. Például valaki nem tudja keresztül vinni a maga akaratát a gyülekezetben. Vagy személyes vitába bonyolódik egy másik testvérrel. Ahelyett, hogy a dolgokat a Szentírásnak megfelelően rendezni el, embereket gyűjt maga mellé, és külön pártot alakít a gyülekezetben. Az ellentét egyre mélyebb lesz, és hamarosan nyílt szakításra kerül sor. Vagy talán egy testvér valóságos pletykahadjáratot vezet valaki ellen, és gonosz rágalmakat mond rá. Éles nyelvével addig harcol, míg a gyülekezet meg nem telik keserűséggel és viszállyal. És nem is hagyja abba mindaddig, amíg az egykor élő és növekvő gyülekezetből romhalmaz nem lesz. Csakhogy az ilyen emberek veszélyes játékot űznek, és nem maradnak büntetlenül. A világ mindenség hatalmas Istene elhatározta, hogy megrontja azokat, akik megrontják a gyülekezetet. Komoly figyelmeztetés ez mindazoknak, akik hajlamosak a pártoskodásra.

Kedves hallgatóink! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány címe 1428 Budapest, postafiók 4, e-mail címünk radio@mera.hu, honlapunk címe, ahol a mai és korábbi adásainkat meghallgathatják és letölthetik, www.mera.hu, telefonszámunk 0620 565 2840. Szeretettel búcsúzunk!

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, Biblia tanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Ugye emlékeznek, ott hagytuk a múlt héten az Úr ládáját Dágon templomába. Egy picit megdöbbentek a filiszteusok, akik azt gondolták, hogy legyőzték Izrael, de hát nyilván legyőzték ezzel együtt Izrael istenét is, hiszen eredetileg rettegtek, féltek, hogyha Izrael istene jelen van a táborban, akkor ők biztos nem is győzhetnek, és fölemlegettek évszázadokkal korábbi történeteket, amik Egyiptomban estek, de aztán győzelmet arattak, és nagy volt az újongás, Dágon templomába vitték az Úr ládáját, viszont másnap reggel ott találták Dágonnak a szobrát leborulva a földre, és én nem tudom, hogy mit gondolták a filiszteusok, de egy biztos szépen visszaállították, és újra állt Dágon szobra az Úr ládája mellett. Aztán másnap reggel igazán megdöbbentek, mert úgy találták a Dágon szobrot, hogy nem csak ledőlt, hanem egy torzó maradt belőle, hiszen a feje is letört, és a két kézfeje is letört, és ezek kigurultak egészen a küszöbig, és nem maradt más, csak a törzs ott a helyén, az is ledőlve. De nem itt ért véget a történet, mert az ember logikusan arra számítana, hogy ezek után úgy megrémültek a papok, hogy fogták és azt mondták, hogy akkor küldjük vissza Isten ládáját, de nem így van, tessenek csak nézni. Sámuel első könyve 5. fejezetéből a 6. verstől így olvasom. Aztán ránehezedett az Úr keze az asdódiakra, és pusztította őket. Megverte fekélyekkel Asdódot és határait, és amikor látták Asdód polgárai, hogy így áll a dolog, azt mondták, ne maradjon nálunk Izrael istenének a ládája, mert a keze ránk nehezedett, meg istenünkre, Dágonra. Itt egy pillanatra hadd álljunk meg. Tetszik tudni, az önmagában rendkívül furcsa, hogy a filiszteusok döbbennek rá, hogy az, ami őket éri, azok a csapások, azok a betegségek, nem valami járványnak a következményei, hogy is fogalmaznak? Ránk nehezedett az Isten keze. Ez azt jelenti, hogy a filiszteusok nem vonták kétségbe, hogy az élő Isten valóságos személy. Ez egy nagyon fontos dolog. És ráadásul volt egy másik megfogalmazás is. Mi eddig Dágont imádtuk, nem mondják, hogy többet nem imádjuk, de egy biztos, hogy Dágon és Isten viszonylata valahogy úgy alakult, hogy Dágonra is ránehezedett az Úr keze. Isten az, akit bárki sarokba szoríthat. A filiszteusok úgy gondolták, hiszen nekik tulajdonképpen azért az Isten Pantheon, ahogy a görögök meg a rómaiak nevezték, nem volt nagyon messze eső a hitvilágukhoz, de hát ezek szerint Dágon alatta van az izraeli Istennek. Mi nagyon jól tudjuk, hogy ez nem így néz ki, hanem úgy néz ki, hogy Dágon az egy bálvány, és hogyha bármi történik körülötte, az maximum lelkünk ellenségének, az ördögnek a munkája, egy egészen másfajta szellemi háttér van, szó nincs arról, hogy bármiféle köze legyen az Istenséghez, és ezt azért szeretném nagyon hangsúlyozni, mert nagyon sokan, akár a hallgatók között is találkozhatnak azzal, hogy hát azért vannak alacsonyabb rendű istenségek, akiknek a hatása nagyon fontos nekünk, nincs ilyen. Minden más szellemi hatalmasság az az ellenség oldala, hogyha ilyenféle imádatot fogad el. Tessenek csak arra gondolni, hogy azok a hatalmas szellemi lények, Isten angyalai, soha nem fogadtak el imádatot. Mindig tiltakoznak ellene. Egészen megdöbbentő módon Jánosnak például a mennyei jelenéseknél az angyal, amikor János összeomlik és hirtelen zavarában imádni akarja, azt mondja az angyal, meglásd, ne tedd, szolgatársad vagyok. Az angyal pontosan tudja maga helyét a teremtettségben, és ez nagyon fontos. Isten mindig volt, örökké való létező, minden más létező teremtmény. Éppen ezért nem lehet fölemelni az Isten szintjére. De erre valamilyen módon a filiszteusok is rájönnek, és az asdóiak úgy gondolják, hogy ezt nagyon gyorsan meg kéne szabadulni ettől a ládától, mert úgy tűnik, hogy ez nem egy láda pusztán, hanem itt Izrael Istenének a keze nehezedett ránk. Összegyűjtötték a filiszteusok összes város fejedelmét, és ezt mondták, mit tegyünk Izrael Istenének a ládájával? Azok azt felelték, át kell vinni Gátba. Izrael Istenének a ládáját, át is vitték oda Izrael Istenének a ládáját, de miután oda vitték, az Úr keze a városra nehezedett. Igen nagy rémület támadt, mert megverte a város apraját, nagyját, fekélyek támadtak rajtuk. Elküldték azért az Isten ládáját Ekronba, de amikor Ekronba érkezett az Isten ládája, az ekróniak kihajgatni kezdtek, és azt mondták, ide hozták Izrael Istenének a ládáját, hogy megöljön bennünket népünkkel együtt. Üzenetet küldtek azért a filiszteusok összes város fejedelmének, összegyűjtötték őket, és azt mondták, küldjétek el innen Izrael Istenének a ládáját, térjen vissza a helyére, ne öljön meg bennünket népünkkel együtt, mert halálos rémület támadt az egész városban, súlyosan rájuk nehezedett az Isten keze, és azokat az embereket, akik nem haltak meg, annyira gyötörték a fekélyek, hogy az égig hatott a város kiáltása. Folytassuk ezzel a lendülettel a történetet. Hiába van ott egy új fejezetjelzés a Sámuel első könyvében. Az Úr ládája 7 hónapig volt a filiszteusok földjén. Akkor hivatták a filiszteusok a papokat és a jósokat, és megkérdezték, mit tegyünk az Úr ládájával? Mondjátok meg, hogyan juttassuk vissza a helyére? Itt most megállok egy pillanatra, már csak azért is, mert ugye minden népnek, mint ahogy annak idején a magyar népnek is megvoltak a maga sámányai, magyarul papjai, jósai, mindenféle olyan szellemi létezőkkel kapcsolatba lépni próbálók, minden népnek voltak ilyenek. Megvoltak az egyiptomiaknak is, megvoltak a filiszteusoknak, megvoltak a görögöknek, rómaiaknak, minden népnek, még egyszer szeretném mondani. És úgy gondolták az emberek, hogyha erre a kérdésre tud valaki válaszolni, ezt azok fogják tudni megmondani, akik ezen a területen szakemberek. Na de nem Izrael Istenének a papjait hivatták, ez nagyon-nagyon fontos, hanem a saját papjaikat. Ők azt felelték, ha el akarjátok küldeni Izrael Istenének a ládáját, ne üresen küldjétek, hanem jóvá tételi ajándékot is küldjetek vele. Akkor meggyógyultok, és megtudjátok, hogy Isten miért nem vette le rólatok a kezét. Erre azt mondták, milyen jóvá tételi ajándékot kell adnunk? Ők így feleltek, 5 aranyfekélyt és 5 aranyegeret, a filiszteusok város fejedelmeinek a száma szerint, mert ugyanaz a csapás hújt mindenkit a város fejedelmekkel együtt. Készítsétek el a fekélyeket és a földet pusztító egerek képmását. Így adjatok dicsőséget Izrael Istenének, akkor talán nem nehezedik tovább a keze rátok, isteneitekre és országotokra. Miért keményítenétek meg a szíveteket, ahogyan az egyiptomiak és a fáraó megkeményítette a szívét? Nem úgy volt-e, hogy amikor csúffá tette őket, el kellett bocsátaniuk őket, és elmehettek? Készítsetek azért, és itt most mindjárt megállunk, mert egy új része következik ennek a történetnek, de ha ezt valaki végighallgatja, akkor mit fog látni? Néha, mintha teljesen tiszta lenne az, amit mondanak. Máskor meg egy picit, mintha zavaros lenne a kép. Miért? Mert abban a dologban, hogy Izrael Istenét kell emögött a dolog mögött keresni, és valószínűleg okkal teszi, amit tesz, teljesen igazuk van. Beszél Isten jóvátételi áldozatról az ő törvényében? Igen. Na de nem eféle jóvátételi áldozatokról beszél. Mit is akarnak ők tenni? Valamilyen módon kiábrázolni a problémát, kiengesztelni ezzel az Istent, csak a keleti embernél, az ókori embernél, amit kiábrázolok, azt igazából uralom is. Nem véletlen tiltotta meg Isten az Isten ábrázolást.
3: hiszen a kiábrázoló fölébe kerül az ő hitviláguk szerint.
4: Mit akarnak? Fekélyek vannak, hát csináljunk aranyfekélyeket. Arra majd tekintettel lesz az Isten. Egerek pusztítják a termésünket, csináljunk aranyegereket. Arra majd tekintettel lesz az Isten, mintha Istennek meg kéne mutatni, hogy hol van a probléma. Bár szeretném elmondani, hogy azért egy idő után mindenki érezheti, hogy itt valamiféle totemizmus jellegű dolog kezd kibontakozni. Na de tessék mondani, amikor egy keresztény kabalát használ. Van olyan, hogy keresztény kabala? Amikor a hitvilág, és én szándékosan nem élő hitről beszélek most, hanem a hitvilág, összekapcsolódik a világ minden pontjáról jövő ilyen-olyan kósza és kusza információkkal, akkor valami hasonló alakul ki belőle. Ráadásul a papok azt mondják, hogy ha elkészítitek a fekélyek és az arany egerek képmását, és ezt jóvátételi ajándékként fölajánljátok Istennek, akkor meg fogtok gyógyulni. És erre már vélem hallani, hogy valaki azt mondta, hogy na de Isten egyszer azt mondta Mózesnek, hogy csináljon részből kígyót, és aki fölnéz a kígyóra, meggyógyul. Tessék mondani, Izraelben hányszor használtak kígyomerjes ellen részkígyót később? Egyszer se. És ott se a részkígyó gyógyított, hanem Isten azt mondta, hogy most hitből kell tennetek majd valamit. Én mondom. Aki hittel fölnéz a kígyóra, ami később egyébként az Úr Jézus Krisztusnak ilyen értelemben előképe lesz, hiszen ott függött az a kígyó egy póznán, mint ahogy az Úr Jézus később majd a keresztre feszítve lesz, érthetetlen, emberileg hihetetlen, megmagyarázhatatlan, mégis történik az Isten szabadítása rajta keresztül, ilyen értelemben előképe az Úr Jézusnak. Na de Isten nem mondott ilyeneket. És jön egy teszt. Tessenek türelemmel hallgatni ma engem. A filiszteusok kiteszik a gyapjút. Tetszettek már hallani erről a történetről? Ugye igen? Hogy is történt? Gedeon nagyon szorult helyzetében azt mondta az Úrnak, hogy ha tényleg rajtam keresztül akar szabadulást adni, akkor én most fogok egy gyapjúfürtöt, és egyszer azt kérte, hogy a mező legyen száraz, a gyapjú vizes, aztán kérte egy ellenpróbát, hogy a mező legyen csuromvíz, a gyapjú meg csontszáraz, és Isten ezt elfogadta. A filiszteus papok valami hasonló tesztet ajánlanak. Egyébként meglehetősen értelmes tesztet, ezt egy zárójelben megjegyzem, és meglehetősen megbonyolítják. Készítsetek azért egy új szekeret, és hozzatok két borjas tehenet, amelyeken még nem volt járom. Jól tessenek figyelni, bár a mai világban ez egy picit nehezebben lesz érthető, akkor mindenki azonnal értette. Fogjátok be a teheneket a szekérbe, borjaikat pedig vigyétek vissza. Akkor itt most meg is állunk. Mit is kell csinálni? Elkészíteni egy új szekeret az Isten ládájának, ez amolyan tiszteletből megtesszük, rendben van. Két borjas tehén, amelyeken még nem volt járom. Hát aki próbált már valaha tehenet, és ez az idősebb korosztályban némelyekkel még előfordulhatott a hallgatók közül, próbált valaki tehenet járomba kényszeríteni, majdnem azt mondtam, hogy ösztökélni, az tudja, hogy hát az ösztöke az egyáltalában nem volt szükségtelen dolog, mert hogy a tehén nem akart jármot a nyakába, az biztos, mert hogy miért akart volna? Mindenki szereti a szabadságot, a lovat betörik mielőtt, akár igába fogják, akár meglovagolják, hát a tehénnel is valami ilyesmi történik, hozzá kell szoktatni. Na de itt borjas tehenekről van szó, amelyek a borjaiktól nem akarnak elszakadni. Se a borjú az anyjától, se az anya a borjától, és ráadásul azt mondják a papok, hogy nem az van, hogy istállóba bezárjátok kisborjút és elhozzátok a mamát, hanem elhozzátok a kisborjút az anyjával együtt, az anyját a kisborjú jelenlétében megpróbáljátok járomba fogni, aztán a borjút pedig szépen elviszitek. Na most a normális dolog, ami ilyenkor történik, hogy a jármot meg úgy mindent, meg úgy mindenkit a környéken a tehén összetör, és megy a borja után. Tudták a papok, milyen tesztet kell csinálni. Aztán fogjátok az Úr ládáját, tegyétek a szekérre, az arany holmit pedig, amit jóvátételi ajándékul adtok, tegyétek mellé egy ládikába, úgy bocsássátok el, hadd menjen.
3: Aztán figyeljetek, ha a saját határa felé, Bécsemes felé tart, akkor ő okozta nekünk ezt a nagy bajt, ha pedig nem, abból megtudjuk, hogy nem az ő keze sújtott bennünket, hanem véletlenül történt ez velünk. Itt a teszt. Utoljára a múlt héten, Isten tisztelet végén, egy beszélgetés közben kérdezte azt valaki, hogy honnan lehet tudni, hogy egy dolog nem véletlenül történt, hanem az Isten akarata volt, vagy az Isten volt az, aki ezt előidézte. Jogosan vetik föl a filiszteusok ezt a kérdést? Természetesen. Istennek soha nem volt problémája, ha az emberek gondolkoznak, és hogy Isten segíteni akart a filiszteusoknak, tessék megnézni, a filiszteusok megfoghatják Isten ládáját, és fölrakhatják a szekére. Azoknak a hallgatóknak, akik esetleg talán kevésbé vannak tisztában a Szentírásnak a dolgaival, nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy Isten ládájára nem véletlen néhány pap volt kijelölve, aki hozzányúlhat, és amikor más nyúlt hozzá, azzal általában megtörtént az az egyszerű eset, hogy belehalt. Isten vigyázott erre, hogy a szentet és a szentségtelent meg tudják különböztetni. És Isten most, mintha hátra lépne, és azt mondaná, olyan kezdők még a velem való kapcsolat szempontjából. Itt most egy picit én vagyok engedékeny. Hogy is szoktuk mondani? Mennyei atya. Na de nem Izrael az ő gyermeke? Hát nem. Izrael az ő választott népe. Na de ki teremtette az emberiséget? Ki minden embernek az atya? A mindenható Isten. Fáj-e Istennek a filiszteusoknak az elhajlása, az Isten nélküli állapota, a bálvány imádása? Természetesen. Akarja, hogy a filiszteusok megismerjék az Urat? Igen. Könyörülő kegyelemmel hajol le hozzájuk? Hát szemmel láthatóan. Itt van egy teszt. Miért vesz Isten ebben részt? Mert azt akarja, hogy ne csak sejtésük legyen az Isten létezéséről, az Isten hatalmáról, hanem bizonyosságuk lehessen, bizonyítékot akar nekik adni. Elindulnak a tehenek. Nem vissza az istállóba visszavitt borjak után, mint ami logikus lenne, hanem elindulnak előre az úton, mennek, és egyszer csak bekanyarodnak az Izrael felé, igazából az ott a Júda törzse és a többiek vannak abba az irányba, bekanyarodnak a bécsemesi útra. Az emberek tehát így jártak el, fogták a két borjas tehenet, befogták a szekérbe, borjaikat pedig bezárták. Aztán föltették a szekére az úrládáját, meg a ládikót az aranyegerekkel és a kelések képmásával, a tehenek pedig egyenesen rátértek a Bécsemes felé vívő útra, és folyton bőgve mentek előre az úton, bocsánat, talán nem fognak rajta megütközni, megkülönböztető jelzéssel, bekapcsolt szirénával, hogy mindenki tudja, hogy itt valami rendkívüli dolog történik. Miért bőgnek folyton? Nem csak azért, mert még soha nem voltak járomba, ők a borjaik után szeretnének menni. És merre mennek? Tetszik tudni? Nekünk embereknek egy nagy tanulság, hogy amikor Isten bármelyik állatot igénybe akarja venni, soha nem engedetlen. Jónás halától, a virágvasárnapi bevonulás Szamaráig, amelyik szintén betöretlen állat volt, eddig a két tehénig mindenki engedelmeskedik az Úrnak. Mert az állatvilágban Isten iránti engedetlenség nincs. Az ember az, aki ezt képes, és nagy előszeretettel meg is teszi. A tehenek pedig egyenesen rátértek a Bécsemes felé vívő útra, és folyton bőgve mentek előre az úton, nem tértek le se jobbra, se balra, a filiszteusok városfejedelmei pedig mentek utánuk egészen Bécsemes határáig. Na ez nagyon szép kis díszmenet lehetett. A bécsemesiek éppen búzát arattak a völgyben, föltekintettek, meglátták a ládát, és örvendeztek a láttára. A szekér eljutott a bécsemesi Jehósua mezejére, és ott megállt. Volt ott egy nagy kő, felhasogatták a szekér fáját, és föláldozták a teheneket égő áldozatul az Úrnak. A léviták pedig levették az Úr ládáját és a mellette levő ládikót, amelyben az aranyholmi volt, és rátették a nagy kőre. A bécsemesi emberek égő áldozatokat,
4: Véres áldozatokat mutattak be azon a napon az úrnak, amikor látták ezt a filiszteusok, 5 fáros fejedelme visszatértek Ekronba azon a napon. Itt most meg kell állni egy pillanatra. Hova is ment az a 2 tehén? Bekanyarodtak az útra, és egészen addig mentek, külön hangsúlyozza a Szentírás, hogy nem térve le se jobbra, se balra, amíg elérkeztek Jehósua mezejére. Tetszik tudni, a Szentírástól nem áll messze, hogy Isten jelképeket és szimbólumokat használ. Jehósua, ez ugyanaz a név, mint Józsué. Jehósua, ez ugyanaz a név, mint Jézus. A jelentése az Isten a szabadító. Az Isten megment. Hol állt meg az a 2 tehén az Isten ládájával? Jehósua mezején, hogy megértse Izrael, hogy az Isten a szabadító. A bécsömesi emberek tudtak ezen a nyelven. És általában Isten azt a nyelvet használja, mint érteni szoktunk. Miért nagyon fontos ez nekünk? Azért, mert Isten ezen a különös napon tanítani akarta a filiszteusokat, tanította is. Ott volt a kérdés bennük, mit kell tenni? A végén rájöttek, aranyegerek nélkül, meg fekélyek nélkül is ez lett volna a megoldás, hogy Isten ládájának vissza kell kerülni a saját népéhez, ott, ahol az ő helye van. Isten elfogadta azt, hogy tesztet szeretnének, hogy meggyőződni szeretnének. De aztán Isten akart üzenni a saját népének. Nem írja le a Biblia, de én megpróbáltam beleélni magam a bécsemesi emberek helyzetébe, most tessenek elképzelni. Éppen búzát aratnak, és ott a búza fölött egyszer csak megjelenik, minthogyha úszna a légben az Isten ládája, hiszen a búza táblából kinézve mit láthattak mást? Valószínűleg keveset a szekérből és keveset a tehenekből, ellenben azt látták, hogy itt jön az Isten ládája vissza. Mégse hagyott el az Úr bennünket, mégis van nekünk kegyelem. És aztán pont azon a mezőn áll meg. Nem az első adandó alkalommal, hanem megy addig, amíg ez a nép is tanulhat. Sajnos később is kell tanulniuk, erre majd visszatérünk a következő alkalommal, mert 70 ember aznap meghal Bécsemesben. Akik úgy gondolták, hogy hát csak megnézzük akkor már magunknak, hogy mi van abban a ládában. Még egyszer mondom, Isten azon a napon tanította a filiszteusokat, de tanította a saját népét is. És nem hallgathatjuk el, hogy mind a mai napig Isten nagy türelemmel van azok iránt, akik keresők, akik vágynak az élő Isten után. Sokszor tévutakon, bolyongva, kanyarogva megengedi nekik, hogy közelebb kerüljenek a meggyőződéshez. De a másik dolog is igaz, hogy az élő Isten a saját népét úgy szeretné látni, mint aki nem jár a mások útján, hanem érti, elfogadja és követi az élő Isten igazságát. Hát tegyünk mi is így. Még akkor is, hogyha az új szövetségben nekünk másfajta jelképeink vannak. De ne felejtsük el, ő nekik csak egy jelképes megállás volt, nekünk pedig sokkal többet adott Jézuson keresztül az Úr, a Golgotát, hogy tudjuk, mit is? Hogy az Isten megment, az Isten megszabadít, hogy nála van kegyelem, nála van szabadulás. Amen.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera 1428 Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440, melyen üzenetrögzítő is működik. Istenünk gazdag áldásával búcsúzunk.

válogatás Nemeshegyi Gyula lelkipásztor több mint 40 évvel ezelőtt a Monte Carlo rádióban elhangzott szolgálataiból. 15. rész. Hatások, amelyek Pál megtérését elősegítették. Apostolok cselekedetei, 9. fejezet, 1-től a 6. versig. Saul pedig, még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úr tanítványai ellen, elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál némelyeket, akik ezt az utat követik, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve Jeruzsálembe vihesse őket. Útközben azonban, ahogy Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen fénysugározta körül az égből, és földre esve egy hangot hallott, amely ezt mondta neki: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő azt kérdezte: kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig így válaszolt: én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, és menj be a városba, és majd megmondják neked, mit kell tenned. Azokból a hatásokból szeretnék néhányat megemlíteni, amelyek szerintem Pál megtérését eredményezték. Talán egy jó hatás lehetett rá tanítójának, Gamálielnek a bölcs tanácsa és higgadt magatartása is, amit az apostolokkal szemben tanúsított. Ugyanis elképzelhető, hogy Saul, mint tagja a Szünhedrionnak, hallhatta Gamálielnek a türelemre intő szavát. Noha akkor nem hatott rá különösebben, de mégsem maradhatott nála nyomtalanul. Azután egy másik hatás lehetett István megkövezésének az esete. Először látta az István orcáját, mint egy angyalnak orcáját, békességtől és szelídségtől sugározni. Azután hallotta az ő bátor, bűnt leleplező és bűnt korholó beszédét, amit éppen a nagy tanács tagjai ellen mondott. Végül hallotta, hogy imádkozik ellenségeiért, amikor a kövek zuhogtak rá. Azonban olyan fanatikus volt, tisztánlátását és gondolkodását annyira fogva tartotta a vakbuzgóság, hogy még ezek láttán sem tört meg a keresztjének elleni gyűlölete. Az apostolok cselekedetei 8. rész 1-3 versében tudósítást kapunk róla, hogyan kegyetlenkedett még ezek után is a keresztjénekkel szemben. Nagyon odaadó munkatársat talált benne az ördög. Nem csoda, ha nem akarta kiengedni a kezéből. Az életfordulatot, a pálfordulatot a damaszkuszi út eseménye eredményezte. Itt már vele történt olyan esemény, amely az egész eddigi életét megváltoztatta. A tapasztalat azt mutatja, hogy mindig döntőbb hatással van az emberre az, ami vele személyesen történik, mint amit a mások életében lát. Azt hamar elfelejtheti, de a saját nagy élményét soha. Lássuk, mi történt a damaszkuszi úton. Amilyen gőggel, magabiztosan, az öldöklés szellemétől fűtve indult Damaszkuszba, olyan összetörten és megalázottan érkezett meg. A váratlan mennyei fény hatása alatt földre esett, illetve összerogyott. Lám, mivé lett az előbb még hatalmas ember, pedig még nem is történt más, mint egy kis mennyből jövő fénysugár vette körül. Mi történt volna vele akkor, ha nem az elhívó Úr Jézussal találkozik, hanem az ítélő bíróval? Egy pillanat alatt meg kellett lássa, hogy van nagyobb erő és nagyobb hatalom is az őt fogva tartó sátáni hatalomnál. Saul nem gondolta, hogy az állott az útjába, akit tulajdonképpen kergetett. Ő azt hitte, hogy a Jézus követőit kergeti. Jó tudni, hogy az Úr Jézus követőivel azonosítja magát. Aki követőit üldözi, az tulajdonképpen magát az Úr Jézust üldözi. Ez a tény Saulnak a damaszkuszi élményéből világosan kitűnik. Saulnak ez volt az első találkozása az Úr Jézussal, de ez a találkozás örökre meghatározta további sorsát. Egy pillanat alatt megadta magát az Úr Jézusnak, és remegve azt kérdezte: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr nem hagyta bizonytalanságban, hanem megadta az utasítást. Utána 3 napos vakság és 3 napos bőtölés következett. Ez a 3 napos vakság és bőtölés elég volt ahhoz, hogy a régi Saul egészen meghalljon, Pál pedig feltámadjon. Csodálatosak az Úr elhívásának módszerei. Nem elpusztította ezt a kegyetlen üldözőt, hanem átalakította, szent lelkével fölkente és a legeredményesebb misszionáriussá tette. Pál lett a pogányok nagy apostola. Az Úr azóta is hívott már el rendkívüli események által embereket a lélekmentés nagy munkájába.
Saul életében is beigazolódott a közismert ének szövege, az Úr csodásan működik, bár útja rejtve van. Tehát szerintem a legnagyobb hatás, ami Pált a megtéréséhez hozzásegítette, az az Úr személyes elhívása volt Pál felé az ő szolgálatára. Amen.

Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Pál második levele a korintusiakhoz, 3. fejezet, 17. vers. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Minden ember szereti a szabadságot, minden ember vágyik szabadnak lenni az elnyomás, szolgaság és a mások uralma alól. A rab is mennyire várja, hogy végre szabad legyen. Érthető is ez, mert Isten az embert szabadságra teremtette. A népek és nemzetek igen sokszor drága árat fizettek szabadságukért. Azonban a sóvárgos szabadság megérte az áldozatot. A felolvasott igevers is szabadságról szól, de másfajta szabadságról, mint amilyenért az emberek vérüket is készek ontani. Ezért a szabadságért, melyet lelki szabadságnak nevezünk, az Úr Jézus ontotta a vérét. Péter apostol így fejezi ki ezt az igazságot. Mert nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. 1 Péter 1.18-19. Boldog ember az, akinek része van ebben a szabadságban is. Három kérdés alapján szeretnék szólani a felolvasott igeversről. Először is lássuk, kikben vehet lakozást az Úrnak lelke. Azokban, akik ezért imádkoznak, akik ezt kérik Istentől. Az Úr Jézus mondja, ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áld a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik. Lukács 11.13. Ezért az ajándékért imádkoztak pünkösd előtt az Úr Jézus tanítványai is a felházban, és meg is kapták. Továbbá azokban vehet lakozást az Úrnak lelke, akik újjászülettek víztől és Szentlélektől, vagyis akik megtértek. A megtérés jelenti életünk teljes átadását az Úr Jézusnak. Az ilyenek örömmel tesznek vallást életük megújulásáról, akár csak Pál. Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Galata 2.20. Milyen csodálatos életfordulat ez! Lám, ezt teszi az Úrnak lelke az elromlott emberi élettel. Azonban megosztott szívben nem vehet lakozást az Úrnak lelke. A bűn szomorítja őt. Viszont a Jézus vére által megtisztított szívet betölti, és Isten templomává formálja. Nincs annál nagyobb kiváltság, mint az Úr templomának lenni. Most lássuk, milyen szabadság van ott, ahol az Úrnak lelke van. Bűnöktől, megkötözöttségektől, szenvediektől és minden rossz szokástól való szabadság. Aztán a törvényeskedés szellemétől való szabadság. Nagy rabság volt ez Pál idejében is némely gyülekezetben. Sokan abban a téves hitben éltek, hogy a mózesi törvények cselekedetei nélkül nem üdvözülhetnek. Ezért mondja Pál többek között a Galácia belieknek, Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén érettünk, mert megvan írva, átkozott mindenki, aki fán függ. Galata 3.13. Ahol az Úrnak lelke felszabadítja az embert a bűnök kötelékéből, ott megszűnik a haláltól és az ítélettől való félelem is. Micsoda kimondhatatlan nagy nyereség ez, hiszen a halálfélelem ott uralkodik majdnem minden ember életében. De Pál életében nem uralkodott, mert így kiált fel a Filippi beliekhez írott levélben. Nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Filippi 1.21. Azután, ahol az Úrnak lelke van, ott az Úrnak önként szolgáló, boldog szabadság uralkodik. Tehát nem valami korlátlan bűnre való felszabadultságot, illetve nem szabadosságot értünk a lelki szabadság alatt, hanem bűntől való szabadságot. Szabadságot az Úrnak való szolgálatra. A hívő ember tudja a legjobban. A bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, ami Urunk Krisztus Jézusban. Róma 6.23. Végül lássuk, mit eredményez az Úr lelkének bennünk lakozása. Lelki világosságot. Ez igen nagy áldás. Azután győzelmes életet. Nem győzzetek le, nap mint nap a gonosz indulatoktól, hanem az Úr lelke által megöldöklöm azokat. Eredményezi az Úr lelkének bennünk lakozása az örök életet is. Pállal együtt örömmel kiáltjuk, halál, hol a te fullánkod, pokol,
hol a te diadalmad? A halál fullánkja pedig a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. 1 Korintus 15:55-57. Kedves hallgatóim, higgyétek el, és fogadjátok el az ige igaz kijelentését. Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Vágyakozzatok erre a szabadságra, és ha megnyertétek, őrizzétek meg. Kedves hallgatóm, ha te is vágyol ilyen igazi lelki szabadságra, mondd most velem a következő imádságot. Mennyei édesatyám, arra kérlek az Úr Jézus nevében, hogy szűj újjá engem is élő reménységre és bűntől szabad, örömteljes életre, drága lelked által, hogy ne legyen felettem hatalma a bűnnek, mely megkötözi és tönkreteszi életemet, hanem hadd uralkodjon bennem és felettem a te lelked, aki által én is így kiálthatok feléd, Abbá, atyám, vágyom erre a szabadságra, add meg ezt ingyen kegyelmedből az Úr Jézus által. Amen.

0: Ti vagytok a föld csója.
1: Ti vagytok a világ világossága.
0: Nem rejthető el a hegyen épült város.
1: Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket,
0: és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
1: Só és lámpás.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Ma egy különleges nap van, hiszen április 22-e 1970 óta a Föld napja. És ennek kapcsán mai beszélgető társam Hegyi László lesz, aki tanárember, mégpedig biológia-kémia szakos tanár, tehát otthon van a témában. Hogy mennyire otthon van a témában, ez majd a beszélgetés során ki fog derülni. László, mit kell róla tudni, mint emberről?
3: Szeretettel köszöntöm a Kontakt Rádió hallgatóit. 1991 óta tanítok. Tehát most gyorsan fejszámolás történik, ugye, hogy hányban végeztem. Tehát 81-ben érettségiztem, utána katona voltam, és utána pedig részben teológiát tanultam, részben pedig az ELTE-re jártam. És 91-től tanítottam. Én először egy ferences közösségben kezdtem a szolgálatomat, munkámat, és rögtön Esztergomba kezdtem tanítani, sok kamasz között biológiát akkor, és később aztán kémiát is. Itt a Sashegyen, az Arany János gimnáziumban 2008-tól tanítok, és nagy örömöm az volt, hogy pont úgy történt ez a váltás ebbe a gimnáziumba, hogy a természettudományi osztályokat akkor indították. Tehát fölmentünk a felső szintre, és szinte minden szét volt bombázva, egy hatalmas labort építettek, és aztán később pedig, ez most két éve, másfél-két éve, az öveges programba is egy új labort nyitottak, tehát testközelből tudtuk tapasztalni, figyelni a csodálkozást. Mert úgy szerintem a természettudományok tanításán, meg egyáltalán azt gondolom, hogy az életben

0: Második osztályom van itt, és biológiát, kémiát 7-től 12-ig, illetve 13-ig tanítok, mert hogy nyelvi osztályok is vannak.
1: Azt mondtad, hogy a természettudomány tanulásához nem kéne más, csak egy rácsodálkozás. Valahol ez, mintha kiveszőben lenne, és most már a média is elég hangos arról, hogy gond van ezen a téren. Miért van gond? Rosszul tanítjuk, rossz a tananyag? Rosszak az iskoláink, vagy a tanáraink nem felkészültek?
0: Hát egyrészt nyilván sokat változott a világ is. Másrészt szerintem alapvetően azért talán a gyerek mégiscsak gyerek. Tehát, hát mit csinál egy pici? Tehát elindul, nem sokára a járás után, és megáll minden tücsöknél, bogárnál. Tehát valahol azért mégiscsak alapvetően a csodálkozásra éhesek vagyunk, felnőttek is valljuk be. Ami szép, az bámulatba ejt. Igazából vissza kellene találnunk ehhez a csodához. Én azt vallom, hogy maga a jó Isten a csoda, és az ő teremtett világán lehet csodálkozni. És ez a csodálkozás képessége, ez tulajdonképpen tehát nagyon közel áll ahhoz, hogy ne csak magunkkal foglalkozzunk. És most az öveges laborról is beszélek, mert hogy ugye oda jönnek 7-es, 8-osok, hát nagyon izgalmas, mert 18-18-an vannak, és 12 különböző iskolából jönnek oda hozzánk a Sashegyre, én nem is láttam őket egyébként azelőtt, és bekerülök egy olyan helyzetbe, hogy odaérkezik, ugye fehér köpenybe beöltöznek, azért ők is érzik, hogy itt valami fog történni, fizika másfél óra, kémia másfél óra, és biológia másfél-másfél órák vannak, közben elmennek ebédelni, ott kapnak ebédet is, ez egy teljes délelőtt. És azt tapasztalom, hogy az első kis ilyen fogáskeresés után, igazából amikor elkezdjük akár a kémiai kísérleteket, akár mondjuk mikroszkópozást, egy kis baktériumot, előveszünk joghurtot, tehát kiveszünk egy kis darab részét, szétkenjük a tárgylemezen, lánggal egy picit fixáljuk, úgyhogy ne égjen oda. Ugye itt mindent kell kezelni, figyelni kell, nekik sok minden új, megfestjük, az a festék hogy működik, és utána betesszük a mikroszkópba, számtalanszor, ugye fölvesszük sokszor ezeket a labor alkalmakat, fölhangzik az, hogy jaj, szép. És többször van úgy, mivel most éppen a sejtani gyakorlatokat is nézzük, tehát növény, állat, gomba, illetve baktérium sejtek, hogy egyszerűen úgy kell tovább lökörni a gyakorlatnál a gyerekeket. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy pillanatokat vissza tud találni ehhez a csodálkozáshoz a gyerek, és egymást is tudják úgymond pozitív módon hergelni. Az egyik alkalommal éppen megszólalt az egyik fiú, hogy jaj, de szép! És mellette hirtelen nem tudta beállítani a mikroszkópot a lány, de belenézett, hogy mit kellene látnia, és nagy szorgalmammal utána jobban tovább indult a keresésbe. Tehát egyrészt, hogy tenni is azért, hogy csodálkozzunk, másrészt meg maga a csodálkozás tovább visz bennünket afelé, hogy keressük ezeket a helyzeteket, alkalmakat, sokkal könnyebben előveszik utána otthon a kis, talán porosodott kis mikroszkópjukat, ha van, vagy egyáltalán, amikor kimennek a természetbe, akkor nagyobb valószínűséggel állnak meg egy kis hangya mellett.
1: Ha már a hangyát említetted, nem tudom megállni, hogy ne említsem meg, hogy az én középső lányom alig indult el. Egyszer az udvaron találtam, eső után, nyakig sárosan, négy kézláb, és ugyanezzel a rácsodálkozással kiáltott, hogy anya, nézd, menekítik a hangyák a hangyatojásokat. Nem volt lelkem összeszídni egy picit sem azért, hogy hogy néz ki, mert azt hiszem, ezeket a kezdeményeket nem kéne letörnünk, szülőként sem, felnőttként sem, hanem tovább segíteni. De hadd tegyek fel egy kérdést, mert te olyan természetességgel beszéltél erről az öveges laborról és programról, de nem biztos, hogy ez annyira természetes a hallgatóknak. Egy picit mesélnél bővebben, hogy végül is mi ez, hogy jön össze az a gyerekcsapat, mi alapján választjátok ki?
0: Európai Uniós támogatással most több olyan laboratórium épült különböző országokban, amely kifejezetten a gyerekeket célozza meg, és kifejezetten azzal a céllal indít, és nem a nagyobb gimnazista korosztályt, hanem 7.-8.-at jelen esetben például nálunk, hogy alkalom nyíljon egyrészt olyan dolgokat is megtanulniuk, másrészt pedig

0: fölkelteni az érdeklődésüket a természettudomány iránt. 12 iskolával vagyunk kapcsolatban, szerződést írtunk gyakorlatilag alá, vagy írt alá az igazgató úr, és be van osztva, szerdánként jönnek ezek a diákok, és most már ez tényleg másfél éve működik, nem sokára egyébként lezárul ez a programunk, és úgy működik, hogy bejönnek, egy kis ismeretet hallanak arról, hogy tűzvédelmi, meg más egyéb szabályok, amit kell tudni, köpenybe öltöznek, ami megint egy szinte külön világ indul, és másfél-másfél órás olyan gyakorlatokat végeznek, amihez kapnak munkafüzetet, és az irányításunk alatt mindenki külön-külön kis tálcán megkapja maga dolgait, külön-külön mikroszkóp, tehát mindenkinek külön preparátumai, illetve más egyébé vannak, és tulajdonképpen az a lényeg, hogy valamilyen koncepció szerint, ez többféle volt, az elmúlt időszakban fölépüljön egyfajta rendszer is, de ugyanakkor pedig elsősorban, hogy maguk végezzenek valamit, annak az eredményét lássák, meg tudják azt fogalmazni, és hát hozzászokjanak egyrészt a csodálkozáshoz, meg a széphez, másrészt azért, hogy logikusan gondolkodva lehet valahová jutni, és hogy ezt olyan keretek között tapasztalják, ahol lendíti őket például az, hogy fölteszik a tűzálló szemüveget, hát akkor megnézik egymást, és akkor design center, vagy nem tudom én, vagy hát egyáltalán az, hogy ugye mi durran, pukkan, mi is csinálunk ott bemutató kísérleteket, hogy lássák, hogy mennyi minden szépség tud kikerekedni ebből. Tehát kertcsinálás igazából.
1: Ez egyszeri alkalom, vagy pedig ez egy visszatérő foglalkozás a gyerekek számára, vagy egy-egy csoport egyszer jön?
0: Most úgy van, hogy a tavalyi hetedikesek, most idén nyolcadikosokként jöttek vissza. De ez a program, ez egy másfél éves program, nyilván egy merítést tud fogadni, és hát utána lehetőség van arra, hogy szakkörre vagy más egyéb foglalkozásra eljöjjenek, illetve hát nyilván ez a labor azért hasznosul kifelé is és befelé is utána.
1: Ha már itt a rácsodálkozásról és a teremtett világ szépségeiről beszéltünk, hogy tudja ezt egy olyan pedagógus megvalósítani, akinek nem adottak ezek a feltételek? Tehát nincs laborja. Mert sajnos a magyar valóság és a magyar általános iskola nem mindenhol rózsaszín.
0: Igen, én is dolgoztam úgy. Életemnek egy része szép például a Tóth Komloson töltöttem másfél év. És hát ott tényleg hihetetlenül izgalmas volt. Nyáron például napközisztettem. És hát nagyon sokféle gyerekkel találkoztam, és mentünk biciklizni, mentünk tóparhoz ki, a száraz érre, amely egy kis patak, tehát azért nem annyira száraz. Igazából nem kell talán sok minden, leleményesség az biztos. Olyan általános, akár növényeket, akár élőlényeket is be lehet ilyenkor fogni, minden nap elmegy mellette, csak hát nem áll meg ott. Tehát az egyik talán pont ez, hogy közvetlen környezetünkben élő növények, állatok, és hogy nyilván ez egy tavasszal teljesen más, meg egy nyáron, de üljünk le, és nyilván ami nem védett lény, akkor nézzük meg, hogy hogy néz ki, mi mihez illeszkedik, mi a szerepe. Tehát egy gyermeklánc fűvel, ami hát ugye a lányok a hajukba is tudják fonni, egészen odáig, hogy megtöröm, és látom, hogy valami fehér csorog ki belőle, hát az micsoda? Alkaloida, jaj, az micsoda? Mi lehet benne? Mire jó ez neki? És egész odáig, hogy növének egy részét nyilván még akár salátának, vagy más egyébnek is föl lehet használni, tehát nagyon széles a repertoár. Ami talán érdemes, vagy én úgy tapasztaltam, hogyha fölkészültem ilyenre, és nagyon sokat akartam, nagyot akartam meríteni, akkor a sok bába között a gyerek az sutty. Tehát inkább egy-két valamit mélyebben, vagy addig, ameddig, és nem is biztos, hogy csak addig, amíg őt érdekli, az érdeklődés, továbblendítés és fönntartás az nyilván egy pedagógiai feladat lehet, de azt mindenképpen, hogy valamit utána összeteszünk magunkban ebből. És legközelebb, ha látod, itt van, kilépünk az iskolából, hát a saroknál mindig itt van ez a növény. És legközelebb, ha arra jár, akkor talán eszébe jut, hogy lám, itt megálltunk, vagy jövőre ugye kinő az a növény, akkor mondani fogja, hát igen, valami azért rémlik. És hogy ez tulajdonképpen arra is lendítheti őket, hogy időnként a lábuk alá nézzenek már így is, időnként meg pont fordítva, tehát nézzenek föl, fákra, madarakra, hallgassanak bele a madárcsicsergésbe, mert hogy hát nyilván ez mindaz, ami körülvesz bennünket, és ilyenkor, hogyha kihúzza a füléből a Walkman dugót, akkor behatol ez a fajta inger is, és én azt gondolom, hogy nem kell őket, nyilván sok dolgot mondhatunk rájuk, vagy talán az előző generációnk is mondott ránk sok minden, de én abban hiszek, hogy ha engem valami megragad, és én tudok csodálkozni rajta, és belesodortatik ő is ebbe a csodálkozásba, akkor már ketten vagy többen vagyunk. És ott hirtelen, minthogyha megállna a tér és az idő, az egy picit örökké valóság. Valahol Istennek a csendje, meg a szépsége, és óhatatlanul is átérezzük azt együtt, és ez megint csak egy közösséget teremt, hogy hát szép ez a világ, gyönyörű szép.
1: Mi volt az a pillanat, visszatudsz emlékezni, vagy azok a momentumok, ami Hegyi Lászlót ilyen csodálkozásra késztette, akkor, amikor még Lacika volt, és amikor úgy még szemlélődött? Mi késztetett arra, hogy erre a pályára menjél? Biztos voltak meghatározó élményeid.
0: Minket édesapánk töpörtyű korunk óta vitt a budai hegyekbe. Hétvégén, talán azért is, hogy ne legyünk főzéskor az édesanyám lába alatt, ugye négyen vagyunk testvérek, ikertestvérem is van, és mentünk kirándulni. Édesapa nagy kirándulós volt, és ugye ő is pedagógus volt, azt szoktuk mondani, hogy terheltség van a családban, édesanya, édesapa, pedagógus. És hát mentünk, vagy diákokkal együtt, vagy külön, és eleve az, hogy megyünk föl, megyünk le, szóval a kirándulásnak az élménye az, hogy szabad levegőn vagyunk. Aztán például egy ilyen momentum, hogy tehát mi azért használtuk a cipőt fiúsan, becsülettel, és az egyik alkalommal jöttünk le a hegyről, és hát szétment az én cipőm, ha jól emlékszem az elenyém. És hát akkor mi történik? Édesapám fölvett. Igen, ám, de hát az ikertestvérem is mondta, hogy hát őt is vegyék föl. És hát ezt utólag tudtuk így meg, hogy édesapám ugye lefelé, hát a hűvös föld felé mentünk talán, de nem is nagyon emlékszem, hogy merre, de tehát arra sokat jártunk. És közben pedig nyilván az is volt benne, hogy ennyit is megért, hát érdemes. Egy családi közösséggel, tehát ahova mi jártunk templomba, közösséghez, ott biológusok is voltak egyébként, még az apukák között. Az András Falvi András bácsi például, aki biológiai lexikont is szerkesztett, és ő különösen olyan volt, hogy mi töpörtjük voltunk, kisgyerekek, és hát megállított bennünket egy-egy bokornál, fánál, és mesélt. És hát ő nagyon élvezetesen tudott mesélni mindenféle mérgekről, meg egyebekről, hogy az be tudja festeni ezt, és a többi. És a biológia tanárom gimnáziumban, mondjuk ő egy elég meghatározó ember volt, Wiesinger Marci bácsi, Szentendrén lakott, és különös életű volt, mert ő volt az állatkertben is, meg otthon is halat tartott meg, szóval csuda bogárnak is mondták őt, és hihetetlen, tehát nagyon sok olyan sztoria volt, ami az élőlényekkel kapcsolatos volt, nyilván saját tapasztalatból, és ugyanakkor nagyon-nagyon keményen feleltetett bennünket. Tehát én emlékszem, azt hiszem tizedikben volt, hogy én az ötösért mentem, de azt mondta, hogy akkor egy szinte teljes órás felelés, és nem adta meg az ötöst. És az volt az érdekes, hogy ennek ellenére mi mennyire becsültük, mert következetes volt, és nem rombolta le a biológia iránti szeretetünket. És hát sok más egyéb egyetemen is, a terepgyakorlatoknál, meg hát különösen azok az időszakok, amikor mi tényleg ott tudtunk akár a laborban, akár kint terepen dolgozni. Egy négyzetmétert körbekeríthettünk, és ki sem láttunk onnan, napokon túl sem, mert annyi minden van ott. Tehát ez szintén hozzájárult ehhez.
1: Istennel való kapcsolatodat, Isten képedet befolyásolja-e a teremtett világ szeretete? Említetted, hogy közösségbe jártatok.
0: Így van. Tehát én katolikus családba születtem, és mi rendszeresen jártunk templomba, hittanórákra, bibliaórákra, és aztán egy ferences közösséghez is csatlakoztam, és igazából ez a természet szeretet, meg hát Assisi Ferencnek a világa, följegyzik jól, hogy halaknak is prédikál, meg a madaraknak is, tehát hogy a természettel így Istenben van kapcsolata. Tehát igazából nekem nem különül el a vallásos élmény és a természet. Tehát az, hogy a Jóisten teremtette ezt a világot, és az, hogy nem csak úgy bedobott minket, mint egy törülközőt ebbe a világba, és az, hogy mi felelősséggel tartozunk itt, ez azért már elég korán is megérintett. Tehát, hogy egy tücsök azzal, hogy ciripel, hát azzal dicsőíti a Jóistent. A hal azzal, hogy ő hal marad. A kutya az nem lesz kevésbé kutya. Csak az ember, szoktam mondani a gyerekeknek, az egyedüli állat, már bocsánat, aki képes az emberségéből elcsatangolni. És azért ilyen szempontból teljesen eligazító a Szentírásnak, a Bibliának a beszámolója, az, hogy igazából ez egy engedetlenség és bűn következménye. Erről mi tehetünk? Hát ez számtalan dologból kitűnik. Tehát most az jut eszembe, hogy az olajszennyezésnek a fele, az az irak-iráni háborúból van, hogy szétlőttek ott tankereket, és hogy az a megdöbbentő, hogy amúgy is szennyezzük, de az extra szennyezés az a szellemi környezet szennyezés. Tehát az, hogy az ember az embernek farkasa tud lenni. És ez szintén azért kicsiben is tud kezdődni, vagy egy osztályközösségben az, hogy a másikra haragszom, és behúzom a kéziféket, és nem közeledek hozzá. Hogy hát erről is lehet beszélni, hogy a háború az nagy léptékekben zajlik, de hát azért fegyverviselés és, hogy mondjam, háborúskodás mi köztünk is zajlik. Én is benne vagyok ebben. És hogy talán ezek összefüggenek, és hogy mi nekünk hihetetlen nagy felelősségünk van, ez nagyon fontos. Aztán egy nagy krízisem volt, és Isten, jó Istennel való kapcsolatomban valószínű, hogy nem, mert nem értem ezt így meg, hanem egyszerűen abban, hogy nekem úgy kell élnem abban a közösségben, ahogy éltem. És ilyenkor mondjuk azt éreztem, hogy én totálisan egyedül vagyok Istennel. De egyébként mindig egyedül vagyunk Istennel. Szóval az az érdekes, hogy a krízis, ugye vagy az embert, tehát vagy meghal, és akkor vége, vagy pedig újjá tud születni. Persze a kegyelmező Isten miatt. És hogy ezt éltem meg. Tehát azt éltem meg, hogy hihetetlenül jó Isten előtt tud maradni, ahogy az ember általában van. Mondhatnám, hogy pucéran. Tehát kitetten. Mert mindig úgy vagyunk. Egyébként még akkor is, hogyha mi egymás előtt emberek előtt állarccal működünk, akkor is igazából a gyerek ugye jó szejz magát. Megszimatolja, hihetetlenül érzékenyen érzi, hogy hazudsz, duma. Jön a rizsa. És hogy mi nem vagyunk kettőből. Ugye az ember szíve egy személyes, de ő maga is. Tehát én nem az egyik agyféltekémmel hiszek a jó Istenbe, a másik agyféltekémmel meg számolom ki, hogy a kristályvizes rész szulfátban az 5H2O az mennyi, hogyha ugye oldom, és akkor mennyi víz még pluszba belemegy az oldószerhez. Tehát, hogy ez nem így működik. És ugye megismertem feleségemet, Rákos Csabára költöztünk mi, és ott Rákos Csabán pedig gondviselésszerűen beléptünk az ottani baptista imaházba, közösségbe. És az ember úgy leül jó hátra, hogy ne zavarja a vizet egyrészt, másrészt pedig, hogy elhangzik a Jóisten igéje, az evangélium Jézus Krisztusról, akkor ott úgy éreztem, hogy az teljesen nekem szólt. De hát ez így működik tényleg. És onnantól kezdve ehhez a közösséghez tartoztunk, és hát elég hamar lelki otthonra és családra találtunk. És mindezek mellett igazából az a csodálkozás, ami pedig amúgy is van, az csak megerősödött.
1: Innen folytatjuk a zene után.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Mai beszélgető társam Hegyi László, biológia-kémia szakos tanár, az Arany János Általános Iskola és Gimnáziumból. Ez a 12. kerületben van, itt a Hegyalja út közelében. Nagyon-nagyon szép környezetben, úgy is mondhatnám, hogy festői környezetben, Budapest szívében és mégis kint a természetben, közel a Sashegyhez, természetvédelmi területekhez. Nem akarok irigységet kelteni mondjuk egy belvárosi pedagógusnak a szívében veletek szemben, de nagyon szép környezetben vagytok. Hogyan ünneplitek a földnapját ti, akik ilyen kicsit ideális helyen vagytok?
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mostani földnapja az úgy szerveződik, Varga Zsuzsa tanárnő szervezi most, mindenféle korosztálynak. Ez egyben egyébként a diák önkormányzati, tehát DÖK nap is, tanítás nélküli nap, de programoknak a sokaságával. Másféle korosztálynak más jellegű a program, és nem csak erre a napra korlátozódik, hanem egy picit előtte is és utána is van. Ami meg is előzte, illetve hát most is folytatódik, ez például fákat és cserjéket ültetünk. Ugye megint arról van szó, hogy itt diákok vannak, akik valami módon tapasztalati szinten kellene, hogy érezzék, hogy mi van. Fölvisszük őket a Sashegyre, ez a természetvédelmi terület, amely ugye a Dunai-Ipoly Nemzeti Parknak az igazgatóságához tartozik, és gyönyörű, szép terület. És pont a Meredek utca ugye alatta van. Tehát mi 5 perc alatt följutunk a Sashegyhez. És most szülőknek is, osztályoknak is meghirdettük, hogy gyűjtünk. Talán azért is, hogy egy picit a gyerekek forintjai, vagy az osztálypénzből jöjjön az, ami jön, és összejött, mi magunk is csodálkoztunk, 120 ezer forint, amiből 18 gyümölcsfát és jó pár cserjét ültetnek, most is folyamatban van. 16 mondulafát, mert hogy ugye úgy beszélünk a gyerekeknek, hogy nézd csak föl a Sashegyre, gyere föl. Látod, ott az alsó részen rekultiváció folyik, tehát az eredeti társulást szeretnék oda visszatenni. De lehet látni, azért még most is van olyan rész, ahol például orgonás van. És a gyerekek ugye hát ballagás előtt orgonya nyílik. Hát az olyan szép növény. Hát tényleg szép növény. De nézzük meg csak, hogy az orgonásnál ugye egyrészt invazív faj, tehát annak ellenére, hogy szép illatot tenne, de élőhelyet mennyit tud teremteni? Hát tulajdonképpen kiszorította, ugyanúgy a fenyő is kiszorította az ottani eredeti élővilágot. Mert hogyha azt nézzük, hogy ezek a fák, bokrok, cserjék ott vannak, hát sokkal több élőlény tudott lenni. És hogy minél több élőlény van ott, annál inkább keresztbe, hosszába egymásra utaltak táplálékláncban, és annál színesebb a világ. Hát most is hihetetlen, hogy majdnem 200-250 pókfaj van ott fönt, és írtak le. Ugye Balog János bácsi, aki elsőként itt azt hiszem 120-at leírt legalább, de már korábban is írtak le. Na, és ez úgy kapcsolódik ide most a földnapjához, hogy ha jönnek le a gyerekek, akkor látják, hogy ott sokféle növény beültettek már, de itt megint az eredeti társulás kezd el növekedni. Tehát kis sziget lesz itt a kertünk, elég szép nagy gyümölcsösünk van, hogy az eredeti társuláshoz közelítve lássák. És most még picik, de mondjuk egy másodikos itt van, és hátul a zöldséges kertnél van, mert hogy az is van. Tehát ez úgy néz ki, hogy ez most már azt hiszem harmadik éve van, hogy egy területet hátul jó alaposan föl kellett ásni, ki kellett ugye a köveket dobálni, mert hogy azért volt ez Oleg Kosevo iskola, szóval nagyon sok minden volt itt. Ugye annak idején ez a Notre Dame de Sion, ez egy egyházi
0: leánynevelő,
1: így van, intézet volt. És hát azóta nyilván sokféle törmelék, meg háború is volt itt, ugye. És egy jókora részt kialakítottunk, most is friss trágyát hoztak, ahol az alsó sok gondozzák. Minden osztálynak megvan egy-két sor. És akkor beültetik ők paprikával, paradicsommal, meg más egyébbel, és azt ők öntözik. És hát ugye nyilván van egy olyan időszak ott a délutáni tadulás előtt, amikor locsolgatják, oldalra-oldalra néznek, na a miénk ilyen szempontból szép az őik. Nyilván ez is benne van, de egyszerűen az, hogy nagyon sokan azért bár többen a konglomerátumból is járnak be, de van olyan gyerek bizony, aki javarészt betont lát. Tehát, hogyha négyzetméter látó terét ki kellene szabni, annak mondjuk egy nagy része beton lenne és kevésbé fűfa. És az, hogy a szemük előtt növekszik, ezt is én fontosnak tartom, hogy lássa, hogy szinte hétről hétre növekszik. És utána ők szüretelnek, és ők ehetik a javakat. Tehát egyrészt ugye ez a parkosítás, másrészt pedig játékok, feladatok a kisebbeknek, nagyobbaknak pedig mind a mellett, hogy természetvédelmi része is van, van még szórakozás jellege is, tehát sportvetélkedők vannak. Ugye az is testmozgás, meg egy kicsit a szabad levegőt és a friss levegőt szívja, és még nagyon sok más egyéb problémában gyakorlatilag, hogy megmozgassa őket ez a nap, ez a reggeltől délutánig terjedő nap.
0: Ha megengeded, én is mesélek egy sztorit, ha már ilyen szépen meséltél. Ez a legnagyobb lányommal történt. Nem szoktam nagyon sokat sztorizni róluk, de hát úgy látszik, én se tudtam kibújni a pedagógusi hátteremből, mert mi is először úgymond betonba laktunk, olyan helyen, ahol semmi kert nem volt, és hát aztán nagy nehezen kiköltöztünk olyan helyre, ahol kert volt, és hát gondolván, hogy nem baj, ha a gyerekek testközelből látnak növényeket, mi is ültettünk egy párat, és kiküldtem az olyan 7-8 éves lányomat, hogy hozzon egy csokor petrezselyem zöldet. És bálított egy szép nagy csokor sárga répa levéllel. És hát mondtam, hogy rosszat hoztál, de azt mondja, anya, de ez sokkal szebb volt, sokkal nagyobb. És akkor jöttem rá, hogy biológiát, környezetet nem lehet tankönyvből tanítani. Azt látni kell. Nagyon-nagyon örülök, hogy itt a fővárosban, egy kicsit a város szívében is lehetséges ilyen kezdeményezés, és hogy ezt meg tudjátok valósítani. Sok sikert továbbra is hozzá. De menjünk tovább. Hogy tudjuk még formálni? Te, mint biológia, kémia szakos tanár, hogy tudod formálni a gyerekek szemléletét? Meg egyáltalán szülőként mit tudunk tenni? Társadalomként mit tudunk tenni? Sokat beszélünk, meg sokat hallunk a környezetvédelemről, a teremtett virág védelméről, a fenntartható fejlődésről, és még röpködnek itt körülöttünk a fogalmak, és talán sokszor nem is tudjuk, hogy mit tehetünk. Mit tehetünk?
1: Hát én úgy gondolom, hogy elég sokat. Nyilván ez valamiféle fölkészültséget is kell, hogy jelentsen egy szülőnek vagy egy pedagógus számára, de hát rengeteg a hétköznapi életünknek rengeteg apró cseprő dolgát is jelentheti. Mondjuk egy szörpös üveget vettünk, és látjuk ezeket az üvegeket, és akkor lehet egy picit az üveg történetéről is beszélni, hogy bizony most már 3000 éve úgy ismerjük. És micsoda hihetetlen nagy kincs volt régen, mondjuk Néró korában hihetetlen nagy kincs, és milyen is ugye növekedett az üveg készítésnek az ideje, eljutottunk odáig, hogy Amerikában ugye 28 milliárd palackot gyártanak, és hogy mi lesz ezzel az üveggel, és megjelentek, hála Istennek, most már ezek az üveggyűjtők. És akkor mondani a gyerekeknek, hogy látod, most egyetlen egy üveg ez így néz ki, ezt, hogyha én most ide beledobom, akkor egy 100 wattos körtét mi 4 óráig égethetünk. Nézd, itt van egy hány wattos? Ez 60 wattos, hát 100 wattos ki. Tehát, hogy elgondolhatóbbá teszi az, hogy mit jelent ez, ha mi takarékoskodunk. De mást is tudok mondani, hát számtalan esetben elővesznek mindenféle színes ceruzát, meg egyebet a gyerekek, és rajzolnak, és teljesen jó rajzolnak. És hát itt van a zsírkréta is, amire talán kevésbé szoktunk gondolni, hogy ez bizony kőolajból készül. És hogy mennyi mindent lehet csinálni kőolajból, most mi égetjük mindenféle típusban agyba főbe, de a jövő egyre inkább az, hogy fogynak a tartalékaink. Másrészt pedig olyanra is gondolni, hogy ha filctollat valaki kezébe vesz, hát az ugye oldószerekkel terhes, tehát ott a toluol, ott az alkohol, a különböző más egyéb. Egyrészt ő is beszívja, amikor bemecsel, kis narkotikum, azért nyilván nem ennyira. Meg másrésztről hát vannak azért olyan színes anyagok, amelyekkel lehet dolgozni. Egyre inkább elterjedt a méviaszból készült kréták, vagy egyáltalán olyan anyagok, amelyek szintén ugyanazt a funkciót be tudják tölteni. vagy például a vízfesték. Nyilván egy elsős gyerek mindjárt beleúszik, vagy fürdik benne inkább. De az, amikor kevergeti a színeknek az arányát, és hogy utána azért az maradandó tud lenni, hát nyilván nem tesszük ki az esőre, akkor kezek között születnek a színek, amik elkészítik, mondjuk valamilyen tubusból kinyomja a jajgatósárgát, meg a sikító lilát, vagy nem tudom, most mondok valamit, és közben pedig a föld színeit is szinte össze lehet keverni ezekből a vízfestékből. Szóval én láttam így gyerekeket dolgozni, ő maga csodálkozik el, hogy mi mindent lehet, mivel, és megint a tapasztalat útján való tanulást, és hát a környezettel való békét. Aztán, hogy milyen játékunk legyen, ugye vannak ezek a pörgőjátékok, hát vannak ilyen múzeumok, játékmúzeumok, több ezer éve ott van, és hogy miből veszek egy rossz, könnyen törő műanyag játékot, vagy pedig hát azokat a játékokat, amelyek tovább megmaradnak, amelyek inkább fantáziát igényelnek, például én nagyon emlékszem a kocka játékokra. Nyilván Lego is ide tartozik, meg más is, tehát ami a fantáziát egy picit jobban megmozgatja. És azt is már azért tizenéves gyerekeknél lehet, hogy bizonyos játékok a korosztályhoz kötött, és akkor mit csináljunk? Hát add tovább, kórházakba például. Hallunk olyan gyerekekről, ugye a több hétig vannak kórházban. Aztán különböző ugye szeretett szolgálatok azért el tudnak juttatni. Hát most én Ukrajnára is gondolok, Kárpátaljára, ahol aztán végképp a kenyér a kérdés. De hát a játékok sem biztos, hogy elmaradhatnának. Tehát, hogy add tovább. És ha azt mondod, hogy add tovább, akkor az azt is jelenti, hogy őrizd meg. Tehát, hogy úgy is játszunk vele, hogy vigyázunk rá. Hát lehet itt ugye a konzervekről is nyilván velük beszélni, azért, hogyha végigmegyünk egy nagyobb, mondjuk ilyen hipermarketten, hát tele van konzervvel, és elgondolni azt, hogy mondjuk ezek az alumíniumok, ezek repülőgépeként, vagy bicikliként, vagy bármilyen más közlekedési eszközként is teljesen jól működhetnének. Vagy lehet, hogy már hány és hány évvel ezelőtt, mert hogy újra hasznosították. De hogy ezért összeszedem, és nem dobom ki. Hát ilyen riasztó adatok vannak, hogy évente 1500 dobozt használ el egy ember, ugye üdítős dobozt meg egyebet. És hát kedvem lenne, és meg is lehet tenni, bemegyünk ugye egy hatalmas szupermarketbe, és azt mondani, hogy látod, itt hatosával vannak csomagolva. Képzeld el, hogy 250 ilyen hatosával csomagolt, ez a plafonig ér. És hogy látod, hogy az mekkora, és mennyi. És pont mondjuk, hogyha ennél az alumíniumnál maradunk, akkor még mindig azért elég sok diák, látom, éppen ma is, mai alkalommal is láttam, hogy alufóliába csomagolják a kajájukat, a szendvicsüket, és hát egyrészt ugye mindent el lehet mondani a praktikumáról, másrészt pedig mit gondolsz, hogy végtelen mennyiségben van itt az alumínium, és hogy hát mi, akik lassan most már 3 és majdnem 4 ökológiai lábnyommal rendelkezünk itt Magyarországon, hát mi lesz így tovább, és hogy mibe tudunk csomagolni. Anya inkább adj papírt, tehát szalvétát. És ugye ezt kisgyerekkortól is el lehet kezdeni. Vagy lehet ilyet csinálni, hogy vízszökés elleni detektív. Hogy na, akkor ezen a héten, különösen mondjuk általános iskolások kaphatók azért erre, figyeld meg a vízórátokat. Amikor senki sincs otthon, mondjuk reggel olvasd le a vízórát. És mondd meg anyának, apának, hogy ne nyissák ki a vizet, addig, amíg le nem olvasod. És hogyha leolvastad, és azt látod, hogy hoppá, ez csak egy hangyán itt de mozog, akkor itt valami baj van. Na, akkor indulhat a nyomozás. Azért is, mert hogy hihetetlen mennyiségű vizet tudunk elpocsékolni. Vannak ilyen adatok, hogy azért, hogy egy kicsit hidegebb legyen a víz, és megnyitjuk, hát 13 liter víz elfogy. Hát az 13 PET palack víz. Már hogy PET palackról beszélünk, és az is újra hasznosítható. És tényleg döbbenet. Hát tegyed be a hűtőbe, hát hamarabb meg fog hűlni, és nyilván nem fogyasztunk annyit. Vagy mondok egy személyes példát. Sátoroztunk, és biciklitúrán voltunk, és hihetetlen kevés vízünk volt. És akkor próbáltuk ki, hogy másfél liter vízön meg lehet zuhanyozni. És ez tényleg így van. Tehát, hogy ez megnesvesíti az ember magát, ugye ott a fürdő nadrágban, ott a préri közepén, és akkor ennyi vízem van, és nincs több. Itt nem tudok forrást fakasztani. És beosztással, nyilván sikítva, de azért meg lehet. És ugye belegondol az ember, hogy hát csak addig, amíg belép a kádba, mondjuk zuhanyzásnál megnyitja, és egy picit fölmelegszik, hogy hihetetlen sok víz fogy el. Aztán én elmondom a fogmosási stratégiát. Most ez legújabb. Ugye nálunk cirkó van, tehát ugye fölkapcsolom, akkor begyullad a víz, stb. És azt tapasztaltam, hogy azért nagyon hideg is tud lenni a víz. Télen azért 5-6 fokos vízben fogat mosni kevésbé jó. No de, hogyha az ember megnyitja a cirkóban a vizet, akkor addig, amíg ugye fellangyosodik, meg tudom nedvesíteni egyrészt a fogkefét, másrészt előtte kezet mosok, hogy hát ugye mégis. Na, puff, lezárom a csapot, és utána azért a csapnak van egy kis állása, ugye bizonyos nyomáson fog meggyulladni a cirkó, és egy picit megpöckölöm a csapot, akkor éppen annyi folyik, hogy még meleg, ugye meleg víz folyik kifelé, és abban vígan lehet öblíteni, már hogy szájat. De nyilván nagyon sokféle van ezen kívül is. Fürdéskor biztos rengeteget elhasználunk, mosogatásnál. Hát az is teljesen megdöbbentő, hogy ha folyóvízbe mosogatunk, akkor annyi vizet használunk, nagyjából olyan 120-140 litert is el lehet folyatni, hogy egy autót totál meg lehet belőle mosni. Tehát mondom a gyereknek, hogy nézd csak oda, ott van az autó, ez tök koszos. Hát hogyha folyóvízzel mosogatsz, akkor egy ilyen autó patyolat lesz, és még te is elmosogattál. Tehát nyilván ezek jobban hozzáviszik a tapasztalathoz őket. Vagy azért vannak kertes házak, meg locsolás, tehát nálunk is egyre inkább divatosabb az, hogy kevésbé művelt terület és zöldséges a zöld terület, és nagyon nagy területek egyre inkább ugye füvesítik. És hát Amerikában egyharmaddal megnövekszik a vízfogyasztás locsolás miatt. És hogy biztos tök jól néz ki egy angol pázsit, meg gyep, meg egyéb, és nyilván ne égjen ki, de úgy elgondolkozik az ember, hogy mit miért. Tényleg, amikor hihetetlenül kevés ez az édesvíz tartalék, amit föl tudunk használni. Ebből, hála Istennek, azért Magyarországra szép jut.
0: Igen, ezen gondolkodtam, hogy azt hiszem sajnos, vagy hála Istennek, mi ezt kevésbé érzékeljük, de Afrikában, vagy Dél-Kelet-Ázsiában, igen, ez egy nagyon valós probléma, csak talán itt még nincs eléggé benne a köztudatban állunk, hogy ez mekkora probléma, és hogy ezzel gazdálkodnunk kéne. Mintha erről kevesebb szó esne, mint mondjuk a légszennyezésről. Nem tudom, te hogy gondolod, vagy hogy tapasztalod.
1: Tényleg a víz talán olyan, ami, és nem is véletlen, hogy ebben az évben is azért központi helyen volt, a világ erre figyel, megfigyelt, azért lehet vetíteni gyerekeknek is olyan filmrészletet, hogy a kis afrikai gyerek órákat gyalogol azért, hogy vízhez jusson. És én megtekerem a csapot, és teljesen természetes, hogy abból ivóvíz jön, tehát nem akármilyen víz. És hát nekem egyre inkább a szívem facsarodik például ilyenre, hogy hát a WC-öblítés is ugye ivóvízzel történik. És hogy hány és hány háztartásban azért most már a tervezésnél is működik úgy, nyilván ez többletköltséget is jelent, de hát azon is elgondolkozhat az ember, hogy valamiért érdemes többet áldozni, hogy a ruhamosásnak a vize simán alkalmazható lenne erre. És hogy a csöpögést rengeteget elhasználunk erre. Tehát, hogyha 10 perc alatt egy csészét megtöltünk vízzel, hát az évente ez egy 14.000 liter. És hogyha ezt ugye átszámolom minden napra, akkor azt mondom, hogy egy évig minden nap 65 pohár vizet iszok meg, akkor innám meg azt a mennyiséget, ami csöp-csöp-csöp szépen elcsöpögött. Iskolában is, meg máshol is, nálunk a laborban is pont van egy olyan csap, ami nehezebben záródik el, de hogy nyilván, hogyha az ember erre figyel, és mondjuk lát egy ilyen afrikai gyermeket, aki viszi a hátán, vagy a fején éppen a vizet, akkor talán elgondolkozik.
0: Ezzel a teremtett világgal és ezzel a természetvédelemmel lehet, hogy az a probléma, most a végén tulajdonképpen céloztál rá, hogy nagyon természetes nekünk ez az egész, ami körülvesz minket. Nem kell megdolgoznunk érte, mert kinyitjuk a csapot, a levegőt úgymond ingyen vesszük, mintha nem lenne értéke a szemünkben. Hogy látod, értékeljük mi azt, amit kapunk ilyen szempontból?
1: Hát gyerekkoromra visszaemlékszem, biztos, hogy nekem is számtalan dologban föl kellett, hogy a szüleim hívják a figyelmet, hogy mi miből lesz, és hogy mit értékelünk, vagy mit nem. És hogy valóban, mivel ezek mind szinte beszerezhetők, tehát az embernek van valamennyi zseppénze gyerekként, vagy felnőttként nyilván több, de az, hogy fölnyúlok a polcról, és választok mondjuk 15 féle vízből, vagy többféle kenyérből. Ez valahogy azt sugallja, ez a látvány, hogy mindenből van bármennyi, és minden megvehető. És a minden megvehető, úgymond egy dolog kell, a pénz. De hogy hát sok minden aztán meg abszolút nem megvehető. Az egyik gyerek a másikkal való kapcsolata, ugye, hirtelen, hogy megtörik, és hiába veszi elő az otthon megcsomagolt kenyeret, meg hiába nyitja föl azt az üdítős üveget, és iszik belőle két kortyot, valahogy a lelke és a szíve száraz, sivatagos. És hogyha csak ez ilyen kis léptékben így van, akkor mennyivel inkább felelősek vagyunk. A felelősség hát hogyan bontakozik? Hát nyilván valami olyan dologból, amiből én érzem, hogy lelkiismeretemben, hogy felelős vagyok ezért. És felelős pedig akkor tudok lenni, hogyha nyilván valahogy gondozom is. Tehát tényleg nagyon fontos, most megint én oda tudok visszakanyarodni, hogy ő maga fogja a palántát és elülteti itt a kertbe, az onnantól kezdve az picit az övé is. És ha holnap kimegy és látja, hogy azért mosolyog jobban, vagy virít jobban, mert én azt meglocsoltam, akkor felelősséget érez. A kis állatoknak a tartása azt mondják, hogy gyerekeknél sokszor ezt teszi lehetővé. De ugyanakkor nyilván ez sokkal nagyobb léptékben kellene, vagy kell, hogy történjen. Tehát azt gondolom, hogy igen sokat tehetünk róla, és például ezzel, hogy felelőssé tenni őt valamiért. Például miért ne lehetne azt megcsinálni, hogy van közelbe egy játszótér, és persze hát szednek általában szemetet, de mondjuk ez az osztály örökbe fogad egy park részletet. És azt mondják, hogy hát nagyjából ugye arra szoktunk elmenni vagy jönni, és ott mi csak úgy felszedjük a szemetet. Az egy picit a talpalatnyi földben a miénk. Tehát ezt a fajta kicsit ilyen örökbefogadós vagy gondozom. Hogyha ezt megéljük, vagy megélik, akkor lehet, hogy talán közelebb kerülnek ahhoz, hogy ami ezen kívül van, hát azt is valakinek kell, hogy rendbe tartsa, gondozza. Hát a világ nem csak az a GPS koordináta terület, amit még befutok. Az, hogyha én műanyagot elégetek, hát miért sikítunk táborban, hogyha gyerek bedobja a műanyagot. És a következő tábornál már a másik gyerek sikita arra, aki esetleg nem tudná, hogy milyen hihetetlen szennyezést okozunk mi ezzel. Tehát biztos, hogy a felelősség, hogy a mi területünkön, valamilyen területen, és utána pedig ez őt is neveli, és őt is közelebb viszi a nagyobb felelősséghez. Jó Isten teremtette ezt a világot, és hát az anyagkörforgásban ugye ennyi van csak, ami a Földön van, és nincs több. És nem csak azt, amit még pluszban mi le tudunk rántani, mondjuk egy szupermarket polcáról.
0: Köszönöm szépen, a zene után folytatjuk.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Közel egy óra beszélgetés van mögöttünk Hegyi László tanárral, aki az Arany János Általános Iskola és Gimnáziumban tanít biológia, kémiát, és a Föld napja kapcsán a természetvédelemről, a teremtett világ értékeiről, az ember felelősségéről beszélgettünk eddig. A természetvédelem manapság szinte kötelező és divatos téma is, de legyünk őszinték, szükséges. Ha visszagondolunk az emberiség írott történelmére, tehát amiről vannak feljegyzéseink, több ezer évre visszatekintve ez a téma nem volt téma. Az ember nagy harmóniában élt a természettel, a szükségleteit megkapta környezetéből, a létfenntartásához szükséges dolgokat, és valahogy úgy művelte, gondozta ezt az egész földet, pontosabban abban azt a kis parányi részt, ahol élt, hogy egy harmónia volt közte és a teremtett világ között. Manapság meg szeméthegyeket halmozunk föl, üvegházhatást teremtünk, ozont pusztítunk, és még sorolhatnám a dolgokat, vizet szennyezünk. Hogy alakult ki ez, és mikor alakult ki ez a probléma?
1: Nagyon megdöbbentett, amikor először így találkoztam például azzal, hogy jó 150 évvel ezelőtt szinte kristálytiszta levegőt szívott mindenki itt a Földön. Egy hatalmas ipari forradalom, ugye robbanás történt, aminek hihetetlen, csodálatos előnyét is élvezték, és élvezzük mind a mai napig nyilván, most már kicsit fejlettebb módon, de hogy elindul az ember egy olyan világba, hogy mondjuk összetesz egy gőzgépet, befűti szénnel, ami jó pöfök persze, és hát ahhoz képest, ahogy eddig gyalogolt, meg szamár lóháton, szinte pillanatok alatt ott van az ország egyik végéből a másikba. Ez lenyűgöző. És aztán felfedez sok új földrészt, aminek az az igézete talán, hogy van még terület, és szinte bármit el lehet érni. És aztán utána fejlődik a természettudomány, és hihetetlen sok dolgot felfedeznek, óriási meglepetés. Azt kimondják nagyjából, ugye, hogy sejtes az élet, de 1800-as évek vége felé, és onnantól kezdve, amit fejlődött a sejtbiológia is, és hihetetlen sok mindent. Ugyanakkor gyártjuk azokat az anyagokat, amelyek rákot okoznak. Nyilván sokféle betegség volt, meg nagyon korán meghaltak az emberek, tehát egy emberöltő szűkebb volt, de igazából azt a problémát, amit előidéztünk, azt mi idéztük elő, és utána meg futunk utána. Tehát egy picit olyan, mint amikor elindul egy hólabda fönt, és talán először még gyerekjáték meg formálni egy ilyen hógolyót, és érdekes is az, ahogy az ember tologatja, és úgy növekszik, hízik. De amikor kiszabadul a kezéből, és maga gurul-gurul, és sodor el azt is, amit ő épített, ez nagyon megrázó. És nyilván, hogy a régi parasztgazdaságokban, ugye számtalanszor emlegetjük, hogy szinte nem volt szemét, vagy hát miért kellett bemenni a boltba? Hát bementek, mondjuk nátriumhidroxidért mondok valamit, ugye azt másképp nevezték marónátornak, mert hát lefejtették a disznózsír egy részét, és hát ugye kutyaharapás szőrivel, szappangyártás, betették egy nagy üstbe, alágyújtottak, betették a nátriumkarbonátot, vagy más egyebet, és akkor hőztek, és hát, láss csodát, a zsíros kezét pár óra múlva pont abban meg tudtam mosni, ami a zsír maradéka volt, és ez lett a folyókony szappan. Valahogy egységesebb volt így ilyen szempontból a világ, de azt gondolom, hogy egyre inkább látnunk kell, hogy ez felelősség kérdése. Tehát, hogy igenis, számtalan dologban rá kell döbbennünk, hogy milyen hihetetlen felelősek vagyunk. És egyszerűen azért vagyunk felelősek, ezt a problémát ugye mi okoztuk gyakorlatilag. És hogy milyen szinten vagyunk felelősek, nyilván ezt kellene, vagy ezt lehetne különböző módon közelebb hozni hozzánk emberekhez. Nyilván egyrészt ismeretterjesztéssel, most mondhatnám az üvegházhatást, hogy milyen hihetetlen mennyiségű gázvezető csöveket építenek össze, és hogy mennyi metán szökött el eddig. És hogy hát persze a növényevő állatok is elegetnek ki metánt, meg vízgőzt, meg stb., de hogy freont, meg mindenféle más egyebet használtunk. Hogy lehet, hogy nekünk csak még van 30-40-20, kinek mennyi éve, amennyit a jó Isten ad. De hogy mi lesz az unokákkal? Ők szemét hegyeken és kupacokon fognak élni. És hogy mit látnak tőlünk? Ha tőlünk hallanak és látnak egy felelősségteljes, tudatos gondolkodást erről és cselekvést, mert a gyerek pont azt fogja nézni, hogy hova dobja ki az apa a szemetet. Tehát, hogyha van mellette egy papírkosár, ahol a papírt gyűjtünk, és a gyereknek is azt mondjuk, te figyelj csak, fogd csak meg, és tegyük csak át. Miért? Ugye a nagy miért korszak után. És nyilván, hogy először még nem... De hát azért, mert a nézd meg ezt az elefánt, vagy az utolsó, az orszarvú, külön fegyveres őr, testőrség lereszelik mindig az agyarát, hogy nehogy olyan impozáns legyen, ne rálámozza magát. Ami ez is milyen érdekes dolog, hogy a Jóisten megalkotta milyen szépnek, és azt az agyar, az a pompája volt. Hát most azt el kell tüntetni, azt a pompát, hogy nehogy a pompájáért lelője valaki. Hát hova jutottam én? Mert nyilván én is benne vagyok a történetben. Azt hiszem, hogy ezek alapján közelebb tudunk jutni.
0: Innen folytatjuk a zene után.

0: Szerinted megvan ez a felelősségteljes gondolkodásunk, hogy hát nem csak én vagyok, lesznek gyerekek, unokák, ha a Jóisten megtartja ezt a világot. Nem csak az a lényeg, hogy velem mi van, nem én vagyok a teremtés közepe. Megvan ez a felelősségteljes gondolkodásunk, vagy egy kicsit egocentrikusak vagyunk?
1: Hát talán az ember mindig kezdje saját magán. Én még mai napig is sok mindenben felfedezem, hogy bizony magam felé hajlik a kezem, és hogy hogyan csomagolom össze a dolgokat, hogyan rendezem akár egy kisebb ugye, háztartásban, vagy a diákok között. Tehát, hogy az életemnek, vagy életünknek egy-egy területét külön-külön érdemes lenne végig gondolni. Hogy a nagy átlagban a társadalom most hányadán áll ezzel, én óvatosan ítélek, ítélni meg nem is szeretnék, de az biztos, hogy jelek alapján, ahogyan jönnek a diákok, ahogyan érkeznek a diákok az iskolába, és ahogyan a mindennapi szeméttermelésükkel gondolkodnak, hát nyilván óriási lehetőség van inkább, így fogalmazunk a nevelésre, és hogy ez tényleg nagyon érdekes, mert ahogy a mobiltelefonok, amikor elkezdtek elterjedni, akkor a gyerekek lopták be a családba ezeket a kütyüket. És előbb-utóbb azért, hogy az unokával tudjon beszélni a nagyszülő, lett neki nagymama telefonja. De egyébként nem is vette volna rá magát. De ha már ez kütyű szinten így működik, szerintem egy környezettudatos nevelésben, a nevelés tágértelemben, tehát az iskola itt a másodszereplő, ha nincs szülői háttér, az iskola és a pedagógus a feje tetejére állhat, és akkor sem működik a dolog, tehát csak együtt működik, mint minden egyébként. Vissza tudhatni a szülőkre. Erre is láttam én példát. Nálunk van ilyen terménykiállítás például. Ez ősszel van, és valóban mindenféle, hát a teremtett világ szépségeinek a kis tárgyaiból, kisebb-nagyobb tök, kifaragva, vele helyezve egy valamilyen nagyobb fal installációba, vagy most már ugye így szokták ezt mondani, és eleve szép, de hogy ebből a szépből még konstruktívan is szépet lehet alkotni, és hogy ezt nem nagyon kell kvázi megvenni. Járunk és tobozokat összeszedünk, és hogy ez lehet lakásban dísz. És ugye a herendi porcelán is nagyon szép, meg azzal lehet dicsekedni. De hogy ezt az unokám készítette. Igen, és visszafelé is hiszem, hogy működik, és azt gondolom, hogy nyilván a kisebbekkel érdemes mondjuk nagyobb léptékben és nagyobb elvárásokkal, de meg lehet találni azokat a pontokat, hogy a szülőt is bevonjuk. Egészen egyszerű dologra gondolok. Például arra, hogy egy kisgyerek rá tud venni egy felnőttet, hogy kicseréljék otthon a WC lehúzó tartály méretét. Én már láttam ilyet, hogy nem csak ebben, hanem nagyon sok mindenben vissza tudott hatni a gyerek a szülőre is, és fordítva is nyilván, mert hogy másban meg ő neki kell fejlődnie. Tehát nagy gond van, tényleg, másban is, mert a felelősségérzetünk és a lelkiismeretünk így igencsak akadozva működik, viszont én perspektívát látok ebben, tanulnivalót, és hogy ez összefogással működik.
0: Hogy látod? Nincs ellentmondás a fogyasztó társadalom, a fogyasztás növelést serkentő reklámok és minden között,

0: meg tulajdonképpen arra ösztönzünk minden módon, hogy fogyasszál, mert egy jó reklám állítólag szükségletet teremt. Nem kielégít, meg nem felkínál, hanem teremti a szükségletet. Hogy látod te ezt?
1: Jó téma ez, mert egyfelől tényleg, hát amit mondjuk most a reklámra utaltál itt, teremthet igényt. Ugyanakkor meg vannak bennünk olyan igények, amelyeket talán be sem tudunk azonosítani. Szoktam mondani, hogy egy táborban például, amikor elfogyott kenyér, mert ugye a kamasz gyerek fölfalta, és másnap reggel nem volt kenyér. És korábbi táborban nekünk szokásunk volt, hogy mindent be a közösbe. De azért ilyenkor maradt még egy kis keksz, vagy kétszer süt még a régi világba. És hát próbáltuk mi rátenni azt a kis sajtot, meg egyebet a kekszre, de nincs kenyér. Talán az egy jó állapot, ha az ember beazonosítja, hogy éhsége van. De az egy vigasztalanabb, vagy talán egy kódorgóbb pillanat, amikor nem tudja, hogy igazából éhese. Tehát a saját éhségünket sem tudjuk beazonosítani, most tágértelemben is, akár a jó Istennel kapcsolatban is, de akár egy önzetlen szeretet, vagy a környezetünknek a tisztasága. És ugye nincs éhség, nincs kenyér, ez a halál. Amikor már van éhség, de nem tudjuk, hogy mire éhezünk, vagy nem találjuk azt a kenyeret, az egy nagyon izgalmas helyzet. Az úgy tűnik az éhség miatt, mintha nehezebb helyzet lenne, pedig szebb. Tehát amíg nincs igény, és most a reklámhoz visszatkanyarodva, hát a reklám elvileg ugye tud teremteni igényt, no de az talán mégis izgalmasabb, hogy a bennünk lévő nagyon őszinte igényeket felfedezni. Ez egy belső természetjárás. És akkor látjuk a útjelzőket, meg a zsákutcáinkat. Most ez hogy kapcsolódik a környezetvédelemhez, meg a társadalmi felelősségvállaláshoz? Talán úgy, hogy kicsiben felfedezni az éhséget, vagy az, hogy hiába éhezek rá, már nincsen, mert nem tudom megnézni azt az erszényes farkast. Gyerekeknek leszoktam vetíteni, ugye YouTube-on fönt van az utolsó járkálása, és mielőtt megindítanám, akkor szoktam mondani nekik, hogy nézzétek meg, most olyan valamit láttok, élőlényt láttok, aki nincs. És azért nincs, mert, tehát ez lehet, hogy nem neked köszönhető, de most ő kihal, de várjál, mert hogy nagyon sok élőlény szintén ki fog halni. És hogyha elkezdünk mérni mondjuk a tengerpartról befelé, halakból mintát veszünk, akkor azt látjuk, hogy egyre kevésbé szennyezett a bent lévő hal. Tehát, hogyha befelé megyünk a parttól, vagyis mi kezelünk be, ontjuk a szemetet, de így is. És hogy ebből talán az oázisba kimenekülni, tényleg a felelősség, valahogy a természetes éhség fölkeltése, és az, hogy én felelős vagyok, hogy a másiknak is kenyér jusson, és tényleg kenyér jusson, és ne szemét. Tehát ez most tágértelemben is. Szellemileg is így van, meg fizikailag is. Amikor megsütünk egy kemencébe, mi építettünk kemencét annak idején táborba. Gyúrtuk az agyagot, és a töreket ugye tettük bele, és lábunkkal, és még akkor nagy családok voltak ott óvodásokkal, meg egyebekkel, és külső kemencét építettünk, és az első hétnek a vége felé ugye már annyira befűtöttük, több funkciós volt. Cserepet is ki tudtunk égetni, és amikor kivettük a kenyeret onnan, és onnan kezdtük enni, és látta a gyerek, hogy miből lett, hogy nem mentünk el a boltba. Hát szóval az nekem is egy szemléletformáló volt. Talán ilyen, vagy ehhez hasonló élmények, mert az, hogy ledorongolunk valakit, hát nem fog attól változni, de attól, hogy egy picit egy hétre nomádabbul is, vagy másképpen is tudunk élni, visszaszerzi a becsületét az emberi szó, az, hogy tábortűz mellé leülünk és beszélgetünk, és egy faluból elhozott friss tejjel és egy kenyérrel megvacsorázunk szinte, hogy kevesebb is elég, és akkor a kevesebb amikor elég

0: akkor a többre is jobban van igényünk, ez egy nagyon érdekes dolog. Akkor szinte így meg is nyílik az emberke ilyen tábortűznél, és a másikból is mélyebbet szeretne, pedig kevesebb félét evett, vagy nem annyit.
1: Igen, hát nem csak kenyérre éhes az ember, és a ma embere talán fokozottan nem csak kenyérre éhes, legalábbis itt nálunk Magyarországon a jó szóra, a megértésre, a szeretetre legalább akkora éhség van, mint a kenyérre, és a kenyér az egy tágfogalom most. Hol van szerinted az észszerű mérték a természet adta lehetőségekkel való élés és visszaélés között az a nagyon-nagyon finom átmenet, hogy meddig használom azt, amit Isten adott, és hol van az, amikor már visszaélek vele?
0: Általánosságban nehéz erről beszélni. Én azt tapasztaltam például, most megint itt a diákok világában maradva, hogy nekem volt egy olyan osztályom, akikkel az első osztálykirándulás az az volt, hogy sátrakat, meg nagyobb dolgokat azt már előre elvitték, de mentünk a Börzsönyben, és egy sátorozó helyre értünk el. És hát az volt, amit magunkkal vittünk, meg egy gémes kútot. És emlékszem az egyik gyerekre, aki mindenfélét hozott magával. Ja, kérdezték, hogy mit lehet hozni, mondom, mindent, csak te viszed. És szó szerint az egyiknél hátkefe is volt, tehát már, hogy ilyen mosdós szivacs, vagy hogy hívják. Ugye az első nap kiderült, hogy mire van szükség, meg mire nem. És neki volt több minden kajája is, és hogy mi marad az övé is, mi nem. Tehát ott bedobtuk a közösbe. És egyfelől, ugye ő neki a többlete, az lehetősége nyitott annak, akinek nem volt lehetősége akkor, ilyen mogyorós, vagy nem tudom én mit hozott már akkor. Másfelől pedig a másik gyerek, akinek másból volt több felelősségérzetből, meg az, hogy mit teszünk a mi környezetünkkel. Például, hogy hagyunk egy tábort magunk után. Fölállunk, aztán úgy megyünk. Vagy ugye visszaalakítani már amennyit, ugye minimálisan kellett ott az eső meg egyéb miatt tennünk. Ez azt hiszem, hogy ilyen kis léptékben működik. És hát az, hogy hol a határ, hogy én magamnak harácsolok, vagy hogy használom egyszerűen a javakat, azok talán ilyen természet adta kicsit határhelyzetekbe derülnek ki, amikor mi valahogy válaszolunk erre, és legtöbbször ugye kiderül, hogy önzők vagyunk, és egy olyan közösség segít talán ebben, amelyik helyre tesz, vagy hát mer még szólni. Kamaszoknak szoktam mondani, amikor ugye összeugrik a gondolkodásunk konkrét dolog miatt, hogy nagyon örülhetnek még, hogy abban a korban vannak, hogy mernek nekik szólni. Mert hogy nem sokára leérettségizel, és bemész egy munkahelyre jelentkezel, és megnyilvánulsz valahogy, és nem szólnak, hanem azt mondják, hogy viszont hallásra. Hogy be sem hívnak, és meg sem tudod, hogy igazából, hát vagy az arrogancia, vagy a föl nem ismert különböző dolgok. De hát szerintem így vagyunk valahogy a környezetvédelemmel, meg azt, hogy mennyire harács, nem harács, hogy jó esetben, ugye maga a gondviselés hoz bennünket olyan helyzetbe, hogy az önzésből kiderüljön az, hogy az nekünk se jó, vagy pedig, hogy milyen barátokat választ, vagy közösséget választ mondjuk egy diák, mert ha olyan csapatba megy el, aki csak szórja szemet, meg dobál, meg fogyaszt, meg nem tudom én micsoda, akkor nyilván ez a visszajelzés megvan, de ha ő mer egy picit bátrabban olyanokkal is lenni, akik tükröt mutatnak neki, és ez nem kellemes dolog, meglátni magunkat úgy, ahogy vagyunk, akkor nagyobb lehetősége van utána is ebből profitálni. Valahol mindig a felelősségérzetnek a megtisztulása, vagy az, hogy a lelkiismeretem azért szólal meg, mert látom a másiknak a hiányosságát. Nem felejtem el soha, amikor először Kárpátalján egy misszió keretében mentünk egy cigány közösséghez, és nem volt kémény, az ágy alatt aludtak a gyerekek. És kérdeztem, hogy hányra menjek ki, és a Marcsa néni pont azt nem értette, hogy mi az, hogy hányra. Hát te megjelensz ott, vagy bicikli megjelenik, akkor mindenki összefut. Majd történik valami. Talán nem ártana nekünk elmenni, vagy elvinni szeretteinket, nyilván diákokat is, ilyen határhelyzetekbe, ahol maga a környezet beszél, hogy mi a hiány, és mi a többlet. És könnyebben kiesik az ember zsebéből az, ami amúgy is nyomja, amúgy is szorítja a hátizsákot, meg fölösleges cucc, mert ott szinte én köszönöm meg azt, hogy adhatok. Talán ezek a határhelyzetek, amiket részben hoz maga a gondviselés, Jóisten, részben pedig nem baj, hogyha belegyalogolunk egy ilyen helyzetbe, mondjuk egy éjszakai túrába, amikor kifogy a zseblámpából az elem, és kiderül, hogy a csillagos ég alatt lehet tájékozódni, és nem fogy az elem, és a Jóistennek a csillagai megvilágítanak. Ezt többször is megéltük, mi mentünk éjszaka túrán. Nehéz általánosan mondani, hogy mi az össztársadalomnak a felelőssége. Talán egy kis sejtre, nyilván a család a ilyen szempontból kis sejt, meg az iskola egy osztály vagy egy közösség. Ott a helyi felelősséget, meg a helyi bátorságot erre jobban felhasználni. Sok hatás sokféleképpen éri a gyereket, akkor is, amikor a tévé előtt ugye a különböző Xboxos játékokat, az tulajdonképpen az adrenalin szint föntartása. De a valódi adrenalin születés az valahol mondjuk egy ilyen szegény telepen, vagy a nincsben születik meg, hogy mégis van, vagy több lehet ott, vagy kiderül, hogy nekem sincs pont az, ami talán fontosabb, mint az, amivel teletömtem a zsebemet meg a fejemet.
1: Köszönöm szépen ezeket a nagyon szép gondolatokat. A Föld napja kapcsán Hegyi Lászlóval beszélgettem, aki biológia, kémia szakos tanár, és a beszélgetésből azt hiszem egyértelműen kiderült, hogy Istenben hívő ember, aki nem csak a teremtett világot szereti, hanem azt is, aki ezt az egészet létrehozta. És hadd kívánjam neked, hogy ezt a Istennel harmóniában élő szemléletedet és a teremtett világgal harmóniában élő szemléletedet még sok-sok gyermeknek, sok-sok nebulónak át tudd adni. Mert valóban döntő változásokat nem tudunk létrehozni, de a saját környezetünkbe tudunk világítani, és világítsál továbbra is. Isten áldjon, és köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm, hogy beszélgethettünk.

0: Ti vagytok a Föld csója.
1: Ti vagytok a világ világossága.
0: Nem rejthető el a hegyen épült város.
1: Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket,
0: és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
1: Só és lámpás.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.

0: A lelkiposta műsorát közvetítjük, az 1316-os számú adást.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mai lelkipostában elsősorban a pályázatra érkezett levelekből szemezgettem. Már is bontjuk az elsőt, melyet Fényes Litkér adtak postára.
0: Kedves Mera Rádió munkatársai, kedves testvéreim az Úrban! Hogy kik is váltak testvérünké a nyomorúságban? Én keresztanyámékról mondhatnám el elsősorban, akik a 70-es években a mi házunk építését vállalták fel elejétől végéig. Annak minden gondjával, bajával együtt. Nem kis dolog volt ez akkoriban. Becsületességüket bizonyítja odafigyelésük, precizitásuk, ami meglátszik a lakásban mindenütt. Pista bátyám már nincs közöttünk, de emléke legyen áldott. A szomszédokra gondolva sok szép emlék elevenedik meg előttem. Mindennapos voltam náluk, és úgy hiszem, szerettek. Ez abban mutatkozott meg a legjobban, amikor az egyik gyereküknek a lábába belenyilasztam, pedig csak meg akartam ijeszteni. Az édesanyja nem szídott meg, pedig nagyon megérdemeltem volna. Ha testvére lettem volna, akkor is megérdemeltem volna a dorgálást, de nem. Fájt a lelkem, és azt gondoltam, hogy mindent elrontottam. Többször is voltak hasonló esetek kapcsolatunkban, de a megbocsátás ízét nem fogom elfelejteni soha. Pedig már 40 év is eltelt azóta. Rövid idő alatt elfelejteni a sérelmet, soha nem emlegetni, jó lenne, ha én is tudnék ilyen lenni. Így gondolkoztam gyerekfejjel. Egy távolabbi szomszédasszony vidámsága, közvetlensége is el fog kísérni egész életemben. Finom ételekkel kínáltak meg, amikor ide költöztünk, kedvességük jól esett. Ez a kedves lélek sincs már köztünk, de nem szeretnék megfeledkezni anyai, nagyszüleimről sem. Jobban kellett volna szeretnem őket, nem csak várni tőlük az ajándékokat, de sokat tanultam az életükből. Tisztelettel István Fényes Litkéről.
1: Különös volt hallani az emlékek sorát, igaz? És ebből levonhatjuk azt a tanulságot, hogy sokszor hagyunk nyomot a körülöttünk élőkben, egy-egy jó szóval, vagy számunkra természetes cselekedettel. És ha nem is gondolnánk rá, mégis igaz. Ezek az apróságok egy életre elkísérhetik vele barátainkat. Ez persze oda-vissza alapon is igaz. Tahitót faluból érkezett a következő írás.
0: Egy neves bibliatudóstól kérdeztem egyszer, mit tegyünk, ha a családunk elidegenedik tőlünk? Mi legyen árva életünkkel? Valahogy így felelt. Jézus mit mondott, amikor a családja a zsinagógában kereste? Az őt hallgató tömeg felé a tanítványokra mutatva így szólt. Íme az én anyám és az én testvéreim. Az Isten akaratát megcselekvők az én igazi testvéreim. Írom ezt bátran, és sokszor megtapasztalva Jézus szavai nyomán. Isten akarata pedig mindenki felé szeretetben, békességben élni. Sok családban dúlnak viszályok, akár hosszasan is. A mai idők pedig üvöltenek a szeretetlenségtől kívül belül. Milyen fájdalmas ezt megélni, hisz a Jézustól megérintett vére által megtisztogatott szív szeretni akar, sőt, minden emberben munkál, ha tagadná is az összetartozás, szeretni vágyás érzése. Ám az egyre dühöttebben ténykedő gonosz szétrebbent, összeugrott családtagokat, még hitben élő testvéreket is, hiszen nem véletlenül a szétdobáló nevetés jelzőt viseli. Szívenütt ez a lelket pusztító családi, néhol hívek közti és a világban is elhatalmasodó gyűlölködés, irítség, vádaskodás. Mintha arra lenne átkódolva sok ember, hogy minden áron és folyton ellenséget keressen magának, akin aztán csattanhat az ostor. Jézus halálos szeretete nem elég példa és menedék nekünk, de akik nem ismerik ezt a kereszt halálig elmenő szeretetet, ha hallottak is Isten bárányáról, aki kínok között értük is meghalt a kereszten, nekik nem jelent semmit. Vagy hívőkörökben is megmutatkozó gyakori ítélkezés, önigazoltság, felsőbbségérzés miatt taszító, bántó viselkedés. A régi romaiaknak feltűnt, le is írták, hogy ezek a keresztények szeretik egymást. Hova lett ez a nagy szeretet? Ez bizony ma gyéren mutatkozik, vagy tán ki nem mondott érdekek mentén csortogál. Ha te adsz, én is adok. Ahhoz, hogy igazi tartós jó érzések bontakozzanak ki emberek között, nagyfokú áldozatkészség kell. A másik ülömnek tartása. Vele együtt érezni mindig, szívből, igazán. Segíteni, vigasztalni azonnal és sokszor. Mennyire igaz, hogy mások felüdítése alatt én is megnyugszom, feltöltődöm. Nem lemerítő igyekezet ez, hanem ha szívből jön, örömosztogatás. A jótevő mégsem én vagyok, hanem a bennem levő Isten fia. Csak eszközök lehetünk, szerény, szeretett futárok. Ismerek egy özvegyasszonyt. Két gyermeket felneveltek, szíve élete delén megállt. Özvegységében és szegényes állapotában mégsem volt soha egyedül, igaz, környezetében sokan lenézték. Hisz manapság a vagyon a mérvadó. De hol az igazi kincs? A Jézussal járók tudják, Jézusuk van. Még özvegysége előtt Krisztusa lett, és szorosan fogta Jézus kezét végig. A gyerekek kirepültek, egyik albérletbe, másik családot alapított, saját fészekbe. Három szép unokája született, növögettek, látogatták ő is őket. Ment a tanulás, imádkozás, mese, szerepjátékok, sok nevetés. A szeretet magas hőfokon izzott közöttük. Az unokák szülei is igyekeztek az idősödő nagymama kedvében járni minden téren. Nagy ajándék, megnyugvás volt mindez, a társ hiánya így szépen megenyhült. És a másik felnőtt gyerek? Sűrűn hazatoppant, legtöbbször ittasan. Ez se volt jó, az se. Hagyta mamát fát vágni, íztelen az étel, füstös a konyha, szidott, gyalászkodott, vádaskodott vég nélkül. Amikor az anyja megjegyezte, e durva, obszcén beszéd sérti Istent és az én szívemet is, ez ma a divat. Ez volt a válasz. A gyerekek is így beszélnek. Ne avatkozz az életembe. Ez hosszú távon nagyon legyengítő, elkeserítő. Sokszor kellett kényszersétákra elsietni, hogy már ne hallja a dühöngő, félelmet keltő gyermekét. Drog, ital, ellenségeskedésre biztató barátok. Ilyen megnyomorított, időskori sok bajban nyugton már nem lehet. Sokszor kérdezte csendesen az özvegy, és itt jöttek be az asszony életébe, még korábban is, közben is a lelkitársak. Hozzá hasonlókorú, gondokkal küzdő hívő özvegyek, vagy családosok, fiatalok is. Ahogy bánata a fia miatt nőttön nőtt, úgy nőtt körülötte a segítőkészség, az együttérző, szívből sorsot emelő kis lelki közösség. Itt aztán áradt a szeretet gyógyító melege. Olyan szépen simultak össze imáikban, beszélgetéseikben a szavak, hogy Isten menten enyhet küldött a sebekre, mert az ilyen lelki összetartozás nem egyoldalú ténykedése a szeretetnek. Egymásért, egymásról szól az egész. Azt lehet ilyenkor érezni, gesztusokban, kedves szavakban, sok konkrét jóban, hogy itt van Isten, és ő ölel össze. A szívek beszéltek, ölelkeztek hangtalanul. Félelem, aggódás, fájdalom mind összezsugorodott, és rájuk terült Jézus nagy békessége. Így erősödhetünk hitben, tűrni tudásban. A szeretet így épít, ápol. Aztán lassan apadni kezdett a sok felgyűlt bánat. Nem az a jó tevőm, aki fele vagyonát nekem adja, közben meg többször belém szúr, csak az, aki szívét adja mindig egészen, csak szeret. Sok ilyen igaz szívű barátot kívánok Istentől mindenkinek. Szeretettel, Júlia Tahitótfaluból.
1: Kedves levélírónk egy kis utóiratot is szerkesztett levele végére. Ezt írta. Utóhang. A lelki testvérek fáradhatatlan imái nyomán a tékozló fiúban közben már csendesen, hatalmasan munkálkodik az Úr lelke. Dicsőség Istennek! Köszönjük, hogy ezt a két sort nem hagyta le levele végéről, kedves levélírónk, mert reménységet kelt a rossz útra tévedt ifjú életével kapcsolatban. A gyümölcskosár ma is tele van. Érmihály falván jártunk, ahol számos bizonyságtételt rögzítettünk. Az, akivel ma fogok beszélgetni, nem volt az előre felírt bizonyságtevők sorában, sokkal inkább a vendégszeretetben és a szervezésben segített. Ám, amikor beszélgetést kértem tőle, ha nem is könnyen, de vállalkozott rá. Kelemen Tiborral beszélgetek az Érd Mihály falvai baptista gyülekezetben. Hogyan is alakult az életed? Egy picit mesélj arról. Milyen családba helyezett Isten? Hogy indult az életed? Mikor találkoztál az Úrral?
2: Bizonyságot tenni az Úr munkájáról, ezt bármikor szívesen teszem. Hát hívő családban születtem, a szüleim is a gyülekezetbe járók, sőt édesapám is a gyülekezet vezetője volt az ő idejében, és már fiatal korban megszólított az Úr. Persze először rugódoztam, nem akartam elfogadni azt, hogy ő engemet hív, és személyesen terve van az életemmel, és be akar avatkozni az életembe. De egy idő után megértettem azt, amikor Isten igéje utolért, és a szívembe talált, hogy nekem szól az üzenet, és akkor már nem kerülhettem ki Istent, és nem is akartam tovább kikerülni. Sőt, megkértem, hogy jöjjön az életembe, és az én terveimet akartam igazítani az ő tervei után, az ő akarata után.
1: Hány éves voltál ekkor, amikor Jézust a szívedbe fogadtad úgy igazán?
2: 17 éves voltam ekkor.
1: Tehát akkor ez már egy viszonylag érettebb döntés volt.
2: Igen, ez egy megfontolt és érett döntés volt. Már azelőtt is szólongatott Isten, de még el kellett teljen egy bizonyos idő, hogy tényleg megérjen ez a döntés és valóságá válhasson.
1: Miben változott az életed? Mert hát korábban is imaházba jártál, itt voltál, ahogy mesélted, hallgattad az ige hirdetést. Miben változott az életed attól, hogy most már azt mondod, hogy a szívedben élt Isten?
2: Hát onnantól kezdve, miután Isten megszólított, és ezt komolyan vettem, elfogadtam, befogadtam őt a szívembe, első lett az ő igéje számomra, elkezdtem tanulmányozni az ígét, és olyan életprogramot, életstílust kialakítani, ami nyilván Isten szerint való. Igyekeztem, erre fiatalkorban még több időm volt, és segítettek keresztény könyvek is, és tanácsadók is, hogy a reggeli csendességet, áhítatot megtartsam az Úrral, nagyon sokba segített ez a lelki fejlődésben. Aztán a keresztény élet fejlődésében nagyon sokat segített egy könyvnek az elolvasása is, amit egy nyugalmazott református lelkipásztortól kaptam. Ennek a könyvnek a címe a keresztény élet fejlődése volt Torrejtől. Alapjaiban volt leírva benne, megfogalmazva a keresztény élet fejlődése, és ezek nagyon sokat segítettek abban, hogy gyakorlatba ezeket átültessem.
1: Az előbb ilyen félmondat erejéig mondtad, hogy hát édesapád is gyülekezetvezető is volt, te is az vagy, eláruljuk a hallgatóknak, de azért nem így szokott lenni a dolog, hogy az ember bemerítkezik, meg elfogadja az Urat, és gyülekezetvezető lesz. Hát közte sok minden eltelt. Hogyan alakult a lelki életed, a fejlődésed?
2: Tehát elsősorban ott kezdeném, hogy azokban az időkben egy olyan lelkipásztorunk volt, aki élő, hát azóta is, de nekem számomra az akkori az nagyon meghatározó volt. Élő és hatékony igehirdetései voltak, ezek sokat segítettek és hozzájárultak a lelki fejlődésemhez. A testvérek elég hamar, talán egy-két év gyülekezeti tagság után már szolgálatba állítottak. Hát édesapámnak volt egy olyan reménysége is, hogy lelkipásztori pályára küldjön, vagy szerette volna ezt, ha én oda mentem volna. Részben volt egy ilyen készülődés bennem, de mégsem kaptam meg ehhez a teljes bizonyosságot, hogy az Úr erre hívott volna. De a gyülekezetben, mint szolgálattevő, igehirdető, már 19 éves koromban szolgáltam az igével, és azóta is. Természetesen még el kellett teljen egy néhány év, miután a testvérek megválasztottak gyülekezet vezetőjének.
1: Milyen szolgálatok vannak a gyülekezetben? Mi az, amit Isten rád bízott? Nem csak most, hanem úgy az évek során.
2: Hát legfontosabbnak tartanám, még az ige hirdetés elé is ilyen szempontból helyezném a bátorításnak a szolgálatát. Nagyon tetszik nekem, és közel áll a szívemhez Barnabás, a vigasztalás fia, vagy a bátorítás fia az igéből, aki valamilyen hasonló szolgálatot végzett a maga idejében, és ez lehet, hogy sokszor nem is szavakban nyilvánul meg, de egy mosolyban, egy bátorító hozzáállásban, de nyilván a biztató szavak is nagyon sokat segítenek, és szükségesek. Persze nem mindig tudtam ezt tenni, de a gyülekezetben még sokféle szolgálatot látok, és szükséget. Nyilván én nem vagyok képes arra, hogy mindet elvégezzem, de együtt örülök azokkal, akik egy más területen szolgálnak, és imádkozni tudok értük, bátorítani tudom őket, örülni velük együtt, ha a helyükön vannak, és végzik az ő szolgálatukat. És úgy gondolom, hogy ezzel így építjük a gyülekezetet.
1: Picit menjünk a személyes életre. Családod van, már nem is annyira kis család, és nem is annyira pici gyerekek. Hogyan vezetett Isten a házasság kérdésében, és milyen szempontok szerint gondoltad azt, hogy nősülhetsz annak idején? Mik voltak a fontossági sorrendek?
2: Egyértelműen a fontossági sorrend az volt, hogy a házasságot csak is az Úrban fogok kötni, vagy szeretnék kötni, és nem is akárkivel, hanem azzal, akit az Úr nekem személyesen rendelt. Tudtam, hogy ehhez egy nagyon egyszerű, de hívő, engedelmes asszonyra van szükségem. Hát ilyet is adott az Úr. Egyszerűet és nagyszerűet, tényleg hívő és odaadó, és nagyon sokat segített és segít nekem abban, hogy szolgáljuk együtt az Urat.
1: És ha jól tudom, gyermeket kaptatok Istentől, ha jól emlékszem.
2: Igen, ez így van. Tényleg 5 gyermekkel áldott meg bennünket az Úr. Nem szoktam ezzel dicsekedni, soha sem szeretem úgy felhozni, hogy úgy tűnjön ki, hogy ezzel egy szellemi tőkét kovácsolnák, vagy úgy mutatkozzon a dolog. De nyilván annak idején felmerült bennem is a kérdés, még mielőtt megházasodtam, és gyerekek jöttek volna, hogy egyáltalán érdemes-e ezt az egészet, látva a világot, a világnak a gonoszságát, a harcokat a hívő embernek, amilyen harcai vannak ebbe az életbe. Aztán meg ha arra gondolunk, hogy az Úr már közel van, és egyáltalán érdemes ezt az egészet vállalni, vagy nem kellene. Aztán az Úr persze meggyőzött, és amikor a gyermekek vállalására került a sor, akkor ezt fel sem merült az, hogy mi szabályozzuk azt, hogy most hányat fogadunk az Úrtól. Nyilván a feleségemnek volt a nehezebbik része ebben, ez tagadhatatlan, és voltak olyan pillanatai, amikor már fizikai erejének úgy érezte legalábbis, hogy a végére ér, de ma már, amikor a gyermekek felnőttek, fiatal felnőttek, vagy fiatal korba jutottak, és látjuk azt, hogy az Úr a szívükbe van, befogadták az Úr Jézust a szívükbe, az Úrnak igyekeznek ők is szolgálni, mindannyian, mind az öten már, elmondhatjuk ezt róluk, akkor azt mondjuk, hogy megérte.
1: Gyereket nevelni, hát nem olcsó mulatság. Sehol és soha, azt hiszem, de gondolom, itt Erdélyben sem volt könnyű. Láttatok-e szükséget? Vagy volt-e olyan helyzet, amikor azt mondtad, hogy hát talán mégse biztos, hogy jól gondoltuk, mert hát ki tudja, hogy lesz-e kenyér. Vagy igaz volt az az ige, hogy megvénhettem, de nem láttam, hogy kenyérkéregetővé lett volna az igaz, vagy hogy a gyermeke éhezővé.
2: Ez az ige tökéletesen igaz volt a mi életünkben is. Az is nagyon sokat segített, hogy ilyen vélemény alakuljon ki bennem, bennünk. Elsősorban az, hogy az Úrra bíztuk, Isten kezébe tettük le ezt a dolgot. Aztán a fizikai szükségek felől azért is nem aggódtam. Édesapámnak volt egy olyan mondása, hogy fiam, ahol egy eszik, ott kettő is, vagy ahol kettő, ott három is. De tényleg megtapasztaltuk azt, kenyér szükségünk soha nem volt, az Úr mindig megáldott bennünket, voltak szükségesebb idők. Persze az elején még a kezdet az általában nehezebb. Most anyagilag sem mondom azt, hogy mindig nagy bőségben voltunk, de szükségeseket mindig kirendelte az Úr, és megáldott bennünket.
1: Már most tanulnak. Hogyan gondolsz a jövőikre? Vannak vágyak, tervek, vagy szeretnéd Istenre bízni ezt?
2: Nekünk velük kapcsolatosan nincsenek konkrét terveink, hogy mi meghatározzuk az ő útjukat. Csak egyetlen, amit kértünk Istentől, és amiért imádkozunk most is, és ez nem más, hogy legyenek az Úré, és maradjanak meg az Úrban. Mindegyik őkre rábíztuk azt, hogy milyen pályát válasszanak, mi az, amit ők szeretnek, amiben szeretnének hát boldogulni ebbe az életbe. Megígértük azt nekik, hogy amennyire rajtunk áll, és az Úr segít abban a tervükben, segítjük őket, ameddig ezt tehetjük.
1: És saját magatokkal kapcsolatban hogy gondolkodol a jövőről? Persze tudom, Isten kezében van, de vannak-e vágyak?
2: Hát nyilván vannak, azt a szükséget látom, hogy egyre inkább a lelkiekbe kellene szolgálni többet. Hát a családnak a terhe, mivel olyan munkát is végzünk, a hétköznapi munkánk, ami nagyon sok fizikai erőt igényel, igencsak megterhelt, és a lelki dolgokba is azért mondhatom azt, hogy hátráltatott, de most elértük azt az időszakot, amikor már érezzük, hogy az erőnk innentől kezdve nem nő, talán még inkább fogyni fog, és szükséges, hogy a lelkiekbe gondolkodjunk, és valamilyen téren inkább lelkileg hasznosítsuk jobban magunkat, vagy az erőnket fizikailag és szellemileg is.
1: Kívánom, hogy így legyen, és köszönöm szépen a beszélgetést!
2: Köszönöm szépen én is.
1: A műsor végén megköszönjük megtisztelő figyelmüket. Köszönjük, ha imádkoznak értünk. Köszönjük azoknak is, akik anyagilag támogatják szolgálatunkat.
0: Ha szeretnének velünk kapcsolatba lépni, vezetékes telefonszámunk 1-es körzet 327-0440, mobil számunk 20-as 565-28-40, e-mail címünk radiokukacmera.hu, postacímünk 1428 Budapest, postafiók 4.
1: Isten áldását kívánja a műsor szerkesztője, Kulcsár Anikó.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Péter apostol ezt írja. Ti magatok is épüljetek fel szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ebben a levélben egy másik kép az, hogy mi szent papság vagyunk. Minden hívő élő kő. Minden hívő pap. Mi szent papság vagyunk, és később Péter ezt királyi papságnak nevezi. Mint papok, lelki áldozatokat ajánlunk fel Istennek, amelyek kedvesek Jézus Krisztus által. Ez a lelki áldozat az Isten dicsőítése. Az Úrnak tett anyagi felajánlásunk ilyen lelki áldozat. Nem tudom, miért gondolják az emberek, hogy a pénz nem lehet lelki áldozat. Mind attól függ, hogy miként használjuk a pénzt. Aztán felajánlhatjuk Istennek önmagunkat is. Ez lelki áldozat. Ezért áll ez az írásban, íme leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Péter első levele, második rész, hatodik vers. Ez idézet Ézsaiás könyve 28. részének 16. verséből. Ezért így szól az én Uram, az Úr. A Sionra egy követ teszek le alapul, szilárd követ, drága sarokkövet alapul. Aki hisz, az nem menekül el. Ez a kő Krisztus szimbolizálja. A Szentírás ezt a tényt nagyon világossá teszi. Néktek, a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett. Péter első levele, második rész, hetedik vers. Néktek, a hívőknek drága kincs. Jobb fordítás lenne ez. Ezért nektek, akik hisztek, ez az igazi érték. A hívőknek Krisztus az igazi kincs. Azt hiszem, ez annyira érdekes, mert Simon Péter, a nagy robosztus halászember, a drága szót használja. Úgy gondolunk erre, mint ami a nők szókincséből való, de amikor Péter beszél Krisztusról, vagy az ő véréről, akkor a drága szót használja. A hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett. Megütközés kövévé és botránkozás sziklájává. Azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek. Péter első levele, második rész, nyolcadik vers. Ez nagyon fontos fejezete a Szentírásnak. Emlékszel rá, hogy ez a 118. Zsoltár 22. verséből való idézet. Van egy hagyomány, amely visszavisz minket Jeruzsálembe, Salamon temploma építésének idejébe. Királyok első könyve 6. részének 7. versében ezt olvassuk a templomépítésről. Minthogy a templom építésekor már készen kifaragott kövekből építettek, sem kalapácsnak, sem vésőnek, sem egyéb vasszerszámnak a zaja nem hallatszott a templom építésekor. A köveket pontos méretűre vágták a kőbányában, és amikor elérték az építési területet, nem hallatszott kalapácsütés zaja, csak oda tették a köveket a helyükre. A hagyomány szerint az építkezés elkezdésekor egy hatalmas, gyönyörűnek látszó kő került ki a kőbányából, de az építők nem tudták sehova sem illeszteni. Ezért félretolták az egyik oldalra. Mivel útban volt, később lehengerítették egy gödörbe, hogy helyet találjanak a többi kőnek, amelyeket kaptak, miközben arról az útban levő kőről elfeledkeztek. Végül, amikor minden követ a helyére illesztettek, üzentek a kőbányába, küldjétek föl a sarokkövet. Az épület már kész volt, csak a sarokkő hiányzott. Visszaüzenték. A sarokkövet elküldtük nektek a kezdet kezdetén. Aztán visszaemlékeztek. Azt a követ löktük le a dombról. Tehát nagy erőfeszítéssel felgörgették a követ a domb tetejére, és rájöttek, hogy pontosan beillett az üres helyre. Ha igaza van a hagyománynak, akkor bizonyára megfejti az előttünk levő verseket. Az a kő, amit az építők megvetettek, sarokkővé lett. A kő természetesen az Úr Jézus Krisztus képe. Amikor eljött a világba, elutasította a saját népe. Saját világába jött, és az övé nem fogadták be őt. Nem csak akkor utasították vissza, hanem ma is egy Krisztust elutasító világban élünk. Amikor ezeket mondom, ünnepi időszakban vagyunk. Nem ismerem lakóhelyedet, de az én városomban nagy ünnep ez a mostani. Jézus Krisztust azonban elutasítják. A világon a legnagyobb képmutatás az, hogy azt utasítják el, akinek a születésnapját ünneplik. Az Úr Jézus Krisztus neked vagy sarokkő, vagy a botránkozás sziklája. Ez elvisz minket a Szentírásnak egy nagyon szép fejezetéhez, amely elmondja, hogy a keresztény élet hasonló a Krisztusban nyert helyzethez. Amíg ebben az életben élünk, nem tapasztaljuk a normális keresztény életet. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Péter első levele, 2. rész, 9. vers. Ez az igevers számos csodálatos dolgot elmond felőlünk. Választott nemzetség, királyi papság és szent nép vagyunk, az ő saját népe, nem pedig különös nép. Isten népének nem különlegességnek kell lennie. Úgy tűnik egyesek szerint, ezt jelenti a különleges szó. Sokkal jobb fordítás az, hogy az ő saját népe.

Választott nemzetség vagyunk, vagyis kiválasztott nép. Az Ószövetségben Isten Izraelt választotta népévé, és a Szentírásban két választott népcsoport van. Izrael népe a választott nemzetség, és az egyház, amely szintén választott nemzetség és választott nép. Most ne feledjük, hogy Péter a saját népének, a diaszpórának, a zsidó keresztényeknek ír, akik szétszóródtak a római birodalomban, sőt még azon túl is. Valójában ezt mondja, jól lehet éppen most nem úgy néztek ki, mint választott nemzetség, kiválasztott nép. Mivel Krisztushoz jöttetek, kiválasztott nemzetség, választott nép vagytok, akár csak Izrael fiai, akik választottak voltak. Az ország kulcsait az egyház kapta, és ma hirdetnünk kell az evangéliumot, mert az egyház a választott eszköz erre. Ezt a tisztességet a hívők kapták, mintha Isten az övéinek egy csodálatos jelvényt nyomtatott volna, amire ez van írva. Választott nép, választott nemzetség vagytok. Sok hiába való próbálkozás történik korunkban azért, hogy Izrael elveszett 10 törzsét azonosítsák e föld bizonyos népeivel. Azt mondják, hogy ezek a cigányok, a mormonok, az adventisták, vagy a brit izraeliek csoportja, aminek valószínűleg a leghangosabbak a szószólói. Ha bizonyíthatnák, hogy Angliát és Amerikát Izrael elveszett 10 törzse telepítette be, akkor mit bizonyítanának? Isten ideiglenesen félretette Izrael népét, és ma Isten valami újat cselekszik. Kihív egy választott népet, egy választott nemzetséget minden népből, nemzetségből és nyelvből, zsidókat és pogányokat, akik új kapcsolatba lépnek Istennel az egyházban. Jól lehet, mi már Krisztushoz jöttünk, Isten azt mondja, hogy ő választott minket. Ezt nagyon szeretem. Ez emlékeztet két kis utcagyerek történetére, akik a New York-i gettóból mentek az egyik híres üzletházba, és a kirakatban levő árucikkeket nézegették. Azokat nézték, amiket sohasem szerezhettek meg maguknak, de mégis játszottak ezzel a gondolattal. Az egyik ezt mondta, én ezt választom. A másik így szólt, én amazt választom. A fiú így szólt, én választom a labdát. A lány ezt mondta, én választom a kisbabát. Mi olyanok vagyunk, mint ezek a szegény kis utcagyerekek ebben a világban, de amikor ezt mondjuk, Jézust választottam, rájövünk, hogy ő már előbb kiválasztott minket. Milyen csodálatos ez a gondolat. Az Úr Jézus ezt mondta saját apostolainak. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki. János evangéliuma, 15. rész, 16. vers. Csodálatos ennek tudata. Nem akarok tiszteletlenné válni, amikor kimondom, hogy mivel ő választott ki engem, ő felel értem. A felelősség az övé, mert hozzátartozom. Mennyire örvendeztet az a gondolat, hogy ő választott minket. Királyi papság vagyunk. Az Ószövetségben Isten mindenek előtt Izrael egész népét kiválasztotta, hogy a nép minden tagja papjává legyen. Azt hiszem, hogy a milleniumban Izrael egész népe gyakorolja a papságot ezen a földön. Azonban vétkeztek, és Isten egy törzset választott ki abból a népből. A papok abból a törzsből származtak. Ma nincs olyan papság a földön, amit Isten elismer, csak egyetlen. Ma mindazok, akik az Úr Jézus Krisztusban hisznek, papok. Izraelnek volt papsága. Ma az egyház a papság. Amikor még lelkipásztor voltam, prédikációt mondtam ilyen címmel. Ti katolikus papok vagytok. A katolikus szó azt jelenti természetesen, hogy általános. Ebben az értelemben minden hívő katolikus pap, és mindenkinek van bejárása Istenhez. Mivel Krisztushoz tartozunk,
oda járulhatunk jelenlétébe, a szentek szentjébe. Simon Péter azt mondja e helyen, hogy mint hívők, királyi papság tagjai vagyunk. Mi a király gyermekei vagyunk. E levélben egy kicsit később azt fogjuk olvasni, hogy Isten szeme az igazakon van, és ő meghallja imádságaikat. Milyen jó ez a tudat! Szent nemzet vagyunk. Izrael népe sohasem vált szenté, és ugyanezt lehet elmondani az egyházról is. Izrael látványosan kudarcot vallott. Az egyház döbbenetesen kudarcot vall. Mégis szentek vagyunk vele való kapcsolatunkban, mert Krisztus a mi igazságunk. Ha odaállhatsz Isten elé, az nem miattad van. Az Krisztus által történik. Nem gondolhatok csodálatosabb értékre, mint arra, hogy ma előtte tökéletesen állhatok meg. Milyen öröm, hogy szent nép tagjai vagyunk, amely új ezen a világon. Isten tulajdonba vett népe. Mi Istenhez tartozunk. Ezért ezen a világon nem csak egy új nép, hanem hozzá tartozó nép is jelen van. Nem tudom, hogy egyes keresztjének miért félnek ettől a gondolattól. Ez nem azt jelenti, hogy mi különcök vagyunk magatartásunkban, és furcsán viselkedünk, hanem azt, hogy hozzá tartozunk. Mi az ő saját népe vagyunk. Ezt ahhoz a fiúhoz hasonlíthatjuk, aki kimegy és munkát vállal, pénzt keres életében először. Addig az édesapja tartotta el, de most már a megkeresett pénz az övé. Krisztus munkája, megváltási műve megkívánta vérének kiontását, ahogy ebben a levélben látjuk, és most már az ő népe vagyunk.

Az Úr Jézus ezt mondta főpapi imájában. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket. János evangéliuma 17. rész 6. vers. Jézus ezt is mondta. Akit nekem ad az atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. János evangéliuma 6. rész 37. vers. Milyen csodálatos, hogy az atya minket Krisztusnak adott, Isten a sajátjának nevez minket. Ma téged is sajátjának nevez, nem számít ki vagy, melyik fajhoz tartozol. Jézus Krisztus a saját tulajdonának nevez. Azt akarja, hogy csatlakozz a kiválasztott nemzethez és a királyi papsághoz. Nem arra hív el, hogy bizonyos egyenruhákat viselj, és idézd a szertartásokat, hanem hogy csatlakozz ahhoz a papsághoz, amelynek bejárása van Istenhez. Azt kéri tőled, hogy tartozz egy új nemzetséghez. Ezen nem Németországot, nem Angliát, nem Japánt, de még csak nem is az Egyesült Államokat érti. Arra kér, hogy csatlakozz a hívőknek ahhoz a nagy családjához, amely minden népből való. Boldog nép az, amelynek így megy a sora. Boldog nép az, amelynek az Úr az Istene. 144. Zsoltár, 15. vers. Mi pedig a te néped, legelődnek nyája, örökké magasztalunk téged. 79. Zsoltár, 13. vers. Ézsaiás próféta által Isten így szól. Népe vétke miatt éri a büntetés. Ézsaiás könyve 53. rész 8. vers. Az új szövetségben pedig ez van. Ezért Jézus is, hogy megszentelje a népet tulajdon vére által, a kapun kívül szenvedett. 13. Zsoltár 12. vers. Ó, milyen csodálatos helyzetünk van Krisztusban! Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Péter első levele, 2. rész, 10. vers. Akik egykor nem az ő népe voltatok. Nem tartoztunk Istenhez, hanem távol voltunk tőle. Akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Van egy ajándék, amit nem akarsz elszalasztani, és a dobozra ez a név van írva, hogy irgalom. Ez egy nagy ajándékdoboz, mert Isten gazdag kegyelemben. Ha szükséged van rá ma, oda mehetsz hozzá ezért az ajándékért. Ne felejtsd el, hogy Péter különösen a diaszpórának, az idegen országokban szétszórt zsidó megtérteknek ír, akik egykor nem az ő népe voltatok. Elutasították Krisztust, mint mesiásukat, és Isten is elvetette őket. Most pedig Isten népe vagytok. Isten újat visz véghez, amikor egy népet hív ki, és irgalmát terjeszti ki rájuk. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Péter első levele, 2. rész, 11. vers. Isten gyermekének magasztalni kell az ő nevét. Miképpen? Énekek éneklésével? Ez mind rendben van, de ennél még jobban is kifejthetjük az ő dicséretét, amikor nem követjük a test cselekedeteit. Korábban Péter azt mondta, hogy a test cselekedete az irigység, álnokság, képmutatás és rágalmazás. Dicséretét fejezzük ki a magatartásunkkal, amelyet Isten igéje alakít. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Péter első levele, 2. rész, 12. vers. Tisztességesen éljetek a pogányok között. Láthatod, hogy az igazi keresztény elkülönülés nem valami kegyes álláspont, amit magunkra

0: hogy ebben a világban hadd mutathasson be az igazi krisztusi tulajdonságokat, és ezáltal hadd ismerjenek meg téged az emberek. Ámen.
1: Hallgatóink levelei.
2: Először írok levelet, így bemutatkozom. Egy Tolna megyei kis faluban, Szakályban élek. Egy régebbi lelkiposta adásban hallottam olyanról, hogy egy adás pont olyankor hangzott el, amikor egy hallgatónak a legnagyobb szüksége volt rá, vagy egy másik embernek az Úr úgy alakította az életét, hogy az ő hozzá vezessen, bár nem biztos, hogy a legjobban, legsimábban indult. Leírom most az én történetemet is, ami hasonló ehhez. Szintén az egyik adásban biztattátok a hallgatókat, hogy a leveleket tegező hangnemben is lehet írni, én is így írom, remélem nem sértelek meg benneteket. 1974-ben születtem Dombóváron. Születésem után pár hónappal meg kellett műteni mindkét fülemet, ebből kifolyólag vagy más egyéb okból hallássérült lettem. Általános iskola után vasúti szakközépiskolába jelentkeztem, majd az 5 év letelte után egy vasútállomáson kaptam munkalehetőséget. Ott egy kolléganő invitált, hogy menjek el, nézzem meg, milyen az ő ima összejöveteljük. Az időpontot rosszul adtam meg, és így egy órával előbb ott voltam. Akkor találkoztam a gyülekezet vezetőjével, és ebben az egy lyukas órában elbeszélgetett velem többek között hitbeli dolgokról, beszélt az igazi hitről. Azóta vagyok hívő. Isten gondviselése így alakította az életemet, hogy ismerjem meg őt. Később belegondoltam, ha nem vagyok hallássérült, akkor saját falum vasútállomásán lettem volna forgalmi szolgálattevő, és elmerültem volna az agykontrollban, a keleti meditációban és más egyéb okkult dolgokban, amik akkor érdekeltek, és egyáltalán nem az Úr felé mutattak. De így megismertem őt, és ez sokkal jobb. Tehát az az egy óra sokat segített, sőt, később ugyanaz a kolléganő adott egy Vetés Aratás című keresztény újságot, abban pedig megtaláltam a Magyar Evangéliumi Rádió adásainak ismertetőjét. Az adások hallgatásával sokat segített épülni az Úr, például a lelkiposta adásokkal is, de más egyébbel is, amiért nagyon hálás vagyok Istennek. Egy férfi hallgatónk Szakályból.
3: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra, írta William MacDonald. Május 4-e. Szellemi oxigénhiány. Van út, amely egyenesnek látszik az ember előtt, de végül a halálba vezet. Példabeszédek könyve 14. fejezet, 12. vers. Kétszer is olvashatjuk a példabeszédek könyvében ezt az igeverset. Az előbb említett 14. fejezet 12. versében és a 16. fejezet 25. versében is, hogy a helyes utat illetően nem lehet a magunk döntésére hagyatkozni. Amit az ember helyesnek lát, nyomorúságban és ínségben végződik. A II. Világháború idején az amerikai haditengerészet vezetősége találó példában mutatta be ezt a tényt a repülőszemélyzetnek. Megkísérelte tudatukba vésni azt, hogyha nagy magasságban repülnek és nem használnak oxigént, akkor már nem bízhatnak saját érzéseikben. Beültettek egy pilótát a kísérleti fülkébe egy asztal mellé, amelyen egy papírlap volt, matematikai feladatokkal. Azután a nagy magasság utánzására oxigént vontak ki a kamrából. Amikor ritkább lett a levegő, jelezték a pilótának, hogy elkezdheti a feladatok megoldását. Előzőleg elmondták neki, hogy addig ez még senkinek nem sikerült. A pilóta gyorsan megoldotta a feladatokat, és bizonyos volt abban, hogy ő lesz az első kivétel. A tételek könnyűnek látszottak, és úgy ítélte, hogy hibátlanul oldotta meg őket. Amikor azonban ismét oxigént vezettek be a kamrába, a pilóta kijött, és a megoldott példákat kijavították. Megdöbbenve látta,

hogy a problémák megoldására való képessége veszélyesen lecsökkent, mert agya nem kapott elegendő oxigént. A lecke természetesen arra szolgált, hogy megmutassa a pilótának, hogy nagy magasságban milyen fontos az oxigén pótlása, ami nélkül már nem bízhatnak meg saját ítélő képességükben, és így könnyen lezuhanhatnak. A bűn veszélyesen korlátozta az ember ítélő képességét. Bizonyos afelől, hogy a mennybe vezető út abban áll, ha a legjobbat teszi, ami tőle telik. S ha azt mondják neki, hogy jó cselekedetei által még senki sem üdvözült, akkor bízik abban, hogy ő lesz az első kivétel. Csak hogy ez nem így van. És ha továbbra is megmarad nála ez a szellemi oxigén hiány, akkor bizony elvész. Biztonságának és üdvösségének egyetlen alapja az, hogy Isten ígéjében bízzék, s ne a saját ítélő képességében. Ha ezt teszi, akkor megbánja bűneit, és elfogadja az Úr Jézus Krisztust urának és üdvözítőjének. Mivel Isten igéje igazság, ezért akik benne bíznak, azok járnak a helyes úton.

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. A múlt héten befejeztük Veszélyben a kapcsolataink című sorozatunkat, és így ma egy bizonyságtételt szeretnék megosztani hallgatóimmal. Még az ősszel rögzítettük Erdélyben, egészen pontosan Kolozsváron, ahol az ottani magyar egyetemista ifi vendégei voltunk, és közülük sokan arra is vállalkoztak, hogy megosszák velünk megtérésük történetét, és egy kicsit bepillantást engedjenek mindennapjaikba. Számomra mindig öröm, ha fiatalokkal találkozhatok és beszélgethetek velük. Valahogy élvezem őszinteségüket, fiatalos lendületüket, őszinte meglátásaikat. Azt külön kiváltságként élem meg, ha a hitben megalapozott, az Úrhoz hűséges fiatalokkal ismerkedhetek meg, hiszen a jövő, és így a gyülekezetek jövője is rajtuk áll vagy bukik majd. A következő percekben Király Pannával beszélgett Tibor, hiszen párhuzamosan interjúztunk, hogy minél több bizonyságtételt rögzíthessünk, mert ugye nem minden nap ugrik ki az ember Kolozsvárra.
1: Én Székelyföldről érkeztem, egy kis városból, Baróta neve. Keresztény családban nőttem fel, nagyszüleim, szüleim meg vannak térve. Úgy kell elképzelni, hogy kiskoromban egy háztartásban laktunk, éltünk, úgyhogy nekünk úgy, nem is tudom, hát természetes volt számomra az, hogy vasárnap elmegyünk, gyülekezetbe vagyunk, vasárnap iskolai, meg egyéb gyerekfoglalkozásokon veszek részt, tehát, hogy ebben nőttem fel, és azt gondolom, hogy nagyon jó példát kaptam tőlük. Jó példa voltak a keresztény életre. Úgy pont nemrég gondolkoztam, hogy mi az, ami a megtérésre indított. Sokáig azt gondoltam, hogy a legfőbb szerepet a gyülekezet játszotta, és mostanában kezdtem belátni, hogy bár ez is igaz, talán édesanyámnak az élete volt az, ami előttem nagyon hiteles volt, és ami én szerintem megtérésre indított. Tehát az ő kapcsolata az Úrral, az, ahogy ezt megélte, az, amennyire ez valóságos volt, az engem nagyon inspirált, és ezt keltette fel az érdeklődésem, hogy mi is ez. Nagyon egyszerű dolgokra kell gondolni. A mindennapi élete, az, hogy hozzááll dolgokhoz, az ő hozzáállása, beszéde. Tehát, hogy ő nem csak úgy mondta, hanem azt úgy hitte is, amit mond. Az imái nagyon őszinték voltak. Illetve voltak nagy próbák az életébe, és az, ahogy ezekben helytállt. Én olyan 7 éves voltam, amikor édesanyámat ményakrákkal diagnosztizálták, és közel egy évig kint volt Németországba kezeléseken. Ez időszak alatt mi a nagyszüleimmel éltünk, és nem sok esélyt adtak neki. Azt mondták, hogy 5 éve van, az is 60%-os eséllyel. És nekem példaértékű az, ahogy ő hitben kitartott mindvégig, és ahogy küzdött, és nem adta fel. És ez nagyon meglátszott az, hogy őt ez megerősítette. Ennek most már 15 éve, egészséges, dolgozik, felnevelt minket. Két másik lánytestvérem van egyébként, még 3-an vagyunk testvérek, és nem volt könnyű, de mégis az, hogy Isten kihozott minket ezekből a próbákból, és ahogyan ezeket végigjárták a szüleim, meg mit ebből mi láttunk, nem is volt kérdés bennem, hogy én szeretnék hasonló életet élni, és az Úrral járni.
2: Hívő életet élve, keresztényként élve, úgy döntöttél, hogy jogot akarsz tanulni. A keresztény életvitelnek az alapdokumentuma a Szentírás. Hogy vagy a Szentírással? Hogy viszonyulsz a Szentíráshoz?
1: Fontos számomra. Azt gondolom, sokkal inkább előrébb helyezném. Ha választani kéne, hogy a törvényeket, vagy a Szentírást választom, akkor azt hiszem, hogy nem kérdés, hogy melyiknek az értékrendjét helyezném előtérbe, ha választani kéne. Ha tényleg tegyük fel, hogy a mostani jogrendszerünk szembe menne a bibliai értékekkel. Egyébként érdekes, hogy ebből indult ki talán még annó a jog is, tehát hogy vannak olyan vonatkozásai, amik kapcsolódnak, vagy amik hasonlóak. Talán napjainkban egyre inkább eltér a kettő ezt érzékelni, meglátni, hogy sok minden olyan dolgot elfogadunk társadalmilag, amit a Biblia nem, vagy amit tilt, gondolok akár a homoszexualitásra, vagy egyéb megosztó kérdésekre. Én mindenképp szeretném magam a bibliai értékekhez, értékrendhez igazodni, megigazítani, és akár a munkámban is ezt felvállalni. Még nem döntöttem, hogy milyen irányba akarok menni, de számomra fontos, hogy ezeket a bibliai értékeket képviseljem.
2: Amikor szóba kerül a egyetemista társak között, biztos szóba kerül néha a hit is.
1: Igen.
2: Hogy reagálnak arra, hogy te hívő vagy?
1: Nagyon jó kérdés. Amikor első évben felkerültem az egyetemre, bennem hát nagy kérdés volt, hogy ezt úgy, hogy vállaljam fel, vagy ha nem úgy viszonyulnak hozzám, nem pozitív módon, akkor mi lesz? Azért, amikor az ember egyedül van, nincsenek barátai, vagy kiszakad az otthoni közegből, nagyon fontos számunkra, hogy találjunk egy olyan közösséget, ami befogad, vagy az egyetemen is, hogy tudjunk a kapcsolatainkon keresztül is érvényesülni. Eleinte, hát főleg akikkel egy kollégiumban laktam, a lakótársaim figyeltek fel erre, és mondták, hogy számukra nagyon furcsa, hogy én másképp élek. Például ők mentek bulizni, vagy hát na, ilyen egyetemi dolgok, cigaretta, ital, hasonló dolgokban így nem vettem részt. És akkor, amikor kérdezték, hogy miért, akkor felvállaltam. De alapvetően így inkább azt vártam, hogy ők kérdezzék. Tehát, hogy nem szerettem volna én erőltetésszerűen mondani, hogy miért nem teszem, miért nem csinálom, inkább úgy voltam, hogy beszéljenek a tetteim, vagy az, ahogy élek. És ez tényleg beigazolódott, hogy ők jöttek, és érdeklődtek, és kérdezték, hogy mi ez, hogy ez olyan más. Ők is járnak templomba, és mégis sok mindenben eltér az, ahogy élünk.
2: Akkor most tegyük fel ezt a kérdést tényleg. Ha az egyik templomba járó simán megenged magának dolgokat, a másik meg nem, akkor kinek van itt igaza?
1: Talán nem is annyira a templomba járás a lényeg. Ez szerintem csak egy jó gyümölcse annak, hogyha az ember valóságosan megéli a hitét és az Úrral való kapcsolatát, hogy vágyik a közösségre, vágyik arra, hogy gyülekezetbe járjon. De elsősorban szerintem ez ott van az imakamránkban, az igeolvasással kezdődik, az, amit bennünk létrehoz, vagy kimunkál Isten.
2: Nagyon sokan azt mondják, hogy tudomások kéne venni már így a 21. században, hogy azért a Bibliának az etikai, erkölcsi tanácsai egyszerűen szinte kivitelezhetetlenek, annyira megváltozott a körülmény. Hogy gondolkozol te erről?
1: Én azt gondolom, hogy Isten nem változott. És ő, amikor megteremtette a világot, és ezeket az értékeket, meg mondhatjuk szabályokat megadta, amikhez igazodnunk kell, azt a mi javunkra tette. És annak ellenére, hogy több ezer év eltelt, és a világ változik, és a társadalom más értékeket tart fontosnak, vagy helyez előtérbe, Isten nem fog ehhez igazodni. És talán mi keresztényekként ezt kell megértsük, hogy mi nem a társadalomhoz, meg nem a mostani világ gondolkodásmódjához kell igazodjunk, hanem Istennek, meg a bibliai értékrendhez. És ha azt is mondják, hogy ez most már olyan kivitelezhetetlen, meg elfogadhatatlan, én azt gondolom, Isten nem vár el tőlünk olyat, amire nem lennénk képesek, hogy betartsuk.
2: Igen, de nagyon sokan hivatkoznak mostanában arra, még keresztények is, hogy na de hát Isten kegyelmes, és pontosan tudja, hogy milyen esendő gyengék vagyunk, és túlnéz ezeken a dolgokon.
1: Hát ez igaz, hogy kegyelmes. Én nem zárom ki azt, hogyha valaki mégis elesik dolgokba, vagy elkövet bűnöket, Isten azt gondolom megbocsátja. Esendőek vagyunk, tényleg ez az igazság, hogy van, hogy az ember téved. De mindenek előtt szerintem a Bibliához kell igazodjunk, az igéhez, és amit a Biblia értékként, tehát hogy ezt nem fogadja el, hogyha ha mi erre hivatkozunk, és így húzzuk ki magunkat a dolgok alól, hogy hát Isten kegyelmes és elnézi.
2: Változtatott a Biblia olvasáson bármit is a számodra, hogy jogot tanulsz? Hiszen azért, amikor Ószövetséget olvasol, abban Isten nagyon sokszor jogot is hirdet. De amikor Új Szövetséget olvasol, abban is vannak jogi események, meg jogkövetkezmények is. Okozott-e már a számodra bármiféle meglepetést, vagy akár egy újfajta megtapasztalást így az igeolvasás?
1: Talán az, hogy amikor úgy jogot tanulom, akkor úgy próbálom keresni benne, hogy mi az, ami az igéhez is kapcsolódik, vagy ami olyan fajta értéket képvisel. Egyébként igen, jobban érdekel talán azóta, jobban felfigyelek, hogyha olvasom a Bibliát, és úgy ilyen vonatkozások vannak benne.
2: Amikor előre nézel, mi szeretnél lenni? Mi az, ami úgy éreznéd, hogy akkor úgy kiteljesedett az életed, hogyha az úgy lehetne?
1: Hát én talán elsősorban úgy nem a karrier kapcsán fogalmaznám meg ezt. Inkább a család. Valószínűleg az, ahogy én felnőttem, meg anyukám példájából is jön ez, hogy úgy ennek a megélése, meg ez az, amit úgy érzem, hogy értelmet adna, hogy gyerekeim legyenek, családom legyen, hogy ezeket az értékeket, amiket én is kaptam a szüleimtől, azt át tudjam adni. A munkámban talán csak annyi, hogy szeretném, hogyha talán ott is megvalósulhatna ez, hogy tudom képviselni ezeket az értékeket és felvállalni.
0: Király Pannával beszélgetett Tibor Kolozsváron. Ismét hangsúlyossá vált számomra, hallgatva Pannát, hogy mennyire meghatározó a családi háttér az életünkben és gyermekeink életében. Adhatunk jó és követhető példát nekik, de sajnos ennek az ellenkezője is igaz. Az Úr Jézus földön jártakor, a kortárs tanítóktól eltérően többször is magához hívta a gyermekeket, sőt, még példaként is odaállította őket tanítványai elé. Máté evangélium a 18. részében például ezt olvashatjuk. Abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle, ki a nagyobb a mennyek országában. Jézus odahívott egy kis gyermeket, közéjük állította, és ezt mondta, bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Aki pedig megbotránkoztat egyetek kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tenger mélyébe vetik. A felelősség tehát óriási, de a lehetőség is, hiszen azzal, hogy Isten gyermekekkel, unokákkal ajándékozott meg minket, tulajdonképpen missziós területté változtatta a családunkat, mégpedig a nap 24 órájában. Éljünk hát a lehetőséggel, addig, amíg velünk vannak, hogy aztán kirepülve a helyes röppályán haladhassanak, s végül majd célba érhessenek. Kulcsár Anikót hallották, a viszonthallás reményében köszönök el Isten áldását és békességét kívánva.

0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Biblia üzenete című rendszeres, Biblia tanulmányozó műsorunkkal jelentkezünk.
2: A sorozatot dr. John Vernon McGee írta, melyet dr. Gerzsenyi László fordításában és előadásában hallhatnak.
3: Kedves hallgatóm! Istennek joga van ahhoz, hogy tervet készítsen a jövőre. Nyilvánvalóan végzett ilyen tervezést. Ezeket a terveket Isten rendeléseinek nevezzük, amik már kezdettől fogva megvoltak Isten gondolatában. Vagyis volt egy terve, amit követni akart. Úgy akarta, hogy világegyetemet teremt, és megtette. Sohasem kérdezett meg senkit ezzel kapcsolatban. Lényegében sohasem kérdezte meg, hogy akarok-e létezni vagy nem. Engem teljesen kihagyhatott volna. Téged is kihagyhatott volna, de nem tette. Hála Istennek, gondolt rám és rád. Rendelése az volt, hogy megengedi az ember bukását, és azt hiszem, nagy mértékben beletartozott Isten tervezésébe, mivel tudta, hogy amikor egy szabad akarattal rendelkező személyt teremt, akkor az a szabad választás lehetősége nyomán el fog bukni. Az emberiség az Istennel szembeni engedetlenséget választotta, de Isten erre nézve is intézkedett. Eltervezte, hogy egyeseket az üdvösségre választ, és eltervezte, hogy elküldi a megváltót a világba. Bizonyára meg is cselekedte. Eltervezte, hogy megváltja azokat, akik hozzájönnek, vagyis a kiválasztottakat. Bármiként nevezheted őket, de akik Krisztushoz fordulnak üdvösségért, azok kiválasztottak. Ezt mondhatod. Akkor ő nem választott ki mindenkit. Nem találom ezt a Szentírásban. Az Úr Jézus mondta, akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. János evangéliuma, 6. rész, 37. vers. Meghívása mindenkinek szól, aki hozzá akar jönni. Erre a meghívásra mindenki jogosult, de ezt el kell fogadni, és az elfogadás a mi felelősségünk. Péter tényleg bele akar vinni minket a mély vízbe, amikor ezt mondja. Akik ki vannak választva, az Atya Isten eleve elrendelése szerint. Láthatod, Isten az ő terve szerint működik. Végtelen számú terv lehetett előtte, de ő ezt választotta. Miért? Mert tudta, ez a lehető legjobb terv, és a kis ember nincs abban a helyzetben, hogy kihívja Isten döntését. Ő a teremtő, és mi csak teremtmények vagyunk. Mi még csak azt az időt sem tudtuk meghatározni, hogy mikor szülessünk, sem azt a családot, hogy melyikhez tartozzunk, sem a magasságunkat, sem a szemünk színét, sem az intelligencia hányadosunkat. Akármik legyünk is ma, az Isten kegyelméből van. Ő döntötte el mindezeket ránk vonatkozóan. Ezek mind hozzátartoznak nagyszerű tervéhez. Nem tudom, miért találunk hibát Isten tervében. Talán egyesek úgy képzelik, hogy ő valamilyen aljas trükköt alkalmaz, pedig nem ezt teszi. Isten jó, kegyelmes és hosszú tűrő. Meg akar minket váltani, és azt akarja, hogy boldog életünk legyen. Istenben bízhatunk. Milyen furcsa, hogy egyesek ellenkeznek Isten tervével, miközben teljesen egyetértenek azzal, hogy az emberek között tervszerűen kell ténykedni. Például, amikor feleségemmel együtt Londonban repülőre szálltunk, akkor az a gép elvitt minket Los Angelesig. Amikor a repülőgépen voltunk, a kapitány beszélgetett velünk a hangszórón át. Örömmel vettem tudomásul, hogy hangját hallottam, és meggyőződéssel beszélt. Biztos voltam benne, hogy már máskor is ült repülőgépen. Vázlatosan közölte repülési tervünket. Átrepülünk Skócia, majd Észak-Írország felett, aztán átkelünk az Atlanti-óceánon. Átrepülünk Izlandon, de nem láthatjuk, mert felhők borítják. Amikor Grönlandhoz érkezünk, remélem, láthatjuk a szigetet. Ott egy kicsit viharos időjárással találkozunk, de az nem túl veszélyes. A felhőtakaró kezd szétoszlani. Átkelünk a Hudson-öblön és Labrador fölött, majd átrepülünk a jéghegyek fölött. Nagyon kellemes repülésünk lesz, és nagyon nyugodt lesz az utazásunk. Mi most előretudásról és kiválasztásról beszélünk. Azt az egész tervet eltervezték nekünk. Senki sem rohant a kabinhoz, és nem tiltakozott. Nem helyes az úti tervetek. Örültünk annak, hogy terv szerint haladhattunk. Biztosan örülök annak, hogy a világegyetem istenének terve van, és hogy ő tudja, mit cselekszik, merre halad, és ő a legjobbat akarja nekünk. Halleluját mondok a kiválasztásért, ami Isten előre tudásán alapul. Isten képes véghez vinni tervét pontosan, mert mindent tud. A repülőgép pilótája mondott néhány szót az időjárási viszonyokról, és neki követnie kellett a repülési tervet. Isten mindent ismer. Minden körülményről tud. Minden előre látható és előre nem látható változásról tud. Tehát bízhatunk benne teljesen.

Amikor Péter így szól, az Atyaisten eleve elrendelése szerint, akkor azt mondja, hogy ezt az Atyaisten cselekedte. Most beszél a Szentlélek munkájáról. A lélek megszentelő munkája által. Hadd emlékeztesselek arra, hogy amikor a megszentelést azonosítjuk Krisztussal, ez azt jelenti, hogy ő a mi szentségünk. Sohasem lehetünk ennél jobbá, ami a helyzetünket illeti, mint amilyen helyzetben most vagyunk, mert mi tökéletesek vagyunk ő benne, és ő elfogadott minket szeretetben. Ehhez semmit sem tehetünk. Ez a mi helyzetünk Krisztusban. Azonban, amikor a megszentelődést a Szentlélekkel azonosítjuk, ez valami mást tartalmaz. Péter így szól. A lélek megszentelő munkája által, és ebben a Szentlélek világban végzett szolgálatáról beszél, aki nem csak megtéréshez segít, és felel újjászületésünkért, hanem kezd munkálkodni az életünkben, hogy eljuttasson minket a lelki nagykorúságra, ahol teljesek és érett keresztények leszünk. Sajnos sok keresztény már 50 évvel vagy már régebben megváltást nyert, és még mindig csecsemőként halad a menny felé. Egyáltalán nem növekedett. Zavarban lesz majd, ha Isten jelenlétébe kell állnia, és még mindig nyűgös csecsemőként kerül oda. A Szentlélek munkája a megszentelés ezen a földön. Mennyire kívánom, hogy ezt sokkal jobban hangsúlyozzuk. Amikor ezeket mondom, országunkban legalább 25 szervezet vagy szolgálati csoport van, amely szakértőként mondja meg, hogy miként lehet valaki megfelelő, beteljesedett keresztény, és hogy miként érezheti magát kényelmesen, mint keresztény. Remélem, sohasem jutsz el egy olyan állapotba, ahol nem érzed alkalmatlanságodat, és Jézus Krisztustól, mint megváltótól való függőségedet. Jézus Krisztus a mi megváltónk. Belefáradtam már ezekbe a tökéletes keresztényekbe. Némelyikükkel már találkoztam, és mintha tökéletesek lettek volna, igyekeztek meggyőzni arról, hogy én is kívánjam a tökéletességet. Nehogy úgy érezd most, hogy neheztelek bizonyos személyekre vagy szervezetekre. Egyszerűen hangoztatom, hogy Isten igéje szerint a megszentelődés Isten szent lelkének a munkája, és nem az ember által tervezett módon megy végbe. Hadd ismételjem, hogy ebben a versben az egész Szent Háromságról szó van. Ki vannak választva az Atyaisten eleve elrendelése szerint, tehát Isten terve szerint, a lélek megszentelő munkája által. Ő védelmez minket a mai napon, és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Ez Krisztus kereszten hozott áldozatának személyes alkalmazása az engedelmesség érdekében. Talán kíváncsi vagy rá, hogy honnét tudod, hogy téged is kiválasztott. Henry Ward Beecher az embereket két kategóriába sorolta. Az egyik csoportba azok tartoznak, akik ezt el akarják fogadni, a másikba azok, akik ezt elutasítják. Megtudhatod, hogy melyikhez tartozol, ha egyszerű vizsgálatot végzel. Engedelmeskedsz neki? Krisztus tényleg ura az életednek? Ha igen, akkor ő szeret téged. Az Úr Jézus mondta, ha szerettek engem, megtartjátok parancsolataimat. Vajon azt cselekszed, amit akarsz? És az Isten akaratának nevezed az életedre nézve? Vagy pedig azt teszed, amit ő akar? Ha az övé vagy, akkor engedelmeskedsz neki. És a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Sokan hallgatnak Krisztus vérével kapcsolatban, még fundamentalista körökben is. Amíg Jézus Krisztus vére ki nem hult, addig nem volt megváltó értéke.
Amikor azonban kiontotta drága vérét, Jézus Krisztus életét adta értünk. A test élete a vérben van. Kiontotta vérét, hogy életünk lehessen. Emlékezz arra, hogy Péter zsidóknak ír, akik a judaizmusban nevelkedtek. A diaszpórához azok a hívő zsidók tartoztak, akik Kis-Ázsiában éltek. Ismerték az Ószövetséget, és tudták, hogy a főpap az engesztelés napján magával vitte a vért, amikor bement a Szentek Szentjébe, és a vérrel 7-szer meghintette a kegyelem királyi székét. Az Úr Jézus Krisztus a saját vérét vitte Isten trónjához, ahol minket elítélnek, mint bűnösöket, és vérét hintette oda. Életét adta, és megfizette értünk a büntetést. Az ítélet trónja a kegyelem trónjává lett, és odajárulhatunk, hogy üdvösséget nyerjünk. Az evangéliumot nem prédikálják addig, amíg Krisztus vérének értelmét meg nem magyarázzák. Talán ez sérti a szép érzékünket, a kereszt botránya az, hogy ő vérét ontotta értünk. Természetesen ez nem szép történet, de a mi bűnünk sem szép. Szennyes bűneink tették szükségessé Krisztus halálát. Ez emlékeztet egy történetre, egy szörnyű balesettel kapcsolatban, amely az egyik vasúti kereszteződésnél ment végbe. Több ember meghalt, amikor az áthaladó vonatnak neki ütközött egy autó. Bírósági tárgyalás következett, és kihallgatták a vasúti őrt, aki éppen szolgálatban volt a baleset időpontjában. Hol volt ön a baleset időpontjában? A vasút és közút kereszteződésénél. Volt-e lámpája? Igen. Lengette-e a lámpáját, hogy figyelmeztessen a veszélyre? Természetesen lengettem. A bíróság úgy gondolta, hogy ez elég bizonyíték. Amikor az őr kiment a bíróság elől, akkor hallották, hogy magában így mormogott. Boldog vagyok, mert nem kérdezték tőlem, hogy világított-e a kezemben levő lámpa, mert a lámpa már kialudt. Sok lámpát lengetnek fundamentalista, evangéliumi és konzervatív körökben. Ha azonban nincs jelen Jézus Krisztus vérének üzenete és a vér általi meghintés, ami megtisztít minket minden bűntől, akkor nincs fény a lámpában.

0: Most érkezünk az egyik kulcsszóhoz. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. A Szent Háromság működése alapján Isten tervet készített számodra, Krisztus meghalt érted, és a Szentlélek benned lakozik, hogy ezáltal megváltozz. Most pedig Isten megvált téged kegyelme által. Kegyelem és békesség adassék nektek. Isten kegyelme nélkül sohasem ismernénk meg Isten békességét. Kaptam egy levelet egy férfitól, aki valamelyik téptanítást követte, és közölte, hogy nincs békessége. Most azonnal megmondhatom neked, hogy ha nem hiszed el, hogy Krisztus vére kiomlott a bűneidért, akkor nincs békesség a szívedben. Nem is kell elmondanod, hogy nincs békességed. A béke, a bizonyosság és az öröm akkor lesz a miénk, ha bűnbocsánatot nyertünk. Simon Péter nem olyan lámpát lengetett, aminek nem volt lángja. Nem olyas valamiről beszélt, ami csupán elméleti kérdés. Ez a darabos halászember ismeri a Krisztus vére által nyert kegyelmet és békességet, mert Jézus Krisztus beszélt neki erről. Ismeri azt, mert látta a halott Jézust, látta, hogy eltemették, és látta a feltámadt Krisztust. A régi, közömbös, nem törődöm, lágymeleg férfi sziklaemberré vált. Kiállhatott pünkös napján, és prédikálhatott Krisztus haláláról és feltámadásáról. Bevihették a börtönbe, üldözhették, leveleket írt, és végül keresztre feszítették az evangéliumért. Miután hosszabb időt töltöttünk Péter levele első részének vizsgálatával, bizonyosan egyetértesz velem, amikor azt mondom, hogy Péter egyáltalán nem volt tudatlan halászember. A kiválasztás, az előretudás, az eleve elrendelés óriási témáival foglalkozott. Mindezek a nagy témák Istent mutatják be, és egyikünk sem képes előállni ezek végleges kifejtésével. A végtelen Istennel foglalkozunk, aki mindent ismer. Előre tudása azt jelenti, hogy ismer minden elképzelhető tervet, és pontosan tudja, hogy mit kell cselekednie. Ezt eleve elrendelésnek nevezzük. Ennél a pontnál hadd közöljek egy másik nyilatkozatot Dr. Louis Sperry Schaeffer rendszeres teológiájából. Isten eleve ismerete magában foglalja azokat a céljait, amelyeket véghez fog vinni. Így módon tehát az események összessége a legapróbb részletektől kezdve a legnagyobbakig Isten meghatározó rendelése alatt áll, és az ő szuverén célja szerint megy végbe. Ezért az isteni előretudás szorosan kapcsolódik az eleve elrendeléshez. Ugyanígy Isten előretudása megkülönböztetendő a mindentudástól abban, hogy ez utóbbi eléggé kiterjedt ahhoz, hogy a múlt, jelen és jövő minden eseményét átfogja, míg az előre ismerés csak várakozással tekint a jövőbeli eseményekre. Hadd ismételjem, hogy egy végtelen Istennel foglalkozunk. Mi parányi, véges értelemmel rendelkezünk. Azt mondják, hogy ha az agyunk 23 dekát nyom, akkor már elég súlyos. Nem hiszem, hogy egy 23 dekás agy képes fölfogni a világmindenség végtelen Istenét. Mivel ő mindentudó, ismer mindent, ami lehetséges ismeret. Mindent, ami történik, és mindent, ami megtörténhet. Ezért bízom benne, és igyekszem ebben az irányban haladni. A következő versben Péter visszatekint a múltba. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, ki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Péter első levele, első rész, harmadik vers. Az itt említett áldott szó abból a görög alapszóból ered, amelynek jelentése dicséret. Az új szövetségben ezt a szót sohasem használják az emberre vonatkozóan. Isten nem dicséri az embert, hanem az ember dicséri Istent, és ő az Atya. Mai kultúránkban hallunk olyan édesapákról, akik dicsérik fiaikat. De nem túl gyakran hallunk arról, hogy a fiak dicsérik édesapjukat. De mi dicsőítjük Istent, az Atyát. Imádkozzunk! Atyám Istenem! Péter apostollal együtt mondom. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült engem, Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Ámen.
1: Hallgatóink levelei.
2: Isten keresésem idején kezdtem el hallgatni a Mera rádiót, illetve amikor Isten kezdett keresni engem. Nagy békességet kaptam az Úrtól, mindig az adásokon keresztül. Nagymamámtól hallottam a Meráról, aki már évtizedeken keresztül hallgatta. Isten vezetett, megnyugtatta lelkemet, és nála találtam meg azt a tisztaságot, amely boldogságot is ad. Sokkal nagyobbat és többet, mint amit a világ tud adni. Nekem ez új volt, és félénken kezdtem el hinni. De Isten egyre több tapasztalatot adott, így egyre könnyebb hinni benne. A régi természetem ellen újra és újra fel kell vennem a harcot. Isten olyan sok dolgot adott az életembe. Felszabadulást, és minden körülményemben tudhatom, hogy ő itt van velem. Lát és segít. Az ő útja a jó, a legjobb az ember számára. Ezen az úton szeretnék járni hűségesen, kitartóan. Ő adja meg a növekedést, a kitartást is. Ahogy olvasom, hallgatom az igét, engedelmeskedem, egyre közelebb kerülök hozzá, és ott egyre inkább érzem, tapasztalom szeretetét. Mindig azt gondolom, hogy most már jobban szeret, pedig ő változhatatlan, mindig egyformán szeret, csak nagyobb bennem a világosság, jobban látom őt. Ahogy közelebb kerülök hozzá, egyre nagyobb és több az öröm, a megelégedettség és a hála. Olyan jó ez. Bárcsak mindnyájan egyre közelebb kerülnénk hozzá, és így harmóniában élhetnénk. Bármilyen körülmények között van egy biztos pont az életünkben, aki mindig visszaterel a békességbe, írta Diana Sopronból.
3: Ösvényem világossága, áhítatok minden napra, írta William MacDonald. Április 27-e, hűség. Bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban. Cselekedetek könyve 11. fejezet 23. vers. Bizonyos keresztény körökben riasztó irányzat figyelhető meg. Körül rajonganak tudós embereket, de Krisztus személyét nem becsülik. Itt van például egy brilliáns író, az illusztrációk mestere, kiváló írásmagyarázó, szótanulmányai kimagaslóak, de tagadja Jézus szűztől születését. Félre magyarázza Urunk csodatételeit. Tagadja az Úr Jézus tesz szerinti feltámadását. Lekicsinylően beszél Jézusról, mint akinek az emberiség hőseinek minden képtárában ott a helye. Számára Jézus csupán az emberiség egyik hőse. Isten fiát, bár álcázásul némi elismeréssel illeti, alapjában véve megtagadja. Az ilyen ember nem az Úré. Az azonban már egyenesen ijesztő, ahogyan keresztjének az ilyen embert káprázatos tudása miatt védelmükbe veszik. Dicsérik intellektuális képességeit, és könnyelműen mennek el Krisztusról vallott eretnek nézetei mellett. Szívesen idéznek tőlem, mint elismert tekintélytől, és előszeretettel forognak ilyen tudós körökben. s ha megkérdezzük tőlük, miért barátkoznak Krisztus keresztjének ellenségével, akkor kétértelmű magyarázatokkal igyekeznek vétküket elfogadhatóvá tenni. Nem ritkán meg is támadják a komoly, bibliahű keresztjéneket, mert azok szót merészelnek emelni egy ilyen nagy tekintélyű tudós ellen. Itt az ideje annak, hogy a keresztjének éreztessék jogos haragjukat akkor, amikor az urat a tudósok csarnokában mutogatják. Nincs idő megalkuvásra. Az ő személyével és váltságművével kapcsolatos igazságot nem lehet föladni. A próféták sem használtak kétértelmű szavakat, amikor Isten igazsága forgott a kockán. Bátor elszántsággal maradtak hívek az Úrhoz. Az apostolok is haraggal fordultak szemben minden olyan kísérlettel, amely meg akarta fosztani az Urat a dicsőségtől. És a mártírok is inkább meghaltak, sem hogy hűtlenek legyenek Isten fiához. Isten tetszését keresték, s nem az emberekét. Mi felelősek vagyunk azért, hogy az Úrhoz minden dologban hűek legyünk, és mindent elvessünk, ami Krisztus keresztjének ellensége.

0: Ti vagytok a Föld csója.
1: Ti vagytok a világ világossága.
0: Nem rejthető el a hegyen épült város.
1: Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket,
0: és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
1: Só és lámpás.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Mai beszélgető társam Bokros Andrea, aki egy nagyon speciális misszióban van, és mint misszióban levő ember az Úr Jézus gyermeke. Andrea, hogyan találkoztál az Úr Jézussal?
3: Az Úr Jézussal úgy találkoztam, hogy gyerekkoromban már Isten hívását éreztem. Olyan ésség volt bennem, tudtam, hogy valahol van Isten, és ahogy egy kisgyerek innen-onnan információkat kap, mivel nem hívők voltak a szüleim. Képzeleteimben volt valahol egy Isten, aki hív engem, de nem tudtam, hogy hogyan jutok el hozzá. Tehát ez az Isten tudat, ez gyermekkoromtól bennem volt. Aztán, ahogy 14-15 éves lettem, gimnáziumba kerültem, és olyan közösségbe kerültem, ahol több római katolikus lány volt, és meghívtak engem egy katolikus közösségbe, egy énekkarba, és itt megismerkedtem katolikus testvérekkel, megismerkedtem lelkipásztorokkal, és úgy éreztem, hogy na talán most itt többet fogok tudni arról az Istenről, aki után éhezem, és aki engem hív. És el is indultam ezen az úton, templomi kórus tagja lettem, és jártam misékre, és énekeltem, és nagyon szép volt ez, és nagyon sokat kaptam. Még sikerült azt is elintézni, akkor még szintén titokban, hogy megkereszteljenek. Boldogság töltött el, az éhség megmaradt, és ahogy fokról fokra jártam a templomba, egyre többet és többet, nem szűnt meg az éhségem, hanem egyre többet szerettem volna tudni Jézusról. Rendben van, hogy Jézus Isten fia, na de ki ő nekem? És nem szűnt meg az éhség, nem tudták a szentmiség csillapítani ezt az éhséget. És aztán, ahogy növekedtem, titokba vettem meg az első Bibliámat, a nyaralási pénzből gyerektáborba mentünk, és semmire nem költöttem azért, hogy megmaradjon a pénzem, és meg tudjam venni az első Bibliámat, és otthon dugdostam, olvasgattam is belőle, hát nem túl sokat értettem, bevallom őszintén, de azt írta az írás, hogy hát a Szentlélek segít megérteni. Én ezt komolyan vettem, és ennek az igazságát ma is érzem, hogy a többetszer elolvasott ige egyszer csak hogyan válik egy élethelyzetben komoly üzenetté az Úr részéről, vagy válasszá tőle. Az éhség folytatódott, az Istenkeresés, a Krisztusban elmélyedés folytatódott az életembe, és aztán érettségi után már nagyon élessé vált bennem az, hogy nem vagyok elégedett azzal, amit kapok, és ez a folyamatos Istenkeresés vezetett aztán egy akkori munkatársnőmön keresztül ide Budafokra. És elkezdtem járni a péntek délutáni barátkozó kórájára, a zsíros kenyér, az éneklés, a beszélgetések, és abban az időben Komesz Mátyás testvér is néha megjelent ott közöttünk, fiatalok között, és akkor szóltak nekem az ismerőseim, barátaim, hogy hát menj oda Komesz testvérhez, ő is katolikus volt, és hát majd ő ad neked tanácsot, és akkor oda mentem, és elmondtam az én nyűgöm, bajom, hogy de hát én katolikusként élek, de hát tudom, hogy nekem tovább kéne menni, és Matyi bácsi olyan kedvesen elmesélte, hogy ez az ő életében hogyan zajlott, és hogy csak én menjek az Istenkeresésem után, menjek, kövessem csak azt, ahová az Úr vezet, és majd eldől, hogy ebből mi lesz. Hát az lett, hogy a baptista gyülekezetben hallottam igazán mélyen tanításokat Jézusról. Tudom, hogy megtért emberként kereszteltek meg, ugyanakkor nem voltam a teljes tudás birtokában. Tudtam azt, hogy a bűneim meg vannak bocsátva, de igazán mélyen nem értettem, hogy kinek a cselekedete által. És ezt valóban itt kaptam meg, a baráti közösséget is, az, hogy figyeltek rám, hogy fontos voltam, hogy megkérdezték, hogy miért nem jöttem. És aztán Isten még egy kincset elhelyezett itt Budafokon számomra, hogy itt ismerkedtem meg Jánossal, aki később a férjem lett. Ő is egy ilyen kereső időszakban volt, de nagyon kegyelmes volt az Úr, mert a valódi döntést azt nem engedte, hogy a mi kibomló kapcsolatunk megzavarja. Volt 2 hét olyan időszak, amikor itt az imaházban Tom Meheres testvér szolgált. Én munka miatt nem tudtam eljönni, viszont János folyamatosan részt vett az alkalmakon, és bennem akkor született meg az a döntés, tőlem teljesen függetlenül. Én bennem pedig az a Jézus Krisztusra való rácsodálkozás és a benne való teljes belehelyezkedés az idők folyamán, pont ez alatt a 2 hét alatt, és olyan jó volt utána találkozni, hogy láttam, ahogy közeledett felém János, hogy más valaki jön felém, és olyan jó volt megosztani, hogy veled mi történt, és veled, és ugyanaz történt más-más helyszínen, és tényleg az Úr szépen elvégezte mind a kettőnkben, úgyhogy ezek nagyon szép időszakok voltak, és ami nekem egy nagyon fontos esemény volt itt az életemben, hogy én visszamentem ahhoz a katolikus paphoz, aki engem meg,

0: elmondta azt, hogy Isten vezetését követem ezen az úton. Ez nagyon fontos volt az életemben, későbbi szolgálataimban aztán láttam, hogy miért.
1: Ez volt a kezdet, hogy Istennel való találkozásod, de hát minden születés után növekedés következik. Hogy folytatódott a te életedben ez az út, amire elindultál?
0: A folytatás az, hogy nagyon gyorsan megkaptuk az Úristentől a választ arra a férjemmel, hogy egymásnak vagyunk teremtve, ez Istennek az akarata, ezért nagyon gyors volt megismerkedéstől számítva, szeptemberben ismerkedtünk meg, és a következő év májusában esküvő volt. Nagyon gyors volt a döntésünk, mert nem volt kétség. Itt a Budafoki Imaházban volt az esküvünk, Kovács Géza testvér vezetésével, és utána júniusi hónapban pedig a bemerítkezésünk. A bemerítkezés után elkezdődött ugye az esküvő után a közös élet, ami valóban a formálódás időszaka volt. 10-12 év nagyon-nagyon komoly megpróbáltatásokkal és nagyon nagy mélységekkel. Nagyon sokszor volt olyan helyzet, hogy csak azt tudtuk kimondani, hogy szeretjük az Urat, és egymásba kapaszkodunk. Nagyon hálás vagyok azért Istennek, mert soha nem volt olyan helyzet az életünkben, hogy egymást hibáztattuk volna érte, hanem nekünk a problémák közben mindig az első reakciónk volt az összekapaszkodás. Az, hogy szövetségesek vagyunk, és ebben a szövetségben megyünk előre a pusztai vándorlásban, és ezt így éltük meg.
1: A nehézségek után azért történtek jó dolgok is.
0: A nehézségek közben is történtek jó dolgok, hiszen két lánygyermekünk született, és nagyon-nagyon hálásak voltunk az Úrnak értük. Változások történtek olyan szempontból is, hogy elég hosszúra sikeredett az én otthonlétem, és az otthonlétem közben vágytam, kerestem Istennek a válaszait a jövőre nézve, amikor már közeledett az az időszak, hogy a gyes után vissza kell mennem dolgozni, nagyon komolyan kértem a Jóatyát, hogy olyan munkahelyet adjon nekem, ami nem csak munkahely, hanem ami lenne szolgálat is egyben. És ezeket az álmaimat úgy elévittem, az Úr elévittem, és vártam tőle a választ. Hát amit kaptam, arra úgy nem gondoltam, és nem erről álmodoztam. Ugye a gyes alatt elég sok amerikai misszionáriussal ismerkedtem, megjöttek hozzám magyar tanulni, én mentem hozzájuk gyerekekre vigyázni, és nagyon sokakkal, nagyon gyorsan mély barátság alakult ki. És aztán az egyik ilyen misszionárius megkeresett engem, hogy hát van itt Budapesten egy misszió, akik halássérültekkel foglalkoznak, nagyon kellene nekik oda valaki, mert nincsen magyar munkatárs, aki angolul is beszél, hogy hát én menjek oda, mert ő úgy látja, hogy ennek így kell lennie. Meg kell említenem ennek az amerikai misszionárius nőnek a nevét, Beth Weaver, aki nagyon sokáig meghatározó jelenség volt az életemben, ami barátságunk nagyon gyorsan kialakult, és igazi lelki testvéri kapcsolattá fejlődött. Abban az időben, amikor hozzájuk jártam takarítani, gyerekekre vigyázni, egyik alkalommal Izsaiás 58-at olvastam, és megtörtént az, amit úgy fejeznék ki, hogy nyakon csípett az Isten igéje. Ugye ezt megragadott az ige, szoktuk mondani, de ez erősebb volt, ez egy nyakon csípés volt. Elkapott engem az Isten igéje, amikor azt olvastam, hogy rések befalazójának fognak nevezni, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Semmihez nem tudtam kötni ezt az igét. Nem tudom megmagyarázni, észérvekkel felsorolni, hogy miért ez, de azt az érzést, amit én akkor kaptam, nem csak szívben, hanem elmében is, hogy ez nekem szóló üzenet, ezt elétártam, és elmondtam Betinek, mit akar ezzel a Jóisten. Azt mondta, hogy fogalma sincs, neki sem, neki nem is kell ezt tudni, de úgy gondolja, hogy én ne engedjem el ezt az igét, és keressem, kutassam, hogyan teljesíti be Isten az életembe. Úgyhogy ekkor ragadt rám az a kíváncsiság, hogy mit akar Isten az én életemmel. És aztán jó pár év múlva most már azt tudom mondani, hogy ennek az igének minden sora valósággá vált az életemben. Úgyhogy oda kerültem az amerikai alapítványhoz, és ott én voltam kisebbségben, hallóként, mert a munkatársaim 90%-a siket vagy nagyot halló volt. Megismertem egy új nyelvet, a jelnyelvet, megismertem egy kultúrát, a siket emberek világát, és megragadott engem ez a világ. Ők pedig olyan szeretettel, de olyan keménységgel neveltek rá arra, hogy hogyan kell egy épp embernek viselkedni a fogyatékkal élőkkel szemben. Az ő tanításuk a mai napig is ebből táplálkozom, amit tőlük kaptam, ahogyan ők engem tanítottak. Sokszor mentem az első időben sírva haza, mert néha az őszinteség fáj, de tudtam, éreztem, hogy az őszinteség mögött mindig szeretet van. És a következő nap már másképp tudtam, és jobban tudtam, és aztán a következő nap megint valami újat tanultam, és ez 4 meghatározó év volt az életemben. Ahogy beleestem a siket kultúrába, ebbe a nyelvbe, természetes volt számomra, hogy nekem ezt tökéletesen meg kell tanulnom. Úgyhogy elindult a tanulási folyamatnak 9 éve, mert elkezdtem a jelnyelvet tanulni, és aztán egy 6 év múlva eljutottam odáig, hogy jelnyelvi tolmácsként végeztem, és most már bejegyzett jelnyelvi tolmács vagyok.
1: Az előbb volt egy mondatod, ez a mondat úgy hangzott, hogy megtanultad a siketek között azt, hogy hogyan kell a fogyatékos emberekkel viselkedni. Meggyőződésem, hogy sokan, különösen a keresztények között szeretnének segíteni a fogyatékkal élőkön, a szívük mélyén, de lehet, hogy fogalmuk nincs, hogy kell hozzá kezdeni. Mit tanultál?
0: Azt tanultam legelőször is, hogy bárkivel kerülünk szembe, bármilyen fogyatékossága legyen is, és itt most nagyon komolyan gondolom azt, hogy bármilyen, lehet egy kommunikáció képtelen személy, akkor sem mehetek úgy oda hozzá, hogy én vagyok az egészséges, és te vagy a sérült. Nem megfelelő ez az álláspont. Nem tudok receptet adni arra, hogy ezt hogy lehet magunkban kifejleszteni. Én egyszerűen kértem Istent, és megtette élethelyzeteken keresztül, rossz döntéseken keresztül, kudarcokon keresztül, örömökön keresztül, de megtette. Mind a tolmács szolgálati munkámat, tehát a tolmácsként vagyok valakivel, bármilyen más területen, ha fogyatékkal élővel találkozom, egyenlő vagyok vele. Engem Isten elvitt a végletekig, sokszor úgy látom, hogy ezt talán nem lehet mindenkitől kérni, de én, ha egy tolmács szituációba kerülök, ha ügyféllel elmegyek valahová, akkor én mindig úgy állok ehhez hozzá, hogy ő több, mint én. Azt hiszem, ez azért alakult ki bennem, mert nagyon sok negatív példát láttam. Észre se vesszük, hogyan tudunk fölébe kerekedni egy fogyatékkal élő embernek, csak azáltal, hogy ő nem hall, én meg igen, ő nem lát, én meg igen, ő nem kommunikál beszéddel, én meg igen, nem is vesszük észre. Viszont a fogyatékkal élő emberek oly mértékben érzékenyek, hogy becsapni se lehet őket igazán. Ez az egyik, és a másik pedig, hogy nagyon gyorsan megérzik azt, hogy szánalomból mész oda, vagy szeretetből. Nagyon gyorsan szembesítenek azzal, hogy ki vagy te valójában. Éppen ezért mondom azt, hogy ha csak az utcán találkozunk valakivel, ha csak egy kerekesszékes kér segítséget, hogy emeljék fel a kerekesszéket a lépcsőn, akkor megvan ennek az útja, módja. Oda megyek, fogalmam nincs, hogy kell egy kerekesszéket fölemelni, megkérdezem, hol biztonságos, hogyan segítsek. Ha az a látássérült, hát oda megyek, mert látom, hogy áll a megállóba, és megkérdezem, hogy mibe segíthetek. Lehet, hogy azt fogja mondani, hogy nem kérek segítséget. Akkor ne sértődjünk már meg ezen. Fogadjuk el, ő abban a helyzetben ura a helyzetnek, dönteni tud, cselekedni tud. Nagyon jó, ha oda megyünk, mert biztos, hogy egyébként jól esik a látássérülteknek, vagy jól esik egy kerekesszékesnek, ha oda megyünk hozzá. Érzékenységet kértem az Úrtól. Tegyen érzékenyé arra, hogyan segíthetek meg, egyáltalán, hogy segítsünk, és ne nézzünk keresztül rajtuk.
1: Térjünk vissza a siket misszióra. lett egy tolmács végzettséged, egy jelnyelvi tolmács végzettséged, de azért itt nem állt meg az élet, ha jól tudom.
0: Hát nem állt meg az élet. Ehhez az amerikai missziós alapítványhoz kapcsolódik a Michiget missziónknak az indulása. Mert ez az amerikai alapítvány Európa, Ázsia összes országából szinte idehívott hallássérülteket, és a saját nyelvükön, az anyanyelvükön, a jelnyelven keresztül tanított nekik Bibliát, teológiai alapokat, gyülekezetplántálási alapokat, mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy önállóan saját gyülekezeteket tudjanak létrehozni. De azért azt el kell mondanom, hogy ne arra gondoljunk, hogy a világon van egy csodálatosan szép jelnyelv, amit mindenki ért és beszél, ahány ország van a Földön, annyiféle jelnyelv van. Tehát meg kellett egyezni egy közös jelnyelvben, először jelnyelv használatban, hogy utána valamilyen szinten oktatás itt történjen. Amit én tökéletesen megtapasztaltam, és ma is látok, az az, hogy a jelnyelv valóban a siket embereknek az anyanyelve. Ezen a nyelven bármit el lehet mondani. Nem biztos, hogy olyan formában és olyan módon, mint ahogy mi a beszélt nyelvről gondolunk, de bármit ki lehet fejezni a jelnyelven keresztül. Nem tudom azt elfogadni, hogy egyszerűsített, hogy lealacsonyodnak azok, akik ezt a nyelvet használják, és elfelejtették a fejüket, és nem tudnak gondolkodni. Ez nem így működik. Ez a nyelv Isten ajándéka a hallássérült emberek számára, és csak ez a nyelv az, amin keresztül egy hallássérült ember valóban és teljesen meg tudja érteni, akár Isten üzenetét is.
1: Ha már ezt mondtad, hadd tegyek fel egy olyan kérdést, hogy ha jól tájékozottam, azért vannak különböző irányzatok itt a siketek képzését illetően. Van, akik azt preferálnák, hogy tulajdonképpen artikulálni megtaníthatók, szájról olvasni, egyéb rezgésekkel, műtétekkel, stb. Hogy tapasztaltad? Gondolom, voltak ilyen tapasztalataid neked is.
0: Hát voltak tapasztalataim, viszont nem gondolom, hogy én ezen a szinten szakmailag úgy állnék, hogy most bárkivel is elkezdenék vitatkozni bármilyen szakemberrel. Én azt arról tudok beszélni, amit láttam. Éppen azért, mert nem csupán magyar vagy határon túl közeli országokról beszélek, akár európai siketekkel találkoztam, hanem nagyon sok amerikai, nagyon sok skandináv, nagyon sok ázsiai sikettel. Tehát egy sok színűség vett körül ez alatt az alapítványi időszak alatt. És azt láttam és azt tapasztaltam, hogy ahol akár már a gyerekek nevelésébe is komoly szerepet játszott a jelnyelv. Ezek a gyerekek felnőttként sokkal kiegyensúlyozottabbak voltak. Természetesen én is csak arról tudok beszélni, amit olvastam Amerikában, Skandináviában, ennek egészen más kultúrája van. Ott egyértelműen a jelnyelvre alapozzák legtöbb helyen az oktatást, és az a bizonyítéka ennek, hogy a jelnyelvi alapokat megszerzett gyermek sokkal könnyebben tudja megtanulni az írást, az olvasást. Valóban fontos szájról olvasást megtanulni, mert a siket emberek mindig is kisebbségben lesznek közöttünk hallók között. Nagyon fontos, hogy megtanítsuk őket legalább alapszinten valamilyen kommunikációra. De nem lehet ez az elsődleges cél. Kell, hogy a saját nyelvüket szabadon tudják használni. Nagyon hálás vagyok azért, hogy a rendszerváltás után azért itthon is a siketek öntudatra ébredtek, és nagy nehezen kiharcolták, hogy most már parlament által elfogadott törvényben van leírva az, hogy az anyanyelvük a jelnyelv. Megújult a tolmácsképzés, megújuló félben van a siket oktatás. Hát itt nagyon remélem, hogy a gazdasági válság miatt nem fog jobban elhúzódni ez a folyamat. Mindenképpen szeretnék bevezetni most már az oktatásba a jelnyelvet. Ezt mind előrelépésnek látom. Annak is nagyon örülök, hogy egyre több és több siket ráébred arra, hogy tolmács segítségével igenis lehet tanulni, lehet főiskolára, egyetemre menni. Ezek mind-mind olyan pluszok az ő életükben, ami által egy nagyobb rálátásuk lesz a világra, sokkal könnyebben eligazodnak a mindennapokban, és könnyebben tudnak interakciót kezdeményezni hallókkal, a körülöttük élőkkel. Ezt nagyon fontosnak tartom, hogy nem lesznek továbbra is, szinte mondom mesterségesen, egy alacsonyabb műveltségi szinten tartva.
1: Feltételezem, hogy nem annyira általános információ, hogy körülbelül mekkora ez a népességnek, hány százaléka érintett ezzel a problémával, a siketséggel?
0: 60 ezerre becsülhető körülbelül a siketek száma, ha még ebbe belevesszük a nagyot hallókat. Azokat, akik időskori hallásvesztésben szenvednek, akkor legalább 200 ezres számról beszélhetünk.
1: Az oktatást említetted. Vannak speciális intézményeik? Vagy pedig úgymond az egészségesekkel integrálva oktatjuk őket Magyarországon, hogy tudod?
0: Vannak speciális intézmények, régiónként van egy-egy siket iskola, tehát összesen 7, és itt speciális módszerekkel tanítják a gyerekeket. Én jártam a szegedi iskolában, a Váciban, az Egriben és a Budapestiben, ezeket látom. Semmiképpen nem akarom azt mondani, és nem szeretném, ha ez így tűnne, hogy most a siketoktatás ellen vagyok, vagy a siketek egyértelműen az oktatás ellen vannak. Nagyon szeretném, hogyha egy egészséges párbeszéd kialakulna majd a hallássérültek és az oktatók között, hogy megegyezéses alapon úgy történjen a gyermekeink oktatása, a gyermekeik oktatása, hogy az mindenkinek jó legyen. A törvény most már erre egyértelműen lehetőséget ad. Mi keresztények imádkozunk, hogy legyen ilyen konszenzusra való készség a hallássérült iskolákban tanító tanárok részéről is. Az is nagyon fontos látni, hogy egy-egy iskolában nem siket tanulók járnak. Ugye a hallásvesztésnek is különböző fajtái lehetnek. Ugye említetted a műtét utáni helyzetet, ez a kokleáris implantáció. Tehát, és akkor még beszéljünk arról, hogy vannak kísérő problémáik is egy-egy gyereknek, mozgásszervi, értelmi. Tehát a tanárok akkora kihívással szembesülnek, én nagyon becsülöm és nagyon tisztelem a hallássérült iskolákban tanítókat, és örülök, hogy olyan sokukat megismertem, mert tőlük is nagyon sokat tanultam. Nincs egyszerű dolguk. És most azt mondom, hogy tényleg Isten adjon nekik áldást azért, amit elvégeznek ezekben a gyerekekben, mert ugye emberi szinten hát ez a szakma se túl megbecsült. Pedig én úgy gondolom, hogy a gyógypedagógusok egy nagyon-nagyon komoly szakmát képviselnek, és én úgy gondolom, hogy erre a pályára szív nélkül és szakmaiságon túl, emberszeretet nélkül nem hiszem, hogy bárki is rászánna az életét és tanulná.
1: Azt hiszem, ezen érdemes egy kicsit elgondolkodni, most azonban zenélünk, de utána mindenkit visszavárunk a beszélgetés folytatásához.